0: egyelőre nem reagált az eseményekre. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán jelezte, felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását, mivel szerinte azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. A kalászosok, a repce és a nyári kapásnövények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségében különösen száraz a talaj. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A folytatásban sport. Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést tegnap rendezték. A mieink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezután 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közéjutásért. Ami az időjárást illeti, változóan felhős napos időre készülhetünk, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Hírekkel legközelebb 3 órakor várom önöket.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Stúdió vendégünk Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, akivel a ma kezdődő budapesti Wagner napokról beszélgetünk. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből a fővárosi Mai Manóházban, és Liszt piknik Budapesten a Zeneakadémia előtt június 7-én vasárnap. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Nánási Anikó szerkesztette. Június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a MIPA-ban a budapesti Wagner napokat, amelynek 20. évfordulója van idén. A Nibelung gyűrűjét június 18-ától játsszák, és a hatalmas érdeklődésre való tekintettel két teljes ringciklus is elhangzik. Fischer Ádám idén utoljára vezényli ezt a MIPA-ban. A fesztivál kezdete óta az előadások állandó visszatérő főszereplője, Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő van itt velem a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Mióta rajong Wagner muzsikájáért?
3: Húha, nehéz kérdés, hát 20 éve legalább. Ugye 20 éve van a Wagner napok, de hát én úgy kerültem bele a Wagner napokba Ádámnak, Fischer Ádámnak köszönhetően, hogy én 2004-től 2007-ig Bayreuthban énekeltem, mint pályakezdő énekes. Egy nagyon szép időszakát fogtam ki a Bayreuth ünnepi játékoknak. A Parsifal produkcióban énekeltem két kis szerepet, és az első két évben Pierre Boulez vezényelte a darabot, és utána 2006-ban Ádám átvette ezt a produkciót. Egy magyar kolléganőmmel, Korondi Annával, aki szintén Viráglányt énekelt ebben a produkcióban, ültünk a büfében, és kijött hozzánk Ádám, mondta, hogy van egy ilyen ötlete, és akkor mi rögtön mondtuk, hogy hú, hát mi meg abban szeretnénk részt venni. És rögtön utána jött egy felkérő, szerintem először a Parsifal volt, ott énekeltem Égi hangot és Viráglányt, és én rögtön mondtam az Ádámnak, hogy én nagyon szeretném énekelni a Sellőt, és ezt meg is kaptam tőle, ezt a lehetőséget. Aztán Valkürlányt énekeltem a ringben. Utána pár év szünet után, amikor külföldön voltam a nyári időszakban, akkor egyszer csak jött a telefon 2015-ben, hogy elvállalnám-e a Frikát, és 2016 óta énekelem ezt a szerepet. Úgyhogy elég régóta rabja vagyok a Wagneri zenének. Én egyébként egy Wagner ösztöndíjal, a Wagner Társaság ösztöndíjával még valamikor egyetemi éveim alatt vagy után voltam is kint Bayreuthban. Talán tudják már többen, mert el szoktam mondani, hogy a zenei diplomáim előtt én nekem volt egy másik életem, hogy bölcsészkaron végeztem német szakon, és ott én már a diplomamunkámat a Nibelung Jurijének az irodalmi hátteréről írtam. Szóval, hogy nálam ez egy régi keletű dolog.
4: Énekelni Wagner zenéjét, ezeket a dalokat, mennyire nagy kihívás, mitől lesz valaki igazából Wagner énekes? Hogyan van az, hogy bizonyos zeneszerzők hangfekvését, stílusát magára veszi egy-egy énekes?
3: Szerintem van olyan, hogy igenis van, akinek a hangja olaszos repertoárra való, és van, akinek németesre, amelyik nagyon sokszor kombinálódik és együtt jár a francia repertoárral is. Mert a francia romantikus nagyoperák, azok ugye Wagner kortársak sokszor, úgyhogy ez nálam is így van egyébként, hogy a kedvencem a francia és a német repertoár. Egyébként szerintem nem hátrány, hogy fogalmazzak így finoman, ha valaki jól beszél németül. Ugye Wagnernél a szöveg ugyanannyira fontos, mint a zene, hanem fontosabb, és egyáltalán a német repertoárban a szöveg nagyon fontos.
4: 2006 óta zajlik a Wagner napok Fischer Ádám vezényletével, vagy az ő ötlete alapján. Mekkora merészségnek tűnhetett ez akkor, hogy Magyarországon Wagner napokat rendezzenek? Tehát mekkora a hazai közönsége ennek a zenei világnak?
3: Szerintem nagyon szép kezdeményezés volt és bátor, mert ugye egy idő után óhatatlanul elkezdték Magyar Bayreuthnak hívni, és hát ennek van is egy alapja, mert most is vannak olyan művészek, akik innen mennek Bayreuthba rögtön. Én abban nem látok bele szerencsére, hogy ennek mennyire örültek Bayreuthban, de én merésznek és nagyon jó ötletnek tartottam akkor is, és hála Istennek be is jött. Tehát ennek van egy nagyon kemény visszatérő közönség rétege, magyarok és külföldiek egyaránt. Tehát erre a világ minden tájáról jönnek. Mindig óriási az érdeklődés, és én annak is nagyon örülök, hogy nem csak idős korosztály jár, hanem én mindig látok fiatalokat is.
4: A Nibelung gyűrűje, a Ringciklus, ugye egy hatalmas négy estét betöltő operaciklus, a négy darab a Rajna kincse, a Valkőr, a Siegfried és az Istenek alkonya. Láthatjuk majd Atalát a Rajna kincsében, amelyet 18-án és 25-én nézhetünk meg, a Valkőrben az is kétszer megy, hiszen ekkora nagy a keresletre, június 19-én és 26-án már hangban edzeni kell erre a feladatra?
3: Természetesen, hát már zajlanak is a próbák, erre mindig nagyon-nagyon kevés próba van, mert olyan énekesek énekelnek itt zömmel, akik nem most debütálnak a szerepben, hanem már régóta is sok helyen éneklik. Egy-egy ilyen szerepre, pláne Afrikára, amelyik egy sokkal nagyobb szerep, én azért egy évet készültem. Most már nyilván, amikor sokatszorra énekelem, most már csak elővesszük a kottát, és párszor áténekelem az énektanárnőmmel is, Németh Judittal, aki szintén szakavatott Wagner énekesnő, illetve zongora kísérőkkel. Már túl vagyok ezeken a szobapróbákon, úgyhogy mindenre emlékeztem. Hát a mostani rendezésnek és a jeleneteimnek azért nagy része az én ötletem is volt. Nyilván volt egy keret, amihez tartalom kellett magamat, de egy kicsit az én személyiségemre formáltam ezt a szerepet. És Tomás Konyecsnyivel, az idei partneremmel már nem először csináljuk, régóta ismerem őt, és szeretek vele játszani.
4: A Ringciklus a kapzsiságról, a hatalomvágyról, az önfeláldozó szerelemről és az Istenek bukásáról szól. Mennyire énekesi feladat ez, és mennyi színjátékot igényel, vagy színjátszást? Hiszen általában az az elképzelés, hogy csak ki kell menni, és énekelni kell egy opera kapcsán a színpadon, de hát azért szerintem itt jóval többről van szó. Pont ahogy az előbb fogalmazott, hogy formálja magában, alakítja saját magára a szerepet.
3: Szerintem az, hogy csak ki kell állni, megállni és énekelni, az már régóta nem így van. Sőt, szerintem pont azoknak az énekeseknek a fénykorát éljük most, akik kiváló színészi adottságokkal is bírnak. Én nagyon szeretem ezt a frikát, mert egy ízig-vérig nő, amellett, hogy ő a főistennő, és ezért nagyon élvezem, hogy pláne a Valkürben, ami egy házastársi veszekedés tulajdonképpen, és ez az a jelenet, hát ahol tulajdonképpen megfordul az Istenek sorsa, tehát ez egy nagyon drámai jelenet, úgyhogy én mindig agyilag extrán ott kell, hogy legyek, hogy a játék ne vigyen el annyira, hogy esetleg kicsit is sérüljön az énekesi része, mert azért nagyon ott kell lenni fejben, hogy nehogy elkezdjünk túl drámaian énekelni, tehát azért ezt végig kell tudni énekelni, pláne, hogy figyelemmel legyek a partneremre, akinek utána még pár órát énekelni kell. Tehát az én jelenetem fél óra, az kemény, de utána én már csak tapsra megyek vissza, ő viszont még egy egész darabon keresztül énekel.
4: Említette Tomás Koniecznit, világhírű lengyel bassz baritont, ő lesz az ön partnere, de több világsztár is érkezik Magyarországra. Közülük van még, akivel szívesen áll színpadra?
3: Jaj, mindegyikkel. Például, aki most átveszi Lóge szerepét, ugye 19 éven keresztül Christian Franz énekelte kiválóan, és most Norbert Ernst jön, akivel az említett bajrati produkcióban énekeltünk fiatalon együtt. Szorin Kolibánt is, és Tilfa Weitz, remélem, hogy jól ejtem, és nem bántom meg, különleges neve van. Őket is egyéb más külföldi produkciókból, főleg Wagner előadásokból ismerem, úgyhogy mindig nagyon örülünk, hogyha látjuk egymást. A Brünnhildékkel is, Daniela Köhlerrel is, Anna Magdalena Hoffmannal is már többször énekeltem, úgyhogy én mindig nagyon várom, hogy találkozzak velük.
4: Akarva akaratlanul most azért egy korszak le fog zárulni, hiszen Fischer Ádám utoljára vezényel majd Ring ciklust. Milyen volt vele dolgozni? Sajnálja egy kicsit, hogy ennek így vége lesz most ezzel
3: hogy
4: az évadal?
3: Sajnálnám. Szerintem mindenki sajnálja. Egyszer beszéltem is vele erről, és mondta, hogy hát azért ez egy folyamatos átadás, átvétel lesz, hogy így fogalmazzak, és nagyon remélem, hogy az ő ízlésvilága az még meghatározó lesz, és beleszól a szereplőgárda kiválasztásába is. Én nagyon szerettem az ízlését, én nem csak Wagnert énekeltem vele, nagyon szeretek dolgozni Rajna Martinnal is, szóval kíváncsian várjuk, hogy ez hogy lesz, hát én szurkolok.
4: Lesz még előtte fellépése?
3: Igen, pont ma kezdek el próbálni Debrecenben, egy Mahler második szimfóniát fogok énekelni kétszer, ez a Kodály Filharmonikusok záró koncertje lesz. A Bach héten szerepelek, Kamp Salamon vezényletével, őket is nagyon-nagyon szeretem és nagyra tartom, és hát utána már csak a Wagner napok jönnek.
4: Van mire készülni, tehát június 4-től, vagyis mától június 30-áig rendezik meg a Műpában a budapesti Wagner napokat. Az egyik visszatérő főszereplőső Katala Liszt Ferenc Díjas operaénekesnő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
3: Én is köszönöm.

0: Június 4-e van, a Nemzeti Összetartozás napja, az 1920-ban aláírt trianoni békediktátum évfordulója. Veszprém város vegyeskara hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napjához közel rendezi meg a magyar kórusok találkozóját, amelyre határon túli együtteseket is mindig meghívnak. A fesztivál a Kárpát-medencei, illetve a nyugati diaszpórában működő magyar kórusoknak teremt egyedülálló találkozási lehetőséget. Felszegi Csaba riportja.
1: A hagyományos magyar kórusok találkozóját rendezzük meg 2018 óta.
2: Erdélyi Ágnes, Veszprém város vegyeskarának kornagya.
1: Nagyon sok felvidéki, jó néhány erdélyi és vajdasági kórust már fogadtunk itt. Most ugyanígy lesz. A felvidéki magyar tanítók énekkara fog érkezni hozzánk. A vajdaságból, Temerinből jön egy kamarakórus, a Juventus kórus, és a párciumi Érmihály falváról egy gyermekkórust várunk. Mindig hívunk hozzájuk olyan magyar énekkart is, akik példát mutatnak itt a dunántúliaknak is, meg a vendégeinknek is. Most az elmúlt országos kórusversenyen, amelyet novemberben rendezett a Kóta, az ifjúsági vegyeskarok győztesét, a debreceni Kodály Zoltán ifjúsági vegyeskart hívtuk meg. Hogy hazabeszéljek egy kicsikét, ez volt az én iskolám is, ott érettségiztem. Tehát az én volt iskolámnak az ifjúsági vegyeskara, akik egy nagyon szín nagyon impulzív, mindenki számára élvezetes műsort fognak előadni, és ezen a gála hangversenyen majd a végén összeállnak az itteni és a határokon túli vendégkórusok is, lesznek közös énekek.
2: Minden június 4-én, illetve ahhoz kapcsolódóan pár nappal később tartják ezt a koncertet. Miért olyan fontos a kórus számára ez a nap?
1: Ennek a fesztiválnak az ötlete Galántán született meg, ahova mi 1999 óta 3 évenként visszatérünk, és igyekszünk a Kodály életműből olyan nagy műveket előadni, amelyek azért ott nagyon fontosak. Tehát ez a mi fesztiválunk Galántán született, és akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk a határokon túli nagyon jó énekkarokat meghívni, és ezért találtuk ezt a június 4-i Nemzeti Összetartozás napját, ami nagyon gyakran hétközben esik, tehát ehhez kapcsolódó hétvégén.
2: Hogyha jól tudom, akkor 5-e után még 6-án is felépnek, ugye a vendégeket fogadják ilyenkor.
1: Pénteken, most ez június 5-e, Veszprém város vegyeskara kórus családja adja úgynevezett családi hangversenyét. Mi már egy olyan egyesület vagyunk, ahol 4 csoportban énekelnek a veszprémiek. Egy nagy koncertkórus van, egy szintén elég nagy létszámú ifjúsági vegyeskar. 10 éve működik a népzenei együttesünk Dúdoló népzenei műhely címen, és 5 éve a szeniorjaink is fellépnek.
2: És hát van gyerek is, ugye az utánpótlás, ez egy fontos szempont.
1: Igen, a vokál most már 24 éve működik, és nagyon lelkes, nagyon tehetséges társaság. Hát nekik nagyon sok szép feladatuk is volt már így az elmúlt évtizedek, meg a utóbbi években is. A legemlékezetesebb a 2024-ben történt japán útunk volt, japán gyerekkórus járt nálunk gyönyörűen magyar műveket énekelve, és mi pedig visszalátogattuk őket.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad, és egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csinálja. Mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A vegyeskar minden koncertjén fellép most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és az évek folyamán nem sok koncertet hagytam ki.
0: Veszprém város vegyeskara június 5-e és 7-e között rendezi meg tehát a magyar kórusok találkozóját. A vendégkórusok nem csak a veszprémi hangvillában, hanem a város templomaiban és más településeken is fellépnek. Budapesten a Margit-szigeti szabadtéri színházban ma este tartják a Nemzeti Összetartozás napi klasszikus zenei hangversenyt. Fellép a Nemzeti Filharmonikus Zenekar sztár vendégekkel, Balázs János zongoraművésszel és Vadim Repin világhírű hegedű művésszel. A Várpalotai Trianon Múzeum utazó kiállítása, a Trianon Matrix a tavalyi indulás óta járja az országot. A tárlat szuggesztív kép- és hanghatásokkal, korabeli filmfelvételekkel, interaktív elemekkel mutatja be a békediktátumot és annak hatásait. A vándor kiállítás ma Pilis Csabára érkezik, vasárnap estig a polgármesteri hivatalban tekinthető meg ingyenesen. Az utolsó állomás pedig Orosháza, ahol június 10-től látható a tárlat.

0: 125 éves idén a magyar film. A fővárosi Mai Manóházban nyílt kiállítás ikonikus magyar filmek stand és verkfotóival idézi meg a mozi emlékezetes korszakait. Emellett bemutatja a magyar filmfotósok gazdag életművét. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának kutatója, a kiállítás egyik kurátora mesélt López Brigittának.
1: Azért van szükség, és azért volt szükség az elmúlt 125 évben ezekre az úgynevezett standfotókra, mert a filmből kivágott képkocka az alkalmatlan arra, hogy jó minőségű képet lehessen belőle nagyítani, és reklámozásra lehessen használni. Igyekeztünk kurátortársaimmal úgy válogatni az archívumból, hogy ezek a fotók, mint fotográfia is megállják a helyüket. Egyébként már korábban ezeknek az úgynevezett standfotósoknak voltak saját kiállításaik. Itt azonban szinte mindenki szerepel, vagy legalábbis a legfontosabbak, és közöttük van olyan is, akiknek a nevét sem tudjuk, hiszen a filmkészítés első évtizedeinek a filmes standfotósaiból alig ismerünk valakit, akikből később teljesen más funkcióban nagyon híres emberek lettek, tehát például nagy rendezők, nagy egyéniségek, akik a pályájukat még egyszerű kis szaladj ide, szaladj oda valamilyen asszisztensként kezdték.
2: Itt vannak fekete-fehér képek, vannak színes képek, egy-kettőt, hogyha kiemelne, hogy mit láthatunk, hogy el tudják képzelni a hallgatók is.
1: A hallgatók jöjjenek el és nézzék meg. Itt tulajdonképpen találkozhatnak a magyar filmtörténet legnagyobb alakjaival, színészekkel, rendezőkkel, operatőrökkel, hiszen nem csak standfotókat állítottunk ide ki a falra, hanem verkfotókat is. Ugye a kettő között az a különbség, hogy az egyik magát a jelenetet ábrázolja, a másik pedig a munkafolyamatot, ahogyan készül a film. A közönség mindig szeret bepillantani a kulisszák mögé, most itt megtehetik olyan képpárokkal is, ahol láthatják, hogy a rendező, akár Szabó István, akár Fábri Zoltány hogy játszott elő egy híres filmjének híres jelenetéhez. És hát ezeknek a létezéséről se nagyon volt eddig az embereknek tudomása.
2: Hány fotó látható itt, és mennyi fotóból lett kiválogatva?
1: Itt az emeleten körülbelül 100 fotó látható, egy emelettel lejjebb pedig körülbelül 7x1-2 tucatnyi fotó, talán 3-400 ezer vagy fél millió fotóból válogathatták ki.
2: És akkor le is megyünk a földszintre. Itt különböző filmek vannak, ugye, kiválogatva, és alattuk fotók, pillanatok a filmből. Miért pont ezekre a filmekre esett a választás?
1: Hát ezt a közönségtől kéne megkérdezni, mert ők választották. A Mai Manóház egy közvéleménykutatást csinált, hogy melyik az a 7 film, amit a legszívesebben látnának a falakon. A 56-os talán a legkorábbi film a Körhinta, egészen a rendszerváltásig körülbelül, az egészséges erotikával fejeződik, azt hiszem be. De itt van az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Égigérőfű.
2: Ami engem leginkább megfogott, egy olyan kinagyított fotó, ami itt előttem van, az Égigérőfű című filmből. Egy kisfiút és egy kislányt látok, aki hasalakövön. Egyfajta nosztalgikus élmény is megmutatkozik, hiszen hogyha ránézek a kislányra, akkor nekem ismerős az a póló. Szerintem nekem is volt. Egyfajta visszaemlékezés is arra a korszakra.
1: Fantasztikus gyerekfilmek készültek sorozatban, tehát ma nem készül ennyi gyerekfilm, mint amennyi akkor. Tényleg az én gyerekkoromra is abszolút emlékeztet annak a tárgyi világára. Az illatok is elő jönnek, ami hát az akkori Magyarországot, Budapestet jellemezte.
0: Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A kiállítás a Mai Manóházban látható Budapesten. Az említett Körhinta című film zenéjét Ránki György szerezte. Ebből hallunk most egy részletet.

0: utak és útkereszteződések a műcsarnokban. A harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a magyar fotózás elmúlt fél évtizedének meghatározó alkotásaiból válogat, mintegy 160 művész munkáin keresztül. A kiállítás jól mutatja, mennyit változott a világ és a fotózás technikája, akár néhány év alatt is. Farkas Szabolcs riportja.
1: Bán Andrással, a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon egyik kurátorával itt állunk a műcsarnok azon helyiségében, ahol, ha jól látom, elsősorban a mesterséges intelligencia által kreált fotográfiák kerültek ki a falra, és ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye ez a szalon 5 évente kerül megrendezésre, és ha jól gondolom, akkor 5 évvel ezelőtt azért még ehhez hasonló képeket nem nagyon tudtak kiállítani. Az igazi forradalom az menet közben köszöntött be. Jól látom ezt?
2: Teljesen jól látja. Ez a terem sok szempontból kivétel. E pillanatban még. Kincses Károly kollégámmal pont ebbe az 5 évbe szerkesztettünk egy nagy könyvet, ami most fog megjelenni a kertes megnyitójára, illetve a könyvhétre, aminek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 alkotója. Ez egy majdnem 700 oldalas könyv. Őket kértük föl kiállítani, és szembesülnünk kellett, hogy amikor a könyvet szerkesztettük, még nem volt mesterséges intelligencia, most meg van, és nem tehetünk úgy, mintha ne lenne, úgyhogy ez egy más lehet. Néhány olyan alkotót is meghívtunk, akikről tudtuk, hogy mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Ezt a kockázatot vállalni kellett, még úgy is, hogy a többi teremben fotoművészetileg nagyon érett munkák vannak döntő többségében. Itt pedig hát nagyobb részt elég nyers alkotások, amelyek hát épp csak az első lépéseket teszik meg egy új esztétika felé, vagy a réginek egy módosítása felé, ez se látszik még. Nekem személy szerint úgy tűnik, hogy a fotó most már 200 éves története során nagyon sok nagy technikai változás volt, de néhány alapvető esztétikai, képszerkesztési, kompozíciós szabály mindvégig érvényes maradt, és úgy tűnik, hogy ez a mesterséges intelligencia termére is igaz.
1: Itt közvetlenül mellettünk például egy portrésorozatot látok, egy úriember arcát 6 verzióban alkotta meg a mesterséges intelligencia. Tombor Zoltán képeit láthatjuk.
2: Ez egy nagy játék. Ugye a mesterséges intelligenciának promptokat kell adni. Ő megadta a saját arcát, és azt mondta, hogy én egy kamionsofőr vagyok, vagy én egy vezetőértelmiségi vagyok, és ugyanabból az arcból és ebből a társadalmi közhelyből generált képeket számára valamelyik program.
1: Láthatunk fotográfiákat, ahol mondjuk épületeket varázsolt a mesterséges intelligencia, Fekete Máté ezzel játszott egy picit, mivel ilyen sejtelmes, homályos hangulatot árasztanak a képek, tulajdonképpen akár még valósak is lehetnének.
2: Ez egy másik lehetséges játék, nem csak itt, hanem olyan fotókat látunk, ahol minden eleme akár ott lehetne, nagyon elhanyagolt nők kígyókkal teli szobákba. Lehetetlen, hogy megtörténjen, de hát mégis látjuk, ott van, tehát létezik.
1: Minden odáig valósnak tűnik, hogy mondjuk egy ilyen panel lakásban nem képzelünk oda hatalmas óriás kígyókat valóban, amelyik beteríti az egész szobát, tehát itt bújik ki a szög a zsákból.
2: Az a baj, hogy akár megtörténhet, és mi van, ha megtörténik?
1: Ha egy picit elvonatkoztatunk a mesterséges intelligencia által kreált képektől, akkor hol érzi magát ön most speciál a legjobban, hogyha végig kéne menni?
2: Még mielőtt belépünk a műcsarnokba, két nagy kifeszített ponyvát látunk. Ez Déri Miklós munkája, aki egy balatonfelvidéki kis faluba érzékelte, hogy oda beköltözők és a helyben lakók között igen komoly feszültségek vannak. Megkérte a beköltözők közül néhányat, hogy fogjanak egy széket, üljenek le, és hívjanak oda egy másik székre egy helyben lakót, és beszélgessenek. Hiába van itt az AI, a fotónak ez egy megmaradó és hatalmas lehetősége.
0: A fotoművészet elmúlt 5 évének meghatározó alkotásaiból mutat válogatást a Fotoművészeti Nemzeti Szalon a fővárosban, a műcsarnokban.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: És még egy zenei program a hétvégére. Egész napos ingyenes szabadtéri rendezvényre várják a zeneszeretőket június 7-én vasárnap a fővárosi Liszt Ferenc térre. A Liszt piknikről hallgassuk Farkas Gábort, a Zeneakadémia rektorát.
4: Ez a Lisztpiknik ez első alkalommal kerül megrendezésre. Június 7-én összekötjük a kellemeset a hasznossal, mert egyrészt ugye nagyon szép programsorozattal várjuk az érdeklődőket, és a komoly zene, valamint a jazz és a népzene rajongóit. Másrészt pedig itt fogjuk meghirdetni a 2026-os őszi évadunkat, és azért is tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy a Zeneakadémia egy kicsit kilépjen ebből a gyönyörű épületből, hogy nekem az egy nagyon fontos célkitűzésem, hogy a zenét azt vigyük közel az emberekhez. Nagyon fontos az, hogy minőségi zenei programokat hallhasson a közönség. Olyanok fognak színpadra lépni, mint Simon Izabella, Karaszon Eszter, Balázs János, jó magam is, és hát nem csak komoly zenei koncertekkel várjuk a közönséget, hanem itt bemutatkozik a Zeneakadémia ének, fúvós ütő és jazz tanszékének hallgatói is, valamint kiköltözik a Szabadba a jegypénztárunk is, ahol már bérleteket lehet majd venni az új őszi évadra. Ezen kívül nagyon sok olyan programmal készülünk, ami egy kicsit a gyerekeket állítja a középpontba, mert mindenféleképpen a jövő szempontjából a zene megismertetése nagyon fontos számukra, és az, hogy közelről lássanak hangszereket, közelről halljanak minőségi zenét, úgyhogy gyerekprogramokkal is várjuk, nyereményjátékok is lesznek. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan fajta szabadtéri program lesz, ami mindenki számára kedves lehet, és ezt egyfajta hagyományteremtő jelleggel is szeretnénk megvalósítani. Idén már tartottunk nyílt napokat, de ez az idei nyílt napoknak egy kvázi megkoronázása is lehet.
0: A Lisztpiknik június 7-én vasárnap reggel, tehát 10 órától este 6-ig várja a zeneszeretőket. És most Farkas Gábor zongora játékával zárjuk a kalendáriumot. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Nánási Anikó nevében is. Babuts Krisztát hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Vasváron FM 91,6. Felfedező a tudomány világáról.

0: anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Én nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
1: Ez egyebek között a figyelem kutatása volt. Ziegler István, kísérleti pszichológus nyerte az idén a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíját.
2: Hogyha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
1: Harcban a hólyagrákkal. 3 éves kampány a korai felismerésért.
3: Adi mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét, hogy semmisítsék meg kéziratait. E verset azonban a költő öccse, Lajos vitte be a folyóirathoz. Ő pedig megőrizte.
1: Az elbocsátó szép üzenet kézirata is látható az Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállításán. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Maradjanak velünk, munkatársammal, Zilai Helgával, azonnal kezdünk.

0: Nagy szerencsém volt, egy nyaraláson kaptam kölcsön egy biciklit, elmentem föl hegyek közé, nagyon rossz utakon, bicikliztem, zögykölöttem, és utána levő napon elkezdtem véreset vizelni. Elmúlt a véres vizelet, és a vége is lett a nyaralásnak, de elmentem a házi orvoshoz, mert úgy idegesített, és a házi orvos azt mondta, hogy azonnal indítsak az urológiára, és kell egy ultrahang. A ultrahangon, ami hetekkel később volt, az orvos azonnal mondta, hogy egy diónyi daganat van már a hólyagban, és nyilván, ahogy zögykölődtem, annak ott a igénybevétele okozta ezt a bevérzést.
1: Gergely mesélte nekem egy évvel ezelőtt, hogy így derült ki, hogy hólyagjában rákos daganat van, de sokan ilyenkor sem mennek orvoshoz. Egy csepp se, egyszer se. Ez a jelmondata annak a 3 éves kampánynak, amelyet az Európai Unió a Magyar Urológusok Társasága részvételével indított a hólyagrák korai felismerése érdekében. A jelmondat arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki akár egyetlen csepp vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. Ne késlekedjen, ne várjon arra, hogy elmúlik, ha elmúlik, ne várjon a tünet ismételt jelentkezésére. A hólyagrák sokáig tünetmentes, fájdalommentes, leggyakoribb első tünete a véres vizelet. Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatóját, és Dér Bálintot, a klinika urológus szakorvos jelöltjét, az említett kampány a Be Clear operatív felelősét hallják. Először Nyirádi Péter beszél.
2: Ez egy Európai Uniós támogatásra létrejövő program, amely az Európai Urológus Társaság ernyője alatt a lengyel, a görög és a magyar urológus társaság részvételével, illetve az európai betegszervezeteknek a támogatásával a húgyhólyagrák korai felfedezésére szeretné felhívni a figyelmet azzal, hogyha valaki véresnek látja a vizeletét, azonnal forduljon orvoshoz.
3: Évente megközelítően 3500 új hólyagdaganatos esetet diagnosztizálunk a pacienseknél.
1: Dér Bálint.
3: A valós előfordulás ennek közel másfélszerese lehet.
1: Tapasztalják, hogy emberek véreset pisilnek, és nem mennek orvoshoz, esetleg hónapokig várnak.
2: Sajnos igen, tekintettel arra, hogyha valaki egyszer véreset vizel, és utána elmúlik, azt gondolja, hogy a probléma megoldódott. De sajnálatos módon nem oldódik meg a probléma, mert abban az esetben, ha egyszer is valaki véreset vizel, annak a hátterében ott állhat a húgyhólyagrák. Az orvosnak kell ugye ezt tovább kiértékelni. Elvégre ugye más is okozhatja. Gyújti kövesség vagy gyulladás esetében is kialakulhat, de főleg egy dohányosnál mindenféleképpen ki kell zárni a lehetőséget, hogy ez húgyúti daganatos megbetegedés következtében alakult ki.
1: A húgyhólyagrák felismerése technikailag, orvosdiagnosztikailag mennyire nehéz?
2: Képalkotó vizsgálatokkal, mint ultrahang, CT ki lehet mutatni, de valóban meggyőződni úgynevezett hólyagtükrözés révén lehetséges.
1: A köztudatban valahogy úgy van, hogy ez a férfiak betegsége. Mennyire felelez meg a valóságnak?
3: Nem kizárólag a férfiak betegsége, nőkben is igen gyakran előfordulhat, illetve sajnos Magyarországon az előfordulási arány a női populációban európai szinten is igen magas. Ezért nagyon fontos, hogy mindkét nemben a dohányzás abbahagyása szükséges a betegség megelőzéséhez.
2: Amire azért fontos fölhívni a figyelmet, hogy különböző festéküzemekben, festékgyárakban, illetve kemikáliákkal dolgozóknál az előfordulási valószínűsége sokkal magasabb, és sajnos nap mint nap találkozunk ilyen páciensekkel.
1: Milyen az arány férfiak és nők között?
2: Az arány az 1:4.
1: Tehát 4-szer annyi?
2: 4-szer annyi férfi, mint amennyi nő van.
1: Mennyire jól gyógyítható betegség a hólyagrák, vagy mennyire jól kezelhető? Tehát milyen esélyeket ad a gyógyuláshoz, hogyha valaki az egy cseppvért meglátva már orvoshoz megy?
2: Ugyanúgy, mint bármilyen más daganatos betegség, abban az esetben, ha idejekorán felismerésre kerül, abban az esetben gyorsan és jól gyógyítható. De ugyanakkor ebben azért szerepet játszik az, hogy milyen típusú a daganat, tehát milyen az úgynevezett malignitása, tehát mennyire súlyos. Sajnos van olyan, akinek a felfedezés pillanatában is már nagyon súlyos, úgynevezett izomba terjedő daganat, amivel szemben állunk. De azt kell mondanom, hogy azért az elmúlt 5 évben radikális vívmányokat sikerült elérni, akár a gyógyszeres kezelés, akár a sebészeti ellátás területén.
1: Melyek a kezelés legfontosabb elemei?
2: Először a diagnosztika, a tükrözés, az úgynevezett cisztoszkópia, ezt követően endoszkópusan, tehát húcsövön keresztül történik a daganatnak az eltávolítása, amely egyrészt diagnosztikus, másrészt sokszor terápiás is, tehát ezáltal eltávolításra kerülhet. A korszövettani vizsgálat tudja kimondani a további teendőkt. Abban az esetben, hogyha ez felületes daganat, abban az esetben, esetben úgy hólyagba adandó kezeléssel meg lehet előzni, vagy a valószínűségét csökkenteni. Az ismételt kialakulását a húgyhólyagráknak, abban az esetben ez mélyre terjed, abban az esetben további radikálisabb beavatkozásra kell felkészülni.
1: Az mit jelent?
2: Ez vagy műtéti, vagy endoszkópos sebészeti sugárkezelés plusz kemoterápia.
1: Az Európai Unióban ez az egy csepp vér kampány nem az első. Tudunk-e valamit a korábbiak eredményeiről?
2: Azt kell mondanom, hogy az Európai Unió is belátta, hogy az egészségi állapotát a társadalomnak a prevencióval tudjuk javítani. Tehát arra nincs lehetőség, és azt kell mondanom, hogy a magyar hallgatóknak is nem azon múlik, hogy valami csúcskóráz épül föl, nem azon múlik, hogy egyel vagy kettővel vagy százal több orvos lesz, azon múlik 80%-ban, hogy mi saját magunk mit teszünk érte. Egy-egy ilyen kampány azért azt lehet mondani, hogy igenis kimutatható egy 5 éves intervallumban, hogy sikerült minél több pácienshez eljutni, és emberéleteket sikerült megmenteni.
1: Itt nem a megelőzésről van szó, ha jól értem, hanem a korai felismerésről.
2: Pontosan, de ugyanakkor azért a megelőzésről sem felejtsünk el szólni, tekintettel arra, hogy a legjobb, ha az a betegség nem alakul ki.
1: Tehát a dohányzást mondhatjuk egyértelműen a legfontosabb rizikótényezőnek?
2: A dohányzás a legfontosabb, de ahogy mondtam, a kemikáliákkal dolgozok, és a családi halmozódás.
3: Ennek az Európai Uniós kampánynak egy új aspektusa, hogy nem csak a megelőzéssel, a civilekkel foglalkozik, hanem hangsúlyos része van a betegellátásban résztvevő szakellátó személyzet oktatásának is, hogy minél jobban tudják tájékoztatni a betegeket az adott állapotukról, illetve minél jobban részt tudjanak venni a döntési folyamatokban, minél tájékozottabban tudjanak beleegyezést hozni a kezelésükről, kivizsgálásukról. Az urológus szakorvosok, illetve a szakellátó személyzet oktatása igen fontos ebben a kampányban, és innovatív, mert különböző lehetőségek vannak mind a diagnózisban, mind a kezelésben, és erről fontos, hogy a betegeket tájékoztassák, és együtt hozzanak közös döntést ezekről a lépésekről.
1: Nyirádi Pétert, a Magyar Urológusok Társaságának elnökét és Dér Bálint szakorvos jelöltet hallották az Egy csepp se, egyszer se Európa Uniós ismeretterjesztő kampányról, amelynek célja a hólyagrák korai felismerése.

0: Mire figyelünk és mire nem figyelünk? Mi az, amit figyelem közben mégis regisztrál az agyunk, pedig látszólag figyelmünkön kívül esik? Ilyen és hasonló problémákkal foglalkozik évtizedek óta Ziegler István kísérleti pszichológus, akit 80. születésnapja alkalmából kollégái két hete mini konferencián köszöntöttek, és aki a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült. Ziegler István pszichológus diplomája megszerzésétől, azaz 1969-től az Akadémia Pszichológiai Intézetében dolgozott, amelynek hosszú éveken át az igazgatója is volt. Ezt az intézetet ma Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetnek hívják. Ziegler István ennek kutatóprofesszor emeritusa.
1: A módszertan, amit még most is csinálok, az agy elektromos jelenségeknek az értékelése embereken. Ez egy olyan fajta kutatás, ahol többféle megközelítés van. Én magamat pszichológusnak tartom, tehát amit én csinálok, az az, hogy pszichológiai jelenségeket próbálok ezekkel az idegtudományos módszerekkel vizsgálni. A pólus másik oldala azok a kollégák, akiket az érdekel, hogy hogyan működik az agy. Mi mindig pszichológusként foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal.
0: Tehát pszichológusként tették fel a kérdést.
1: Igen, pontosan. Tehát a figyelemmel kapcsolatos és pszichológiai kérdéseink voltak.
0: Például?
1: Például az, hogy milyen modelleket lehet avval kapcsolatban felállítani, hogy egyszerre rengeteg mindenféle éri az emberi szervezetet, akár látáson, akár halláson, mindenen keresztül. Hogy van az, hogy ebből kiválasztjuk azt, ami éppen a viselkedésünk szabályozása szempontjából fontos. Ezt hívják a szelektív figyelemnek. Tehát ennek hol van a hatása, már korán az észlelésben hat, vagy pedig egy későbbi szakaszban. Ez például a figyelemmel kapcsolatos, de ugyanezt aztán be lehet tenni egy olyan kérdéskörbe, amivel szintén rengeteget foglalkoztunk, hogy hogyan változik ez az életkorral, időskorban, ezek miképpen változnak. És azután egy különösen érdekes része a dolognak az, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi lesz azokkal a környezeti hatásokkal, amikre nem figyelünk. Tehát azok elvesznek-e, vagy pedig valahogy azt is feldolgozza az észlelő rendszerünk, mert azért lehetnek fontos dolgok is, amiket éppen nem figyeltünk azok között, a változások között. Most ezeket azért jó vizsgálni, ezekkel az agyi elektromos módszerekkel, mert ezekre éppen nincsen külső reakció. Ugye a klasszikus pszichológus olyan módszereket alkalmaz, ami vagy azon alapul, hogy milyen gyorsan reagálunk, vagy pedig, hogy mennyi hibát csinálunk. Most, hogyha minket az érdekel, hogy mi történik azokkal, amikre nem reagálunk, akkor ezek nagyon közvetetten használhatók csak, viszont az agyi elektromos működések azok mutatják ezeket.
0: Valami olyasmit kell elképzelni, hogy megyek az utcán, arra figyelek, hogy jön a busz,
1: igen,
0: de azt, hogy a mellettem elmenő nő milyen ruhában van, azt nem veszem észre.
1: Pontosan ilyesmiről van szó, de ezek közül, a környezeti események közül nagyon sok mindent regisztrál az idegrendszer, főleg azokat a dolgokat, amelyek a szokásostól valamilyen szinten eltérnek. Tehát, hogyha van valamilyen állandó együttes a környezetben, de valami ettől eltér, ezt automatikusan regisztrál, és a tulajdonképpen ezt lehet nagyon jól vizsgálni ezekkel az agyi elektromos jelenségekkel.
0: Szóval, hogy a bikiniben menne el mellettem a körúton, akkor azt észrevennénk?
1: Azt észrevennénk, igen, az már egy másik dolog, szóval, hogyha valami nagyon feltűnő, akkor egy egészen más rendszer is elkezd működni.
0: Hogyan kell egy ilyen kísérleti elrendezést elképzelni?
1: Hát ugye általában a laboratóriumi kísérletek egy nagyon jelentős részben megpróbáljuk valamiképpen modellezni a valóságot, kiiktatjuk azokat a mozzanatokat, amelyek az eredményeket zavarnák, és egy némileg mesterséges helyzetet teremtünk, de mégiscsak annak valami köze van. Ez a mi esetünkben úgy néz ki, hogy adunk valamilyen feladatot a vizsgált személynek, amivel ő elfoglalja magát, tehát például kell egy képernyőt nézni, és egy mozgó pontot meg kell tartani a képernyő közepén, tehát neki oda kell figyelni. Ezzel egy egyidejűleg a képernyőnek más részein jelennek meg egyéb események, amelyek úgy néznek ki, hogy általában ugyanaz jön, de néha egy ettől eltérő. És akkor mi azt tudjuk megvizsgálni, hogy az ettől eltérő esemény mennyiben vált ki más agyi elektromos tevékenységet, mint az, ami sorozatosan ismétlődik.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez megváltoztatja a figyelmet?
1: Tulajdonképpen nem változtatja meg, és éppen ez a poén benne, hogyha megkérdezzük utána az illetőt, hogy mi mindent látott még, akkor nagyon kevés dologról tud beszámolni. Minden esetre ezeket az eltérő eseményeket regisztrálta az idegrendszer. Hát abban az esetben, hogy ezek nagyon-nagyon eltérőek, akkor jön ez az eset, amit tetszett mondani a bikinivel.
0: Mi az az eredménye, amire a legbüszkébb, vagy amire azt gondolja, hogy a legjelentősebb?
1: A legjelentősebb azok az eredmények, amiben megpróbáltuk megnézni azt, hogy ez az automatikusan működő rendszer mennyire okos. Tehát mi mindent vesz észre. Például nagyon érzékeny arra, hogyha vidám arcok között jön egy szomorú, és viszont érzékeny arra, hogyha férfiak között egy nő van, és viszont érzékeny arra, hogyha két esemény gyakran egymással összekapcsolva jelentkezik, de most ez a kapcsolat megszűnik. Tehát kiderül, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen primitív intelligencia, ami így működik bennünk, nem észrevett, szoktuk mondani, hogy implicit módon.
0: Nyilván ennek valami evolúciós jelentősége van, nem? Hogy a szokatlan dolgokat a túlélés érdekében észrevegye az ember.
1: Természetesen ennek evolúciós jelentősége van, mert hogyha én éppen megyek gyűjtögetni, de közben jön a veszélyes állat, hát akkor jó, hogyha valami ezt jelzi. Tehát a környezetről egy általánosabb kép megjelenik az információfeldolgozó rendszerben.
0: Ezek az eredmények, amelyekhez a kísérleteik során hozzájárultak, hozhatnak-e valami gyakorlati dolgot a mindennapi pszichológiában vagy a pszichiátriában? Gondolok a figyelemzavaros hiperaktivitásra.
1: ADHD-sok azok nem annyira egyszerű, mert azért egy ilyen kísérlet az az kell, hogy az illető egy ideig ott üljön és figyeljen egy dolog, ez a pont az, ami neki nehéz, de azért ezt is csinálják. És hát például a mi kutatásainkban kiderült az, hogy akik sokat dohányoznak, azok lényegesen érzékenyebbek a dohányzással kapcsolatos tárgyak megjelenésére automatikusan, mint akik nem dohányoznak. De ugyanaz igaz például az internet addikcióval kapcsolatban is. Na most rengeteg olyan kísérlet van, amikor különböző átlagostól eltérő mintát vizsgálnak, mi is vizsgáltunk. Tehát például kiderül az, hogy olyan sportolók, akiknek a sportága nagyon koncentrált figyelmet igényel, mint például céllövők, azoknál lényegesen kevésbé jelennek meg ezek a külső körülményekre való érzékenységet mutató agyi hullámok, mint például azoknál a sportolóknál, akiknél a sportjuk pont az ellenkező, mint például a kézilabdások. Tehát ilyesmire ezeket lehet használni. Aztán egy másik dolog az az, hogy extrém körülmények között hogyan működik ez a rendszer. Amerikai kollégák megnézték ezt nagyobb oxigén koncentráció, vagy kisebb oxigén koncentrációs körülmények között, tehát ilyen extrém viszonyok között. Ilyesmi kutatások is rengeteg van. És hát öregedéssel kapcsolatosan egy ilyen általános tézis az, hogy ezek az automatizált működések, ezek kevésbé változnak. Ez érdekes módon itt is kimutatható, de azért már változnak ezek is.
0: Azt tapasztalja az ember, hogy az öregek kevésbé tudnak figyelni, vagy rövidebb ideig tudnak figyelni. Ez egy mindennapos tapasztalat szinte az életben.
1: Tapasztalat, és kimutatható az is, ez most már nem az az automatikus feldolgozás, hanem az a figyelmi témakör, és ez is kimutatható egy másik típusú vizsgálattal, hogy a zavaró ingerek azok jobban zavaróak. Hogyha valaki valami komolyabb dolgot csinál, akkor jobban zavarja, hogyha közben szól a rádió, meg ilyesmire gondolok.
0: Milyen technikával döntötték el, hogy akkor az agy most hogy reagál, vagy mit szelektál, mit nem?
1: A kiindulás az az elektroenkefalográfia. Na most, hogyha adunk egy ingert, ez az inger, ez azt okozza, hogy egy fél másodpercig megváltozik az agy elektromos működés. A probléma az, hogy az agy az rengeteg mindent csinál egyszerre. Nagyon rossz a jelző. jelzőarány. Úgyhogy olyan számítástechnikai módszereket kell használnunk, amik ezt a jelzőarányt javítják. Hát itt a legegyszerűbb az, hogy nem egyszer adunk egy-egy inget, hanem ismételten, és akkor ezekből átlagokat számítunk. De mondom, a kiinduló pont az elektronkefalográfia, és akkor megnézzük azt, hogy egy ilyen eseményt követően milyen speciális hullámformákat lehet látni. Ezek az egymást követő hullámformák, ezek többé-kevésbé követik az információ feldolgozásnak a különböző lépéseit.
0: A gyakorló pszichológia, tehát így más embereken való segítés sose vonzotta?
1: Én diplomám van klinikus pszichológiából, de elvégeztem az egyetemet, az egyetemi oktatóim beajánlottak ide ebbe az intézetbe, és akkor ettől kezdve itt dolgoztam. Én megtaláltam itt a helyemet.
0: Mit gondol, hogy miért?
1: A magyar élettannak egy nagy alakja volt Grastján Endre Pécset. Nekem szerencsém volt, mert egy bizonyos időt szakmagyakorlaton ott töltöttem, és tőle megtanultam azt, hogy anélkül nem lehet tudományt művelni, hogy ezt ne kvázi mint szórakozást fogjuk föl. Úgyhogy nekem az a szerencsém van, hogy a hobbimat tudtam így több évtizeden keresztül művelni, és még pénzt is adtak érte.
0: És mit gondol, hogy öntől az ön tanítványai mit tanultak? Volt-e annyira mester, mint amennyire Grastján volt? Hát ő egy legendás alakja volt az élettannak.
1: Hát, én nem voltam sose egy úgynevezett karizmatikus ember, de talán azt megtanulták, hogy mindig egy kicsit vidáman kell dolgozni. Azt nem lehet csinálni, hogy a kutató munka az elkezdődik reggel, mit tudom én, a munkaidő kezdeténél és befejeződik a végén. Szóval amikor az ember úgy sétál magába, vagy mit tudom én, egy dolgot van, akkor is jó, hogyha ezek a problémák keringenek a fejébe. És talán azt is, hogy ahogy változik a szakma, egyre technikaibb lesz. Meg kell, hogy mondjam, hogy az a technika, amit most alkalmazunk, akikkel én együtt dolgozom, fiatalok sokkal jobban ismerik, mint én, de azt is látni kell, hogy a technika nem minden. Szóval gondolkozzunk el azon, hogy tulajdonképpen mi a fenne értelme van annak, amit csinálunk. Talán ezt át tudtam adni.
0: Ziegler István kísérleti pszichológust hallották, aki majdnem 60 éves kutató munkájának elismeréseként a múlt héten a Magyar Pszichológiai Társaság életműdíjában részesült.

0: 200 év kincsei címmel a Magyar Tudományos Akadémia székházában év végéig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az akadémiai könyvtár gyűjteményének igazi különlegességeiből állítottak össze a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriuma alkalmából. Feltétlenül menjenek el, mert olyan kéziratokat, könyveket, kódexeket, képeket láthatnak, amelyeket tárlaton egyidejűleg még soha nem lehetett megtekinteni. Regisztrálni a kiállítások.mta.hu oldalon lehet. A részvétel ingyenes. Egy kis ízelítő Balsai Mónitól és Elek Ferenctől.
1: Friedrich von Amerling, gróf Széchenyi István.
2: Széchenyi István egyenes tartással rendületlenül áll a festményen. Csípőjén tartott bal karjában ugyanaz az elegáns lendület, amellyel birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta egy tudós társaság alapítására. Díszmagyart visel, lábán sárga csizma ragyog. A gróf életed elén készült legismertebb portréját Széchenyi testvérei Lajos és Pál rendelték meg a bécsi festőtől, és egy levél kíséretében az akadémiának ajándékozták. Hogy ki e képnek arcvonal mira pillant, hazáját boldogító legszebb tettekre sörkenjen. Vajon mit jelent nekünk ma a legnagyobb magyar? A gondolatok a könyvtárban kézirata.
1: Az akadémia könyvtárát gróf Teleki József alapította. 30 ezer kötetes családi gyűjteményét ajándékozta a nemzetnek. A megnyitó előtt Toldi Ferenc titoknok megengedte, hogy Vörös Marti bent egy kis időt töltsön el. Itt született filozófikus verse, a gondolatok a könyvtárban. A kézirat több ponton eltér az ismert műtől. Itt van rögtön a cím. Haszontalan gondolatok. A könyvtárban. Ám a keserű hang még közelebb is hozhatja hozzánk a költőt, mint az emelkedettség. Hiszen a hiába valóság érzését mind ismerjük. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Stán éppen így szép küzdeni. Erőnk szerint a legnemesbe kért.
2: Az elbocsátó szép üzenet kézirata.
1: Törjön százegyszer, százszor tört varázs, hát elbocsátlak még egyszer, utolszor. Ha hitted, hogy még mindig tartalak, s hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Kegyetlen szép sorok a ceruzacsonkkal írt kéziraton. Hogy Adi verse elemi erővel hat, nem meglepő. A költő és Léda szerelmét egy nemzet ismeri, a versek a kapcsolatok rejtett traumáit teszik láthatóvá. Meglepő azonban, hogy a kézirat fennmaradt. Adi ugyanis mindig arra kérte a Nyugat szerkesztőségét,

0: Himnuszunk. Kölcsei portréját majdnem elpusztította a 38-as pest-budai árvíz. A festmény akkor barátja Bártfai László tulajdonában volt, aki a Dunai Ártól lakhatatlanná vált házából maga mentette ki. Ebéd után megmostam a megmaradt olajfestvényeket az áradás iszapjától, írta naplójában. Vajon milyen érzés a himnusz költőjének legismertebb arcképével szemközt állni?
1: Megtudhatják, ha megnézik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának 200 év kincsei című kiállítását. A tárlat megtekintése ingyenes, regisztrálni a kiállítások.mta.hu oldalon lehet. Balsai Mónit és Elek Ferencet hallották.

0: A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Sulyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev beleegyezik az orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokba, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kézbékés úton megegyezni Ukrajnával, ugyanakkor szerinte a kijevi kormány egyelőre nem érdekelt a harcok befejezésében. Az ukrán dróntámadásokkal kapcsolatban kilátásba helyezte az orosz légvédelem fejlesztését. Jóváhagyták az Európai Unió kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét a tagországok belügyminiszterei. A luxemburgi ülésen megállapodtak abban, hogy az egészségügy, az oktatás és a bűnüldözés területén összehangoltan lépnek fel, és a tervek szerint megerősítik a nemzetközi kikötőkkel és a csomagküldő szolgáltatókkal való együttműködést. A téma az Európai Tanács 2 hét múlva esedékes ülésén is napirenden lesz.

0: Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 meghaltak. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okát vizsgálják. Egy sporthír. Hátrányból fordítva, 4-2-re nyert az Újpest hazai pályán a Nyíregyháza ellen, a férfi futzál NB1 döntőjének 3. mérkőzésén, így megőrizte pálya előnyét, és 1 győzelemre került a bajnoki címtől. Az időjárásról változóan felhős napos időre készülhetünk, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. 3:03.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A párizsi székhelyű gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, az OECD 1,6%-os magyar gazdasági növekedéssel számol az idei évre a tavalyi 0,5% után. Jövőre pedig 2%-os bővülést várnak a jelentés összeállítói. Globális szinten a tavalyi 3,4%-ot követően 2,8%-os bővülést várnak. Arra kérdésre, hogy mi áll a magyar gazdaság növekedési potenciája mögött, Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Tehát induljunk ki a tavalyi 0,5%-os növekedésből, mégpedig a tekintetben, hogy ez a növekedés, ez hogyan állja meg a helyét, vagy hogy alakult az Európai Unió többi tagállamában, illetve milyen az a gazdasági környezet, ami hatással volt nem csak Magyarországra, hanem az uniós tagállamokra is.
3: Igen, elhangzott, hogy a tavalyi évben a globális GDP az 3,4%-kal bővült az OECD szerint, tehát ehhez a viszonyítva a 0,5%-os magyar GDP növekedés az nem számít kifejezetten combosnak, de hogyha megnézzük, hogy a kontinensen milyen mértékben változott a tavalyi évben a különböző Európai Uniós tagállamok, vagy összességében az európai országok GDP-je, akkor azt lehet mondani, hogy ez a 0,5%-os magyar GDP változás, ez abszolút a középmezőnybe tartozik, és hát azt is fontos megnézni, hogy hogyan jutottunk el ide. Ugye most már 2019 volt az utolsó olyan év, amikor a magyar, illetve az európai GDP, vagy gazdasági teljesítmény bővülni tudott, azóta gyakorlatilag egy permanens válságban, válság hullámokban élünk, ami a koronavírus járvánnyal kezdődött, majd az energiaválsággal folytatódott, majd a tavalyi évben az európai ipari vállalatoknak a felvevő piacáról való kiszorulással folytatódott, most pedig idén február 28-án ugye a Közel-Keleten is kitört egy háború, ami most már egy újabb globális energiaválsággá fejlődött.
2: A gazdasági számok soha nem tudnak elegendőek lenni, de ha ezt a 0,5%-ot a tekintetben nézzük, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nekiáró uniós forrásokat például nem kapta meg, és az nem tudott egyfajta gazdasági fellendüléshez vezetni, akkor hogy kell értékelnünk ezt a 0,5%-ot, és akkor hogy kell értékelnünk, ha visszagondolunk arra, hogy még Nagy Márton milyen gazdasági várakozásokkal futott neki ugye az év elejének, és hogy abból mi lett, abból a bizonyos gazdasági repülőrajtból?
3: Igen, mostanában divatos a korábbi nemzetgazdasági miniszter szidni, de egyébként, hogyha valaki visszanézi 2024 év végi magyar GDP előrejelzéseket, akkor Nagy Márton nem állított igazából semmi kirívó dolgot, hiszen mind az IMF, mind a Világbank, mind az OECD, mind az Európai Központi Bank a 2025-ös évre azt jelezte előre, hogy a magyar GDP 2,5-3,5% közötti ütemben, vagy nagyságban fog bővülni a tavalyi évben. Csak aztán a tavalyi év április 2-án indította Donald Trump a gyakorlatilag az egész világra kiterjesztett kereskedelmi háborúját. Lehetett arra számítani, hogy Trump nagyobb mértékben fog vámokat kivetni az európai országokra is, de senki sem számított, hogy ilyen mértékű vámokat. Ez egy óriási gazdasági bizonytalanságot okozott. Ugyanakkor még 2024 végén az volt a várakozás, hogy Trumpnak a második elnöki ciklusának a kezdetével az orosz-ukrán háború ben egyfajta fordulat fog bekövetkezni, és az fokozatos eszkalációt, majd a fokozatos deeszkalációt, tehát csillapítás fogja felváltani, ez nem történt meg. Azóta is folyamatosan zajlanak a harcok változó intenzitással Kelet-Európában. Ez is egy gazdasági kockázatot okoz, hogyha megnézzük, hogy akár a magyar állampapírnak a hozamai a háború kitörése előtt, tehát a háború kitörése óta rekord magason vannak, vagy voltak a tavalyi évben, tehát én nem károsztatnám ennyire a volt gazdasági minisztert, de az tény, hogy mondjuk év közepén is olyan nyilatkozatokat tett, hogy majd az év második felében fog beindulni a gazdasági teljesítmény, pedig akkor már lehetett látni, hogy itt a kereskedelmi háború, a különböző geopolitikai konfliktusok miatt nem fog ilyen mértékben nőni a tavaly évben a GDP.
2: Ugye csak nem tudok attól elszakadni, hogy ezt a 0,5%-os gazdasági növekedést az EU-s források bizonyos része nélkül ért el a magyar kormányzat, és hogy az új kormányzatnak az ígérvénye az, hogy több mint 16 milliárd eurónyi forrást fog hazahozni. Hogyha ezt nézzük, akkor az OECD-nek az 1,6%-os várakozása, ami kicsivel több mint 1%-ot jelent a mostanihoz képest, ezekkel a forrásokkal egyenes arányban van-e?
3: Igen, hát nem. Ez a rövid válasz. Hosszú válasz pedig az, hogy egyébként ez egy tévhit volt a magyar gazdasági sajtóban, hogy az elmúlt években, ugye 2021 óta tart a jelenlegi zajló 7 éves uniós költségvetési ciklus, tehát az egy tévhit volt, hogy az elmúlt 5 évben be lett volna fagyasztva az összes Európai Uniós forrás, és hogy nem érkezett volna Magyarországra forrás. Az Európai Bizottság minden egyes nap közé teszi tagállami bontásban, hogy a jelenleg zajló költségvetési ciklusban allokált forrásoknak mekkora része érkezett már meg az adott tagállamban. Magyarországon ez 20%-os, előző héten néztem, ami messze elmarad az időarányostól, de az Európai Uniós forrásokat úgynevezett utófinanszírozással folyósítják, tehát az adott projektet tagállami költségből tagállami finanszírozással végre kell hajtani, majd utána lehet benyújtani a számlát az Európai Bizottságnak. Tény, hogy nem jó adat ez a 20%-os forrás lehívási magyar arány, de még a legjobban teljesítő tagállam, ha jól emlékszem, Észtország is a forrásoknak kevesebb, mint a felét hívta le, pedig ugye 2028-tól indul a következő 7 éves uniós költségvetési ciklus. Szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal a források felszabadításáról, de azért azt is fontos látni, hogy ez egy politikai egyezmény. Ez még nem jelenti azt, hogy a források ténylegesen fel lettek szabadítva. Ez a politikai egyezmény gyakorlatilag arról szól, hogy megállapodott a két tárgyaló fél, az Európai Bizottság és a magyar kormány, hogy milyen reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a forrásokat fel tudjuk szabadítani. És egyébként nagyon okosan úgy tárgyalták ki az elmúlt hónapokban források felszabadítását, hogy például a helyreállítási alapból származó forrásokat, amit ugye még a koronavírus járványból való kilábalás miatt indított az Európai Unió, ennek a lehívási határideje az idén december 31. Nyilvánvalóan most 6 hónap alatt nem lehet egy vasúti szakasz felújítani, vagy egy kórházat felhúzni ez alatt az idő alatt, ezért azt csinálták, hogy korábban már megvalósított projekteket kicseréltek az eredeti tervben leadott beruházásokkal, és így ezekre már le lehet hívni a december 31-i ideig, vagy határideig az uniós forrásokat. Az pedig, hogy az OECD most 1,6%-os GDP növekedést prognosztizál az idei évre. Ez egyébként az Európai Unióban szintén a középmezőnybe tartozik, tehát ez még mindig nem egy kiugró adat, de én még abban sem vagyok biztos, hogy amikor az OECD is elemzők készítették ezt az előrejelzést, abban szerepelt az, hogy már ténylegesen az idei évben fel tudják oldani az uniós forrásokat, hiszen június elején publikálták ezt a jelentést, de a forrásokat egy héttel korábban, az azt megelőző héten tárgyalta ki a magyar kormány, de azért egy ilyen nagy volumenű jelentésnek az elkészítése az nem egy hetet vesz igénybe, hanem hónapokat.
2: Akkor vizionálhatjuk azt, hogy ha már itt Nagy Márton neve szóba került, akkor az általa hozott vállalkozás ösztönző támogatások azok, amik mondjuk ebbe a növekedésbe akár be is épülhetnek, hiszen azért az vitathatatlan, hogy a magyar gazdaságot, még ha repülő rajt nem is volt, de próbálta a kormányzat többfajta intézkedéssel is elindítani.
3: Igen, hát hogyha megnézzük, a KSH előző hónapban publikálta az első negyed évre vonatkozó GDP változási adatokat. Az első negyed évben éves alapon, tehát 2025 első három hónapához viszonyítva 1,7%-kal bővült, a GDP negyedéves alapon, tehát 2025 utolsó három hónapához képest pedig 0,8%-kal. Ezt, hogyha figyelembe veszük az elmúlt 6 évet, ez egy kiemelkedően jó GDP bővülési adat. Még egyébként az Európai Uniós rangsorban is talán az éves alapon a második legjobb GDP, nem, az éves alapon a hatodik legjobb GDP bővülési adatot értük el az első negyed évben, negyedéves alapon pedig a második legjobbat a 27 tagállam közül. Itt nyilvánvalóan ezt még az előző kormányzatnak az intézkedései és jóléti juttatásai eredményezték. Most lehet itt arra gondolni, hogy a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége, a rendvédelmi szervekben dolgozóknak juttatott 6 havi fegyverpénz, a 14. havi nyugdíjnak a részleges bevezetése, vagy például meg lehet említeni például a január havi fűtési számlának a közel harmadának az állami átvállalását, ezek mind bővítették a lakosság pénzügyi mozgásterét, és ez egyébként a fogyasztási adatokban is meglátszik, hogy az év első negyed évében kiemelkedően magas volt a háztartások fogyasztása. Ez képezte az alapját a jó első negyedéves GDP adatnak.
2: Ugye úgy fogalmazott korábban, hogy a most érkező uniós forrásokhoz elég konstruktívan áll hozzá az új kormányzat, és amit lehet már meglévő beruházások kapcsán próbál lehívni. De hát azért még itt az uniós forrásoknak nagy része meg nem valósult beruházásokhoz fog kapcsolódni. És hát ugye azt is tudjuk, hogy a minden ide érkező eurócent mellé még jelen pillanatban a forintot mellé kell tenni. Tehát a magyar gazdaság, a magyar kis- és középvállalkozások például föl vannak erre készülve, hogy ezeket az uniós forrásokat le tudják hívni, mert az egy dolog, hogy a kormányzaton keresztül, vagy pályázatokon keresztül ezek a források elérhetőek, de mindenkinek mellé kell tudni tenni akár a saját részét is.
3: Igen, hát ketté kell választani az uniós forrásokat. Most az elmúlt 4 évben, ugye 2022 áprilisában fagyasztották be az uniós forrásokat. Ezt ketté kell választani. Egyrészt van, ahogyan említettem, a koronavírus járványra indított, vagy abból való kilábalásra indított helyreállítási és reziliencia építési alap. Ennek az elmúlt években befagyasztott összege az 10,4 milliárd euró volt. Ennek a kitárgyalási határideje volt idén augusztus 31-e, a lehívási határideje pedig idén december 31-e. Ez az, amit infrastruktúrális beruházásokra, kórházfelújításokra, útépítésekre, digitalizációs fejlesztésekre tud lehívni a kormányzat. A másik, amiből a kisvállalkozások is nagyobb részben részesülni tudnak, az pedig a 7 éves uniós költségvetés. Ennek már csak a kisebbik része volt befagyasztva, ugyanis 2024-ben az előző kormányzat meg tudott állapodni az Európai Bizottsággal, és a nagyobbik részt a sikerült már felszabadítani. Ennek igazából nincsen határideje, vagy idén lejáró határideje a 7 éves költségvetési ciklusból járó forrásoknak, hanem a következő 7 éves ciklusnak az indulási ideje, az pedig 2028. január 1-e. Tehát igazából nem kell annyira sietni ebben a kérdésben, de az tény, hogy az előző kormányzatnak az egy nagy hibája volt, hogy nem sürgette a tárgyalási folyamatot, bár azt sem szabad eltagadni, hogy azért az Európai Bizottság is javarész politikai okok miatt tartotta vissza az elmúlt években a forrásokat. És hogy a kérdésének a másik részére is válaszoljak. Hát igen, az forint az elmúlt másfél évben 30%-ot erősödött. Közel 30%-ot erősödött. 2024 novemberében még 410 forint volt az euró árfolyam, most az elmúlt hetekben ez már 350-355 forint közötti. De ugye az Európai Uniós források azok euróban vannak könyvelve, Magyarországon viszont még forintot használunk, tehát hogyha mondjuk csak a helyreállítás és reziliencia építési alapból Magyarországnak járó forrásokat nézzük. Másfél évvel ezelőtt ez a 10,4 milliárd euró, mondjuk 4500 milliárd forintot ért, most a forint erősödése miatt, ez most már jó indulattal is 3600 milliárd forintot, tehát azt lehet mondani, hogy másfél év alatt egy jó 900 milliárd forintot a forint erősödése miatt elvesztett a magyar költségvetés. Nem mondom, hogy a forint erősödésének nincsenek pozitív hatásai, például a külföldi nyaralás az egy kifejezetten pozitív előny, de az tény, hogy az Európai Uniós források lehívása tekintetében a forint erősödése az egy negatív következmény volt. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy sem a folyamatosan gyengülő, sem a folyamatosan erősödő forint az nem jó a magyar gazdaságnak. A legjobb forint árfolyam az a stabil és erő, stabil forint árfolyam.
2: A stabil forint árfolyam viszont alapja lehet annak, hogy az eurózóna tagja legyen akár Magyarország is, és a kormányzatnak vannak is ilyen törekvései, ami szintén mondhatjuk azt, hogy pozitívan hat a piacokra, mert csak az, hogy elkötelezett a magyar kormány amellett, hogy az eurót bevezesse. Viszont itt Kármán András tett egyfajta vállalást, hiszen azt mondta, hogy ennek a céldátuma 2030 lehet. Tehát, hogyha most nézzük, hogy a forintnak mekkora ingadozása van. Azt nézzük, hogy milyen a GDP növekedés, és akár beszélhetünk majd az államháztartási hiányról is. Akkor 2030 lehet egy reális céldátum?
3: Igen, több dátum elhangzott, az egyik 2030, a másik 2031, azért ez a 2031 egyes céldátum, ez már politikai szempontból egy óvatosabb, hiszen ez nem a jelenlegi parlamenti ciklusba esik, tehát így ilyen ígéreteket bárki tud tenni, de azt is lényeges látni, hogy az eurozónához való csatlakozásnak 5 fő kritérium rendszere van, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok, Maastrichti konvergencia kritériumok. Ezek közül az egyik vonatkozik arra, hogy legalább 2 évet el kell tölteni az európai árfolyam mechanizmusban. Ez az elsőre bonyolultan hangzó feltétel igazából arra vonatkozik, hogy az euróval szemben 2 évig egy viszonylag szűk árfolyam sávban kell tartani az árfolyamot. Ez plusz-minusz 15%. Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 2 hónapban a választások óta is több mint 15%-ot erősödött a forint az euróval szemben, akkor azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt 2 hónapban nem teljesítettük ezt a kritériumot. De egyébként a többi, a maradék 4 kritérium közül is talán egyet, az inflációra vonatkozó kritériumot teljesítjük, és hát az okozza a problémát, hogy a következő 4 évben, ugye 2030-as a pénzügyminiszternek a céldátuma, ahhoz, hogy be tudjuk vezetni az eurót, nagyon szigorú fiskális politikát kell folytatni. Az államháztartási hiányt azt 3% alá kell csökkenteni. Az államadósságot 60%, a GDP-hez viszonyított államadósságot 60% alá kell csökkenteni, vagy pedig 3-4 éven keresztül jelentősen csökkenő pályára kell vinni. Hát ez a jelenlegi ígéret halmaz mellett, amit a jelenlegi kormánypártok kampányban megfogalmazott, ez teljesíthetetlen. Van egy nagyon jó oldal, az ígéretfigyelő.hu-ot összeszedték, és több mint 1000 ígéretet tett a jelenlegi kormánypárt, vagy kormányfő. Tehát az látszik, hogy most egy elég erőteljesen elváló, vagy elkülönülő gazdaságpolitikai dilemma előtt áll Magyarország. Vagy szigorú költségvetést fogunk folytatni az elkövetkezendő években, és akkor 2030-ba vagy 2030-as évtized elején be tudjuk vezetni az eurót, vagy pedig az infrastruktúrális beruházásokat, amik jelentős elmaradásban vannak, végrehajtjuk, a különböző állami szolgáltatások színvonalát, most a tömegközlekedésre, oktatásügyre, egészségügyre kell gondolni, ezeket jelentősen fejlesztjük. De ez a két gazdaságpolitikai cél alapvető ellentétben van egymással. Én nem mondom, hogy bármelyik rosszabb lenne, mint a másik, mind a kettő mellett lehet pozitív érveket felsorakoztatni, de a kormányzatnak erről beszélnie kellene, hogy egy társadalmi vitára bocsájtani ezt, hogy melyik a fontosabb cél, euró a jövő évtized elején, vagy pedig az állami szolgáltatások fejlesztése és jóléti juttatások, vagy például a nyugdíjemelés.
2: Hát, hogyha az euró bevezetéséhez alapul vesszük azt, hogy erősen meg kellene húzni a nadrágszíjat és spórolni kellene, és elválasztjuk a kormánynak a cselekvését a kommunikációtól, akkor azt látjuk, hogy egyfajta szigorítás vagy nadrágszíjhúzás már elkezdődött, hiszen az országgyűlési képviselőknek és a minisztereknek csökkenteni szeretnék a juttatását és a fizetését is, és erről azért beszélek úgy, mint cselekvés, mert már a parlamentben ugye az országgyűlés ezt tárgyalja is. Na de ha visszaugrunk ehhez az OECD jelentéshez, ebben nagyon érdekes, hogy a GDP növekedés mellett találunk egy olyat is, hogy az erős nominális bérnövekedés és a személyi jövedelemadó csökkenés ellenére átmenetileg azt vizionálják, hogy lassul a lakossági fogyasztás növekedése, mégpedig az energiasok és az év közepére várható üzemanyagár plafonok fokozatos eltörlése hatására. Tehát ez a pozitív és negatív hír, mert ezt ugye negatívumnak értékeljük, mármint ami a lakossági fogyasztásokat illeti, ez hogyan hozható egyensúlyba?
3: Igen, a politikusoknak van egy olyan szuper képességük, hogy a negatív híreket is képesek pozitív hírként eladni. Az tény, hogy ugye idén évelején 11%-kal nőtt a minimálbér. Aki figyeli a kereseti statisztikákat, az már felfigyelhetett arra az összefüggésre, hogy minden egyes évben az átlagbér közel akkora mértékben nő, mint amekkora mértékben az évelején a minimálbért emelik, hiszen a minimálbér emelésnek a hatása az átszivárog a bérskála többi részére is. Igen ám, ez egy nagyon jó hír, hogy 11%-kal nőtt a minimálbér, illetve az átlagbér, de a tavalyi évben a GDP-nk 0,5%-kal nőtt, vagy közel kicsit több, mint 0,5%-kal. Az idei évben is 1,5%-os GDP növekedés várható. Egy ilyen helyzetben, amikor a gazdasági teljesítmény nem nő kiemelkedő mértékben, nem biztos, hogy tér van arra, hogy a fizetéseket kiemelkedő mértékben emeljük. Erre utalhatott az OECD-nek a OECD-ben szereplő mondat, hogy ezt a magas nyomású gazdaságfejlesztést, ezt az erőteljes bérdinamikát a jövőben nem biztos, hogy fent tudja tartani a kormányzat. És hát igen, a fogyasztás tekintetében is látszik már egy kismértékű visszaesés, de ez annak köszönhető, hogy az elmúlt fél évben pedig kiemelkedően magas volt a különböző jóléti juttatásoknak, adókedvezményeknek köszönhetően a lakossági fogyasztás.
2: A lakossági fogyasztás csak az vetheti vissza, hogy ezt tudtuk, hogy az üzemanyagár plafon egy idővel megszűnik, ezt sem az Orbán kormány nem rejtette véke alá, és ugye erről már az új Tisza kormány is így beszélt, de hogyha most az uniós források az ahhoz a kapcsán a politikai alkuról, vagy alkura gondolunk, aminek azért minden részletét nem ismerjük még. Egy valamit viszont tudunk, hogy az Európai Unióból akár a rezsicsökkentést, akár a nyugdíjasok tekintetében a 13. 14. havi kifizetéseket támadta az Unió, akkor hogyha ezek ne talántán eltörlésre kerülnek, akkor az a lakossági fogyasztás csökkenésre milyen hatással van? Ezzel esetleg az új szíli számolt.
3: Igen, az Európai Unióban 2011 óta létezik egy olyan intézmény, most nem konkrét intézményre, tehát fizikai intézményre, hanem egy jogi intézményre gondolok, aminek a neve az Európai Szemeszter. Ennek kapcsán fogalmazzák meg minden egyes évben, minden egyes tagállam esetében az úgynevezett ország specifikus gazdaságpolitikai ajánlásokat. Magyarország esetében egy évtizede minden egyes ilyen ország jelentésben és ország ajánlásban szerepel, hogy a rezsicsökkentést és az energiahordozók árszabályozását azt meg kell szüntetni, a szektoriális különadókat ki kell vezetni, a piaci versenytorzító árszabályozásokat, most lehet elsődlegesen például az ár és csökkentésre gondolni, ezeket is fokozatosan ki kell vezetni. Az elmúlt évtizedben, 2010-es évtizedben ezek a jelentések gyakorlatilag egyfajta, hát ilyen kedves gesztusok voltak. Az Európai Bizottság letette az asztalra, hogy mi az, amit ő javasol az adott tagállamnak. Az elmúlt 5 évben azonban az a jelenség figyelhető meg, hogy az uniós források folyósításának az egyik feltételeként egyre erőteljesebben ezeket az ajánlásokat szabják meg. Most arra lehet számítani, és egyébként a választás előtti kampányban a jelenlegi gazdaságfejlesztési miniszter erről többször is beszélt, hogy az ország specifikus ajánlásoknak a jelentős részét végre kell hajtani. Egyrészt ahhoz, hogy az uniós források befagyasztását fel tudjuk oldani, másrészt pedig, hogy a magyar gazdaságot fejleszteni tudjuk. Tehát kevesebb árszabályozást engedett be már a kampányban a gazdasági miniszter, és most arra lehet számítani, hogy ezt a programot fogják végrehajtani. Hát és az elmúlt másfél évtizedben, bő másfél évtizedben azért nagyon sok olyan jóléti juttatás érte, vagy jóléti juttatásban részesedett a magyar lakosság, ami a fizetésének a vásárló erejét, hogy korrekten fogalmazok, bővíteni tudja. Lehet itt gondolni például az elmúlt 3 hónapban bevezetett üzemanyagárstopra. Ezek bővítették a lakosság mozgásterét. Hogyha ezeket kivezetik, azzal nyilván az üzemanyagok drágábbak lesznek, a fűtési számla drágább lesz, hogyha a rezsicsökkentést azt korlátozzák. Bár a jelenlegi kormányzat azt mondja, hogy nem korlátozni fogják, hanem hogy kiterjeszteni. Őszintén kívánom nekik, hogy ténylegesen tudják ezt megcsinálni, csak az a baj, hogy az Európai Bizottságnak nem ez az elvárása.
2: És akkor fél percünk marad, egy nagyon fontos kérdés, amire az OECD jelentés is kitér, mégpedig az, hogy a jövőt nagyban befolyásolni fogja az, hogy a Közel-Keleten a konfliktus lezárása mennyi idő alatt fog megvalósulni. Na ez hatással lehet-e a magyar GDP-re?
3: Igen, nem irigylem a jelenlegi kormányzatot, mert ezért eléggé nagy a bizonytalanság a Közel-Keleti háború kapcsán, de azt már biztosan ki lehet jelenteni, hogyha most mindkét háborúzó fél meg tudna egyezni, és megszületne a béke a Közel-Keleten, a Hormuzi szoros, ami a jelenlegi energiaválságnak a fő gócpontja, az újranyitása, az még hetekig, hónapokig nem tud megtörténni. Hogyha azt is figyelembe veszük, hogy a régió energiainfrastruktúráját olyan kár érte, aminek a kijavítása évek, arra lehet számítani, hogy a jelenleg energiaválság nem hónapokig fog tartani, hogyha megszületik a béke, hanem évekig.
2: De csak bízni tudunk abban, hogy az OECD jelentés az 1,6%-os magyar gazdasági növekedést valóban jól jósolta meg. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: A Kossuth Rádió Balassagyarmaton, FM 93,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Van, amelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is. Azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
1: A Somlóhegyi Sajtmanufaktúra a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! A pontosság kedvéért azért azt elmondom, hogy Doba településen vagyunk, a Somló észak-keleti lábánál. Sétálunk előre Nagy Fenyvesi Judittal, aki a sajtmanufaktúrának a létrehozója. Noha eredetileg természetvédelmi szakon végzett, nézek Juditra bólogat, és állítólag fogtechnikusként dolgozott 22-ig. Hát gyakorlatilag majdnem minden mesterséget kipipált.
0: Hát azért mindent nem, mert sok mindent nem tudok még burkolni, meg falazni, és házat festeni, vagy építeni, úgyhogy vannak még tanulnivaló.
1: Na most mi azért sétálunk, mert hogy ugye a tehén noha kecskék is vannak, de mi most éppen a tehénhez megyünk. Mit kell csinálni a tehénnel?
0: Őt egy olyan helyről hoztam, ahol nem volt egyedül sosem, és még szokja azt, hogy más társaságban van, mert a kecskékkel van kint a legelőn, de az, hogy nincsen mellette tehén, ez szokatlan számára, és szokott hívni naponta sokszor, hogy ne legyen egyedül.
1: Judit, hogy alakult ez a sajtmanufaktúra? Annyit tudok, hogy 22-ig volt ez a fogtechnikusi állás, és akkor azt lehetett volna folytatni Angliában, de azt mondta, hogy köszönöm, nem.
0: Nem én mondtam igazából, hanem egy 7 évig tartó vállópernek akkor még a vége felé jártam, és a bíróság mondta azt, hogy a gyerekeket nem vihetem ki magammal Angliába, és azért nem mentünk.
1: És ez, hogy utána Pápánról Doba?
0: Lakni itt laktam, Pápán csak dolgoztam, és akkor ugye azt a munkahelyet felmondtam az angliai lehetőség miatt. Visszamenni oda viszont már nem akartam, és így lett aztán a fogtechnika helyett a sajtkészítés.
1: Na most hát én fogászatra csak akkor járok, amikor rajtam bütykölnek valamit, tehát nekem olyan nagyon jó emlékeim onnan nincsenek. Nem tudom, hogy ott dolgozni, milyen minden esetre, ahol most vagyunk, és ahogy nézem ezt a szépen elterülő mezőt, tehát hogy azért nem gondolom, hogy rossz üzletet csinált ezzel a váltással.
0: Így van, sokkal idillibb a munkakörnyezet.
1: Eltoljuk az egyik kaput, fadeszka fel. Hol kéne megtalálni a te? Ott vannak hátul?
0: A kecskék azok ott vannak, igen, ők eléggé cirkálók, 4 hektár legelő áll itt pillanatnyilag a rendelkezésükre. A tehén az megtalálta az etetőt, a lucerna bálát, úgy látom onnan kukucskál vissza, úgyhogy oda mehetünk hozzá.
1: Na menjünk akkor a tehénhez. Mikor jöttek a kecskék a képbe?
0: A 22 végén vásároltam az elsőket. Nem a kecske volt a cél, hanem az, hogy tehén tejből készítsek sajtokat, csak lényegesen nagyobb beruházás a tehenet megvenni, meg körülményesebb volt megtalálni azt a fajtát, és azt az egyedet, aminek a tejét a legjobb használni.
1: Melyik fajta nyert végül?
0: Jersey. 2022-ben vettem az első Jersey tehenemet. Őt akkor még Debrecenből hoztuk Vámhesen haza.
1: Azt nem tudom, hogy mennyire hallatszódik be a felvételbe, de mi is szabad füllel már halljuk, ahogy ez a tehén bőg. Na most ez már Juditnak szól. Tehát igen, ez egy eresi magas fajta bőgés.
0: Igen.
1: És akkor ez a konkrét állat, ez mióta van itt?
0: 2 hete.
1: Mennyi idő, amíg oda szokik egy helyre egy tehén?
0: Hát egy jó hét kellett, vele inkább az volt a probléma, hogy félős volt nagyon, valószínűleg ütötték, és nem lehetett hozzá közel menni, még a kezemet se tudtam rátenni. Bárha abrak volt előtte, a fejési időben meg lehetett fejni, ezzel nem volt gond, azt megszokta. Viszont az, hogy kialakuljon köztünk egy ilyen kapcsolat, hogy meg lehessen érinteni, hogy terelni lehessen, ahhoz kellett azért jó pár nap, bár hamar ráérzett arra, hogy itt jó helyen van, és nem kell tartania semmitől.
1: Drága szívem, egyébként közben éppen eszik, hajtja maga körül a legyeket. Hogy hívják?
0: Vörinek hívják.
1: Vöri, noha egyébként barna, és a pofája meg fekete.
0: Hivatalosan a marha levélen az szerepel, hogy vörös színű Jersey.
1: Az a jó hírem van, hogy most itt körülálljuk Vörit, és nem nagyon zavarja, továbbra is eszik. Na most próbálkozzak simogatással, ne próbálkozzak?
0: Nem okoz problémát most már.
1: Na tessék, megegyezhetünk, beleszagolhatsz a piros mikrofonba, de azt nem javaslom, hogy megkóstold. Annyira nem finom.
0: Szerencsére ők elég nyugodt és békés természetű fajták, meg jóval kisebbek. Nekem fontos volt, hogy sokkal kisebbek, mint mondjuk a Holstein Fríz vagy a Magyar Tarka. Én sem vagyok egy nagy termetű, magas ember, ezért jó, hogyha nem mamutokkal kell dolgoznom.
1: Miben más kecske tejjel vagy tehén tejjel dolgozni?
0: Más, hogy savanyodik, más a fehérje szerkezete, más, hogy viselkedik a kecske tej. Ugyanazzal a joghurt kultúrával egy ivó joghurtot lehet előállítani kecsketejből, míg mondjuk a tehéntejből meg egy olyan sűrű joghurt készül, amiben a kanál megáll. És vannak bizonyos sajtok, amiket nehezebb előállítani kecsketejből.
1: A sajtkészítés tudománya azóta ismert, hogy a fejős állatok tejét valahogyan tartósítani kellett. Közel 2800 évvel ezelőtt Homérosz így írt erről. Hőse, Odüsszeusz, az egyszemű óriás Polüfémosz barlangjába tévedt, aki éppen kecskéket és juhokat fejt.
2: Ott aszalók rogyadoztak a sajtól, sok gödőjének, báránynak szűk volt az akolmár, s elkülönítve állt az öregje, a már megnőttek máshova zárva, és külön álltak a most ellettek. Telve savóval minden edény, kiskád, sajtár, mibe fejni szokott ő. Végre leült, mekegő kecskéit, fejte juhát is, mindegyiket rendben, s kicsinyét odaküldte alája. Erre megaltatván a felét a fehér színű tejnek, átsajtolta, s a túrót font kosarakba helyezte, és a felét öntötte edénybe, hogy innivalója, hogyha kívánja legyen, s vacsorához, hogy legyen ott benn.
1: Ott a távolban a fák mögött a kecskék hányan vannak?
0: 65-en.
1: 65-en. Én még 30-ról tudok, akkor valamelyik megellett?
0: 30 az anya, és van 29 gidakint.
1: Fej és hogy működik?
0: A kecskéket fejőállásba hajtjuk be, és géppel fejünk. A tehenet még kézzel fejem napi 10-12 liter tejet ad kétszeri fejésre.
1: Na most közben próbálunk itt stábtagok ismerkedni a kecskékkel, akik hát ránk se nagyon elderítenek. Tehát, hogy regelnek tovább, még azt sem mondom, hogy farkas szemet néznek, csak hogy egy kis képzavart is behozzunk. Szóval, hogy ha ők ennyire mozgékonyak, akkor őket mondjuk nehezebb fejni, még akkor is, hogyha gépi segítség van, mint a vörit?
0: Igen, hát őket a nyakbefogó, illetve a fejőállás nélkül elég nehéz lenne megfejni, nem annyira nyugodtak, bár egyedenként eltérőek, és ez a hosszú idő, amit meg kell tanulni, hogy melyik türelmetlenebb, melyik az akaratosabb, melyik a nyugodtabb, valamelyik szívesen megszökik, kilép még a fejőállásból is.
1: Egy vándor, a szabadság vándora, tessék, aki inkább elmegy.
0: Igen, azért ez 30 fejős kecskénél már nem annyira egyszerű.
1: Tehát akkor ott tartottunk, hogy a kecskéket géppel, a tehenet kézzel, akkor utána hogy folytatódik a folyamat?
0: Van egy 100 literes tejhűtőm, amiben két napi fejés teje fér a kecsketejből bele, és így olyan 2-3 naponta van egy olyan nap, amikor feldolgozok minden tejet, a többi napokon meg tudok mással, az állatokkal, körmeléssel, trágyázással, meg a háztartással foglalkozni.
1: Mindent egyedül csinál?
0: Van most egy segítségem, aki reggelente a fejésben segít, és majd későbbiekben a délutáni fejésben is segíteni fog, de összességében sok mindent egyedül, igen. Leim szoktak, bocsánat, segíteni még.
1: Itt van velünk Mester Katalin is, aki nyugalmazott pedagógus, és akinek egyébként az ötlete volt, hogy látogassuk meg Julitnak a sajtmanufaktúráját, és vett magának két üveg kecsketejet. Miért a kecsketej, Katalin?
3: Hát már gyerekkoromban hallottam édesanyámtól, hogy régi világban, amikor egy szülőnőnek nem volt elég teje, a csecsemő hiába hígították a tehéntejet kétharmadosra, amely azt jelenti, hogy egyharmad tej, kétharmad víz, nem olyan jól emésztette, mint a kecsketejet. Meg hát szólnak erről fórumok, meg szakirodalmi anyagok, hogy mennyire jó a szervezet számára a kecsketej, és én magam ezt érzem. És a kávémat kecsketejjel fogyasztom mindig, vagy ebből madártejet készíteni csodálatos. Kecsketejről szokták mondani, hogy olyan jellegzetes íze van, ami taszító. Én nem érzek furcsa ízét. Vagy nagyon jól takarmányozzák itt a kecskéket, vagy itt a Somló tövében olyan jó fűterem a réten, hogy nem érzek semmi különös ízt.
1: Állítólag aki nem bírja a tehéntejet, az bírhatja a kecsketejet.
3: Így igaz.
1: De
3: így
1: miért?
3: Igaz. Gondolom kémikusok, biokémikusok ki tudják elemezni, hogy mi lehet az oka.
1: Judit, tud erről valamit?
0: Sokan keresik, mert hogy a tehéntejet nem tudják emészteni, illetve a tehéntejben levő laktóz, a tejcukor okoz problémát, nem szívódik fel, és miután a kecsketejben más jellegű, és tényleg, ahogy Kati néni is elmondta, könnyebben emészthető, és az emberi szervezet jobban tolerálja a kecsketejben levő laktózt.
1: Hogyha megpróbálunk közel menni a kecskékhez, elfutnak?
0: Lehet, hogy egy picit odébb mennek, de alapból ők sem félnek.
1: Akkor próbáljuk meg őket becserkészni. Böri kap egy simogatást, a válla fölől hátra néz, és tényleg, amíg itt voltunk, addig egyáltalán nem bőgött, addig rendben volt.
0: Ha távolodunk, akkor majd megint szólni fog, hogy mit képzelek.
1: Ugye mondtam az elején, hogy természetvédelmi mérnök, tehát az, hogy honnan van fogalma az állattartáshoz, az világos. Hát ugye a Gödöllői Egyetemen gondolom ezt is tanulták, de hogy a sajtkészítés hogy jött az életébe, arra mi a válasz?
0: Próbálkoztam receptek alapján, mint egy bármilyen ételnek az elkészítése, bármelyik internetes keresőben beírja valaki, hogy sajtkészítés, lehet egy csomó sajtreceptet találni, annyi, hogy ugye a kultúrákat, a tejoltó enzimet, mindent ki kell kísérletezni, ki kell próbálni, minden egyednek a teje más, hogy viselkedik, nem mindegy, hogy hány fokon van beoltva a tej, nem mindegy, hogy milyen sajtkultúra használ az ember, nem mindegy, hogy a sajtkonyhában hány fok van, és ezt mind-mind ki kellett tapasztalni az évek során.
1: Na most, Judit, én városi ember vagyok, tehát a kecskét önmagában még felismerem, de azt nem tudom, hogy a kecskén belül vannak-e ugyanúgy fajták, mint például a tehénnél van a Jersey. Hogy ezek milyen kecskék?
0: Fehérek azok szánentáli fajták, ők holland származásúak, a barna ott a bakis a tuskon, az egy alpesi.
1: Aha.
0: És van egy fekete alapon világos pöttyösöm, ő lógófülű, ő pedig núbiai, anglonúbiai kecske.
1: Az, ami ott elér a virágok között
0: van? Igen, igen, igen, igen, kis szürke nyakör van a nyakán. Pici a neve.
1: Mi a különbség köztük?
0: Hát a megjelenésük tulajdonképpen.
1: Tehát két kosa egymással szembe áll, és az egyik így, mint ahogy a bikák szoktak kaparni, így húzza a patát azon a tönkön, amin az előbb állt. Ilyenkor ebből bunyó lesz?
0: Nem,
1: vagy ez csak...
0: játszanak csak. Ők egyébként összebújva fekszenek, meg alszanak. A két bak, Manó és Szián.
1: Mindegyiket név szerint?
0: Hát 70%-uknak van neve, igen.
1: Akkor a legelőtt megnéztük, gazdaságba bemehetünk?
0: De igen, persze, természetesen.
1: Ketten kinyitjuk a kaput, patakon sétálunk át Judittal, nyílik az ajtó, és akkor látok, ó, mekkora kakas. Látok kakas, tyúkokat, hátrébb még kutyák is vannak, hol kéne találnom itt kecskéket?
0: Udvaron belül több elkülönített területünk van. Most egyiket a tehén használja, a másik a gidáknak van, és a harmadik pedig az anyák. És akkor a picik azok itt vannak most az anyukával bent.
1: Jaj, hát a picik tényleg nagyon picik.
0: Ha születtek reggel, igen, három kisbak, ők vannak bent a mamival, illetve a két fehér azok 10 naposok, ők még nem mennek ki legelni.
1: Mikor állnak fel a kiskecskék?
0: Ezek már jöttek, mentek már egy kört.
1: És a fekete, illetve a fehér kollégák, akik ugatnak, a komondor, és az egy, hát egy labrador talán?
0: Erdélyi kopó és vizslakeverék.
1: Oké. Ennyit nézzenek el nekem, én labradornak néztem. Hát igen, nem csak a gyárak udvarán, hanem a gazdaság udvarán is empereg egy komondor, Radnót itt megidézve. No, és akkor a sajtkészítés folyamata?
0: Fönt a ház mellett van egy kialakított konyha.
1: Bemegyünk oda, abba az üzemhelyiségbe. Egy ablaka, egy ajtaja van, gyönyörű szép fehérre le van messzelve, és akkor itt készülnek a különböző sajtok. Judit nyitja az ajtót. Cicák miatt el van torlaszolva egy kővel, utána szúnyoghálóajtó, és akkor különböző, aha, már érnek a sajtok, alszik a tej. Mivel kezdte? Mi a legegyszerűbb?
0: A legegyszerűbb a tehén tejből elkészíteni az úgynevezett indiai panírt, ami úgy készül, hogy a tejet fölhevítik, és valamilyen savval, ecettel, almaecettel vagy citromsavval kicsapatják a tejet, és ezt az alvadékot, ezt szűrik át konyharuhába, sózzák és fűszerezik. Úgyhogy ez volt az első nekem is, amit készítettem otthon a gyerekeknek. Később néztem úgy ugye utána, hogy tejoltó enzimmel készült sajtok, azok teljesen máshogy működnek, illetve a hőkezelt tejbe vissza kell pótolni az úgynevezett mezofil kultúrát, ami savanyítja a tejet, és miután én csak hőkezelt tejjel dolgozom, ezért ugye ezt a mezofil kultúrát szoktam tenni bele, ez hozza elő ezt a savanykás sajt ízt a gomolyákban.
1: Az a lilahagyma az milyen céllal van ott a vágódeszkán?
0: A lilahagymás, illetve kétféle hagymás gomolya készült tegnap este.
1: Milyen sajtokat készít?
0: Ízesítés tekintetében legalább 14-15 féle sajt készül. A fajtákat tekintve pedig feta sajtot, kecskekamembert, kacsottát szoktam készíteni, trapistát, pecorinót az érleltek közül, gomolyákat, füstölt parenyicát, ami egy gyúrt sajt.
1: Nem volt tapasztalat a sajtkészítésben, azt mondta, felcsapta az internetet, kinyitotta a receptet, és akkor a gyerekek voltak a kísérleti alanyok?
0: Igen, tulajdonképpen igen, meg ami nekem megfelel, és amire azt mondom én is, hogy ez jó, ez finom, az eladható.
1: Én magam, ha ittam is kecsketejet, nem emlékszem rá. Azt mondta nekem a szerkesztő Wagner Mari, hogy annak más íze van, mint a tehéntejnek, hogy ez egy kicsit ilyen, nem tudom, drasztikusabb vagy szúrósabb.
0: Sokszor vannak előítéletek, igen, a kecsketejjel és a kecsketejből készült termékekkel kapcsolatosan, és szoktunk itt a Somló környékén rendezvényeket tartani, ahol a tej, a kefir, a sajt, minden kóstolható. Szerencsére sok olyan együttműködő partner van, akik hívnak, és népszerűsíthetjük így közösen a termékeket.
1: Van-e ennek üteme, hogy hétfőn ezt csinálom, kedden azt?
0: Sokszor változik, mert három gyerekem van, akikkel ugye egyedül vagyok.
1: Három gyerek, plusz egy gazdaság, 60 kecske és a tehén?
0: Így van.
1: Mikor alszik Judit, de most komolyan?
0: Hát este.
1: Emeljük a lapunkat, csapatostól, de tényleg. Azban szakítottam meg, hogy akkor berögzött menetrend nincs.
0: Berögzött menetrend nincs, az biztos, hogy hétfőnként a lányomat viszem a kollégiumba, vissza meg a fiamat az iskolába, és akkor utána állok neki minden másnak. Hétfő, kedszer, de általában a sajtgyártás, csütörtök, péntek, szombat, az a vásárlásnak az ideje.
1: Azám, sajtvásár. Hitték volna, hogy a szepességi késmárk neve is erre utal? Mert a IV. Béla korában telepített szászoknak volt itt sajtvására, azaz Kézemárkt. A jó szakembert pedig mindig jól megfizették. 1546-ban Nádas Dianna ezt írt a férjének.
4: Édesuram, olyan kecskepásztort szerződtettem, ki mind sajtját, ordáját, brinzáját is meg tudja csinálni. De meg is kéri az árát.
1: Nyelvészkedjünk egy kicsit. A túrós alvadékból a levet ki kellett sajtolni, préselni, hogy sajt legyen. A könyveket és az újságokat is nyomtatták, préselték, így jött létre a sajtó. Hát csoda, ha nagy volt az őrzavar a Gárdonyi féle Göre Gábor történet hősének a fejében, amikor 1848-ban bekocsizott a városba egy sajtóhiba miatt.
5: Jó egészséget és hasonló jókat kívánok! Minek után olvastuk, hogy szabad lesz a sajt, nekünk is köllene abból egy szekérre való. Mondja, biztos uram, hol lesz a sajtosztás?
6: Nem értem, Kendőt, hogy mit akar?
5: Hát, azt olvastuk az újságból, hogy ingyen kap sajtot az magyar.
6: Hát, úgy hiszem, hazudott az az újság.
5: Nem hazudott az? Ihol az újság ebbe van, hogy szabad a sajt.
6: Az áll. Bizony tényleg az van itt, hogy szabad a sajt. Na de, ha jól látom, nem önnivaló sajtról van itt szó.
5: Hát miről?
6: Hát arról a masináról, amivel a könyveket, meg az újságokat csinálják.
5: Könyveket, újságokat? Tudja, biztos úr, szamár ember az, aki azt hiszi, hogy az sajtot ingyen adják. Mert lőhet a szabadság akár mekkora, de sajtot nem adnak ingyen sohasem.
1: Gyerekek hány évesek?
0: 14, 16 és 17.
1: Bármelyiküket érdekli ez?
0: A kisebbiket, aki 14 éves, ő szívesebben marad itthon az iskola helyett, hogy inkább ő segít itthon fejni, kaszálni, bármit mást, csak suliba ne kelljen menni.
1: Na és hogyha egyszer azt mondja, hogy anya, én jönnék, mert ugye kétféle hozzáállás van, tehát az egyik, aki azt mondja, hogy én ismerem ezt a szakmát, legyen az bármi, látom az árnyoldalait is, drágám, menjél el, nem tudom, és stewardessnek, falvágónak, bárminek, csak ezt ne, vagy aki azt mondja, hogy hát végül is mindennek megvan az előnye, hátránya, gyere.
0: Én ezt abszolút rájuk bízom, bár esténként a gidáknak a külön válogatásában, ha kell, akkor jönnek segíteni, és azért azt el is várom tőlük. Most 22-26 gidát összeszedni, az nekem egyedül macerásabb, mint hogyha mondjuk 2-3-an, de az egy 20 perces mutatvány körülbelül, de a trágyázásban is szoktak segíteni kint a kerítés építésben.
1: Hány éve működteti ezt a manufaktúrát?
0: Ez a negyedik teljelő évünk.
1: A korábbi élet mennyire hiányzik? Most akár csak az, hogy elmenni a városba, ott lenni, nem a gazdaságban élni az életet.
0: Nekem az hiányzik, hogy ide a legelőre költözhessek majd lassan ki, hogy legyen itt egy faházam, meg körbe befásítsam, és inkább ide, nem a város, az abszolút nem.
1: Erre annyit tudok mondani, hogy ennek a tehén biztos, hogy nagyon fog örülni, hogyha ez létrejön. Közelebb lesz, odáll az ablak mellé, és akkor békésen szuszolja olyan altatódalként. Abba volt-e bármi tudatosság, hogy egy borvidéken, hát a somlói borvidéken sajtmanufaktúrát indítani, abból olyan nagy baj nem lehet.
0: Természetesen volt egy ilyen elképzelés, hogy sok vendégház van a hegyen, és borászat is van a hegyen, bár ugye ők jobban preferálják az érlelt sajtokat, nem pedig a friss sajtokat.
1: Folyamatos az önképzés, tehát változnak a sajtok?
0: Változnak, megkerülnek elő új fajták. Ugye tavaly kezdtem el a pecorinót készíteni, ugye az egy hosszan érlelt sajt, amit nem érdemes már 10-15 liter tejből készíteni, hanem jóval többel érdemes dolgozni, mert egy hosszú folyamat, a gomolyák pedig jóval gyorsabban elkészülnek. Így ugye változik, tavaly óta a kecske kamember az a mi nagy slágerünk.
1: Judit előveszi a különböző sajtokat, akkor ez, ami a bal kezemnél van, ez a kecske kamember, és ez, ami itt középen, ez a nagy
0: trapista.
1: Én a bolti sajtokból indulok ki, annak nem sárgának kéne lenni.
0: A tehén tejhez képest a kecsketej jóval fehérebb talán látszik.
1: Igen. Mi a cél ezzel a manufaktúrába? Mert az, amit látok, az nekem kereknek tűnik. Elég ez így?
0: Idén tudtunk eljutni arra a szintre, hogy úgy néz ki, hogy nekem, illetve a családnak elég ez a munkamennyiség és ez a bevétel, amit tudunk termelni, de nem biztos, hogy a...
1: Na tessék, a vevők már elégedetlenek, várják
0: biztos,
1: a sajtot,
0: nem biztos? A vevőknek elég lesz. Kérik azt, hogy legyen érlelt sajt, úgyhogy tervezem azt, hogy van egy pincém, amiből egy sajtérlelő helységet fogok kialakítani, ahol szeretném, hogyha legalább 40-50 guriga érlelt sajt állna sorba.
1: Kedves hallgatóink, a somlóhegyi sajtmanufaktúrában jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki Michel Martin miniszterelnök Budapesten. Az ír kormányfő elmondta, a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével is ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek, továbbá mentálhigién és tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a nélkülözőknek. Azbeszt szennyezés miatt 2 területet zárt le a Gyesev Szombathely térségében. A vasúttársaság ma reggeltől lezárja a Szabadhely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. A folytatásban egy sporthír. A júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól Szappanos Péter. A Puskás Akadémia kapusa a mai finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdő lesz. A 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is

0: élőben közvetíti. Az időjárásról változóan felhős napos időre készülhetünk, kisebb zápor elszórtan előfordulhat. A Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
1: Hajnali népzene koránkelőknek.
2: Zöldök a kényom megérékve ketted, feketed, nem vagyok én az erdőbe, de remetted, remetted, sem a fán a cikkely cakós levelle, és szeret engem ez a borna mennyecsked, Orrentás te nagy csecsed, de jön melyedbed, nem vagyok én az erdőbe, de remetted, sem remetted, sem a fán a cikkely cakós levelle, és szeret engem ez a borna.

0: Lokót bejáll, lokót bejáll, lokót táncol, lokót ráhúzzák a cigányok. Aj, úgy mekolúg, mekolúg, mekolúg, hogy tűled el maradok, maradok. Aj, aj, aj, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Én is megyek, bejáll, lokót bejáll, lokót bejáll, lokót táncol, lokót ráhúzzák a cigányok.
1: Kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család 5-jeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigány telepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra 2-kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

De babázik a tuni most, vagy bajba száll. Duracsikas dura elszaladt a méne, csak egyedül maradt a pányván a Egy kopja csikós botját, meg a kantár szíját, hogy ő könnyen beszaladja a hét falu a tár. Megvan már

de fogja, mire uram, tegye hasznos el. Tegye hasznos el.

0: Bement egy.
1: Cigány.
0: Jött a cigányútól. Bevágjuk. Unala darina na na na na na.

Na na na na, I don't need them. Na na na na, oh.

kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Mai műsorunkban emlékezünk és emlékeztetünk arra a szerződésre, amelynek következtében Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és elvesztett mintegy 3,2 millió magyar embert. 106 év telt el azóta. Ma az egyik közösségi oldalon olvastam, hogy egy ismerős magyarországi családból a nagypapa rendszeresen vezet kirándulásokat unokája iskolájának Erdélyben. A buszon mindig meghallgatják Karinti Frigyes Levél kisfiamnak című írásának következő részletét. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam, fejezi be írását Karinti. Fogy a magyar, de nem felejtve őseinket, nem megfeledkezve gyökereinkről, segíthetjük, támogathatjuk egymást, mert összetartozunk, bárhol is éljünk a nagyvilágban. Mai műsorunkban a nemzeti összetartozásról szólunk. Következzenek tehát a részletek. A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás napján a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban és a Magyar Kálvárián emlékezett. Megünnepelte nyelvünk és kultúránk fennmaradását 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével. A Rákóczi Szövetség nyári programjai mintegy 20 000 magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget a találkozásra, közös emlékek és élmények szerzésére. Ezzel a nemzeti egység fennmaradásának egyik alapkövét rakják le. Iváncsik Attila riportja.
3: Kár Adrián vagyok, Szatmár Németiből érkeztünk, a Kölcsei Ferenc gimnáziumból, heten. Szerintem azért fontos, hogy itt együtt legyünk, hogy megismerjük jobban egymást. Sulin kívül, meg ilyen programokon kívül nem sokat szoktunk nagyon ismerkedni kárpátaljaiakkal, szóval ez a tábor nagyon jó lehetőség lehet arra, hogy megismerjünk különféle embereket.
4: Kopincu Nikolett vagyunk, az Ungvári Dajka Gábor Liceumból érkeztem. 22 gyereket hoztunk magunkkal, 3-an vagyunk tanárok. Szerintem azért fontos az összetartozás napja, hogy bár nem egy határon belül vagyunk, de mindannyian fontosak vagyunk, egy nemzethez tartozunk, és mindannyiunknak össze kell tartoznia.
5: A nemzethez tartozás az egyik legerősebb kötelék az ember életében, mondta a Magyar Szövetség elnöke. Gubik László kiemelte, a magyarság ezért tudott megmaradni a legnehezebb időkben, és ezért őrizték meg magyarságukat sok millióan kisebbségi létben is.
6: Június 4-én mindig föltetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mi a helyes testtartás? Hogy emlékezünk-e, mert hogy elvesztettünk valamit? Gyászolunk-e, mert hogy van-e szoborkodnivalónk? Vagy ünnepelünk-e, mert hogy összetartozunk? Mind a három üzenet és mind a három gondolat helytálló. Úgy gondolom, hogy június 4, és mi magyarok megtanultunk legyőzetve győzni, az valahogy erről kell, hogy szóljon, hogy jövőt építsünk. És akinek most szüksége van jövőképre, szüksége van az erőre, szüksége van a biztatásra, szüksége van arra, hogy érezze, hogy a többi nemzetrész is gondol rá, és vele együtt érez, az a kárpátaljai magyarság. Soha ne feledjék, hogy mi mindig ott leszünk mellettük, és nem csak erkölcsiekben, hanem bármilyen aktív cselekedetben mindig kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett.
5: A Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás napi rendezvényén ünnepi köszöntőt mondott Tarpay József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke is.
7: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak minket. Tavaly is itt voltunk már az összetartozás napján a Rákóczi Szövetség táborába. Én azt gondolom, ez a Kálvária itt Sátorújhelyen, ez egy szimbolikus hely, hiszen a 14. stáció Ungvár és Munkács stációja. Mi bár fizikailag el lettünk véve egy másik országba, de én azt gondolom, hogy lelkileg mi összetartozunk magyarok, teljesen mindegy, hogy milyen országban élünk. Talán a legfontosabb az, hogy minden magyarnak fáj, hogy hogyha bármelyik magyart bántják, vagy rossz helyzetben van bárhol a világon. Én emlékszek arra, amikor Erdélyben nehéz helyzetben voltak a magyarok, vagy Vajdaságban, vagy Felvidéken, akkor az nekünk is fájt, és imádkoztunk értük. Most a kárpátai magyarság van az ukrán-orosz háború miatt nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy erőt tudunk meríteni abból, hogy mi itt együtt vagyunk, és minden magyar gondol ránk, imádkozik értünk, és szellemileg is, anyagilag is támogatja a kárpátai magyarságot.
5: Csáki Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta. A szövetség táboraiban idén nyáron mintegy 20 ezer diákot és tanárt várnak a diaszpórából, a Kárpát-medencéből és az anyországból, ami kézzelfoghatóvá teszi a nemzeti összetartozást.
8: 60 iskolából 1000 fiatal érkezett ide, olyan fiúk és lányok, akik ott azokon a településeken, azokban az iskolákban, ahol élnek, magyarul tanulnak. Nagyon sokan vannak köztük magyarországiak, de itt van minden külhoni terület képviselete is. És arra törekszünk, hogy olyan élményt adjunk a fiataloknak, amikor ha rövid időre is, de meg tudják tapasztalni azt, hogy ennek a napnak ugyan van egy szomorú emlékezete, de mégiscsak a jövőbe mutat ez a nap, és azok a fiatalok, akik itt vannak, őket ünnepeljük, hiszen ők a jövő. Ők jelentik azt, hogy megmaradtunk, hogy megmaradt a nyelvünk, a kultúránk Csalóköztől Magyarországon át egészen Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidéki végekig. Valahogy egy olyan szimbolikus eseménnyel, mint ami majd most meg is történik, hogy a magyar kálváriát a nemzeti összetartozás hídján a fiatalok összekötik a kezükben olyan nemzeti színű táblákkal, amelyeken rajta lesz azoknak a településeknek a neve, több száz településnek, ahol a magyar nyelv él. És igazából a mai eseményünk, a mai összejövetelünk a fiatalokkal ezt akarja üzenni, hogy bennük van a jövő, és hogy van mit ünnepelnünk, hiszen nagyon sok minden megmaradt, 106 év távlatából is, és van okunk arra, hogy optimisták legyünk, hogy a nyelvünk és a kultúránk még hosszú ideig fent tud maradni itt a Kárpát-medencében.
2: Valamivel nyugatabbra, a magyar-szlovák határon fekvő Balassa gyarmaton felvidékiekkel együtt tartották a magyar összetartozás napját. A Palóc Múzeum előtti parkban Ipoly Balogi, Ipoly Sági és Balassa gyarmati előadók léptek pódiumra, és Ipoly Ság polgármestere mondott ünnepi beszédet, Balassa gyarmat polgármestere, Csacs Gábor pedig megnyitotta a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítást. Tarnóczi László riportja.
9: Zahar Pál Ipolyság polgármestere egy népes küldöttséggel érkezett a balassagyarmati trianoni megemlékezéshez.
10: Az Ipolyság és a balassagyarmati régió nagyon szorosan összefügg, nem csak gazdasági szempontból, földrajzi szempontból, hanem minden más egyéb szempontból is, ha vesszük a kultúrát vagy az oktatás ügyet. Igaz, hogy 106 évvel ezelőtt megszületett ez a békediktátum, és szétválasztották az országainkat, de ez nem jelenti azt, hogy megszakadtak a kapcsolatok, és hát minden egyes közép-európai nemzetnek és jelenleg országnak szerintem elem érdeke, hogy minél több meccéspontot alakítson ki a szomszédos országokkal, tehát itt mi amellett, hogy egyébként a két ország közötti kapcsolatok ápolásán is dolgozunk, van ugye az egy nemzet érzése, amit tettekbe kell, hogy megnyilvánuljon. Mi 3 évvel ezelőtt kötöttünk Balassagyarmat városával egy partnerségi megállapodást, ez nem valaminek a kezdete volt, hanem egy meglévő 1000 szállal egymáshoz kapcsolódó partnerségnek a megerősítése. Nagyon jól működik a munkakapcsolat az intézményrendszereink között, ha vesszük a könyvtáraink, iskoláink közötti, vagy éppen a két önkormányzat közötti kapcsolatot, ez példaértékű. Balassagyarmat nagyon jó fejlődési évet tudhat maga mögött az elmúlt években. Mi Ipolyságék, illetve az Ipolyság régió tudunk tanulni Balassagyarmattól, illetve a balassagyarmati régiótól. Az a cél, hogy ezek az együttműködések, ezek a partnerségek a régióban és a két városban élők mindennapjait tegyék jobbá is élhetőbbé.
9: A világháborút lezáró béketárgyalások idején egy demarkációs vonal született, még a trianoni békediktátum aláírása előtt, amit átléptek csehek, és elfoglalták Balassagyarmatot. A helyiek bátorsága és a jó szerencse is közrejátszott abban, hogy kiverték a cseheket, és Balassagyarmat ma Magyarországhoz tartozik. Ipolyság hogyan tekint erre az eseményre?
10: Mi büszkén tekintünk Balassagyarmatra, mint a legbátrabb városra, hogy akkor megtették ezt a lépést. Én azt gondolom, hogy ez egy világító torony, vagy egy pozitív jelzés, egy követendő példa minden közösség számára. Ha tudjuk, mit akarunk, van víziónk, akkor legyünk bátrak és tegyünk is érte.
9: Berty Ákos országgyűlési képviselő innen a nyugat-ugrági térségből. Mit jelent önnek az összetartozás ünnepe, és az, hogy itt felvidékiek és anyaországiak együtt ünnepelnek?
11: Azt, hogy nincs jobb és rosszabb magyar, hanem mindenki magyar. Nem szabad senkit kirekeszteni a nemzetből.
9: Bala Mihály, a nyugat-ugrági térség országgyűlési képviselője. vagyok. Most is itt van Balassagyarmaton a trianoni megemlékezésen. Ugye ez a nemzeti összetartozás napja is, ami benne van a történelmi tudatunkban, hiszen 106 évvel ezelőtt délután 4:30-kor Magyarországot szétszakították. Ez itt a mi térségünkben Balassagyarmatot és az Ipoly mentét is drasztikusan érintette, hiszen pont Nógrád vármegyét szétvágta azokat a településeket, amelyek valamikor összefüggő identitást képeztek. Az emlékezésnek van egy nagyon fontos része, hogy ma már a határokon átívelő nemzetegyesítésben az elmúlt időszakban nagyon sokat haladt előre Magyarország, és nagyon sokat tudunk segíteni határon túlélő magyar nemzeti kisebbségeinknek.
2: Óbecsén a helyi magyarság a belvárosi Nagyboldogasszony templom kertjében elhelyezett Trianon emlékműnél emlékezik meg minden évben a Nemzeti Összetartozás napján. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete által szervezett eseményt idén az úrnapi Szent Mise után tartották. Szerda Téfanni összeállítása.
12: Az óbecsei Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában egy kőtábla állít emléket a 106 évvel ezelőtti történéseknek. Volt idő, amikor elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen tábla álljon itt Óbecsén. Mit jelent ez a helyi magyarságnak? Kis Igor, az óbecsei községi képviselőtestület elnöke.
13: 6. éve tudunk itt megemlékezni. A 100. évfordulóra állítottuk ezt a kőtáblát, ezt az emlékművet. Itt, hogy 2020-ban ez megvalósult, elsősorban a közösség ereje kellett, hogy akarja, másodszorban tisztelendő atyának be kellett, hogy fogadja a templomkertbe, harmadrészt pedig az, hogy még mindig itt áll bántatlanul, az csak megerősíti azt a szerb-magyar megbékélést, amit az elmúlt mintegy 15 évben tapasztalhattunk, és megértette a többségi nemzet is, ha úgy tetszik, hogy ez nem valaki vagy valami ellen szól, hanem valakiért értünk, nem akarunk mi ezzel senkinek ártani, és így immár 6. alkalommal tudunk méltó módon itt ünnepelni, megemlékezni.
12: Nem csak az emléktábla szimbolizálja mindezt, hogy Óbecsén megmaradt a magyarság, hanem az is, ahányan összejönnek minden évben.
13: Csodálatos érzés most is együtt emlékezni, ünnepelni ezzel a közösséggel az úrnapi ünnepi szentmise után. Ha mondhatok ilyet, akkor tele van nagyon boldogsággal a szívem. Hogy hányunknak dobban meg ilyenkor a szíve, hányan mondunk el egy imát itt Óbecsén, ezt pontosan sose tudjuk, de ma körülbelül olyan 10 000-es magyarságról beszélünk, többségük római katolikus vallású, és ezt három plébánia templomban gyakorolhatja minden nap. Ez a központi templom, ez az első templomunk valójában történelmileg is, és azért is választottuk ezt ilyen helyszínnek, hisz ahogy a mai szentmisén is mindhárom tisztelendő atya szolgálta, ez valahogy megtestesíti, ez is az óbecsei magyarság, az óbecsei katolikusság egységét.
12: A Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés a Nagyboldogasszony plébánia templom udvarában az úrnapi szentmise után történt. Mit üzen ez a kettőség, Fuderer László plébános?
14: Az úrnapja az idén éppen június 4-ére esett, ami különben az összetartozás napja, és nálunk már hagyományos, hogy megemlékezünk az összetartozás napja alkalmából nem csak a trianoni békeszerződés gyászos mi voltáról, hanem valójában örülünk annak, hogy egyben ünnepelhetjük azt is, hogy habár meghúzták a határokat, hogy szétszakították a nemzetet, a nemzet szíve mégiscsak együtt dobog, és együtt ünnepelhetünk. Az úrnap üzenete pedig nagyon szépen kapcsolódik ehhez, hiszen Krisztus azt üzeni nekünk, hogy velünk akar maradni, ő az, aki éltet bennünket, ő az, aki összetart minket, mi alkotjuk az egyházat, vagyis Krisztus titokzatos testét, és ezáltal egységesek vagyunk nemzetben is, egyházban is, hitben is.
2: Dézsi Attila egykor Románia kormányának magas rangú tisztviselője volt. Ma azonban otthon él Hunyad megyében, és minden erejével a maroknyi magyar közösségért dolgozik, jó kapcsolatokat ápolva a tömb vagy az anyaországi magyarsággal. Dézsi Attilát Veresemese Gyöngyvér kérdezte összetartozásról, érvényesülésről, munkáról.
15: Ezekben a megyékben, a szórvány közösségekben nem is annyira fontos, hogy milyen tisztségeket töltünk be ideiglenesen, hosszabb vagy kevesebb időre, hanem az, hogy mindennapjainkban mit teszünk a szórvány magyar közösségért, és hogyha a helyzet úgy hozza ezekben a tisztségekben, amit a magyar közösség megtiszteltetéséből tudunk ellátni, hogyan tudjuk honorálni, hogyan tudjuk visszaszolgáltatni azt a segítséget, amit ez a közösség megérdemel. Egy olyan közösségről beszélünk, amelyik az évszázadok viszontosságait kibírták, és ennek ellenére talán dacolva a sorsával Lám megy élő közösségnek lehet mondani, Dél-Erdélyben, Hunyad megyében, egy olyan közösség, amelyik az itt maradt emlékeit, történelmi hagyatékát, kulturális és hagyományait próbálja továbbadni gyerekeinek. Úgy próbálja továbbadni, hogy részese legyen mindennapi életüknek, higgyenek abba, hogy nem csak voltunk, hanem vagyunk, és leszünk is.
16: Ha jól értettem, akkor zsilvölgyi származású?
15: Igen, Zsilvölgyébe születtem, Szilágy megyei szülők gyerekeként. A zsilvölgyi Lupainba nevelkedtem fel. Azt tudni kell, hogy Zsilvölgye bányászvidékként olvasztó tégelye volt az erdély magyarságnak, és nem csak az erdély magyarságnak, hiszen a II. Világháború előtt Magyarországról is, Budapestről is nagyon sokan költöztek az akkori úgynevezett Eldorado vidékre, hiszen a nagy fizetések vonzották a szénbányákhoz az emberek. És egy érdekes, egy hagyományait, kultúráját nagyon féltő, körül szakadtáig óvó közösségben nőttem fel.
16: A mindennapokban itthon él, vagy pedig Bukarestben?
15: Mindennapokban itthon élek, pont Csernokeresztúron élek. Bukarestben dolgoztam, viszont mindig hazajöttem. Szilágy megyei szülőkkel, Zsivögyébe születtem, és Déva mellett Csernokeresztúron élek. Nekem Erdély az otthonom.
16: Milyen a több magyarsággal a viszony?
15: A valóságot próbálom mindig képviselni, nem a mellébeszélést. Azt valljuk, azt az elvet, hogy közös a jövőnk, viszont egymásra, legyen a székelyföldi, legyen a szórványbareket, avagy anyaországi magyarok, egy érdeket kell képviseljünk, és ezért nagyon fontos az egymásra való figyelem. Minden magyarra szüksége van a magyar nemzetnek, nem csak a tömbben élő, hanem lássuk ezt az interetnikus szórvány közösségekben, hiszen tovább él a nemzet, és meg kell értsük, ha a szórvány megmarad, a szórványosodás nem fog elindulni a Székelyföldön, nem fog elindulni más helyeken, ahol még relatív tömbben laknak a magyarok. Lásd Szilágy megyét, Bihar megyét, Szatmár megyét. Ha ezt mi megértsük, ha olyan nemzetpolitikai szakértelemmel állunk hozzája, meg vagyunk győződve, hogy ennek a nemzetnek a szélén levő magyarsága is tovább tudja vinni ezt a mindennapos harcot, mondjuk ezt ki.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából műsorunkkal egy időben avatják fel Zamárdiban azt a világfát, amely szimbolikus, Kárpát-medencei motívumokkal díszített művészeti alkotás. A térség hagyományait és történelmét kifejező emlékhely a településen belül központi helyet foglal majd el. A világfa jelképiségéről a tervezőjét, Gál Péter népművelőt kérdezte munkatársunk, Király Levente.
17: Mit szimbolizál az a világfa, amelyet Zamárdiban állítanak fel?
18: A Kárpát-medencei létet mondhatjuk, hogy a 7000 esztendőt, ami úgy régészetileg, történetileg ismert, ezt szimbolizálja. A világfának az ágai az adott kornak megfelelő motívumot, jelképet mutatják. Tatárlakai korongtól, amely Krisztus előtt 5000 évből való, tehát körülbelül 7000 éves. Aztán következik a szkíta szarvas, amely Krisztus előtti 8. század és Krisztus szerinti 3. századig terjedő időszakot szimbolizálja, és akkor így haladunk tovább. Van egy római kori mozaik a világfán, aztán kimaradhatatlan a turulmadár, főképpen azért, mert Attilának is az volt a címermadara. Aztán Zamárdi az egyik legnagyobb avar központ lehetett. Több ezres temető van itt, ami folyamatosan feltárásban van, és egy itteni avar melkorong, ami zavarkort szimbolizálja. Aztán eljutunk a jól ismert történetünkhöz már, az Emese álmával, az Árpádházi királyainkhoz. Az Emese álma a Nagyszent Miklósi kincs egyik korsóján látható, legalábbis az annak megfelelő motívum. Utána a középkorban jutunk már fel az időben, a Hunyadi címer nagyon fontos számunkra, hiszen Mátyás bele égett a magyar nép lelkébe, ő az igazságos, és nem csak a magyar nép lelkébe, hanem a Mátyással kapcsolatos mondák ott vannak a délszlávoknál, horvátoknál, szlovákoknál, a románoknál, tehát ő egy nagyon fontos személy, egy közös hungárus tudatot éltek meg az ő királykodása alatt az itt élő népek. Aztán a következő a világfa csúcsa felé haladva a Rákóczi szabadságharc zászlaja. A szabadságharc elmondata cum deo pro patria et libertate, tehát Istennel a hazáért és a szabadságért. És tudjuk jól, hogy a hadizászlóján Rákóczinak ez a jelmondata, a szabadság eszméje, ez örök, és bár elbukott a szabadságharc, de 48-ban azt lehet mondani, hogy beteljesedett, vagy mondjuk így 1867-ben beteljesedett, és az ő zászlajat voltak a ruszinok is, szlovákok is, tehát különféle itt élő sorsközösségű népek fiai is, katonái is, és ezért nagyon fontos az ő szimbóluma, az ő szabadságharc zászlajának a szimbóluma is. Aztán a világfának a csúcsán a Szent Korona volt. Onnit indulnék ki ennek rövid értelmezésében, hogy Szent István király, amikor felajánlotta a Szent Koronát a boldogságos szűznek, mindent felajánlott, az itt élő népeket, embereket, tájat, gazdagságot, mindent, és ez a felajánlás azóta is van, a bekövetkezte óta. Azóta mondhatjuk, hogy ő a mi királynőnk és édesanyánk. Ha mi nemzet vállaljuk Jézus Krisztussal, őért az áldozatokat, akkor mindig lesz megújulás, újjászületés.
17: Ki az elmúlt kora emlékezetét semmibe veszi, vagy semmivé tenni hagyja, saját nemzeti létét gyilkolja meg, mondta Kölcsey Ferenc. Milyen erőt meríthet az ember egy ilyen világfából, hogyha elé áll és szembenéz vele?
18: Ha lehet így mondani, a teremtésnek a rendjét látja, hogy Isten van, haza van, család van, és ezek nem ilyen elcsépelt régi jelszavak, hanem ezek nem az idő múlásában, hanem lehet így mondani, az idő telésében érvényesek, tehát mindig. A múlt az nem a hátunk mögött van, hanem van egy nagyon szép Bucsú Szent Lászlón gyűjtött ima: ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Jézust, a világ megváltóját. Tehát ezek a világfának mi vagyunk az adott pillanatban, korban az élő zöldjei, termést hozó virágai, gyümölcsei. Tehát mindegyikünknek, akik itt élünk most a jelenben, van egy saját életkorunk, ez mondjuk a tavasztól őszig az emberi életre vonatkozik, a személyes életünkre, és van egy fakorunk, mert a múltnak mi vagyunk éppen az élő személyei, mi folytatjuk tovább.
2: A Kárpát-medencéből most tekintsünk a diaszpóra magyarsága felé. Hírek, zene, tudósítások, sport, kultúra, egészségügy, és sok érdekes téma szerepel a Mozaik Rádió műsor kínálatában. A Sydneyből hetente jelentkező kétórás rádióadás nem csak ismeretterjesztő és informatív, de még szórakoztató is, ahol immár 34 éve hétről hétre érdekes magyar embereket, történeteket mutatnak be. Az ötletgazda főszerkesztővel, Ilosvai Gusztávval és a Rádió Mozaik Sydney budapesti munkatársával, Kis Ágnessel Király Levente beszélgetett.
19: A Rádió Mozaik Sydney adását hallgatod.
17: Milyen küldetéstudattal, filozófiával indult útjára több mint 30 évvel ezelőtt a Mozaik Sydney Rádió, amely a kenguruk földjén több mint 20 ezer magyart informál, szórakoztat, tájékoztat.
20: Korán sem volt egy filozófiai megfogalmazás, amikor elindultunk, inkább egy ego trip volt, inkább egy olyan dolog volt, hogy hű de jó lesz, rádiózunk. Aztán végsősorban az évek folyamán alakult ki egy olyan dolog, hogy informálni, tanítani, szórakoztatni, jól érezni magunkat, és ezt a vibrációt, ezt, ha van egy mód rá, akkor körbevinni a világon, és erre a rádió tökéletes. És ezt 34 éve csináljuk. Ez teljesen az államtól független, ezt magánfinanszírozással csináljuk, tehát mások lovaznak, gambling, ahogy mondják, mi meg rádiózunk. Ez valahogy így történt. Ez egy magazin jellegű program, végsősoron olyan, mint a Nőklapja, hogy minden van benne, és mindenből egy picike, úgyhogy nagyjából így néz ki, de ott van az Ági maga mellett, ő majd sokat fog tudna elmesélni.
17: No, hát akkor hallgassuk meg kis Ágnes szerkesztő riportert is. Mik azok a témák, amelyek különösen érdeklik, foglalkoztatják a kint élő magyarokat?
0: Két irányvonallal foglalkozom, az egyik az úgymond a magyar kultúra, tehát akik bármilyen területről valami okosat, jót tudnak mondani, akár tudomány, akár történelem, irodalom, vagy van valami olyan kulturális esemény, amihez az ő tudásuk kapcsolódik, én ezeket az embereket szeretem megszólaltatni. A másik része pedig időnként a Gusztiéktől kapok jelzést, hogy valamilyen téma őket kint érdekli, akár mondjuk a diaszpórát érdeklő rendezvények, mondjuk a hétvégi iskolák találkozója, onnan jönnek delegáltak is, ugye, akik ott kint tanítanak, őket is megszólaltatom, hogy milyen tervekkel mennek vissza, milyen újdonságokat hallottak itt, mik vonatkoznak a diaszpóra életére, hogyan kapcsolódnak ők a magyar szervekhez, szervezetekhez, minisztériumhoz, bármi. Szóval erről tudósítok.
17: Vannak felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi tudósítók, és ezek szerint érkeznek Magyarországból, az anyaországból is hírek, amelyek igazából színesítik a rádióműsor palettáját.
0: Pontosan így van. Hát én itt lakom Budapesten, és innen küldöm a tudósításokat. Ugye Budapest a kulturális és minden szempontból az élet közepe itt nálunk, és ami mondjuk így központilag történik, az ugye itt van Budapesten, tehát én itt könnyen meg tudom közelíteni. Ez az, ami érdekli őket. És hát, hogy színesíti? Igen, persze. Hát sok helyen vagyunk magyarok. Minden egyes magyar közösségnek van egy külön íze, külön érdeklődési köre, és hát én megpróbálom itt a budapesti, ha úgy tetszik, az anyaországi, mondjuk úgy, hogy hozzáállásokat közvetíteni.
20: Ne felejtsd el megemlíteni egyébként, hogy a népmesét azt sejátaladó rendezett és sejátalad behozott dolgot miatt vettük föl, és minden adásunk úgy kezdődik, hogy miért kell népmesét hallgatnunk. Meséld el a sztorit!
0: Mesélhetem akkor?
17: Természetesen.
0: A másik életemben én népmesemondó vagyok, tehát ez is egy olyan terület, ami nagyon érdekel, és hát a magyar népmese az a magyar kultúrának egy szerves része. Úgy hívnak minket, hogy revival mesemondók, tehát akik a régi, hagyományos életben egy kicsit megszűnt hagyományt újraélesztjük, és a mai életkeretei között megtaláljuk a népmesének a helyét, és hát régen ugye felnőttek meséltek felnőtteknek. Tehát szélesítsük ki a palettát, hogy nem csak a Királyfi meg a sárkány, ugye a kicsi gyerekeknek, hanem rengeteg olyan történetünk van, amik valóban igazán felnőtt füleknek valók, mert hogy kell bizonyos élettapasztalat ahhoz, hogy az ember ezt megértse, hogy az hogyan működik. Ha mondhatom ezt, akkor ez valóban ezt a szint, ezt én hoztam be a rádióba.
17: Nagyon gazdag kulturális élet jellemzi az Ausztráliában élő magyarokat.

0: motivációval jött, és szükségszerűen hozta magával, hogy a gyerekeket, a következő generációt megtanítjuk magyarul beszélni, magyarul gondolkodni, magyarul érezni, és erre az iskola tökéletes, úgyhogy ez is létezik, és hát természetesen a valláson keresztül, a református vallás, a katolikus vallás, ezek mind-mind egybe tartják a diaszpora magyarságát, és így az Ausztráliában élő magyarokat is.
1: Kedves hallgatóink! A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódó műsorunkkal egy időben zajló rendezvényekről holnapi műsorunkban számolunk be. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, határok nélkül.
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis jelenlétét házi sertésekben. Erről is beszélünk hamarosan, előbb azonban jön a krónika, a stúdióban Szlotta Judit.
2: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. A határon túli magyar lakta területeken is megemlékezéseket tartottak. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen a egyszerre emlékezés a trianoni tragédiára, valamint a magyarság megmaradásának ünnepe is. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke üzenetében úgy fogalmazott, bár a múlt fájdalma nem tűnik el, a hit, a kitartás és az új nemzedékek ereje mindig erősebb. Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti összetartozás a közös jövő építését is jelenti. Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Szentpéterváron úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, ha az Európai Unió katonai tömbé alakul. Az orosz elnök ismét visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország a NATO megtámadására készülne, és ezeket tudatos provokációnak nevezte. Az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levélben sürgette a háború lezárását. Az elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Budapesten tárgyalt Michael Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét.

0: A közösségi oldalán az államfő, Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válság helyzetet idézhet elő. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Csak nem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőséget, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mátolvas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez. Így a két megye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolta a gáz, égőfej vagy elektromos grill használata. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég. Keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok között alakulnak az értékek. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk. A híradást Harcsás Gergely készítette.
1: 5 óra 5 perc van.
2: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Fatime és a Ferdinánd nevű hallgatóinkat. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, 1900-ban pedig ezen a napon született Gábor Dénes Nobel-díjas elektromérnök. Most jön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. A gyerekhorgászok a kontinens legolcsóbb jegyével pecázhatnak a Balatonon.
3: 2100 forintért 20 darab nemes halat és napi 5 kiló egyéb más halat foghatnak, illetve vihetnek haza, így a magyar halnak a fogyasztását otthon tudják népszerűsíteni.
1: Székelyföldön panasztal éltek az ombudsmannál a barna medvék állandó veszélye miatt.
4: Mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt.
1: És fél hatig az országos főállatorvost is kérdezzük, mivel Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Jó hír, hogy a Balatonon idén nem emelkedtek a horgászjegyárak, és a jogszabályok is alig változtak. Május 1-én a tilalmi időszak is megszűnt, így már bármilyen hal fogható. Nemrég pedig a csónakos tilalmat is feloldották. Hamarosan kezdődik az iskolai szünet, így fontos figyelni a gyermekhorgászokra is, akik a kontinensen a legolcsóbb jegyekkel mehetnek pecázni. Hajnali Csali rovatunk Felszegi Csabával.
5: Mostanában a legjobb barátommal azzal állandóan járok horgászni, és Szobit ezt most nagyon üzem, nagyon szeretem. Vele például szinte minden hétvégén, meg valamikor hétközben is elmegyünk horgászni. Tegnap egy horgásztónk voltunk, ott egy ilyen pisztrángos tavon úszóztam, és akkor ott fogtam pisztrángot.
3: Én azt gondolom, hogy a balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak.
6: Balogh Tibor, a Balaton Térségi Horgász Egyesületek Szövetsége elnöke.
3: Az országos horgászrendben a horgászok ugye 100 darab nemes halat foghatnak, és ez 150 kiló értékhatára. Ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása. Az egyéb más hal kategóriában 100 kilót foghatnak éves szinten. A Balatonon, a balatoni horgász minden nap megfoghatja a 10 kilós limitét, tehát hogyha belegondolunk abba, akkor 3650 kg egyéb halat is foghat, igaz, hogy ez persze természetesen túlzás lenne.
6: Nemzetközi viszonylatban ez egy jó helyzetnek számít?
3: Én azt gondolom, hogy igen, főleg ugye van az a fog meg és tedd vissza, catch and carry jelensége a nyugati országban, tehát ott sokkal kevesebb halat visznek el, ezért is azt gondolom, hogy ez a balatoni lehetőség, hogy ennyi halat lehet elvinni, ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon kedvező.
6: És hát a gyerekhorgászat, azt gondolom szintén hasít, szabad így mondani?
3: Igen, különleges a balatoni gyermekhorgászatnak a lehetőségei, hiszen kevés olyan víz van, ahol a gyerekek nem csak úszózhatnak, hanem fenekezhetnek is.
6: Ja, ez nem lehet, mint ahol minden országban, ez kiváltság itt úgy tűnik.
3: Inkább magyar vízterületeken van az, hogy általában az úszózást engedik. Ugye ez a Balatonnak a hullámzásából adódóan ez egy teljesen jogos dolog, hogy fenekezni is lehet. És különleges dolog az, hogy a gyermekhorgászok egy 1500 forintos engedélyért cserébe 20 darab nemes halat vihetnek el. Ez csuka, ponty, süllő, mi egyéb más, és napi limitben 5 kiló egyéb más halat vihetnek el. Nagyon jó a Balatonnak a fehér halállománya. Nagyon sok gyermekhorgász ezt az 5 kilót meg is fogja.
6: Napi díj, heti díj, ez az 1500 forint?
3: Nem, ez egy egész évre szóló.
6: Egész évre szóló?
3: Egész évre szóló 1500 forintos. Emellé egy 600 forintos fogási naplót kell kiváltani, mert a gyerekeknek ingyenes a horgász engedély. Tehát 2100 forintért 20 darab nemes alatt és napi 5 kiló egyéb más alatt foghatnak, illetve vihetnek haza. Így a magyar halnak a fogyasztását otthon tudják népszerűsíteni.
6: Egyébként a gyerekhorgászoknak a száma növekszik?
3: Igen, azok a horgász szakkörök, horgásztanodák, gyermekhorgásztáborok, amelyeket a MOHOSZ támogat, és nagyon-nagyon nagy lehetőségek vannak ebbe a dologba, és nagyon magas a támogatási szint is. Elérték a céljukat, és évről évre 10-15%-kal nő a gyermekhorgászoknak a száma, és nagyon nagy élménnyel jönnek és horgásznak, és viszik a halat a szülőknek.
6: Akkor ez jó hír, hiszen ez egy nagyon fontos elfoglaltság, hogy a számítógép elől, ha kirángatjuk őket a természetben, nézett olyan tevékenység, amely biztos, hogy mindenféle értelemben csak pozitív lehet.
3: Igen, mert ugye a virtuális élmény helyett igazi élményt kapnak a gyerekek, amikor kifognak mondjuk egy méretesebb pontot, amivel azért már meg is kell küzdeni. Másrészt örülünk neki, hogy a gyerekeket el tudjuk a tablettek, laptopok elől, tévé elől, illetve a művilág elől kicsalni őket a természetbe, a Balaton szépségét látni, a vízimadarakat, az élőlényeket.
6: Milyen halra mennek a gyerekek?
3: Ügyesebbek, a pontyokat is megfogják. 6-7 éves gyermekek kezdőként spitzbottal, finom felszereléssel, kisebb halakat, kisebb keszegeket fognak. Aztán utána, hogy haladnak előre korban, tudásban, egyre több és egyre nagyobb halakat tudnak fogni.
6: Ragadozó hal jellemző náluk?
3: Nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan fiatallal találkozunk, akik nagyon ügyesen pergetve, türelemmel megfogják a ragadozó halakat.
1: A szarvasgombák föld alatt élő gombák, és ezt a különleges ingyenséget nem csak kutyák, de malacok segítségével is kutatják az erdőkben, ám az ebek sokkal kedveltebb szarvasgombavadászok. Hangtárunk következik.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
7: A tudósítás 2006-os.
8: Jolie, a 3 éves labrador, gazdájával júniustól decemberig járja a gombaültetvényeket. Ha megérzi a föld alatt rejtőző szarvasgomba illatát, azonnal elkezdi kaparni a talajt.
7: A szarvasgomba nem csak a messzi külföldön terem, hanem hazánk erdői, mezői is valóságos kincses bányák. A szarvasgomba tiszteletére Jászszent Andráson külön múzeumot is nyitottak.
9: A múzeumban emlékeznek meg Hollós László kutatóról is, aki 68 féle szarvasgomba fajt kategorizált, 4-szer többet, mint a nyugati kutatók összesen. Az 1911-ben megjelent tanulmánykötete a mai napig a gombászok fő támasza, bibliája.
7: Az Alföld homokos talaja rejt egy olyan édeskés variációt, amilyenhez fogható nincs a földön. Kovács Péter mestertriflász egy korábbi műsorunkban már beszélt erről a különleges értékről.
10: Nyáron is szedünk szarvasgombát, és télen is, de a kettő teljesen eltér. Az íze, az ízvilága, az egyik egy kellemes lágy, ez a nyári, a téli viszont intenzív.
7: De hogyan kerül a felszínre ez a rejtőzködő luxuscikk? Nos, ehhez nem elég egy jó ásó és a szerencse. A szabályok rendkívül szigorúak. A gyűjtés kizárólag profi, kifejezetten erre a célra kiképzett kutyák segítségével történhet. Ők a szakma igazi sztárjai. Amint megérzik a talaj mélyén rejtőző jellegzetes illatot, akcióba lépnek, és jelzik a gazdának a lelőhelyet.
10: Szeretem ezt a részét, hogy kimegyek az erdőbe reggel, és jól érzem magam. És a kutya is. Majd utána, amikor megtalálja a gombát, lobogó fülekkel szalad. Őrül annak, hogy a gombát megtalálja, és odaadhatja.
7: Az osztrák-magyar monarchia idején valóságos aranykorát élte a hazai trifla gasztronómia. Mária Terézia konyhájában például rendszeresen fűszerezték ezzel a szárnyas ételeket, Ferenc József asztalára pedig nem is kerülhetett volna jobb fogás, mint a kedvenc szarvasgombás csicsóka levese. A szarvasgombához értően kell hozzányúlni a konyhában is.
10: A szarvasgombát tisztelni kell. Ha megfőzöd, elmegy az illata. Ha hőhatás éri, nem lesz íze. Nekem is meg kellett tanulnom, hogyha egy egyszerű sima rántottát nézek, és fölrakom a rántottát, elkészül, akkor utána ráreszelem a gombát. Nekem ezt úgy magyarázták, és teljesen igazuk volt, beleteszi az ujját, és amikor nem égeti meg az ujját, akkor kell ráreszelni a szarvasgombát, különben sem íze, sem illata.
7: Hogyha jól használjuk, a szarvasgomba egészen hétköznapi ételeket is fejedelmi fogással képes varázsolni.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Túra Bakan sorozatunkat Aktelek környékén zárjuk, ezúttal a rudabányai ősember tanösvényt járjuk be. Szakrális helyeket keresünk, megcsodálunk például egy árpádkori építészeti különlegességet, amelyet eleve templomnak alakítottak ki. Bicsák Eszter, Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetett.
11: Hol járunk most a hegységben, ha a rudabányai tavat próbáljuk elhelyezni?
12: Hát ez tulajdonképpen nem az aktelegi kart, és ez már nem is a szallonai hegység, ez egy kicsit kiesik, ezt inkább azért említeném meg az aktelegi kart kapcsán, mert közel van, és hogyha itt járunk, és több napot töltünk itt, akkor mindenképpen érdemes meglátogatni. Ugye ez gyakorlatilag az ország legmélyebb bányatava, kb. 60 méterre becsülik a mélységét, mert hogy ez az egykori külszíni fejtésnek a bánya gödrében keletkezett, és igazából az 1990-es évekre töltődött föl ennyire, és itt három szinten folyt a művelés, és ezek egyenként kb. 20 méter magasak voltak, így végül is elöntötte az utolsó szintet is a víz. Ezt a csapadékvíz táplálja, illetve az egykori fejtés falán át kiszivárgó víz. Gyönyörű, mélykék, türkiszkék színe van.
11: Döbbenetes színei tudnak lenni a bányatavaknak, hogyha jó mélyek.
12: Így van, és hát ugye a mélységétől függ, hogy épp hol milyen színű. Amiről még ismert, ugye egyik oldala az ezzel a bányafallal, a bányafallal övezett, tehát ott nem tudunk közel a tóparton végsétálni. Egy ilyen félköríves tanösvényt, a Rudapithecus tanösvényt, azt kialakították a déli oldalán, és azt bejárhatjuk, és ott több ilyen kilátó platformot, sőt, ilyen kilátó tornyot is építettek, ahonnan nagyon jól rálátunk különböző szögekből a tóra. Ez rövid, egyébként érdemes végsétálni, és ugye azért Rudapithecus tanösvény, mert
11: itt
12: hogy
11: már visszamegyünk az ős időkbe.
12: Így van, tehát ugye az egykori ős majomnak vagy emberelődnek, a Rudapithecusnak a maradványait találták meg itt a tó délkeleti sarkában. Van is egyébként egy kis picike kiállító hely, ahol megismerkedhetünk a felfedezését a Rudapithecus történetével. Még egyébként a szakrális helyeket érdemes itt megemlíteni. Az egyik ez a Torda Szent Andrási Szent András templom, ami egy árpádkori templom, az a 12. században épült, de ami a különlegessége, az rögtön szembetűnő, hogyha megközelítjük, hogy két félköríves záródású szentélye is van, az egyik András, a másik pedig Borbála tiszteletére felszentelve, és hát feltételezik, hogy ennek az lett az oka, az ilyen cseh és délnémet területeken megszokott építkezési hagyomány, hogy valószínűleg már nagyon korán, már a 10-11. Században déltörői bányászokat telepítettek be ide a vasérc bányászat érdekében, és ők hozhatták magukkal ezt az építészeti hagyományt. Egyébként a gótikus stílusban aztán megnagyobbították ezt a templomot, és a főhajója az már jóval későbbi. Nagyon érdekes az egykori rotundát és a főhajót összekötő diadalíven. Ott nagyon szép gótikus festményeket, freskókat találunk, amit Szent András legendáját és az apostolokat mutatják.
11: Látogatható a templom egyébként?
12: Hát ezek a templomok, ezek mind ugye bejelentkeztek. Hogy ezt meg lehet találni. Kell. Ez így van. Úgy valószínűleg nem jutunk be, hogyha egyszerűen csak spontán oda megyünk, hogy ezeket a kis templomokat általában úgy lehet látogatni, hogyha felhívjuk azt, akinél a kulcs van. Ez általában ki van írva különben. Én szerintem nálunk a természetjáró.hu is megtalálható. Látnivalóként fönt van nálunk a templom, és hogyha ezt valaki megnézi, akkor ott megtalálja annak az elérhetőségét, aki a kulcsot őrzi. És egy hasonló szakrális emlék a szalonnai református templom, amelyeként hasonló korú, tehát ez is egy árpádkori templom, és ez egy egykori rotundának a kibővítéseként született.
11: Tehát ha jól értem, akkor ez egy katolikus templomból lett református templom.
12: Mert hogy akkoriban nem volt katolikus református, ugye az árpádkorban, amikor ezek létesültek, igen. Ez így van. És hát itt az érdekes, egyrészt itt ilyen téglasorokat látunk kint a rotunda maradékán, mert hogy ezek téglából épültek annó ezek a rotundák az árpádkorban, és akkor egy kíkban az eredeti, ahogy eredetileg is megvannak hagyva, kilógnak a vakolat alól a téglák, és itt is érdekes, hogy ugye külön van a tornya a templomnak, mint ahogy Jósva fönn, bár ez egy fa harangtorony, ez 1786-ban épült, tehát egy jó 100 éve korábban, mint a Jósvafi harangtorony, ez is nagyon szép.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Székelyföldön levelet írtak az államelnöknek, hogy hirdesse ki a medvék tekintetében a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. Az ombudsmannál pedig panasszal éltek a megszaporodott, védett barna medvék állandó veszélye miatt. Idén egyetlen hónap alatt csak Hargitta megyében 30 alkalommal észleltek medvéket az településeken, így az emberek lassan félnek a szabadtéri programoktól. Geréb Krisztina összeállítása.
13: Jabálással és tülköléssel próbálják elzavarni az anyamedvét, amely rátámadt egy autóban ülő emberre. Az egyik hírtelevízió felvétele bejárta az internetet az utóbbi napokban Romániában. Az egyik autó felületi kamerája rögzítette, ahogy az előtte levő bolgár turista eteti a boccsal érkező medvét, amely hirtelen két lábra állt, és villámgyorsan az autóban ülő emberhez kapott. Az úgynevezett Roalert figyelmeztetések, amelyek a lakosság telefonjára érkező veszélyhelyzeteket jelzik, most már napi rendszerességűek Székelyföldön. Már nem csak erdős területeken, de városok, falvak utcáin, napközben és este érkeznek bejelentések medvekárokról, medvetámadásokról. Székelyudvarhelyen hétfőn este lőttek ki egy napok óta a város utcáin bóklászó medvét. Gyergyószent Miklóson a város határában láttak több alkalommal is medvéket. Nagy Zoltán polgármestert arról kérdeztük, hogy mi a helyzet a gyilkostó közelében fekvő városban.
14: Elmúlt napokban eléggé gyakoriak a medvelátogatások, többnyire oda, ahol élelem van számukra, a kukák környéke vagy vendéglátóegységek környéke, ahol ne adj Isten, még a turisták is hagynak ott a nem titkolt reménnyel vagy céllal eledelt, hogy oda betéve egy kis mackó is megnézhetik. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem történt agresszió, nem történt támadás az elmúlt időszakban, viszont állandó jelenlétük miatt mi is állandó készültségben vagyunk, és minden egyes alkalommal, amikor belátogatnak a város szélére, akkor kiszállunk vadásztársulattal, körzeti állatorvos csendőrséggel is, azokat a lépéseket megtesszük, amit ilyenkor meg kell.
13: Ön a vezetője annak a bizottságnak, amely ki is adhatja a kilövési engedélyt, tehát elég gyakran vesz részt ilyen kiszállásokon. Legutóbb éjszaka is volt pár nappal ezelőtt.
14: Az elmúlt egy hétben szinte minden egyes este jelentést kaptunk a medvék miatt. Egy konkrét eset is, amikor a Gyergyószent Miklósi kemping részén volt gyakrabban megjelenve egy-két kis medve. Ha gyakran visszajár a medve, és agresszívé válik, és megtámad embereket, állatokat, hát Istennek még nem jöttünk el idáig, akkor a kilövés is lehetséges.
13: Úgy tudom, hogy medvecsapdát is helyeztek el.
14: Így igaz, jelen pillanatban is van egy medvecsapda felállítva, annak ellenére, hogy kihelyeztük, még a medve nem sétált be.
13: Ezek az esetek is kiváltották, hogy több mint 13 ezer Hargita megyei polgár panaszolta be a Környezetvédelmi Minisztériumot a népügyvédjénél a nagyvad populációk szabályozásának elmulasztása miatt. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke hétközepén adta le az ombudsman hivatalában a petíció szövegét és az aláírásokat. Az aláírók között többen is vannak, akiket medvetámadás ért az elmúlt hónapokban.
4: Minden második nap, harmadik nap járok arra, mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt. Szerencsére a táska szíján volt medvespré, le tudtam szólni, de már 4 méterre volt.
13: Aláírásukat gyűjt a Hargita népe napilap is. Ők az államelnöknek címzett levélben arra kérik az ország vezetőjét, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A képviselőház és a szenátus által már elfogadott jogszabály lehetővé tenni az azonnali beavatkozást vészhelyzetben, illetve a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő, megelőzési céllal. Mint ismert, az elmúlt évtizedekben a medvék támadásai következtében 28 ember halt meg. A sérültek száma pedig megközelíti a 300-at.
14: Mindazon túl, hogy az emberek biztonságérzetére negatív hatással hathat, az idegenforgalomnak sem tesz jót, úgy gondolom. Az a szabadban levő felügyelet nélküli kirándulás az veszélyesé tud válni adott esetben.
1: Felhívjuk figyelmüket, hogy Magyarországon is újabb barna medve észlelések miatt adott ki figyelmeztetést az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága, mivel Szögliget és Égerszög térségében is felbukkant egy példány. Hasonló felhívást tett közzé szerdán a Bükki Nemzeti Park igazgatóság is egy pásztó környékén kóborló fiatal medve kapcsán. A biztonsági és viselkedési ajánlásokat elolvashatják mindkét igazgatóság honlapján. Házi sertésállományban igazolta a NÉBIK az ASP, azaz afrikai sertéspest is jelenlétét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Itt van a vonalban dr. Nemes Imre, országos főállatorvos. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak!
1: Az eset kiemelt jelentőségű, mert Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Tudják-e már, hogy hogy történhetett?
15: Hétfőn került be elhullott sertésekből, mint a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriumában. Az állatok nem mutatták az afrikai sertéspestis tünetét, hanem a laboratóriumi vizsgálatok keltették fel a gyanút a fertőzésre, amelyet a szerdai napon erősített meg a laboratóriumi vizsgálat. Az elsődleges intézkedéseket azonnal elrendeltük, így tegnapi napon már megkezdődött a állománynak a felszámolása, ez a legfontosabb. Emellett pedig természetesen elkezdődtek az előzetes járványügyi nyomozások is, amelynek két célja van. Az egyik, hogy esetleg erről a telepről akár élőállattal elkerülhetett vírus más sertéstelepekre, vagy a másik, ami meg szintén fontos, hogy fertőződhetett be az állomány. Jelenleg még ezek a vizsgálatok folynak, de azt tudjuk, hogy az a terület, ahol ez a sertéstelep van, az afrikai sertéspestis vírussal érintett terület. Ebben az évben is 10 vaddisznóban kimutatásra került az afrikai sertéspestis, tehát valószínűleg, hogy a fertőzött környezetből került be a vírus valahogy a telepre.
1: Voltak előjelei?
15: Gyakorlatilag egyes sertéstelepen előfordul néha, hogy állatok elhullanak. Itt is az elhullás, az állománynak az egészsége az nem keltette föl az afrikai sertéspestis gyanút, hanem a normál szabályok mellett, amit előírnak az uniós és magyar jogszabályok, nagy létszámú telepekről rendszeresen az elhullott állatokban mintát kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra, pont az afrikai sertéspestis kizárására, és ezen a szűrővizsgálaton akadtak fent a minták.
1: Hány állatot, mekkora állományt érintett?
15: 250 koca van ezen a telepen, összességében közel 3000 sertés, ami ezen a telepen van, ennek a felszámolása történik meg a napon.
1: Jelentette emberre veszélyt.
15: Az afrikai sertéspestis vírus az csak a vaddisznók és a házi sertések betegsége, más állatfajokat sem tud megbetegíteni, és emberre is teljesen veszélytelen. Jelen pillanatban sem áll rendelkezésre hatékony vakcina betegség megelőzésére, ezért ez az egyetlen módja, hogy a betegfertőzött állatokat leöljük, felszámoljuk, ezzel tudjuk megakadályozni a más sertésállományoknak a befertőződését.
1: Okozhat ez jelentős gazdasági károkat egyébként itthon?
15: A telep körül egy 10 kilométeres megfigyelési zónát is ki kell alakítani, és ezen a 10 kilométeres zónán belül lévő sertések levágását követően a húsuk csak Magyarországon értékesíthető, tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniós kereskedelemben ez nem okozhat fennakadást. Az tény, hogy a Magyarországról sertés húskiszállítás úgynevezett harmadik országokban, Dél-Korea, Vietnám, ezek jelentős partnereink, ezen országokban valószínűleg, hogy első lépésként fel fogják függeszteni a importőrök a sertéshús Magyarországról odaszállítását. Bízunk benne, hogy le tudjuk hamar bizonyítani, hogy ez az egy eset, ez véletlen, és nem fog eszkalálódni a járvány.
1: Mire figyeljenek most a gazdák, a gazdálkodók? Mit javasolnak, hogyha bármilyen rendellenességet vagy lázos állapotot, vérzést tapasztalnak az állatoknál, akkor a helyi állatorvost értesítsék?
15: Nagyon fontos, hogy az afrikai sertéspest is fertőzött állattal történő érintkezéssel terjed leginkább, illetve ragályfogó tárgyakkal. Ezért nagyon fontos, hogy a sertésterületeken a járványvédelmi intézkedéseket továbbra is mindenki tartsa be, vagy ha lehet, akkor még szigorítani kell rajta, ami azt jelenti, hogy személyek, eszközök, járművek csak fertőtlenítést követően léphetnek be a telepre. Nem szabad állati eredetű mellékterméket, állati eredetű hulladékot etetni a sertéssel. A fertőzött területen begyűjtött szalmát is 90 napig pihentetni kell, ezután lehet csak elalmozni. És a legfontosabb, amit szerkesztő asszony is említett, hogy amennyiben az állattartó beteg, vágyat, lázas állatot talál, akkor azonnal haladéktalanul értesítse az állatorvosát, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy mintavételezéseket.
1: Köszönöm szépen, dr. Nemes Imre országos főállatorvost hallották.
2: Mávinfo.
1: Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinfon ügyeletesét, Kis Horváth Leventét. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Két héten át ismét buszok szállítják az utasokat Vác és Diósjenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótló buszok szállítják az utasokat. Részletekről a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Egy perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, Hajnaltáj. A mikrofonnál Pilisi Csenge. A krónika pedig következik Szlotta Judittal.
0: Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev beleegyezik az orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokba, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész békés úton megegyezni Ukrajnával, ugyanakkor szerinte a kijevi kormány egyelőre nem érdekelt a harcok befejezésében. Tüntetők zárták le az ENSZ menekültügyi főbiztosságának líbiai irodáját Tripoliban. A tiltakozók az illegális bevándorlók kiutasítását követelték. Helyi beszámolók szerint több százan gyűltek össze az ügynökség központja előtt. Összecsapásokról vagy esetleges sérültekről nem érkezett jelentés. A menekültügyi szervezet egyelőre nem reagált az eseményekre. Jóváhagyták az Európai Unió kábítószer kereskedelem elleni új cselekvési tervét a tagországok belügyminiszterei. A luxemburgi ülésen megállapodtak abban, hogy az egészségügy, az oktatás és a bűnüldözés területén összehangoltan lépnek fel, és megerősítik a nemzetközi kikötőkkel és a csomagküldő szolgálatokkal való együttműködést. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég. Keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, este 12-22 fok valószínű. A híradást Harcsás Gergely szerkesztette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Budapesten és Mosonmagyaróváron 15 fok van, Győrben 16, Sopronban 14 fok, Szombathelyen és Veszprémben 13 fokot mértek, Pápán 16-ot, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon 13 fok van, Zalaegerszegen és Nagykanizsán 14 fokot mértek, Keszthelyen 16-ot, Kaposváron 13-at, Siófokon 16 fok van, a Balatonvize 21 fokos, Pécsen 13 fok van, Pakson 10, Baján 12, Kecskeméten Szegeden 14, Egerben 15 fokos a hajnal, Széchenyben 16 fok van, Miskolcon 17, Szolnokon 14, Karcagon és Debrecenben 15 fok van, Nyíregyházán 16, Záhonyban 17, Szegeden és Békéscsabán 14 fok van, és Kékestetőn 13 fokot mértek. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A fagyok ellenére közepes terméssel zárták az idei repce és akác virágzást a hazai méhészek.
17: Síkterületen gyakorlatilag nincs virág a fákon. Ahogy a domborzati viszonyok változnak, látni, hogy olyan 8-10 méter fölött, igenis látni szép virágokat az akácfán.
1: Szegeden nyomozás folyik a földekre széthordott humusz szennyezettsége miatt.
18: Gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le.
1: De 6 óráig az élelmiszerbiztonság és a globális élelmezés jövőjével foglalkozó kutatásról is beszélünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
2: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Hogyan védekezzünk az egerek, a mezei pockok, valamint a patkányok ellen? A leghatékonyabb mód a megelőzés, azaz a mechanikai csapdázás, súlyos fertőzés esetén pedig engedélyezett a rágcsáló irtószerek alkalmazása is. Bozsik József tanácsai.
19: A kertem tele van ezekkel a vándorpocskokkal. Mindenemet tönkreteszik a termőre forduló almafámat, a sárgarépát és így tovább. Nem tudok mihez kezdeni velük.
20: Alapvetően a rágcsáló irtószerekkel lehet védekezni a pockok ellen, egérirtószerekkel. Vannak, akik a patkányirtószereket is bevetik.
21: Zsigó György, növényorvos.
22: Már 95 óta létezik egy nagyon veszélyes gázt fejlesztő rovarölőszerünk. Nagyon fontos az, hogy ezt nem is lehet a talajfelszínre kiszórni, a járatába kell valamilyen módon bejuttatni, és még az is fontos, hogyha hideg, száraz a talaj, akkor sem működik, ha hideg, nedves, tehát friss hideg vízzel való belocsoláskor, akkor sem működik, tehát a legjobb egy kétnapos öntözés után kijuttatni ezt a gázosodó készítményt, nagyon óvatosan, és ennek van egy bizonyos hatása külterületen, ezt nagyon fontos megjegyezni.
20: Úgyhogy belterületen a macskák is áldozatul eshetnek.
22: Így van, tehát ők is belehaladnak, ő egy nagyon veszélyes méreg az emberre is. Nagyon kell ezzel vigyázni.
23: Milyen módszerekkel állítható meg az egér, pocok és patkány invázió? Erről kérdeztem Ferenci László kertészt, az egyik Pest megyei gazdabolt vezetőjét.
24: Az egyik a hagyományos egér, illetve patkány méreg, amelyik véralvadásgátló tartalmaz, és elpusztítja néhány napon belül a kártevőket. A másik a csapdák, a hagyományos egérfogó, vagy aki humánus egérfogót használ, az élve tudja megfogni, de van egy olyan lehetőség is, hogy ultrahangos kártevő riasztót használunk, amit a konnektorba bedugunk, és távol tartja mind az egereket, patkányokat, esetleg még nyesteket, de van olyan, amelyik kutyát, macskát távol tart, pókokat és egyéb ilyen kártevőket.
25: Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ilyen humánus módon tartsuk távol a kártevőket, hiszen a mókusok, amelyek közel állnak az ember szívéhez, sokan mégis azt mondják, hogy olyanok, mint a patkányok, csak nagyon jó a sajtójuk, és ugye szeretjük őket, pedig elég nagy kárt tudnak tenni, mondjuk a diófákat lerendezik, vagy a mandulát.
24: Igen, bár a mókusokra mondjuk nem tudnék egy jó ötletet mondani, ha csak nem valamilyen kalitka csapda, vagy ilyesmit, de a nyestekre, amelyek befészkelik magukat a padlásra például, vagy az egerekre, amik bemennek a fal szigetelésbe, hogyha Hungáriót leszigeteltük, akkor arra van bizony megoldás, vagy az egérméreg, vagy az előbb említett csapda, úgyhogy meg lehet oldani ezt a problémát.
1: Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltaj@mtva.hu címre, és kövessék Bozsik gazda podcast videóit is az interneten. 6 perc elmúlt, 5:30. Az akác az idén háromszor fagyott el, ennek ellenére a látogatásunkkor éppen pergetéshez készültek az akácosban. Dr. Kelemen Bálint állatorvossal, a Szatmári térség legismertebb méhészével, Zsoldos Barnabás beszélgetett.
3: Mikor jöttünk, akkor megálltunk és mutatta, hogy van akácvirágzás, de a fának egy bizonyos magasságáig nincs. Azt mondta, aki korán eljött megnézni a nyírségi akácerdőt, lehet azt mondta, hogy hó, hát ez elfagyott.
5: Így van. Azt kell tudni, hogy az idén az akác háromszor fagyott el. És ez az elfagyás azt rendette gondolataink szerint, hogy na, akkor az idén nem lesz akácmézünk. Mikor az ember döntést hoz, akkor többször meg kell nézni azt a területet, ahova eldöntötte, menni akar. Aki ezelőtt 3-4 héttel nézte meg az erdőt, ahová szokott járni, akkor bizony azt látta, hogy fekete az erdő, nincs se virág, se hajtás, semmi. Minden élőlény élni akar, és az az akácos is élni akar, és akkor fog tudni élni, a szaporodik. A szaporodáshoz viszont virágra van szüksége. Jöttünk, és akkor pontosan láttuk azt, hogy síkterületen gyakorlatilag nincs virág a fákon. Ahogy a domborzati viszonyok változnak, látni, hogy olyan 8-10 méter fölött igenis látni szép virágokat az akácfán. Mi lesz ebből a virágzásból, milyen termés, az ugye három dologtól függ. Az egyik dolog az, ami a méhésztől függ, a méhcsaládok állapota, hogy akász érettek-e a méhcsaládok, ez azt jelenti, hogy kaptáronként 60-70 ezer méhecske legyen a kaptárban, és akkor lesz, aki gyűjtsön. A másik, milyen a mélegelő, ugye erről volt szó, és a harmadik az időjárás.
3: Ha már az akácvirágzásról beszélünk, reménykeltő a helyzet, a nagyon finom akácillat is érezhető.
5: Ez így van, helyileg változik, akácvirág mennyiségétől függ. Országos viszonylatban nagyon gyenge akácméhész termés elé néz az ágazat. Ha azt nézem, hogy 1 200 000 méhcsalád van az országban, és az elmúlt évben 55%-a ennek elpusztult. Ha csak ebből a számból indulok ki, akkor úgy gondolom, hogy az idén sem 5-600 000 méhcsaládnál több nem fog az ágazatban dolgozni, és bizony, ha az 5-600 000 méhcsalád a 15 000 tonna akácmézet termelne, akkor is egy gyenge, közepes termésről beszélünk. Tehát nagyon ritka lesz az a méhészet, ahol elfogadható közepes mennyiségű akácméz terem az idén.
3: Hány családdal érkezett, mert mondtam viccesen, hogy hosszan jöttünk a kaptárak mellett, és fel vannak készülve a családok az akácvirágzásra.
5: Amit lehetett, mindent megtettünk. 210 családunk van, és mind a 210 termelőre fordítottuk. Ebben nagy segítsége volt a családnak, illetve a vőmnek, aki szakképzett méhész mellettem, és így a 210 családdal ketten el tudunk bánni. Itt jelen pillanatban 100 család van, és egy másik telepelyen van még 110 család elhelyezve.
3: Pergetéshez készülődnek, lehet látni, hogy a füstölő beindult. Ez lesz az első pergetés?
5: Tegnap megmértük a kaptárban lévő mézmennyiségek víztartalmát, és 18%-osnak kitértük, és úgy gondoljuk, hogy a bent lévő mézet most elvesszük, és serkentve a családokat arra, hogy esetleg, ha még lesz kedvük, és lehetőségük, akkor még hozzanak valamennyit a kaptárba. Az ember tragédiában ugye olvashatjuk, hogy ember küzdés bízva bízzál, én meg azt mondom, hogy méhész küzdés bízva bízzál, hát ha sikerül egy gyenge közepes termést az akácból is az idén pergetnünk.
1: Közepes terméssel zárták az idei repce és akácvirágzást a hazai méhészek. Már a fagyok és a szárazság komoly kihívást jelentettek, mégis volt, ahol kifejezetten jó termést pergettek. A következő kérdés a felvásárlási árak lesz, melyekre még várni kell, Varga Tünde riportja.
6: Berobbant ez a nagyon hűvös, szeles idő, ugye csapadékra nagyon nagy szükség van, szinte ki sem tudnak menni a méhek, van még ki is mennek, csak vizér mennek ki, meg virágporért, mert ilyen hűvösbe nem méz el az akác.
8: Ezt még akácvirágzás idején mondta rádiónknak Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és környéke méhészegyesület elnöke. Szerencsére a tapasztalatok végül sokkal kedvezőbbek lettek. Boros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
9: Egyelőre most május legvégéig nem zárunk rossz időszakot, de nagyon nehezen indult az év. Száraz telünk volt, olyan szárazság volt, hogy már a fárszáru mélegelőnkre is negatívan hatott ez. A repce nagyon sok helyen ki sem kelt az előző év nyárvégi vetése, viszont meglepően jól mézelt, csökkentett vetésterületen volt a repce, ez azért fontos, mert nagyon sok méhészünk már nem éri el a repcét, tehát ilyen nagy országos eredményekről nem is tudunk beszélni. Néhány száz tonna, akár 1000 tonna repce, ha van az országban, akkor sokat mondok. Majd jöttek a fagyok. Egyik legnagyobb akácos területünk a nyírség is, szinte azt lehet mondani, hogy csontra fagyott. Mégis meglepetés volt, hogy valamennyi mézet tudtak ott a méhészek összegyűjteni, sőt az elfagyott első virág után jövő másod, sőt néha harmad virágzás is adott a jó időben a melegben némi nektárt. Összességében az országban közepes akácméz termésről beszélünk.
8: Évekig beszélgettünk arról, hogy ugye nem nagyon lehetett eladni a mézet, vagy nagyon alacsony ára volt. Tavaly megindult a piac, ha fogalmazhatok így. Most mi a helyzet a felvásárlással?
9: Mi méhészek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem lehetett eladni a mézet, de ez nem igaz. Folyamatos volt a felvásárlás az évek alatt, csak olyan árszinten vásárolták az exportőreink a mézzel, amely árszinten a magyar méhészek többsége nagy része nem adta oda, hiszen abszolút veszteségbe fordult volna át a gazdálkodás. Nincs még akácmézár, nagyon a pörgetés után vagyunk. Ilyenkor az exportőreink, akik a nagyját adják el a mézünknek, várják, hogy a nemzetközi helyzet hogy alakul. Akác esetén ez azt jelenti, hogy azoknak az országoknak kell megvárni az árajánlatát, ahol szintén van akáctermés. Ilyen az Európai Unióban Románia, Bulgária, a nyugat-európai mézkiszerelők várják a moldáv, az ukrán, a szerb méhészek ajánlatait, áralakítóak, hiszen az árszintet ők mondják meg. Ami még minket exportorientált ágazatot sújt, az teljesen logikus, az erős forint. Csak egy érdekességet hagy mondjak, ha a tavalyi árszinten tudnánk értékesíteni az akácunkat, az is már önmaga 200 forint árcsökkenést jelent a magyar akácmész kilójánál. Én nagybani árakról beszélek, fogyasztó, amivel találkozik a kiskereskedelmi ár, az nagy valószínűséggel nem fog változni.
8: Ez az elmúlt évek hektikussága, ami a méhész ágazatot érintette, most már mondhatjuk azt, hogy oda vezetett, hogy letisztult, úgymond az ágazat? Sokan ugye abba hagyták, felhagytak a méhészettel, tehát ez hozott magával egy ilyen eredményt, egy ilyen következményt?
9: Nem, még mindig tart a letisztulás. Évek kellenek ahhoz, hogy a méhészeti szakmát folytató, ha a főállás, ha a mellékállás eldöntse azt, hogy hogyan tovább. Bármilyen hanyatló ágazatból, tehát nem csak a méhészetre igaz, nagyon nehéz kiszállni. Mi esetünkben is olyan eszközöket használunk, amelyek más ágazatban nem értékesíthetőek, nem használhatóak. Nálunk egy hanyatló ágazatban szinte kijelenthető, hogy holtőkével dolgozunk, ezért nagyon nehéz kiszállni. A vacilálás még mindig tart, itt azért még kell legalább 5 év, hogy eldöntsék a magyar méhészek, hogy fejlesszek, előre meneküljek, mi legyen. Egy tény, amit látunk, kezd elmenni a méhészek kedve a méhészkedéstől, és egyértelmű, amit látunk, hogy a fiatalok nem folytatják, nagyon nehéz az utánpótlás megtalálása.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Környezetkárosítás miatt folytat nyomozást a szegedi rendőrkapitányság a szegedi BYD területéről a környező földekre széthordott humusz-alkilbenzol szennyezettsége miatt. A terményt is meg kell semmisíteniük azoknak a gazdáknak, akik időközben például gabonát vetettek a földbe. A Környezetvédelmi Világnapon következzen Nagy Margit összeállítása.
4: Tavaly megkerestek minket, hogy lenne termőföldökre.
1: A BYD kereste meg önöket?
4: Nem a BYD, hanem az egyik alvállalkozó, aki ott az építkezésen dolgozik nekik.
1: Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
4: Hogy a humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet, hát ez nyilván egy ajándék, tehát nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humusz réteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
1: Mekkora területe van?
4: Nagyságrendileg egy ilyen 150 hektár.
1: A humusz kitermelése és kihelyezése az építési területről tavaly novemberben kezdődött, aztán egyszer csak abba maradt.
4: Januárban leállt a kiszállítás, vártuk, hogy folytatódjon. Folyamatosan azt az információt kaptuk, hogy a kínai főnökök itt a környéken egyelőre leállították, de igazából semmilyen konkrétumot nem kötöttek az orrunkra, hogy ez miért áll.
1: Jelenleg termeszt valamit ezen a területen?
4: Termesztünk gabonákat, napraforgót, de mi nem vagyunk érintettek a szennyeződésbe elvileg.
1: És akkor ki az, aki érintett?
4: Én annyit tudok, hogy az autópálya két oldala, ahova kihordták a földet, az északi oldalt nem érinti, hanem a déli oldalt. Nekünk ott nincs területünk. De amit nyilván mi se értünk, hogy erre a benzóra nem vizsgálnak. Tudomásunk szerint a Nébik, vagy nem tudom ki a felelős ezért, tehát nem tudjuk, hogy került látókérbe ez a vegyület.
1: A Csongrás-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területeken kitermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányság
7: bizottságom. Ezt megerősítette Vad Róbert, a rendőrség szóvivője.
18: A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal 2026. május 12-én feljelentést tett, miszerint a BYD Auto Hungary Kft. A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte a nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
7: A feltételezhetően érintett gazdák semmi konkrétumot nem tudnak az ügyről, hogy hogyan került a hatóságok látókörébe éppen az alkilbenzol, és maga ez az anyag hogy kerülhetett a talajba, erről is csak találgatások keringenek. Egyesek szerint valaki szándékosan szennyezte be a talajt, míg Földi László azt hallotta, mivel a BYD építési területén volt a régi orosz laktanya, még az oroszok hagyhatták hátra a rákkeltő anyagot.
4: Őszintén szóval nekem is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, amit el tudok képzelni, mert más esetekben is elég sok minden előkerült az orosz laktanyának a feltárása során. Semmilyen olyan tevékenység egyelőre nem folyik a gyárba, ahol el tudnám képzelni, hogy ilyen anyagot használjanak.
7: A környezetvédelmi vizsgálatok egy részében részt vett a Szegedi Tudományegyetem is. Az eredményről nem kívántak nyilatkozni, mint ahogy a kormányhivatalnak sem volt mondani valója a szűkszavú közleményen kívül. Annyit megtudtunk, hogy a 147 depóból 12-ben mutattak ki határérték feletti alkilbenzolt. Ez az anyag, amennyiben az egykori orosz laktanyából származna, a mostani építkezés során kerülhetett a régi aknákból a felszínre. Szakemberek szerint illékony, és ha a felszínre is került, már elillanhatott a talajból. Mindeközben a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal újabb közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki, ebből a labor eredmények alapján mintegy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat. A gazdálkodók zöld kár iránti igényét polgári peres eljárásban érvényesíthetik a szennyezővel szemben.
1: Több tonna részben romlott és ismeretlen eredetű gyümölcsöt vontak ki a forgalomból az elmúlt hetekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a több hatósággal közösen végrehajtott ellenőrzés során összesen 9 árus, mintegy 3 tonnányi termékét vonták ki.
10: Csak a magyar termék érdekel, még ha drágább, akkor is.
11: És mennyire követhető, hogy ez valóban magyar termék?
10: Olyantól veszek, akit már ismerek az üzletből, és megbízom benne, mert eddig még mindig oké volt.
1: A hatóság eddig több mint 2,5 tonna gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Penészes, romlott termékek is előkerültek, amelyeket nem megfelelő körülmények között tároltak. Emellett sok esetben az árusok semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni az áru eredetét, mondja dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Nagy melegre tekintettel speciális hőkezelést igényelnek az egyes termékek, egyen szó áfonyáról, szamócáról, vagy bármilyen más termékről, és mi ezt is vizsgáljuk. Tehát vizsgáljuk azt, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak-e az eladási helyen, megfelelően kezelik-e azokat a termékeket, van-e kézmosó adott esetben, hogyha szükséges, illetve megfelelően tárolják-e a termékeket, és hát az élelmiszerbiztonsági szabályokat is ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy tudják-e igazolni azt, hogy honnan szerezték azt a terméket, magyarul a nyomon követhetőség biztosította, és eznek azért van fontos relevanciája, mert akkor látjuk mi is, hogy tényleg az élelmiszerbiztonsági szabályokat szállítástól kezdve a hőkezelésen át megtartották, és ha nagy isteni betegség bekövetkezik, akkor az későbbiekben igazolható, hogy egyáltalán honnan indult az. Hogyha nincs nyomon követhetőség, nincsen dokumentáció, nem tudjuk, hogy honnan szerezte azt a terméket, akkor nagyon nehéz ezt felkutatni tulajdonképpen, hogy mi volt a probléma oka.
1: Eddig voltak kirívó szabálytalanságok?
12: Most körülbelül 200 fölötti ellenőrzésnél járunk, ez várható. várható, ami duplázódni fog a nyár végéig. Ellenőrzések és eljárások is folyamatban vannak, így például a bírságok kiszabására még nem is került sor. De néhány idegenes árusító helyet, és egyébként a vendéglátó helyet idegenesen be kellett zárni, ahol például a higiéniai körülményeket nem biztosították megfelelően, és ez közvetlen veszélyt okozhatott volna a fogyasztókra nézve. Illetve élelmiszerbiztonsági problémákat is találtunk, amikor az általam említett nyomonkövethetőség nem volt igazolt, vagy például maga a termék minősége nem volt megfelelő, mert már túlérett volt, a tenészesedés jeleit is mutatta. Ebben az esetben nyilván azokat a termékeket nekünk ki kellett vonni a forgalomból.
1: Mennyire jellemző, hogy úgymond hamisítják a termékeket, tehát hogy nincs megfelelő követhetősége az egyes termékeknek?
12: Ilyen például az epreknél, amikor azt állítják, hogy az magyar eper, annak is kell lennie, nyilván ez magasabb minőséget jelent, amihez magasabb árásul. De amíg az a termék valójában Görögországból vagy Spanyolországból származik alacsonyabb minőséggel, miközben magyarként adják el, azzal megtévesztik a fogyasztókat, lecsapják őket, illetve komoly anyagi káruk is származik ebből, ilyen esetben neki mindig fel kell lépni, és ez viszont mindig nagyon komoly bírságot is mond maga után.
1: Vásárlóként én hogy tudom ezt kiszűrni? Az illata vagy az áru frissesség azért elárulja, hogy hazai termékről van szó?
12: Frissesség vagy az illat. De ugyanígy például hogyan tárolják azokat a termékeket? Általában ami Görögországból, a Spanyolországból érkezik, azt műanyag tárcán tárolják, míg a magyarországi szedés az általában a fa ládikókban van. Tehát ez is egy árukodó jel lehet. De ugyanígy például, hogy amit külföldről hoznak, nagyon egységes, nagyon ugyanúgy néznek ki azok az áprák, mondjuk, míg amit Magyarországon szednek, az inkább vannak kicsit nagyobbak, közepesek, különböző kinézetűek, világosabb, sötétebb, tehát ez is egy árulkodó jel lehet. Tehát amikor nagyon-nagyon egységes, nagyon szabályos az az etelsor, akkor az általában külföldön származik.
1: Az élelmiszerbiztonsággal és a globális élelmezés jövőjével foglalkozó kutatásokban gyakran 5 eltérő forgatókönyvet vázolnak fel arra, hogyan alakulhat a világ élelmiszer ellátása 2040-ig. Ezekkel a lehetséges jövőképekkel egy a közelmúltban lezajlott élelmiszerbiztonsági konferencián is foglalkoztak a szakemberek. A témáról Kujáni Katalint, a Kislépték Egyesület elnökét kérdezte Gárdonyi Eszter.
0: Milyen trendeket láthatunk most napjainkban?
13: Be fogunk mutatni egy nagyon izgalmas kutatási eredményt, egy európai kutatói csapat dolgozott rajta, és 2040-ig vizsgálták, hogy milyen élelmiszertrendek várhatóak, és melyek azok, amelyek meghatározzák majd a mindennapjainkat. 6 jövőképet állítottak föl, ebből 3 teljesen fekete, és nagyon-nagyon félünk, hogy na felé induljunk el, 3 pedig zöld, és azt mutatja, hogy hogyan lehet továbbvinni azt a pozitív folyamatot, ami elindult a helyi termék az értékesítésében. Van egy olyan várható trend, ami azt mutatja, hogy a nagy nemzetközi kereskedelmi láncok fognak megerősödni, ők fogják diktálni, hogy mit termeljünk, hogy melyik országban kell kukoricát, gabonát, zöldséget termelni, állatot előállítani. Egy nagyon negatív világkép és közgazdaságilag fenntarthatatlan világképet mutat. Van egy olyan jövőkép, ami azt mutatja, hogy a közösségek a digitalizáció révén annyira elszakadnak az élelmiszertől, a természet, a közösségektől, csak online piacterek lesznek, online értékesítés, a drón hozza az élelmiszereinket, amit a gyárban előállítottak, és megszűnik ez a fajta helyi értékesítés, a hagyományokon alapuló termékelőállítás. És vannak pozitív jövőképeink is, amiért dolgozunk, hogy megtörténjen. Az egyik az a zöld átállás, ami kifejezetten egy fontos feladat lesz, ami azt mondja, hogy a klímaváltozásnak a kihívásaira megpróbálunk olyan szakmai válaszokat adni, ahol a termelő megtanul ezzel együtt élni, és nem megy el az egész éves bevétele és termése egy klímaváltozási anomália miatt, és ez a fajta zöld átállás segíti azt, hogy egészséges, nagyon jó minőségű termékek jöjjenek létre Európában.
0: Jelenti ez azt, hogy például más fajtát, hőtűrő fajtát telepít ugyanabból a terményből?
13: Pontosan. Tehát ugye ennek feltétele, hogy egy olyan kutatási háttérbázis legyen, ami segíti a termelőknek, hogy na akkor próbáljuk meg, hogy melyik az a fajta, ami működött egy mediterrán országba, hozzuk be ide, teszteljük le, mit bírnak, és ugye ezek azok, amikre most szükségünk van, hiszen most nincsenek válaszaink. Tehát a zöld átállásban most kutatói és termelői válaszokat kell gyakorlatilag előállítani, ez lenne a legoptimálisabb jövőkép, és az utolsó pedig a közösség alapú jövőkép, amikor azt mondjuk, hogy a hagyományokra épülő élelmiszereinknek jelentősége van, és megkeressük azt, hogyha van egy sváb közösség, aki ott él több száz éven keresztül, és megvolt volt, hogy mit ettek, hogyan ettek, akkor ezek a helyi ételek újra trendivé válnak. Gondoljunk egy zalai dödölére, vagy egy nagykörű ropogós cseresznyére, vagy egy dél-magyarországi káposztás ételre, borra. Ugye ezek a hagyományos ételeink, amiket ma már egy street foodba, egy borozás, az ugyanúgy oda lehet tenni az asztalhoz, és hogyha a helyi termelő termeli meg, a helyi étterem feldolgozta, a helyi fogyasztó megeszi, az már egy gazdaságfejlesztési folyamat. Ugye ez egy nagyon pozitív és kedves jövőkép. Ezeken kell dolgoznunk, úgyhogy ezt mondják a kutatók, hogy ezek az irányok bármelyik megtörténhet, és rajtunk múlik, hogy mifelé fogunk elmenni.
0: 2040 az majdnem 15 év még. Most mi látszik?
13: Ugye mindig könnyebb ahhoz hozzányúlni, amit már ismerünk és használtunk. Ugye a termelési módszereknél is a műtrágya már bevált, az a növényvédőszer bevált, és most nagyon sok múlik azon, hogy tudunk-e váltani, és nyitottak vagyunk az újdonságokra. Ezen múlik minden, akár szakértői, akár termelő, akár fogyasztói szinten, hiszen fogyasztóként is el kell tudnunk fogadni egy jobb a datóját, hogy hajlandó vagyok megenni, vagy egy indián banánt, hiszen az lehet most már Magyarországon termelni. Mindannyiunkon múlik, és egyelőre ez még nagy kérdés, és hál' Isten azért látjuk, hogy itt vannak a fiatalok is.
1: Végül egy friss hír az utakról, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Fonyód elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 152-es kilométernél csak a külső sáv járható. Vezessenek óvatosan. Pár percen múlva a Jó reggelt Magyarország című műsorunk következik. Törőcsik Zsolt műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szöllősi Éva, hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.

0: A római, keresztény és germán kultúra között a későbbi idők számára az európai gondolat kiformálójává lett. Jól tudta, hogy a kulturális evangelizáció püspöki küldetésének szerves része. A keresztény örökség közvetítésével sokkal emberségesebb életformát honosított meg a germán népek körében, mint annak előtte a törzsi szellem életformája volt. Szent Benedek hiteles követőjeként képes volt az ima és a munka összeegyeztetésére. Bonifác bátor tanúságtétele mindannyiunkat arra hív, hogy Isten igéjét helyezzük életünk középpontjába, felelősségteljesen szeressük az egyházat, és ugyanakkor fáradozzunk a keresztény kultúra pártfogásával az emberi humanitás növekedésért. Rajtunk a sor, hogy felnőjünk a feladathoz.
1: Bábel Balázs római katolikus érsek gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Fátyol felhők tarkítják ma az eget, néhány kisebb záporra is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
3: Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben.
2: Afrikai sertéspest is jelent meg egy szabolcsi telepen, 3000 állatot kell leölni. Mondjuk a részleteket. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
3: Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése előtt.
2: Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Részletek Baracka Esztertől.
4: Nem csak Magyarországnak voltak fenntartásai, illetve kétségei Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, úgyhogy jól látható, hogyha ezeket sikerül is eloszlatni, egészen biztosan sok bizonytalansági tényező van még a rendszerben. Így az az ukrán remény is, hogy Kijev jövőre az Európai Unió tagja lehet, nem tűnik reálisnak, hiszen nagyon hosszú időnek kell lenni, eltelnie ahhoz, hogy minden feltételnek megfeleljenek, és egyelőre az ukránok nem hajlandók elfogadni semmiféle köztes megoldást. Például legutóbb, amit a német kancellár tett, ami egyfajta, hát mondjuk úgy megfigyelői státuszt, egy társult tagságot ajánlana Ukrajnának.
2: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
3: Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
5: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában.

0: A soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
1: A szlovák külügyminiszter visszautasította a magyar kormányfő Magyarország határaival kapcsolatos kijelentését. Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos.
2: A miniszterelnök szavaira Juraj Blanár úgy reagált. Az első világháborút követő trianoni béketárgyalások világosan kijelölték az ország határokat. A szlovák diplomácia vezetője egyúttal hangsúlyozta, a baráti és konstruktív kapcsolatokat a történelem és Szlovákia területi egységének és szuverenitásának kétségbevonása nélkül lehet fenntartani a két ország között.
1: Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
2: A két vezető emelet biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított, több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
3: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanácsülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban azt kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
1: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzt fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
4: Fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a Budai Központi Kerületi Bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglédi Gergő volt MSZP-s alpolgármester, és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
5: A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
4: A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatája, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
2: Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, több mint 2 milliárdos korrupciós ügyben.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspest is.
2: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó válai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
6: Természetesen a hatósági intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
2: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter, az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. A vírus embere nem veszélyes.
1: Illetéktelenek elzárták a Szeged melletti Algyői főcsatorna egyik zsilipét, miközben a Matyiéri tározót töltötték vízzel. A szakemberek még időben észlelték a problémát, így a csatorna nem öntött ki. A helyszínről Maja Lilla tudósított.
7: Nem egy apró csintevésről van szó, hiszen itt sokkal nagyobba is lehetett volna. Valószínűleg egy fogóval tekerték le. Ha nem észlelték volna időbe, akkor akár ezek a zsilipák, vagy az itt lévő szivattyú rendszerek is károsodhattak volna. Hogyha valaki ezt a rendszert megakasztja, akkor itt nagyon-nagyon komoly problémák léphetnek fel, például a mezőgazdasági öntözések során, hogyha még el is romlik egy ilyen berendezés, akár 2-3 napra, vagy akár többre is felfüggeszthetik az öntözéseket, amelyek egészen elképesztő károkhoz vezethetnek itt a térségben. Azt kérik az emberektől, hogy mindenki nagyon figyeljen oda, és hogyha valami hasonlót tapasztal, akkor a vízügyi igazgatóságot az illetékes területen azonnal értesítse, hogy minél hamarabb közbe lehessen lépni.
1: Aszbeszt-szennyezés miatt 2 területet zár le ma a Gyesef Szombathely térségében.
2: A vasúttársaság reggel lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabb mentesíteni a szennyezett területeket.
8: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen Budapest felé, Fonyód elkerülő szakaszán. A 152-es kilométernél csak a külső sáv járható.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál sávlezárásra kell készülni, mert korábban beszakadt az útpálya. A második kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében a csatornát javítanak, itt félpályás lezárás nehezíti az áthaladást. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
2: Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé eleredhet az eső, a Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
1: Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
8: Nemzeti Sportkrónika.
10: Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, jelentette be a klub. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a mai finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára a karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető sajtótájékoztatón volt szó. A finnek elleni 19 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Hátrányból fordítva 4-2-re nyert az Újpest hazai pályán a Nyíregyháza ellen a férfi futszál NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így megőrizte pálya előnyét és egy győzelemre került a bajnoki címtől. Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést tegnap rendezték. A mieink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közéjutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt tenisz bajnokságon tegnap játszották a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szettben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havalinska 7-6-6-4-re nyerte a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Európa bajnoki szintidőt futott Mátó Sára a női 400 méteres gátfutásban egy szempölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát. Köszönöm a figyelmet!
8: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
11: 2026. június 5-e péntek, Fatime névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Alig találnak idény munkást a gazdák a zöldségek és a gyümölcsök betakarítására. Mekkora a gond és hogyan lehetne orvosolni? Még 7 óra előtt kérdezem az ágazat képviselőjét. Új elnököt választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége, amelyre válaszul a győri polgármester felfüggesztette tagságát a szervezetben. Erről és az önkormányzatok előtt álló kihívásokról is kérdezem az új vezetőt, Cserpalkovics András székesfehérvári polgármestert 4:30 után. Mi lehet a Fidesz megújításának, megújulásának a kulcsa, és kiknek hogyan segít a párt által létrehozott védvonal? Ennek is utána járunk még 8 óra előtt Havasi Bertalannal, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatójával. És támogatják az ipartestületek a Kata újbóli kibővítését, hogy miért és hogyan lehet majd elkerülni a korábbi visszaéléseket, arról az érdekképviseleti vezetőjüket kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
8: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
11: Tegnap volt a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulója. Ebből az alkalomból számos megemlékezést tartottak a fővárosban, ahol egy szolidaritási tüntetésre is sor került. Hegedűs Katalin összefoglalója.
12: Budapesten tegnap a méltóság teljes emlékezés és a nemzeti összetartozás jegyében zajlottak azok a programok, amelyek a magyar történelem egyik legfájóbb pontjára, a trianoni békediktátumra irányították a figyelmet. A főváros számos pontján megrendezett események közös célja a múltbéli tragédia feldolgozása, ugyanakkor a jövőbe tekintő nemzeti egység megerősítése volt. A délutáni órákban a tudományos párbeszéd került a fókuszba. A polgári mulatóban megtartott Trianon fájdalma című pódiumbeszélgetésen dr. Tóth Máté energiajogász és dr. Kő Artúr történész elemezte a határon túli magyarság jelenlegi, sokszor nehéz helyzetét, valamint a nemzet jövőjét érintő kérdéseket. Ezzel párhuzamosan a Magyarság Kutató Intézet szakértői is fórumot tartottak, ahol a trianoni örökség tudományos dimenzióit, a történelmi kontextusokat és a múltbéli traumák jelenkori hatásait vizsgálták szakmai alapossággal. Az emlékezés mellett az este a határozott kiállásról is szólt. Este 7 órakor a Tököli úti román nagykövetség épülete előtt szolidaritási tüntetést tartottak. A megmozdulás résztvevői elsősorban a határon túli magyar közösségek jogaiért emeltek szót, határozottan tiltakozva Fejes Rudolf Anzem nagyváradi apát meghurcolása és a vele szemben alkalmazott, jogtalannak ítélt kilakoltatási eljárás ellen. A tüntetők jelenlétükkel is jelezték, a nemzetegysége az államhatárokon átívelő, oszthatatlan érték. A megemlékezések sorát 20 óra 26 perckor a Nemzet főterén a Kossuth téren tartott szimbolikus esemény zárta. A Nemzet lángjának fellobbantása egyszerre szolgált főhajtásként a trianoni döntés következményeit elszenvedett milliók emléke előtt, és vált a nemzeti összetartozás megingathatatlan, évről évre megújuló hitvallásává.
8: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
13: Nem lesz többé kötelező a pedagógusok számára, hogy tagjai legyenek a Nemzeti Pedagógus Karnak. Erről Lannert Judit oktatási miniszter beszélt az elmúlt napokban. Hogy milyen hatása lesz ennek a szervezet mindennapjaira, és mi egyáltalán a változtatás célja, arról is kérdezem Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Igazából mi is csak így a bejelentést hallottuk, hogy valószínűleg a következő időszakban már a tervek szerint nem lesz kötelező a pedagógus-kari tagság. Nyilván én ezt nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy mikor létrehozták, akkor az volt a cél, hogy legyen egy olyan szervezet, egy olyan pedagógus szervezet, valószínűleg hasonlóan, mint ahogy kamarák működnek szerte az országban, amelynek annak a hivatásán minden egyes tagja részese. Ez igazából sajnos nem valósult meg, ugye hiszen az egyházi, az alapítványi iskolák nincsenek benne, csak az állami fenntartású intézmények pedagógus dolgozói, de az elv az volt, hogy bár kötelező a tagság, de nyilván ez kötelezettséggel nem jár, ugyanakkor lehetősége van mindenkinek beleszólni abba, hogy kik képviseljék a pedagógusokat országosan, hiszen itt minden megyében 400 pedagógusonként választottak területi küldötteket, és 1000 pedagógusonként választottak országos küldöttet. Tehát egyfajta lehetőség volt arra, hogy választanak a kollégák, hogy kik képviseljék őket, kik azok, akik a javaslatokat, véleményeket továbbítsák az oktatás irányítói felé.
13: Azt mondta, hogy önök is csak a hírekből hallották, ezek szerint formális, vagy bármilyen informális egyeztetés még nem volt az oktatási tárca és önök között?
14: Még nem volt, ezt nem is tartom különösebben furcsának, hiszen azért most alakul még az oktatási tárca is. Látjuk és halljuk, hogy naponta egy államtitkárt is bejelentenek. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a köznevelésért felelős államtitkár. Írtunk levelet, gratuláltunk Lannert Juditnak a kinevezéshez, jó munkát kívántunk, és kértük, hogy amennyiben ideje engedi, majd akkor egy egyeztetésre, hogy hogyan képzeljük el az együttműködést, kérünk lehetőséget.
13: Azt hogy látja, hogy mi lehet a célja az oktatási kormányzat részéről annak, hogy megszünteti a kötelező tagságot, mert azért az elmúlt években sokszor érte, sőt, hát igazából a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása óta sokszor érte önöket az a vád, hogy azért kellettek az előző kormánynak, hogy ne a pedagógus szakszervezetekkel kelljen egyezkedniük, hanem önökkel. Ennek a vádnak lehet valamilyen hatása arra, hogy most megszüntették a kötelező tagságot? Vagy megszüntetik a tervek szerint?
14: Lehetséges, én találgatni, tippelgetni nem akarok semmiféleképpen sem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, aki követte a pedagógus karnak a munkáját, nyilatkozatait, javaslatait, az szerintem nem gondolhatja komolyan azt, hogy az előző kormány minden egyes intézkedését újonva fogadtuk, és nem fogalmaztunk meg semmi értelemben kritikát. Azt hadd mondjam, hogy minden esetben a szakma szempontokat próbáltuk figyelembe venni, ahol össze is hangsúlyoztam, hogy nyilván vannak többségi vélemények, de a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben nagyon kevés olyan van, amivel mindenki pontosan egyetért, legyen ez akár a nemzeti alaptanterve, akár a munkáltatói jogokkal kapcsolatos vélemény vagy döntési lehetőség. Lehet, hogy ez is szerepet játszott. Azt gondolom, hogy a pedagógus kar, mint köztestület, nincs ellentétben, vagy nincsenek ellentétben a céljai például a szakszeretekkel, akiknek elsősorban azt gondolom a munkáltatói és a bérjellegű kérdésekben van nagyon nagy szerepe, ezek hogyan alakulnak. Nem tudom az okokat, hogy mi hozta meg ezt a döntést, vagy ezt az ötletet, de kíváncsian várnánk az egyeztetést.
13: Világos, és hát meglátjuk, hogy erre sor kerül-e majd, de mi lehet a Nemzeti Pedagógus Kar sorsa a kötelező tagság nélkül? Hogyan látja a jövőt?
14: Nem tudnám, és nem is nem szeretnék tippelni erre. Most lesz majd júniusban A tisztújító országos küldöttgyűlésünk, ugye 5 évente van választás, a területi és az országos küldötteket a tagok megválasztották, szép számmal szavaztak, azt gondolom, szerte az országban. Nagyjából 120 országos küldött összejön, meg van már a jelölőbizottság a jelölteket meghatározta, ez ki is ment a küldötteknek, úgyhogy most mindenki elolvashatja a jelölteknek az életrajzát, a motivációit, és június 13-án pedig az országos elnököt, alelnököt, az elnökséget, felügyelőbizottság és etikai bizottságot meg fogja választani. Remélem, hogy azután aztán majd tudunk tényleg beszélni az oktatás jelenlegi irányítóival.
13: Na hát amit látunk, azért néhány elképzelést már ismerünk Lannert Judittól, akár a bemutatkozó beszélgetéséből, vagy a parlamenti meghallgatásából. Látjuk azt, hogy az óraszámok csökkentése szerepel a tervei között, a teljesítményértékelési rendszer átalakítása, vagy a tankerületi központoknak az átalakítása, megszüntetése. Hogyan értékeli azt az irányt, ami eddig kirajzolódik a miniszter terveiből?
14: Azok az elképzelések, amelyek rövid távon viszonylag gyorsan megvalósíthatók, és igazából nem jár semmiféle anyagi fedezettel, tehát amit olvasunk, a teljesítményértékelésnek a erőteljes átgondolása a mostani rendszernek, teljes átalakítása, a kompetenciamérésekkel kapcsolatos elgondolások, hogy ez talán túlzás, ami mostan ez a minden év folyamon 6 tárgyból való mérés, kompetencia területen való mérés. Ezek azt gondolom, hogy találkoznak a szakma többségének a véleményével. A fenntartó váltásról én azt olvastam, hogy ezt át kell nézni, át kell világítani, hogy hogyan működtek. Nekem az a véleményem, hogy jelen formában szerintem túlság, tehát ennél mondjuk összességében rendszer szerint sokkal jobbat kitalálni nem nagyon lehet. Nyilván azon múlik a dolog, hogy a fenntartók megfelelő anyagi forrással rendelkeznek, illetve a fenntartók vezetői azok megfelelő szakmai kompetenciával és megfelelően alkalmas emberi tulajdonságokkal rendelkeznek ahhoz, hogy tudják irányítani az oktatást, a nevelést, azokat az intézményeket, nem irányítani, hanem segíteni a munkájukat. Nagyon nehezen látom, hogy most így nagyon gyorsan átkerülhetne valami hasonlóba, mint ami korábban volt. A kisebb településeknek ez biztosan problémát okozna. Egyébként tehát a nagyobb városokban maga a rendszer hasonlóan működött, tehát ott is voltak gazdaságilag részben önálló intézmények, illetve voltak olyanok, amelyek nem rendelkeztek ilyen önállósággal. Amit sokszor hallani, hogy a munkáltatói és a gazdálkodási jogot adják vissza az intézményeknek, ez is elég vegyes, szerintem vegyes fogadtatást is talál. Jól hangzik természetesen, de alapvetően azért egy iskola, hogyha megnézzük mondjuk a iskolánkat, a gimnáziumnak a gazdálkodása, az nagyjából 85-90%-ban bér jellegű. Az, hogy most egy alkalmazottunk bért számfejtsen, és ehhez én mondjuk nem ragaszkodnék annyira, hiszen a bérelemek nagyjából kötelező, hogy mit kell adni. Nyilván, hogyha lenne egy olyan rész, ami ezen felül van, azt szívesen tennék javaslatot mindig arra, hogy ezt hogyan hozták el, mint hogy most néhány pótlék esetében, vagy a tér esetében ez van is, de erről nekem nincs rossz tapasztalatom, amit javasoltam, azt mindig el is fogadták. Úgyhogy ez szerintem egy nehéz probléma lesz ennek az átalakítása, hogyha át is alakul, és természetesen, hogyha az önkormányzathoz kerül, akkor az a fajta esélyegyenlőtlenség, hogy Magyarországon is természetesen jelenző vannak gazdagabb és szegényebb települések, az újabb problémákat fog felvetni szerintem.
13: Világos, meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa, tehát a tankerületi központoknak, és hogyan alakul az oktatás jövője, amit eddig az oktatási miniszter mondott, hogy nem lesz majd többé kötelező a pedagógusok számára, hogy tagjai legyenek a Nemzeti Pedagógus Karnak. Erről is kérdeztem az elmúlt percekben Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
15: BKK Info.
16: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a főváros 22. kerületében, a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos a Városháztér és a Budafoki elágazás között nem közlekedik. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. szintén balesetnél helyszínelnek a Megyeri úton az Óceánárok utcánál. A hétvégére egyirányosítják a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve ugyanott ma déltől tilos lesz megállni. Varga Etele, BKK Info.
8: MÁV Info.
14: A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis zavartalanul zajlik ma reggel a vasúti közlekedés az országban, pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a Vágányzár ideje alatt a sűrűben közlekedő volánjáratok biztosítják. A Gyesef hálózatán Pápa és Celdömöl között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni, Vác és Diós Jenő között még két héten át buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Toka Intercity-k megosztva a keleti pályaudvar és Miskolc, valamint nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között közlekednek Bodrog és Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok segítik a közlekedést. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
8: Időjárás jelentés.
13: Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt Fehér Balázstól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A Dunántúlon már délelőtt megvastagszik a fátyol felhőzet, így ott erősen felhős idő lesz. Keletebbre napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhőkkel, és csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 12-22 fok valószínű. A folytatásban is alapvetően napos idő várható, gomoly és fátyol felhőkkel. Jelentős csapadék nem várható, de az egyes napokon néhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet kevéssel 30 fok alatt vagy 30 fok körül alakul.
13: Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
2: Oroszország nem ellenzi Ukrajna társult tagságát az Európai Unióban, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, Moszkva nem a gazdasági integrációt kifogásolja, hanem azt, ha az Európai Unió katonai tömbé alakul. Közben az ukrán elnök az orosz államfőnek címzett nyílt levélben sürgette a háború lezárását, és személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Március eleje óta már 28 izraeli katona halt meg az összecsapásokban, és 4 civil is életét vesztette. Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. Jóvá hagyták az Európai Unió kábítószerkereskedelem elleni új cselekvési tervét a tagországok belügyminiszterei. A luxemburgi ülésen megállapodtak abban, hogy összehangoltan lépnek fel az egészségügy, az oktatás és a bűnüldözés területén, és megerősítik az együttműködést a nemzetközi kikötőkkel és a csomagküldőszolgáltatókkal. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy nagyvad. A 37 éves férfit bálsérüléssel vitték kórházba. Híradással legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
17: Vármegyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
18: Bocskai téri református templom, Hajdúböszörmény. Ez a település maga a történelem. Kellős közepén istenháza, mely harangjainak zúgása átjárja a hajdúságot. Körútjai nagyjaink neveit viselik, A főtér természetesen Bocskai István erdélyi fejedelmét, akinek szobra uralja a hatalmas teret. Kezében az 1605-ben kiadott okirat, melyben kimondta a hajdúk szabadságát. A 15. században épült templom az 1880 és 82 közötti átépítése után nyerte el mai romantikus stílusú formáját. Ekkor alakították ki a támpilléreket, az ornamentikákat, a félköríves záródású ablakokat, a kiugró csúcsos hegyes tornyait. Ennél a már katedrális-szerű épületnél jó nyomon követhető az a szándék, melyet Feszl Frigyes, a kor kiváló építésze fogalmazott meg. Magyar földön magyaros ízű legyen az építészet is. A szószék fölött az orgona két oldalán a nemzeti zászló és hajdúböszörmény lobogója a hajdúk címerével. Ezen égszínkék alapon tojásdat pajzson sárkány kígyó tekereg, hasán vörös keresztel. A pajzs belsejében páncélozott ezüst színű jobbkar, amely magyar típusú szabját tart. Fölötte vitézi sisak, azon korona, amelyből egy hajdú vitéz emelkedik ki. A Bocskai téri református templom pacsoraiban 1280 hívő dicsérheti az urat.
19: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
20: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
13: Elkezdődött a június, ami a mezőgazdaságban az intenzív betakarítási munkák kezdetét is jelenti. Ezek egy jó része persze már automatizálva van, mégis vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeknél elengedhetetlen a nagy mennyiségű élő munkaerő, az emberi kéz. Hogy találnie még embert ezekre a feladatokra, annak járunk utána a következő percekben Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével. Jó reggelt kívánok!
21: Jó reggelt kívánok!
13: Kezdjük onnan, hogy melyek a leginkább élő munkaerő igényes zöldség és gyümölcs kultúrák, amelyeknél aktuális lesz a munkaerő a következő napokban, hetekben?
21: Hát akkor sorrendben kezdve azt lehet mondani, hogy a leginkább élő munkaigényes a hajtatókertészet, tehát a fólia és üvegházi termesztés. Itt az egy hektára vetített élő munkaigény a 15-20 ezer óra per hektár per év magasságában van. Aztán következnek a csonthéjas, illetve bogyós gyümölcságazatok. Bogyós gyümölcsökben 4-6 ezer óra hektáronként élő munka szükséglet, csonthéjasokban 1500-2500 óra. Majd jönnek az almatermésű 1000-1200 órával, és a végére állnak azok a gépesíthető zöldség és gyümölcsfajok, amelyekben a betakarítás már jelentős részben gépesíthető, vagy 100%-ban gépesíthető, ott néhány száz munkaóra per hektár per év élő munkaigényről beszélünk.
13: Na és hogy állunk a munkaerővel? Tehát egyrészt most mi az, az eper például, hogyha az eperről beszélünk, az most már lassan a végéhez közeledik a betakarítási szezon. Van-e, volt-e elég munkás kéz, hogy sikerüljön ezeket a munkákat elvégezni?
21: 10-15 éve fennálló probléma, hogy nincs elegendő munkaerő sem mennyiségben, de minőségben abszolút nincs. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a zöldség-gyümölcs ágazatnak, beleértve az áruvá készítés csomagolást, tehát post-harvest fázisát és a feldolgozó ipart is, 140 ezer fő főállású foglalkoztatottnak megfelelő munkaerőre van szüksége. Ezt 250 ezer emberrel oldjuk meg, tekintettel arra, hogy a munkák 50-60%-a szezonális munka. Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerő hiány, tehát 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetből mennyiségre, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem tud kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a morárjával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiségben is hiány van.
13: Ez mekkora veszteséget okoz ezeknek az érintett gazdáknak? Mert hát nyilván a minőség is egy fontos tényező, hogy azt a munkát, azt milyen minőségben végzik el. Tehát például egy epernél, vagy egy gyümölcsnél akkor érik, amikor az megérik, akkor azt muszáj leszedni, mert hogyha ez nem történik meg, akkor rajta marad, és ott rohad meg tényleg a földön például az eper.
21: Így van, a legtöbb gyümölcsnél néhány napos, legfeljebb 10-14 napos az az optimális betakarítási időablak, amikor az adott ételt le kell szedni, de a legtöbb zöldségfajnál sem jobb a helyzet, néhány napunk van arra, hogy optimális időben takarítsunk be. Ha ebben az időszakban nincs elegendő munkaerő, akkor értelemszerűen megcsúszunk a szürettel, túlérik a termés, ami onnantól kezdve minőségi veszteség, és jó esetben majd még feldolgozóiparban hasznosulhat, de rossz esetben a szemétbe kell dobni a termést. Azt tudom mondani, hogy nagyjából a termés 10-30%-át nem tudjuk megfelelő időben betakarítani a munkaerő hiány miatt. Jó lehet olyan években, mint a tavalyi és az idei, amikor nagyon jelentősek a fagykárok, akkor a fagykárok részben enyhítik ezt a problémát, mert harmad termésnél nincs ennyi munkaerőre szükség, csak szomorú, hogy a fagykároknak kell megoldani azt, hogy azt a kevés termést időben tudjuk betakarítani.
13: Igen, és hát azért a 10-30% az egy óriási arány, tehát ez egy nagyon jelentős mennyiség, amit nem sikerül emiatt betakarítani. Mi az oka a munkaerőhiánynak? Tehát például, ha mondjuk többet adnának a gazdák, akkor több lenne a jelentkező?
21: És az a 10-30% az több 10 milliárd forintnyi kár, és akkor ez csak az, ami a megcsúszott betakarításon keletkezik. A munkaerőhiányok a sokrétű. Amikor 15 éve kezdődött az, hogy 5-600 ezer magyar külföldre vándorolt el dolgozni, és pont a kvalifikáltabbak. Ők most nagyon hiányoznak, nem csak a kertészetből, hanem a teljes nemzetgazdaságból a munkaerőpiacról. A másik az előregedés. Minden évben 20-30 ezer fővel fogy a gazdaságilag aktív népesség. A másik, hogy a kertészet nem egy kellemes munkakörülményt kínáló ágazat, mert ültetvényben dolgozni nyáron 30-35 fokban, vagy üvegházban szintén 30 fokban párás körülmények között nem egy kényelmes állás. Sokkal kényelmesebb egy szalag mellett egy gyárban légkondicionált körülmények között dolgozni, és olyan térségekben, ahol gyárak, főleg külföldi gyárak szippantják a munkaerőt magas fizetéssel, ott abszolút versenyképtelen a kertészet a munkaerőt fordított versenyben, mert se azokat a munkakörülményeket, amit a külföldi gyárak, se azokat a fizetéseket nem tudjuk biztosítani.
13: Na ez egy érdekes kérdés, hogy mennyivel tudnának akár adott esetben többet fizetni a gazdák a munkaerőért, hogyan befolyásolná ez az árakat, mert hát nyilván itt azt is nézni kell, hogy mivel van kisebb veszteség azzal, hogyha rajta marad a termés, vagy azzal, hogyha többet kell fizetni a munkaerőért.
21: Kezdjük onnan, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Magyarországon a második, harmadik legalacsonyabbak az átlagbérek az Európai Unió 27 tagországa közül. És annál fogva, hogy mi vagyunk az egyik legszegényebb ország, a háztartásaink fizetőképessége messze elmarad mondjuk egy német háztartás fizetőképessége mögött, így nem tudnak annyit fizetni a zöldséggyümölcsért. A legtöbb háztartás számára a zöldséggyümölcs, akármilyen szomorú kimondani, luxuscikk. Onnantól kezdve, hogy a fogyasztó nem tud, nem akar, vagy nem hajlandó többet fizetni a terméket, mi sem tudunk többet kérni, érte? Innentől kezdve nem tudunk magasabb munkabéreket fizetni. Tehát nem nagyon fér bele magasabb munkabér, mint amennyit most megfizetünk, és nem olyan rosszak egyébként a munkabérek magyarországi viszonylatban. Egyszerűen nem fér bele több, így is folyamatos támadásnak vagyunk kitéve, amelyet, hogy milyen drágák a zöldségek, gyümölcsök, hát ha még mondjuk duplájára növelnénk a munkabéreket, akkor további 20-30%-kal nőne a zöldséggyümölcs csak ára, ami nem fér bele.
13: Nagyon rövid időnk van, de azért azt a kérdést még muszáj feltennem, hogy van megoldás? És ha igen, akkor mi?
21: A megoldásokat folyamatosan kereste az ágazat az elmúlt 15 évben, és az egyik, ahogy lereagálta a piac, az az, hogy az élő munka igényes ágazatok, mint a mána, a szeder, vagy bizonyos levélzöldségek termelése gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, mert nincs hozzá élő munka. A másik az automatizálás, a gépesítés, a harmadik, hogy intenzívebb művelési rendszerek irányába megyünk el, mert ott jobb az élő munka hatékonyság, tehát egy kiló termés megtermesztéséhez kevesebb élő munka szükségeltetik, és azt gondolom, hogy az utóbbi években kezd kiforni megoldásként az a harmadik országokból származó munkaerő behozatala, az ázsiai munkaerő, különösen a Fülöp-szigeteki tájföld indiai munkaerő, amire ha tetszik, hanem magyar kertészeteknek szüksége van. Az ázsiai munkaerő az a pár ezer fő, amelyet a kertészet alkalmaz, több magyar munkahelyet tart meg és ment meg, mint amennyit elfoglal.
13: Jelentős munkaerő hiánnyal küzd tehát a magyar zöldséggyümölcs ágazat. Ennek részleteiről kérdeztem Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét.
20: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
11: Az agrárium egy másik ágazatával folytatjuk a következő percekben. Az elmúlt hónapok brutális árzuhanása miatt ugyanis a tejtermelők kerültek nagyon nehéz helyzetbe. Hogy mi az oka ennek és mi lehet a megoldás, azt Hat Zoltántól, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatójától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
11: Kezdjük onnan, hogy mióta tart ez az árzuhanás és mekkora mértékű?
0: A tavalyi év második felében már lehetett látni azt, hogy problémák lesznek ebben az évben. Az azonnali piacok tejárai már az év végén elkezdtek zuhanni, de a magyar szerződéses tejárak azok januártól estek nagyon nagyot, és azóta is remélhetőleg lassuló ütemben, de folytatódik az esés. Hogy mekkora az esés, az talán azt mutatja, hogy a tavalyi átlagárunk 200 forint volt. A legutolsó is, mert ár ugye az áprilisi, ez pedig 138 forint. Ez nagyon komoly, főleg az önköltséghez képest, amilyennél azt gondolom, hogy minden gazdaságban magasabb. Ami még az árakról egy mondatot engedjen meg, a kiviteli ár, ugye Magyarországról egy jelentős mennyiségű nyerstej kamionban elhagyja az országot, ez legutóbb már 96 forintra esett, tehát 100 forint alatti ár, ami elképzelhetetlen volt az előző években.
11: Milyen okai vannak ennek, illetve ez egy magyar jelenség, ez egy világjelenség, mi van a háttérben?
0: Alapvetően ez egy európai jelenség. Európa egyrészt több tejet termel tavalyi év második felétől, mint amire szüksége van. Ezzel nem is lenne probléma akkor, hogyha a harmadik országok piacára tovább tudta volna küldeni Európa ezeket a tejeket, illetve bocsánat, nem az olyan tejtermékeket, tehát feldolgozott formában, de egyrészt ugye Kínával volt némi összezördülés, ugye büntetővámat kaptak a tejtermékek is, és egyéb mezőgazdasági termékek is, illetve az látszódik, hogy mind az Egyesült Államok, mind az új-zélandi nyerstej ára sokkal versenyképesebb. Tehát azokon a harmadik piacokon, ahol versenyzünk ezekkel a régiókkal, ott a tavalyi magas árakat már nem tudta tartani az Európai Unió. Többet termeltünk, hagyományosan egy exportőr régió az Európai Unió harmadik országok felé. Ez az exportunk lassult, több tejünk lett, és hát bedugult a piac, elkezdtek a feleslegek felhalmozódni. Ugye ez először a felesleg tejárakban, a spotárakban jelentkezett, majd ugye ebben az évben már komolyan jelentkezett a szerződéses tejárakban is, és természetesen ott vannak a tejtermékek is, amik ugye raktárakba kerültek, egyre több eladhatatlan készlet jelent meg a piacon, és ezen készletek egy jelentős része dömpingáron elkezdte keresni a gazdáját, és ez jellemzően ezekben az időszakokban, hát a dömpingáros termék Magyarországra is eljut sajt formájában, dobozos tej formájában.
11: Na most, hogyha az önköltség magasabb, mint az az ára, miért el tudják adni, akkor az nyilván veszteséget termel. Ilyen kilátások mellett meddig tartható egyáltalán fenn az ágazat működőképessége? Mennyi telep lehet az például, ami bezárhat ennek hatására?
0: Talán az egy picit segít, hogy az előző két év nem volt olyan rossz tejtermelés szempontjából. Nyilván nincs ezzel semmi baj, hogyha egy tejtermelő jövedelmet is tud termelni, de ez az év, ez katasztrofális. Ugye ilyen alacsony áraknál nyilván a tejtermelők egy bizonyos fokig tudnak hatékonyságot növelni, takarmány összekételeken változtatni, bármilyen tekintetben spórolni, de vagy hatékonyabbak lenni, ez így szebb kifejezés, de ez csak egy határ. Ez csak néhány forintot lehet nyilván megspórolni, és ez ezután tartalékok felélése következik, majd pedig a legrosszabb, hogy úgy döntenek, hogy abban hagyják a tejtermelést. Amit látunk statisztikát első négy hónapra, az, hogy ilyen 4-5-6 telep befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk elszenvedni tejtermelés tekintetében.
11: Na most vannak javaslataik a probléma kezelésére, amelyekkel megkeresték az új kormányt. Melyek ezek a javaslatok?
0: Én azt mondom, hogy a legfontosabb a realitás talaján ez a közétköztetés rendbetétele, ugye szakmai szervezetként, szakmai szervezetként azt mondjuk, hogy az a közétkeztetés, amely magyar adóforintokból van fenntartva részben vagy egészben, ez nem tudjuk elfogadni, hogy a nagykereskedők, import nagykereskedőkön keresztül gyakorlatilag csak külföldi dömpingáras tejtermék ömlik be, és ugye különböző becslések vannak, de milliós létszámban használjuk a közétkeztetést naponta. Ugye aki egyszer legalább egyszer naponta nem otthon érkezik meleg ételt, erre azt szoktuk mondani, hogy az egyfajta közétkeztetés. Nyilván sokféle becslés van, de egy óriási piac. Én azt gondolom, hogy a kiskereskedők igenis kitartanak a magyar tejtermékek mellett, de ez a nagykereskedelem, importőr nagykereskedelem, ami jelenti az közétkeztetést, ez nehezen emészhető számunkra, hogy ilyen piaci helyzetben sem férnek oda a feldolgozók, legalább átmenetileg. Ugye azt látni kell, hogy UHT-tej vagy félkemény sajt formájában szinte minden raktár tele van a feldolgozók környékén eladhatatlan készletekkel. Azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy néhány hónapra hozzáférhessünk ehhez a piachoz, és akkor talán feldolgozói oldalon enyhülne a nyomás, ami a raktárakban van, és tudnának segíteni jobban a tejtermelőknek.
13: Köszönjük szépen, hogyha sikerült a kormánnyal egyeztetni, akkor visszatérünk majd erre a kérdésre. Bajban vannak tehát a tejtermelők a tejárak brutális árzuhanása miatt. Erről kérdeztem Hadd Zoltánt, a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatóját.
20: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
13: 3/4 hét múlt 4 perccel. Támogatja a kormány, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, de céldátumot egyelőre nem tudott mondani a bevezetésére. A téma folyamatosan szóba kerül, azóta, mióta a nőknek is adott ez a lehetőség, de hogy milyen költségvetési hatásai lennének ennek, arról Farkas András nyugdíjszakértőt kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
13: Na hát, menjünk egy kicsit vissza, és nézzük meg azt, hogy mi volt a logikája annak idején, amikor bevezették azt, hogy a nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek, és mi az oka annak, hogy ezt eddig nem terjesztették ki a férfiakra?
0: Hát a fő érve a nők kedvezményes nyugdíjának az volt, hogy tegyük lehetővé a hölgyek számára, hogy a unokákkal kedvezőbben foglalkozhassanak, és a munkaerőpiacon is kedvező feltételekkel vehessenek részt. Ugye ez volt a hivatalos indoka. Politikai indoka meg az lehetett, hogy amikor bevezették a nők 40-et, 2011. január 1-től lehet ilyen nyugdíjat igényelni, ugye az egy ilyen nagy fölfordulási év volt a nyugdíjrendszer tekintetében, mert akkor kezdett el emelkedni a nyugdíjkorhatár, akkor szüntették meg a korhatár előtti nyugdíjakat, korengedményes nyugdíjakat, rokkantsági nyugdíjakat, és hát akkor volt a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítása is, és ezért ez a nők 40, ez egy nagyon pozitív, egyfajta megédesítése volt a viszonylag keserű nyugdíjkörülményeknek a 2010-es években. Na most ez a nők 40, ez annyira népszerű megbizonyult, amire szerintem az alkotói sem gondoltak, mert ez gyakorlatilag a nyugdíjba vonuló hölgyeknek több mint a fele ezt a kedvezményes nyugdíjat veszi igénybe minden évben, tehát hihetetlenül népszerű forma lett, és ez tükröződik a költségvetési hatásában is, mert évente 540 milliárd forintba kerül már ez a nők 40. Ugye ezt hangsúlyozom, hogy ez nem jelenne meg ez a költségvetésben, hogyha nem lenne nők kedvezményes nyugdíja.
13: Na most hasonlóra kellene számítani a költségvetési hatásokat tekintően, hogyha a férfiak esetén is bevezetnék? Tehát ez az 540 milliárd reális lehetne?
0: Egy kicsit kevesebb lenne, 440-460 milliárd forintra becsülném én, ugyanis ezekben a korosztályokban egy picit kevesebben vannak a férfiak, viszont a férfiaknak az átlagkeresete, ami alapján a nyugdíjat meg kell állapítani, az meg 15%-kal magasabb. Tehát összességében ilyen 460, a hosszabb távon egy 500 milliárdos tétellel kéne számolni, ami majdnem egy teljes plusz havi nyugdíjkiadást jelentene a költségvetésben. Ez még önmagától egyáltalán nem ördögtől való, és nagyon sok férfi valóban rászorulna arra, hogy korábban is elmehessen nyugdíjba, de ez semmiképpen nem úgy kéne bevezetni, hogy lemásoljuk a nők 40-et és áttesszük egy férfiak 40-t.
3: nyugdíj lehetőségre, ugyanis a nők 40 az annyira kedvező, hogy az egész világon egyedülálló egyfajta hungarikummá vált, ugyanis nem terheli semmilyen levonás azt a nyugdíjat, amit a hölgyek így kedvezményesen kapnak. Noha a világ minden modern nyugdíjrendszerében, ha valaki a korhatára előtt igénybe vehet nyugellátást, akkor annak az összege mindig kisebb, mint hogyha kivárná az ő rendes korhatárának a betöltését, és csak akkor kérné a nyugdíját. Ez az úgynevezett büntető levonás, vagy málusz rendszer, ami a modern nyugdíjrendszerekben, ahol van korhatár előtti nyugdíj, mindenhol fennáll. Ez általában a nyugdíj annyiszor 5%-kal lenne kisebb, ahány évvel korábban veszi valaki igénybe a nyugdíját. Tehát ha egy magyar férfi ilyen rendszerben elmenne nyugdíjba, mondjuk 62 éves korától, akkor az 3 évvel korábban van, mint a 65 éves nyugdíjkorhatár, tehát 3x5, azaz 15%-kal kisebb nyugdíjat kapna élete végéig. Ez most csak egy ilyen durva becslés természetesen, de ha ezt valaki elfogadja el, mert korábban nyugdíjba, ha nem fogadja el, akkor megvárja meg a nyugdíjkorhatára betöltését.
5: Na de most ezt meg lehetne úgy valósítani, hogy a férfiakra adott esetben más szabályok vonatkoznak, mint a nőkre a 40 éves munkaviszony után?
3: Figyelembe kell venni azt, hogy alaptörvényünkben a nők javára elő van írva a pozitív diszkrimináció, ez egyébként teljesen jogos és általam is abszolút támogatott pozitív diszkriminációt jelent, vagyis a nők számára valamilyen kedvezmény mindenképpen biztosítani kell a nyugdíjrendszerben. Ezt úgy lehetne megoldani, hogy a férfiak is jól járjanak, meg a nők is meg tudják tartani a kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget, hogy a nemektől független megteremtenénk egy korszerű korhatár előtti nyugdíjazási verziót, amiben az lenne a nők javára a különbség és a pozitív juttatás, hogy az ő levonásuk sokkal kisebb lenne, mint a férfiaké. Mondjuk a nők nyugdíjából 2%-ot vonnánk le, annyi évszer 2%-ot ahány évvel korábban elmegy, a férfiakéból meg 4-5%-ot, akkor nagyjából megvan a biztosítás matematikai egyensúly is a rendszerben, ugye ami kell ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható maradjon a magyar nyugdíjrendszer, tehát ez minden leendő nyugdíjas érdeke is, hogy így legyen, és mellette pedig akkor kihúznánk azt a méregfogat, hogy a férfiak nem mehetnek el korábban nyugdíjba, dehogy nem, csak az ő esetükben egy kicsit kedvezőtlenebb feltételeket teremtene ez az új rendszer.
5: Hát csak kérdés, hogy ez mennyit csökkentene a népszerűségén ennek az intézkedésnek, mert hát nyilván akkor innentől kezdve gyakorlatilag élete végéig azzal kellene számolnia egy férfinak is és egy nőnek is, hogy kevesebb nyugdíjat kap, mint ami akkor járna neki, hogyha kivárna a nyugdíjkorhatárt.
3: Igen, de ez egy teljesen természetes dolog, hiszen gondoljunk bele, hogy korábban kilép a járulékfizetők, az eltartók, fedezetteremtők köréből valaki, és korábban lép be a nyugdíjasok körébe, tehát ő sokkal hosszabb ideig terhelheti majd a nyugdíjrendszert, a kiadásokat tudja növelni, vagy növeli, miközben ugye ő sokkal rövidebb ideig fizeti a járulékot. Tehát ez abszolút igazságos, nem csak matematikai, hanem társadalmi értelemben is, hogy aki rövidebb ideig tartozik a nyugdíjrendszer fenntartói közé, miközben hosszabb ideig lesz majd nyugdíjas, ezt valamilyen módon tükröztetni kell az ő nyugdíjának a nagyságrendjében. Egyébként ez a népszerűséget különösebben azért nem rontaná le, legalábbis a férfiak körében, mert a férfiak nagyon várják, hogy valamilyen korhatár előtti lehetőség legyen, és a általam ismert esetekből a férfiak 99%-a abszolút tudomásul venné, hogy korábban elmehetek nyugdíjba, de az kisebb lesz ez a nyugdíj összege valamivel, mint hogyha kivárnám a nyugdíjkorhatáromat. A nagyobb politikai probléma inkább a nők 40-nél lenne, mert nyilván a nők ezt szigorításnak érnék meg, és ez esetben ugye itt egy komolyabb társadalmi vita kell, hogy megelőzze bármilyen változtatás.
5: Világos. A férfiaknál, hogyha mondjuk a 60-65 év közötti korosztályt nézzük, akik potenciálisan érintettek lehetnek, akkor nagyjából mennyi embert érintene egy ilyen intézkedés?
3: Ez több mint 4 millióan vannak ebbe a korcsoportba. Én nem is a 60-tól néztem, hanem a 62-65 közötti 3 évjáratot, mert általában a világon mindenhol a nyugdíjkorhatár betöltése előtti 3 évben engedélyeznek csak ilyen típusú korhatár előtti nyugdíjba vonulást. Ez 260-270 ezer férfit érinthetne, és hát ha ilyen sikeres lenne mondjuk ez az új férfi kedvezményes nyugdíj, pontosabban a nemektől független kedvezményesen igénybe lehető nyugdíj, akkor ez a férfiaknál is jelentős részben oda vezetne, hogy a korhatárbetöltése előtt már igénybe vehetnék, és igénybe is akarnák venni ezt a nyugdíjat.
13: Támogatja tehát a kormány, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, hogy hogyan lenne ez az intézkedés megvalósítható, arról Farkas András nyugdíjszakértőt kérdeztem.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifállal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.

0: Jét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
3: Fátyol felhők tarkítják ma az eget, néhány kisebb záporra is számítani lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 24 és 29 fok között alakul.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
4: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
5: A nemzeti összetartozás napjára emlékezett a magyarság. A Kossuth téren felvonták a magyar lobogót.
4: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben, mondjuk a részleteket. Megkezdődött az uniós csatlakozásról szóló tárgyalás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó.
5: Magyar Péter kormánya ugyanis a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lehet Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás.
4: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
5: Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben, és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
6: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban. Ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
4: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő.
5: A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le.
4: Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy szerinte a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági ellen, elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából.
5: A biztos a napokban Magyarországon járt és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.
7: Levelet írtam neki, amiben tájékoztattam mindenről, és részletesen hivatkoztam az

0: Európa Tanács égiszem alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira, a személyre szabott jogalkotásról és arról, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal. Fontos, hogy a bizottság a rendelkezésre álló jogállamisági mechanizmusokon, eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen. Magyarországot alkotmányos krízis fenyegeti akkor, hogyha a magyar miniszterelnök és a Tisza párt kétharmadával visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.
1: Jó kapcsolatot ápol egymással Magyarország és Írország, az együttműködés pedig a jövőben is fennmarad. A többi között ebben állapodott meg a két ország miniszterelnöke Budapesten. A Szigetország június és december között lesz az Európai Unió soros elnöke. A ciklus ideje alatt az egyik kiemelt céljuk a közösség és annak tagállami versenyképességének javítása lesz. A magyar kormány pedig azt szeretné elérni, hogy megszüntessék a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárást, ebben kéri Írország támogatását. Mihol Mártin az első miniszterelnök, aki a kormányváltás óta Magyarországra látogatott. Részletek Kovács Mártontól.
2: A magyar és az ír nép egy baráti nép.
3: Alapvetően nincsenek vitás ügyek Magyarország és Írország között, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. Hozzátette, a két ország távol van egymástól, mégis sok közös van bennük.
2: A mai tárgyalás központjában leginkább Írország uniós elnökség állt, hiszen július 1-től Írország átveszi az Európai Unió elnökségét.
3: Magyarország támogatja Írországnak azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, hangsúlyozta Magyar Péter. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását. A két vezető emellett biztonsági kérdésekről a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról és az EU következő 7 éves költségvetéséről is tárgyalt.
2: Magyarország számára nagyon fontos a kohéziós politika fontosságának összegének megőrzése, hogy a közös agrárpolitika is. Természetesen Magyarország is szeretne nagyobb részben részesülni az uniós forrásokból a következő 7 évben, és egyszerre jól felhasználni korrupciómentesen a most megkapott, vagy a ősszel reményeink szerint megkapott 16 milliárd eurót.
3: Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában.
2: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a hetes cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberto Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban az kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
3: Az ír uniós elnökség célja, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét. Erről már az ír miniszterelnök beszélt. Mihol Mártin hangsúlyozta, Írország az egy Európa, egy piac tervet szeretné megvalósítani július és december között. Mint mondta, ez idő alatt sebességet kell váltani Európa gazdaságának teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, csökkenteni kell az energiaárakat, és úttörővé kell válni a mesterséges intelligencia jelentette átalakulásban. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnökasszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadítása tekintetében. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse az országot az Európai Unióba. Most importantly for the people of Hungary. Mihol Mártin és Magyar Péter találkozóján szóba került a közel-keleti konfliktus és az orosz-ukrán háború is. Az ír miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozási felzárkóztatása és a nyugat-balkáni országok felvétele is célja lesz soros elnökségüknek. Emellett tette hozzá, a hazai reformok megvalósításában is segítik a magyar kormányt.
1: Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyerekkori Platform második országos konferenciáján.
4: Lannert Judit azt mondta, az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás minden szintjén. Annak mértéke a felsőoktatásban meghaladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Ezért, ahogy fogalmazott, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. Munkájukat nagyban segíti, hogy minden eddiginél több nő dolgozik a kormányban és a minisztériumokban, tette hozzá.
5: Gyerekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnék folytatni. Mindenképp egy fontos partnerünk a szülő. Ezt a szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
1: Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztatott le a bíróság a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. A börtönbe került politikusok között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi országgyűlési képviselő is. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzt fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Víg András összefoglalója.
6: Fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat, valamint a gyanú szerint őket lefizető vállalkozókat állítottak elő a rendőrök csütörtök reggel a budai központi kerületi bíróság főutcai épületébe. Elsőként Őrsi Gergely második kerületi polgármestert hozták meg, akit megbilincselve vezetőszáron vittek a nyomozási bíró elé. A központi nyomozó főügyészség Őrsi Gergely mellett elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter volt harmadik kerületi fideszes alpolgármester, Matisz Károly és Szalicki Tünde momentumos önkormányzati képviselő, illetve két vállalkozó letartóztatását indítványozta. Velük együtt az ügynek 32 gyanúsítottja van, köztük a volt DK-s Kis László óbudai polgármester, Ceglédi Gergő volt MSZP-s alpolgármester, és Gór Csaba fideszes választókerületi elnök is. Mondja Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője.
7: A közölt megalapozó gyanú lényege szerint parkfenntartási munkákat, valamint közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoportok érdekében vállalkozók 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciók betöltő személyeket vesztegettek. A vesztegetési célra kifizetett összeg meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
6: A több mint 4 órán át tartó meghallgatás után a bíróság a szökés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte a 6 politikus és a 2 vállalkozó letartóztatását. A döntés 1 hónapra szól, a kényszerintézkedés azonban a bíróság az ügyészség kérésére újra és újra meghosszabbíthatja. Valamennyi gyanúsított fellebbezett a döntés ellen, ennek azonban nincs halasztó hatálya, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték őket.
4: Az ügyre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, milyen érdekes, hogy a rendszerváltás után azonnal elkezdhetett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó 2 milliárdos korrupciós ügyben.
1: Ejtette a vádat az ügyészség Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében.
4: A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a Pécsi Pride szervezője ellen is.
8: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 471-es főúton, Hajdúsámson elkerülő szakaszán, a 12-es kilométernél csak a fél útpálya járható.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Leányka utcában, az Anna utcánál. Emiatt a 47-es és az 56-os villamos nem közlekedik a Városház tér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
4: Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg kelete legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután többfelé eleredhet az eső. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
1: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
8: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
11: Már a hónap közepén megnyithatják Ukrajna csatlakozási tárgyalásait, miután Magyarország nem blokkolja tovább a folyamatot. Az első tárgyalási klasztert a tervek szerint június 15-én nyithatják meg, az első EU-ukrán kormányközi konferencián Luxemburgban. Az Orbán kormány 2 éve tartó vétóját oldotta fel az új kormány azután, hogy Magyar Péter kormányfő bejelentette Budapest és Kijev megállapodását a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Magyarország ugyanis már régóta kéri, hogy Ukrajna adja vissza a kárpátaljai magyarság nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogait. Kijev vállalta, hogy ezt jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti, tette hozzá a magyar kormányfő. Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politico azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az Unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot. A Euronews azt is írja, hogy a vétó feloldása szerda este szimpla csenddel történt. A lap információi szerint a brüsszeli nagykövetek hosszan tanácskoztak egész nap sokféle témáról. Este azonban, amikor a tárgyalások végéhez értek, a ciprusi elnökség jelzést kapott arról, hogy a magyar kormány álláspontja változott Ukrajna csatlakozási tárgyalásának kérdésében, a ciprusi nagykövet pedig feltette a kérdést: van valakinek kifogása? A kérdésre csend volt a válasz, ami feloldotta a vétót, írja a Euronews. A gyorsított uniós csatlakozást továbbra sem támogatja Magyarország. Ezt többször leszögezte Magyar Péter miniszterelnök, az unió bővítésért felelős biztosa azonban Ukrajnához hasonlóan a csatlakozási folyamat felgyorsítását sürgeti. Ez nem örvendoztatlan népszerűségnek az unióban. A német kancellár is többször értésére adta ukrán hivatali partnerének, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozása nem reális. Az Európai Bizottság napi tájékoztatóján szó volt az ukrán agrártermékek behozatalára vonatkozó magyar tilalomról is. A testület szóvivője megerősítette, hogy az Európai Bizottság felszólított minden érintett tagállamot, hogy vonják vissza ezeket a korlátozásokat. A hazánknak járó uniós forrásokra vonatkozó kérdésre az illetékes bizottsági szóvivő azt közölte, az uniós bizottság még nem kapta meg Magyarországtól a felülvizsgált helyreállítási tervet.
8: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
10: Új elnököt választott szerdán a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Szita Károlyt Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere váltja. Feladat van bőven, hiszen az önkormányzati rendszer reformja elkerülhetetlen, miközben a Tisza tervei között szerepel a településvezetők fizetésének a csökkentése is. Hogy melyek a legfontosabb kihívások, arról is kérdezem a következő percekben Cserpalkovics Andrást. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
10: Hogyan zajlott az elnökké választás? Kezdjük innen, mert ugye itt volt egy kis zavar, Pintér Bence győri polgármester jelezte, hogy felfüggeszti Győr tagságát arra hivatkozva, hogy ismét fideszes vezeti a szövetséget. Mindjárt erről is kérdezem a véleményét, de kik támogatták önt, hogyan zajlott ez az egész?
12: Folyamat az nem most kezdődött, hanem a választásokat követően, mert Szita Károly elnök úr jelezte, és javaslatot tett a Megyei Városok Közgyűlése felé, hogy miten egy új kormány áll fönn, egy új struktúrát érdemes kialakítani a szövetség működésében is, ami biztosítja azt, hogy érdemben tudunk szakpolitikai egyeztetéseket folytatni a kormányzat szereplőivel. Ehhez egy alapszabálymódosítást is benyújtott javaslatként, amit egyhangúan a Megyei Városok Szövetsége támogatott, és ezt követően indult el egy tisztújítási folyamat, hiszen egyébként nem lett volna tisztújítás csak 2029-ben. Szita Károly elnök úr jelezte, hogy a megváltozott alapszabály alapján kialakuló új struktúrában viszont nem kívánja magát jelöltetni. Így merült föl az, hogy alakuljon át maga a személyi vezetése is a Megyei Városok Közgyűlésének. Ez nem csak az elnököt jelentette, hanem egy új testület, az elnökség megalapítását is, ahol szintén egyébként polgármester kollégákkal dolgozhatunk együtt. Így lettem elnök én, társelnök Nemény András Szombathely polgármestere, és 6 fős összesen a elnökség. Azt gondolom, hogy ezek a döntések az alapszabálymódosítást is beleértve nagy többséget kaptak, volt, ami ebből egyhangú támogatást is. Valóban fölmerült az néhány polgármester kollega részéről, hogy esetleg ne fideszes polgármester vezesse az MJVS, de minten 15-10 ez az arány a MJVS-en belül, a többségi elv az nyilván fontos a demokráciában. De nem ez most a legfontosabb kérdés, azt gondolom az MJVS továbbra is egységes, és egységesen tud kiállni az önkormányzatokat érintő kérdésekben, és így kezdeményeztük egyrészt a többi önkormányzati érdekképviseleti szervezettel az egyeztetések megkezdését, illetve kértük és kérni fogjuk a kormányt, az illetékes szakminisztereket, hogy érdemi egyeztetések, érdemi témákban kezdődjenek el.
10: Mi mindjárt beszélünk erről, és csak még egyetlen rövid kérdés, hogy Pintér Bencével tervez találkozni, mert hogy ön is említett, egyébként az elnökségben pontosan fele-fele az arány a fideszes és a nem fideszes polgármestereket illetően.
12: Igen, de lehetne úgy is nézni, hogy mind a 25 polgármester jelenleg ellenzéki polgármester, hiszen a Tisza nem ad polgármestereket. De szerintem, ami ennél sokkal fontosabb, hogy itt nem ez most a kérdés. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk az önkormányzati érdekeket érvényesíteni, szakpolitikai elképzeléseinket megfogalmazni, amit megtettünk. Egyébként már a választások előtt mind a 25 város támogatásával ugyanis elfogadtunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot, és természetesen ezt az új miniszter rendelkezésére is bocsátjuk, és arról szeretnénk minden hamarabb és érdemben egyeztetni. Természetesen Győr továbbra is tagja az MVVS-nek, Győr érdekeit is, és a győri polgárok érdekeit is képviselni fogjuk, ugyanúgy, mint a másik 24 város érdekeit.
10: Hát azt látjuk, hogy nagyon turbulens időszak következik, vagy következhet most az önkormányzatok életében. Önök hogy látják a megyei jogú városok szempontjából, melyek most a legsürgetőbb megoldandó feladatok?
12: Tudni kell, hogy a Megyei Városok Szövetsége egy több mint 3 évtizede dolgozó szövetség, jelenleg 25 várost a tagjai között tud, és ez a 25 megyei város körülbelül a GDP 1/3-át állítja elő, és mindegy 2 millió embernek egyébként az otthona is, tehát mindenképpen nagyon fontos. Amit mi kiemelten fontosnak tartunk az önkormányzati rendszer tekintetében, hogy több vonatkozásban jelentős változásokra van szükség, ennek alapja az önkormányzati feladat ellátási rendszer, és ennek a tartalmi elemeinek a felülvizsgálata. Ugye maga a Tisza is a választási kampányban, a saját választási programjában tett ígéreteket arra nézve, hogy mik azok a területek, ahol visszakapnak jogosítványokat az önkormányzatok. Fontos azonban, hogy ennek a finanszírozása is rendben legyen téve, legyen továbbra is egy folyamatos egyeztetési mechanizmus. emellett a pénzügyi függetlenség az önkormányzatoknak legyen megerősítve, és hát a szolidaritási hozzájárulást vagy jelentősen csökkentjük, vagy pedig korábbi ígéreteknek megfelelően ennek a kivezetése is megtörténjen.
10: A pénzügyi függetlenséget hogyan lehet megteremteni, és hogyan lehet arra garanciákat kérni vagy kapni, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen, mert hogyha az elmúlt 36 évet nézzük, számtalanszor megtörtént már az, hogy enyhítették a önkormányzatok terheit, vagy úgy, hogy feladatokat vontak el, vagy úgy, hogy plusz forrást adtak, aztán ezek mindig szépen újabb feladatok jöttek, és kevesebb forrás jött.
12: Ez egy teljesen jó felvetés, mert ezért lehet csak egyszerre tárgyalni arról, hogy milyen feladatok legyenek, és ahhoz milyen finanszírozást kapunk, hiszen volt olyan gyakorlat, amikor valóban egyre több feladat egyre kevesebb finanszírozással történt meg, és ez okozott nagyon sok esetben a múltban eladósodást. Ugye tudjuk, hogy jó pár évvel ezelőtt a teljes adósságállományát az önkormányzati szektornak a magyar kormány átvállalta, tehát ma az önkormányzatok jelentős részének nincsen adósság, de működési problémája, jelentős működési hiánya van. Ennek alapvetése, hogy a feladatfinanszírozás nincs rendben, tehát a meglévő feladatokat sem finanszírozza az állam megfelelő módon. Ezek a javaslatok, amiket mi megfogalmazunk, azok ezekre is kiterjednek, illetve nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai független. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani. És hát van néhány olyan kulcsterület, ahol pedig nagyon jelentős ma az alulfinanszírozottság, és ez okoz nagyon sok pénzügyi problémát, különösen nagyvárosoknak, ilyen például a közétkeztetés, vagy éppen a közösségi közlekedés.
10: Szerdán volt egy elsőkörös egyeztetés a vidék és településfejlesztési miniszterrel. Önök is ott voltak ezen az egyeztetésen?
12: Igen, valamennyi önkormányzati érdekképviseleti szervezet meghívást kapott miniszterasszonytól. Ezen az egyeztetésen még Szita Károly elnökként, Nemény András pedig társelnökként vett részt. Ha jól értem, akkor ez alapvetően egy bemutatkozó célú egyeztetés volt, és ott a szövetségek arra kaptak ígéretet, hogy június második felébe, június végén érdemi egyeztetésre kerül sor. Ezért most a szövetségek egyrészt benyújtják a saját szakpolitikai javaslataikat, másrészt tegnap több vezetőjével ezen szervezeteknek magam is egyeztettem arról, hogy azt megelőzően pedig várhatóan lesz egy önkormányzati érdekképviseleti szervezetek közötti megbeszélés is, hogy adott esetben egy önkormányzati minimumot ki tudjunk alakítani, és ezt tudjuk tolmácsolni a kormányzat irányába. Én bízom benne, hogy konstruktív szakmai, szakpolitikai egyeztetésre kerül majd sor.
10: Na most, hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor a legnagyobb visszhangot kiváltott terv az egyrészt a polgármester fizetésének a csökkentése volt, másrészt pedig az, hogy 8 évben maximálnák a polgármesteri tisztség betöltésének a lehetőségét. Ezeket tudja valamilyen formában támogatni akár ön, akár az önök szövetsége? Mi a véleménye ezekről a tervekről?
12: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb probléma, hogy valóban napok óta az önkormányzati szektor tekintetében ezek a kérdések vannak napirenden, hol ott valójában nem ezek befolyásolják a települések működését, és az emberek mindennapjait egy város vagy egy kisebb település életében. Tehát ezért lenne jó, ha végre nem ezekről a kérdésekről, hanem a valós érdemi szakpolitikai kérdésekről lehetne egyeztetni.
10: De mi lehet a célja annak, hogy akár a polgármestereknek a fizetésének a csökkentése, mint javaslat, mint terv előkerült?
12: Ugye általában, ha jól értem, akkor az új kormány célja a politikusi jövedelmek újra gondolása, tehát minden ilyenről is lehet természetesen egyeztetni, de itt is fontos az egyeztetés. Nagyobb problémának látom nyilván az esetleges cikluskorlátra vonatkozó felvetéseket, mert azok már szerintem demokrácia kérdéseket is egyébként illetnek, hiszen úgy érzem, hogy egy adott településen az ott élőknek a kizárólagos joga az, hogy megmondják egy demokráciában, hogy ki lehet lehet annak az adott településnek, városnak a polgármestere, önkormányzati képviselője az egyes városrészeknek. Ezt jó lenne, ezt a jogosítványt meghadni az adott településen élőknek. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy jó lenne végre az önkormányzatokat, az önkormányzati világot, a települések mindennapjait és az emberek mindennapjait meghatározó, valóban fontos és érdemi kérdésekről egyeztetni. Erre mi a Megyei Városok Szövetsége részéről készen állunk.
10: És reméljük, ezek az egyeztetések akkor, ahogyan azt a kormányzat ígérte, el is kezdődnek majd június elején, hogy mi lenne a legfontosabb feladat, és mi lehetne az önkormányzatoknak a legfontosabb feladata a jövőben. Arról kérdeztem az elmúlt percekben Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
13: BKK Info.
9: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos továbbra sem közlekedik a Városház tér és a budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél tart a helyszínen és a Megyeri úton is az Óceán Árok utcánál. Varga Etele, BKK Info.
13: Autós percek.
10: Baleset történt az M3-as autópályán, az 58-as kilométernél egy sávon halad a forgalom.
13: Időjárás jelentés.
10: Fátyol felhős időre és 24-29 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk ma. Rövid hírekkel folytatjuk a műsort 7:30-kor, a stúdióban Szlotta Judit.
4: Budapesten tárgyalt Michel Martin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter elmondta, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök hozzátette, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására. Az előző kormány idején Magyarországon ellenindított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. Éves szinten nőtt, a márciusi rekordhoz viszonyítva viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A KSH adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyag értékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. Továbbá mentálhigién és tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is biztosítanak a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit. Bona Szabolcs agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, egy válai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Mától Vas és Zalavár megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom, a szárazság miatt az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani, erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. A híradást Besenyei Márk készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
15: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a Műpában.
16: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
17: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
16: Sedacur Forte?
17: Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
10: Bár már lassan két hónap telt el az országgyűlési választások óta, sokan még mindig keresik az eredmény és a Fidesz vereségének az okait, és a korábbi kormánypárt házatájáról a sok magyarázat közül az egyik, hogy a fiatalok megszólítása nem sikerült, és ezen is múlhatott a vereség. Ebből kiindulva a Republikon most korcsoportokra bontva vizsgálta meg a pártok támogatottságát, a részletekről pedig már is Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggel!
10: Ugye két kérdést vizsgáltak, az egyik az volt, hogy kire szavaztak a megkérdezettek a választáson. Ha korcsoportonként nézzük, akkor itt milyen eredmény született, hol a legnagyobb a különbség a Fidesz és a Tisza között?
19: Hát nem meglepő a hallgatók számára, hogy a legnagyobb a különbség a fiataloknál, a legfiatalabb korosztálynál. Hozzáteszem, hogy miután nem tudjuk pontosan szerencsére, hogy ki kire szavazott, tehát nincs ilyen adatbázisunk, ezért ugye ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy megkérdezzük a választás után, amint lehet, hogy mire emlékszik, hogy kire szavaznak. Nagyon fura, hogy az eredmények azért nem fedik le teljes egészében a tényleges eredményt. Tehát az ember szereti elfelejteni, hogy kire szavazott. Ezt győzteshez húzásnak szoktuk nevezni ezt a dolgot, hogy utólagosan az ember azt gondolja, hogy talán ő mégis arra szavazott, aki győzt. Tehát ennek megfelelően, hogy már egy csipetnyi sóval kell kezelni az eredményeket, de az egyértelműen látszik, hogy a legfiatalabb korosztályon a legnagyobb a különbség, ott óriási 30% fölötti a különbség, és minél följebb a korosztályokban, annál kisebb ez a különbség, de mindenütt megvan. Tehát az emlékezés alapján is nincs olyan korosztály, ahol a Fidesz nyert volna. Tehát az a fajta volt miniszterelnök Orbán Viktor féle elképzelés, hogy tulajdonképpen az a baj, hogy 40 alatt elvesztettük, hogy a fiatalokat elvesztettük, hogy nem figyeltük oda erre. Ez akár az emlékezet alapján, akár a másik kérdés, hogy most kire szavazna alapján, egyértelműen kimondható, hogy nincs így. A magyar társadalom minden társadalmi, minden korosztályában, minden korcsoportjában a Fidesz elveszítette a választást, ami különbség az a különbség, tehát a mérték az különbség.
10: Világos, mindjárt beszélünk arról, hogy ez hogyan befolyásolhatta az eredményt, de hogyha azt a kérdést összehasonlítjuk az előzőhöz képest, hogy most milyen a párt preferencia, akkor a különbséget mérő olló az nyílt vagy zárult a választásokhoz képest?
19: Mint a jelentős mértékben megnőtt a Tisza támogatóinak aránya egy hónappal a választások után, körülbelül 600 000-rel több Tisza szavazót és 800 000 kevesebb Fidesz szavazót találtunk. Ez májusi kutatás, tehát ez nem a júniusi még, ez még a májusi. Azóta láttunk éppen talán tegnap Závec féle kutatást, ahol elképesztő mértékűre nőtt az olló. Több mint 3 millióan van több szavazója ebben a kutatásban a Tiszának, mint a Fidesznek. Nálunk ez még nem ekkora a mértékű, de jelentősen nőtt a különbség. Tehát tovább nyílt az olló, és minél lejjebb megyünk a korosztályban, annál nagyobb ez az olló, tehát kétségtelen, hogy a fiatalabb generációk azok, amik nagyobb számban felsorakoztak, vagy inkább azt mondanám, hogy aktívabbá váltak, tehát többen vannak a halmazban. Tehát inkább az az érdekes, hogy jelentősen megnőtt a fiatalabb korosztályoknak a 18-24-ben, leginkább látjuk ezt a politikai aktivitása. Eddig őrájuk nem nagyon számíthattunk a választások során.
10: Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és valahol itt lehet a kulcs, legalábbis én így látom, hogy a Tisza tudta mobilizálni a fiatalokat, vagy a Fidesz nem tudta őket megszólítani, és elhagyták a Fideszt?
19: Azt hiszem, hogy a Fidesz politikája aktivizálta a fiatalokat, bármi furcsa. Tehát az a fajta Európa ellenes, fejlődés ellenes, befelé forduló, kelet felé forduló politika, amit nagyon erőteljesen láttunk az utóbbi időben a Fidesztől, az egyszerűen arra következtetésre jutotta a fiatalokat, hogy dolguk van itt. Egyébként ennek az elemeit figyelhettük már, hogy tele volt fiatalokkal azok a nem ritkán előkerülő az elmúlt 16 évben, az utolsó néhány évben mozgalmak, tüntetések, demonstrációk, elképesztő mennyiségű fiatal volt. Tehát kicserélődött a közönség, mint mondjuk 2022-23-ig jellemzően ez az idősebb korosztálynak a megnyilvánulási lehetősége volt. Az ember kiment egy ilyen tüntetésre, akkor minden második embert ismer. Tehát ez a budapesti értelmiség elmegy, és azt mondja, hogy jaj, nem jó, amit csináltok. De az utóbbi két évben magyar megjelenésével, Magyar Péter megjelenésével azt láttuk, hogy a fiatalabb generációk, tehát nem csak arról van szó, hogy elegük lett az Orbán világából, ráadásul találtak magunknak egy ajánlatot. Ez is fontos, a kettő együtt van, hogy itt az a kínálat, amit a Fidesz mondott, az nagyon-nagyon elutasítandó volt az fiatalok részéről, akik egy egész más Magyarországban, egy európai, egy globális világban gondolkodó, nyitott Magyarországban gondolkodtak, ehelyett ennek az ellenkezőjét látták, és kaptak egy ajánlatot, ami arról szólt, amit ők gondolnak. Tehát a kettő összekapcsolódott, és ez szokatlanul nagy aktivitás jelentett. Mi 2024-ben csináltunk egy kutatást, egy nemzetközi kutatás részeként négy országban, Lengyelország, Olaszország, Lengyelország, Csehország és Magyarország, és messze a magyar fiatalok voltak a legpasszívabb. Kivezetően arról kutattunk, hogy a fiatalok politikai közéleti részvétele. És messze a magyarok voltak a legpasszívabbak. Mára ez megfordult ez a dolog. Ma, ha csinálnánk, nem csináltunk sajnos, jó lenne ilyen kutatást. Azt gondolom, hogy borzasztó nagyon nagy mértékben megnőhette, sőt meg is nőtt, ezt biztosan mondhatjuk, a magyar fiatalok politikai közéleti aktivitása. Egyszerűen kezükbe vették a sorsukat. Én kim voltam a kormány megalakulásakor a Kossuth téren, és elképesztő mennyiségű fiatal ember volt, akik mind úgy érezték, hogy ez az övék, ez a győzelem.
10: Lehet visszaút a Fidesznek a fiatalokhoz? Vagy mi kell ahhoz, hogy visszaút legyen? Mert érdekes, tegnap Navracsics Tibor mondta azt egy podcastben, hogy nem magyarázták el eléggé a kampányban azt, hogy mire kérnek felhatalmazást.
19: Hát ugye a Fidesz utoljára 2010-ben magyarázta, hogy mire kell felhatalmazást, azóta mindig azt mondta, hogy folytatjuk. Tehát azt, hogy nem magyarázta el eléggé, arra inkább azt üzenném Navracsics Tibornak, hogy egyáltalán nem. És ha megmagyarázták volna, még rosszabbul jártak volna, hiszen még egyszer mondom, annak a világnak, amit ők akartak, képítettek, annak az ellenkezőjét akarta, nem csak a fiatalok, hanem az egész ország. Ezt nagyon lényegesnek tartom, hogy ebből a kutatásból is az derül, hogy régóta mondom, hogy a társadalom bizalmát vesztette el a Fidesz, nem a fiatalok bizalmát. Ugye fura, el szoktuk felejteni, hogy a Fiatal Demokraták Szövetségéről beszélünk. Tehát ugye, hogy ami párt ma már szinte kizárólag az idősebb korosztályra támaszkodik, az annak a nevében, én még emlékszem, ott alapító közben, nem is az első tízben, de annak idején 88-ban magam is beléptem a Fideszbe, de akkor még fiatal emberként én is. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kérdésére válaszol, nem a fiatalok bizalmát kell a Fidesznek visszaszerezni, hanem a magyar társadalom bizalmát kell visszaszerezni. A fiatalok jönnek a magyar társadalommal, tehát ők most aktívabbak, ami nem azt jelenti, hogy többen lennének, mint az idősebb korosztály, félértés ne essék, tehát nem ők döntötték el a választást. A magas részvétel az miattuk van, de a fiatal korosztályok nincsenek annyian, hogy az egész választást eldöntenék, tehát azért még mindig a választókorúaknak a nagy része az 40 fölött van természetesen, a körösszetétel következtében természetszerűek. Tehát a döntő kérdés az, hogy mit gondol a magyar társadalom, a fiatalokhoz való visszaút szerintem nagyon nehéz, tehát ahhoz nagyon-nagyon sok mindennek meg kéne változni. Orbán Viktorral szerintem ez nem megy. Azokkal, akik most a parlamentben viszik ezt az ügyet, talán az egyszem Gulyás Gergelyt kivéve, a többieket nézem a padsorokban, vagy a véleményüket, mondjuk a legutóbbi vitát erről, hogy meg kell-e hallgatni szerencsétlen abortuszra váló hölgynek, aki eldöntötte ezt a kérdést, még az embrió szívhangját is. Ezek nem olyanok, amire a fiatalok tipikusan rezonálnának a drogüldözések Magyarországon, és sorolhatom tovább a példákat. Tehát azt gondolom, hogy ez a Fidesz nem tudja visszanyerni. Egy Fidesz nevű valami, egy fiatal demokratákat megszólító közösség, az igen, mert nyilván ezek a fiatalok egy idő után elégedetlenek lesznek azzal, ami most folyik, ezt most még egyáltalán nem látjuk.
10: De igen, ez is egy érdekes kérdés, és azért ugye 2,5 millió szavazót szerzett a Fidesz most ezen a választáson, ezzel korábban azért nyert is választást ennyi szavazóval. Ez mire lehet elég, vagy mire lehet alap, főleg azt nézve, amit mondott ön is, hogy azért a fiatalokban mindig van egyfajta lázadás az aktuális és a mindenkori hatalom ellen, és ugye Magyar Péter meg Radnai Márk is utalt már arra, hogy majd elmúlnak a mézes hetek. És ha a másik oldalt is nézzük, akkor a Tisza táborában mikor és milyen típusú lemorzsolódás várható az eddigi nyilatkozatok alapján, mert azért azt látjuk, hogy egy nagyon sokszínű, a liberálisokat és a konzervatívokat is lefedő választói tömeg áll most a Tisza mögött.
19: Igen, ez a legnehezebb kérdés, ami a Tisza előtt áll, nem a Fidesz, mert a Fidesz romokba hever, tehát nem attól kell félni, hogy egy nagyon erős ellenzékkel találja magát szemben a parlamentben. Inkább az a kérdés, hogy hogyan tudja összetartani ezt a nagyon sokszínű, és korosztályában is nagyon sokféle tábor. Tehát még egyszer mondom, a Tiszánál ott vannak az idősebbek is, tehát nem tudnak egy, mondja a Fidesz annak idején abból indult, hogy ő egy rétegpárt. Bizonyos értem, a Momentum is így építkezett, hogy ők egy rétegpárt kifejezetten a fiatal generációknak szól. Ebből nem lehet kormányozni, mert nincsenek annyian. Tehát mindenképpen kell az egész korosztálynak szólni. Ez is egy probléma, mert ugye most vagy a fiatalok problémáját oldom meg, vagy a nyugdíjakat emelem, tehát ugye, vagy lakást építek, vagy minden nem megy. És ugye az ígéret az most minden. Most ugye az majd egy döntéskérdés, hogy merre indul el a Tisza ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy egy jóval nagyobb türelmi ideje van a Tiszának, mint eddig bármelyik pártnak. Nem 100 nap van, azt szoktuk mondani, hogy az első 100 nap. De szerintem kb. Egy éve van a Tiszának, tehát jövő ilyenkor tájban merül fel majd valójában az a kérdés, na jó, de mit csináltatok? Mert addig az a fajta rendszerváltó hangulat, az a fajta érzet, amit egyébként magyarnak a folyamatos jelenléte megad, hogy tulajdonképpen egyrészt én miattatok vagyok, intézem az ügyeiteket, tényleg intézem, történnek a dolgok, nem igaz az, hogy nincs kormányzás, hát ez egy csomó minden tényleges ígéret már meg is történt. Tehát akár a 6000 milliárd hazahozatala, akár a rendszerváltás alapvető gesztusértékű lépéseinek megtétele, sorolhatom tovább, hogy mi minden, a szakminisztériumok felállítása, tehát sorolhatom ezeket vég nélkül, tehát ilyen értelemben megfelel jelenleg ennek az igénynek, amit magyar mondta. Az a kérdés, hogy milyen lesz az első költségvetés. Ugye ez visszakerül a helyére, évvégére a költségvetés létrehozása, majd valamikor december végén, és ennek a hatását pedig jövő áprilisban, májusban fogjuk látni. Addig szerintem ez a hangulat, hogy mintha mi is beleszólhatnánk, és vannak olyan elemek, hogy az tényleg az az érzet, ugye gondoljunk csak miniszterek jelöltekre, akik aztán mégse lettek jelöltek, mert az a nyomás van, hogy mégse ők legyenek. Tehát ilyen értelemben egy újfajta kormányzást látunk, mintha a közvetlen demokrácia bizonyos elemei megjelennének. Tehát magyar odafigyel arra, hogy milyen reflexiók van, mit írunk be a Facebook oldalára, mi jut el hozzá. Tényleg ott van az emberek között. Egy fura dolog, ezek a Tisza szigetek, amiknek a jövőjéről nem tudunk, ez nagyon fontos kérdés, hogy velük mi lesz. Lehet-e őket aktivizálni? Hogyan lehet, mert jelenleg még mindig nagyon aktívak. Hogyan lehet bent tartani őket a közéleti szerepekben, a politika csinálásban? Azt gondolom, hogy ez a kérdés nem dőlt el. Egy koalíciós kormányt látunk koalíciós pártok nélkül. Érdekes a történet.
10: Már sok nyitott kérdés van. Egy, amit önök vizsgáltak most, hogy korcsoportonként hogyan szavazott a társadalom és milyenek a párt preferenciái. Ennek a részleteiről is kérdeztem Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét.
13: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
10: 3:48 múlt 2 perccel. Nem igaz, hogy Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította volna a bűnüldöző és a titkosszolgálati szerveket. Ezt közölte a Fidesz, miután Magyar Péter a Telex egyik cikkére hivatkozva ezzel vádolta meg az elődjét. Erről is kérdezem a következő percekben Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Előtte viszont beszélünk arról, amiről Horn Gábor beszélt itt az imént, a Fidesz talpraállása, megújulása.
20: Tudtam, hogy látja, mi kell a Kossuth Rádiót kellett volna hallgatnom, nem a elvadult zenéimet, de mit mondok?
10: Mi kell ehhez? Ugye azt mondta Horn Gábor, hogy nem feltétlenül igaz az, amit a Fidesz mondott, hogy a fiatalokon múlott a vereség, mert hogy más korcsoportokban is a Tiszára szavaztak inkább az emberek, mint sem a Fideszre.
20: Őszintén szóval, és köszönöm szépen a meghívást, igaz, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója vagyok, és a kérdés is nagyon egyértelmű és direkt, de nem tudok rá válaszolni, hogy mi okozta a Fidesz választási vereségét. Azt gondolom, hogy erre nincs egy exakt válasz, vagy csak egy területet számba vevő vagy feltérképező válasz. Nem véletlen, hogy egy elég hosszú folyamat vette kezdetét április 13-án is a Fidesz minden szinten és minden szakértői csoportban és minden döntéshozatali fórumán azon dolgozik. Készülnek vitairatok is a kongresszusra, hogy feldolgozza ezt a kérdést, hogy mi vezetett ehhez a rendkívül nagy mértékű választási vereséghez, ahol a választópolgárok meghozták az ítéletüket, a kemény ítéletüket, és azt végre is hajtották rajtunk.
10: Hol tart most ez a munka? Ugye az elmúlt napokban nyilatkozta azt, hogy újabb és újabb munkacsoportok jönnek létre. Ugye tudjuk azt, hogy jövő hét végén lesz a kongresszus. Hogyan állnak most a megújulással vagy a megújítással?
20: Hát mindenképpen meg kell várni a kongresszust szerintem, és a kongresszuson országos tisztújítás is lesz, új elnök, régi új elnököt választ a Fidesz. A kongresszus egyébként túl sok mindent még nem tudok, hiszen zajlik az előkészítése. Azt tudom mondani, hogy a kongresszusi központban lesz. Ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig, és hát ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban, és a Fidesz csoportok megyei szószólókat is választottak, és ezek a megyei szószólók ott szabadon el fogják mondani a véleményüket, illetve arra, hogy ebben az értékelő munkában ők, akik akár vidéken, akár a fővárosban részt vettek a kampányban, mit tapasztaltak, és milyen irányt javasolnak a Fidesznek a jövőre vonatkozóan.
10: Személyi szinten az elnökségben, vagy az alelnökök szintjén lehet-e megújulásra számítani? Mert Navracsics Tibor tegnap azt mondta, hogy az alelnökök személye változhat, hiszen, ahogyan fogalmazott, szükség van a vidékre való nyitásra.
20: Tudomásom szerint, akik jelöltek eddig fölmerültek az elnökségbe, az alelnökök közül, potenciális új alelnökök között lesz igen vidéki is.
10: Meglátjuk akkor ez majd a jövő hét végén, hogy hogyan alakul a kongresszus. Mennyiben hátráltatják a megújulást az olyan ügyek, mint amit a felvezetőben is említettem, amikor a Telex arról ír, hogy Orbán Viktor személyesen adott utasítást az aranykonvoj elfogására?
20: Egyáltalán nem hátráltatják, szerintem inkább segítik. Mert segítik a Fideszt beállítani abba az irányba, amiben a választók kőkeményen beállították és beleutasították az ellenzéki szerepbe. Tehát innentől kezdve, hogy a választók az ítéletüket meghozták, most már a Fidesznek egy 2010 előtt ismert ellenzéki szerepvállalására is kötelezték lényegében. A konkrét üggyel kapcsolatban itt Magyar Péter nem mond igazat, tehát Magyar Péter hazudik, ezt ki kell mondani. A kormány nem utasítja a hatóságokat semmiféle eljárásra. Tehát, és az is egyértelmű, hogy a magyar kormány mindig, és annak minden tagja, ő maradt az esküjéhez, az alaptörvényre letett esküjéhez, törvényeket betartotta és betartatta. Ennél többet erről az ügyről nem lehet elmondani, ha csak azt nem, hogy Magyar Péter kézi vezérléssel vádolja a kormányt ebben az ügyben. Tudunk olyan ügyet, ahol miniszterelnök kézi vezérléssel próbálja, vagy próbálta a hatóságot irányítani. Itt ül önnel szembe egy olyan ember, aki ennek elszenvedője volt. Tehát az, hogy az én minisztériumi épületemből Magyar Péter, mint miniszterelnök, engem, mint helyettes államtitkárt, hivatalban lévő helyettes államtitkárt rendőri erővel akart eltávolítani, ezt láthatta mindenki. Tehát ez nem bizonyíték nélküli vádaskodás, mint a Telex cikk esetében, vagy amit ő mondott. Itt Magyar Péter kézi vezérelte a rendőrséget, ezért egyébként a szükséges feljelentést meg is tettem.
10: Egyébként érdekes, mert Magyar Péter nagyon sok megszólalásában a fideszes kormánytagokat, politikusokat azzal vádolja, hogy bűnösök, az előző 16 évnek a bűnösei, és az országban is van egy ilyen hangulat, hogy akik fidesz szimpatizánsok, azok mintha bűnösök lennének, és ennek az egyik kicsúcsosodása volt valóban az önök vitája ott a kabinetiroda épületének a tetőterasszán. Hogyan lehet erre
20: nincs
10: reagálni?
20: Nincs ez baj, hogy azt mondják, hogy bűnösök vagyunk, mert ők az egyik politikai oldalt képvisek, mi meg a másikat, itt nyilván komoly politikai összeütközések és összetűzések vannak. És ebbe belefér, hogy Magyar Péter össze-vissza beszél, és azt mond, amit akar. Vagy akár a TISZA szavazók is azt mondanak, amit akarnak. A baj akkor van, és én ez ellen szólaltam föl, hogyha mi magunk a másik oldalon, a nemzeti oldalon, most már ez se szabad sokszor mondani, hogy nemzeti oldal, de hogy mi magunk a nemzeti oldalon is elhisszük, hogy nekünk valamiért szemlesütve kellene járnunk. Én nem gondolom, azt hiszem és azt vallom, hogy a fideszesek és a nemzeti oldalon lévők 99,5%-a becsületesen, tisztességesen végezte és végzi a munkáját, nem csak a kampánymunkát, nem csak a politikai munkát, hanem a mindennapi munkát, és szerintem nincsen okunk szégyenkezni.
10: Az önkiállása mennyiben jelentett fordulópontot ebben? Érez azóta több helyről is akár kiállást fideszesek részéről, akik ugyanígy gondolkodnak, ahogyan?
20: Mivel én a közigazgatásban húztam le a elmúlt 16 évet, ezért a közigazgatásban dolgozók részéről, mivel velük többet találkoztam, és találkozom még ma is, érzek egyfajta megkönnyebbülést, vagy azt, hogy végre valaki kimondta, bár én akkor erre nem gondoltam, én azt gondoltam, hogy nekem saját magamért kell kiállnom, és hogyha valaki kiáll saját magáért, illetve mindenki kiáll saját magáért, akkor onnantól kezdve már az egész közösségünk egészen más képet fest, máshogy néz ki. De amikor például a kilépő papírjaimat intéztem, miután Magyar Péter egy közjogilag hibás kormányhatározatban volt szíves engem kirúgni, és jártam körbe a minisztériumokban mindenféle kilépő papírt, ez egy borzalmas tortúra, aláíratni, meg leigazolni mindent, akkor nem az ügyintézőkről beszélek, de amikor a folyosón mentem és találkoztam a kormánytisztviselőkkel, volt, aki tényleg szó ismeretlenül, szó nélkül zokogva a nyakamba borult, és nem egy ilyen volt. És gyakorlatilag nem is mondtak semmit, nem tudnám felidézni, hogy mit mondtak, de zokogtak, megöleltek, aztán mentek tovább a dolgukra, mert úgy érzik, hogy nagyon sokukkal méltatlanul és méltánytalanul bánik az új hatalmazás. Most a legújabb híreket, nem, ezek nem pletykák, mint az aranykonvojról, amit Magyar Péter mond, hanem ezek a miniszter által is, például a külügyminiszter által is megerősített hírek, hogy ott igenis listák alapján tisztogatás zajlik. Csak ezek után ki fog nekik dolgozni, ez egy nagyon jó kérdés.
10: Na most ezeknek a jogsérelmeknek a kivizsgálására alakult meg a védvonal, az arra, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. Mennyiben jelentés érkezik? Hogyan tudnak segíteni?
20: Hát erről pontosan pont ma fogok beszélgetni, és az eddigi eseteket áttekinteni Cunyini Bertala Judittal, aki a védvonalat, tegnap egy interjúban véletlenül többször védegyletnek nevezni, de az más, ne a védegylethez forduljanak, ebbe az védvonal, Fidesz védvonalhoz. És Judittal áttekintjük majd az eddigieket. Én úgy tudom, hogy ő készül, és talán el is készül ma az első olyan hosszabb videója, amit a közösségi oldalára is ki fog tenni, ahol felderít egy ilyen ügyet, ahol a politikai hovatartozása miatt valakit jogtalan hátratétel vagy méltánytalanságért szerintem érdemes lesz figyelni. Nem csak a közigazgatásban dolgozók számára van ez a védvonal, hanem mindenkinek, aki a kampányban végzett munkája miatt, akár csak szimplán a nemzeti oldalhoz való tartozása miatt diszkriminatív elbánásban részesül.
10: Na most ennek van egy másik szintje is, amikor a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat fenyegetnek azzal, hogy eltávolítják majd őket a hivatalukból. Ugye Sőjök Tamás mellett lesz is egy szimpátia tüntetés vasárnap 16 órakor a Sándor palota előtt. Ezt hogyan értékelik, amikor ez az állam képviselőit is érinti?
20: Hát nagyon rossz képet fest Magyarországról, tehát azt gondolom mindannyian láttuk a hírekben, nekem volt szerencsém élőben is már, vagy a TV közvetítésben látni Magyar Péter berlini produkcióját, amikor magából kikelve, nem tudva uralkodni magán, teli szájjal szitta a Magyarország köztársasági elnökét, ott a német vendéglátója oldalán. Ez szerintem tényleg a magyar demokrácia gyalázatos pillanatai közé tartozik, és nem hiszem, hogy tudunk olyan példát mondani, akár ön, mint újságíró, vagy a kedves hallgatók, vagy politikusok, szakértők, hogy ez bárhol máshol, akár európai országban, vagy a világon megtörténne, hogy ilyen módon és ilyen mértékben exportálja egy ország belső politikai vitáit egy hivatalban lévő miniszterelnök. Tehát az a probléma itt, hogy a miniszterelnök nem nagyon tudja, hogy neki mit lehet, meg mit nem. Tehát ő Facebookon képes létezni. Most ennek egy jó példája, ami a Karmelitánál történt, hogy ugye jó erőben lévő fiatalember elbontja a kordont, Magyar Péter személyesen Vitézi Dávid segítségével mindenfajta jogi eljárás vagy munkabiztonsági előírások figyelembevétel nélkül, és az így szabaddá tett építési területen utána egy ott tébláboló sétáló német turistának a fejére ráesik egy eszköz, és kórházba kell szállítani. Tehát ez a fajta felelőtlenség, ez... Erre most azt mondjuk, hogy Facebook kormányzás, de ebből nem lesz normális kormányzás, én azt gondolom, hanem ebből káosz kormányzás.

0: 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszombérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 8 óra múlt 1 perccel, jó reggelt kívánok, 2026. június 5-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
3: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
5: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, miután vállalta, hogy rendezi a magyar kisebbség jogait.
6: A Nemzeti Összetartozás napjára emlékezett a magyarság. A Kossuth téren felvonták a magyar lobogót.
5: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. 3000 állatot kell leölni, mondjuk a részleteket. A magyar kormány nem blokkolja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, miután sikerült megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A tervek szerint a csatlakozási tárgyalások első klaszterét június 15-én nyitják meg Luxemburgban. Brüsszel, Berek Patricia.
7: Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politico azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az Unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot.
5: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak tegnap a Nemzeti Összetartozás napján. A Kossuth téren az ünnepélyes zászló felvonás után tartott beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott, olyan országot kell építeni, ahol nem csak mi szeretjük a hazánkat, hanem a hazánk is viszont szeret minket.
6: Magyar Péter hangsúlyozta, az ország mindenkori vezetőinek kötelező kiállni minden magyar érdeke mellett. A kormányfő kiemelte, az erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdekeket szolgál, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy hazánk hangja erősebben jelenjen meg a nemzetközi térben és ki tudjon állni magáért, valamint a világban bárhol élő polgáraiért.
8: Ez a valódi szuverenitás. A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni. Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban,

0: csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben.
1: Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
2: Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az egy Európa, egy piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat és csökkenteni kell az energia árakat. Without a strong and competitive
3: economy, Europe will not be able to improve the. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot az Európai Unióba.
1: Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
2: A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
4: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, senki köpti se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésen én nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban azt kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
1: A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
2: Cser Palkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
5: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
1: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
2: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Berekben, közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
6: Természetesen a hatóság intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
2: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos, a vírus emberre nem veszélyes.
1: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
2: Hard Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogrammonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
7: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést. 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk ezt szenvedni tejtermelés tekintetében.
1: Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, erre hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban.
2: Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
8: Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerőhiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a morálgyával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiség is hiány van.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zalavár megyében.
2: Az ország többi részén a szárazság miatt továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében.
1: Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben.
2: Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a Hajdúsági Város színpadán. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik.
9: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé a 70-es kilométernél. A külső sávban állnak a sérült járművek, emiatt torlódás van.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után. Sávlezárásra és torlódásra kell emiatt számítani. Szintén balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Megyeri úton az Óceán Árok utcánál, továbbá az Ötvös téren, az Apácai Csere János utca előtt, tehát a villamos átjárónál. Lassú az előrejutás a 10-es főút bevezető szakaszán, illetve a 11-es főúton is a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Varga Etele, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás északi szektorán, a 11-es főút végcsomópontja felé a 70-es kilométernél, és most az időjárás. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé elered az eső, délután 24-29, este 12-22 fok lesz.
1: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Király Erzsébet.
11: Nemzeti Sport Krónika. Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Mira Andrejeva és Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa a finnek ellen várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet. Őt hallják most.
13: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Azt, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszerre bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
11: A szövetségi kapitány Marco Rossi beszélt arról is, hogy Szappanos Péter milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzéseken, de természetesen szót ejtett a finnek elleni meccstervről is.
14: Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első fél idő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokjan Pálo, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
11: A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország-Görögország 2-2, Csehország-Guatemala 3-1, Mexikó-Szerbia 5-1, Dél-Korea-Szálvador 1-0 és Panama-Dominikai Köztársaság 4-2. Andoni Iraola veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amelyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkez Milossal. A vezetőedző szerződése 1 idényre szól. Az MTK labdarúgó csapata szerződtette a Debrecentől Szuhodovszki Somát. A 26 éves egyszeres válogatott középpályás 2024. januárjában Kecskemétről szerződött a DVSC-hez, amelynek színeiben 71 tétmeccsen 4 gólt és 5 gólpaszt ért el. A férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Az újpestiek részéről Suscsák Máté kétszer is betalált a nyíregyházi a kapujába, a játékost Kozsovics Dávid kérdezte.
15: Mi volt szerintem a döntő, hogy tudtátok azt a hétfőt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
16: Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra, megint gólhátrányból álltunk föl, és ez emberfeletti erő így a harmadik mérkőzésen. Büszke vagyok mindenkire, a két gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté. Együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pálya előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, bár is alakul az a mérkőzés.
15: Talán egy picit több az egyet is felvállaltatok ti is, legalábbis abba felhozatolakban. Ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsinálhatott egy az egyben?
16: Nem tudok erre pontosan válaszolni, hisz a futszal az egyéni játék félig, meddig ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vicca, ez ugyanúgy, de azt gondolom, hogy igaz szerencsével, de mi jöttünk ki jobban.
15: Hétfőn ti voltatok kicsit mélyebben, abból kellett felállni, most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
16: Nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát, és hétfőn ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Igaz, idegenben, de mindennek kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
11: Az újpestiek játékosa, Suscsák Máté után a Nyíregyháza futsal csapatának vezetőedzője, Lovas Norbert is összegzett. Az NB1 döntőjének harmadik összecsapását követően Gozsovics Dáviddak.
15: A ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
17: Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a dolgunkat.
15: A frissítésen kívül mit gondolsz, mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig?
17: A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
9: Nemzeti Sportkrónika.
11: Tovább jutott csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közéjutásért. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait. Ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. A válogatott beálló Szűcs Bence távozik a francia élvonalbeli Dunkerque férfi kézilabda csapatától, és a Magyar Kupában, valamint az Európa Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmes Tatabányához igazol. Az NB1 2024-25-ös idényének gólkirálya, a balátlövő Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Kvalinska játsza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot, míg Kvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Szintén a Roland Garroson megvédte címét az olasz Sara Errani és Andrea Vavassori a vegyes párosok versenyében, mivel döntő rövidítésben jobbnak bizonyult a Gabriela Dabrowski, Evan King kanadai-amerikai kettősnél. Július 30-án rajtol Balatonfüredről Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye, az 58. kék szalag. Idén nem a szél, hanem a víz lehet a főszereplő, az aszály okozta alacsony vízállás miatt. Erről is beszélt az eseménnyel kapcsolatban Holzhauser András, a Vitorlás Szövetség főtitkára Bera Emesének.
18: A Vitorlás Szövetség verseny naptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A kék szalag azért az más, nem?
19: Igen, feltétlenül a kék szalag nem egy, hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A kék szalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teliholdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
18: A Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem, az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
19: Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 cm, ami azt jelenti, hogy a keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúlya fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni hogy a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdönteti. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, ez mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
11: A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát Holzhauser Andrást hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
20: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
21: Műsorajánlat.
22: Délelőtt.
23: Önök is észrevették már, hogy a sofőrök vezetés közben nem csak telefonálnak, már videókat is néznek, közösségi oldalakat pörgetnek és élő közvetítésekre kapcsolódnak. Bár tilos, mégsem tudunk leválni telefonjainkról.
24: Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
23: Önök is megszegik a szabályokat? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok. Várom Önöket.
22: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
25: Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Pásztor Szabolcs egyetemi tanár, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója osztja meg a gondolatait Önökkel.
22: Napi jegyzet.
26: Jó reggelt kívánok! A kötelező visszaváltási rendszer, melyet sokáig fenntartásokkal kezeltünk, egyre olajozottabban működik. Régóta ismert tény, hogy a gazdaságban hatékonyan működnek az ösztönzők, ugyanis ha az egyén erős ösztönzés kap valamilyen cselekedet végrehajtására, akkor az meg is valósul. Amellett, hogy a csomagolásonkénti visszaváltási díjat túlzottan felnagyítanánk, érdemes említést tenni azokról a további tényezőkről is, amelyek miatt a kialakított rendszer sikeres lehet, és egyben szemléletformáló hatással is bírhat. A visszaváltással és a majdani újrahasznosítással csökkenthető a hulladék lerakóba kerülő anyagok mennyisége, amely azért fontos, mert ezek a műanyag csomagolások soha nem bomlanak le, és átlagosan 450 évbe telik, amíg mikroműanyagokra bomlanak. Háztartási csomagolásaink és egyéb termékeink ismételt felhasználásával valódi változást érhetünk el, csökkentve a hulladék lerakókba kerülő hulladék mennyiségét. Jól ismert tény, hogy a természeti erőforrásaink korlátozottan állnak rendelkezésre. Az újrahasznosítással és a visszaváltással csökkenthető az erőforrások iránti igény, és előmozdítható, hogy azokból új termékekben felhasználható anyagok készüljenek. A nyersanyagok folyamatos kitermelése, finomítása és szállítása helyett már újrahasznosított anyagokat használunk a termékek előállításához, akkor a teljes gyártási folyamat során jelentős energiamegtakarítást érhetünk el. Az alumínium például a végtelenségig újrahasznosítható, és az új alumínium előállításához szükséges energia több mint 90%-ban megtakarítható. A visszaváltott és újrahasznosított termékek előállításához kevesebb energiára van szükség, így csökken a széndioxid kibocsátás és ezáltal a szénlábnyomunk is. Az újrahasznosítás csökkentheti a hulladéklerakók és a hulladék égetés által termelt üvegházhatású gázokat is. A műanyagszennyezés katasztrofális hatással van a környezetre és különösen a tengeri élővilágra. A műanyag hulladékok közel egyharmada közvetlenül a vizekbe és a száraz földekre kerül. A visszaváltási és az újrafeldolgozási rendszer által kevesebb műanyag hulladék kerülhet az óceánokba és a vizeinkbe. Lényeges szempont még az is, hogy a csomagolás újrahasznosításával maga az érintett iparág is lendületet vehet és hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez. Ráadásul minél többet váltanak vissza, és ezáltal hasznosítanak újra az emberek, annál nagyobb lesz az érdeklődés az újrahasznosítási technológiák kutatása és fejlesztése iránt. Ez pedig egyértelmű lépés a fenntarthatóság irányába. Nem mellékes szempont még az sem, hogy a visszaváltási rendszernek szemléletformáló hatása is lehet. Az újrahasznosítandó csomagolások gyűjtésével, rendszerezésével és későbbi visszaváltásával javítható a pénzügyi tudatosságunk, tervezési hajlandóságunk, a vásárlási összegből való jóváírás pedig még akkor is jutalmazó hatással érhet fel, ha korábban a csomagolásokért már fizettünk. Érdemes tehát újra és újra megfontolni a közgazdaságtan bölcsességét, az egyén cselekedeteit az ösztönzőkkel lehet a leginkább formálni.
25: Pásztor Szabolcs egyetemi tanár, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 után 2 perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Szlotta Judit.
0: Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cser Palkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítését, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését kérik. Munkaerő hiány van a magyar zöldség gyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak, és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Aszbesztszennyezés miatt két területet lezárt a Gyesef Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Gázolás miatt kisebb késésekre kell számítani kora délelőtt a miskolci fővonalon. A helyszínelés miatt Nagyút és Kálkápolna között csak egy vágányon közlekednek a vonatok, közölte a MÁV Inform. A híradást Besenyei Márk készítette, krónikával 9 órakor jelentkezünk.
3: Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
25: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől megtudjuk a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde fő mutatói tegnap, a Dow Jones 1,7%-kal nőtt, az S&P 500-os 4%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit viszont 1%-kal csökkent. A Bloomberg friss összefoglalója szerint az elmúlt hónapok kriptopiaci esése nem csak a kriptoeszközöket ütötte meg, hanem azokat a vállalatokat is, amelyek üzleti modelljüket a bitcoin felhalmozására építették. Ezen cégek összesített piaci értéke a csúcshoz képest már a 62 milliárd dollárral csökkent, 134 milliárdról. A legnagyobb kriptodeviza csak ezen a héten mintegy 14%-ot veszített értékéből, eddig és 4 havi mélypontra esett. A hangulatot tovább rontotta, hogy az egyik legismertebb bitcoint alkalmazó cég, a Strategy bejelentette, hogy 2022 óta először értékesített bitcoinokat. Friss hír az Egyesült Királyságból, hogy 7,1%-kal nőtt az új autók eladása a múlt hónapban, 160 ezer feletti értékesítési számról számolt be a Brit Autógyártók és Autókereskedők Szövetsége. Soha ennyi autót nem értékesítettek még 2019 óta ebben a hónapban, tehát májusban. Európában egyébként jó volt a hangulat tegnap, a londoni FTSE 0,3%, a frankfurti DAX 0,5%, illetve a frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC 1,2%-kal erősödött, Milánó 0,3%, Madrid 0,5%-kal került feljebb a nap végére. Lassabb világgazdasági növekedést vár idén a Fitch Ratings, a hitelminősítő 0,2%-kal rontotta 2026-os globális növekedési előrejelzését, így már csak 2,4%-os bővüléssel számol. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os csökkenéssel 133.591 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző naphoz képest. A MOL 1,8%-kal 3.916 forintra, az OTP 1%-kal 40.700 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-kal csökkent 2.662 forintra, a Richter pedig 1%-kal 11.880 forintig. Az előregedő atomerőművek felújítását javasolják Japánban a folyamatosan növekvő energiaigény kielégítése érdekében. Az országnak a 2040-es évekre 2-5, a 2050-es évekre pedig akár 10 feletti előregedő atomerőművet kell felújítania a stabil áramellátás biztosítása érdekében. A 2011-es Fukushima-i nukleáris katasztrófa után állítottak le 54 működő atomerőművet, azonban közben 15-öt újraindítottak. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 354 forintba és 5 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 80 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 26 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
25: Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
22: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
25: Gazdasággal folytatjuk, hiszen 2027-től ismét kibővíteni a kormány a kisadózók tételes adóját, vagyis a katát, legalábbis erről beszélt a napokban Kármán András pénzügyminiszter. A GKI friss kutatása szerint emiatt mintegy 250-270 ezer vállalkozó térhet vissza ehhez az adózási formához. Hogy milyen formában lehetne megtenni, és hogyan lehetne elkerülni a visszaéléseket, arról Németh Lászlót, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
25: Hogyan fogadták a hírt, hogy ismét bővülhet a katát választók köre?
5: Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előrevette a kormány ezt az adózási formát, illetve hát tök mindegy, hogy minek hívjuk, katának vagy nem katának, kell a magyar mikrovállalkozásoknak egy olyan egyszerű és kiszámítható adózás, amelyben csökkennek az adminisztrációs terheik, és kiszámítható, hogy milyen jövedelemre tehetnek szert, és hogyan tudnak dolgozni. A katának ugye nagyon sok előnye volt, amikor bevezetésre került, ez köszönhető volt szerintem az IPOSZ-nak is, és hiszen 13-ban még a bevezetés előtt az egyeztetések során 12 módosító javaslatot adtunk, amely idővel mind bele is épült ebbe a rendszerbe. Sajnos elmaradt az a valorizáció, amely elértéktelenítette egyébként a katát, és a legnagyobb problémáról ugye megfeledkeztünk, hogy milyen társadalombiztosítási és milyen nyugdíjra tehetnek szert a katások. Ez ugye ma is probléma, hiszen 26-ban egy év az csak 0,33% időnek felel meg a nyugdíj időbe, tehát a szolgálati időbe. Magyarán, aki bent marad a katába, az hosszú távon még lehet, hogy el sem éri azt a 15 évet, amely legalább rész nyugdíjra jogosulttá teszi, a 20 évről nem is beszélve, amikor a minimál nyugdíjat megkaphatja. Tehát ezekkel foglalkozni kell, a társadalmi pénznél ugyanez a helyzet, hiszen ha olyan betegségkódja van, amelynél 50%-ot kap, és nem éri el a 30 napot egy hónapba, akkor kevesebb táppénzt fog kapni, mint amit ugyanarra a hónapra be kell fizetni, katát 50 000 forintot. Mi nagyon üdvözöltük azt, hogy Kálmán András miniszter úr bejelentette, hogy ez egy széleskörű érdemi egyeztetés folyamán fog megvalósulni, és reméljük, hogy ez most már túllép azon, hogy abba az érdekképviseleti álcaruhába öltöztetett köztestülettel fognak egyeztetni, amely pénzzel ki van tömve, és a mikrovállalkozások és a kisvállalkozások érdekeit nem képviselte az elmúlt időszakban. Vagy nem az a szűkkörű VKF, amelyben meghívták azokat az érdekképviseleteket, akik meghívtak, és amelyben a mikrovállalkozások eddig sem vettek részt. Na. Ez egy nagyon széles körű egyeztetést kíván.
25: Világos, és nyilván ez nem is egyik napról a másikra fog megtörténni, de ha már ezt említette, akkor ebbe azért egy kicsit nézzük meg a konkrétumokat, ugye itt a TB nyugdíjjogosultsággal kapcsolatban, mert ugye nyilván másik oldalon ez az 50 000 forintos fizetési kötelezettség, ez viszont nagyon kedvező, amit havi szinten meg kell tenni. Milyen szintet látna ebből a szempontból megfelelőnek, akár egy havi befizetést illetően is, amivel ellensúlyozni lehetne azt, hogy mondjuk a TB és a nyugdíj is megfelelő mértékben legyen fizetve?
5: Hát ugye itt a nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek. Tehát sokkal kisebb a bevételük, és ebből kifolyólag lehet, hogy egy pozitív diszkriminációba kellene őket létesíteni. El kérne ismerni azt a munkát, amelyet a lakosság ellátásában végeznek, és ezért kéne az a pozitív diszkrimináció, ami után végül is a táppénz, illetve a betegség esetén vagy a nyugdíj esetén is azért emberhez méltó körülményeket teremt nekik.
25: Tud konkrét összeget mondani, hogy mennyi lehetne az a befizetés, amivel ez elérhető lenne, vagy ez inkább még a jövő zenéje?
5: Ez még a jövő zenéje. Ugye ma azt látjuk, hogy ugye 108 000 forint ez a nyugdíj alap és ez a béralap, és ugye ebből lehet számolni azt, hogy a minimál bérnél milyen támogatottság jön vissza. Tehát a 108 000 forinttal ma ugye a 33%-át éri el annak, hogy a szolgálati idő legyen, és ez évről évre a minimálbér emelkedésével változik. Ugyanaz igaz egyébként a táppénzre is, hiszen ugyanúgy a 108 000 forintot számoljuk, csak ebből még ugye lejön az SZIA-s levonás is, tehát amikor az 50%-ot számoljuk, akkor körülbelül 43 000 forintnyi ellátást kap 30 napra egy katás vállalkozó ma.
25: Világos. Ugye jelenleg csak magánszemélyeknek lehet katásként számlázni. Ez korábban vállalkozásoknak is lehetett, és azért szüntette meg ezt a lehetőséget az előző kormány, hogy elkerülje a bújtatott foglalkoztatást, amivel sajnos valóban nagyon sok cég visszaélt, tehát katásként alkalmazta azt az alkalmazottat, akit valójában egyébként rendes munkaviszonyban kellett volna. Ha újra kiszélesítik a katát, ezt a kiskaput hogyan lehetne bezárni?
5: Szerintem tevékenységi körökhöz kellene kötni egyébként ezt. Van egy másik dolog, ami az ipartestületeket érint, illetve a szolgáltató vállalkozásokat. Ugye nagyon sokan most bekerültek a fekete zónába, hiszen másodállásként sem tudnak dolgozni lakossági szolgáltatásként, azok a, tehát nem választhatják másodállásként, megszűnt az a 25 ezer forintos kor határú kata, ami korábban volt a másodállásúaknak. Ezért ez nagyon fontos lenne visszavezetni a nyugdíjasok másodállásúak véget, de ugye itt kell az a szabályozás, hogy a főállású dolgozó ne tudjon fölvenni például kifizetéseket a saját vállalatától. Tehát ezeket a szabályozásokat megtettük korábban is, csak nem ellenőriztük őket, illetve nem kerültek ellenőrzésre, ezért lehetett az, hogy vállalatok így fizették ki akár a vezetőiknek a prémiumot és egyebet. Tehát én szerintem itt elsősorban a tevékenységi körökre kéne rá menni, hogy kik választhatják, illetve hát azok a kézműves és mikrovállalkozások, akik ugye saját maguk dolgoznak, és nem újtatott állásként veszik fel vele a pénzeket a nagy cégeknél.
25: Melyek lehetnének azok a tevékenységi körök, amelyeket be lehetne vonni egy új katásadózási formába?
5: Én szerintem a szolgáltatási szektornak az összes részét szinte, hiszen a vízvezeték szerelőktől elkezdve mindenki érdekelt ebbe, hiszen ők nekik azért kell, hogy menjenek olyan a cégekkel is, tehát dolgozni nem csak a lakosság irányába, és ebből tudnának ők tovább is fejlődni. És még hadd említsek meg még egy dolgot, ami nagyon fontos volna, hiszen ezek a katásvállalkozások az elmúlt időszakban nem voltak hitelképesek. Tehát ugye mivel olyan alacsony ellátottságúak voltak, és olyan alacsony befizetéssel rendelkeztek, ezek általában a kereskedelmi bankoknál nem voltak hitelképesek. Ezért ez a szektor mindig kimaradt azokból a hitelekből, ami esetleg a fejlesztésükhöz is hozzájárult volna. Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben se kapták meg azt a például a Széchenyi kártyát, vagy az egyik támogatást, hitelt. Tehát ez is egy fontos része kell, hogy legyen majd a társadalmi egyeztetésnek.
25: 2027-től tehát ismét kibővíteni a kormány a katát, hogy milyen formában, hogyan lehetne ezt megtenni, arról kérdeztem Németh Lászlót, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
25: Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentésével kapcsolatos terveket a Szolidaritás pártja. Szerintük nem erre, hanem az önkormányzati rendszer teljes átalakítására lenne szükség. Ezt egyébként egyre többen felvetik, de hogy milyen javaslatai lennének a Szolidaritásnak, azt Székely Sándor elnöktől kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
25: Miért utasítják el a fizetések csökkentését?
1: Hát a polgármesteri munka, minden munka szerintünk komoly dolog, nyilvánvalóan a polgármesterek fizetése is, ezek az emberek munkát végeznek. Egyébként ugye hozzájuk az nagyon sok önkormányzatban dolgozó embernek a fizetése a polgármesterek fizetéséhez van kötve, tehát ugye, hogyha a polgármesterek fizetése csökken, akkor más emberek fizetése is csökken, és mi azt gondoljuk, hogy komoly munkát egyébként komoly fizetésekért szokt kell elvárni, tehát hogy ez ügyben, tehát nem az embereket kell büntetni, és ráadásul nem is a polgármesterekkel van probléma szerintünk, csak hogy rátérjek a mondandónk lényegi részére, hanem azzal, hogy Magyarországon rossz az önkormányzatiság rendszere úgy, ahogy van, nagyon költséges. Mondok két példát, hogy mire gondolunk. Ugye Budapesten 1,7 millió ember lakik, 23 kerület van, és ezek fölött még ott van a fővárosi önkormányzat, tehát kétszintű az önkormányzat. New York városának, a bolygó egyik leggazdagabb városának több mint 10 millió lakója van 5 darab kerülettel. Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja, meg nincs leaszfaltozva a járda, ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Na most, tehát hogy ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet. Sajnos, mi nem vagyunk a Tisza pártnak a politikai barátja, ezért mondom, hogy sajnos, ők nagy felhatalmazást kaptak a kormányzásra. Ilyen léptékű átalakításokat, mint amiről én most beszélek, ilyen jellegű felhatalmazással lehet csinálni, és mi ezt már mondtuk, mi ezt nagyon régóta mondjuk, amit én most itt elmondtam, ezért most is mondjuk, hogy nem a fizetésekkel kell szórakozni, hanem ha már ekkora felhatalmazást kaptak, akkor neki kéne látni a fő problémának, az egész rendszernek az átalakításának.
2: Na de most akkor az lenne az önök terve, hogy mondjuk több településnek lenne egy polgármestere, hogyha mondjuk ez aprófalvas településeken, vagy települési részeken megvalósítható lenne.
1: Így van. Egy önkormányzata. Na most ugye rengeteg, tehát most nem azt mondjuk, hogy át kell venni a holland példát, és talán bele kényszeríteni se kényszerítenénk senkit ebbe a dologba, de az tény, hogy lehet, az állam úgy is fölléphet, hogy bármelyik állam, hogy mire ösztönöz. Tehát, hogy az állam arra ösztönzi a kis településeket, hogy figyeljetek, hogyha összeálltok 4 önkormányzat, és együtt kezelitek az ügyeiteket, akkor nagyobb, jobban tudunk, 80 emberre nem tudunk pályázatot adni, de 10 000-re és 4 településre már igen, és akkor megcsináljuk mind a 4 településnek a közútját, felújítjuk mind a 4 településnek az iskoláját, most mondok példákat, hogy miket lehetne, vagy adunk nektek agrártámogatást így közösen, hogyha közösen vagytok, mert 10 000 főre már tudunk, de 80 emberre, 500 emberre nem tudunk optimalizálni. Az Európai Uniós forrásokat se lehet egyébként 80 főre, meg 1000-re, meg 2000 főre optimalizálni. Tehát, hogyha összeálltok, és akkor ez elősegítené ezt a dolgot. Hát az, hogyan lehet egy önkormányzatot összerakni, hogy mondjuk 4 települést meg lehet szabni, hogy melyik önkormányzat település számtól hány embert küld abba az önkormányzatba, mire kell figyelni annak a közös önkormányzatnak, tehát ezeket ki kell alakítani nyilvánvalóan, hogy ezek működőképesek legyenek, nem is egyik napra a másikra, de ha ezt nem tesszük, akkor ugyanaz fog történni, mint az elmúlt 36 évben, hogy előképesztő pénzeket öntünk az önkormányzatokba, és nem tudnak jól működni.
2: Na igen, mert ugye az szokott ilyenkor a kritika lenni, hogyha ilyen összevont önkormányzatokról beszélnek, hogy az sérti a települések, meg az ott lakók önrendelkezési jogát, hogyha nem egy településnek van egy önkormányzata. Hogyan lehetne azt kiküszöbölni, hogy sérüljön ez a jog?
1: Hát, még egyszer mondom, hogy vannak erre példák más országokban, hogy ők nem érzik azt, hogy ebben sérülne a joguk, és jól érzik magukat benne, mert az szolgáltatást kapnak az önkormányzatoktól. Hiába van minden településen, minden 3200 település van Magyarországon, ebből 200 darab 10 000 fő feletti, az összes többi 10 000 fő alatti, de inkább ez a 10 000 fő alattiság, ez inkább 3-4-5 000-es. Egész egyszerűen az ekkora méretű települések egy csomó mindent nem tudnak, nem tudnak megoldani, de nem azért, mert rossz a polgármester, hanem a méretük miatt és a magyar önkormányzati rendszer miatt, ami nagyon bonyolult, állandóan több szintűség van, megyei jogú városok, megyei közgyűlések, a kis települések, a járások, tehát ezek mind ilyen önálló, mindig máshogyan vannak összeszervezve, és mindig nem egyfelé mutatnak a vektorok, hanem egymás ellen, vagy párhuzamosságok vannak, nagyon-nagyon megnehezíti a fejlesztéseket, vagy akár csak a fönntartásokat. Tehát, ahogy egyébként ahogy 3-4 kis településnek tud lenni közös jegyzője, mert azért az már ugye mégse járja, hogy egy 80 fős településnek külhelyedzője van, ez még a Magyar Önkormányzatiság sem engedi meg magának. De hát azért mégiscsak mennyivel egyszerűbb és költséghatékonyabb, hogyha ezek a települések összeállnak, és azt mondják, hogy figyelj, mi nem tartunk föl külön-külön, hanem az ügyeinket közösen visszük, és persze hát meg kell követelni az önkormányzattól, hogy figyelj, ne csak az egyik települést fejlesztitek, a mi település, ezt is ígértetek, hogy nálunk is fejlesztetek, tehát mindig ki kell harcolni, teljesen mindegy, hogy a egyéni polgármesterednél, vagy a közös polgármesterednél.
2: Na ez a hosszú távú jövő, ami viszont most a konkrét tervek között szerepel, az a fizetéscsökkentés. Mi lehet a célja önök szerint ennek? Mert Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy szerinte akár az is lehet a háttérben, hogy lemondjanak a polgármesterek, mert hogy így már nem olyan népszerű ez a poszt, és akkor minél több helyen Tiszás polgármester legyen minél hamarabb.
1: Igen, hát tekintve a elmúlt napok botrányait, ami ugye ráadásul a budapesti polgármesterek ugye érintettek az ügyben, meg volt politikusok, és ezt a fizetéscsökkentéses történetet olyan fog történni velem, ami nagyon ritkán, valószínűleg igazat fog adni Márki-Zay Péternek ebben az ügyben, lehet egy ilyen a háttérben. Politikusként azt mondom, hogy én ezt értem, a Tisza párt mögött ott vannak a Tisza szigetek, több tízezer ember, akik tényleg végig dolgozták az elmúlt két évet, és ők nyilván egy csomóan tényleg lelkesedésben, de biztos, hogy nagyon sokan azzal az ambícióval, hogy ők ott helyben politikusok lesznek. És a Tisza párton van egy ilyen nyomás egyébként, hogy akkor jó, mert akkor most úgymond rendszerváltás van, na de hát akkor mi lesz az önkormányzatokkal, és akkor ezt ők lehet, hogy így próbálják csinálni, ugye ez jogszerűtlen lenne most előrehozott választásokat tartani, és benne van a pakliban, hogy akkor ezt ilyen egyéb eszközökkel próbálják ikézni. Hát, hogyha úgy is lemondanak, meg hát úgy is tele vannak korrupciós ügyekkel, hát akkor összekírunk egy előrehozott választásokat. Én ezt nagyon szomorúnak tartanám, megmondom miért, azért, mert most még össze valószínűleg viszi a Tiszát a lendület, és tényleg előfordulhatna, hogy itt egy teljesen egyszínű önkormányzatiság van, és hát gyakorlatilag egy egyszínű parlament. Hát ez egy, hogy mondjam, ezt 36 évvel ezelőtt erre azt mondták, hogy egy pártrendszer van Magyarországon. Könnyen lehet, hogy amikor rendszerváltásról beszéltek a liberális ellenzéki politikusok, meg a Magyar Péter és köre, akkor ők arra gondoltak, hogy akkor ők most egy pártrendszert csinálnak, és hát a vektorok errefelé mutatnak, meglátjuk, hogy mi fog történni. A mozgásterük azért szűk, ha megcsinálják az előrehozott választásokat, és tényleg kiprovokálnak egy előrehozott választást, akkor azon még nagy valószínűséggel valóban tarolni fognak, vagy tarolhatnak a Tisza párt jelöltjei. Mivel azonban előbb-utóbb el kell kezdeni kormányozni is, ezért és ott előláthatólag olyan dolgokat kell majd meghozniuk, amik nem feltétlenül lesznek népszerűek a magyar lakosság körében. Ezért ez egy szűk időablak áll a rendelkezésükre, hogyha ezt meg akarják csinálni.
2: Na hát meglátjuk, hogy mi lesz ezen a fronton, ami viszont biztos, hogy alapvetően és alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Szolidaritás pártja. Székely Sándor elnököt kérdeztem az elmúlt percekben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.

perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország június 5-i pénteki kiadása. A délelőttben Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig most búcsúzunk. Munkatársaim Dian Gergő, Bényi Csaba és Hajósi Bence, valamint a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.

0: Ezt az arcunk is tükrözi, többek között ezzel jövünk néhány perc múlva. Előtte Krónika, a stúdióban Szlotta Judit.
1: Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Idehaza márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban. Csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállításában. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, hogy tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakembere mellett hozzátette, hogy a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják. Tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. A fertőzés megjelenése miatt hétfő délutánra egyeztetésre hívta a hazai sertéságazat szereplőit, Bóna Szabolcs, agrárminiszter. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, fideszes, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Az eszközök több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban, 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Jelenleg 16 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon derült az ég. Napközben a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délután azonban ott is megvastagodik a felhőzet, helyenként futó záporok fordulhatnak elő. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz. Nagy tavaink 21-23 fokosak.

0: délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
1: 9 óra múlt 5 perccel köszöntöm Önöket a szerkesztő López Brigitta nevében is. Hogy miről is hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig, azt már is mondom. Tudták, hogy az arcvonásokból kiolvashatóak a jellemvonások? Az arcelemzés, az arcforma és a mimika vizsgálatával segít feltárni a rejtett személyiségjegyeket, de a kommunikációs stílust és bizonyos esetekben a fizikai vagy akár a pszichés állapotot is. Vajon mit árul el rólunk a szemünk, a homlokunk vagy éppen az orrunk, és miért, hogyan alkalmazzák ezt egyes cégek, például a munkaerő kiválasztásánál? Ezzel kezdjük a mai délelőttöt. Aztán élő közvetítések követése, közösségi oldalak, videók böngészése, és mindez vezetés közben. Sokan nem tudnak ilyenkor megválni a mobiltelefonjuktól, pedig veszélyes.
2: Vezetés közben általában, ha hívnak, akkor fölveszem. Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
1: Elég, ha csak egyetlen másodpercre is elveszítjük figyelmünket a volán mögött, de hogyan használhatunk biztonságosan, vagy egyáltalán létezik-e biztonságos megoldás? Ezzel a témával 9:30 után foglalkozunk. SMS számunk 0630 9666. Erre üzenjenek, osszák meg velünk tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket. Ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Az arcára van írva a gonoszság, vagy a szem a lélek tükre. Hányszor halljuk ezeket a kijelentéseket, de vajon mennyire igazak? Az arcelemzés története az ókori Kínába nyúlik vissza, ahol körülbelül 3000 évvel ezelőtt a hagyományos kínai orvoslás részeként alkalmazták. Az ősi elmélet szerint nem csak a belső szerveink állapota, de a lelkünk rezdülései is nyomot hagynak az arcon. Fontos, hogy az arcelemzés nem jóslás, hanem jellemvonások feltárása, ami épp a saját működésünket segíti megérteni. Kiolvasható, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre, vagy éppen milyen visszatérő elakadásaink vannak, de vajon mit árul el rólunk a szemünk, vagy az orrunk? SMS számunk 0630 9666. Írják meg nekünk, hogy volt-e már hasonlóban részük, és hogy mennyire ismerik erősségeiket, vagy éppen gyengeségeiket. Dr. Tóth Alexandra arcelemző, nonverbális kommunikációs szakértő érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Hát akkor kezdve ezt a témát, ugye, ahogy említettem, Kínában már 3000 évvel ezelőtt is alkalmazták, és számomra ez viszonylag újdonság. Persze hall erről az ember, de valahogy nem épült be például a pszichológián. Tehát mennyire elterjedt ez, vagy vitatott ez a téma?
3: Teljes mértékben, viszont nagyon érdekes, hogy Magyarországon nem annyira. Amikor a doktori disszertációm írtam a nonverbális kommunikációval kapcsolatban, ott természetesen a mimika jelen volt. És habár írták azt, hogy a legőszintébb testrész a láb, a mimikáról pont az ellenkezőjét mondták, hogy nagyon jól tudjuk kontrollálni a mimikánkat. Tehát, hogy ez a, nem hiába mondják ezt a poker face-t is, hogy nagyon szépen le tudjuk fagyasztani az arcunkat. Viszont olvastam egy nagyon érdekes kutatást, ami megemlítette, hogy a fiziognómia mint tudomány Kínában nagyon gyakran alkalmazzák, és nagyon hasznos, és ott kimondottan az arcnak az elemeiről van szó, és arról beszélgetnek.
1: Mi is mindjárt elemezzük mindezt, egy kicsit azért megütötte a fülemet, ez a legőszintébb testrészünk, a láb.
3: Igen.
1: Ezen mit értünk egyébként?
3: Nagyon gyakran, tehát, hogy a lábunkat a legnehezebben tudjuk kontrollálni, és például, hogyha egy tárgyaláson vagyunk, nagyon gyakran szoktam tanácsolni, hogy egy üvegasztalt helyezzünk el, mivel az alapján nagyon könnyedén tudjuk leszűrni, hogy az adott illető mennyire őszinte, illetve mennyire egyetért, vagy nem ért egyet az adott információval. Vagy például, hogy el szeretném menni a tárgyalásra, mert akkor a lábfejét az ajtó felé fordítja automatikusan, ez egy ilyen kis apró trükk.
1: Hát igen, de közben visszatérve az arcunkra, mert mégiscsak ez a téma az arcelemzés, arra meg minden rá van írva. Tehát az arcunkon akkor ott van az egész személyiségünk.
3: Igen, ez egy térkép. Ez teljes mértékben egy térkép, ez egy nagyon bonyolult tudomány, megmondom őszintén, 2 éve tanulmányozom, és még mindig nem ért véget, mivel Kínában kezdődött az egész, tehát hogy egyrészt ott más az arcok, és természetesen ezt átvitték. Görögországban is vannak kutatások ezzel kapcsolatban, de az egész szakmát Oroszországban tanultam meg. Igen. Ja. Mivel Magyarországon ezzel kapcsolatban nincs semmilyen olyan információ, ami például annyira mély, hogy tudnám ezt majd utána alkalmazni.
1: Amikor azt mondta, hogy az arcunk egy térkép, ugye, hogyha eleve az egészségünkre gondolok, akkor a bőrünk is nagyon sok mindent jelez. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy egyrészt a személyiségünk, másrészt meg az egészségünk története, ott van az arcunkon, de ezt mind a kettőt lehet elemezni?
3: Ez így van, és nagyon érdekes, hogy figyelmeztet is az arcunk például bizonyos dolgokra, hogyha az állunkon van egy heg, ez csak egy ilyen apróság, akkor ez azt jelenti, hogy óvatosnak kell lenni a vízi sportokkal, például meg a vízzel. Tehát ilyenkor nem szoktam ajánlani az adott illetőnek, hogy menjen, nem tudom, egy ilyen világkori körútra, nem tudom, egy ilyen óriási nagy hajóval. Tehát, hogy ez ilyenkor veszélyes.
1: De az bármiből származható heg legyen? Igen. Tehát azt nem kell tudni, hogy mi... Nem, és mégis ez összefüggésbe hozható, ez bizonyított dolog.
3: Igen. Mivel ez nem egy-két éves tudomány, tehát hogy ez már több ezer éve bizonyított.
1: Egymásra ragodnak a különböző tudások.
3: Úgyhogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy óvatosan. Ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben kerülni kell a víz. De inkább óvatosnak kell lenni.
1: De közben mennyire érdekes, találkozik két ember, mint ahogy mi is találkoztunk, az ember a másiknak a szemébe néz, ugye? Nem hiába mondják, a szem a lélek tükre, hát ennél sokkal többről van szó. Tehát mondjuk az első az, amit talán észreveszünk az arcon, ugye? Mert egymásnak a szemébe nézünk. Mit tükröz ez? Tehát ebből mit lehet leszűrni?
3: Ez megint attól függ, hogy tisztában vagyunk az adott tudománya, tehát tudjuk ezeket a kis trükköket, vagy nem. Tehát az első benyomás az független teljes mértékben attól, hogyha például, nem tudom, ismerjük ezt az ágazatot, és tudjuk például, hogyha valakinek pici a szeme, akkor az az adott illető szereti nagyon elnyomni az érzelmeit, nem szeret annyira kommunikálni az érzelmeiről, illetve ami nagyon érdekes, hogy nagyon pontosak azok az emberek. Pont a tegnap hívott fel az egyik könyvelő kolléga, aki megkérdezte tőlem, hogy szeretne egy könyvelőt felvenni, és hogy ilyen gyors talpalót mondjak, hogy mi a legfontosabb így egy könyvelő kiválasztásánál, és mondom, pici szem, pici száj, nagy fül. És elmosolyogta, hogy amúgy a pici szem az azt jelenti, hogy nagyon pontos az adott illető. Uh-huh. Viszont az érzelmeit el tudja rejteni.
1: De akkor most az jut eszembe, hogy ezt mondjuk örökölhetjük is a családban. Persze. Generációkra visszamenőleg mindenkinek pici a szeme, és úgy áll, igen, a szeme, és mégsem ízzük ugyanazt a foglalkozást, vagy nem ugyanazzal foglalkozunk. Mégis akkor a személyiségünk meg... egyelő, ugyanolyan?
3: Nem. Nagyon érdekes, hogy azért születünk a földre, hogy változtassunk. Például, akinek pici a szeme, az elnyomja az érzelmeit, és nagyon érdekes, hogy vannak olyan illetők, akik például eljönnek hozzám arcelemzésre, és azt mondják, hogy igen, hogy elnyomtam az érzelmeimet, viszont most már teljes mértékben tudok beszélni és megnyílni másoknak. Viszont ez egy olyan program volt, amit le kellett küzdenie, tehát, hogy meg túl kellett lépni, és természetesen meg kellett tanulni ezt az adott készséget. Nagyon gyakran van olyan, hogy azt látom az illetőn, hogy egy introvertált személyiség viszont a rendezvény szervezőként dolgozik, és természetesen extrovertáltá válik, tehát hogy így bárhogyan is nézzük, ez így kialakul.
1: Na akkor most jön a lényeg, itt ülök én, egymás szemébe nézünk, akkor elemezzünk engem, és várom az őszinteséget, ugye tulajdonképpen nem ismertük előtte egymást, most találkoztunk először, akkor rajtam mi látszik?
3: Hát egyrészt a szakmádnak nagyon jól megfelelsz, mivel a szád teljes mértékben ahhoz tartozik, hogy a szakmádnak nagyon jól illeszkedsz be. A szemöldököd alapján azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok jó emberrel tudsz együttműködni, tehát független az, hogy jó vagy nem jó, de nagyon sok emberrel tudsz együttműködni, mivel távol van a két szemöldök egymástól. Próbálom itt mutatni.
1: Tényleg, csak hogy majdnem összenő. Igen.
3: Ezeknél a személyeknél, akiknek összenő, nagyon jó olyan feladatokat adni, ami például teljes mértékben egyedül elvégzi. Ő általában így bezárkózik, egyedül elvégzi a feladatokat, és tökéletesen tudja teljesíteni. Ezen kívül te szeretsz emberekkel kapcsolódni, szeretsz emberekkel beszélgetni, és ez nem csak egy... arc elemed mutatja, tehát a szemöldököd is, a szádon itt az orr és a száj közti rés is természetesen. Ezen kívül teljes mértékben az utadon jársz. Próbálok így nagyon röviden.
4: Jó, igen, mert hogy ez is az egyik lényege, hogyha valaki találkozik egy arcelemzővel, hogy igazából kap egy, mert lehet, hogy ismeri önmagát, de kap egy visszatükrözést, vagy meglepetést is lehet okozni neki?
3: Lehet, és ilyenkor van olyan, hogy egyetért vagy nem ért egyet az illető. Például nem tudom hány éves vagy, de 40 éves korod környékén biztos, hogy volt valamilyen ilyen megrázó pont, ilyen nagy változás az életbe. Egy ilyen, vagy egy pozitív, vagy egy negatív.
4: Pozitív, mert a 40 után született nem sokkal a kisfiam.
3: Igen, igen, és ez a kis pici ránc mutatja itt az orrod között, tehát hogy nagyon, két szemet között, igen, az orrodon. Tehát, aztán, hogy ilyen apróságok, ami nagyon meghatározza.
4: Be lehet csapni egy arcelemzőt? Mert ugye, amikor azt mondjuk, hogy minden rá van írva az arcunkra, akkor te tulajdonképpen, és ha ön tulajdonképpen tud ebből olvasni, akkor mégiscsak, igen, valós ez a kérdés, hogy mibe tudjuk-e csapni, el tudunk-e rejteni az arcunkon dolgokat?
3: Nem, az arcunkon nem. Az arcunkon egyáltalán nem. Az tény, hogy van olyan, hogy változik az ember, és ezt a változást, ezt én nem látom, mivel egy teljesen idegen emberről van szó, és nem tudom azt, hogy milyen életutat ment végig.
4: Igen.
3: Viszont a változás az sokkal nagyon jelentős, és nagyon meghatározó az életben. Tehát ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy ha valaki introvertált, és megtesz mindent annak érdekében, hogy extrovertált legyen, akkor természetesen meg tud változni.
4: Ugye most tulajdonságokról, meg személyiség jellemzőiről beszélgettünk, de hogy az is ott van, hogyha mondjuk nem vagyunk egyensúlyban, a pszichés állapotunkra gondolok, vagy éppen a belső szerveinknek van bizonyos zavara, tehát akár betegségekre is tudunk utalni.
3: Igen, viszont én ezzel nem szeretek foglalkozni, mivel bárhogyan is nézzük, ez mégis az orvostudomány. Tehát, hogy ez inkább Kínában nagyon mélyen szokták elemezni, én ezzel nem szeretek foglalkozni, megmondom őszintén, de például egy ilyen apróság, hogyha pattanás jelenik meg az arcunkon, az azt jelenti, hogy van kisebb nagyobb problémánk az életünkben, amit meg kell oldani. Tehát, hogy valami nincs rendben, nem vagyunk harmóniában. Tehát ez egy ilyen apróság.
4: Akkor sok mindent megértünk ezáltal. Tehát nagyjából meg lehet tudni azt, hogy miért működünk úgy, ahogyan működünk, mert sokszor, igen, nem tudjuk értelmezni, hogy akár a cselekedeteink azok, mintha nem én lennék, ugye? És akkor erre lehet magyarázatot kapni.
3: Természetesen. Emellett nagyon könnyedén és tényleg nagyon jó hatása van, mivel hogyha pozíciót nem tudunk váltani, tehát, hogy nem tudom, milyen elhelyezkedni valamilyen munkahelyen pontosan, hogy mi a személyiségem, vagy ki vagyok valójában. Tehát ezekre a kérdésekre nagyon szép válaszokat lehet kapni, és nagyon szép úton el lehet indulni.
4: De olyan válaszokat is lehet kapni, ami a tudatalattinkban van, amiről alapvetően úgy nincs a mindennapokban sejtésünk, mégis elő lehet hozni?
3: Természetesen. A tudatalatti, ez egy ilyen nagyon különleges kérdés, így inkább azt mondom, hogy a személyiség, amit 100%-ban így megjelenik, mivel nagyon gyakran a személyiségünket, a saját magunkat sem ismerjük 100%-ban. És ez egy nagyon, nagyon jó út ahhoz, hogy tényleg tudjuk, hogy pontosan hova, merre kell elindulnunk, mit kell tennünk, miben kell fejlődnünk.
4: De azon gondolkodom, hogy most itt ülünk egymással szemben, és ha én egy fényképet adok oda önnek, akkor a fénykép alapján mit lehet elmondani? Vagy ugyanannyit el lehet mondani egy arcról?
3: Nagyon sok mindent. Általában egy ilyen konzultáció magánszemélyekkel ilyen 45 percen keresztül történik, vagy online, és természetesen minden ponton így végigmegyünk, és tanácsokat is szoktam adni, hogy pontosan hogyan is kéne, vagy miben kéne változtatni. A ráncokat is el lehet tüntetni például ennyire ilyen apróságokkal, hogyha már valakinek van gyászránca, ez a szemünknél, tehát hogy egészen ide az orcáinkig megy le ez a ránc, és nagyon érdekes, hogy amikor feldolgozzuk azt a gyászt, bármivel kapcsolatban, tehát lehet munkahelyel kapcsolatban is, hogy gyászolunk, és amikor feldolgozzuk ezt az adott gyászt, akkor nagyon könnyedén el tud tűnni az adott ránckrémek nélkül, beavatkozás nélkül, tehát hogy ez nagyon meghatározó.
4: Alexandra, mindjárt folytatjuk, de ugye azt szokták mondani, sőt, és már erről már olvastam, hogy Napóleon sem alkalmazott olyan embert vezető beosztásban, akinek az arcát nem vizsgáltatta meg előtte elemzővel, és itt így közben van. Alexandra bólogat a stúdióban. Szóval a nemzetközi HR gyakorlatban is ismert már ez a módszer, és alkalmazzák. Telefonon kapcsolódik hozzánk Pap Gábor, a Stratos Magasépítő ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szerkesztő asszony, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: És gondolom Gábor hallgatta velünk ezt a beszélgetést, amit már itt a stúdióban, úgyhogy ezt folytatjuk mindenképpen, mert hogy az önök cégénél is ugye 2024 óta alkalmazzák mindezt, de miért érezték ezt fontosnak?
5: Hát mi 2024-ben kezdtük el beépíteni a folyamatainkba ezt a módszert, és itt alapvetően cégvezetőként ez volt a célom, hogy a leendő kollégákról a lehető legpontosabb képet kapjam, amit egy klasszikus önéletrajz vagy egy hát sablonos állásinterjú egyszerűen nem képes megmutatni, és akkor elkezdtünk kutatni olyan szakértőt, aki mélyen ismeri a nonverbális jeleket, és pontosan tudja, hogy hogyan kell ezt alkalmazni az üzleti kommunikációban. És hát nagyon kevesen foglalkoznak ezzel a magyar piacon, főleg speciálisan céges korporét szinten, és amikor megtudtuk, ugye, hogy vannak erre kifejezett olyan szakértők, mint Alexandra is, aki a doktoriát is kifejezetten ebből a témából írta, így kezdtük el ezt a módszert alkalmazni cégen belül is.
4: Na akkor mondjon példákat, mert én most csak kapizsgálok itt tulajdonképpen úgy, hogy még egy ilyenben nem vettem részt, de hogy például észre lehet venni, és aztán majd Alexandrával is beszélgetünk még az, hogy ki jó mondjuk vezetőnek, vagy csapatjátékosnak, vagy nem tudom, mit néznek ilyenkor, mi fontos az önök cégénél, amit akár le tudnak olvasni így?
5: Hát ugye ez úgy történt, hogy én szkeptikus voltam ugye magával a témával kapcsolatban, ugye van egy guru, aki ránéz egy személyre, egy arcra, és akkor megmondja, hogy kicsoda, micsoda, milyen traumái voltak, és ugye puding próbálja az evés, úgy kezdtük el ezt az együttműködést, hogy önmagamon teszteltem ezt a módszert, és nagyon bevált. És ezt követően gyakorlatban úgy kezdtünk el működni lényegében, hogy a szakértő folyamatosan jelen van egy állásinterjú során, aki jön jelentkező részt vett az interjún, és figyeli a beszélgetést, jegyzeteket készít. Nem akasztja meg a folyamatot, a jelöltnek ez egy lényegében teljesen természetes szituáció, és ugye miután a jelölt távozott, mi ketten leülünk, és részletesen átbeszéljük a tapasztalatokat, elemezzük azokat a kulcs tulajdonságokat, amelyek a munkavégzést támogatják, vagy éppen nehezítik az adott pozícióban.
4: Tehát akkor gondolom volt is már pozitív és negatív példa is, tehát hogy mennyiben segíti ez a kiválasztást, vagy éppen lerövidíti, vagy volt olyan, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy akkor egy igent mondjon?
5: Igen, ez rendkívüli módon én azt gondolom felgyorsítja a döntést, és ugye cégvezetőként elsősorban a pénzben mérhető megtérülést vizsgáljuk, és ugye miért éri meg ezért fizetni, és lényegében ez explicit módon mutatja ki, hogy a leendő kollégát mivel lehet ugye a legjobban motiválni, hogyan lehet a teljesi stressz helyzetben, milyen a kommunikációs stílusa, akkor nem veszítünk ugye egy hónapokat a betanulással és a kísérletezéssel. Ugye itt azonnal a számára legproduktívabb környezetet tudjuk biztosítani a munkavállaló számára, és ugye üzleti szempontból ugye ez nem csak hogy fogalmazzam meg, azt növeli, hogy a teljesítmény és a gyorsabb produktum az jelen legyen egy munkavállaló teljesítése közben, hanem ugye azt is minimalizáljuk ezzel, hogy a hibás felvétel kockázatot jelent ugye a cég működése életében, ami ugye egy úgymond legdrágább dolog, mert hogyha rossz kollégát alkalmazunk, akkor lényegében egy elvesztegetett betanulási időt fizet meg a cég.
4: Így van, ez drága mulatság. Pap Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és Tóth Alexandra itt van még a stúdióban. Ki keresik önt, Alexandra?
3: Magánszemélyek természetesen, és vállalkozók, tehát, hogy cégvezetők általában, illetve a leggyakrabban a HR osztályról, igen.
4: Akkor most már ennek alapvetően híre ment mindenképpen, de azon gondolkodom, hogy nagyon sok nő használ az arcához bármiféle feltöltést, amitől már sem a mosolyunk nem olyan, sem a ráncaink nem ott vannak, vagy eltűnnek. Ilyen esetben ez mennyire tudja befolyásolni az arcelemzést?
3: Nagyon, és ez nem az én kutatásom, hanem Amerikában végeztek egy kutatást, ami kimondottan arról szólt, hogy mutatta különböző érzelmeket olyan nőknek, akiknek például botox volt az arcukban, és olyan nőknek, akiknek nem volt botox. És nagyon érdekes, hogy az empátia sokkal magasabb szinten volt azoknál, akik nem használtak botoxot, tehát az érzelmek eltűnnek maga a botoxal együtt. Tehát mivel nem tudjuk annyira kifejezni az érzelmünket, nem tudjuk annyira kifejezni azt, hogy mennyire empatikusak vagyunk az adott illetővel szemben, pontosan emiatt változik az ember is.
4: Kérdezi egy hallgató, írja nekünk, hogy vajon pszichológiai betegségek is ott vannak-e, kirajzolódnak-e az arcunkon?
3: Hát ez nagyon attól függ, tehát hogy ez vele született vagy nem vele született dolog. Általában azt mondja a tudomány, hogy igen, hogyha nem vele született dolog és úgy jelenik meg az adott betegség, akkor meg szokott jelenni az arcon is, de annak idő kell, tehát hirtelen nem.
4: Ugye, ahogy nő egy gyerek, egy kisgyerek, úgy változik, szoktuk mondani, a személyisége. Meg igen. Hát, hogyha fényképekre nézünk, akkor tulajdonképpen az arca is. Tehát először a személyiségünk, és ahhoz kapcsolódik az arcunk? Hogy is van ez?
3: Hát megvan az arcunk, és van utána természetesen a nevelés. És nagyon érdekes, hogy a nevelés igenis befolyásolja azt, hogy hogyan például változik az arcunk ilyen csecsemőkortól egészen gyerekkorig. Nagyon érdekes, hogy a traumák is meglátszódnak, különböző hegeket kapunk gyerekkorba, ez is természetesen mind befolyásolja, és meghatározó tényezőként jelenik meg. Úgyhogy igen, és nagyon érdekes, hogy a pici babáknál és látszik az, hogy milyen a személyiségük, például a fülük alapján, a szemük alapján, a szemöldökük alapján, az orruk alapján, úgyhogy igen.
4: Akkor az ön kis babája, mert elmondhatom gondolom a hallgatóknak, hogy egy 2 hónapos babája van, őt igen. Is figyeli?
3: Természetesen kielemeztem már, amint megszületett. És nagyon érdekes, hogy változott is, tehát, hogy a füle szélessége, például, hogy mennyire kockázatvállaló, teljes mértékben változott, és megnőtt a picike kis füle, hogy szélesebb lett. Utána, hogy mennyire, hogy velünk fog élni, vagy nem fog velünk élni, ez is természetesen a fülén így le van írva, de ezt 18 éves kor után természetesen, de ezt is részletesebben lehet majd
4: átbeszélni. Én pedig köszönöm ezt a beszélgetést dr. Tóth Alexandrának, aki arcelemző, nonverbális kommunikációs szakértő.
3: Nagyon köszönöm.
4: Most pedig a hangtárunk következik, és egy rétesbolt történetét hallják.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.

0: Van, akinek a mákos, másnak a diós, vagy éppen az almás a kedvence. A főváros szívében járunk egy apró generációkon átívelő családi vállalkozásban, amely 1926-ban még pékségként indult, mára azonban a kézműves réteskészítés valóságos szentélyévé vált. Márton Mátyásnak, a rétesbolt tulajdonosának története igazi kuriózum. Miért és miként vált egy egykori ügyészből elhivatott rétesmester?
1: A rétes az nem a nagyúri szalonoknak a süteménye, hanem a vidéki konyháknak. Azt tették a rétesbe, ami volt. Hol alma, hol körte, hol szilva, hol sárgarépa, hol sütőtök. Mindaz, amit éppen a háztájból elő tudtak állítani.
0: Ez az egyszerű, mégis zseniális vidéki örökség kelt új életre Budapesten, amikor 1926-ban megalakult a családi üzlet.
1: A boltot az apósom alapította 1926-ban, de az nem egy rétes bolt volt, az egy pékség volt több ilyen nagy kemencével. 52-ben államosították az üzletet, és a repertoárban szerepelt a rétes is.
0: Kevés alapanyag és rengeteg kétkezi munka. A családi alapokat Mátyás apósa még egy egészen távoli országban, Törökországban alapozta meg, hazahozva a fenséges baklava tésztájának titkait is.
1: Pékként dolgozott, majd Törökországba került, ott tanulta meg ennek a tésztának a készítését, de ez a tészta alapjában véve inkább hajaz a baklavának a nagyon vékony tésztájára. Ez egy egyedi recept.
0: Itt két elszánt ember vitte hátán az évszázadot. Az apóség 60 évig, Márton Mátyásség pedig immár 40 éve őrzik a lángot. Arra a kérdésre, hogy nem hiányzik-e neki a korábbi precíz jogászi pálya, csak mosolyog. Szerinte az egykori ügyészi munka és a réteskészítés között van egy hatalmas alapvető különbség.
1: Amikor én ügyészként dolgoztam, ráadásul speciális ügyészként dolgoztam, én rendeltem el a nyomozást, én hallgattam ki a gyanúsítottat, én írtam meg a vádiratot, én képviseltem a vádat a bíróság előtt, de ez hónapokban ad abszurdum, évekbe tellett. Itt meg nagyon egyszerű. Betekerjük a rétest, kitesszük, odaadom, és az ítélet mindjárt ott van az elfogyasztó arcán.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Most pedig hírekkel folytatjuk két percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
4: Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Jelentős munkaerő hiány van a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra. Az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki a szakemberek. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szalag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak. A mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután 24-29, este 12-22 fok lesz. Tavaink 21-23 fokosak.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
7: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
8: Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
3: 4:10 és fontos témával folytatjuk, mobilozás autóvezetés közben. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal adatai szerint egyre több fiatal vallja, hogy vezetés közben akár videókat is figyel. De vajon Magyarországon? Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság szerint 6-szor nagyobb az esély arra, hogy egy közlekedési baleset kialakul, ha a sofőr vezetés közben a telefonját nyomkodja, mintha ittasan ülne a volán mögé. De vajon használhatjuk mobilunkat vezetés közben? Mert hiába tilos, sokan élő közvetítéseket néznek, közösségi oldalakat böngésznek. Ezekről beszélgetünk hamarosan szakértőnkkel, de előtte jöjjön López Brigitta összeállítása, aki autóvezetőket kérdezett a témában.
10: Szokott-e vezetés közben mobiltelefont használni?
11: Igen.
10: És milyen formában?
11: Hát csak nyomkodva, vagy a matérkép használatban.
10: Kezébe veszi a telefont?
11: Nem, hát ugye van egy ilyen ablakos tartó, ez a tappancsos, amivel ugye föl van az ablakon, és ugye ott lehet azért nyomkodni kell, de néha, de alapvetően nem.
10: Kihangosítja.
11: Igen, az a másik.
10: Mennyire vonja el ez a figyelmét a vezetéstől? Történt már valami probléma?
11: Hál' Istennek nem.
10: Tudja azt, hogy nagyon sokan például a kezükbe veszik a mobiltelefont, és úgy telefonálnak, amit a jogszabály tilt. Mit gondol, miért csinálhatják ezt, holott tudják, hogy akár balesetet is okozhatnak?
11: Hát gondolom érdektelenség, nem foglalkoznak velük, biztos, hogy nem történhet ilyesmi.
12: Igen, vezetek.
10: Mióta vezet?
12: 16 éve.
10: Használ közben mobilt?
12: Nem használok, csak amikor a GPS-t nézem. Nem szoktam hívást kezdeményezni, fel szoktam venni, hogyha nagyon fontos, kihangosítva. Az, hogy levegyem a szemem az útról, az nem megy. Három gyerekem van, és felelős vagyok értük, amikor az autóban vannak, vagy bárkiért, magamért is, meg az utastársaimért is.
10: Amikor felveszi a telefont, akkor mennyire tud figyelni az útra?
12: Nagyon meg kell néznem, hogy mikor veszem fel a telefont. De hát most egy nyugalmas úton is, balról vagy jobbról, vagy bármikor jöhet egy roller például, úgyhogy nagyon meg kell néznem. Volt már olyan, hogy lehúzódtam, amikor fel akartam venni telefont, pláne városban. Olyan a városnak a kerékpáros meg rolleres magatartása, hogy hiába tudok én vezetni, hogyha más nem.
10: Ön szerint miért van az mégis, hogy többen mondjuk élőznek vezetés közben, vagy mondjuk akár videókat néznek?
12: Hát az élőzés az azért van, hogy megmutassák, hogy milyen vagányok és milyen vagány kocsiuk van. A kocsi belső az nagyon sokat számít egy ember presztízsének a megállapításához. A videónézés meg fogalmam nincs egyszerűen, hogy miért néznek videókat. Valószínűleg túlságosan kevés inger éri őket az úton.
10: Büntették már meg mondjuk telefonozás közben?
12: Soha, semmiért.
13: Hát vezetés közben általában nem szoktam mobilt használni, de hogyha hívnak, akkor fölveszem.
10: És hogy veszi fel a telefont? A kezében veszi fel, vagy kihangosítóval?
13: Kezembe szoktam venni, igen.
10: Tudja azt, hogy ezt büntetik?
13: az az igazság, hogy ezen még nem gondolkodtam el. Kézben lenni se szabad? Ezt nem tudtam.
10: Most, hogy már ezt megtudta tőlem, jövőben fog erre figyelni?
13: Figyelni fogok, de hát ezt nem ígérhetem, hogy nem használom a mobilt.
10: Önnél például nem vonja el a figyelmet? A telefonálás oda tud figyelni az útra?
13: Nagyon elvonja a figyelmet. Az az igazság, hogy az agyam átkapcsol egy másik területre, és akkor nem tudok annyira figyelni.
10: De akkor nem gondolja, hogy ezen változtatni kellene?
13: Nem.
14: SMS számunk 0-39666, várjuk továbbra is az üzeneteiket, tapasztalataikat, és írják meg, hogy önök vajon hogyan szoktak telefonálni, ha telefonálnak vezetés közben, vagy akár kaptak már büntetést emiatt. Vendégünk Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
14: Közösen felkaptuk a fejünket, ugye, amit itt az utolsó úr mondott, hogy teljesen természetes számára, hogy a kezébe veszi a telefont, és úgy telefonál. Na, mit szól ehhez?
15: Hát ez elég baj. Gyakorlatilag tapasztalt járművezetőnek tűnik legalábbis a hangjából, és még ha saját magától némön arra rá, hogy alapvetően a közlekedés minden mozanatára figyelni kell, és legalább amikor felhívja valaki a figyelmét arra, hogy ez komoly veszélyt jelent, hát legalább ekkor kellene átkapcsolni, hogy hú, valóban eddig megúsztam ezt a jellegű tevékenységemet, hogy jobban fogok odafigyelni rá. Számomra kicsit megdöbbentő, hogy még ennek ellenére mindig azt mondja, hogy továbbra is fel fogja venni a telefont.
14: Mert hogy nem arról van szó, hogy éppen nem jöhet egy fontos hívás, csak ugye, hogy ezt hogyan tesszük. Tehát ugye ki tudjuk helyezni de akkor ön mondja leginkább, ugye a műszerfalra. Tehát vannak itt megoldások, egyfajta kihangosítás, nem feltétlen kell, hogy a kezünkbe legyen, mégis sokan elkövetik.
15: Hát abszolút fontos hívás, az gyakorlatilag mindig érkezhet. Csak azt kell figyelembe venni, hogy abban az időpillanatban mi a legfontosabb. Egy hívást valószínűleg meg tudnak majd ismételni később is. De akkor, amikor közlekedünk az úton, ott bármikor történhet olyan jellegű beavatkozást igénylő forgalmi szituáció, amikor teljes mértékben arra kell koncentrálnunk, ami éppen előttünk zajlik. Arról nem is beszél, hogy valóban egy picit átkapcsol az ember agya akkor, amikor telefonál, tehát még a kihangosítóval is. Ez hasonló ahhoz, mint amikor a járműben vannak utasok, és velük beszélgetünk. De azt kell tudomásul venni, hogy a két kézre szükség van. Alapvetően és elsősorban a kormányzásra. Nyilván akkor, amikor valamit bekapcsolunk, egy fűtést vagy bármit, arra az időpillanatra elengedjük egyik kézzel a kormányt, de utána visszafogunk rá. Valószínűleg, hogy aki már megtapasztalt mondjuk egy első kerékdúr defektet, egy másodpillanat alatt következik be, és nem tudja egy kézzel irányítani a járművet. Tehát ezek olyan jellegű dolgok, amit azt gondolom, hogy mindenféle megtapasztalás nélkül is meg kell, hogy tudjon érteni valaki. Nyilván arról már nem is beszélünk, hogy SMS-t írnak, sőt, találkoztunk olyannal, hogy videófilmet nézett a tabletjén, miközben vezette a járművet. Tehát ezek olyan jellegű dolgok, amik szerintem egy józan járművezető tekintetében megmagyarázhatatlanok.
14: Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az 1-2-3-4-5 másodperc, amíg akár lenyúlnak a táskába, oda nyúlnak, rápillantanak egy kijelzőre, hát mi történhetne ennyi idő alatt? Holott nagyon sok minden történik ennyi idő alatt.
15: Általában egy átlagos képességű járművezetőnek olyan 0,71 másodperc körül reakció ideje van. Ez azt jelenti, hogyha 50 km-es sebességgel halad a jármű, ezen egy másodperc alatt körül 14 métert halad a jármű, anélkül, hogy meg tudna állni. Na most, hogyha lenézünk a telefonra, a táskába, bárhová, az biztos, hogy több mint egy másodperc, de maradjunk csak az egy másodpercbe. Tehát a jármű úgy halad 14-15 métert, hogy a járművezető nem kontrollálja ennek a mozgását, nem kontrollálja azt, hogy mi történik előtt, egy bármi fáradtlan esemény történik, rá nem tud reagálni. Majd ezt követően jön megint az egy másodperces reakcióidő, tehát gyakorlatilag 2x14 métert gurul az autó a megállásig, és most csak egy 50 km-es sebességről beszélünk. Mondjuk egy 70 km-es sebesség esetében az egy másodperc alatt majdnem 20 métert gurul az autó. Tehát ez alatt igenis történt, és nem, hogy 14 méter alatt, akár 2 méter alatt is. És ha nem tud megállni a járművel, legalább egy kormánymozdattal ki tudja kerülni az akadályt. Előtte hirtelen megállnak, kilép valaki takarásból. Számtalan dolog történhet, amelyre a járművezetőnek reagálni tudnia kell. A KRESZ vonatkozó rész egyébként úgy fogalmaz, hogy a járművezetőnek úgy kell közlekedni, hogy meg tudjon állni minden olyan akadály előtt, amelyre adott útszakaszon számítani kell. Hát egy úttesten azt gondolom, hogy ezek a jelenségek abszolút várhatóak.
14: Ugye úgy fogalmaztam a felvezető anyagnál, hogy 6-szor nagyobb az esély arra, hogy egy közlekedési baleset kialakul emiatt, tehát hogy valaki a telefonját nyomkodja, mint ha ittasan ülni a volán mögé. Ha ez így van, akkor ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató.
15: Hát egyik sem veszélytelen, persze, én azt gondolom, hiszen az alkohol befolyásoltság alatt a reakcióidő sokkal jobban megnő, tehát az egy másodperc az a háromszoros, négyszeresre, ötszörösére is fel tud növekedni, illetve rossz döntések nyilván akkor születhetnek. Tehát gyakorlatilag az, hogy a telefont nézi, nem csak fizikálisan vonja a tekintetét a szélvédő és a jármű környezetéről, hanem még gondolatba is átlép egy másik dimenzióba, szabad így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben kilép abból a közlekedési szituációból, ami benne van, és nem fog tudni helyesen reagálni, bármi történik is, márpedig ebbe a felnőtteknek írt társasjátékba csak úgy lehet részt venni, hogy mindig készen állunk arra, hogy a bármi váratlan történik, azt próbáljuk meg megoldani. Nem biztos, hogy sikerül, de ha nem teszünk semmit, akkor szinte garantált, hogy valami tragédia történik.
14: Közben nézem, mit írnak a hallgatók, azt mondja Robert, hogy felveszem a telefont az autóban, hát tudja, erre találták ki a headsetet. Hát igen, tehát vannak azért felelősebb emberek, akik valóban, amikor beülnek a kocsiba, akkor az az első, hogy ilyen szempontból is biztonságban legyenek, de alapvetően büntethető, vagyis hát inkább úgy fogalmazok, szabályt sért az is, aki csak a kezében tartja.
15: Abszolút. A KRESZ vonatkozó össze aként fogalmaz, hogy a gépkocsiban menet közben kézben tartott mobilrádió telefont nem szabad használni. Ez alól kivételt képez az, és ezért hangsúlyoztam a menet közben, hogy akkor, amikor forgalmokból áll ez a gépkocsi, akkor természetesen ennek nincs jogi akadálya. A kétkerekű járművek vonatkozásában a KRESZ még ez esetben sem engedi a kézben tartott rádiótelefon használatát, tehát amennyiben forgalmokból áll a motorkerékpáros, ő akkor sem használhatja, még a gépkocsiban ülő természetesen ezt megteheti. Tehát maga a KRESZ és tiltja ezt a jellegű magatartást, de azt gondolom, hogy ha nem lenne megfogalmazva a KRESZ-ben egy józan gondolkodású járművezető, akkor is tudja, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem teszünk menet közben.
14: Így van, hát ezeknek utána kell járni, hogyha valaki nincsen tisztában ezzel, de mondjuk piros lámpánál áll az autó, nagy a sor, és akkor azt mondja, fogja magát, most elintézi a dolgait.
15: Gépkocsi tekintetében ennek nincs jogi akadály, tehát ezt teheti. Nyilván azért közben figyeli a forgalmat, hogy mikor indul majd meg az a sor, tehát a KRESZ határozottan fogalmazza a tekintetben, hogy menet közben, és itt a fizikális menetet érti a jogalkotó, tehát valóban ő forgalommal résztvevő járművezető, de ő megengedi azt ebben a megfogalmazásban, hogy akkor, amikor a piros lámpánál áll, akkor ő használhatja.
14: Baleseteknél hány esetben lehet ezt bizonyítani, hogy mondjuk egy ilyen miatt történt, egy telefonálás miatt történt az a baleset?
15: Nyilván lényegesen bonyolultabb mondjuk, mint egy sebesség túlépésnek a bizonyítása. Van, amikor ez valóban látható, ennek a használata, de nyilván, ha bekövetkezik egy baleset, akkor nyilván a illetékes hatóság vizsgálja ennek a minden körülményét. Ott van bekapcsolva mellette egy telefon, tehát éppen akkor kiesett a kezéből, amikor a baleset bekövetkezett, vagy végső esetben, ha már olyan jellegű súlyabb baleset és valóban minden részlete kiterjedően vizsgálni kell, akkor a cella információk alapján ez bizonyítható, hogy bizony ezt használta. Nyilván az, hogy most ez kihangosítóval használta, vagy kézben tartva, egy picit nehezebb ennek a bizonyítása, de mondjuk akkor, hogyha ha eleve nincs is maga a telefonra csatlakoztatva a kihangosítóra, akkor azért viszonylag nehéz azt megmagyarázni, hogy nem volt a kezébe az a készülék.
14: Az új KRESZ kapcsán terveznek ebben változtatást, vagy még szigorítást?
15: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi kereszt vonatkozó része elég világosan és egyértelműen fogalmaz ebben a tekintetben. Én most nem igazából látom annak indokoltságot, hogy ebben bárminemű szigorítás szükségeltetik, hiszen világos a megfogalmazás. Legfeljebb abban lehetne segíteni, és abban lehetne változtatni, ami nem feltétlenül a keresztnek a része, hogy ennek a felderítése, ellenőrzési metódusa az lehet, hogy egy picit lehetne hatékonyabb, hogy még kevésbé tudjanak kibújni az ilyen jellegű cselekmények szankcionálása alól.
14: Itt közben írnak a hallgatók, és nézem itt az SMS falat, azt mondja, valószínűsítem, hogy vizet inni is csak akkor szabad, ha áll az autó. Hát néhányan kicsit pikérten fogalmaznak, azért itt másról van szó, mint ahogy például, ha arra gondolok, amit mondott, hogy egy másfajta tudatállapotba kerülünk, amikor beszélünk valakivel, és a figyelmünk máshova fókuszál. Ugye nem erről van szó, amit a hallgató ír. Ez természetes. Hát,
15: nyilván egy szomjúság az egy belső inger, de gyakorlatilag igen. Tehát válasz az egy szóval, hogy valóban. Így van, tehát akkor, amikor áll az autó. Tehát magát, a jármű vezetést nem szabad egyéb olyan dolgokkal gátolni, amely adott esetben komoly gondot jelenthet. Tehát az, hogyha elengedi a kormányt, azt valóban az előbb mondtam, csak a szükséges mértékben, csak indokkal. Tehát oda nyúlunk egy fűtéskapcsolóhoz, vagy rádiót bekapcsoljuk, vagy bármi, ami ma már azért a legtöbb kormányról vezérelhető történet. De olyan jellegű dolog, ami hosszabb ideig elengedő kormányt, az nyilván nem engedett. Az, hogy a figyelem mennyire kapcsolódik le a közlekedésről, hát azért gondoljunk bele, amikor beszélgetünk valakivel, mondjuk a telefonon, óhatatlan, hogy valamilyen virtuálisan szinte magunk elé képzeljük azt a helyzetet, azt a szemét, tehát ezekkel kapcsolatban biztos, hogy egy nagyon picit a figyelem eltávolodik a járművezetéstől.
14: És közben olvasom még itt az SMS-eket, azt mondja, amikor elütött egy autó zebrán zöld lámpánál, akkor előtte pont azt gondoltam át, amikor álltam a pirosnál, hogy majd ha átmegyek, utána fogok telefonálni. Kimaradt utána egy automatikus jobbra nézés, és akkor már ott is a baj. Szóval, így hogy van. Igen, az esetek ezt igen láthatják.
15: Ő már korábban arra koncentrált, hogy akkor most mi is a szám, hogyan fogom felhívni, hol is van a telefon a zsebembe, táskámba, kesztyűtartóba, és már is gyakorlatilag elment a figyelme ahelyett, a fontos tényező helyett, hogy nyalogátkelő hely felé közeledik, és vélhetően ott azért majd lehet, hogy valakinek elsőbbséget kell adjak.
14: Fontos dologról beszélgettünk, mert hogy úgy érzem még mindig, hogy nagyon sok ember nincsen tisztában a veszélyekkel. Köszönöm, hogy itt járt nálunk Dobrocsi Endre, közlekedésbiztonsági szakértő.
15: Én köszönöm.
14: És akkor most kultúrával folytatjuk. Ukrán könyvespolcot nyitottak Egerben. Az a cél, hogy az ukrán felnőtt és gyermekirodalom, a kortárs művek hozzáférhetőek legyenek. Magyarországon jelentős ukrán közösség él, de nem csak nekik szól a kezdeményezés, minden olvasót szívesen látnak. Mindez Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben már sikeresen működik. Pilisi Csenge riportját hallják.
16: A könyv az egy érzelem, az egy emóció.
17: Mondja Sándor Fegyír, Ukrajna magyarországi nagykövete.
16: Igen, ez egy nagyon fontos hely, ahol meg lehet érinteni a saját kultúrát.
17: Az együttműködés keretében az ukrán konzulátus biztosítja a könyvállományt, míg a könyvtár a gyűjtemény elhelyezését, bemutatását és gondozását vállalja, mondja Tőzsér Istvánné Géci Andrea, Bródi Sándor könyvtár igazgatója.
18: Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bródi Sándor könyvtár is csatlakozhatott azoknak a könyvtáraknak a sorába, akik ukrán könyvespolcot működtethetnek. Én azt gondolom, hogy akik itt élnek nálunk Egerben, és kénytelenek voltak elhagyni a szülőföldjüket, akkor egy kapcsolódási pontot találnak a könyvtárban azzal, hogy a most megérkezett könyveket lapozgathatják, vagy igénybe veszik azokat a már meglévő nyelvkönyveket, amik segítik az ukrán, a magyar nyelv megértését. Mi úgy látjuk, hogy amióta itt élnek ukrán családok Egerben, nagyon sokan betértek a könyvtárba. Jöttek gyerekek, akik a lapozgatókat, a mesekönyveket is keresték, és jöttek felnőttek is, akik most sajnos még eddig meglehetősen sekély kínálatból tudtak választani anyanyelvi könyveket. Én bízom abban, hogy az ukrán könyves polc kezdeményezés kovásza lesz annak, hogy az emberek kapcsolódhassanak a könyvtárhoz, és mindenki, aki ide betér, találkozhasson az ukrán nyelvvel, az ukrán kultúrával is.
19: Milyen könyveket, milyen köteteket hoztak erre a jelképes polcra?
16: Általános irodalmi könyveket, ukrán nyelven.
17: Mondja Muska Vladislav, Ukrajna nyíregyházi konzulátusának vezető konzulja.
16: Továbbiakba fogunk hozni gyerekkönyvet is, hogy a gyerek részben is legyen egy gyerek ukrán könyves polc, és így mindenki meg tudja találni azt, amire szüksége van, illetve ha vannak is gyerekek, akkor el tud jönni a könyvtárba, olvasni, tanulni, és közben a gyerekek meg tudnak foglalkozni gyerekkönyvekkel. Nagyon sok család itt találta az új otthonát. Ilyenkor fontos, hogy legyen valami kötődés a hazához, és mi abba bízunk, hogy a könyvtár ez a legjobb hely.
19: Össze is köti kulturális hídként tulajdonképpen a két népet, a két országot?
16: Ez egy kulturális híd a két nép között, ugyanúgy, mint Magyarországon a ukrán könyvespolcok. Ukrajnában megjelennek a magyar könyvespolcok, nem csak Kárpátalján, ahol vannak egész magyar könyvtárak, a sok településen. Kelet-Ukrajnában Harkiv, Szumi, Nyugat-Ukrajnában Lemberg, Ivano-Frankovszkban megjelennek a magyar könyvespolcok, és ez nagyon fontos, mert az emberi kapcsolatok mindig az alap.
19: Ugye nem ez az első ukrán könyvespolc, ami itt Egerben megnyílt, több városban, több könyvtárban is működik. Jól, sikeresen?
16: Igen, ez már a 35. sikeres kezdeményezés. Már több könyvtárba hoztunk egy vagy két pótlékot. Ez nem egy egyszeri akció, ez egy folyamat. Szoktunk felajánlani, ahogy vannak testvérvárosok, testvér könyvtári kapcsolatot valamilyen kárpátaljai vagy más ukrajnai könyvtárral, hogy legyen szakmai kapcsolat a két intézmény között. Tapasztalatszerzésben, kutatásokban ez mindig csak pozitív és jó együttműködés.
14: És Siófokon a városi könyvtárban nyílt meg a 4. ukrán könyvespolc. A városban is környékén nagy számban élnek ukrán ajkúak, őket segítik, hogy anyanyelvi könyveket kölcsönözhessenek, olvashassanak. A tapasztalatokról kérdezem telefonon Tókáni Rózsa Andreát, a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermekkönyvtárosát. Jó napot kívánok, Andrea!
20: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
14: Örülök, hogy itt van velünk, és tudunk beszélgetni. Meséljen a tapasztalatokról, mert hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés. Kölcsönöztek-e sokan? Mekkora népszerűsége mindennek?
20: Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom. Nagyszerű kezdeményezés volt, és nagyon örültünk, hogy szinte az első top 10-ben benne voltunk, akik megkapták ennek a lehetőséget. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják nekünk, hogy vannak gyermekek, akikről bár nem fog kiderülni számunkra első körben, hogy idegen ajkúak, mégis megtaláljuk őket, ugye ezáltal kiderül, hogy ők értik azokat a könyveket, amik ukrán nyelven kerültek be hozzánk, és így kerülnek forgalomba, kölcsönzésre ezek a könyvek.
14: És igazából mire van igény, mit látnak? Szép irodalomra, inkább gyerekkönyvekre, kortárs szerzőkre?
20: Szerencsések vagyunk, mert nagyon széles skálán kaptunk a könyvekből, tehát a mesék, a böngészők, kalandkönyvek, lapozók, meseantológiák, és a klasszikus, az újkori meség, illetve mindenféle kötet is megtalálható nálunk. Úgyhogy alapvetően itt a gyermekrészlegen azt mondhatom, hogy bármelyiket megnézhetik. Nagyon látványosak egyébként az illusztrációk, és nagyon jól mutatnak, még úgy is, hogy egymás mellé tesszük a magyar könyvváltozatát az ukránnak. Egy kicsit másabb rajzolatú, de nagyon szép mindegyik.
14: Hát nekik eleve fontos ez, mert vannak, akik ugye úgy szakadtak el, hogy nem szeretnének feltétlen itt élni, ha megtehetnék, és mégis akkor ezzel egy kicsit a kulturális örökségük megőrzése is ott marad velük.
20: Igen, ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, és azt tudom mondani, hogy nem csak az ukrán ajkúak, hanem a magyar ajkúak is ugyanúgy forgatják ezeket a könyveket. Az érdekességként is maga az, hogy ugye mindenhol, mert több helyen is találhatóak a könyvtárban nálunk.
14: Nyára Siófokra azért érkeznek turisták, valószínűleg, hogy ukrán turisták is érkeznek, számítanak rájuk is, hogy mondjuk akkor kikapcsolódásként egy-egy regényt kikölcsönöznek?
20: Igen, természetesen, és ugye amellett, hogy az ukrán nyelvűeket, hogyha szóba kerül, az angol nyelvű köteteket is szokták keresni, az idegen nyelvű köteteinknél azok is megtalálhatók ugyanúgy.
14: És bővítik a kínálatot? Meg hát gondolom felmérik az igényeket, odaérkeznek akár gyerekek, akár felnőttek, és elmondják az igényeiket, hogy van-e erre lehetőség?
20: Igen, szerencsés helyzetben vagyunk, mert van erre lehetőség. Nem olyan mértékben természetesen, mint a magyar nyelvű köteteket, illetve az egyéb idegen nyelvűeket, de ugyanúgy szoktunk vásárolni időszakosan ukrán ajtú könyveket is.
14: Tehát ha bemegy valaki önökhöz oda a könyvtárba, akkor Igen. egy külön könyvespolcot ráállt, egy külön fal részt, ahol ezeket megnézheti, mert most visszautalok arra, amit mondott, hogy azért a magyarok is lehet, hogy szívesen forgatják ezeket, vagy meg szeretnék tanulni ezt a nyelvet.
20: Igen, amikor mi megkaptuk ezeket a könyveket, akkor mi kaptunk hozzá könyvespolcokat is, mert hát ugye szinte minden könyvtárhoz kapcsolódóan mi is könyvespolc problémával küzdünk, így kapásból könyvespolcot is kaptunk hozzá, úgyhogy egy egész könyvespolcnyi könyvet kaptunk első körben, amit fölcímkéztünk ugye az ország zászlójával, megjelöltük, hogy idegen nyelvű könyv, megjelöltük angol nyelven is, hogy hol található, illetve a gyerekeknek az alsóbb részen a lapozgatókat tettük, a böngészőket, és ahogy megyünk fölfele, úgy vannak az ifjúsági irodalom elhelyezve.
14: Sok olvasót kívánok önöknek, Tókáni Rózsa Andrea könyvtárost hallották.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: A Magyar Rádió Énekkarának quintessenciája a Sokszín bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sokszín bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
21: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
22: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
21: Sedacur Forte?
22: Nem ismered? A Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, krónikával folytatódik a délelőtt, de előtte mondom, hogy miről hallhatnak még a mai műsorunk második órájában. Virágzik a hárs, a növénynek nagy múltja van hazánkban. Több száz éve ültetjük díszfaként, szépsége és illata miatt, de értékes gyógynövényként is.
2: Akkor érdemes szedni, amikor még nem nyílnak el nagyon a virágok, mert akkor még igazán értékes. Minden ilyen jellegű gyógynövény.

0: Először röviden.
1: Megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. A magyar kormány nem blokkolja tovább a csatlakozást.
0: Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. 3000 állatot kell leölni.
1: A keleti határ mentén süt a nap. Helyenként futózáporok előfordulhatnak. 24-29 fok valószínű. Északnyugaton lesz hűvösebb.
0: Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. A magyar kormány nem blokkolja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, miután sikerült megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A tervek szerint a csatlakozási tárgyalások első klaszterét június 15-én nyitják meg Luxemburgban. Brüsszel, Berek Patrícia.
2: Tegnap a bizottság napi tájékoztatóján a szóvivő is üdvözölte a Magyarország és Ukrajna közötti tárgyalásokat és a megállapodást, ami utat nyit a csatlakozási tárgyalásokhoz. A Politikó azt írta, hogy Kijev még nem erősítette meg nyilvánosan a megállapodást. A később frissített cikkben a lap azt közli, hogy Andrii Sibiha ukrán külügyminiszter köszönetet mondott az Unió ciprusi soros elnökségének, az uniós tagállamoknak és intézményeknek, és nagyra értékeli Magyarország konstruktív hozzáállását is. A nyilatkozat azonban nem tér ki a magyar-ukrán megállapodásra. A Euronews is azt emeli ki, hogy a megállapodás részletei nem ismertek. Az Unió soros elnökségét betöltő Ciprus eltökélt szándéka volt, hogy ellentétben a lengyel és a dán elnökséggel sikerrel kijárja a magyar vétó feloldását a kormányváltást követően. A dolgok gyorsan alakultak, miután Magyar Péter találkozott Ursula von der Leyennel. Tudtuk, hogy lesz megállapodás, mondta egy meg nem nevezett magasrangú diplomata, megjegyezve, hogy az uniós források feloldása segítette a folyamatot.
0: Az ír uniós elnökség célja a következő fél évben, hogy javítsa az Európai Unió versenyképességét, jelentette ki az ír miniszterelnök Budapesten.
1: Mihol Martin hangsúlyozta, Írország az Egy Európa, Egy Piac tervet szeretné megvalósítani. Mint mondta, sebességet kell váltani a gazdaság teljesítményében, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mélyíteni kell az egységes piacokat, és csökkenteni kell az energiaárakat. Without a strong and competitive
3: economy, Europe will not be able to improve the. Erős és versenyképes gazdaság nélkül nem tudunk megfelelő életszínvonalat biztosítani az állampolgárainknak, és nem tudjuk megvédeni őket a külső fenyegetésektől. Egyetértettünk abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is foglalkozunk majd az év vége felé. Ez egy nagyon bonyolult feladat lesz, de bízunk abban, hogy sikerülni fog. Miniszterelnök úrral azt is megbeszéltük, hogy a von der Leyen elnök asszonnyal folytatott megbeszélése sikeres volt az Európai Uniós források felszabadításáról. Üdvözlöm a miniszterelnök úr elkötelezettségét, hogy helyreállítsa a jogállamiságot Magyarországon, és visszavezesse Magyarországot az Európai Unióba.
0: Magyarország támogatja Írország azon prioritásait, amelyeket az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztsége idejére határozott meg, mondta Magyar Péter miniszterelnök, miután Budapesten találkozott ír kollégájával. A célok között említette az uniós és tagállami versenyképesség javítását, valamint az alapvető értékek tiszteletben tartását.
1: A két vezető emellett biztonsági kérdésekről, az EU következő 7 éves költségvetéséről, valamint a Magyarországnak odaítélt és felszabadított több mint 16 milliárd eurós támogatásról is tárgyalt. Magyar Péter azt mondta, számít Írország segítségére a hazánk ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában.
4: Jó pár évvel ezelőtt az Európai Parlament indította Magyarországgal szemben ezt a 7-es cikkelyes eljárást az alapvető jogok megsértése miatt. Régóta húzódik a tanács, se kiköpti, se lenyelni nem tudta ezt az eljárást, viszont mi most készek vagyunk mindent megtenni azért, hogy ez az eljárás lezáruljon. A júniusi Európai Tanács ülésén nekem lesz egy külön tárgyalásom Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyeztetjük azt, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető leggyorsabban ezt lezárni. Ehhez elsősorban azt kell, hogy az Európai Parlament visszavonja ezt a keresetét, az eljárás kezdeményező határozatát, és utána ezt a tanácsnak is le kell zárni ezt az eljárást.
0: A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
1: Cser Palkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormány.

0: Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
1: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjármű adó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
2: A magyar mikrovállalkozásoknak szükségük van egy egyszerű és kiszámítható adózási formára. Erről az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke beszélt azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiszélesíteni a kisadózó vállalkozások tételes adójának elérhetőségét.
0: Németh László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, üdvözlik, hogy a pénzügyminiszter széles körű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. Az IPOSZ elnöke hozzátette, a kata igénybevételét tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Németh László arról is beszélt, hogy a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre. Emellett valamilyen módon az érintettek nyugdíj- és társadalombiztosítási helyzetét is rendezni kellene.
3: Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
2: Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
0: Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a pályára. Beszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a nemzeti alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
4: Itt nagyon széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy áról bére.
2: Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist.
0: A Nébih ellenőrei egy 3000 állatot tartó vállai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Berekben. Közölte Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke. Hozzátette, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A szakemberek a járványvédelmi előírások betartására hívták fel a figyelmet.
5: Természetesen hatósági intézkedésekkel rendelésre kerültek, ennek része a 3 kilométeres védőzóna és a 10 kilométeres megfigyelési zóna létrehozása, és ezeken a zónákon belül valamennyi sertéstartó gazdaságot, valamennyi háztáji sertéstartót is felkeresnek a hatósági állatorvosok, klinikai vizsgálatot végeznek valamennyi sertésen, illetve amennyiben szükséges, természetesen laboratóriumi mintákat is fogunk venni, hogy kizárjuk a fertőzésnek más gazdaságban való jelenlétét.
0: Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter, az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. A vírus emberre nem veszélyes.
2: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejtermék Tanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási árak kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
0: Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant. Már a 100 forint alá süllyedt kilogrammonként, hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
6: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést. 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk el szenvedni tejtermelés tekintetében.
2: Azbesztszennyezés miatt 2 területet zár le ma a Gyesev Szombathely térségében.
0: A Vasút Társaság reggel lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az autósokat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasút állomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A Vasút Társaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabb abban mentesíteni a szennyezett területeket.
2: Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK.
0: A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312 ezer forintos bírságra számíthat.
7: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen a főváros felé, Tatától Biatorbágyig, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt megnövekedett menetidőre kell számítani, érdemes az átterelt belső sávot használni. Bontják a terelés az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mize és Táborfalva között. Csak egy sáv járható. Több mint 8 kilométeres a torlódás. Kábeleket fektetnek az 51-es főúton a 72-es és a 77-es kilométer között. A forgalom félpályán halad, mindkét irányban torlódnak a járművek. Dolgoznak az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is dugó alakult ki.
2: Fővárosi információk következnek.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti az előrejutást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Mogyoródi út előtt, ott a belső sáv nem járható. Szintén balesetnél helyszínelnek a Budakeszi úton a Szépjuhászné útnál, ahol emiatt a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Varga Etele, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
0: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Helyenként futózáporok előfordulhatnak, a Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok valószínű, északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
2: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Besenyei Márk és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Ciprusz Éva, viszont hallásra délben.
7: Műsor ajánlott. Zene és személyiségfejlődés.
9: Egy hangszerek a megszólaltatása, jobb kéz, bal kéz, más csinál. Ez egy differenciált agyi dolog. Aki zenél, annak minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalad ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Mert egy zenészek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni.
7: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Záborszky Kálmán karmester, címzetes zeneigazgató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
10: Országos premier, Titkok tengere, új sorozat, június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
7: Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
11: 4:11 van, és ahogy a megszokhatták, érkezik Bozsik gazda. Témánk a hársva virág, az egyik legismertebb népi gyógynövény. A belőle készült tea pedig megfázásra, köhögés csillapítása és a stressz csökkentésére is alkalmas. Hatalmas, sűrű lombkoronája miatt pedig kiváló árnyékadó parkokban és sétányokon. Hallgassuk meg a hársról Zsoldos Barnabás összeállítását.
12: A szomszédomban van egy hársfa, és már figyeljük, várjuk, hogy mikor fog virágzani. Azt gondolom, hogy a hársfának külön nimbusza van a hazai gyógyászatban, a mindennapokban. Tóth Judit életmód tanácsadóval beszélgetek. Szokott szedni hársfa virágot?
13: A hársfát, a kamillát, mindegyiket igyekszem megszedni olyan helyről, ahol nem találkozik autóval.
12: Tehát ahol a mi kapunk előtt, a szomszéd kapuja előtt lévőt, azt azért nem ajánlja.
13: Ha van lehetőség, akkor olyan helyen célszerű szedni, ami a természet öleli át, és nem a közút, belsősorban ilyen erdős területeken érdemes.
12: Mi mindent lehet belőle készíteni, mert hogy leszedjük, ez rendben van.
13: Mi minden gyógynövényből, a tinktúrától, a teán át, a lekvárig, minden elkészíthető belőle. Szerintem leginkább a mi kultúránkban nagyon jól tudjuk, hogy amikor beköszönt a hideg idő, akkor a hársfa, a zsája, alapkellékei a konyhánknak.
12: Ez nátha ellen, hurutok ellen, mire jó?
13: Nagyon jó izzasztó hatása van a hársfának, és a megfázás összes tünetét képes akár önmagában is enyhíteni. Ha ezt egy kevés mézzel párosítjuk, akkor meg különösen hatékony. Általában június elejé időszak az, amikor a hársfa virágot megszedjük a kis pálha levelekkel együtt. Ha nincs semmilyen ilyen jellegű kis szitánk, amin ki tudnánk szárítani, akkor akár egy szúnyogháló darabot szépen kifeszítünk, és azon is egy hét alatt tökéletesen ki tud száradni. És akkor érdemes szedni, amikor még nem nyílnak el nagyon a virágok, mert akkor még igazán értékes.
12: Készül arra a pillanatra, amikor hársfa virágot fog szedni?
13: Igen, igyekszem, amikor időm van, akkor minden ilyen jellegű gyógynövényt szeretek megszedni, hiszen én inkább a gyógynövények szerelmese vagyok. Nagyon sok éven át dolgoztam, és ma is dolgozok velük, és nekem rengeteget bizonyította.
12: Tehát akkor a hársfát és annak virágát mondhatjuk, hogy gyógynövény.
13: Egyértelműen gyógynövény.
12: Máté Szalkán egy drogériába tértem be. Roppant egyszerű volt a helyzetem, mert ez az egyetlen egy van a városban. Itt aztán, ha belép az ember, akkor az illatok kavalkádja van. Ide ragasztja a vásárlót, az érdeklődőt. Következik a hársfa virágzása. Mit kínálnak az ide betérő embereknek hársfából, hársfa készítményekből?
14: Klasszikus tea ez a hársfa tea. Érdekes módon inkább a vágott termést keresik az emberek, köze van ahhoz is, hogy ugye nyilván ne filterből ígyunk meg mindent. Ömlesztett és filteres formában létezik a hársfa, szinte minden meghüléses, megfázásos, köhögés elleni teámnak egy alapanyagja. Van, aki keverék teában kéri, és összeállítom itt sok más egyéb növényel, ugye a bodza, a kakukkfű, ami ugye nagyon jellegzetes bakteriális vírusölő.
12: Akkor ezt otthon az illető forrázza, nem filteres megoldás.
14: Igen. Felforralt teaként fogyasztjuk a hársfát, ugye általában olyan 2,5 deci, 3 deci teában oldjuk, ami azt jelenti, hogy felforraljuk ezt a teát, ugye lefedve tartjuk, hogy az illóanyag megmaradjon ebben a teában, negyed óra múlva jól kiházik tea, leszűröm, és akkor fogyasztható.
12: Egész nap lehet
14: szürcsölgetni? Lehet szürcsölgetni tulajdonképpen, lehűtve, langyosan ki, hogy szereti a hársfát.
12: Kivel beszélgettem?
14: Szántó Enikővel.
11: Bozsik gazda pedig megérkezett a stúdióba, és azt hiszem aktuális is a hársról beszélgetnünk, mert mostanában szedjük, gyűjtjük így június elején. Köszöntelek, Jóska, szeretettel. Hárs, ez egy összefoglaló név, hiszen nagyon sokféle van, több tízféle hárs létezik itt Magyarországon. Melyikkel, melyikekkel találkozunk?
15: Szervusz, Kleri, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én nagyon sok hársfaj van, úgy ahogy mondod, mint egy 40. Ugye a tília, az a nemzetség neve, az olyan, mint nekünk a családnevünk, tehát a vezetéknév, és akkor ugye ahhoz képest vannak a keresztnevek. Tehát Magyarországon 3 ilyen jellegzetes hárs van, a kislevelű hárs, a nagylevelű hárs, és az ezüst hárs. És nagyon érdekes az az ellentmondás, vagy látszólagos ellentmondás, hogy ugye teának, és ugye kiváló kollégáim elmondták, hogy nagyon sok oldalon fel lehet dolgozni, ugye tinktúrának, az ugye alkoholos kivonatot jelent magyarul, aztán nagyon érdekes a lekvár, Ugye én mondjuk szörpöt vagy gyógyszörpöt készítettem már hársfából, illetve a másikban nagyon praktikusan szúnyog hálón árnyékos helyen meg tudjuk szárítani, és ugye a szárított hársfa virágot, az pedig egész télen tudjuk alkalmazni, és ami nagyon fontos volt, hogy elmondták a kollégák, hogy a fellevelekkel, pálhalevelekkel együtt, tehát azzal a, nem csak a virágot, hanem van ugye hozzá egy ilyen kis idézelben mondom bóbita azzal együtt, mert abban is ugyanúgy benne vannak a hatóanyagok. Tehát itt ugye ez a kérdés, és ezt a modern tudomány bebizonyította a laboratóriumi vizsgálatok, hogy benne vannak azok a hatóanyagok, amelyeket itt a kollégák felsoroltak, illetve mondjuk én még korábban Szabó György fűvészmester tanításait követtem ebből a szempontból, de egybehangzóan, tehát a nagy gyógyszeres könyvekben mindben van, és érdekes, hogy a népi bölcsesség is erre felfigyelt, és évszázadok óta használják ezekre a betegségekre.
11: Nagyon sokan elindulnak, hogy akkor szedik akár a virágot, ahogy említettem, most van az ideje, de hogy azok a fajok, amik itt megtalálhatók Magyarországon, nem mindegyiknek van gyógyhatása? Vagy tovább megyek, akár ez bajt is okozhat? Nem mindegy, hogy milyen hársfáról szedjük?
15: Igen, tehát azért nagyon óvatosan mondanám, mert ugye a bodzánál is beszéltünk arról, hogy mérgező, és akkor mindenkinek a gyilkos galóca jut eszébe, hogy akkor iszik egy bodzateát, és akkor meghal. Nem erről van szó, ugye például a bodzás hasmenést, hányást okoz, és itt pedig a harmadik hárs, amit említettem, az ezüst hárs, annak a virágában annyira kis pirinyó csillószőrök vannak, amit végül is, hogyha van valakinek egy ilyen nagy teljesítményű, vagy nagyon finom borszűrője, mert nagyon sok kilegen van, azzal meg lehetne csinálni, tehát úgy, hogy ki lehet szűrni ezeket a csillókat, de ugye az arra érzékenyeknél, ugye Sipos tanár is mindig ezt tanította nekünk a Kertészeti Egyetemen, hogy arra érzékenyeknél, mint úgy bodzánál, és van, aki meg nem érzéke. És ugye itt a csillószöröknél is lehet, hogy valaki allergiás rá, és megissza, hogy felső légúti betegség, és esetleg pont begyullad a nyálkahártyája a kis csillószöröktől, mert irritálják. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy az ezüst hársat nem szabad, vagy nem ajánlják, egyértelműen nem ajánlják teának, ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a legfinomabb magyar mézek, hársmézek, a Hungarikumnak számító somogyi csodálatos mézek, az ottani őshonos ezüsthás erdőkből származnak, és csodálatos értékek.
11: De ezt jó, azért tudják az emberek, és egy kedves hallgató is írta, hogy anyukája mondta, hogy a hársfa, ami nekik az udvaron áll, az nem alkalmas teafőzésre, illetve a termés begyűjtésére, és kérdezte is, hogy ugye létezik akkor többféle hárs, de erre már akkor válaszoltunk itt neki. Egyébként meg egy kicsit vegyük végig ezeket a betegségeket, mert úgy látom, mármint hogy egyáltalán mire jó, mert hogy sok értékes tulajdonsággal rendelkezik, mert hogy nem tudjuk csak azt mondani, hogy mondjuk légúti panaszokra tudjuk ezt, hanem nagyon sok mindenre megoldás lehet.
15: Igen, ugye a szakirodalom, a gyógynövénytan az ugye egészen az orvostudományig, vagy a gyógyszerészetig elér. Ugye a légúti betegségek megfázás kezelése, ezt talán, amit legtöbben ismerünk, köhögéscsillapítás, az úgynevezett kopogtató hatást, tehát segít feloldani, letisztítani a letapadt váladékot a hörgőkről, lázcsillapítás és izzasztás. És ezért inkább este felé, vagy amikor már nem menjünk a hidegre, hogyha betegek vagyunk, akkor inkább a kúrát azt érdemes délután vagy este felé elindítani, mert izzaszt, de egy másik hatás, hogy vizelethajtó hatása van, tehát ugye esetleg az ilyen értemben az éjszakánkat megronthatja valamilyen szinten, vagy az álmainkat. Nagyon érdekes az erőteljes antibakteriális és gyulladás csökkentő hatás. Ez kontaktmódon kell elképzelni, tehát érintőlegesen. Ahova ér, ott hat. Tehát nem úgy, mint az antibiotikumok, amelyek felszívódnak és a véráramba kerülve mindenhol hatnak. Tehát ezek például a hagyma, fokhagyma, a hárs, vagy más ilyen baktériumölő, vagy vírusszaporodásgátló, baktériumszaporodásgátló vegyületek, azokat úgy kell érteni, hogy külsőleg hatnak. Tehát, hogy ha bevonja a nyálkahártyánkat ezekkel a jótékony vegyületekkel, akkor megakadályozza, hogy az a cseppfertőzés által oda került vírusok vagy baktériumok szaporodjanak. Ugye például a torokfájás ellen is jótékony. Nagyon érdekes az idegrendszeri nyugtató és alvás segítő hatása. Stresszoldás, álmatlanság ellen is javasolják, és ez ellentmondásos a szív- és érrendszeri támogatás, mert vannak leírások, amelyek jótékonynak mondják, de akinek mondjuk már diagnosztizált szívbetegsége van, ott nem javalják, vagy mondani ellenjavalják.
11: Igen, pont egy hallgató ezt írta, igen, hogy szívbetegeknek nem szabad. Jó, és hogy ezt hangsúlyozzuk mindenképpen. Szóval nagyon széles körű, van, aki stresszoldásra alkalmazza, de amikor azt mondtam, hogy most már itt az ideje, hogy begyűjtsük, erre mik a szabályok? Szóval elindul az ember a kosárkával, igen, aztán hogyan tároljuk, mikor használható ez fel, mikor tudunk ebből mondjuk majd akkor később teát készíteni.
15: Hát ugye tehát már rögtön is készíthetünk, illetve én is volt, ugye most idézőjelben szóval nyers virágokból, tehát a nem kiszárított virágokból főztem ezt a gyógyszirupot, de ugye, hogy ne legyen teljesen kinyílva. Tehát ugye ez egy kis virágzat, hogy ha még van egy-egy bimbó, az a legszerencsésebb, de ugye múlt héten olyan kozmikus forróság volt, hogy például ott előttünk is van egy hatalmas ház, egy pillanatok alatt hogy az autóm található volt az összes belgetegen, 30 méter magas fa, a virágszirmok döntő többsége, egy pillanat alatt megszáradt, és ugye akkor már nem annyira jótékony, mert azért jó, hogyha, tehát ha úgy szárad be, hogy benne van az a kis nektár például, ugye méhek is gyűjtenek, tehát hogy egy-egy bimbó is van még benne, ne a teljesen elvirágzottat, de hát ha esetleg megcsúsztunk és nincs más, akkor az is jobb a semmi, de mert mondom, ezek a fellevelek, azok a kis hozzátartozó részek is tartalmazzák a vegyületet.
11: De mindenki ment már el úgy hársfa mellett, hogy megérezte azt a nagyon finom, nagyon intenzív illatát ennek, szóval felismerik az emberek szerintem a hársfát, de ez egy kulturális értékű fa is, ugye? Tehát nem is tudom, mennyi ideig menjünk vissza az időben, amióta ez létezik, és használják akár a gyógyászatban is aztán.
15: Igen, érdekes, Megyes Éva kertészmérnök kollégámmal beszélgettünk erről a szent fákról, hogy nagyon érdekes, akár a római birodalomig is visszatekinthetünk, és nagyon érdekes, hogy a germán nép törzsek, azok a tölgyfát tartották szentfának, ezzel szemben a szláv népek azok a hársfát, és mind a mai napig szentfaként tisztelik, de mondjuk tényleg az tényszerű a modern ember számára is, hogy egy gyógynövényről van szó, ami csodálatos értékeket képvisel, akár úgy, hogy teában, vagy például, hogyha szintiszta hársmézet vásárolunk, és a cukortartalom, ahogy a mézmesterek tanítják, ugye, hogy mennyi a gyümölcscukortartalom, vagy mennyi a szőlőcukortartalom, minél nagyobb a szőlőcukortartalom, annál gyorsabban ikrásodik. Tehát az emhamisítás, Bederna János méhészmestertől tanultam ezt, és a hárs az meg tud ikrásodni. Tehát az nem azt jelenti, hogy hamisítvány, hanem az természetes jelenkés, akkor jó egy igazi hárs, és hogyha szépen beáll, és nem folyékony, mint mondjuk ugye a kácmizet, ezért nagyon sokan szereti.
11: Ugye, ahogy a hallgató is írta, hogy van a kertjükben egy szép hársfa, de milyen kártevők tudják ezt megtámadni? Hogyan kezeljük akár a törzsét? Mi a teendő, ha már van egy szép hársfánk?
15: Igen, Pénzes Béla Roveres professzor úrral beszélgettünk erről korábban, ugye a Hajnaltáj műsorában is elhangzott, hogy a hárs bodobács, amely ugye a felmelegedésnek, a klímaváltozásnak az egyik jele, hogy most már Magyarországon is itt van, és hatalmas seregekben meglepi a fatörzsét, és kedves hallgatóink akkor ilyetten kérdezik, hogy mit csináljanak, de tulajdonképpen a professzor azt mondta, hogy ő a rovartan professzor, a tanszékvezető egyetemi tanár dr. Pénzes Béla, hogy nem okoz kár, tehát akármennyire is borzalmas, meg ugye az ember hajába beleszáll, akkor nyilván ijesztő vagy idegesítő, de nem okoz számot tevő kárt, nincs értelme lenne egyszeresen védekezni.
11: Köszönöm szépen, hogy erről is beszélgettünk. Várunk jövő héten pénteken is hasonló időpontban. Most pedig 10:30 van, 2 perces hírekkel folytatjuk. Szlotta Juditot hallják.
0: A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek az uniós támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására, a javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben, a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András közölte, hogy a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek a szövetség tagjai. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be, összesen 30 csoport, 450 gyermekszínjátszója lép fel. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúl középső részén, valamint a keleti határ mentén süt a nap. Délután általában 24-29, este 12-22 fok lesz.
7: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
11: 11:02, és maradunk a természetben. A balatoni levendulatúrák látványt és élményt is nyújtanak. Az északi part lankáin vagy a déli parton is hatalmas lila mezők várják a látogatókat. Szüretelhetjük is a virágot, figyeljék a szed magad akciókat. Hamarosan ezzel a témával folytatjuk adásunkat, előtte hallgassuk meg López Brigitta interjúját, aki Bozsik gazdát kérdezte a lila színű fűszer és dísznövényről.
16: Hogyha levenduláról beszélünk, akkor egy nagyon megosztó növényről beszélünk, hiszen valakinek nagyon tetszik az illata, viszont van, akinek kevésbé. Honnan származik ez a növény?
15: Érdekes mediterrán növény. Vélhetően a római birodalomban mindenhol elterjedt, és miután ez Dél-Európában és Észak-Afrikában őshonos növény, tehát pont Magyarországon az a nehézség, hogy nehogy megfagyjon télen, de hogy a klímaváltozás ilyen értelemben kedvez most neki, meg kisebbek a téli fagyok, és jobban átvészeli. Mind az angol, mind a francia, ez a két nagy vonulat a levendulák világában.
16: Mint minden ilyen növénynek, nagyon sokféle gyógyhatása van. Most lehet, hogy így nem is tudjuk felsorolni mindet, de hogyha egy-kettőt említene.
15: Például az izmokat, a sima izmokat lazítja. Tehát például akiknek a has táji görcsei vannak, ajánlják arra is. És itt hoztam is egy tasak gyógyszertári minőségű levendula virágot. Nem mindegy, hogy milyen minőségben jutunk hozzá. És szörpöt is, gyógyszörpöt is készítenek belőle, ezt is forgalmazzák a különböző szaküzletek, de hogyha szintiszta virágot akarunk, akkor itt van gyógyszertári minőségben, és akár otthon is egy gyógyszirupot, azt is elkészíthetünk, mert tényleg sok oldalon föl lehet használni. Nagyon érdekes, hogy például a molyok annyira nem kedvelik, hogy az előbb, ugye úgy szólt a kérdés, hogy ki szereti, ki nem szereti, a molyok riasztására nagyon jótékony például, illetve álomba hajtja az ember a fejét, vannak ilyen levendula párnák is, amit ajánlanak a szakértők.
16: És én még olyat is hallottam, hogy szúnyogcsípésre is teszik. Ez mennyire valós?
15: Kaptam egy üzenetet, ugye kedves hallgatóink üzenne, hogy ecetben, 10%-os ecetben feloldva, tényleg, és ki is próbálhattam, el is látogathattam az a kedves hallgatónkhoz, aki ezt üzente.
16: Hogyha egy kicsit a megjelenés felé kanyarodunk, a Balaton felvidéken, illetve főleg Tihanyban láthatunk ilyen levendula mezőket, amelyek nagyon szépek, nagyon gyönyörűek, de egy kis kertben is találkozhatunk velük?
15: Igen, tehát nagyon sok embernek kedvence. Én is találkoztam a riportjaim során olyan emberekkel, akik szépen termesztik, főleg ezt a füzéres virágzatú levendulát, és a virágjait érdemes levágni, ugye most virágzik éppen, és akkor nagyon szépen bokrosodik, és ilyen kompakt lesz, mert hogyha hagyjuk, akkor általában felkopaszodik. Ez a folyamatos karbantartás szerintem ez nagyon fontos.
16: Különleges gondozást igényel, mert hogy olvastam azt, hogy nem mindegy, hogy milyen távolságra ültetjük a növényt.
15: Igen, ugye ez minden növénynél fontos, hogy az ültetési ugye sortáv, tőtáv, tehát hogy egy olyan 30 cm-re ültessük, de hogyha rendszeresen nyírjuk, akkor tényleg olyan kis kompakt bokrok lesznek, és ugye akkor mindig visszavághatjuk, amikor már összeér a két levendulatőnek a levélzete, hogy ne nyomják el egymást.
16: És a talaj, az milyen legyen?
15: Tehát általában a semleges talajon is szépen díszlik, de ahonnan származik, ott eléggé magas a talajméztartalma, de azt is bírja, szereti.
11: A Balaton déli partján kalandozunk most, egy több hektáros gazdaság tulajdonosa érkezett hozzánk, Szabó Lajos, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosa. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
11: Örülök, hogy felutazott hozzánk, ugye említettem, hogy több hektáros birtok. Egy kirándulásnak, jól mondom, annak köszönhető
17: van,
11: mindez, kisebb... vagy egy szerelemnek
17: a tájba? Így van, egy kisebb túra Budapest, ugye le a Balatonra kirándulás, rokonokhoz, és akkor hát kiránduljunk kicsit el a víztől, a többi, és akkor ezek a dombokon, úristen, milyen kilátás van itt a déli parton, és ilyen panoráma van, meg minden, és hát akkor onnantól indul a szerelem. Rá egy évre már, nézd, ez eladód a terület. 17 hektár, úristen. Egy nap alatt elintéztük, hogy akkor ez akkor meg lesz, és akkor így folytatjuk majd tovább valahogy, de még nem levendulával először.
11: Na de hát arra gondolok, Budapestről leutaztak. Értettön ehhez? Tehát mikor ezt kitaláltam egyáltalán akkor itt, most akár a tulipáról beszélünk, a nárciszokról, vagy a levenduláról, hát ezeknek a gondozása komoly munka.
17: Így van. A nagy az volt, hogy valami a nagy gondolatok, meg vízió, hogy valamit csináljunk, diós, vagy magyaros, de összességében mindig azt mondom, húgom mondta, hát levendula, és egyből, ez egyből éreztem azt, hogy ez lesz az, kereskedelmi vénából, partnerek, stb. Megvan, hát ezt megtermeljük, csinálunk bele zsákocskát, ezt, azt, amaszt, és akkor rögtön el tudjuk adni.
11: Na de tudja, ilyenkor az álmok azért nem olyan egyszerű mindennek a megvalósítása, tehát például a levendulában is több fajta van, hogy minek lesz jó az a talaj, mondjuk az a napsütés, a balatoni klíma.
17: Nagyon bíztam benne, hogy jó lesz, tehát rögtön 2000-től levendula, próba, 3 év múlva láttuk, hogy gyönyörűen fejlődik, tovább ültetés, több hektár, és 3 év múlva meg is tudtunk nyitni. Tehát 2012-ben jegyzem, hogy első ültetés, és 15-ben már nyitottunk is.
11: És honnan származik az a levendula, amit ültettek? Ugye Provence-hoz köthető ez úgy igazából, hogy ott gyönyörű mezőket lát az ember, vagy itt Magyarországon is?
17: Mindig azon voltam, hogy akkor innen Magyarországról. Tehát, hogy is, hogyan, honnan. És hát Tihanyból egy őstermelőtől volt az első beszerzés, az első 2000-től, és utána az lett tovább szaporítva. Természetesen utána többfajta levendulát ültettünk direkt azért, hogy a szezon, a balatoni szezon az húzódjon el, és legyen több virágzás. Egész augusztusig tart a virágzásunk. 3-4 fajtát termelünk, valamit csak szedésre, de valamit nem csak olajnak, hogy direkt azért, hogy végig virágozzon a szezonban, hogy akik jönnek hozzánk, meg a Balatonra kirándulni, gyönyörködni, sétálni, az tudjanak egész augusztus végéig szinte látni, és csodálni ezt a parkot.
11: Most azt veszem ki a szavaiból, hogy nem is mindegyik típus alkalmas arra, hogy olaj készüljön.
17: Gyakorlatilag lehet mindegyikből olajat csinálni, de a főli, a legnagyobb fontos dolog ebben a levendulában, hogy két fő fajta van, ugye francia és angol, a francia levendulát használják inkább szörp, dzsemekhez, tehát lekváltsam bele a gasztronómiában, Franciaországban is. Az angol levendulát, azt még inkább öblítő, szappan, szóval valaki mondja, hogy fú, hát ez olyan szappan ízű, hát lehet, hogy akkor nem jó levendulából főzték, vagy csinálták a lekvárt.
11: Ugye butának hangzik a kérdés, mert hogy a látványba szereted bele, meg hogy milyen szép lesz ez a levendula mező, de például a belőle készült szörpöt fogyasztja, tehát szereti, hál' Istennek. Mert ahogy itt elhangzott az előző interjúban is, ez megosztja
17: nagyon frissítő. Igen, nagyon frissítő, és kombináljuk gyümölcsökkel, úgyhogy nagyon jók.
11: Mekkora munka egyébként egy ilyen több hektárnyi levendula gondozása? Mik azok a feladatok? Mi már csak azt látjuk, amikor ott vagyunk, hogy élvezünk a szépségét, szedhetünk belőle, de ez évközben mennyi munkát ad önöknek?
17: Szinte egészben vagyunk, mi ugye parkosítunk, ugye idéntől, vagy tavalytól, ugye, Parká alakultunk, a nevünk is ugye így lett megváltoztatva, gazdaságról Parká, ugye, és nagyon így emiatt ugye hát folyamatosan karbantartás, fűnyírás, meccés, és maga ugye a terület, mi vagy olyan dombos, völgyes, tehát nem lehet nagy gépekkel dolgozni, a kis gépekkel, és emiatt tehát egész évben munkát ad. Jó, benne van az is, hogy amikor téli hónapok vannak, akkor ugye a saját termékünk 90%-ban mi gyártjuk és csomagoljuk a termékeinket a kis manufaktúrába. Úgyhogy ki van használva azért.
11: Így van, mindig van feladat. Én annyit tudok erről a növényről, hogy igazából szárasság tűrő. De amikor vannak ilyen extrémen hideg telek, az milyen hatással van a növényre?
17: Nagyon bírja, semmi gond vele. Semmi gond vele. Ez amióta most elültettük, inkább csak az, hogy ne legyen kötött talaj, az, ami nekünk is kimegy inkább, az ettől van, hogy a vizet nem bírja, gombát elkapja és kiszárad, nem a víz hiánytól.
11: Azt mondta, hogy júniustól egészen augusztusig kitart a szezon, amikor mondjuk mi is foghatjuk magunkat, elmegyünk, szedjük, ezek a bizonyos szed magad akciók. Így. Most nyitnak? Most van június eleje?
17: Ma nyitottunk, tehát hihetetlen, de ez ilyen véletlen egybeesés, hogy itt vagyok önöknél, és ma nyitottunk, úgyhogy innentől kezdve kisebb szünetekkel itt még júniusban, de ahogy a vége van az iskolának, az iskola szünetre indul, onnantól kezdve folyamatosan minden nap látogatható a parkunk. És programokkal, hétvégi programokkal, kertmozival, régen koncertek is voltak, most kisebb koncertekkel indulunk, úgyhogy meglátjuk. Még teljes mértékben szervezésben van az egész minden hétvége, hogy milyen programok, de folyamatosan vannak ugye szörp, lekvárkóstolók, lepárló bemutatók vannak, a gyerekeknek tematikus kis workshopok, úgyhogy teljesen a infrastruktúrát már úgy alakítottuk, hogy erre mindenre.
11: Igen, az látszik, hogy abszolút a turisztikai desztináció, hogy ez legyen egy célpont, mert ez összeköthető alapvetően a Balatonnál tartózkodással, és gondolom önöknél elég csak így szétnézni, és akár a gyönyörű panoráma, a látvány is már egy gyógyító dolog.
17: Igen, rögtön így indult, hogy ez így lesz életképes. És elég gyorsan bigazolt az első nyitás után, amikor emlékszem rá, hogy volt, aki foglalkozott ugye nekem a Facebookon, és hát egy eseményt meghirdettünk, és 1000 fő bejelölt. Azt mondta Lajos, hát ez készülj fel, az ember itt fog lenni. Tehát akkor még úgy volt, hogy aki megjelölt eseményt, az el is jött. Az ember ott volt, nem vittük el.
11: És adnak tanácsokat is, ugye elmennek az emberek most már, hogy főleg így szedhetik, hogy majd mire használják fel, mert van, aki csak egy kis csokrot akár felköt egy mosdóba, egy helyiségbe, van, aki párnácskákat készít, ugye a ruhák közé, annyi féle felhasználási módja van. Mutatnak erre? Van útmutatójuk?
17: Igen, rengeteg leírásunk van ott, és ugye rengeteg inspirációt tud majd a vendég, aki ellátogat hozzánk, ugye a boltunkban minden termék megtalálható. Tehát az illatosított dolgoktól, ugye a díszítési ajándéktárgyakig, tehát mindent meglátnak, és egyből mindenkinek a fantázia, akkor visszük most már vasalóvízbe, hát a desztillált víz, hát persze mondom, mert lehet használni.
11: Vagy a vasalóvíz.
17: Persze, a virágvizet, ugye nagyon kevés benne abban az illóolajtartalom, és ugye azt simmel, tehát nyugodtan lehet használni vasalóvíznek.
11: Mondjon még ilyen érdekességeket, mert ugye olyan alapvető dolgokra gondolunk, de ez
17: különösen érdekes. Igen, tehát maga a virágvíz, annak is ugye baktériumölő hatás van egy kicsit, kevés olaj van benne, a párom csak a konyhába, a fürdőszobába permeted, és avval töröl, takarít.
11: Mert akkor ennek egyfajta fertőtlenítő hatása is van, mind a mellett.
17: Nem jelenlős, mint egy vegyszeres, de hát fantasztikus illata van, ugye letörlőjük fel mindent, tehát. Na, tehát ez teljes mértékben. Most jó, hogy nekünk könnyű, de a felmosásra is azt használjuk. Na, ugye hát most nálunk ugye van bőven, de arra azért mondjuk luxus, de sok mindenre lehet használni.
11: És a tudást honnan szerezték? Tehát termékeket készítenek, ugye ahhoz, hogy tanácsot tudjanak adni, nagyon sok minden tudás van már a fejükben.
17: Én ugye kereskedelemből jöttem, és ugye nagyon annó volt egy balatoni brand ajándéktárgyal foglalkoztam, és ezt kitaláltam, és ugye én akkor ugye, amikor elején mondtam, rögtön ugye ez volt a fejemben, hogy ahogy húgom mondta, hogy akkor levendula, hát rögtön láttam magam előtt a brandet már, és tényleg most is az folyamatos építés, fejlesztés, hogy ez mindig szebb, és a mai elvárásnak megfeleljen, akár a infrastruktúra, tehát a mosdók, a kávézó, a bár, most már 2 vendéglátó egységünk van, úgyhogy ezt így folyamatosan.
11: Igen. Amikor oda mennek az emberek, mit tudnak a levenduláról? Mennyire kell őket tájékoztatni? Egy szép lila virág, kellemes illata van, pont.
17: Hát azért sokan kérdeznek, és azért mondjuk is, hogy akkor hogyan érdemes vágni, metszeni a levendulát a bokrot, hogy az minél tartósabb és szebb legyen.
11: És az mikor kell?
17: Attól függ. amikor csokornak szedjük, akkor most már is érdemes jönni, tehát ahogy mondtam, mert bimbós inkább, és akkor sokkal szebb, mert a bimbóból robban ki a virág a bimbóházból, és ugyanálunk az is lila, van több fajta, de ez a tihany, ez nagyon szép, sötét lila, és ugye ez ilyenkor a legjobb csokornak. Amikor szörpöt főzünk, akkor már teljes virágzásban sokkal szebb, mert a virágszíromban is kioldódnak a színek, és gyönyörű színe lesz a szörpnek. Majd ha lemorzsolásra, akkor is érdemes inkább a bimbósat, mert akkor amikor a virág, az mindig leszárad amúgy. Tehát ugye a virág házra, és akkor az olyan barnás, az nem olyan szépen mutat.
18: Igen, pedig én annyira szeretem, amikor még friss, és akkor így lelógatom, ahogy összekötöm egy kis csokornak, mert akkor ugye tud egyenes maradni a szára, és különösebben az illata mellett még díszít is így a helyiséget, tehát nagyon szép tud lenni. Beszélhetünk kicsit a levendula történetéről? Mert hát ilyenkor azért úgy utána jár az ember, ugye én Provence-ot említettem alapvetően, hogy onnan származik, igen. De hát, hogy ezen a klímán akkor nagyon jól
17: megérjük. Most már azt mondják, hogy Bulgária már sokkal, már nagyobb termelő most már állítólag. De összességében ez a két fő termelő terület. Úgyhogy onnan még a tihanyból is, ugye a Franciaországból lett hozva. Bitteri Gyula még, aki ugye a tihanyba meghonosította még a háború előtt ugye ezt a fűszert, növényt, ugye ezt nevezhetjük így, onnan került Magyarországra.
18: Igen, és hát nagyon sokat meg lehet tudni Bitteri Gyula gyógynövény szakértő, és a régmúltból tihanyhoz kapcsolódóan nagyon-nagyon sok tudása volt a levendulával kapcsolatban. Hogy zajlik ez a szed magad akció? Oda megyünk, kapunk egy kis táskát, tasakot, kosarat, de ön mondja.
17: Így van. Ha bejáratnál rögtön lehet választani tasak, kosár, nagyobb táska, hogy ki mennyit szeretne szedni, és akkor az ki van válaszva, akkor onnantól kezdve az teljesen tele, nem szorunk rá senkire, most megtömik, akkor aki kevesebb, tehát ahogy jól esik tényleg, tehát rengeteg van, és ugye hát nekünk az a fontos, hogy minden ember pozitív és olyan energia élménnyel menjen el, és úgy is mennek el szerencsére, mert itt az a mélyek zümbögése.
18: Ez egy konkrét feltöltődés, ha valaki ott tölt akár több órát. Érzik is a látogatottságon, hogy ez egyre jobban ott van az emberekben, eljön a június, akkor...
17: Na, nagyon, mindig. Tehát nem csak így a levendulakor, ugye a tulipánkor is, tehát amikor már bejutott, ha véletlen sokan is vannak, tehát 3 hektár parkolónk van a gazdaság előtt, a park előtt, úgyhogy a kis türelemmel mindenki, hogyha sorba is állnak az autók, amely egy sávos, akkor onnantól kezdve tehát gyorsan bejut, és akkora terület, hogy szinte elvesztek az emberek.
18: Igazából szól ez a természettiszteletéről is, a fenntarthatóság is fontos önöknél?
17: Nem permetezünk. Nem vagyunk bió, tehát valahogy mindig mással foglalkozom, és nem intéztem el. Papírmunkát nem annyira szeretem, és nem intéztem el, de semmi permetezés, semmi nem fontos a levendulának. Tehát mondhatjuk azt, hogy ökológiai gazdálkodást folytatunk, mert ugye nem használunk vegyszert.
18: Ez mondjuk érdekes, vagy ez alapvetően Magyarországon?
17: Nem. A levendula nagyon-nagyon szívós, és nincs kártevője. Ugye annyira erős kámfor, meg ilyen hatolyok vannak. Nem eszik a vadak, ennyit, vigyázni kell velük, hogy az a kicsi, akkor még ne tapossák le, de hát a szarvasok folyamatosan bejárnak, minden napot mennek át, tehát átugorják, átlépik, legelik a füvet közte, úgyhogy tehát maga egy álom.
18: Én azt hiszem, hogy kedvet csináltunk ehhez, úgyhogy köszönöm Szabó Lajosnak, a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park tulajdonosának, hogy eljött hozzánk, és akkor ma megnyílt a terület, úgyhogy várják mindenképpen a látogatókat. Köszönöm szépen. Továbbra is a levendulánál maradunk. Illatos levegő, nyugodt reggelek, balatoni séták, a gyönyörű lilamező nem csupán látvány, hanem hagyomány is, generációk óta része tihany történetének. A június 26 és 28 között megrendezett Tihanyi Levendula Fesztiválon nagyon sok programmal várják a kirándulókat. Erről kérdezem telefonon Rózsa Évát, a Tihanyi Németh László Művelődési Házigazgatóját. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket én!
18: Örülök, Éva, biztosan hallotta már ezt a beszélgetést az imént Szabó Lajossal, úgyhogy tulajdonképpen ezt folytatjuk, de hogy Önöknél is bár több nap, de akkor most emeljük ki ezt a 2 napot június végén, ami minden a levenduláról szól. Milyen programok várják az odalátogatókat?
19: Ez egy különleges év Tihany számára, hiszen kiderült, hogy tulajdonképpen ebben az évben 100 éves a tihanyi levendula. Bitera Gyula, akit az előző beszélgetésben is említettek, a 100 éve bérelte az első területeket az apátságtól, akkor kezdte el itt ültetni a levendula töveket, úgyhogy nekünk ez most egy hatalmas nagy élmény, és nagyon sok közösségi programot szerveztünk köré, hiszen Tihanyban azért élő dolog a levendula, és a közösségeket, nagyon sok közösséget tart össze. Úgyhogy egész hónapban vannak, mint említette, levendulás programok, de tényleg ez a két nap az, amikor nagyon sok minden fog történni. A legfontosabb, amit kiemelnék, az, hogy a 27. nap, június 27-én lesz a 100 éves a tihanyi levendula, az élő közösségek napja, amikor egy kicsit a tihanyi Borsos Miklós téren összegyűlnek a helyiek, bemutatják azt, hogy ők hogy foglalkoznak a levendulával, ezek a civil szervezeteink, amatőrművészeti csoportjaink, nagyon sokan a helyi klubjaink összejönnek, ott lehet mindenféle levendulás foglalkozásokon részt venni, de megjelennek a helyi népzenészeink, a helyi művészeink is festeni fognak, például egy festőművész is. Úgyhogy ez kifejezetten arra koncentrál ez a nap, hogy a helyi közösségeken keresztül mutassa be azt, hogy milyen jelentősége van Tihanyban a levendulának, és hogy igenis ez egy élő hagyomány, egy 100 éve élő hagyomány itt a faluban.
18: Éva Szabola is azt mondta, aki egyébként még itt van velem a stúdióban, hogy ő Tihanyból szerezte, úgymond, tehát az onnan való levendula van nála is, de Tihanyba onnan került a levendula.
19: Tihanyba, Provence-ból került a levendula, ugye az említett Bitera Gyula hozta a 20-as évek elején, és csak próbált kísérletezni. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van itt Tihanyban, a vízenben vagyunk a Balaton közepén, ezért van egy kicsit ilyen szubmediterrán jellegű éghajlatunk, nagyon magas páratartalommal, és kiderült, hogy annyira szereti ezt a helyet a levendula, hogy itt meg is telepedett. Hatalmas nagy területeken volt levendula a háború előtt. Nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű levendulaolajjal, olyan szintűn értékes volt a tihanyi levendulaolaj, hogy egy darabig a New York-i tőzsdén is érezték. Aztán a háború után ez egy kicsit megszűnt, másra koncentráltak itt a környékbeliek, és aztán ennek lett egy reneszánsz a 80-as évektől. Felfedezték újra a levendulát, és most már azért elég sok nagy területen van nálunk is a levendula, hiszen 4 nagyobb ültetvényünk van most már, amiket tényleg érdemes megnézni, hiszen a apátságnak is van saját levendula majorja, Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak van egy nagy területe, és a helyi vállalkozók is nagyon sokat ültetnek levendulát.
18: És egyébként ugye maga az apátság is csatlakozik természetesen ehhez a programhoz, és ahogy említette, Tihanyban jó a klíma, meg párás a levegő, de aki például oda megy, akár egy levendula lepárlást is láthat? Vagy mondjak egy érdekességet?
19: Bizony, a levendula lepárlás is megnézhető két helyen is. Nemrég, tehát egy pár éve lett újra nagy levendula lepárlónk, és ehhez kapcsolódóan ugye már helyi védjeggyel rendelkező levendula olaj is van, tehát ez egy nagyon nagy dolog volt Tihanynak, hogy újra van levendula lepárlónk, tehát levendula lepárlás folyamatában is be lehet nézni, de igen, az apátsági programok is akkor lesznek, hiszen a múzeumok éjszakájában az apátság is csatlakozik hozzánk, ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves évfordulójá alkalmából van egy nagyon különleges kiállítás, de a két nagy levendulás cégünk, akik itt a helyben levendulás vállalkozások ezzel foglalkoznak, nekik mindenféle programjuk van, a kézkrém készítő workshoptól kezdve a piknikig, a Bitera alapítvány kiállításáig, nagyon sok minden.
18: Ebben a rövid időben mennyi mindent fel tudott sorolni, úgyhogy köszönöm szépen, Éva, hogy rendelkezésre állt. Rózsa Évát, a Tihanyi Németh László művelődési házigazgatóját hallották, és maradunk a Balatonnál. Ugye, Szilvi, megérkezett hozzánk Cifra Szilvia, mert hogy utazunk egészen Keszthelyig, holnap innen jelentkezik az országjáró műsora.
20: Így van, szervusz, akár a balatoni bringa körre rá is állhatunk a kerékpárunkkal, és mehetünk tovább. Keszthelyre egyébként Tihanyi Szenzáció az országjáró volt Tihanyi Levendula Fesztiválon, hogy azt is ajánlom, vagy jöjjenek tovább akkor Keszthelyre, mert az országjáró holnap 10 órától onnan szól. Természetesen Keszthelyen is számtalan történelmi, kulturális érték van, nagyon pezsgő kulturális élete van. Nyilván megmutatjuk a Festetics kastélyt, amely egy emblematikus épülete Keszthelynek. Ugye ez az 1880-as években nyerte el végleges formáját, több mint 100 csodálatosan berendezett szobája, enteriőrje van, úgyhogy ebbe is elvisszük a hangok segítségével a hallgatókat, de természetesen horgászélményeket is kínálunk, ugye a süllő, a balina, a csuka, a ponty, ezek mind-mind ott vannak a Balaton vizében, úgyhogy horgászkalandjaink is lesznek. Szombaton, holnap a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomáson egy interaktív gyereknap lesz, tehát madárgyűrűzéssel, madárbemutatóval, ott is ott lesz az országjáról, arról is adunk egy kis hírt, és hát persze érkeznek hozzánk a keszthelyi kulturális csapatok, egyesületek, aktív civilek és alkotók, úgyhogy egy nagyon színes, igazi nyárindító országjárót szeretnénk most a Balaton partjáról hallgatóknak
18: adni. És egyébként egyébként annyira közel van, például kimentek a kis Balatonhoz, ott olyan jókat lehet csónakázni.
20: Bizony-bizony romantikus csónaktúrára is hívjuk majd a kis Balatonra a hallgatókat, és hát ugye ez a fenékpusztai madárgyűrűző állomás, ez a kis Balaton ölelésében van, úgyhogy ezt a nagyon romantikus tüskevár hangulatot is megidézzük az országjáróba, de természetesen a nap, ami miatt mi most érkezünk Keszthelyre, az a város napja, és egyébként egész hétvégén megélénkül a Korzó utcazenei pontok vannak most ezen a hétvégén Keszthelyen. Népek táncát mutatják be, hozzánk is érkeznek azok, akik skót, görög, osztrák, spanyol néptánccal kedveskednek a Keszthelyre érkező turistáknak, és hát persze balatoni festők és fotográfusok, természetfotósok is lesznek az országjáróba, úgyhogy csalogatjuk az országjáró hallgatóit a magyar tenger partjára, mi a hangokkal, és akinek kedve van, akár minket is megtalálhat.
18: Érdekes, én annyira ismerem már ezt a várost, mert nekem a nővérem még ott laknak több évtizede, és különleges múzeumok is vannak ebben egészen a városban, érdemes felfedezni.
20: Nagyon sok apró kis múzeum van, Baba Múzeumtól kezdve a Kályha Múzeumon át, a Retro Játék Múzeumig, szóval, hogy majdnem minden kapuaj rejt valami különlegességet Keszthelyen, ezekbe is bekukucskálunk majd, és ezekről is hírt adunk majd, és természetesen jó Balatont környéki borokat is kóstolunk a hangok segítségével, a borbarát hölgyek gyönyörű viseletben érkeznek majd hozzánk, úgyhogy a Facebookot is érdemes lesz majd nézni, hiszen az országjáróban minden vendéget megjelenítünk a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
18: Nagyon szépen köszönöm, Szilvi. Azt hiszem, hogy felkeltettük az érdeklődést, úgyhogy jó munkát. Holnapra is sok érdeklődött mindenhez. És hát ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk voltak és figyeltek ránk. Műsorunkat tudják, megtalálják a mediaclick.hu oldalon, és jöjjön egy kis ízelítő a hétfői adásunkból. Sok szülőnek jelent kihívást a nyári szünetben, hogy mit főzzön a gyermekének, hogy az változatos és egészséges is legyen. Tanácsokat adunk, hogy hogyan kerüljük el például a gyors ételeket. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Szép napot kívánok mindenkinek! Diósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Tizenegy óra, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Pitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be, részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie minden közéleti szereplőnek, az abban leírt pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. Emellett szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása is. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben,

0: Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A Párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A szakember a nemzeti alaptantervről azt mondta, nem szabad azt gyorsan változtatni. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, hívta fel a figyelmet a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harc Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak. Aszbesztszennyezés miatt két területet lezárta a Gyesef-Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a Vágányokhoz vezető járdát és kerékpártárolót. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok miatt Pomázon lezárják a szentendrei úti átjárót. Ezért a 943-as autóbusz mindkét irányban módosított útvonalon közlekedik. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Elszórtan futó záporok alakulhatnak ki. Délután általában 24-29, este 12-22 fok valószínű. Nagy tavaink 21-23 fokosak. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek elszórtan záporok.
1: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Vendégünk Feszbaum Béla, a Víg Színház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. Barátom Freddy, felolvasó est a Magyar Zeneházában. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári program kínálata. És gyermekprogramok a Kult kikötőben. Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű Boribon, Bogyó és Babóca.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsolttal.
4: Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert? Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Müller Péter Sziámi.
6: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helye, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rakendrollam zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
5: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
2: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
7: Budapesten járunk egy a Dózsa György úton álló házban.
1: Itt nőtt föl Piácsvali balettmester. Itt kezdett tanítani, majd iskoláját a Wesselényi utcába költöztette, és a lakás újra család.

0: családja otthona lett. Itt élt férjével, itt nevelte lányait, és itt köszöntötték 100. születésnapján is.
1: Minden nap reggel, mikor felkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, hanem nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.
0: A beszélgetésünkhöz frissen főtt teát kapunk csinos csészékben, egyenes tartásunkat pedig én őrzöm nehezebben. Nagyon szép ez a lakás. 8 éves volt körülbelül, igen, amikor ide költöztek?
1: Igen, ez úgy volt, hogy a 3. osztályban jártam, úgyhogy azóta itt vagyok, és nagyon szeretem ezt a lakást, és megszoktam azt a tágasságot. Persze akkor ugye az volt, hogy itt, ahol most ülünk, egy ebédlő volt. Középen volt egy hatalmas asztal, 12 székkel, ott volt a gyerekszoba, ott pedig a szüleim szobája. Most aztán az évek során ez változott. Végül a szüleim szobájában rendeztük be az első tanítási lehetőségemet, amiben az anyukám nagyon segített. Amikor az első tanítvány becsöngetett, akkor azt mondta nekem, hogy kislány, szólj az anyukádnak, hogy jöjjön be, mert mi szeretnénk a balett felől érdeklődni. És akkor mondtam, hogy én vagyok az.
0: Nagyon meglepődtek?
1: Igen, igen. Egy kicsit bizalmatlanok is voltak, mint aztán később kiderült, hogy ez a kislány, aki az első növendék volt, nevére is emlékszem, Belényesi Évának hívták. Táncos lett, és a Duna együttesbe, vagy az Állami Népi Együttesbe
0: néptáncolt.
1: Néptáncolt, igen. Az alkata miatt szívesen alkalmazták, de ő a klasszikus balettet szerette, de majd most megkérdezem tőle, igaz, hogy 70 éve nem beszéltem vele, de majd meg fogom keresni.
0: Az alkatot szóba hozta. Ön örökölte a családban valakitől a nagyszerű alkatot?
1: Valószínűleg örököltem, de a családunkban tudomásom szerint senki nem foglalkozott művészettel. Az anyukám, aki itt az iskolának az adminisztrációját intézte, mindig kérdezték tőle, hogy ugye ő is táncolt. És akkor mondta, hogy ő nem, de nagyon tetszett neki, hogy kinézték belőle, mert ugye az, hogy táncos, akkor arra azt gondolják, hogy szépen mozog, és hát a legtöbb gyereket is úgy hozzák, hogy én nem akarom, hogy táncos legyen, én csak azt akarom, hogy olyan sikeres legyen. Azt mondja, ön is olyan szép, egyenesen tartja magát, majd biztos, hogyha ide fog járni, akkor ő is ilyen szép, egyenesen fogja tartani magát, és sikeres lesz.
0: Itt ebben a szobában, ami most a szomszédszoba, a szülei egykori hálószobája, az első helyszíne az iskolának, ott is volt már rúd?
1: Már volt rúd.
0: Hát rúd kell, hogy legyen egy iskolában.
1: Asztalos bácsi, aki azt megcsinálta úgy, hogy volt rúd, igen. De hát persze a kicsikkel ezt a rúd gyakorlatot nem vettük nagyon hosszúra.
0: Az anyukája vette észre, hogy ügyesen mozog?
1: De nem, hanem az iskolában én voltam a legjobb tornász. Úgyhogy az évzáró ünnepélyeken mindig én tornáztam, amit én találtam ki. Így kezdődött, és akkor először akrobatikát tanultam. Ott az akrobatika tanfolyamon megismerkedtem a lányokkal, akik klasszikus balettet tanultak a Nádasi féle iskolába. Ő volt az opera balettmestere, és akkor beleszerettem a táncba. Azért jártam meg az akrobatikára is, úgyhogy megtanultam a szaltót, meg a flükfakot, de igazából a táncot szerettem. És akkor a gyerekek ezt érezték rajtam, és ők is beleszerettek, és már nem csak azért jártak, hogy sikeresek legyenek, hanem mert jól érezték ott magukat, és rájöttek, hogy ez milyen jó a tánc.
0: Azért táncol, és azért tanított táncot, mert jól érezte közben magát. Mert jó táncol. harcolni. Ezzel még én is egyetértek, akinek aztán semmiféle nagy képzettsége ezen a területen nincsen, de én is szeretek táncolni, meg mozogni.
1: Igen, szóval úgyhogy volt olyan anyuka, aki azzal hozta a gyerekét, hogy valahol beíratta, és a gyerek azt mondta, nem akarok menni, mert ott a néni kiabál hangosan, hogy nyújtsam ki a lábamat, és én ezt nem szeretem. Valaki azt mondta, hogy jöjjön el hozzám, és én nem fogok kiabálni. Tényleg nem kiabáltam. A következő órára jött az anyuka, és hogy a kislány már azt kérdezte, hogy én minden nap szeretnék jönni, miért csak hétfőn meg pénteken lehet jönni, mert ez itt nagyon jó, amit csinálunk. És én ettől nagyon boldog lettem, mert úgy éreztem, hogy valami jót csinálok.
0: Amikor elindította ezt a tánciskolát itt a szülei egykori hálószobájában, akkor tulajdonképpen mit tanított?
1: Mindent meg akartam ismerni, ami a tánccal összefüggésben van. És mint ahogy az előbb mondtam, a klasszikus balettet megismertem, de aztán ott megismerkedtem egy lányjal, aki a Becik Sárinak a növendéke volt, és ő mozgásművészetet tanított, és a mozgásművészet akkor egy üldözött műfaj volt, mert az polgári műfajnak volt elkönyvelve, és azt nem szabadott tanítani.
0: A mozdulatművészet és a táncművészet, vagy a balett között mi a különbség?
1: A balett a színpadra készít elő azokat, akik az operában a magas táncművészetet 9 évig napi 2-3 órában gyakorolják, a Hattyúk Tavát, a Diótörőt, vagy bármelyik ilyen ismert balettet képesek előadni. Na most a mozgásművészet az amatőrök oktatására szolgál, akik, mint ahogy könyvet olvasnak, vagy nyelvet tanulnak, ugyanúgy a testi képzésükhez hozzátartozik ez, és ez a mozgás művészet, mondjuk a fizikai képzésnek egy formája, akinek ez jobban fekszik, mint a torna. Mert a klasszikus baletthez bizonyos adottságok kellenek, amit nem mindenkinek van meg, de ő szeret táncolni. És akkor én rájöttem, hogy ezt csak úgy tudom jól csinálni, hogyha különveszem azokat, akik tánccal szívesen foglalkoznak, meg szívesen mennének a színpadra, és érdekli őket a táncművészet, és egy külön csoportba azokat, akik csak már jól érzik ott magukat, és úgy érzik, hogy tánccal foglalkozni az hozzátartozik a kultúrához.
0: Milyen adottság kell ahhoz, hogy valaki jó táncos lehessen, vagy balettáncos lehessen?
1: Hát ahhoz, hogy jó balettáncos legyen, ha hosszú végtagjai vannak, hosszú lába, hosszú karja, nyaka, és a lábfeje alkalmas legyen a táncra, mert a spiccelés, ez csak egy olyan lábfej alkalmas, aminek magas rüsszje van, hajlékony és erős.
0: A családjától kapott egy gyönyörű fotóalbumot a 100. születésnapjára, amikor köszöntötték, és rengeteg olyan képet találunk benne, ami még abból az időszakból való, amikor itt a lakásában működött ez az iskola. Itt látom az egyik első osztályt. Vissza tud rá emlékezni, hogy hányban indult el itt az oktatás a saját otthonunkban?
1: Ja, igen, hát ez 1948-50.
0: Hát azok kemény évek voltak.
1: Meg is tiltották, hogy itt a lakáson tanítsak, és akkor alakult ki ez a Veselényi utcai iskola.
0: Ott lehetett egy helyet bérelni?
1: Nem, ez úgy volt, hogy akkor több fiatal pedagógust összetereltek egy intézménybe, hogy ugye az nem magánszektor, hanem akkor az közösségi oktatóhelyiség.
0: Magánszektor az nem lehetett akkoriban, nem lehetett, ez azért volt fontos, vállalkozni nem volt szabad.
1: Még emlékszem is, hogy előírták, és minden hónapban eljöttek ellenőrizni, hogy a bevétel közös és egyenletes arányban kell elosztani. Függetlenül attól, hogy kinek mennyi órája van, egyenlőség van. Nem voltak könnyű évek, de túléltük.
0: Az a Veselényi utcai hely, ez tánciskola volt korábban is?
1: Nem, biliárdterem volt. Nem volt könnyű megteremteni, de azt megteremtettük, és aztán szerettünk oda járni. Nekem nagy örömem, hogyha bejön egy asszonyság, és akkor ő azt mondja, hogy ő ide játsz, és van neki egy unokája, és azt elhoznám beiratni.
0: helyszínt váltottunk, az egykori családi otthont, amiből később az első iskola lett, átcseréltük a Veselényi utcai táncstúdióra, és elkísért minket Vali néni egykori tanítványa, Ladnyánszky Márta. Gondolom, hogy jó régi járt erre.
2: Hát ez így van. Igazából én Vali nénihez a 80-as évek elején jártam. Azután, hogy befejeztem a tanulmányokat ebben a délutáni iskolarendszerben, csak kívülről láttam a stúdiót. És amikor a lányai felkerestek, hogy Vali néni 100 éves, és lehet őt köszönteni, ha akarom, akkor egyrészt ugye megdöbbentem. Másrészt...
0: Hogy eltelt az idő?
2: Meg, hogy ő 100 évesen még mindig aktív, és kiderült, hogy épp egészséges, szellemileg, testileg, szerencsére olyan alkata van, adottságai, és meglátogathattam, és akkor persze följött ez a vágy is, hogy ismét megnézzem a táncstúdiót, amire úgy emlékeztem, hogy egy nagy terem, és tágas sok gyerek befér, és hát eljött az a pillanat, hogy meg is nézzem a stúdiót, ami nem nagyon sokat változott. Ez egy bérlemény, még mindig működik. Vali néni lánya ugyanúgy, ahogy korábban Vali néni osztja az időbeosztást egy másik tánctanárral, de a fő tánctanítási tevékenység már nem itt zajlik. És hát, hogyha így belépünk ebbe a térbe, azt lehet látni, hogy kicsit minden olyan régi. Egy dologban van nagy különbség, a tükör most már fenn van a falon, ami a táncteremben az én időmben még nem volt, és én ezt nagyon szerettem, mert mai fejemmel így már 52 évesen azt mondom, hogy nagyon sokat számított, hogy egy belső tartást, egy belső figyelmet alakítsak ki, és ne a tükör mondja meg nekem, hogy mibe kell rendeznem magam. Ez ma már ugye nem így van, két oldalon is tükör van a falon, de még ez a barna üveges elválasztó rész, ez még a régi, vagy a csillárok, a stukkok fenn a plafonon, és hát van egy kisebb öltöző rész, a zongora még mindig azon a helyen áll, ahol az én időmben állt, és van egy kifejezetten öltözőnek minősített kis hátsó tér, és nagyjából ennyi a táncstúdió.
0: Milyen érdekes, hogy a tükörről azt mondja, hogy nem hiányzott annak idején, és hogy az segített, hogy nincs. Én kívülállóként végig azt gondolom, hogy pedig onnan milyen jó visszacsatolás jön.
2: Sok olyan táncművésszel volt lehetőségem dolgozni, akik zseniális táncosok egyébként, de nagyon nehéz volt elszakadni a tükörtől. Tehát én szinte látom egy előadásban, amikor valaki tükörben készített egy előadást, mert a fej az nem a természetes útját követi a mozdulatnak, hanem egy beállított helyzetet, és ettől nagyon nehéz elszakadni. Vagy attól a visszaigazolástól, hogy tudjam, hogy biztosan úgy áll-e valami. Nagyon izgalmas számomra, hogy tudom, hogy mim hol van a térben, és ezt nem a tükör mondja meg, hanem az a belső koncentráció és a testemnek a tudása. És én ezt a szemléletmódot szeretem továbbadni az én tanítványaimnak, vagy az együttműködőimnek, akikkel dolgozom.

0: minden évben előadásokat hoztak létre a gyerekekkel. Milyen előadások voltak?
1: Hát a gyerekekben is benne van, bár nem ismerték Adi Endrét, hogy szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak. Erre az előadásra hónapokig készültem, hogy ne csak az legyen, hogy kijön egy gyerek, és az anyukájának biztos fog tetszeni, hogy milyen helyes a kislánya, hanem hogy akkor egy ilyen összefüggő előadást csináltunk, hogy egyszer meséket táncosítottunk, egyszer különböző nemzetek táncaiból állítottam össze. Volt olyan, hogy a Tompa Mihály virágregéből csináltam egy táncos jelenetet, ahol minden gyerek más virágot alakított, és érdekes módon, akik most már nagymamák, nagyon jól emlékeznek arra, hogy nekik mi volt a szerepük. És akkor gondolom, hogy nem hiába jöttem a világra.
0: Kérdezzük meg Mártát is, hogy hogy emlékszik a két előadásra, 1982 és 1984 a két évszám, amikor évvégi előadása volt. Mire emlékszik belőlük?
2: Vali néninél az is különleges volt, hogy két évente volt ilyen színpadi előadás, és az én élményem az az volt, hogy nagyon komolyan erre készülünk. Manapság ezt olyan nehéz elképzelni, amikor valószínűleg a szülők is elvárják az ilyen képzőintézményektől, de már a diákokban is az van, hogy minél hamarabb szerepeljenek, és ha még nincs kész valaki vagy valami, akkor is már színpadra kerül. Egyrészt megértem, de másrészt meg én nagyon örülök, hogy még egy kicsit klasszikusabb módon estem át ezen a képzésen, mert úgy érzem, hogy ez is azt az alapot adta meg, hogy ha készülök valamire, azt teljes komolysággal vegyem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mosolyogni közben, csak hogy odaadó figyelemmel legyek jelen. Az a helyzet, hogy konkrétan mozdulatokra nem emlékszem, és nekem nagyon fontos volt, hogy élő zongora kísérettel tudtunk dolgozni, és bár én jó magam, valahogy ez kimaradt kulturális neveltetésemből, hogy valamilyen hangszeren játszak, de ugye a szakmámból adódóan alkotóként, koreográfusként zeneszerzőkkel is dolgozom. Egy picit nehézséget jelent, hogy hogy fogalmazzam meg az ő nyelvükön, hogy mit szeretnék elérni, de az, hogy van egyfajta muzikalitásom, vagy a fülem úgy élesen hallja a dolgokat a zenében is, holott nem vagyok szakértője, az szerintem szintén egy ilyen nagyon erős alap, amit itt a Veselényi utcai táncstúdióban sajátítottam el.
0: És volt ez annyira egyszerű iskolát csinálni akkor? Hát kellett egy hely, kellett egy zongorista, egy zongorával.
1: Persze nehéz volt megtalálni egy olyan zongoristát, aki érdekelt a tánc. Megtaláltam egy Babi nevezetű hölgyet, aki sajnos már meghalt, aki ő maga is gyerekkorában táncolt, és nagyon szerette a táncot, és értettük egymást. És ha azt mondtam, hogy na most ez légy szíves még egyszer, de egy picit lassabb tempóban, még nem mindenki tudja, akkor ő ezt értette, hogy ez miért van. És 40 évig dolgoztunk együtt, úgyhogy ez jó, hogy erre ráterelted a szót, mert
0: Mártára,
1: illetve hát a Márta, szóval azért érezték magukat jól ott az iskolába a gyerekek, mert volt olyan, akit a zene vonzott oda, akkor volt olyan gyerek, akinek valamilyen más szempontból, hogy ez milyen érdekes lesz, hogy a vizsgán mit fogunk előadni, ezt inkább a színművészet érdekelte. Szóval mindenki talált magának valami olyasmit, amiért jól érezte magát, azért is szerettem csinálni, mert úgy éreztem, hogy van érzékem ahhoz, hogy mindenkinek adjak valamit.

0: Tehát akkor nem bánja, hogy pedagógus lett, hogy tanítással foglalkozott. De az életének azért biztosan volt egy olyan pontja, amikor például próbált felvételizni az operába, hogy az nem sikerült. Az nem, akkor nem volt nagyon csalódott?
1: Nem sikerült. Az úgy volt, hogy 45-ben, akinek akár csak a nagymamájában volt egy kis zsidóvér, azt neki futásból kirúgták az operából, azt is, aki már ott volt. Úgyhogy én nem is mehettem oda. És amikor a Nádasi mester azt mondta, hogy mikor ennek az időszaknak vége volt, hogy menjek el próbát táncolni, akkor el is mentem, és föl is vettek, de én éreztem, hogy csak kartáncosnak vesznek föl, és akikkel együtt jártam, azok már szólótáncosok voltak, és akkor azt gondoltam, hogy én azokkal szemben hátrányban leszek, és ezt nem akartam vállalni. Talán jól tettem, mert akkor, ha nem is kartáncos, de valamilyen közepes táncos lehettem volna, így pedig egy menő tánctanár voltam, aki több ezer gyereket tanított, és megszerette velük a táncot. Van köztük olyan is, aki érdemes művész, táncművész lett, Tóth Sándor. Ő volt a Pécsi Balettnek egy igen nevezetes tagja, akkor azok, akik kortárs tánccal foglalkoznak, akik néptánccal foglalkoznak. Próbáltam adni valamit azoknak, akik beiratkoznak.
0: Férje ügyvédként dolgozott.
1: Igen, így van.
0: Tudtak együtt táncolni?
1: Társas táncot tudtunk táncolni. Ő nagyon sokra becsülte az én munkámat, én is sokra becsültem az ő munkáját, ezért tudtunk közel 50 évig boldogan élni. És hát néha viccelődtünk, hogy mikor én a vizsgaműsorokat összeállítottam, akkor ő akart nekem segíteni, és akkor mondtam, hát hogy, hát az ön segít abban, hogy tegyük ABC sorrendbe a gyerekek nevét. Mosolyogtam, mert nem ez volt a lényeg, az ABC sorrend, csak ő az ő jogász adottságaiból ezt futotta. Na hát ez csak ugye a vicc kedvéért mondom.
0: Az egyik lánya követi önt a pályán, a másik nem követi önt a pályán. Ez hogy alakult?
1: A nagyobbik lányom, ő alkatilag jó volt, és ő a balettintézetbe járt. De ő ott végzett 2 évet, de nem érezte ott jól magát, annál is inkább, hogy valahogy ő, amiben felnőtt ott nálam, azzal szemben ott az a vasfegyelem, és akkor én azt mondtam, hogy én akkor őt kiveszem a balettintézetből. Nagyon csodálkoztak rajta, mert akkor évente több ezer gyerek ment jelentkezni, és olyan még nem volt, hogy valaki önként elmenjen. De aztán akkor ő végül a művészi tornával a ritmikus gimnasztika kinőtt, azzal foglalkozott, és jelenleg is avval foglalkozik, és egy nagyon jó működő iskolája van művelődési házakban több kollégának a részvételével. Kisebbik lányom pedig úgy érezte, hogy neki nincsenek olyan kitűnő táncos adottságai, avval együtt is nagyon szerette ezt csinálni, és szerintem jól is csinálta. Ő aztán nyelvtanítással nagyon értékes munkát végez, de nagyon szereti a táncot, és szívesen csinálja.
0: A nyelvek szeretete, a nyelvtudás, az az ön mindennapjaiban is jelen van a mai napig.
1: Igen.
0: Úgy tudom, hogy még most is olvas németül,
1: olvasok,
0: és ha talál olyan szót, amit nem ismer, azt még szótározza.
1: Igen, azért, mert akikkel így találkozom, azok mindig csodálkoznak, hogy én már 100 éves vagyok, és papírforma szerint nekem hűlni kellene, és ezt nem csinálom úgy, ahogy ők ezt várnák.
0: Tartsa meg ezt a jó szokását.
1: Na, és akkor azért azt gondolom, hogyha németül olvasok, akkor nem fogok butulni, és azon kívül minden nap reggel, mikor fölkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.

0: Az idén 100 esztendős P.Ács Valinál jártunk a vendégségben, és a tánciskolájáról szólt mai műsorunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarzóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkert Rudolf nevében is, Bakanitát hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Újabb izraeli légi csapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat, 7 meghaltak, további 7 ember megsérült. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait a térségből. Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott az újabb éjszakai orosz dróntámadásokban Ukrajnában. Moszkva több mint 200 repülőszerkezetet indított, ezek többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil halt meg, többen megsérültek. Ismét kitört Indonéziában a legutóbbi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében népszerű Flores-szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember halt meg a kitörések miatt. Idehaza az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak futó záporok. A nyugati ország részben megerősödik a szél. Délután általában 24 és 29, késő este 12 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 21-23 fokosak.
1: Műsorajánlat. Zene és személyiségfejlődés.
3: Egy hangszerek a megszólaltatása, jobb kéz, bal kéz, más csinál. Ez egy differenciált agyi dolog. A zenél, annak minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalad ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Mert én zenészek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni.
1: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Záborszky Kálmán karmester, címzetes zenei igazgató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
4: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a felnőtté válásról fogunk beszélgetni. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt van velem
5: Panna,
6: Toncsi
7: és Panni.
5: Mit gondoltok, mikor válik valaki felnőtté?
4: Szerintem akkor, hogyha képes felelősséget vállalni a tetteiért, és képes felmérni a tetteinek a súlyát.
5: Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, az, hogy valaki betölti a 18. életévét, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mostantól akkor felnőtt. Nyilván jogokat kap, választási jog, stb., de attól még ő nem válik felnőtté. Az, hogy felnőtté válunk, az része annak, hogy munkát vállalsz, el tudod tartani magad, felelősséget vállalsz a tetteidért.
4: Ezért van nagyon sok fiatal, akire már 16 évesen is rámondhatnám, hogy felnőtt, meg van olyan, aki 22 évesen is teljesen éretlen.
5: Igen, van olyan, aki 16 évesen félárva lesz, belekényszerül, hogy segít a családnak az eltartásába, munkába jár, és a szükség miatt felnőtt lesz, és emiatt nem élheti meg teljesen a gyerekkorát.
6: Hát ezeket hívjuk parentifikálódott gyerekeknek, akik már olyan hamar belekényszerülnek egy élethelyzetbe. Ti mit gondoltok erről? Ti is parentifikálódott gyerekek vagytok?
7: Már 18 vagyok. Szerintem bennem van ilyen rész határozottan, mivel a szüleim kiköltöztek Olaszországba, és én körülbelül 1-1.5 évet egyedül, illetve a nagymamámmal éltem. Még most is van, hogy egyedül kell egy picit lennem, és ez nagy mértékben hozzájárult az érettségemhez, a felelősség tudatomhoz is. Viszont, hogyha valakinek ez hiányzik az életéből, akkor lehet, hogy ez az életévállás elég el tud húzódni. Szóval én talán kicsit korainak is érzem néha azokat a dolgokat, amiket teszek, hogyha egyedül vagyok, hogy mosogatok. Be kell osztanom az időmet úgy, hogy a tanulásra is maradjon idő, a szociális életemre, de arra is, hogy akkor éppen tegyem be a mosást és egyebek. Viszont ezt nem érzem, hogy ez még a koromból adódóan kötelességem lenne, viszont nem is egy földtől elrugaszkodott dolog.
5: Igen, sokan vannak, akik mondjuk 30 évesen is elváltak és visszaköltöztek a családjukhoz, de ugyanúgy dolgoznak, pénzt keresnek, felnőttek, de ugyanúgy a szüleikkel élnek az élethelyzetük miatt. Ugye ezt nevezik mama hotelnek, amikor valaki felnőttként még a szüleinél lakik. Nyilván ez egyáltalán nem baj. Mindenkinek ez máskor alakul ki, hogy érzelmileg mikor fejlődött annyira, hogy elköltözhet, el tudja magát tartani. Nyilván gyerekként az egy biztonságérzetet ad, hogy hazamész, van főtt étel, vár otthon a család, és hogy nem neked kell még mindent megcsinálnod. Gyerekként még nem érezzük a súlyát, hogy számlákat kell fizetni, meg ilyenek. Tehát sokkal kényelmesebb.
8: És ti hogy élitek meg a felnőtté válást? Hogy érzitek, hol tartotok?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szűk egy hete taposom a felnőtt élet igencsak kevéssé kitaposott ösvényét, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok minden nem úgy változott meg, ahogy erre számítottam. Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok, és az élethelyzetem az továbbra is ugyanaz, mint ami gyerekként volt. Az, hogy mikortól kéne elkezdenem érezni azt a nyomást, hogy függetlenednem kéne, mert mégiscsak felnőtt vagyok, nem tudom. Mert szerintem ez a pillanat minden emberben máskor jön el. De például az, hogy ahogy te is mondtad, Tuncsi, hogy jár ez jogokkal, szerintem ez jár kötelezettségekkel is. És eltekintve attól, hogy mi is segítünk otthon házi munkában, meg mosogatni, meg ilyenek, de most már elvárja tőlem nyilván az állam azt, hogy sokkal jobban figyeljek oda a törvények betartására, hiszen ezt már másképp büntetik. Az, hogy a szüleimnek a szemében milyen elvárások változtak, erről még nem tájékoztattak, úgyhogy gyanítom, hogy nagyon még semmilyen, de ez majd idővel változni fog. Viszont, ahogy az adás elején is említettem, most már nekem igenis felelősséget kell vállalnom azért, amit csinálok, meg amit mondok, meg ahogy csinálom, az most már sokkal fajsúlyosabb, mint 1-2 évvel ezelőtt.
7: Egyébként a születésnapon napján érezted, hogy ez egy vízválasztó az életedben?
4: Na ez az, hogy nem. És nem tudom, hogy miért nem, és hogy kellette volna. És nyilván megvolt bennem az az érzés, hogy hú, ha most már felnőtt vagyok, de az, hogy itt most minden megváltozik és fenekestül felfordul, az nem.
7: Nem vetettél számot az életedről?
4: Egyébként de még így sem érzem azt, hogy változott. Mert te érezted, amikor betöltötted a 18-at?
7: Igen, én elgondolkodtam azon a tényen, hogy már nem vagyok gyerek, ezért már az emberek sem úgy fognak hozzám állni, mint egy gyerekhez, és a hibákat, amiket vétek, már vagy jobban ki fogják emelni, vagy kevésbé fogják tolerálni.
4: Én meg nem vagyok biztos abban, hogy a felnőttek másképp fognak már nem tekinteni, és nem úgy, mint egy gyerekre.
7: Szerintem, mivel jogokat kapsz, ezért az ügyintézés is rád fog korlátozni. Szóval neked kell majd elmenned a bankba, bizonyos dolgokat aláírni. Hozzátenném, az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
4: Eddig se vittem haza.
7: Hát én az érettségi lapomról beszélek, szóval, hogy az így nem opcionális. Viszont én olyan boldog voltam, hogy amiért nem kellett plusz egy napot felszámolnom, hogy én most hazaviszem, aláíratom, visszahozom, elfelejtem. Szóval én nagyon boldog voltam, aláírtam, visszaadtam. Nem mondom, hogy ez a legnagyobb felelősségvállalás, de ez egy határozott lépése volt az életemnek.
5: Igen, sok nehézség van a felnőtté válásban, a sok kötelezettség, de ugyanakkor nagyon sok jó dologgal is jár nyilvánvalóan, amiket mondtál, hogy nem kell mindig mindenért engedélyt kérni. Egy részből könnyebb is. Nyilván sok nehézség van, amiken túl kell lépni. Egy idő után az ember hozzászokik, hogyha már egyedül él, hogyha magának intéz mindent, de ez az első években nehéz. Mondjuk erről én még nem tudok túl sokat, de majd annak is eljön az ideje.
7: Nekem is vannak olyan dolgok, amik motiválnak, de szeretnék majd egy lakást, ez mindegy, hogy most bérlem vagy veszem, amiben én hazamehetek, esetleg a barátommal ott élhetek. Engem ez már vonz, és szerintem 2 évvel ezelőtt nekem ez nem lett volna egy szükség. Én úgy gondoltam volna, hogy miért élhetek múzeumban még otthon, mert szerintem ez a kor még nem kötelezi az embert arra, hogy költözön egyből. Viszont most már inkább kecsegtető, vagyis várom már, hogy egyszer én is elmondhassam, hogy megyek haza, és akkor a kis lakásomra gondolok, és szoktam gondolkodni lenni az életemen is, amilyen lesz majd sokkal később, amikor összeházasodom, az ilyen lesz majd a barátnőimben megünneplem, a különböző lépéseket, hogy miket fogok csinálni, mik a céljaim, és szerintem ez jár egyfajta érettséggel is.
4: De ezt azért érzed kecsegtetőbbnek, mert 18 lettél, vagy van más is, ami ezt befolyásolta?
7: Szerintem éppen amiatt, mert megtapasztaltam, hogy milyen egyedül élni, és már nem úgy tekintek rá, mint egy akadály, vagy mint egy nehézség, hanem megtapasztaltam azt, hogy milyen, és hogy én ezt hogyan alakítanám, hogyha tényleg egyedül élnék a saját lakásomban.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
8: Nekem kicsit más a szituációm, mint nektek, mert én nyáron leszek 18, tehát én efekedve várom az összes bulit, meg fesztivált, amire azután elmehetek. Amúgy el is felejtettem, hogy 18 leszek a nyáron, és most, ahogy anyával beszéltük meg, hogy akkor miket tervezünk a nyárra, meg hogy mennénk el nyaralni, és hogy én milyen eseményeken vennék részt, és mondtam neki, hogy anya, figyelj, nem lenne baj, ha szülinapom után rögtön van a Colorado Fesztivál, elmehetnék erre a fesztiválra, és azt mondta, hogy Panna, ezért már nem kell engedélyt kérned, mert hogy már 18 leszel, úgyhogy ezek után már csak beszéljük meg, hogy hova szeretnél elmenni, és mikor, és akkor megnézzük, hogy egyezik-e a naptárral. Tehát nekem az volt meglepő, hogy már nem engedélyt kell kérnem, csak szimplán oda menni és megbeszélni, hogy ekkor meg ekkor ezt és ezt szeretném csinálni.
7: Igen, ezt én is tapasztaltam, csak én abban, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne elutazni barátnőkkel, vagy a barátommal, és arra gondoltam, hogy most tulajdonképpen semmi nem tart vissza, hogy én lefoglaljak egy hotelszobát. Mert ugye eddig az volt bennem, hogy hát nem utazhatok el, mert ahhoz kell egy szülő, mert a foglaláshoz egy 18 éven felülnek ott kell lennie. Emiatt volt, hogy már barátnőkkel nyaraltam, csak ott az anyukájuk teljesen más. Viszont ez engem nagyon motivál, és nagyon szeretnék sokat utazgatni majd.
4: Én annak örülök nagyon, és azt vártam a legjobban, hogy mivel ez egy jogi határ is, ugyan, de hivatkozhatok most már erre úgy, hogy de hát én felnőtt vagyok, ergo nekem más nem mondja meg, hogy mit csináljak. Tehát, hogyha én úgy döntök, hogy elmegyek egyik este valahova, és hazajövök este 10:30-kor, akkor nem mondja azt senki, hogy már pedig nem mész sehova. És nem olyan gyakori, hogy ilyen a valóságban megtörténik otthon, és nem csak elképzelem, de akkor is jó, hogy ebben már egy nagyobb rugalmasságot tudok belevinni, például koncert esetén.
8: Most nagyot nevetek ezen, mert pont múlt héten volt egy ilyen vitánk anyukámmal, hogy ezzel érveltem neki, hogy valamilyen nevelésbeli kérdésbe szólt bele, szabályozzák otthon a telefonhasználatot, és akkor az volt a reakcióm, hogy anya, lehet, hogy nem mindjárt 18 évesen kezdeném el azt, hogy ki mikor hogyan használhat telefont, és akkor erről azt reagálta, hogy most akkor, ha betöltöd a 18-et, akkor mindenre az lesz a válasz, hogy nem, mert felnőtt vagy. És amúgy igen.
4: Igen.
8: Tehát, hogy meg 18 évet várok arra, hogy ez legyen a válaszom. Úgyhogy én ezt ki fogom használni.
5: Hát nyilván, amíg kiskorúak vagyunk, addig folyamatosan mondogatják, hogy én felelek érted, stb. Azért egy nagy kő esik le az ember szívéről, mikor már elmondhatja azt, hogy én felelek saját magamért. Tehát elmész valahova, történik valami, nem a szüleidet fogják elővenni, hanem neked kell ezért felelősséget vállalni, mert már nagykorú vagy.
4: Pont pár napja ketten voltunk otthon az öcsémmel, viccelődtem vele, hogy most aztán különösen figyeljünk oda, hogy mit csinálunk, mert most már engem vesznek érte elő, úgyhogy próbáljunk meg normálisak lenni. Sikerült eddig, ha minden jól megy tovább, akkor így is fog maradni. De egyébként ebben az elején túlba volt belegondolni, és nem rögtön éreztem a súlyát a szülinapomon, csak hogy egy kicsit visszautaljak a te kérdésedre is, Panni, hogy sokkal nagyobb felelősség terhel már engem 18 évesként, mint korábban, tulajdonképpen az élet minden területén. Főleg autóvezetés előtt állva, pláne nagyon durva belegondolni abba, hogy ha én balesetet okozok, vagy balesetet szenvedek el, akkor mik vonatkoznak rám, mikkel vádolhatnak meg, amivel egyébként egy 18 év alatt itt nem biztos, hogy meg tudnának vádolni.
7: És szerintetek ez a 18 éves korhatár, ez elegendő ahhoz, hogy egy ember tényleg éretté váljon?
8: Most lehet, hogy meg fogtok kövezni, de szerintem még sok is. Tehát én 16 éves kortól mondanám egy embert felnőttnek. Azért, mert én már 12 évesen éreztem magam bizonyos szituációkba annyira érettnek, mint egy felnőtt, és 16 évesen meg már pláne. Néha így azt érzem, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket sokkal jobban meg tudtok oldani, mint egy felnőtt, és reálisabban látom a dolgokat, meg két lépés távolságból, és akkor meg nagyon rosszul esik az, hogy nem kezelnek felnőttként. Itt vagyok 16
6: 17 évesen, és a családi vacsoránál a gyerekasztalhoz ültetnek le a 12 éves Zoárkával beszélgetni. Én ezeken felszoktam háborodni azért, mert sokkal szívesebben beszélgetnék a szülők asztalánál, és erről mindig a Petőfi Sándor vers jut eszembe. A 19. század költői, nem tudom, hogy nektek megvannak.
4: Igen,
6: mindig az a vers jut eszembe, hogy mindenki egyenlő asztalnál, egyenlő feltét.
9: Majd a jobbnak asztalánál mindenki egyaránt.
4: Egyaránt foglal helyet.
6: Igen, úgyhogy...
4: A bőség kosarából mindenki egyaránt vehet.
6: Ugye? Igen, azt a minden, igen, csak
4: milyen
6: ülök.
4: Mondod az olaszul is, hogy
6: nem akarsz lefordítom. Tehát mindig ez a vers jut eszembe, hogy én is szeretném, én is akarom, és közben meg lehet, hogy csak túlhabzsolni szeretem az életet, hogy mindent azonnal, és meg kell tanulni várni, meg türelmesnek lenni, de közben nem.
4: Nagyon tudok ezzel azonosulni, mert nagyon sok esetben én is ugyanezt éreztem. Konkrét példával élve én is ezt a ki hol ül az asztalnál kérdést hoznám ide, ami nagyobb társaságok esetén kifejezetten zavaró volt, már 16-17 évesen is. De úgy gondolom, az, hogy ki mikortól felnőtt, az minden embernél másképp jön el, és emiatt nagyon nehéz megszabni egy bizonyos korhatárt. Nyilván, aki korai érett, téged panna, zavarni fog elég sok minden, tudom, mert én is ilyen voltam, és engem is nagyon sok minden zavart. 15-6 évesen nem engednek ide-oda ezt vagy azt csinálni, a sajnos ennek hangot is adtam, és most az a megnyugvás, hogy ezt megtehetem, az egy csak egy megnyugvás.
7: Szerintem ez eléggé becsapós, hogy ki hogyan gondolja magát éretnek, mert ha visszagondolok, és ez pont olyan dolog, mint például a 12 éves húgom esete, hogy ő teljesen azt hiszi, hogy igaza van az apukámmal szemben, és azt hiszi, hogy csak neki lehet igaza, és ő pont úgy csinál mindent az életében, ahogy ezt neki kell, mert ő úgy érzi, hogy az a helyes. És szerintem egy csomóan így vagyunk, hogy azt érezzük a leghitelesebbnek, amit mi gondolunk. Én mindig úgy gondoltam magamra, hogy egy picit érette vagyok a korosztályomnál, és ezt a visszacsatolást is kaptam. Viszont, amikor visszanézem magamról videókat, vagy a naplómat visszaolvasom, akkor néha így elgondolkodom, hogy lehet, hogy nem teljesen így volt, és emiatt én sosem merem már magamról azt mondani, hogy na, készen vagyok, nincs hova fejlődnöm, mert úgy érzem, hogy néha magamról sem tudom teljesen. Ez tényleg egy fals kép tud lenni.
4: Jó, papoltik tanul ugyebár. Nagyon sok olyan embert ismerek a környezetemben, akik vagy velem egykorúak, vagy idősebbek nálam, és közel sem viselkednek úgy, mint ahogy azt a koruk megindokolná.
6: Eszembe jutott most az, hogy végignézek az osztályomon, és a 3/4 18 éves. És nekem tesi órán volt ez a legszembetűnőbb, amikor mindenki ökörködik, mindenki játsza a lovat.
4: Mint egy 10 éves, de
6: de tényleg így összeresztjük őket, és nem tesiztem, mert nem volt ott a cuccom. Kívülről néztem egy barátnőm meg a fiúkat, hogy ott szórakoznak. Az jutott eszembe, hogy ezek érett 18 éves felnőtt emberek, akik elmehetnek szavazni, és hogy fognak felelősség teljes döntést hozni úgy, hogy szerintem megkérdezem tőlük, hogy mi az a politika, és nem tudják megmondani.
7: Egyébként szerintetek is előbb érnek a nők, mint a férfiak?
6: Igen!
9: Igen, ez egyértelműen így van.
7: Egyszer utána olvastam ennek. Vannak férfiak, akik kb. 55 éves korukra érnek meg.
6: Apukám.
7: Addig tudnak élni.
4: Mint ahogy az ellenkező is van bizony. Van az egy erő kutatás
7: készült. Persze. Én ezért kérdeztem tőletek, hogy mi a véleményetek, mit tapasztaltok.
6: Mert
7: a kutatás az egy dolog, ez egy statisztika, de én is azt tapasztalom. Körülnézek én is az osztálytermen, de csak 6 fiú van. De hát az a 6 is milyen. Amúgy ebből a 6-ból, de lehetem, hogy 7 van, szóval ebből a 7-ből 3 bejött kopasszan tegnap előtt. És csak azért, mert miért ne? És nekem is lehetne ilyen szabad elvűségem, szóval én is élhetném így az életet, de rájöttem, hogy egy lányt sokkal kevésbé látnám ilyen helyzetbe, hogy ma most bejött a nem tudom Anna kopaszon. Nyilván vannak olyan lányok, akik éretlenebbek, szóval ez nem teljesen fekete-fehér, én ezt nem állítom. Meg a fiú osztálytársaim közül is vannak, akiknek jobb meglátásai vannak, és nagyon jó barátaim is vannak. Jól lehet velük beszélgetni, szóval ez nem egy ellenük irányuló dolog, csak kíváncsi voltam a véleményetekre.
9: Az is egy érettséget mutat, hogy órákon rászólnak 5-ször az osztályra. Ki van a töri tanár már? Látszik, hogy vörös a feje. Lassan ideg összeroppanást kap szegény, és én ott ülök, és sajnálom is, csöndbe vagyok, úgy ülök, mint egy deszka, hogy semmiben ne tudjon belekötni, és vannak lányok, lányok egyaránt, fiúk, akik folytatják a baromkodást, a beszélgetést, és ilyenkor nem értem, hogy az érettségük az ilyenkor milyen szinten van, hogy ennyire nincsenek tekintettel egy tanárra. Azok után, hogy látják, hogy ez mennyire rosszul esik a tanárnak, mégis folytatják.
4: Ez nem tőle független, én is ugyanígy elgondolkozom ezen, amikor látom, hogy fiú osztálytársaim, évfolyamtársaim némelyik órákon miket csinálnak, hát számomra ez érthetetlen.
9: Igen, és mondjuk kapnak emiatt egy órai munka egyest, és akkor otthon meg, bocsánat a kifejezésre, de jön a hattyúk halála, hogy ő nem csinál semmit, és utána a tanárt kérik számon, és a tanár iszza meg a levét, mert nem vállalja érte a felelősséget.
4: Jó, de Doncsi, ennek vannak vonzatai. Az, hogy nem lehet haladni az anyaggal, mert az órának a 45 percéből 40 perc az fegyelmezéssel telik el, amíg ott tartunk, hogy TikTok generációt nevelünk ki, és ezért van az, hogy azzal telik egy óra, hogy a szerencsétlen gyereknek a szövegért és okoz gondot, és matek órai példánál maradva nem lehet építeni trigonometriára, mert az egyszerű, hagyományos összeadás, kivonás és hasonló műveletek nem mennek zsigerből. Akkor miről beszélünk?
7: De ez majd nekik lesz rossz, amikor érettségizni kell, és nem tudnak majd semmit.
9: Hát igen, van olyan, hogy a fél osztály már könyörök, hogy fejezzék be, mert ma mi róvásunkra megy ez az egész, tehát mi nem tudunk haladni a tananyaggal, nekünk lesz sokkal nehezebb az érettségi.
6: Én szerintem az első évben, második hetében üvöltettem le az osztálytársaimat, hogy akkor befejeztük, és azóta amúgy mindenki fülét farkát behúzza, ha én szólok neki, hogy akkor figyeljünk oda az órára, és pont idén van az az év, hogy már érettségi előtt vagyunk, és azért mindenkinek számítanak a jegyei, és még most is vannak olyan órák, például német vagy informatika, ahol annyira nem figyelünk, mint kéne, de hogy egy töri órán abszolút szólok nekik, hogy akkor ezt most befejeztük, mert hogy ez mindenkinek fontos, és mindenkinek kell, majd az érettségihez, meg az élethez, és akkor ők is felfogják azt, hogy csöndbe maradunk, ha mi nem is akarunk figyelni, akkor legalább többieket ne zavarják. És akkor a kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy mit gondoltok a 16 éves tankötelezettségről? Hogy szerintetek is 16 éves korig kéne tankötelezettnek lenni valakinek?
9: Itt megint visszajön szerintem ez a munkavállalás, hogy van, aki rákényszerül, hogy otthagyja az iskolát, mert olyan családi helyzetben van, hogy nem engedheti meg, hogy iskola mellett még munkába is járjon, hanem akkor betöltötte a 16. életévét, akkor elkezd dolgozni. Ez nyilván van, akinek jó, hogy csak 16 év a tankötelezettség, de attól függetlenül szerintem sokan vannak, akik úgy vannak, hogy az iskola egy nyűg, és abba akarják hagyni, de ez a mi javunkat szolgálja, hogy ne olyan felnőttek legyünk, akik semmit nem tudnak a világról, hanem hogyha beszélgetünk valakivel, akkor hozzá tudjunk szólni dolgokhoz, és értelmes beszélgetéseket tudjunk folytatni, és ne az legyen, hogy egy olyan emberrel beszélsz, aki 10 osztályt végzett, vagy 8 osztályt, és ő meg van elégedve. Ezzel nyilván nem baj, vannak, akik így élnek sikeresek, de attól függetlenül sokkal jobb egy olyan emberrel beszélni, aki szofisztikáltabb és értelmesebb dolgokról tud társalogni.
7: Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy egyáltalán van tankötelezettség, másrészt pedig egy csomó ember úgy gondolja, hogy az iskola számára felesleges. Hogyha azt a maradék 2 évet még lejárja, szóval 18 éves koráig marad, akkor sem fog valószínűleg jellemében megváltozni az ember. Szóval most ez a 2 év, én nem látom azt ebben igazából, hogy nagy változást hozna, hogyha valaki már eltökélt a 16 éves korában, hogy ő ezzel nem szeretne abszolút semmit kezdeni. Nyilván szülők mondják, hogy maradnod kell, érettségizd legalább le. Viszont én meg tudom érteni azokat az embereket, akik úgy vannak vele, hogy egy életük van, ők mondjuk utazni szeretnének, vagy másfajta megoldást keresni az életben, és ezért én nem fogom elítélni őket. Én szeretnék egy érettségit, szeretnék majd diplomázni, de nem ítélem el ezeket az embereket.
10: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: Mi az az egy dolog vagy vágy, ami ott van bennetek, hogy 18 évesen meg szeretnétek csinálni, vagy esetleg meg is csináltátok?
6: Én utazni szeretnék, minél többet, minden mennyiségben.
9: Én is engedély nélkül, hogy akkor, amikor akarok, utazhassak, amennyit akarok.
7: Igen, ez a szabadság megérése nekem is, hogy hotelt foglalni, utazni, és csak ott lenni a pillanatban, pláne érettségi után, mert akkor nagyon érezni fogom ezt, hogy már érettségi megvolt, saját a szabadság, a nyár. Én ezt szeretném, erre vágyom.
4: Én kibővíteném a kört, én azt mondanám, hogy a függetlenedés. Elsősorban a szüleimtől, a családomtól, de ezt ne úgy értse senki, hogy teljesen elszakadni tőlük, és aztán egyszer elmenni, és vissza se fordulni, vissza se nézni soha többet, hanem az a szabadság, amit 12-13 évesen elképzeltem, hogy na majd, ha felnőtt leszek, ezt meg tudjam élni. Minél előbb, így 18 évesen.
10: Ez volt a Válaszutak. Ma a felnőtté válásról beszélgettünk. Én Panni vagyok, és itt volt velem
4: Kristóf,
5: Toncsi
11: és Panna.
4: Hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcaston, valamint a MediaClick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Belényi Barbara és Mohácsi Edit, a hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok.
12: 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás? Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Meghoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégháznál@mtva.hu címre. Várunk!
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A Kossuth Rádió Mezőkovácsházán FM 88,3. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
4: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
0: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Cserhát-Surányi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Cserhát-Surány Nógrád vármegyei község Balassagyarmattól 20 kilométerre délkeletre. A település nevét 1138-ban a Dömösi Prépostság alapító levelében Suránynak írták. Árpád-kori templomát 1344-ben gótikus stílusúra építették át. A törökök kiűzése után csak a 18. század elején népesedett be újra a falu. A római katolikus templomát az évszázadok során többször átépítették. Nyolcszögletű tornya a 16. század elejéről származik. Jelenlegi formáját 1934-ben kapta, amikor új szárnyal bővítették. Szent István tiszteletére szentelték. István király trónra lépését követően Magyarország keresztényé tételéért bencés szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai lettek a vallásos és a kulturális életnek, de az állami adminisztrációnak is. Elrendelte a vasárnap megszentelését, és minden 10 falu számára templom építését. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, a pogánykorból származó népszokásokhoz, ha azok az új hittel nem ellenkeztek. A Szent István tiszteletére szentelt Cserhát-Surányi templom 30 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 209 kilós harangot Szlezák László mester öntötte Budapesten 1921-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. Vlagyimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól.
2: Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyors hajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
2: A keleti határ mentén süt a nap, helyenként futózáporok előfordulhatnak. 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton lesz hűvösebb.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A háború lezárását sürgette az ukrán

0: Nek. Ez ma már a múlté. Így kezdődik az ukrán elnök Vlagyimir Putyinnak címzett nyílt levele. A csütörtökön nyilvánosságra hozott dokumentum példátlan, mivel ez az első eset a 4 éve tartó háborúban, hogy Volodymyr Zelenszky hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek. A levél egy gúnyos megjegyzéssel folytatódik. Az ukrán elnök azt írja, az ukránok többsége ma annak örül, hogy a drónjaink látogatást tettek az ön szentpétervári fórumán. Volodymyr Zelenszky ezzel arra utalt, hogy a héten Ukrajnának sikerült felrobbantani az orosz nagyváros olajterminálját. Az ukrán elnök ezután felsorolja, hogy a háború szerinte mennyi kárt okozott Oroszországnak és Ukrajnának, majd a tárgyra tér. Hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint az orosz és az ukrán nép egyaránt a konfliktus lezárásában érdekelt, ezért találkozóra hívja Vlagyimir Putyint. Volodymyr Zelenszky kiemeli, hogy a korábbi javaslatokkal szemben a helyszín sem Moszkva, sem Kijev nem lehet, mivel egyiküknek sincs keresnivalója a másik ország fővárosában. Az ukrán vezető Svájcot, Törökországot vagy valamelyik arab országot tartaná alkalmasnak a béketárgyalások helyszínének. Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón reagált a megkeresésre. Az orosz elnök nem zárkózott el a találkozótól, ugyanakkor visszautasította a béketárgyalások alatti tűzszünet lehetőségét, illetve jelezte, hogy kétségei vannak az ukrán tárgyalófél legitimitása felől. Csak olyan emberekkel állapodhatunk meg, akiknek joguk van ilyen megállapodásokat kötni. Több lehetőség is van. Ez lehet az ukrán parlament házelnöke, vagy talán maga Zelenszky is. Látnunk kell, hogy ezek a dokumentumok milyen jogi következményekkel járnának. A lényeg az, hogy ha van szándék, akkor megtaláljuk a megoldást, fogalmazott Vlagyimir Putyin, aki Alaszkát említette meg a találkozó lehetséges helyszíneként. Az amerikai elnök lelkesen fogadta, hogy az orosz és az ukrán vezető végre tárgyalóasztalhoz ülne. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok sokat tett egy ilyen találkozó létrejöttéért. Örülök, hogy felvetették a találkozó lehetőségét. Szerintem sok közünk volt ehhez. Nagyszerű lenne, ha megvalósulna, mondta Donald Trump. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a korábbi egyeztetések során milyen orosz és ukrán kompromisszumokról esett szó. Közben az amerikai képviselőházban megszavazták az Ukrajnának szánt összesen mintegy 9 milliárd dolláros támogatást. A javaslat most a szenátus elé kerül, sokan azonban kétlik, hogy a republikánus többségű felsőház jóvá hagyja azt.
1: Vannak tárgyalások Volodymyr Zelenszky ukrán elnök budapesti látogatásáról. Ezt mondta a Magyar Hangnak az ukrán nagykövet. Magyar Péter korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak visszaadásáról, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel. Ambrus Róbert összeállítása.
2: Áttörést értünk el.
3: Óriási eredményt ért el Magyarország.
4: Óriási sikert értünk el.
5: Ukrajna vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adnia a kárpátaljai magyarok elvett jogait. Magyar Péter azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaállítja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
4: Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
5: A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodása a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel.
4: Nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
5: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. A látogatásról információk jutottak el a laphoz, ezek után pedig megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetséget. Sándor Fegyír közölte, tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról, de a nagykövet szerint még nincs konkrét időpont. Az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, a kisebbségi jogokról szóló megállapodást az Unió által megkövetelt ukrajnai reformok is elősegítették. A bizottság üdvözli a Magyarország és Ukrajna közötti konstruktív tárgyalásokat és a megállapodást az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogairól.

0: Ez egyértelmű jelzése annak, hogy Magyarország és Ukrajna képes megoldani régóta függőben lévő problémákat, mondta a szóvivő. Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárnia Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kiev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
1: Déli krónika.
2: Márciushoz képest 1%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban.
3: A KSH első becslése szerint a legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában.
2: Átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány tegnapi ülésén, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a csomag mindazt a jogállamisági feltételrendszert jelenti, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Illés Anna összefoglalója.
4: A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
5: Közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
4: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
5: Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
4: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőkealapkezelők és úgy magántőkealapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napirenden lévő kérdés, hogy a magántőkealapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőkealapok mögött.
5: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy a kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget.
2: Jövőre ismét széles körben visszavezethetik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát. Szakemberek szerint addig azonban több ponton is módosítani szükséges a szabályozást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
6: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét.
7: Ezt még hétfőn jelentette be a pénzügyminiszter a parlamentben. Kármán András hangsúlyozta, szükségük van a magyar mikro- és egyéni vállalkozóknak, valamint az önfoglalkoztatóknak olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem jár adminisztrációs teherrel. A kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban vezették be. Az adózási forma lényege az volt, hogy havi 50 ezer forint befizetésével a főállású vállalkozók teljes adó- és járulék kötelezettségüket teljesíteni tudták. Az Orbán kormány 2022-ben a rendszerben tapasztalt visszaélésekre hivatkozva szigorított a szabályokon és csökkentette a résztvevők körét. A GKI gazdaságkutató ZRT szerint 35 ezer katás vállalkozás szűnt meg ezután, s mintegy 264 ezer alakult át.
8: Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előrevette a kormány ezt az adózási formát.
7: Ezt már az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke mondta a Kossuth Rádióban. Németh László kiemelte, üdvözlik, hogy a tárcavezető széleskörű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. A szakember hangsúlyozta, rendezni kellene a katások nyugdíj és társadalom biztosítási helyzetét, mivel jelenleg egy év katás jogviszony kevesebb, mint egy év szolgálati időnek számít a nyugdíj alapszámításakor, és a figyelembe vett összeg is eltér a havi nettó keresettől.
8: Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
7: Az IPOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a kata alkalmazását tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Szorgalmazzák, hogy a katások magánszemélyek mellett ismét számlázhassanak cégeknek is. Hozzátette, a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre.
8: Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben se kapták meg azt a például a Széchenyi kártyát, vagy az egyik támogatást hitelt.
7: A GKI gazdaságkutató ZRT becslése alapján a jövőre tervezett új szabályozással 250-270 ezer munkavállaló térhet vissza a katás adózási formához.
2: Több mint negyedmillió embert érintene a férfiak 40 nyugdíjrendszer bevezetése. Erről beszélt Farkas András, nyugdíj szakértő a Kossuth Rádióban.
3: Emlékeztetett arra, hogy a kormányfő első körben támogatta azt a javaslatot, mely szerint 40 év munkaviszony után a nőkhöz hasonlóan a férfiak is nyugdíjba mehessenek. Farkas András hangsúlyozta, a Nők 40 program rendkívül népszerű, annak feltételeit azonban nem lenne célszerű változtatás nélkül alkalmazni.
9: Több mint negyedmillióan vannak ebbe a korcsoportba. Én nem is a 60-tól néztem, hanem a 62-65 közötti három évjáratot, mert általában a világon mindenhol a nyugdíjkorhatár betöltése előtti három évben engedélyeznek csak ilyen típusú korhatár előtti nyugdíjba vonulást. Ez 260-270 ezer férfit érinthetne, és hát ha ilyen sikeres lenne mondjuk ez az új férfi kedvezményes nyugdíj, pontosabban a nemektől független kedvezményesen igénybe vehető nyugdíj, akkor ez a férfiaknál is jelentős részben oda vezetne, hogy a korhatár betöltése előtt már igénybe vehetnék, és igénybe is akarnák venni ezt a nyugdíjat.
2: A csapatzászló átadás átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb szertartása, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, a Honvéd vezérkar főnöke Sándor Zsolt ünnepélyes beosztás és zászló átvételén.
3: Ruszin Szendi Romulus parlamenti beszédében úgy fogalmazott, a ceremónia megadja a tiszteletet azoknak, akiket ez megillet, és támogatja azt is, hogy a honvédség ismét önmaga lehessen, erős, büszke és tisztelt. Hangsúlyozta, a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. A miniszter szerint ahhoz, hogy a biztonságot meg lehessen védeni, a szabadságot pedig megőrizni, ütőképes haderőre van szükség.
10: Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk, és kötelességünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek. Ehhez azonban nem elegendő a modern haditechnika vagy a fejlesztések sora. A legerősebb fegyver mindig maga az egyén, a katona marad. Sándor Zsolt vezérezős úr személyében olyan katonát köszönhetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak rendelte alá.
2: A választás óta eltelt időben Érdemben emelkedett a Tisza párt támogatottsága, derült ki a Závetsz Research felméréséből, amely szerint jelenleg mintegy 3 millióval többen támogatják a kormánypártot, mint a Fideszt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez az előny a Tisza párt újfajta politizálásának köszönhető. Kis Júlia Lilla összeállítása.
11: Óriási a Tisza párt előnye, a biztos szavazók körében 72%-on áll a kormánypárt, ez derült ki az Závetsz Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A Fidesz 20%-on áll a felmérés szerint, ami hazánk, a DK és a kutyapárt támogatottsága megegyezik azzal az eredménnyel, amit a választásokon elértek. A választást a Tisza párt nyerte április 12-én, akkor a szavazatok 53,18%-át szerezték meg, a választási rendszer miatt ez bő kétharmados eredménynek felel meg. Az viszont már most látszik, hogy a teljes népességben és a biztos pártválasztók között is jelentősen nőtt mostanra a Tisza előnye. A felmérés szerint a jelenlegi kormánypárt a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében előnyt élvez a Fidesszel szemben. Ezek közül is a legnagyobb különbség a 18-39 évesek és a fővárosiak körében mutatkozik. Nem ez az egyetlen kutatócég, amely az áprilisi választás óta a Tisza előnyét mérte. Egy hónapja a Medián is a kormánypárt nagy arányú támogatottságát mutatta ki. Akkor a biztos szavazók 70%-a szavazott volna a Tisza pártra, míg a Fidesz mellett 23% tartott ki. De a 21 kutatóközpont májusi felmérése is hasonló eredményt hozott. Az ő adataik szerint a biztos választóknak most már a 71%-a szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig csak 21%.
12: Azt látom, hogy a Fidesz összeomló félben van.
11: Egy új típusú politizálás tarthatja fenn a Tisza tábor lelkesedését. Erről a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Horn Gábor szerint ilyen még nem volt Magyarországon.
12: Ez a új típusú politizálás, ahol azt az érzést adja Magyar Péter és a Tisza a választóinak, az ő mögött állóknak, hogy részesei a politikának, hogy ők alakítják a politikát. Ez egy olyan új elem, ami megtartja, föntartja ezt a lelkesedést, hogy meddig azt nem tudom, de ilyet én még Magyarországon az elmúlt 36 évben nem láttam.
11: Horn Gábor hozzátette, Magyar Péter politikája túlmutat egy kormányváltáson, és egy másik Magyarországot ígér.
2: Országos tisztújító kongresszus tart jövő szombaton a Fidesz.
3: Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, a párt minden szinten és döntéshozatali fórumán a választási vereség okainak megfogalmazásán dolgozik.
13: A kongresszusi központban lesz. Ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig, és ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban.
2: A Megyei Jogú Városok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
3: Cserpalkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott. De ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
14: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjármű adó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
2: Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentését a Szolidaritás pártja.
3: Székely Sándor elnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerintük inkább azzal kellene költséget csökkenteni, hogy racionalizálják az önkormányzati rendszert, például azzal, hogy több kisebb települést összevonnak egy önkormányzat alá.
15: Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja. Ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Tehát ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet.
2: Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
3: Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a párbeszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a nemzeti alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
16: Itt nagyon széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy A-ról B-re.
3: 1:30 lesz, 5 perc múlva.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hivatalos megkeresést küldött az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyin nem zárkózott el a találkozótól. Szó volt arról, hogy átfogó korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó törvénycsomagjavaslat benyújtásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, és hamarosan beszámolunk arról, hogy eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
1: Déli krónika.
2: Immár 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok hetét. Az esemény ma kezdődő nyitó hétvégéjét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a rendezvényre látogatókat.
3: Június 8-a és 14-e között pedig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság készül változatos és izgalmas programokkal. A programsorozat megnyitóján az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természetvédők munkája, mivel a környezetvédelme és szeretete nélkül hosszú távon nem biztosítható a fenntartható jövő. Kajdos László hozzátette, a minisztérium kiemelt feladata a környezeti értékek iránti felelősségvállalás.
17: Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták, hogy legyen szó a vízhelyzetről, az aszályról, az erdeink állapotáról, vagy éppen a környezetet érintő beruházások körüli vitákról. Mind azt jelzik, a magyar emberek egyre jobban figyelnek, egyre fontosabb számukra az őket körülvelő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható és jövőbe mutató döntéseket. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak.
2: Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcságazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban.
3: Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
18: Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerőhiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a moráljával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerőhiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiség is hiány van.
2: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
3: Harcoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogramonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
19: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélheti az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk el szenvedni tejtermelés tekintetében.
2: Karnyújtásnyira van a nyári szünet, a vakáció alatt változik a gyerekek napirendje, és akár felborulhat a táplálkozási rutinjuk is. Az NNGK szerint a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt. Felhívják a figyelmet, a cukros üdítők helyett a vizet és gyümölcsöt érdemes előtérbe helyezni. Nagy Viktória összeállítása.
20: Ami mindenképpen más a többi időszakhoz képest, hogy megjelennek nyáron a friss zöldségek, gyümölcsök, úgyhogy én is a kisfiamnak igyekszem minél többet adni ezekből.
21: Sok szülő törekszik arra, hogy gyermeke egészségesen étkezzen. A közelgő szünidőben viszont sokaknak nehezebb lehet az, hogy erre odafigyeljenek.
22: Az a rendszer, ami egy iskola évben történik, hogy reggel korán fölkelnek, elmennek az iskolába megvan a 10 órai szünet, utána az ebéd, uzsonna, tehát ez teljesen föl tud borulni egy nyári szünetben.
21: Ezt már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ dietetikusa mondta a közmédiában. Mihály Kinga hozzátette, a szünetben a szigorúbb napirend kiesésével sokszor a nassolás kerül előtérbe. A nyári melegben nagyon fontos a folyadékpótlás, és a gyerekek, fiatalok gyakran a cukros üdítőket választják, ami viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
22: Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamintartalma, ásványanyag tartalmát, tehát tudjuk javasolni, de abból sem javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
21: A dietetikus hangsúlyozta, nyáron számtalan gyümölcs áll rendelkezésre, ezért azok fogyasztását javasolják a magas rost és vitamintartalom miatt. Kiemelte a vízfogyasztás jelentőségét, hangsúlyozta, hogy az óvodáskorú gyerekek esetében a szülőknek és nagyszülőknek nagy felelősségük van abban, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak.
22: Itassák, mert a gyerek játék közben elfelejt inni, és nem fog eleget inni, ez még az általános iskola alsó tagozatára is vonatkozik, tehát ott is oda kell figyelni, mert a kisebb gyerekeknek nem biztos, hogy eszébe jut inni.
21: A témával kapcsolatban bővebb információ érhető el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.
2: Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a szakemberek.
3: Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
2: Visszaeső pedofilt fogtak el a rendőrök Budapesten, a 25 éves férfi a gyanú szerint több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló, szemérem sértő fényképeket tett fel az internetre. Korábban hasonló bűncselekmények miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és mivel az újabb bűncselekményeket a próbaidő alatt követte el, ha elítélik, az akkor kiszabott 2 évet is le kell majd ülnie. Víg András információi.
0: A 25 éves férfit egy kőbányai szálláson fogták el a Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai. A pedofilra az amerikai eltűntés kizsákmányol gyermekek nemzeti központja hívta fel a magyar rendőrök figyelmét, miután a férfi tavaly tavasszal és idén év elején több alkalommal is kiskorúakat ábrázoló szemérem sértő fényképeket tett fel az internetre. Mondja Kész Varga Mónika, az NNI szóvivője.
4: Kollégáim a férfit végül május 19-én Budapesten fogták el, majd pedig gyanúsítottként hallgatták ki 3 rendbeli gyermekpornográfia miatt. A férfi a kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését ugyan nem tagadta, de vallomást nem tett.
0: A fővárosi főügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. R. Attila korábban is követett el hasonló bűncselekményeket. 2019-ben és 2020-ban összesen 74 gyermekpornográfia tartalmat osztott meg a közösségi médiában. A Kaposvári járásbíróság 2 év börtönbüntetése ítélte, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette. A próbaidő csak idén szeptemberben járt volna le. Mivel visszaesőről van szó, a pedofil a mostani ügyben a 10 évig terjedő büntetési tétel felső határához közelítő ítéletre számíthat, és még le kell ülnie a próbaidőre felfüggesztett 2 éves büntetését is.
2: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafiboxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csak nem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Falucskai Ivet összeállítása.
5: Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km/h sebesség helyett 122 km/h ment egy autó.
11: Ez volt a legdurvább eset, mondja Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A sofőrt a 6. kerületi Andrássy úton mérte be az egyik telepített trafibox. Rajta kívül mások is lebuktak gyorshajtás miatt a múlt hónapban 6 budapesti kerületben, számolt be a részletekről a szóvivő.
5: Ezek a mérések a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben kerültek mérésre 2026. májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák.
11: Csécsi Soma hangsúlyozta, a budapesti rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra.
5: Különösen az egyik legfőbb baleseti veszélyforrása a sebesség túllépésre. Sajnos azt kell mondjam, hogy a sebesség túllépés még mindig vezető baleseti ok, és a budapesti rendőrfőkapitányság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek a sebességhatárok be legyenek tartva.
11: Rendőrségi statisztikák szerint a közúti balesetek 70%-a 3 fő okra vezethető vissza. A gyorshajtásra, az elsőbbség meg nem adására és a kanyarodási irányváltási szabályok megsértésére. Ezek közül a gyorshajtás az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű baleseti ok. Statisztikai adatok alapján a közúti tragédiák nagyjából 1/3 a megengedett sebesség túllépése miatt történik. A járművek sebessége közvetlenül befolyásolja az ütközések erejét és a sérülések súlyosságát, illetve gyorshajtásnál a reakció idő is kevesebb manőverezést tesz lehetővé.
3: Itt a Krónika.
2: LPG, vagyis cseppfolyósított gáztárolók robbantak fel csütörtökön a mexikói főváros közelében. A hatóságok szerint egy illegális telephelyről lehet szó.
3: A beszámolók alapján 4 tartály robbanhatott föl, és több mint 2000 embert kellett kitelepíteni a térségből. A hírek szerint többen megsérültek, de halálos áldozat nincs.
2: Ismét kitört Indonéziában a Levotobi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét.
3: A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. 2 évvel ezelőtt 10 ember halt meg a kitörések miatt. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a Föld legaktívabb vulkanikus területének számít.
1: Millós percek.
3: Az útinform tájékoztatása szerint torlódás van az M1-esen a főváros felé, Tatától Biatorbágyig, főleg a külső sávban. Sok helyen araszolva halad a kocsisor, emiatt jelentősen megnőtt a menetidő. Pontják a terelést az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mize és Táborfalva között csak egy sáv járható, több mint 8 kilométeres a torlódás. Egy műszaki hibás autó nehezíti az előrejutást az M1-esen a főváros felé. Herceghalom térségében a 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Kábeleket fektetnek az 51-es főúton a 72-es és 77-es kilométer között. A forgalom fél pályán halad, mindkét irányban torlódnak a járművek. Dolgoznak az 52-es főúton, Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, ott is dugó alakult ki.
2: A fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, továbbá az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei utat is. A korlátozások miatt az érintett BKK járatok módosított forgalmi rend szerint közlekednek, a mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: Lassú felmelegedés következik be a következő napokban. Kevés csapadék várható az ország területén, frissítő záporok kevés helyen fordulnak elő. A részleteket Förhéz Adrientől halljuk. Szervusz, Adri!
7: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Holnaptól valóban lépcsőzetes melegedés kezdődik, de ma egy harmad gyenge hidegfront miatt átmenetileg megtorpant ez a melegedés. A hidegfront előfutáraként a magas szintű felhőzet, a fátyol felhőzet vastagodik meg nyugatról kelet felé haladva. Majd alacsonyabb szinteken is megjelennek felhők. Egyre szűrtebb, ágyattabb napsütésre számíthatunk is, és szomorkásra fordul az idő. Ma délután elvétve alakulhat ki egy-egy futózápor, és az északnyugati szél nagy területen megélénkül. Zömmel 24-25 fok körül ingadozik a hőmérséklet, a nyugati részeken ennél frissebb, hűvösebb a levegő. Estétől a délnyugati harmadban, majd délen és délkeleten lehetséges egy-egy jelentéktelen zápor, néhol zivatar is. Holnap napközben pedig a keleti ország részben nagyobb, nyugaton kisebb, csekélyebb a csapadék esélye. A déli órákban erős, helyenként nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így a következő napokban a szabadban mindenképpen figyeljenek a megfelelő bőr- és szemvédelemre. Köszönöm a figyelmet!
2: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Besenyei Márk és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
23: Finnország ellen lép pályára ma a magyar labdarúgó válogatott. Újpesti győzelem a férfi futsal NB1 döntőjének harmadik összecsapásán. Sérülése és műtétje miatt a dzsúdós Özbas Szofi csak jövő márciusban térhet vissza a tatamira. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
23: Felkészülési mérkőzésen Finnország ellen játszik a magyar labdarúgó válogatott ma 19 óra 45 perctől a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadja csapatunk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezeken a találkozókon búcsúzik a Nemzeti Együttestől Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves kapusa a finnek ellen várhatóan a kezdő csapatban kap helyet. Őt hallják most.
24: Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Az, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Ezzel sikerült hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember.
23: A szövetségi kapitány Márko Rossz és Szappanos Pétert méltatta, kiemelve a válogatottnál betöltött szerepét.
9: Szapi egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben, a csapaton belül, az öltözön belül egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek. Ez pedig mi kell az embernek? Proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal. Tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak. Noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben és számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
23: A jövő héten csütörtökön kezdődő világbajnokság előtt álló labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein a 4 évvel ezelőtti VB ezüstérmes Franciaország meglepetésre 1-0-ás előnyről 2-1-re kikapott Elefántcsontparttól Nantban. Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szintén hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett Irakkal. További eredmények: Svédország-Görögország 2-2, Csehország-Guatemala 3-1, Dél-Korea-Szálvádor 1-0, Panama-Dominikai Köztársaság 4-2, és az egyik társasgazda Szerbia 5-1, Mexikó 5-1-re verte Szerbiát. Andoni Iraola lesz veszi át az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot, Kerkezmilost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool irányítását. A spanyol szakember, aki a holland Arne Slotot váltja a kispadon, a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, amellyel a 6. Európa Liga indulást érő helyen végzett az angol élvonalbeli bajnokságban, és amelyben együtt dolgozott Kerkezmilossal. A vezetőedző szerződése egy idényre szól. A férfi futsal NB1 döntőjének 3. összecsapásán az Újpest 4-2-re nyert a vendég Nyíregyháza ellen, és 2-1-re vezet az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban, amely hétfőn 20 órától folytatódik a nyírségiek otthonában. Az újpestiek 4. gólját Szerman Márk lőtte, aki Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
10: Eddig mondhatjuk, hogy te vagy az MVP-je ennek a döntőnek, 3 meccs, 3 gól, de hogy jött össze ez a győzelem?
12: Megint egy erőn felül is nyújtottunk, és ezúton szeretném a szurkolóknak is megköszönni, mert pokoli hangulatot varázsoltak is, mindenen át tudnak minket segíteni, és a csapat is az utolsó másodpercig hitt benne. Ha valami kulcsa lehetett, akkor az a mentalitás és a küzdésünk.
10: Hétfőn ezen kívül a mentalitáson kívül szakmailag vagy taktikailag mit kell átvinni, hogy akár le is zárhassátok majd ezt a párharcot?
12: Valamit ki kell találnunk idegen, mert az utolsó két fellépésünk picit vízilabda meccsre sikeredett, és sajnos nem a mi javunkra, az biztos, hogy arra figyelnünk kell, hogy az elején ne kapjunk gólt, és minél tovább csináljunk egy szoros mérkőzést, mert azért a Nyíregyháza erőbe fárad a végére, és próbálni ezt kihasználni valahogy hétfőn.
23: Az újpestiek játékosa Czerman Márk után a Nyíregyháza futsal csapatának vezetőedzője Lovas Norbert is összegzette az NB1 döntőjének 3. összecsapását követően Gozsovics Dávidnak.
13: A
10: ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
13: Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a dolgunkat.
10: A frissítésen kívül mit gondolsz, mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig?
13: A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy az hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
8: Nemzeti Sport Krónika.
23: Tovább jut a csoportjából a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Mivel a csoportkör harmadik fordulójában 21-18-ra alul maradt Ausztráliával szemben, majd a negyedik körben 17-6-ra verte Mongóliát, így harmadikként lépett tovább. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat Lettországgal játszik a 8 közé jutásért. Jelentős változásokon megy át a Diósgyőr női kosárlabda csapata. A bajnoki ezüstérmes együttesből jó néhány meghatározó játékos távozott. Magyar Gergely vezetőedző, aki a szakmai igazgatóként és utánpótlás akadémiai vezetőként a klubnál maradó kapitány, szövetségi kapitány Völgyi Péter helyére került, a csapatépítés körüli bizonytalanságról is beszél.
14: Az egész országban sok egyesületnél kérdőjelek vannak a sportfinanszírozás tekintetében. Egyrészt az erőviszonyokat se tudjuk jelen pillanatban, nem sok csapat jelentett még be játékosokat, illetve azt, hogy hogyan állnak a csapatépítése. Így a saját helyünket sem tudjuk feltétlenül meghatározni, hogy hova rangsoroljuk magunkat. Mindenféleképpen egy érdekes szezon lesz, de ahogy eddig is, ezután is a DVTK-nak az lesz a célja, hogy a lehető legjobb eredményt érje. Az a fajta edző vagyok, és nyilván ehhez próbáljuk a keretet is kialakítani, ahol a védekezés az alap. Nemzetközi szinten, de már akár a magyar bajnokságban sem lehet hatékony és agresszív védekezés nélkül érvényesülni. Ebből kiindulva pedig a gyors támadójátékot fogjuk erőltetni, de ahogy én mindig is szoktam mondani, én az arany középutat szeretném megtalálni. Vannak olyan időszakai egy mérkőzésnek, amikor szükség van a gyors játékra, és vannak olyanok, amikor pedig a kontrollált játékot kell, hogy játssza egy csapat. Én mindig is annak a híve voltam, hogy ennek a kettőnek a megfelelő arányát megtaláljuk. Folyamatban van a csapatépítés, keressük a külföldi játékosokat, akik betölthetik azokat a posztokat, amelyeken lyukosak vagyunk jelen pillanatban. Vannak előre haladott a tárgyalások, vannak puhatolózások, tehát mindenféleképpen fognak még új játékosok érkezni.
23: Holnap és vasárnap rendezik Budaörsön a judo országos bajnokságot. Egy nagy név biztos hiányzik az indulók névsorából. A kétszeres Európa bajnok, világbajnoki bronzérmes Özbas Szofi ugyanis sérülése miatt műtétre szorul, ezért várhatóan csak jövő márciusban térhet vissza, így több rangos versenyt is kénytelen kihagyni. Bővebbet Szirjenics Miklóstól tudhatnak meg, a Magyar Szövetség sportigazgatóját Szőke Viktória kérdezte.
15: Ő nem fog indulni, mert megsérült, és előző héten kaptuk a hírt, hogy sajnos műteni is kell majd. Nem ott csak az országos bajnokságon, de előreláthatólag a világbajnokságon sem fog indulni. Viszont a Los Angeles 10 programból többen is indulnak, tehát a válogatott magja indul. Nem mindenki a saját súlycsoportjában, mivel az olimpiai kvalifikáció kezdetét veszi júniusban, Mongóliában, és elég hosszú menetelés vár a válogatott versenyzőkre. Viszont van, aki a saját súlycsoportjában, mint például Pupréka, ugye a közelmúlt olimpián kétszer is bronzéremért küzd, illetve bízunk benne, hogy azért majd a fiatalok is megmutatják, hogy mire képesek.
16: Hosszú lesz ez az olimpiai kvalifikáció, amely Ulaanbaatarban kezdődik meg még ebben a hónapban. Mennyire érinti Özbás Szofi hiánya majd érzékenyen a magyar cselgánysportot, a magyar judósportot? Hosszú lesz a folyamat, és be lehet még kapcsolódni, de az, hogy kimaradt számára ez a fontos világbajnokság is, ez mennyire befolyásolhatja az ő pályafutását?
15: A kvalifikációs folyamat nálunk talán a leghosszabb. Úgy néz ki, hogy az első év 50%-ban számít bele a pontszámításba, legjobb hat eredmény számít. Második év a 100%-ban. Az első periódus az 2027. júniusáig fog tartani, szintén ugye Mongóliánál lesz egy váltás. Számításaim szerint, ahogy most néztem, azért, hogyha március környékén visszakapcsolódik a versenyzésben, akkor még 4 olyan nagy versenyen tud részt venni, vagy akár 5 versenyen, amiben benne van az Európa bajnokság, illetve a világbajnokság, illetve több Grand Slam verseny is. A világbajnokság az a sajátossága, hogy a kvalifikációban többet is rendeznek, és 50%-ban két világbajnokság is lesz, illetve az 50% az a pontok egyharmadát adja. A 100% lesz majd a jelentősebb rész, ami a későbbi kiemelésnél is a számításba jöhet.
23: A Nemzetközi Jégkorong Szövetség véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait. Ez alapján nemzeti csapatunk Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán válogatottjával találkozik. Az orosz Mira Andrejeva és a selejtezőből induló lengyel Maja Kvalinska játssza a francia nyílt teniszbajnokság női egyes fináléját. Az elődöntőben a 19 éves Andrejeva 6-1-6-3-ra legyőzte az ukrán Márta Kosztyukot, míg Kvalinska az orosz Diana Snydert múlta fölül 7-6-6-4-re. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
17: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán jellemzően árad, a folyó lábatlanig alacsony, lejjebb igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 20, Budapestnél 21,3, Mohácsnál pedig 22,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 103 cm, 19%, Medve 203, 21, Nagybajcs 159, 22, Gönyű 112, 21, Komárom 160, 20, Esztergom 118, 17, Nagymaros 57, 16, Budapest 159, 15. Dunaújváros 22-12, Dunaföldvár -95-11, Paks 28-13, Dombori 54-14, Baja 143-12, és végül Mohács 151 cm, 11%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 20 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között nincs gázló, az Ipolytorkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 26 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, 110-400. Középen 27 deciméter, 90-400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál -92 cm, 4%. Árpásnál -81-10, Győrnél 250, 29. A Marcal-Móricz-hidánál -32-12. Az Ipoly Balassagyarmatnál -76-8. A Siós-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 106-14, Szekszárdnál 276-40. A Mura Letenyénél 135-18. A Dráva Őrtilosnál -33-22, Barcsnál -52-15, Drávaszabolcsnál 42-15. A Száva Belgrádnál 171 cm, 37%. A Tisza hazai szakaszán Vásáros Naményig apadó, alatta Dombrádig áradó, lejjebb kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 82 cm, 45%, átlag vízmélysége 330 cm, hőfokkal Siófoknál 21,2 fok. A Velencei tó Agárdnál 58 cm, 3%, a víz 20,3 fokos.
18: Műsorajánlat. Kalendárium.
19: Vendégünk Feszbaum Béla, Vígszínház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. Barátom Freddy, felolvasó est a Magyar Zeneházában. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári program kínálata. És gyermekprogramok a Kult kikötőben. Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű Boribon, Bogyó és Babóca.
18: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
20: Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert? Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben?
18: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
25: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
26: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
18: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Áprilisban lassult az ipari termelés éves növekedése. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben a kormány. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. A nyitó hétvégét a Vajdahunyadvárban tartják. Ma még elszórtan kialakulatnak futózáporok, de holnap már többnyire mindenütt napos idő várható. Éjszaka általában 10 és 17, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat.
3: Két keréken a magyar tenger körül, horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
4: Ütköző. A Kossuth Rádió vita.

0: energetikai, kutatásfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programok a következő évek növekedésére is hatással lehetnek. Az uniós források várható felhasználásáról és hozadékáról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Lentner Csaba közgazdász professzort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kezés fogva.
0: No, szeretném elsősorban a hallgatók kedvéért szeretném az elején leszögezni, hogy most a pénzek hazahozatalának ugye a politikai feltételeit ebben az adásban nem vizsgáljuk, kizárólag ugye a gazdaságot és a költségvetést érintő esetleges kritériumokat és minden mást, amit az előzőekben elmondtam. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy ez a 16,4 milliárd hogyan áll össze, van ebben ugye helyreállítási és kohéziós forrás is, illetve a helyreállításinak mekkora hányada érkezhet meg. Azért is érdemes különkezelni ugye ezeket, mert más a felhasználhatósági időkeret, és talán a felhasználók körében is lesz eltérés.
1: Igen, tehát egy akkora pénzösszegről van szó, a helyreállítási alapot és a strukturális alapot, hogyha egybeszámoljuk, ami a magyar GDP-nek a 13%-a. Tehát az éves GDP-nek a 13%-a, és ez úgy tevődik össze a helyreállítási alap, hogy 6,5 milliárd a euró a támogatás, és a hitel része a helyreállítási alapnak, az pedig 3,9 milliárd euró, ez összesen 10,4 milliárd euró. Na most van ez a helyreállítási alap, a hallgatóság véget mondom, ez abból adódik, mikor a évekkel ezelőtt a Covid járvány volt, és hogy a Európai Unió nemzetgazdaságai konszolidálódjanak, elmozduljanak egy hatékonyabb, energiatakarékosabb gazdálkodás irányába, és ebből erre a keretre, mind a támogatási keretre, mind pedig a kedvezményes hitel keretre Magyarország benyújtotta az igényét, és ez 10,4 milliárdot eurót tesz ki. Na most vannak a strukturális alapú kohéziós pénzek, ezek pedig az Európai Uniónak a normál 7 éves költségvetéséből adódnak, a 2021-27-es költségvetési ciklusból, itt pedig hát 7 milliárd euróról van szó, amit még 2500 milliárd forintot tesz ki. Ezek a kohéziós pénzek közlekedésfejlesztésre, szociális környezetvédelemre, felcsoktatás fejlesztésre vannak előirányozva. Na most ennek a két nagy körnek, tehát a Covid utáni helyreállítási alapnak és a folyóköltségvetési pénzeknek az a közös jellemzője, egy általános kategóriát meghatározásokat mondani, hogy az Európai Unió az elmúlt években Magyarországot a horizontális és a jogállamisági feltételek hiánya véget mindkét forrásról lényegében elzárta. Minimális folyósításokra került sor, nagyon minimálisra, és az is igaz, hogy ezeknek a pénzeknek egy része, mint egy 2 milliárd euró már el is veszett a helyreállítási alapból, mert Magyarország kifutott abból a időkeretből, amikor igénybe tudta volna venni, de még mindig van lehetőség, ez egy nagy fejlesztési beruházási rendületet adhatna Magyarországnak, hogyha a következő hónapokban hozzájutnánk ezekhez a pénzekhez.
0: Professzor úr, elnézést, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy elég rosszul halljuk, viszonylag szakadozó a vonal, hogyha esetleg meg tudnánk azt oldani, hogy egy kevésbé szakadozó vonalon beszélgessünk, akkor az nagyon jó lenne. A másik viszont, és ez most jutott eszembe, amit ön az előzőekben mondott, ugye, hogy az inflációt vajon ezek az összegek követték-e? Tehát ez mondjuk még a 3 évvel ezelőtti inflációnak az összege, amit most, amihez hozzájuthat Magyarország, vagy esetleg ezek az összegek követik az adott inflációt?
1: Ezek pénzösszegek euróban vannak meghatározva, és ez azt jelenti, hogy hát eurózónában is volt infláció, nem akkora mértékű, mint Magyarországon. Na most inkább az a helyzet, hogy a jelen pillanatban a forint euró

0: árfolyama nagyon kedvező, lényegesen kedvező néhány évvel ezelőtt, és ezeket a euró milliárdokat, hogyha átszámoljuk forintra, akkor hát egy csökkentett összeg jön ki. Tehát nem mindegy az, hogy a megítélt euró milliárdokat 350-nel vagy 400 vagy 410 forinttal szorultuk be. Az kétségtelen, hogy ezek a pénzek akkor lettek volna még jobbak, hogyha megkapjuk, amikor néhány évvel ezelőtt a igényünket a hitelre, a helyreállítási hitelre és a helyreállítási támogatásra benyújtottuk, illetve hogyha a strukturális kohéziós forrásokat ha folyamatosan kaptuk volna. Tehát az lett volna az igazi, tehát minden pénznek én azt gondolom, hogy örülni kell. Ez az összeg, ha kiáramlik a magyar gazdaságba, alapvetően jobbára beruházásokon fordítódik, és ez a költségvetési pozíciókon is javítani fog ez a 17,4 milliárd euró nekem a számításaim szerint, mint pedig a bérviszonyokon lényegesen javíthat, és közben a lakosságnak a szociális körülményei, komfortérzete, megélhetési viszonyai is tovább javulhatnak.
1: Ugye említettem én azt az előbb, hogy politikai kérdésekről nem beszélgetünk, ugyanakkor a költségvetéssel szemben vannak vagy lesznek az Európai Bizottságnak elvárásai, hogy hogyan kell a magyar gazdaságot átalakítani ahhoz, hogy aztán megkaphassa Magyarország ezeket a pénzeket, és utána a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni. Hogy látja, hogy milyen költségvetési átalakításokra lesz szükség, és akkor itt már is felmerül egy kérdés, hogy az idei évi költségvetésen kell módosítani, vagy majd a jövő évén?
0: Én az intézkedéseket, várható intézkedéseket azokkal kezdeném, amelyekre most rövid távon a magyar kormánynak nem kell reagálni. Tehát a költségvetésre nem fognak kihatást gyakorolni a különadók olyan tekintetben, hogy 2022 és 26 között még az előző kormány megígérte, hogy kivezetik a különadókat. Azonban most az európai, ezt folyamatosan követelték is tőlünk, de most a Tisza kormánnyal szemben megfogalmazódott az, hogy a különadók nem kerülnek mégse kivezetésre, ezt augusztus 31-ig nem lehetne megvalósítani. Tehát ez most, ezt sokat emlegettük annak idején ezeket a különadókat, ez most nem fog megvalósulni. A nyugdíjrendszerbe se kerül lényegesebb változás. A magyar nyugdíjasoknak a kifizetése a GDP-nek mindössze 7,4%-át teszik ki, és ez az Európai Unióban, ez a nyugdíj kifizetés GDP arányosan az egyik legalacsonyabb. Tehát a három legalacsonyabb között vagyunk, tehát nem lesznek intézkedések a nyugdíjrendszer tekintetében sem. Most várhatóan ebből a 2026-os évnek a hátralévő részében. Na most, ami a továbbá költségvetést illeti, költségvetési pozíciókat illeti, az a helyzet, hogy ezek az Európai Uniós pénzek, ezek elszámolás technikailag úgy viselkednek, hogy ugyan nem kaptuk meg a forrásokat, de számos beruházás elkezdődött, vagy már meg is valósult. Na most ezeket a kormány ezeknek a fedezetét nem tudta lehívni az Európai Uniótól, de a nemzeti költségvetésből ezeket megfinanszírozta. Na most, hogyha bejönnek majd a pénzek, akkor lényegében a költségvetésben egy költségvetési többlet fog előállni. Hát így időben mondom ezt a többletet, tehát lesz a pénznek helye, de ez a költségvetésre, ha bejön ez a 16-17 milliárd euró, kétségtelen, hogy kedvező hatást fog kiváltani. Én úgy számolok, hogy a 2027-es év elejére Magyarország talán nem kényszerül rá arra, hogy az államadóság kezelő központon euró és dollár kötvényeket bocsásson ki. Az összehasonlítás véget, vagy érzékeltetés véget mondom, hogy 2026. januárban az államadóság kezelő központ 3 milliárd eurót bocsátott ki, meg 1,2 milliárd dollár kötvényt bocsátott ki. Na most, hogyha nem jöttek, vagy nem jönnének ezek a pénzek, akkor 2027 elején is ezt a 4-5 milliárd eurónak megfelelő összegű kötvényt ki kellene bocsátani, hogy Magyarország finanszírozása zavartalan legyen. Ez kétségtelen egy előnyösebb, pénzügy technikailag egy előnyösebb konstrukció lesz a EU pénzekből történő gazdálkodás. Na most, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy ez a befolyó pénzek aztán milyen területekre kerülnek alapvetően, én azt mondanám egy szóval, hogy infrastruktúra fejlesztésre, vasútfejlesztésre, energiahordozó kapacitások bővítésére, aztán a járműparknak, a vasúti járműpark korszerűsítésére, a héjvonalaknak a korszerűsítésére. Szóval 35 komplett intercity vonatszerelvénynek a beszerzésére, és bérlakásépítésre, kollégiumépítésekre, ahonnan vannak mindig veszélyek is, és itt a nagy beruházások, amiket én felsoroltam most az imént, egy gyenge pontja van mindennek többek között, hogy hát Magyarországon a építőipari és a kivitelezői kapacitások meglehetősen limitáltak, jelenleg is limitáltak, és ott vagyunk bele, ha bejön 16-17 milliárd euró, ez az beruházások lennének, el kell költeni ezt a pénzt lényegébe, hát hogy tudunk ehhez építőipari munkásokat, meg vállalati kapacitásokat rendelni, hát az feladata lesz még a kormánynak, hogy ezt kigondolja és megvalósítsa.
1: Egyébként Európában is, tehát az építőipar területén Európában is hiány van, például szakember hiány, hogyha most erről beszélünk? Most csak találgatom, ugye, hogy honnan lehet esetleg elhívni, vagy áthívni munkaerőt.
0: Hát az nem fog menni a munkaerő, hiszen a Tisza kormánynak az egyik intézkedése, hogy az előző kormány által Magyarországra behívott munkaerőnek, vendégmunkásoknak a limitálását el fogja végezni. Az a megoldás pedig, hogy azokat a szakembereket, kőműveseket, lakatosokat, akik a elmúlt 5-6-7 évben Nyugat-Európába távoztak, mert nem voltak Magyarországon megrendelés, és akkor a mértékben az építőiparban, hogy azok hazajönnének, az csak lehetséges, hogyha a jelenlegi építőipari fizetéseket a új kormány megkétszerezné, meg háromszorozná. Na most én más építőipari kapacitásokat, akik ezeket az energiatározóknak, energiahordozóknak a megépítését ki tudják vitelezni, hát az ilyen jellegű képzett szakemberek, azok hát Magyarországon is hiány van belőlük, de a környező országokban is hiány van. Tehát egyik pillanatról a másikra ezeket a szakembereket, akik a 1000 megawatt kapacitásbővítő energiatárolókat, energiahódozókat kialakítanák, a nap és a szénenergia tárolókat létre tudnák hozni. Hát én ezeket nem látom a környező országokban se, hogy Magyarország ilyen szakemberekre rövid időn belül sort tudna keríteni, hogy behozza őket. És az a helyzet itt, hogy a szélerőműveknél, napenergia tárolóknál, hogy augusztus 31-ig kell befejezni ezeket a folyamatokat, ezeket a beruházási folyamatokat. Tehát az a helyzet, hogy jó a pénz, de hát ezt szakszerűen el kell költeni. De ez még mindig egy kedvezőbb helyzet, mint hogyha nem lenne pénz, abszolút.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a helyreállítási tervről, még ez azért érdekes, amit ön is említett itt az előzőekben, mert ezt ugye időre el kell költeni, vagy hát időre, és akkor ez lenne a nagy kérdésem, hogy itt most tulajdonképpen egy sikeres projektet vagy pályázatot kell megírni mondjuk augusztus 31-éig, vagy már a beruházásnak kell elkészülnie. Ugye 2023-ban az Európai Bizottság már elfogadott egy helyreállítási tervet, nyilván a jelenlegi kormány, ez még az előző kormánynak a javaslata volt. Nyilván az új kormány majd változtat ezen valamennyit, részben itt az idő intervallumhoz igazítja ezeket a beruházásokat. Hogy kell most ezt elképzelni, hogy mi fog történni augusztus 31-éig?
0: Augusztus 31-ig sok mindennek meg kell történni, de ahhoz, hogy az Európai Unió magyar helyreállítási tervvel, vagy mondhatom még beruházási tervvel, hogy érdemben foglalkozzon, ahhoz Magyarországon egy hiperaktív törvényalkotási folyamatnak kell megvalósulni. Azokat a szempontokat, amelyeket a Európai Unió Magyarország vonatkozásában, főleg itt jogállamisági feltételek tekintetében kifogásol, azokat a törvényeket meg kell alkotni az országgyűlésnek, el kell fogadtatni, azaz a meghozott jogszabályoknak egy nemzeti hatályosulása kell, hogy bekövetkezzen. Itt azonban látok veszélyeket. A Magyarországgyűlés által meghozott törvények a köztársasági elnök által kerülnek előírásra, alkotmánybírósági felülvizsgálatra is sor kerülhet. Na most, hogyha ezek a meghozandó törvények, én úgy nem mondom ezeket, ezek a demokrácia törvények idézőjelbe, hogyha elakadnak, nem tudnak hatályba lépni, hát akkor hiába nyújtotta be a Tisza kormány ezt a megújulási beruházási tervet, hát a pénzhez nehezen tud hozzájutni. Tehát én azt mondom, hogy itt augusztus 31-ig a törvényeknek hatályba helyezve meg kell lenni, és a másik az, hogy a pénzeknek az öme az 2026 második felében inkább ősszel, hogyha minden simán menne, meg is kell, hogy érkezzen, és ebből a 16-17 milliárd eurós összegből el kell kezdeni a beruházásokat, új beruházásokat is el kell kezdeni, mint a beszélgetésünkben elhangzott. Vannak olyan építkezések, főleg itt a vasútfejlesztés tekintetében, amik már elkezdődtek a magyar nemzeti költségvetésből előfinanszírozva, de a jogi problémák véget az Európai Unió ezeket még nem adta oda azt a pénzt. Most ezek a simább ugye, hogyha csak ki kell fizetni a számlákat. Tehát itt rengeteg forrás allokációra is sor kell keríteni, és ebben a tárgykörben meg kell említsem azt a megoldási lehetőséget, hogy a pénzek a elfogadott beruházási terv alapján, ha bejönnek az országba, hatályosak a demokrácia törvények, akkor bejön egy olyan megoldás, hát 4 hónap alatt nehéz ezeket elkölteni december 31-ig, még a beruházásokat is nehéz elkezdeni, hiszen közbeszerzési eljárások alá fognak esni. És ugye itt bejön az a lehetőség, én úgy definiálom ezt, hogy a pénzek, a bejött pénzeknek betárolására van lehetőség. Tehát egyszerűen nem költi el, hanem egy állami bankban a magyar kormány elhelyezi ezeket a forrásokat. Ez a Magyar Fejlesztési Bank, elnézést, Magyar Fejlesztési Bank lenne, amelynek a feltőkésítését, illetve a menedzsment cseréjét hát rövid időn belül végrehajtja majd az új kormány, tehát ahhoz, hogy ezek a pénzek betárulásra kerülnek, hogy az EU pénzeknek úgy 40-50%-áról van szó, amelyek egyszerre nem mennek a KKV-hoz, nem mennek a szélerőmű beruházásokra, hanem betárulásra kerülnek. Ez más országok esetében is élt már az Európai Unió ezzel a lehetőséggel, de hát az jóval kisebbek voltak ezek a betárolások, ez ilyen 10-20%-ot jelentenek, tehát hogy egy nemzeti állami fejlesztési bankba beteszik a pénzt, és majd ott menet közben a következő évben esetleg felhasználásuk megtörténik. Na most ez nem egy jelentéktelen dolog, amiről én most beszélek, mert az Európai Uniós pénzekből kell, hogy finanszírozza az új kormány a Demján Sándor tőkeprogramot és a Széchenyi kártya programot, és mint ahogy sokszor beszélgettünk erről a Kossuth Rádióban, hát a Széchenyi kártya programnak az a lényege, hogy a normál banki 10-12%-os hitelek, piaci kamatozású hitelek helyett a vállalkozók forgóalapra, feltöltésre, meg beruházási hitelekre 3%-os kamattal jutottak pénzhez. Na most azt a 9%-ot, ami a kedvezményes 3%, meg a piaci 12%-os kamat között van, azt a magyar költségvetés finanszírozta meg. Na most ettől kezdve, hogyha bejönnek a pénzek, hát ott a EU pénzekből kell ezeket finanszírozni, aminek a technikai kezelésében, mint mondtam, a Magyar Fejlesztési Bank be fog segíteni.
1: Jó, hogy említette a kis- és középvállalkozásokat, éppen erre szerettem volna rákanyarodni, hogy például a helyreállítási alapból, vagy alapnak a pénzeire pályázhatnak-e a kis- és középvállalkozások, tehát hogy ez az összeg, ez segíti-e majd az ő fejlődésüket, vagy inkább majd csak a kohéziós források, ugye leginkább az a projektfinanszírozási alap.
0: Én azt gondolom, hogy lényegesen segíthet a kis- és középvállalkozásoknak a helyzetén a bejövő helyreállítási források, a 10,4 milliárdos összeg. Azonban én azt látom, és megismétlem a már elmondottakat, hogy szükösek a kapacitások, tehát pályázhat egy kis- és középvállalkozó egy-egy naperőműnek a megépítésére, vagy a naperőműhöz kapcsolódó energiatárolónak a megépítésére, azonban, hogyha ehhez nincsen szakembere, nincsen technológiája, akkor hát nem sok eredményt lehet vele elérni a kivitelezés folyamán. De kétségtelen az, hogy itt sok pénzről van szó, ez a pénz ez emelni fogja a fizetőképes keresletet, tehát a munkaerőnek a javadalmazásán, bérezésén segít, tehát munkát ad a társadalomnak, a vállalkozásoknak, kis- és nagyvállalkozásoknak egyaránt, ez megemelheti a GDP-t, javul a költségvetésnek a helyzete, és hát a nemzetközi pénzpiacokról, ahol álláspontunk szerint a turbulenciák folyamatosak lesznek, tehát mindig lesz egy amerikai iráni olajháború, mindig lesz egy térségünkben egy-egy fegyveres konfliktus. Ezek a nemzetközi turbulenciák, én azt gondolom, hogy mindig jelen lesznek Magyarországra nézve, és mindig kitettek leszünk ezeknek a hatásoknak, és hát így hát a hitelpiacokról, kötvénypiacokról, piaci alapon nem kell talán annyi pénzt bevonnunk, hanem a kedvezményes EU hiteleket igénybe tudjuk venni, illetve a támogatást, illetve ami nekünk alanyi jogon járt volna mindig is, a kohéziós forrásokból, az EU 7 éves költségvetéséből folyamatosan pénzhez kell, hogy jussunk. Ennek a modellnek, ami most felépül pénzügypolitikai szempontból, az a lényege, hogy Magyarország finanszírozásában egy átállás történik a piaci forrás beszerzésről egy kedvezményesebb forrás beszerzés irányában. Na most egyenleget egyelőre nem lehet mondani, hogy ennek mi lesz a végeredménye. Most jelenleg az látható, hogy Magyarországnak a pénzügyi kitettsége, a pénzügyi nehézségei oldódni fognak.
1: Kettő percünk marad, professzor úr, szeretném, hogyha még beszélnénk egy keveset a kis- és középvállalkozói szektorról. Már csak azért is, mert ugye ezeknél a pályázatoknál ön is említette ugye a kedvezményes kamatozású hiteleket, illetve hát ugye azok a pályázatok korábban GINOP néven ismertük, ugye ezek a gazdaságfejlesztési pályázatok, ezeket az uniós pénzeket. Ezek eddig úgy működtek, és nyilvánvalóan ebben a jövőben sem lesz nagy változás, hogy ez 50%-os önerőt kell biztosítaniuk ugye a vállalkozásoknak. Szóval, hogy ez a mostani helyzet, ez majd azt is megmutatja, hogy mennyire erős a KKV szektor?
0: Hát igen, én előre mondom, hogy annyira nem lesz erős a hazai kis- és középvállalkozási szektor, hogy a 50%-os önerőt garantálja. Már érdekes dolog, hogy a bérlakásépítés és a kollégiumépítési alprojektben a Kármán András miniszter úr, illetve a kapitány miniszter úr úgy gondolják, hogy ezeknél a beruházásoknál a közpénz az 20%-os arányt enne ki, a magántőke meg 80%-os. Na most én ezt nem látom annyira biztosnak, hogy a tőke ezekben a lakásépítési programokban, kollégiumépítésekben 80, nem is 50%-os, hanem 80%-os önrészt ki tudna tenni. De megoldás lehet az, én azt javaslom megfontolásra, hogy tegyék meg azt a pénzt az államháztartásból, hogy a saját tőke, saját önrésznek a biztosítására az állam a központi költségvetésből adjon forrást az arra érdemes kis- és középvállalkozásoknak, amit majd később nyilván vagy visszafizetnek, tehát ez lehet vízterhes kötelezettséggel járó, vagy anélküli, és akkor így a a állami pénz meg az a kevés magántőke pénz egyesül, és akkor becsatornázva oda az Európai Unióból jött pénzeket, elindulhatnak a kollégium építések és a bérlakás építések és a lakás politikán, lakások fejlesztésén, a lakhatás fejlesztésén keresztül ez az egész gazdaságra egy pozitív felhúzó hatást gyakorolva. Tehát ez egy komplex folyamat, nagyon oda kell figyelni, és hát reméljük, hogy olyan nehézségek nem lépnek be, amit esetleg a kormány ne tudja megoldani.
1: Innen folytatjuk legközelebb. Lennert Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk. Köszönjük szépen valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt nevében hallgatóink figyelmét. Köszönöm, este fél hétkor pedig a napkérdésével várom önöket. Minden jót!
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
5: Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Az Úr közel, a Magyarországi Baptista Egyház műsora.

0: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Bodó Mária. Műveljétek és őrizzétek. Ezt a feladatot kapta az ember a teremtéskor Istentől. De mit is jelent ez pontosan? Vajon észrevesszük a teremtett világ szépségeit körülöttünk? És mi az egyén felelőssége mindezek megőrzésében? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk! Elsőként köszöntöm a stúdióban dr. Rácz István botanikust, dendrológust, címzetes egyetemi tanárt, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány elnökét, és Boros Dávid baptista lelkipásztort, az egyház kommunikációs vezetőjét, aki egyben őstermelő méhész is. Üdvözlöm Önöket!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
0: A teremtett világért való felelősséget, a teremtésvédelmet helyezte a baptista egyháza júniusi hónap fókuszába. Erről gondolkodnánk most mi is ebben a beszélgetésben. Tekinthetünk úgy a természetre, mint Isten könyvére? Vagy Önök tudnak úgy tekinteni rá? Úgy tekintenek rá?
1: Én nem tudom, hogy most magamtól idézek-e, vagy mástól, majd az AI-t megkérdezem, hogy ez kinek a szüleménye, de most az a gondolat van bennem, hogy a teremtés, a természet az egy második Biblia. Tehát tulajdonképpen az, ami szavakban, szimbólumokban, Jézus Krisztus cselekedetében, Isten munkájában le van írva egy könyvben, a Bibliában, az képekben, történésekben, működésekben ott van a természetben is. Van is egy ilyen igevers a római levél elején, hogy Istennek a nagyszerűsége az felfedezhető a természetnek, a teremtett világnak a csodálata kutatása révén.
2: És itt van ez a csodálatos bolygó. Minden rendelkezésre áll az ember számára, amit Isten teremtett. Minden fajta élőlény megtalálja a maga helyét, az ember is. Északról délig, keletről nyugatra. És ami nekem a legcsodálatosabb, hogy bárhova nézek, látom az élet parancsot, azt az életet, ami minden élőlényben van, ami soha nem fog az anyagból csak úgy előállni, akárhány milliárd év alatt, az benne van. Nem?
1: Biztos tanáról is rácsodálkozott arra a szóra a teremtéskönyve legelején, hogy nyüzsögtek a tengerhalai talán. Úgy látszik, hogy mi, akik ilyen természetszeretők vagyunk, mi Istent is erről a nyüzsgő, életszerető, életpártoló oldaláról is ismerünk.
2: Sőt, már ott van a másik oldalon egy nagyon csodálatos megfogalmazás, ez a Károlyi szerint. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eredelre jót. És ez a tekintetre kedves, ez ott van előttem, hogy annyira gyönyörűek a dolgok, a virágok, a fák. Ezt könnyű kimondani, mert mindenki úgy gondolja, hogy hát szépek a virágok, meg a fák természetesen, de az a rendkívüli nagy sokféleség, ami rejtve van a természetben. Hát egy kicsit puskáztam reggel, megnéztem. Van itt 1 millió rovar, amit a tudósok leírtak a föld élővilágából. 11 000 madár. 70 000-nél több fa. És mondhatnánk tovább, hogy hányféle gomba, moha és egyéb. Szóval ez azt is mutatja, hogy van egy olyan sokféleség, ami valahogy úgy lett összeszőve, hogy mindenki megtalálja az élet feltételeit. Ott van az összes megehető és élvezhető gyümölcs és zöldség és az összes többi. Ezeket is könnyen kimondjuk. Próbáljon valaki lombikból előállítani egy olyan karalábét, amit én szeretek. Hát olyan sose lesz. Ugye? Tehát ez van, mert meg lett teremtve.
0: Szerintem meg is alapoztuk akkor azt, hogy miről is fogunk mi itt beszélgetni, és akkor ehhez kapcsolnám azt, hogy mit is jelent ennek fényében a teremtésvédelem kifejezés. Miről is szól maga a teremtésvédelem?
1: Tanárról itt érzékeltettem már az előbb azt, hogy ez egy nagyon komoly, de tulajdonképpen érzékeny egység, egy olyan szövet az egész teremtett világ, ami összetartozik, és ami számomra döbbenetes, hogy miért ki vagyok én, hogy ezt tudnám védeni, vagy tudnám támadni, hogy az Isten ez hozzáférést adott. Azt mondta, hogy a tiétek, hogy éljetek a lehetőségével, és fogyasszátok, és működjetek benne, és talán ez így nincs leírva a Bibliában, de azt hiszem, az eddigi szavainkban is kidő, hogy szeressétek. Tehát, hogy ezt lehet szeretni, és ez is ugye hát a végső parancsolat, a szeretet. Utaltam már az előbb rá, hogy tényleg az alapvető bibliai fogalmak egyszerűen ott vannak beleírva a természethez való kapcsolatunkban, akkor is, hogyha csak végigmegyünk egy utcasoron, és megkóstoljuk a cseresznyéket, amelyek most ott vannak éppen a fákon, vagy a pusztán a látvány, vagy az érzület miatt is.
2: És van egy nagyon figyelemre méltó kifejezés, ami ismétlődik mindjárt a Biblia első lapjain. A teremtett élőlények minden az ő neme szerint lett alkotva. És akkor még hozzá is teszi, és látta Isten, hogy jó, és hogy mindez jó. Tehát ennek a rendje az, hogy mindennek megvan a maga rögzített tulajdonsága, életkerete, rendje. a rögzített tulajdonságok, tehát minden a maga neve szerint, az azt is jelenti, hogy egy csomó olyan nem látható rejtett tulajdonság is van, amit lehet, hogy nem most, hanem majd 5 vagy 10 év múlva, ha még élünk, tudunk majd kibontani a növényből, az állatból. Tehát nem csak annyi a teremtett világ természeti szépsége, amennyit látunk, hanem a nem látható szinteken még fölfoghatatlan mennyiségű olyan elrejtett információ, ami kezdetektől benne van az élőlényekbe. És egy kicsit a mi javunkra is, a lehetőségeink javára.
1: Talán a kérdéshez egy picit visszatérve, hogy miért kell védeni, talán azért, mert mostanában olyan eszköztárunk van, nem csak egy szapóca a jobb kezünkben, vagy egy egyszerűbb fűrész, hanem olyan hatalmas technikai eszköztár, amivel tényleges ráhatásunk lehet akár az egész bolygó működésére. Az úgy, hogy azt hiszem, hogy ez a fejlődés, ha ezt fejlődésnek nevezhetjük technikai értelemben, igen, a felelősségünk is megnövekszik, hiszen nem csak azt, amit a két kezemmel művelek, annak a hatását kell eltűrnem és a környezetemnek, hanem egy sokkal nagyobb hozzáférést szerzett az ember klímához, éghajlathoz, és azt hiszem mindenhez. Nem biztos, hogy ezzel a felelősségérzetünk is felnőtt, és azt hiszem, hogy ezért jön be ez a fogalom, hogy teremtésvédelem hozzátéve. Én nekem nagyon tetszik a Bibliában, mint lelkipásztornak, teológusnak, te mint családapának vagy méhésznek is, hogy úgy van megírva a Biblia, hogy hiába 2000 évvel ezelőtt befejeződött a Biblia szereztetése a hitem szerint, oda nyúlunk 2000 évvel később, és látjuk, hogy van írva a természetről, a modernkor kihívásairól, az abban való felelősségünkről, és ha még élünk még 2000 évet az emberiség, akkor még annak a kornak is majd a kihívásaira, biztos vagyok benne.
0: Akkor nézzünk rá arra a felszólításra is, amit a teremtés történetben olvashatunk, hallhatunk. Műveljétek és őrizzétek. Így szól Isten az emberhez.
2: Hát a művelés önmagában is egy csodálatos dolog. Én nagyon szeretek dolgozni, munkálkodni, kertészkedni. Nagyon fontos, hogy az ember tevőlegesen is részt vegyen a természet életében. Egészen onnantól kezdve, hogy amikor jön egy kisgyerek, és tudom én, valamit talál a fűbe, és akkor utána jön sírva, hogy hát piszkos lett a kezem, akkor neki meg kell mondani, hogy az nem piszok. A talaj az egy szent dolog. Hát először is ugye a talaj összefügg a ős természeti múlttal. Ha nincs fa, nem lett volna fa, erdő, nem lenne talaj sem. És fordítva természetesen. Tehát ezeknek az összefüggésére rá kell mutatni, és rá kell világítani a fiatal nemzedéknek, hogy a technikai világ, meg azok a civilizációs dolgok, amiket magunkra szedünk, az pontos, meg jó is lehet, de nem kell vele túl sok. Tehát munkálkodjunk, és műveljük a természetet, műveljük a kertjeinket, ültessünk fát, éljünk együtt a természettel. Ugye Attenborough-val kapcsolatban is pont fölhoztak egy ilyen példát, hogy a negyedik parancsa neki az volt állítólag, vagy javaslata, ha így mondhatom, mindenki, aki megteheti, legalább 10-15 percet szövődjön bele a természetbe, ha megteheti, minden nap, mert az az alkotásnak a része, és érezze az ember, hogy ő is része ennek az egész csodálatos világnak. És a másik pedig az, hogy valahogy rá kell világítanunk minél gyakrabban, minél inkább arra, hogy ugye a földi jólét, az is egy jó dolog tud lenni, de sokszor még az istenfélő emberek is rabjaival válnak ennek. És ez azzal jár, hogy szépen bedaráljuk és kihasználjuk, túlzottan is kiaknázzuk a földet, azt a csodálatos vékony, hajszálvékony réteget, ami a földbolygót körbeveszi, ami nem egyértelmű, hogy meddig lesz ilyen jó állapotban. Tehát amikor együtt élünk, és műveljük, és használjuk, és kiaknázzuk, akkor ezt tegyük mértékletesen, tegyük bölcsen. Inkább fogjuk vissza magunkat, ne akarjunk annyi mindent, olyan gyorsan, annyira, hogy gyakorlatilag azt a természettől vegyük el ennek az összes erőforrását.
0: Ez a felszólítás, hogy műveljétek és őrizzétek, ez kijelöli végül is az ember nem csak feladatát, hanem a helyét is, hogy hol is az ember helye a teremtésben?
1: Azt gondolom, hogy igen, ahogy a tanár úr itt sorolta az előbb sok-sok fajtát, fafajtát és egyéb élőlényeket, az volt bennem, hogy az embert nem egy üvegfalon kívülre teremtette Isten, hogy ezeket zsebre dugott kézzel nézze, megtanulmányozza, bár vannak ilyen intézmények, ugye zárt környezetben esetleg, hogy csak tanulmányozzuk, hanem azt mondta, hogy menj bele, és adott egy hozzáférést, hogy foglalkozz vele, hass rá, és az is hat rád. és egymás életét segítsétek. Azt hiszem, hogy mi ezt néha most neoprotestánsok, baptisták, vagy bárkik nevébe is mondom, egy picit talán alábecsültük, mert úgy voltunk vele, hogy testvérek, mi itt a Földön csak vándorok vagyunk, megyünk a mennybe, nem számít semmi, de amíg viszont itt vagyunk, addig van felelősségünk a természetért, a családunkért, a munkahelyünkért, a társadalomért, és azt gondolom, hogy mi most tanuljuk, egy picit felelevenítjük, hogy amíg viszont itt vagyunk, addig van dolgunk itt a Földön, és jó bevonódni ebben, nézem a kisgyermekeinket, van nálunk egy kulcsszó, burján. Bármi, ami zöld és él, mi ezt mondja a fiam rá, hogy burján, és nem akarom elmondani, de körülbelül 200-300 növény van így most tavasszal, nyár előn, ugye elszaporítva a házon belül, és majd várjuk, hogy kiültessük a kis paprika, meg mindenféle tövek, nem is biztos, hogy mindig életképes lesz, de maga az, hogy látjuk, hogy ez él, ez mozog, ez történik. Ennek ugyanúgy van egy létjogosultsága, mint nekünk. Azt gondolom, hogy ez a bevonódás, ez mindjárt őrévé is tesz, és védelmezőévé is, hogy ezt nem akarjuk elrontani, ezt a nagyon nagy felelősséget, ezt készek vagyunk magunkra venni.
3: Őstermelő méhészként ön mit tanult meg, mit tapasztalt meg így a teremtett világról, amit korábban mondjuk nem tudott, nem tapasztalt, nem ismert?
1: Igen, hát én úgy lettem méhész, hogy némelyek hívtak szüretelni, vagy házat bontani, vagy építeni, mint vidéki lelkipászat, más megmondta, hogy hát ők pergetnek, akkor elmente velük, és azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen egy méh család az az egyik legkeresztényibb családmodell, amit én ismerek. Kutatók kikutatták, hogy egy tökéletes, tulajdonképpen egy nagyon evangéliumi, önfeláldozó, összetartó családot mutatnak be, és én 20 éve méhészkedek, és minden évben tanulok a méhektől, és kicsit együtt lélegzem velük, ugye nem egy olyan állatfaj a méhecske, mint egy lónak a kis buksiját megsimogatjuk, vagy egy kutyusnak a hátát, hanem az egész rendszert nézzük egyben, és ott van bennünk az a félelem, hogy ennek az egysége föl ne boruljon. És valahogy minden tavasszal úgy megyek ki a méhekhez, hogy várom a feltámadást. Tudom, hogy nekik a tél egy krízis, és olyan jó átélni, hogy átjutottak egy krízisen, egy feltámadást, egy megerősödést élnek meg, és szükségük van talán a mi segítségünkre, de hát nekünk még inkább tanár úr tudna erről többet mondani az övékre, úgyhogy ez egy nagy lelki gyakorlat számomra, és így hobbi.
2: És csodálatos látni a természetben az életerőnek azt a fajta megnyilvánulását, hogy ugye, mint az emberi életben is vannak nehézségek, katasztrófák, elesések és az összes többi. És mondjuk, ami a természetben történik, jön egy földcsuszamlás, egy vulkánkitörés, stb. Eltelik egy-két év, és már benépesül az a teljesen nyers talaj, vagy az a halottnak tűnő környezet. És akkor jönnek az első növénykék, és így szépen a szerves anyag megjelenik ismét annak a halott anyagnak a felszín. Tehát egy olyan fajta életerő sugárzik a természetből, ami egy isteni parancs bennük, ugye a növényekben, állatokban. Én azt hiszem, hogy minden bánatunkat elfelejthetjük, nehézségünket elfelejthetjük, akkor, hogyha igazán rá tudunk csodálkozni. Hadd mondjak el egy kis apró történetet, kint voltunk egy időben Amerikában a dendrológus kutatócsoporttal, és én sok időt töltöttem a fotolaborban, a sötétben. De ment a rádió, a Boston mellett, ez a National Public Radio, és ott volt egy hirdetmény, ami hónapokon átment. Look at the sky, nézd az eget. Tulajdonképpen mi volt a lényege? A nagyvárosban gűriző, élő emberek figyelmét akarta fölhívni ez a kis néhány szavas reklám szövege vagy felkiáltás, hogy nézd az eget, nézd a felhőket, nézd mindazt, ami onnan származik, és eleve ne lógasd az órod, hanem az eget nézd. És ebből egy csomó egyéb dolog is következik, és annyira biztató volt ott a sötét kamrában ezt hallani, hogy look at the sky, hogy nézd az eget. Hát fölfelé kell nézzünk.
3: István, ön dendrológusként, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány vezetőjeként évtizedek óta a fák életét kutatja. Mi az, amit ön megtapasztalt ezáltal a teremtés csodájából?
2: A fák és más növények csodálatosságát dokumentáljuk. Most már 40 év óta, vagy sőt régebb óta a világ fenyőit földolgoztuk egy kétkötetes angol nyelvű díjnyertes monográfiában. De ezt most szeretnénk megcsinálni a lombos fákra is. Ennek még kicsit vagy több jelentőség, vagy több fontossága lesz Magyarország szempontjából, mert ez azt jelenti, hogy kb. 800 féle fa, ami a mérsékelt égövben él, az itt most terítékre kerül. És olyan csodálatosak ezek a fák, olyan sokszínűek, annyi érdekes tulajdonság van bennük, annyi hasznuk van. Ebből is az derül ki, hogy annyira fantáziadús volt az a teremtő gondolat, hogy létrehozzon egy ilyen csodálatos növényvilágot, amiben a fák vezető szerepet töltenek be.
3: Beszélgetésünk végén arra kérném önöket, hogy egy-egy gondolatot fogalmazzanak meg, hogy mit tehetünk azért, hogy erősítsük a kapcsolatunkat a természettel, hogy végső soron minél inkább tudjuk védeni a teremtett világot.
2: Én a magam részéről azt mondom, hogy tegyünk egy apró kis gesztust, hogyha látunk egy letört ágat, akkor azt vigyük el onnan, hogyha megsérül egy fa, akkor azt hozzuk helyre, valahogy vágjuk vissza. Nézzünk olyan szervezeteket vagy akciókat, amik be lehet kapcsolódni. Hát vannak ilyenek, nem csak a szemétszerés, hanem sokkal érdekesebb dolgok és legalább annyira fontos dolgok is vannak, amikbe be lehet kapcsolódni, és tegyük ezt úgy, hogy nem csak azért, mert úgy mondták nekünk meg ezt ajánlották, hanem mert valahol egy isteni természeti környezetnek a sebeit próbáljuk begyógyítani.
1: Számomra is ennek a beszélgetésnek az apró bevonódások sorozata az üzenet, hogy merjünk kicsit tenni. Olyan sokan vagyunk, nem csak a fák vannak sokan, meg az állatvilág, hanem mi emberek is, hogy merjük azt a picit megtenni, egy kis magas ágyást művelni, egy kirándulást szervezni, fölfele nézni, és én nem vagyok dendrológus, tanárul tudnám megmondani, de azért a legtöbb fa az ég felé mutat, hogy nézzünk fel, és közben engedjük, hogy a természet szeretete összekössön bennünket, kikapcsoljon, és aztán bekapcsoljon az Istennek a tervébe, és hogy Istennek a nagyszerűségére irányítsa a figyelmünket.
0: Dr. Rácz István botanikust, dendrológust és Boros Dávid baptista lelkipásztort hallották.

0: Folytatjuk műsorunkat, amelyben a teremtett világ védelméről és az ember, az egyén felelősségéről gondolkodunk. Köszöntöm a stúdióban Pátkai Zsolt, meteorológust. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: Műveljétek és őrizzétek, erről a bibliai felszólításról gondolkodtunk imént. Ön meteorológusként hogy látja, hogy mit jelent ez a bibliai felszólítás? Műveljétek és őrizzétek. Önt hogyan szólítja meg?
1: Ez egyfajta dinamikus egyensúly, azt gondolom, ami lehet, hogy koronként változik, hogy mikor mi az, amit tehetünk és érdemes tenni. Nyilván ma az embernek sokkal nagyobb az eszköztára arra is, hogy romboljon, meg arra is, hogy építsen, helyrehozzon. És én, mint szakember is, meg mint magánember is azért azt látom, hogy valahol egyensúlyt kell keresni abban, hogy a mi igényeinket is ki tudjuk elégíteni a természeti erőforrásokból, de azt úgy tegyük meg, hogy azért ne vegyük el az összeset, hanem maradjon, jusson másoknak is, hogy ezeket közben felelősséggel használjuk fel, lehetőség szerint egyfajta takarékosságra, átgondoltságra törekedve, akár jártunkban, kertünkben, élelmiszerfogyasztásunkban, sok minden tekintetében, és akár a klíma megóvása tekintetében is nyilván, hiszen ugye a szén-dioxid kibocsátásért sokan sokféle módon hozzá tudunk járulni, illetve tudunk ezen mérsékelni.
0: A klímaválságról nagyon-nagyon sokat beszélünk manapság. Arról is, hogy miként változik a klíma, ebben mi az embernek a szerepe, milyen hatással lesz majd az ember életére mindez. Azt bátran kijelenthetjük, hogy igen, változik a klíma?
1: Igen, ezt most már az újabb évek, évtizedek adatai egyértelműen igazolni látszanak, és a különböző nemzetközi testületek, éghajlatváltozási testületek is ezt már nagy valószínűséggel azt állapítják meg, hogy a jelenkori klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. Alapvetően ugye a légkörben felhalmozódó széndioxid az, ami erősíti az üvegházhatást, tehát több hő csapdázódik a föld légkörébe, tehát gyakorlatilag melegszik hosszú évtizedeken, lehet, hogy ez akár évszázados távolatban is. Emiatt megváltoznak az adott országban, térségben időjárási éghajlati viszonyok, eltolódnak éghajlati övek. Akár hazánkban is ezt tapasztalhatjuk, hogy 40 fok nyáron nem volt régen se példa, nélkül 40-es években múlt században. Volt rá példa, de azért, hogy egymás követően nyarakon rendszeressé váljanak, ez azért már valamit jelez abból, hogy valószínűleg itt is egy éghajlati öv eltolódásában vagyunk érintettek.
0: Talán egy fontos kérdés, hogy erről sokat hallunk, de ami felmerül mindig az emberben, hogy rendben, de mit tehetünk mi? Egyszerű kisemberként mit tehet az egyén, aki nem döntéshozó, tehet bármit is?
1: Egyfelől fontos szerintem felismerni azt, hogy az adott egyénnek milyen lehetőségei vannak, és ennek mentén, ennek megfelelően. A legtöbbünknek nyilván a saját kis mikrokörnyezetünk, közvetlen lakókörnyezetünk az, ami a felelőssége, a lehetősége. És ott is azt gondolom, hogy azért sok mindent tehetünk. Úgy, mint összességében a klímaváltozást, ugye nem egy ember tudja megváltoztatni, vagy megfékezni, vagy lecsökkenteni. De egyénként a saját mikrokörnyezetünk klimatikus, mikroklimatikus viszonyainak befolyásolásáért azért elég sokat tehetünk.
0: Például?
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy akinek akár csak egy kicsi telke is van, tehát nem tömbházban él, lehetőleg minél több zöld felülete legyen. Ez különösen a nyári időszakban azért fontos, mert ugye a zöld növényzet párologtat, a párologás az pedig hűti a levegőt, és aztán ugye a növényzettel borított, illetve a burkolt felületek között egy hőmérséklet különbség alakul ki, a hőmérséklet különbségből pedig kis helyi légáramlások alakulnak ki, amik nagyon sokat számítanak egy nyári rekkenő hőségben, amikor egyébként még a szél sem mozdul és elviselhetetlen a meleg, egy kis kellemes szellő már nagyon sokat számít. De az is önmagában, hogy kutatások ezt már több alkalommal kimutatták, hogy egy burkolt felület akár 50-60 fokig is felmelegedhet nyáron, amikor mondjuk a levegő csak úgy 30 fok körül van, és egy erdős, fás, ligetes térségben ugyanekkor pedig kevesebb, mint 30 fok a hőmérséklet. Tehát óriási a különbség akár ilyen mikroklimatikus léptékben.
0: Ez az egyik tanács. Még mit érdemes megfogadnunk?
1: Szintén ide tartozik, azt gondolom, akár egy pici kis kertitó létesítése párolgás lévén, az is sokat enyhíthet az adott helynek a klimatikus, mikroklimatikus viszonyain. Emellett az alkalmazkodás a másik dolog, amivel ha nem tudunk bizonyos dolgokat változtatni, mert túlesik a hatókörünkön, vagy a lehetőségeinken, akkor ahhoz viszont alkalmazkodni szükséges. Erre én az egyik példát arra tudom mondani, hogy saját lakásunknak a hőszigeteltsége, vagy az annak az energiatakarékos módra való átformálása, tehát akár egy hőszigetelő rendszerrel. A saját tapasztalatunk is az, hogy felére csökkent a fűtés igény, és ez rengeteg széndioxid kibocsátástól óvja meg a környezetet. Tehát akár ilyenben is gondolkozhatunk. Aztán a hőszigetelésről sokan arra gondolnak csak, hogy télen kint tartja a hideget, De azért nyáron is jó, mert kicsit lassabban melegszik át a lakás, és ugye nagyon melegek a nyarak. Nem mindegy, hogy azért a klímát azt milyen intenzitással és milyen gyakran kell üzemeltetni. Tehát ott is jelentkezhet akár olyan fajta takarékosság, ami orvosolható, és amit mi meg tudunk tenni.
0: Hogyha egy nagyobb perspektívából nézünk rá a teremtésvédelemre, és egy kicsit visszakapcsolódunk a teremtés történetéhez, akkor mi az a fő szemléletváltás, amit meg kéne tenni az embernek, hogy is lássa az ő helyét a teremtett világban? Ön hogy látja?
1: Azt fontosnak tartanám, hogy kicsit kapcsolódjunk újra a természethez. Hát ezt tapasztalom a munkám során is, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos természeti jelzések üzennek valamit, és nem kell szakmai végzettség ahhoz, hogy az ember felismerje, hogy ott valami olyan időjárás készül, ami fenyegető lehet. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy valószínűleg sokan városi életmódban elvesztettük azt a kapcsolatot a természettel, aminek alapján tudnánk annak a jeleiből olvasni, hogy várható valami. Ugye a Biblia is azért beszél ilyen dolgokról, ugye Jézus számon kéri a farizeusokat, hogy ők tudnak olvasni az ég jeleiből, de más jeleket meg nem tudnak olvasni. Hát nekünk lehet, hogy odáig is el kell jutni, hogy az ég jeleiből is tanuljunk meg olvasni, aztán meg nyilván az isteni egyéb jeleiből is.
0: Ön számára meteorológusként, természettel foglalkozó emberként van olyan bibliai ige, ami kifejezetten fontos, amely ebbe akár iránymutató?
1: Visszautalnék az előző beszélgetésre, szintén a római levél idézett helyére, hogy az Istennek sok tulajdonsága megismerhető a világ értelmes vizsgálata révén. Az ő örök hatalma és istensége, így fogalmaz Pál apostol a római levélben. És ez számomra is, mint hívő ember számára, és mint természettudománnyal foglalkozó ember számára is, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, hogy ezen keresztül is lehet tanulni Istenről. Érdekes a 29. Zsoltár. Az a Zsoltár címe, hogy Isten hatalma a viharban. És érdekes, hogy gondolkoztak róla az ókorban, hogy idézek belőle, az Úr hangja zeng a vizek fölött, menny dörög a dicsőséges Isten, cédrusokat törd el, az Úr hangja letarolja az erdőket, trónol az áradat fölött. Ez valami olyasmit üzen számomra, hogy mi azt gondoljuk, hogy a természetet legyőztük, mert mindenféle jó mérnöki megoldásokkal sok mindentől meg lehet óvni az emberiséget árvizek ellen és egyebek, de hogy a teremtett világ vizsgálata révén, és akár a saját szakmámban is azt látom, hogy egyfajta alázatra kényszeríti az embert, hogyha van benne nyitottság, hogy igen, sok mindenre képes az ember, de hogy a természet fölött még Isten az Úr, és ő mondja meg, és mi nem vagyunk mindenre képesek.
0: A beszélgetésünk végén azzal a kérdésre fordulnék önhöz, hogy mi az az egy-egy lépés, amit akár most nyáron tegyünk meg azért, hogy egy élhetőbb környezet legyen körülöttünk.
1: Azt gondolom, sose késő elkezdeni a mikrokörnyezetünknek a javítását, legyen akár az egy kis virágos kert, vagy valamilyen gyümölcsös kert, tehát hogy faültetés, virágok ültetése, az, ami nem csak esztétikailag szép, hanem tényleg közben azért nevel is. Én azt gondolom, hogyha kint töltünk időt a természetben úgy, mint akik műveljük is azt valamilyen módon, akkor azt gondolom, az nagyon sokat tanít lelkileg is. Talán azt megmerem kockáztatni, hogy Isten is tud szólni vagy tanítani azokon keresztül, amiket tapasztalunk, látunk, hallunk, érzékelünk magunk körül.
0: Pátkai Zsolt meteorológust hallották. Adásunk zárszavaként pedig következzen az Egyenesen a Bibliából című rovatunk, amelyben Balla Péternek, a budapesti Napucai Baptista Gyülekezet lelkipásztorának, a Baptista Teológiai Akadémia oktatójának gondolatait hallhatjuk.
2: Mózes első könyvének második részében a 15. versben ezt olvashatjuk. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Nagy kihívás elé lettem állítva ezzel a témával, mert az Új Szövetségben nehéz olyan textust találnunk, ami kimondottan a teremtésvédelemről szól. Ez a klasszikus igevers, amit szoktak idézni, hogy azért teremtette Isten az embert, hogy őrizze és művelje a kertet. Néhány eredeti kifejezést hagy emelje ki ebből a textusból, ebből a szakaszból. A Septuagintában azt olvashatjuk, hogy az őrzésre egy olyan szót használ a héber szentírásnak a görög fordítása, ami egy ilyen nagyon erős katonai őrizetet is jelöl, illetve a zsidó emberek a törvényhez való hozzáállásukban ezt fejezték ki, hogy megőrizték a szívükben a törvényt. És a kertnek az őrzése, azt gondolom, hogy valami fajta passzivitásnak az érzetét válthatja ki bennünk, hogy ezt nem aktívan kell csinálni, de akinek van kertje, az tudja, hogyha jó állapotban megkapunk egy kertet, akkor azzal bizony munka van, hogy annak az értékét, állagát, szépségét megőrizzük, még akkor is, hogyha nem bogáncskórót terem, mert az csak a bűneset utánban, tehát ezzel aktív feladata volt az első emberpárnak, és a művelés is egy nagyon izgalmas szó, mert a görögnek nincsen külön szava arra, hogy munka, hanem arra van szava, hogy cselekedet, és ugyanez a görög szó található az Új Szövetségben, amikor azt olvassuk, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, ami egy sokszor félreértett ikövers tud lenni, mert ott sem arról van szó, hogy nekem el kéne érni valamit az üdvösségben az én munkámmal, hanem a meglévő üdvösségnek a kvázi kimunkálását jelenti, a gyakorlatba való átültetését. Tehát ez a görög szó szerepel itt is, hogy az első emberpárnak ez a két feladata volt az Édenben, és az az érdekes ebben, hogy a tárgyra exponálunk, hogy a kertet őrizzék, vagy az alanyra, hogy kik őrzik a kertet. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az ember, mint a teremtés koronája van kiemelve ebben a részben is, és két szegmensből hagy közelítse még meg az embernek a teremtését, mert ezt olvassuk a Héber Bibliában, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet, és ez a teremtés a Héberben egy nagyon különleges szó, a bárá szó, ami azt jelenti, hogy Isten a teremtő erejével élve egy különleges folyamatot végez. Még a Szeptuagintában azt olvassuk, hogy Isten csinálta. Tehát egy egészen egyszerű kifejezést olvasunk a görögben, ellenben az Új Szövetségben, amikor azt olvassuk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A teremtésre a görög egy nagyon-nagyon speciális szót használ, ami kvázi egy ilyen műalkotáshoz hasonló műszó. És ezt azért szerettem volna kiemelni, mert a teremtés védelembe masszívan beletartozik az ember, sőt azt gondolnám, hogy a legfontosabb feladatunk a teremtés védelemben az az lenne, hogy az embert védjük a teremtett világon túl, vigyázva egymásra, szeretve egymást, hogy az a terv, amit Isten szeretne kibontakoztatni az új teremtésben, annak inkább segítői legyünk, mint akadályozói egymás életében. Tehát azt gondolom, hogy számomra a teremtés védelemről az első asszociáció az az, hogy a krisztusi, a homo christianus embernek a kiteljesedése, és ez ennek segítése mások életében.
0: Műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják az interneten a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor hangmérnöke Németh László és Pór István, gyártásvezetője Gémesi Erika volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Bodó Máriát hallották. A viszonthallásra.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. A Környezetvédelmi Hatóság eljárást indított a CETL ellen. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár még május elején szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Bár a szennyezést időközben megszüntette, a jogsértések miatt a vízügyi és környezetvédelmi hatóság is bírságot szab ki, tájékoztatott a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mától a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Felrobbant egy tengeri drón Romániában a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket még a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Nikusor dán államfő arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre gyakoribbak a hasonló incidensek. Szerdán tengeriakna sodródott a román tengerpartra, egy hete pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Oroszország szerint ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel a konstancai kikötőbe. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a történtekre reagálva azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent a kelet-európai országokra. Családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott éjszaka az újabb orosz dróntámadások.

0: mint az üzemanyagimport csökkenése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Itthon elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén több mint 10 nemzeti park igazgatósága mutatkozik be. A nyitó hétvégén a budapesti Vajdahunyadvárban tartják a rendezvényeket, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben indul. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már szinte mindenütt több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Éjszaka általában 10 és 17, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Vendégünk Feszbaum Béla, a Vígszínház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. Barátom Freddy, felolvasó est a Magyar Zeneházában. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári program kínálata. És gyermekprogramok a Kult kikötőben. Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű Boribon, Bogyó és Babóca.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez az nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
1: Rádió Színház.
7: A nyomorban érik a férfi erény. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
4: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Negyedik rész. Tovább és tovább.

mikor honfitársam Iszmail pasa, azaz Kmetti tábornok közben járására házi tanítói állással kínáltak meg Hussein Daim pasának a Kabatas városrészben levő konakjában, és az állást elfogadtam, átköltöztem a török városrészbe, és az időtől fogva annak rendje és módja szerint való török vált belőlem. Csak még a nevem nem volt meg hozzá. Ezt pedig megkaptam új főnökömtől, ki megparancsolt a háza népének, hogy resítnek, vagyis deréknek, becsületesnek szólítson, és írástudó voltom szerint adja meg nekem az efendi címét. Ettől fogva Resid efendi lett a hivatalos nevem. Fokról fokra emelkedve a császári diván fő kancellárja házához jutottam, s itt napról napra érintkezhettem az udvari körök legfőbb embereivel, köztük Mithát pasával, a török alkotmány atyával, ki bevezetett Nur Oszmaine medreszébe, kollégiumába, hol a szofták, azaz a növendékpapok társaságában jelen lehettem amaz idők híres hittudósainak, grammatikusainak és jogászainak előadásain. A könyvtárak rendelkezésemre álltak, és azokban a történeti művekben, melyeket eddig csak hírekből ismertem, nem egy olyan dologra akadtam, mely vonatkozással volt a magyar nemzet történetére, s melynek lefordításával megkezdhettem irodalmi pályafutásomat.

0: a magyar nép őstörténetének búvárlására korai ifjúságomban nyertem az első ösztönzést. 1849-et írtak. Komárom kapitulált. Sűrűn szállinkóztak haza mifelénk Dunaszerdahely felé, a Csalló közön át a várból fegyvertelenül útnak eresztett búshonvédek. Kukorica törés ideje volt. Úgy emlékszem rá, mintha ma történt volna. Mi, gyermekek, künn voltunk az öreg orosz Józsi bácsi földjén, Kistejeden, és kukoricát sütöttünk. Velünk ült a körben a gazda is, szép öreg magyar ember, a hosszú haja fésűvel volt összetűzve a feje búbján. Egy rongyos ruhájú honvéd jött felénk az ismert irányból. Meglátszott rajta, hogy nagyon elfáradt, és éhezik. Megkínáltuk kenyérrel és sült kukoricával. Megeredt ajkáról a szó, elmondotta a vár elestének és a maga viszontagságainak szomorú történetét, hogy a németek hogyan köbdöstek a magyar honvéd szemébe, hogyan ütötték, lögdösték a hősöket. Mikor vége volt az elbeszélésnek, megszólalt az öreg orosz Józsi is. Megsimította kezével hosszú haját, megigazította benne a fésüt, és valami különös reménykedés csendült meg szavában.
1: Ne féljetek! Majd eljönnek Ázsiából az ősi magyarok,
0: mondotta, és lelkén bizonyára az a régi néphit rezgett keresztül, mely ősidőktől fogva hiszi szent bizalommal, hogy rajt bocsátanak ismét az ázsiai őshazában élő testvérek, ha végső veszedelem fenyegeti a magyar népet. Tehát vannak ősi magyarok, gondoltam, és ettől az érzéstől azóta sem tudtam megszabadulni. Természetesen következett tehát ebből az a reménységem, hogy Közép-Ázsiában az összehasonlító nyelvtudomány segítségével világosságot vető sugarat lelhetek, mely eloszlatja a homályt a magyar őstörténelem sötét tájairól. Szikla szilárd volt bennem az elhatározás, hogy kiszakítom magam a sztambuli élet elpuhulással fenyegető karjaiból, és útnak indulok Közép-Ázsia még felderítetlen tájai és országai felé.

Magyar Tudományos Akadémia irodalmi munkásságom elismeréseül épp ez időtájt választott meg levelező tagjává, s midőn 1861-ben 4 évi távollét után Pestre visszatértem, hogy megtarthassam székfoglaló értekezésemet, közöltem elhatározásomat az akadémia akkori elnökével, és egyben felvetettem a kérdést, hogy támogatna-e ebben a vállalkozásomban. Az akadémia akkor még nem volt bővében az anyagiaknak, de szerencsére volt 1000 forintja tudományos utazások előmozdítására, és az elnök elhatározta, hogy nekem juttatja a pénzt, ha a magyar nyelvrokonság kutatása véget megyek Ázsia belsejébe, így csábító reménységekkel telve mondottam búcsút Pestnek, és útra keltem másodízben is Konstantinápoly felé. 1862. március havában a Progresso nevű Lloyd gőzösen tengerre szálltam, pűre testemre erősített övemben annyi pénzem volt, hogy számításom szerint Teheránig juthattam vele.

Uramisten, mire nem viszi rá az embert a becsvágy mindennél hatalmasabb ösztökélése? De mit is ér az élet, ha nincs meg benne, vagy már eltompult, erugója és kútforrása minden tetteinknek? Az anyagi jólét, a kitüntetés, a méltóságok dísze tarka játékszer csupán. Fenségesen szépnek csak azt a tudatot lehet mondani, hogy bár a legkisebb dolgokban is szolgálatot tettünk az emberiségnek. Van-e dicsőbb dolog, mint az a reménység, hogyha csak egyetlen egy betűvel is gazdagíthatjuk nyitott könyvét a szellemi életnek? Így gondolkoztam, és így éreztem én, és ebből merítettem erőt, hogy ezerszerte nagyobb veszedelmekbe, küzdelembe és nélkülözésekbe döntöm magam, mint ami nőkben részem volt annak előtte. Nem. Szándékom a fölhevült képzelet, az ismeretlenre való ellenállhatatlan vágyakozás és a kalandok féktelen szomjúhozásának szüleménye volt. Amidőn Perzsiába való utazásom közben egy kis kereskedelmi karavánnal lassan léptetve tartottam fölfelé a Pontus-hegység emelkedésén, és rávetettem pillantásomat a távolba vesző tengerre, először éreztem, hogy szívem összeszorul, és lelkemben a kalandok vágya először kelt tusára vállalkozásom bizonytalanságának és veszedelmeinek riasztó érzetével. Szép tavaszi nap volt. A Propontuszi hegyek közt az első állomásig vivő egész úton fenséges képe és csodás természeti szépségei lassanként elűzték komor gondolataimat, és már-már győzedelmessé vált bennem a rajongás. De midőn este felé betértem a karaván szeráj útállatos piszkos fülkéjébe, aztán leterítettem a puszta földre szőnyegemet, és fáradtan az első lovagló út viszontagságaitól magamnak kellett elkészíteni sovány vacsorámat, akkor erőt vett rajtam helyzetem fagyos komolysága, és első ízben éreztem a különbséget a rideg valóság és a rózsás ábrándok között. A rizskása, melyet főztem, megkozmásodott, a zsír avas volt, s a kenyér, melyet hozzájöttem, a legélvezhetetlenebb fajtából való volt a között, melyet török földön valaha ennem adatott. Éjjeli szállásom a hideg földön minden volt inkább, csak kényelmes nem volt. És hogy mégis mélységes álomba estem, az csak első lovaglásom fáradalmának köszönhettem. A Trapezundból Erzeumba vivő út, Szamarkandig tartó hosszú lovaglásom egy gyakorló iskolája egyáltalán a legkínosabb út volt, melyet valaha jártam, mert mindenek előtt ezen kellett hozzátörődnöm összvér hajcsárokból álló durva, piszkos és vakbuzgó utitársaim kíséretéhez, és ami még ennél is jóval borzalmasabb volt, ezen kellett hozzászoknom a férgekhez, melyektől nyüzsgött minden éjjeli szállásom. Eleinte elég volt ölő és védelmi fegyvernek a hüvelykujjam körme is tolakodó vendégek ellen. A tisztálkodás második stádiuma az volt, hogy az izzó parázs fölé tartottuk ruhánkat. Eközben az állatkák, elkábulva a melegségben, a tűzbe hullottak, és sajátszerű sercegés közben kímúltak tűzhalállal. Ez autodafé hiányában az ember meghintette homokkal a ruháját, s midőn kitette a nap égető sugarainak, a pedikulinák kénytelenek voltak az alsó hűvös rétegből a felső, melegebb rétegre menekülni, akkor aztán könnyűszerrel lerázhatta őket az ember. Ha sem tűz, sem homok nem állott rendelkezésre, az ember letette ruháját egy hangyaboly közelébe, és átengedte az alkalmatlan férgeket a hangyák kényének, amelyek minden irányból megkezdették a támadást, és elhurcolták rágóikban az apró fenevadakat.

Erzerumba érve, hol egykori főnököm, Daim Hussein pasa, a katonai kormányzó látott magánál vendégszeretettel, részem volt újra némi pihenésben. E háznál való tartózkodásom közben ismerkedtem meg egy merőben eredeti módjával annak, hogyan lehet a babonát a rendőrség szolgálatába állítani. A pasa elvesztette drága gyémántos gyűrűjét, s mert azon a napon nem tette ki lábát a házból, jogos volt a föltevése, hogy megkerül, ha csak el nem oroszta egyike az ő nagyszámú szolgáinak. Minthogy minden kutatás hiába való volt, egy csodatévő sejket hivatott magához. Ez leült a ház nagy előcsarnokába, hová már előbb az egész ház népet összecsődítették. Én türelmetlenül vártam az elkövetkezendőket, mikor a sejk, törökös módon keresztbe vetett lábain ülve, egy fekete kakast vett elő a köpenyege alól, és az ölébe téve felszólította a szolgákat, hogy vonuljon el sorra előtte mind, simítsa meg tenyerével gyöngén a kakast, a kezét pedig rejtse tüstént a zsebébe, mert, így szólt a sejk, a kakas menten el fogja árulni a tolvajt egy kukorításával. Amikor a szolga mind elvonult már a sejk előtt, és a kakast megérintette, a sejk mindenkit sorra felszólított, hogy mutassa meg neki a kezét. Valamennyi kéz fekete volt, egynek a kivételével, mely fehér maradt, s melynek gazdájában a tolvaj kilétét nyomban meg is állapították. Mert a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj attól való féltében, hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége emiatt természetes módon kiviláglott. A tolvaj elvette büntetését, a sejk meg a jutalmát. Az örmény fensíkon át a perzsa határig vezető út a legfárasztóbbak egyike az ázsiai utazónak. A szegényes örmény házak, jobbára föld alatti odú valamennyi, a vakontúráshoz hasonlatos, egyetlen egy helységből állnak, melyben a lakó együvé van zsúfolva 10 vagy 20 bivajjal. Örökre felejthetetlen lesz nekem az első éjszaka, mert együtt töltöttem a rosszagú állatokkal, melyeknek társaságában a végletekig gyötri az embert a gőz, a hőség és a féreg. Az ilyen gőzfürdő után pompásan hat az elernyett idegekre az örményfönség fagyos reggeli levegője. Az ember azt sem tudja, hová legyen gyönyörűségében az Isten szabad ege alatt, és újongva szívná magába a levegőt, ha a kis karavánt, még inkább, mint a magános utast, nyomon nem kísérné a félelem a kurd rablók miatt, kiknek hazája a Köruglu hegyszorosnál kezdődik. A Dagar hegyen akadt velük első kalandom. Jéghideg borzadály futott végig tagjaimon, midőn örmény útitársaim könyörgésére, kiknek értékes árumálháit már lerakták a reánk törő rablók, kénytelen voltam felcsapni a gyöngék védőjének, és pisztollyal a kezemben felrohantam a magaslatra, hogy kérdőre vonjam a vakperő úton állókat. Szép erény a bátorság, a férfias elszántság és a halál megvetés, gondoltam magamban, de nem mindig születik vele az emberrel, mert meg kell azt tanulni, és szokni kell hozzája. A Dagar hegyen átélt epizód után sok más támadás és meglepetés ért még későbbi utazásomon, s végezetül annyira vittem, hogy bátran a szemek közé néztem minden veszedelemnek, anélkül, hogy gondoltam volna a halálra. De ragaszkodom ahhoz a meggyőződésemhez, hogy az ember hősnek nem születik, hanem azzá nevelődik. Voltaképpen az önfenntartás ösztöne az a forrás, melyből a hősiesség fakad.

Mikor Diadinnál átkelve a perzsa határon Irán földjére léptem a török effendi szerepében, tehát a síita perzsák szemében a legundokabb szerepben lépve fel, másként a készültségem és iskolám miatt nem lehetett, örökös célpontja lettem a honi földjükön fanatikusabbá és vakmerőbbé váló perzsák gúnyos megjegyzéseinek, kajánságának és akárhányszor tetleges bántalmazásaiknak is. Mintha ifjú koromban nem lett volna elég bőrészem az efféléből, új formát öltve kezdett ismét gyötörni a vallási dühhidrája. Szegi szunni! Szunita ebb, harsogott éjjel és nappal fülembe. Soha sem fogom elfelejteni azt az érzést, melyet Koi utcáján és bazárjában szemközjövő perzsák kaján haragos és megvető pillantása keltett bennem. Az emberek törökül beszélnek itt is, de elég volt a szájamat kinyitni, hogy tiszta sztambuli kiejtésemmel rögtön eláruljam szunnita voltomat. Még pénzen is nagy bajjal kaptam valamit a vakbuzgó néptől. Ha gyakoribb lett volna az érintkezés a perzsák és a törökök közt, bizonyára kevesebb szenvedés ér engem, de én voltam az első oszmán magánember, ki évek óta utazó minőségében perzsa földre lépett, és ennek következtében sok mindennel meg kellett alkudnom. Leginkább az lepett meg, hogy az asszonyok sokkal vadabbul viselkedtek, mint a férfiak. Sokan kiköptek előttem, ha elmentem mellettük, és szemelszedett szidalmakkal kísérték gyűlöletüke kitörését. Ja, a szép nem mindenhol szenvedélyesebb, mint a férfi nem. Ám a türelem és a kitartás a legádázabb ellenséget is lefegyverzi. Ha csengő hangomon, szigorúan síita hangváltozatokkal elénekeltem a Korán egy-egy szúráját, vagy egy-egy versét a Mesznevinek, melyet egyformán szent könyvének val mind a két mohamedán felekezet, haragjuk megszűnt, és fanatikus útitársaim megvigasztalódtak ebben a mondásban. Még nincs veszve egészen, válhat még belőle igazi muzulmán, azaz síita

Tebrizben, az emír karavánszerájban, fülkénbe vonulva, napokon át fáradhatatlanul néztem a perzsakalmárok, mesteremberek, koldusok, dervisek, komédiások, énekesek és szemfényvesztők őrült sokadalmát. Kezdettem érezni, hogy keleti emberré alakultam át. Félig európai ruházatomat egymás után cserélve föl a bő perzsa ruhadarabokkal, külsőmet lassanként átalakítottam, és már kevésbé tűntem fel az embertömegek között.

Midőn Tebrizben való hosszabb tartózkodásom után nyerekbe szálltam, a megszokott karavánok helyett inkább egyes útazókhoz csatlakoztam, mégpedig különös előszeretettel a szunnita országokból jövő és síta inkognitóban egész Iránt bebaranguló kurdokhoz és arabokhoz, kik a vallással kalmárkodnak, más szóval, kik, mint elégi a dallók, faluról falura járnak, naponta több liter könnyűvel öntözik meg a két vértanú, Hasszán és Husszein emlékét, s amikor már besöpörték a szép sárga csikókat, álruhába bújt szunnita létökre, jót nevetnek a markukba hallgatóik együgyűségén. Egy másik fajtája ezeknek a vallásos üzletembereknek, eleven és holt perzsáknak a kerbelai szent búcsújáró helyekre való szállításával foglalatoskodott új módon, hogy az előbbieknek úti marsalja volt zarándok útjukon, alaposan ki is szipolyozta, vagy pedig titkon összejátszva a rabló beduinokkal minden javaikból kifosztotta őket. Az utóbbiakat pedig, tudniillik Alinak az úrban elszenderült híveit, négy deszka közé szorítva szállította Kerbelába és Necsefbe. Perzsiai vándorlásaimról és élményeimről szóló könyvemben megpróbáltam képét festeni egy ilyen halottas karavánnak. Minden bizonnyal egyike a legborzalmasabb és a legundokabb üzleteknek a világon, de nyereséges üzlet. S midőn úgy egy társaságban utaztam ezekkel a szállító urakkal, elégi a dallókkal és kerbelai zarándok vezetőkkel, hamar rájöttem, hogy a szent férfiak szemfényvesztése keleten épp úgy, mint nyugaton, és a keresztények közt csak úgy, mint a mohamedánok között, egy és ugyanaz mindig. Csak éppen, hogy Ázsiában sokkal alaposabb és gyakoribb a megcsalatásban való üdv esete, mint nálunk Európában. A bölcsőtől az akkorig, Európában úgy, mint Ázsiában, a fényes kultúra levegőjében épp úgy, mint a pőre barbárság honában, fanatizmust és szűkkeblűséget, gonoszságot és igazságtalanságot jobbára a vallás emberei részéről, és csak a vallás miatt szenvedtem.

0: küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Negyedik rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Közben a kormány szóvivői tájékoztatón bejelentették, hogy a következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Helyette egy olyan rendszert akarnak bevezetni, amely hatékony, szakmailag megalapozott, és nem jár felesleges adminisztrációval. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma is holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép színpadra. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél is mérséklődik. Az éjszakai 10-17 fok után, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Műsorajánlat.
4: A Rádiókabaré sztárvendége ezen a héten Müller Péter Sziámi.
5: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de arra kell valami zenét, nem lehet? Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot?
4: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
1: Rádiókabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
7: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Felfedező a gazdaságról.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarországon az asszály ma már nem egyszeri természeti csapásként, hanem visszatérő gazdasági, vízgazdálkodási és társadalmi kihívásként jelenik meg. A Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai helyzetképe szerint az elmúlt 30 és 90 nap csapadéka is jelentős hiányt mutat, a felső talajréteg több térségben kritikusan száraz, az alföldön, a mezőföldön pedig a mélyebb rétegek nedvességtartalma is aggasztóan csökken. Közben az agrárium előtt egyszerre áll a termelési szerkezet újragondolásának, az öntözés fejlesztésének, a víz talajban tartásának és a gazdálkodói alkalmazkodásnak a feladata. Szakértők korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a vízgazdálkodás a gazdákat leginkább foglalkoztató kérdések között szerepel, miközben a magyar klíma évtizedes táblatban a mainál jóval szárazabb térségekhez válhat hasonlóvá. A mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy mit jelent az aszály a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve. Megmenthető-e a jelenlegi termelési modell, milyen növények kerülhetnek előtérbe, és hogyan lehet úgy alkalmazkodni, hogy közben a gazdák megélhetése és a vidéki térségek megtartó ereje is fennmaradjon. Vendégünk a stúdióban Cseh Tibor András, a MAGOSZ, vagyis a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára, illetve Szente Viktor, a MAGOSZ ifjú gazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. Jó napot kívánok, és egyben köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
9: Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
8: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, az idei aszályhelyzet inkább átmeneti időjárási probléma, vagy már a magyar gazdaság szerkezeti válság tünete?
9: Az elmúlt években bíztunk abban, hogy ez csak egy tüneti probléma, de már a tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. A mértékadó elemzések szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az erdész kollégák már most Törökországba mennek szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében egy hosszabb átfutási időszakkal kell számolni, hosszabb tenyészidővel, tehát itt a mezőgazdaságnak is, mind állami oldalon, pedig gazdálkodói oldalról fontos változásokra van szüksége.
10: Alkalmazkodnunk kell a műveléssel, a talajműveléssel, ahol az öntözés kivitelezhető, ott az öntözést kell fejleszteni, de nagyon sok területen sajnos ez nem kivitelezhető, ezért mind a technológiát, az input anyagozást, illetve a talajművelésnek az időzítését ehhez az egyre kitettebb és aszályosabb időjárási viszonytagságokhoz kell hozzáilleszteni.
8: Úgy tűnik, hogy a vízgazdálkodás ma az egyik legfontosabb gazdálkodói kérdés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Több öntözést, több tározást, más talajművelést, vagy mindezek együttesét, vagy még valami mást is egyébként?
9: Egészen biztos, hogy a gazdálkodói gyakorlatokon is változtatni kell. Viktor kollégám ezt majd részletesen el fogja mondani, de alapvetően itt a problémát egyértelműen úgy kell kezelni, hogy a csatornákat fel kell tölteni, az öntöző csatornákat. A vizet újra a tájba kell vezetni. Nyilván az a mélyfekvésű területeken tud megvalósulni. Alapvetően a legnagyobb ellenségünk az a légköri aszály. Tehát az öntözés egy forró júliusi vagy augusztus napon nem feltétlenül jelent megoldást. Teljesen leégnek a levelek az UV-sugárzástól és a légköri aszálytól. Ellenben, hogyha megfelelő vízmennyiség van a tájban, a csatornákban, a patakokban, a folyókban, a víztározókban, akkor egyértelműen a légköri aszály, kipárogás miatt a légköri aszályt lehet csökkenteni, és ha egy deci vizet nem öntözünk ki, akár a nyári időszakban, de a csatornák, minden csatorna fel lenne töltve, ez önmagában már több százezer hektárt tudna megvédeni.
10: Ez egy komplex kérdés volt, amire igazából egy komplex választ is lehetne adni. Az öntözést azt mindenképpen fejlesztenünk kell, csak sajnos a domborzati adottságok nagyon sok helyen ezt nem teszik lehetővé. A tározás, a talajnak a feltöltése az egy kulcs kérdés, az kulcs szerepet játszik az aszálytűrő gazdálkodásnak az alapjaként. Ez is igazából elindult most az utóbbi időszakokban. A talajművelés az, amivel nagyon jól befolyásolni lehet a talaj nedvesség tartalmának a megőrzését, illetve a befogadó képességét. Időzíteni kell a műveleteket, új művelési technológiákat kell bevezetni, illetve vissza kell térni ahhoz, hogy minden művelet után egy hengert kell alkalmazni, vissza kell zárni a szántóföldnek a felső rétegét. Az alternatív művelések is igazából nagyon jól működnek, gondolok már itt az ilyen nagyon újító no-till, strip-till művelésekre is például, amiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, illetve a gyakorlatban is jól vizsgáztak.
9: Ez a szántás. Elhagyását jelenti.
8: Pont ezt szeretem volna én is kérdezni, hogy ezek mit jelentenek, tehát akkor egyfajta új megközelítés a mezőgazdaságban. Az agrárközbeszédben többször lehet arról hallani, hogy a kukorica vagy éppenséggel a repce, mint a klímaváltozás vesztese jelenik meg. Önök szerint mely növények esetében kell leginkább felkészülni arra, hogy bizonyos térségekben visszaszorulnak vagy el is tűnnek?
9: Elég csak megnézni az elmúlt 5-6 évnek a vetés területeit. A korábbi sikernövényünk a kukorica, gyakorlatilag a fele területe zuhan be, tehát fele területen termelik most már. A napraforgó, illetve a kalászosok, tehát a búza esetében növekedett a terület, és a másik korábbi sikernövényünk a repce, az olajrepce esetében is jelentős csökkenés látható. Tehát a repce és a kukorica esetében jelentős csökkenés, őszi búza, őszi árpa, és napraforgó esetében pedig jelentős növekedés. Ez nem csak minket jellemez, nem csak Magyarországon történik, ez gyakorlatilag az egész északi féltekén, egész Európában ez a tendencia rajzolódik ki, ez látszik a piaci árakban is. Tehát van egy, lehet mondani, egy túltermelési helyzet a kalászosok területén. A másik oldalról viszont a kukorica és a repce, amiben ugye mi is csökkentünk, és Európában is jelentősen csökkentek a vetésterületek. Itt egyes országok már viszont piaci lehetőséget látnak, ugyanis érdekes tendencia, hogy Ausztriában újra elkezdett növekedni a repce terület, mert egyszerűen az árak a hiány miatt, a kínálati hiány miatt elkezdtek emelkedni, és ebből kifolyólag még a nehéz körülmények között is, csapadék hiány mellett is nőtt. Tehát itt nem gondoljuk, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Az egészen biztos, hogy véleményem szerint nem feltétlenül új fajokba kell gondolkodni, tehát nem új növényekben, hanem a kukorica, vagy a repce esetében is, de ugyanez igaz a búza esetében is, szárazságtörő fajták alkalmazására van szükség.
10: Kukorica termesztést igazából, ami befolyásolja, az a nedvesség, a csapadék. Tehát itt nagyon nem tudunk mit csinálni, hogyha nem tudunk öntözni, nincs elég nedvességkészlet a talajban, akkor sajnos el kell gondolkozni egy alternatív növényen. Alternatívának nagyon jó lenne például a cirok, csak a ciroknak a felvásárlásánál például a piacnak is nyitnia kellene egy új növény felé. A repce termesztés szempontjából nem feltétlenül gondolnám azt, hogy itt a klíma, ami nagyon befolyásolja, inkább a növényvédőszer kivonások, és főnként a rovar előkészítményeknek a kivonása, mert van egy-két repcetermesztő ismerős, akik azért hagytak fel például a repcével, mert nem lehet már egyszerűen mivel védekezni a bogárkártétel ellen.
8: Örülök, hogy említette Szente Viktor a cirokot, mert ez szerepel a következő kérdésben is. Önök hogy látják, hogy milyen növénystruktúra váltást lehet ténylegesen reális Magyarországon? Több kalászos és ezek között mondjuk több cirok, szója, napraforgó, takarmány növény, esetleg látnak potenciált a gyümölcs és kertészeti ágazatban?
9: Hát a helyzet az, hogy mostanában szokták mondani, hogy az állattenyésztés, például a húsmarha tenyésztés az, ami egy jövedelmező ágazat lehet. Nyilván a húsmarhások nem feltétlenül látják ennyire rózsásan a helyzetet, de alapvetően van ítás, viszont azt látni kell, hogy mind a zöldséggyümölcs termesztésben, mind pedig az állattenyésztésben a munkaerőnek a hiánya egy kritikus problémát jelent. Tehát, hogy ez alapjaiban korlátozza le a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a befogadókészsége a gazdáknak is. Tehát azért látni kell, a magyar gazdatársadalomban minden harmadik magyar gazdálkodó az nyugdíjas. Az átlag életkor az közel 60 év. Egy ürösebb gazdálkodó kevésbé nyitott az új technológiákra. Viktor kollégámnak elég sok csatája van a helybeli gazdaközösségben is, hogy a gondolatait át tudja vinni. De alapvetően azt látjuk, hogy egyébként nagyon nehezen megy a fajtaváltás, vagy a fajváltás, és egyértelműen a piac határozza meg. Tehát itt a cirok esetében, vagy más növények esetében is, ha nincs rá olyan piaci kereslet, nincs meg a logisztikai láncolat erre kiépülve, akkor nagyon nehezen történik meg a változás.
10: A kalászosoknál a probléma sajnos már ott sem lehet mondani, hogy termésbiztonsággal tudunk termelni, mert az idei éven nagyon sok területen lehet látni UV problémákat, tehát az, hogy a növényállomány konkrétan meg van égve egy rosszkor elvégzett permetezés hatására, de például probléma volt a tavalyi évben, de az idei évben is nagyon sok helyen a május elején, május közepén a betörő fagyok. Ez is nagyon tudja csökkenteni a termés potenciált a kalászosokban. A ciroknál, mint említette Tibor is, a piaci problémák a termelést, amik befolyásolják, az olajos növényeknél pedig mondjuk napraforgó szója, ott egy tavaly előtti éven egy alapgyomírtószernek a kivezetése, ami megint csak kihívások elé állítja a gazdákat. A takarmány növényre való átállásnál is probléma az, hogy az állatállomány csökken Magyarországon. Tehát ennek is egy komplexebb megoldása lenne, hogy az ilyen 150-200 hektáros gazdaságok, ezek a gazdaságok átállnának a farmgazdaság mintára, hogy a takarmány megtermelni saját magunknak és az állatot értékesíteni. Az ültetvényeknél pedig megint az a probléma, hogy évek óta a tavaszi fagykára küzdenek, és nem tudnak egyszerűen ellene effektíven védekezni, mert lehet, hogy mondjuk az április megússzák, és amikor már úgy gondolnák, hogy már nem lesz probléma, mint a tavalyi éven is, például hozzánk Komárom megyében az Alföld irányából volt május 14-én egy fagybetörés, ami nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a mértékben, de a kalászos kultúrákat is jelentősen megviselte.
8: Önök hogy látják egyébként, hogy hol húzódik az alkalmazkodás határa? Vagyis mikor mondhatjuk azt egy gazdaságban, hogy nem elég technológiát váltani, hanem teljes üzleti modellt kell váltani?
9: Ha az idősebb gazdatársakkal beszélgetünk, akkor rendre felmerül az a gondolat, hogy még soha nem volt ilyen nehéz. Pedig ez a réteg azért nagyon mélyről indult. 90-es évek finanszírozási hiányok, tőkehiány, aztán földkérdések és minden egyéb más, de alapvetően ezek az idősebb gazdatársak közül nagyon sokan azt mondják, hogy most a legnehezebb is, amit ők megfogalmaznak, hogy igazából nem látják a víziót. Nem látják, hogy hova fog az egész tartani. Ugye korábban azért az árak körül mindig volt egy vita, de arra azért sosem volt példa még, ami 2022-ben történt, a történelmi mértékű országban, és hozzáteszem egyúttal az ukrán import Magyarországon történő megjelenésekor, hogy egy aszályos évben az árak gyakorlatilag drasztikusan a harmadára zuhantak be. Ez egyértelműen következik abból, hogy az Európai Unió piaci szempontból rendkívül nyitott, érkezik a Nyugat-Európában döntő többségében ukrán áru, érkezik Brazíliából, Argentinából, Marokkóból, most már érkezik majd Ausztráliából is, tehát azt látjuk, hogy a piaci viszonyok nem biztosítottak, és ez az, ami szerintem a csalódottságban most megjelenik.
10: Hát mindenképpen alkalmazkodni kell valahogyan, hogyha fönt akarjuk tartani a gazdálkodásnak a folytonosságát. Nekem úgymond a veszélyparipám az okszerű talajművelés. Ennek a talajra gyakorolt hatása is nagyon jó, illetve a költséget, az önköltséget lehet leszorítani, például mondjuk egy sávműveléssel, vagy mondjuk a kalászosoknak a direktvetésével. De, mint említettem már, a farmgazdaságoknak a megalakulása is a túlélést tudja hozzáadni a gazdasághoz, tehát a túlélésre segíti hozzá a gazdákat, hogyha a gyengébb adottságú területeken mondjuk takarmánynövényt termesztünk, és akkor ezt föletetjük. És onnantól kezdve egy állattartó telepen keletkezik szerves trágya is, ami megint csak jó a talajnak. Tehát egy ilyen ökoszisztémában, egy körforgásban kellene gondolkodni a gazdáknak, és talán ez lenne a kiút.
8: Az öntözés sokszor kulcsszóként jelenik meg, de a hazai termőterületnek csak egy része öntözhető gazdaságosan. Önök hogy látják, mely térségekben lehet valódi áttörést elérni, és hol lehet inkább a szárazságtűrő termelési rendszerekben gondolkodni?
9: Ha számokban nézzük, akkor 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van Magyarországon. Tehát a harmadlagos művekben, hogy gyakorlatilag közvetlenül az öntözést, vagy a belvízelvezetést szolgálja. Ez azt jelenti, hogy az országnak jelentős térségei, például a nyírség, vagy a homokhátság nincsenek felszíni vízzel ellátva. Mindig csak a felszíni vizekről beszélünk, de tudni kell, hogy ezekben a térségekben a felszín alatti, tehát a kútból történő öntözés, ami egy virágzó kultúrát hozott létre. És azt kell látni, hogy ezeknek a talajvízkutaknak a lecsökkenése egyértelműen következik abból, hogy a nagy folyóinak a vízhozama, a Dunáé, a Tiszáé, a Marosa és a többi, ezek jelentősen lecsökkentek az elmúlt években. Tehát a vízgyűjtőkön is sokkal kevesebb csapadék hullik. A Tiszának a vízhozama az elmúlt években egyharmadával zuhan be, és az a folyamat indult el, hogy a talajvizet szívja el ez a jelentősen lecsökkent víztömeg. Így, aki kúttal rendelkezik, az jól látja, hogy a talajkutak az elmúlt években jelentősen lecsökkentek a vízszintjüket tekintve. Tehát szerintem az elsőleges feladat, és nyilván azt érdemes tudni, hogy a növény nem csak felülről kap csapadékot, hanem a talajból is, alulról is. Tehát a talajnak a vízháztartása az rendkívül fontos. Nekünk kulcsfontosságú, a mezőgazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy folyóinkon a vízszintet meg tudjuk emelni. Elsősorban a Tisza érintett ebben, valamit lépni kell, gyakorlatilag a Tiszának a felső szakaszain már át lehet sétálni a meddőn, és ez nem csak a mezőgazdaság problémája, ha nézzük, akkor Szolnoknak az ivóvíz ellátása nem csak tavaly, hanem várhatóan idén is kritikus helyzetbe kerül, rekordalacsony vízállás van, gyakorlatilag most már második éve végig a Tiszán.
10: Hát, ahogyan Tibor is mondja, meg kellene próbálni ugye a kifolyó vizeket az országban tartani, a Tiszánál például. Meg az öntözést ezt fejleszteni kell, egyértelmű. De ott sem biztos, hogy mondjuk egy centrálpivó vagy egy linál lenne a megoldás, hanem mondjuk egy öntözőcsöves kihelyezett öntözés mondjuk szántóföldön. Mert erre is vannak nagyon jó kísérletek, hogy igenis az a legjobb, hogyha talajba juttatunk, és sokkal kisebb mennyiségű vizet, mint mondjuk egy linárnak a vízmennyisége, viszont mivel a gyökérzónához van juttatva, nem áll fönt az a probléma, hogy a vízcseppek hatására az UV-val megégetjük a növényállományt például. Ugyan egy hagyományos öntözésnél a párologtatás az sokkal jobban játszik, mint ennél a öntözőcsövesnél, de ez a jövő, hogy minél kisebb inputtal, minél kisebb befektetéssel, minél jobb terméshozamot elérni, és szerintem az az öntözésre is.
8: Mostanában sokat hallhatunk a Vizet a tájba programról. Ennek ugye az a lényege, hogy a vizet nem minél gyorsabban vezessük el, hanem helyben tartsuk. Önök szerint ez mekkora mértékben tud érdemi agrárstratégiai választ adni az aszályra? Tehát vizet a tájba, illetve a víz helyben tartása és minél gyorsabb bejuttatása.
9: A Vizet a tájban program ugye a tavaly évben került meghirdetésre, egy hiánypótló és rendkívül fontos program. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban, mert most már sem feltétlenül igaz, amikor megérkezik a csapadék, tehát a folyóinkon is, a folyamokon is megvan a magasabb vízállás, akkor kiengedve a mederből ezeket a vizeket, gyakorlatilag a mélyfekvésű területeken lehet javítani a vízháztartást a talajban, majd a kipárolgást, nyilván ez kedvező a növény és az állatvilág számára is. Ez egyértelműen jó irány, csak ez ott működik, ahol mélyfekvésű területek vannak. Tehát alapvetően az, hogy mi majd egy szivattyúval kiszivattyúk a vizet a folyókból, az nem működik. Óriási költség, másrészt, hogy ilyen alacsony vízállásnál erre nincs is lehetőség. Tehát ez a mélyfekvésű területeken ad egy lehetőséget, de azért tanúságos, hogy a tavalyi évben is körülbelül a beérkezett kérelmeknek a 10%-ában tudta biztosítani a vízügyi igazgatóság azt, hogy kiutatja területre a vizet, mert ezek voltak mélyfekvésű területek.
10: Ezzel, hogy előárasztunk mélyfekvési területeket, ezzel egy nagy kipárolgó vízfelületet tudunk létrehozni, és itt jön képbe az, hogy hiába van a talajban nedvesség, amikor légköri aszály van a növénynél, mert akkor nem fogja fölvenni a vizet. A gázcsere nyílásait a növény bezárja átvált túlélő módba, és nem folytat igazából nedvkeringést. És ilyenkor van az, hogy saját maga szárad el a növény, hiába van alatt a víz.
8: Egyébként ehhez kapcsolódik az, amikor a gazdák a hótakaróra is máshogyan tekintenek és felhasználják azt egyébként a talaj nedvesség tartalmának emelésére, vagy az azért nem ebbe a vizet a tájba programba illeszkedik, hanem ez egy új technológiai megközelítés.
9: Hál' Istennek az idei télen azért az ország szinte egész területén komoly mennyiségű hó hullott, egy 30 cm, ez csapadékba átvezetve 30 mm. Most, ami a talajukból hiányzik, az egy 90-100 mm. Tehát nagyon jókor jött a hó, én azt gondolom, hogy az olvadás is nagyon jó volt, mert a mi szempontunkból egy lassú olvadás, amikor van ideje a talajnak befogadnia az olvadóhót, az egy rendkívül kedvező folyamat. Ez hál' Istennek így történt. Azt gondolom, hogy az őszi vetésű növények, tehát a búza és az árpa esetében nagyon kedvező volt, pont emiatt a vetéseknek az állapota, de sajnos a márciusi és az áprilisi csapadék hiány, áprilisban gyakorlatilag az országban alig esett valahol az eső. Ez oda juttatta, hogy gyakorlatilag most, hát azt tudom mondani, hogy a búza is körülbelül térdig ér, de már hányja a kalászt, aznak az állapotnak felel meg, mint ami mondjuk másfél hónap múlva kellene, hogy legyen. A talajok állapota pedig egészen elkeserítő volt, augusztusi állapotot idézett.
10: Kedvező volt az a hótakaró az őszi vetésű növényeknek, és nem feltétlenül csak a víz utánpótlás miatt, hanem a talaj felfagyásának a problémáját is egy hőszigetelő rétegként viselkedik a hótakaró, tehát nem voltak olyan felfagyás következtében terméskiesésre utaló jelek. Az induló csapadékot azt megadta az őszi vetésű kultúráknak tavasszal, viszont nálunk a helyzet Komárom-Esztergom megye déli részén például úgy nézett ki, hogy márciusban volt 8 mm csapadék, áprilisban pedig volt olyan 12-14 mm, tehát sehol nem vagyunk az országos havi átlagokhoz képest.
8: Ön korábban említette, hogy a talajművelésben is szemléletváltásra van szükség. Kevesebb bolygatás, takarúny növények, mulcs, jobb vízmegtartás esetleg. Önök hogy látják, mennyire nyitott ma erre a gazdatársadalom, és mi akadályozza a gyorsabb átállást? Például több gazdafórumon elhangzott az, hogy éppen a talajnedvesség megőrzését, a minimális bolygatást és a talajtakarás szerepét emelték ki a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.
10: Az elején szeretném tisztázni, hogy lehet jól szántani például. Tehát nem arról van szó, hogy a szántás rossz. Lehet jól szántani, de azt is a mostani klimatikus tényezők között le kell zárni, lehetőleg ősszel. Vagy egy fogasboronával, vagy egy hengerezéssel, de le kell zárni, mert a megnövekedett pórus térfogattal a talajba bejut a levegő, és a talajnak a meglévő szénkészletét ezt elkezdi oxidálni, és ezért van az, hogy csökken a talajainknak a szerves anyagtartalma. Hogyha egy hengerezést, vagy bármilyen más műveletet, amivel egy kicsi kérget tudunk képezni még ősszel, megakadályozzuk ezt a széndioxid kibocsátását a talajnak. Az egyéb más műveletek közül például a forgatásmentes művelésnél is léteznek az ilyen nehéz kultivátorokra, ez a 30 cm mély művelés, illetve a lazítóra alapozott művelések, amik a 40, akár 50 cm-es mélységi művelést is lehetővé teszik, bár vannak olyan talajok, ahol ez felesleges, tehát amikor ilyen 35 cm-es talajréteggel rendelkezünk, művelhető talajréteggel rendelkezünk, ezt tudnia kell a gazdálkodónak, hogy milyen talajon gazdálkodik. És ezzel az irányjal kell elindulni, hogy egy lazítós, nehéz kultivátoros alapművelés, és van itt is egy bizonyos átállás. Csinálni kell, mire a talaj észhez kap, magához tér, beáll a mikrobiológiája a talajnak, hogy forgatásmentesen művelünk. Az első időszakban ez több nitrogénműtrágyát fog igényelni, de nem kétszeres, háromszoros dózisokra gondolok itt, tehát egy ilyen 50 kiló nitrogén műtrágyával kell nagyjából pluszba számolni a szármaradványnak a lebomlása miatt. Ez körülbelül egy 4-5 év után talajtípus függő, de egy 4-5 év után már a talajaink alkalmasak lesznek arra, hogy esetleg elindítsunk egy strip-till vagy egy no-till, tehát egy sávművelésre alapozott kapáskultúrának a vetését, illetve kalászos kultúránál mondjuk akkor már el tudunk indulni egy direkt vetés irányába, ahol lényegében nulla talajbolygatással tudunk dolgozni, és ezáltal a talajbolygatás nullára csökkentve a felesleges meredszám költség oldalról nem lesz akkor a gépköltség, az üzemanyag felhasználás, meg igazából a munkagépek is úgy, nem mondom azt, hogy feleslegessé válnak, de sokkal egyszerűbb lesz a gazdálkodásnak a kerete.
9: Nyilván a direktvetés az egyetemen a nem bolygatott, a kemény talajba történő, a magoknak a beinjektálása, nyilván ezek drága gépek, mert ennek óriási erővel kell benyomulni a talajba, de alapvetően ez az ott talán a technológiának a csúcsa, amivel gyakorlatilag teljes bolygatás nélkül lehet a talajokat művelni.
8: Az alkalmazkodásnak komoly beruházási igénye van. Ki tudja ezt finanszírozni? A gazda, az állam, az uniós források, vagy ezek kombinációja? És egyébként önök hogy látják, mi történik azokkal a kisebb gazdaságokkal, amelyeknek nincs tőkéjük a váltáshoz?
9: Ha egy átlagos alföldi gazdaságot nézünk, egy családi gazdaságot, akkor az árbevételeknek körülbelül az 50-60%-at a támogatását teszik ki. Tehát támogatást nélkül egyértelműen jelentős veszteséget termelne egy ilyen családi gazdaság. Nyilván azért ez eltér, mert a Dunántúl északnyugati részén az Alpok alján nyilván sokkal nagyobb a jövedelmezősége a gazdaságnak a csapadékviszonyok miatt elsősorban, de alapvetően azt látjuk, hogy támogatás nélkül, uniós és nemzeti támogatások nélkül a magyar termelőknek egy jelentős része, talán kétharmada is abba hagyná a gazdálkodást. Ezért kulcsfontosságú számunkra az is, hogy a 2028-tól kezdődő új uniós költségvetésben meg tudjuk őrizni a uniós támogatásoknak a mértékét. Sajnos nem áll jól ez a csata. Az Európai Bizottság a tavaly évben mutatta be azt a javaslatát, miszerint hát nagyságrendileg olyan 20-25%-kal csökkentenék az uniós támogatásokat, kezdve a területalapú támogatásoktól, itt már a kisebb gazdaságokat is érintve egy 20%-os elvonás lenne, a nagyobb gazdaságot pedig nagyobb mértékben. A pályázati források jelentősen le fognak csökkenni, és hát amitől félünk, hogy további környezetvédelmi szempontokhoz kötik a mostani támogatási szinteknek a lehívását. Tehát ez azt jelenti, hogy mi itt Európában a világon a legfenntarthatóbb mezőgazdaságot működtetjük, a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokkal, és azt gondolom ez helyén való. De a másik oldalról Európán kívülről pedig olyan termékek, olyan termények jutnak be, olyan áruk jutnak be Ukrajnából vagy éppen Brazíliából, amelyeknek ezeknek a feltételeknek nem kell megfelelni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan piaci kiszámíthatatlanságot ad a rendszernek, amiatt sajnos nagyon sokan abba hagyják a gazdálkodást.
10: Talán itt az idő, hogy el kell gondolkodni azon, hogy igenis 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 200 hektáros gazdaságnak itt lenne az ideje, hogy összefogjanak. Mert addig, ameddig egy ekét meg lehet venni mondjuk 4 millió forintból. Az általam említett sávművelőgép, ami maga a kukoricasor alatti talajréteget műveli csak meg, ez 16 millió forint. Tehát rettentő nagy a költsége, de nem kell mindenkinek megvennie, mert a terület teljesítménye ennek a gépnek jelentősen nagyobb, mint egy ekének. Szerintem ez lett az egyik megoldás, hogy úgymond szövetkezni, kisebb, nagyobb összefogásokat létrehozni, és nem kell minden gazdaságba nagy traktor, nem kell minden gazdaságba minden eszköz. És a végén kijön egy körforgás, hogy ki, mit, mikor, kinek csinál.
8: Még egy utolsó és egyben záró kérdést engedjenek meg, hogy ha most egy fiatal gazda megkérdezni önöktől, hogy milyen irányba fejlesz-e a gazdaságát a következő 10-15 évben, akkor mit mondanának neki? Milyen növényeket javasolnának, milyen technológiákat és milyen vízgazdálkodási megoldásokat?
9: Elsősorban az állattenyésztés bizonyos ágazatai, például a bárány vagy éppen a húsmarhának a tenyésztése az, ami kívülről egy vonzó lehetőség, ahogy említettem, azért, akik ebben benne vannak, nem feltétlenül látják így. De alapvetően látszik, hogy egyébként Európában a társadalom is átalakul, egyre nagyobb igény van az olyan élelmiszerekre, mint például a bárányhús vagy a marhahús. Ez egy társadalmi változás következménye, nyilván a sertéshús fogyasztása jelentősen lecsökkent, de aki ezekben az ágazatokban van, azért az látja, hogy a takarmány kiegészítők, a gyógyszerek és minden egyéb más, ezeknek az ára jelentősen felment. Tehát nehéz most olyan ágazatot mondani, ami egyértelműen sikeres lehet.
10: A gazdasági mérettől függően szerintem az egyik nagyon jó kiút ebből a nehéz helyzetből a farmgazdaságnak a kialakítása, mindaddig, ameddig családi szinten ez kivitelezhető. mert ahogyan alkalmazott bejön a képben, ott már egy többletköltség van, viszont ha meg csak a talajművelést nézzük, én mindenképpen azt tudnám ajánlani az utánunk jövő generációnak, hogy próbáljunk egy kicsit regeneratívan gondolkodni, fenntarthatóan gondolkodni talajművelés szempontjából. Induljunk el egy forgatásmentes műveléssel, de induljunk el egyszerűen csak azzal, hogy ha szántunk, akkor már ősszel műveljük el a felületet, és akkor utána szépen rá lehet állni arra, hogy lazítózunk, nehéz kultivátorral művelünk, és egy idő után átállni a sávművelésre, majd cél a direktvetés.
8: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Az elmúlt percekben a szárazság és az aszály magyarországi gazdasági hatásait értékeltük szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, illetve Szente Viktor, a Magosz ifjúgazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy 30 év múlva Magyarország klimatikus viszonyai Törökországhoz hasonlíthatóak lesznek, illetve arra is kitértünk, hogy a kukorica vetés területe nagyjából 50%-kal csökkent idehaza az utóbbi években, de beszéltünk többek között a légköri aszályról, a cirok piaci keresletéről, illetve arról is, hogy ma Magyarországon 50 ezer folyam kilométernyi csatorna szakasz áll rendelkezésre. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
7: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió hírműsora.
11: 15 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
12: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvénycsomagjavaslatot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához.
11: Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. Senki sem sérült meg.
12: Itthon az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök.
12: Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
11: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvénycsomagjavaslatot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához. A javaslatban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek, amelyeket átvezetnek a magyar jogrendbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát.
12: Vitézi Dávid hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia a forrás jelentős részét augusztus 31-ig, ugyanis a helyreállítási alapból származó 10 milliárd euró addig érhető el. Hozzátette, a javaslatok elfogadása után az eddigieknél részletesebben kell majd nyilatkozni a vagyonról a képviselőknek és közszereplőknek, és a tervek szerint ezt az integritás hatóság is vizsgálhatja, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
13: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi rendelévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Fisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
11: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe, így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
12: Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek

0: Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
1: Ukrajnában újabb civil áldozatai vannak a háborúnak. Közben világossá vált, hogy Kijev és Moszkva továbbra is gyökeresen másképp gondolkodik a fegyveres konfliktus rendezéséről. Részletek Iváncsik Attilától.
2: 4 munkás meghalt, 7 pedig súlyosan megsebesültek, amikor orosz légicsapás ért péntekre viradóra egy élelmiszert, főleg tejtermékeket előállító gyárat Kijev mellett. A dél-ukrajnai Herszonban is meghalt egy helyi lakos éjszakai orosz dróntámadás következtében. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai ezúttal az oroszok által ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken található létesítményeket célozták. Helyi sajtóbeszámolók szerint egy olajtározóban és egy energetikai létesítményben is hatalmas tűz keletkezett. Az oroszországi Voronyezs megyében is eltaláltak az ukrán drónok egy gyárat. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a dél-ukrajnai Zaporizsia atomerőmű környékén helyi tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva beleegyezésével a létfontosságú javítások elvégzése érdekében. Az oroszok által megszállt atomerőműben megrongálódott a működést biztosító nagy feszültségű elektromos vezeték. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel közvetlen béketárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Moszkva válaszában közölte, már megállapodtak az Egyesült Államokkal egy rendezési tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján, és annak menetén kell haladni. Kijev és Moszkva béketervei között a területi kérdések jelentik a legnagyobb ellentétet. Az ukránok mindent visszakövetelnek a Krím-félszigettel együtt. Az orosz fél viszont nem mond le az ellenőrzése alá vont régiókról.
1: Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. A robbanásban senki sem sérült meg, mert a környéket korábban lezárták. Egy hét alatt ez a 3. biztonsági incidens a térségben, miután múlt pénteken egy orosz robotrepülő csapódott be egy galaci lakóépületbe, szerdán pedig tengeri akna sodródott partra Románia déli részén. További részletek Baranyi Lászlótól Bukarestből.
3: A bukaresti védelmi tárca szerint olyan tengeri drón robbant fel Konstancán, amilyet Ukrajna használ az Oroszországgal vívott háborúban. A hatóságok számítottak rá, hogy amennyiben a műholdon keresztül ellenőrzött szerkezet irányíthatatlanná válik, akkor működésbe lép a drón önmegsemmisítő rendszere, ezért kiürítették a környéket. Az viszont csak a szerencsén múlt, hogy a robbanás nem az 500 méternyire lévő olajterminálnál következett be. Nikus Ordán román államfő szerint az ilyen súlyos biztonsági incidensek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A bukaresti orosz nagykövetség azonban elhárított minden olyan értelmezést, amely Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.
1: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafiboxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csak nem 2,5-szerese volt a megengedettnek. A sofőr több 100 000 forintos bírságot kapott, számolt be a részletekről a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
4: Csécsi Soma hangsúlyozta, a BRFK kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, azon belül is a gyorshajtás visszaszorítására. A sebesség túllépés az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű baleseti ok.
5: Ezek a mérések a 2., a 3., a 6., a 11., a 15. és a 20. kerületben kerültek mérésre 2026 májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák. Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km per órás sebesség helyett 122 km per órával ment egy autó. Ez egyébként a 6. kerületben az Andrássy úton történt. Ez esetben a büntetés 312 000 forint volt, amely közigazgatási bírság.
1: Víz minőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a szakemberek.
4: Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A szerkezet egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
1: A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán.
4: A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, illetve azt is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása.

0: időjárás jelentés.
1: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik. Az éjszakai 10-17 fok után napközben 23 és 28 fok között valószínű a hőmérséklet.
2: A krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva, viszont hallásra 16 órakor.
3: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
4: Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert? Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben?
3: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Hagyományok.
6: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
5: Tehetségek.
7: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
5: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Időjárás és sürgősségi ellátás, a viharos napok nem csak a közérzetünket, hanem a kórházak terhelését is befolyásolhatják.
9: Neurológiai tünetek többfélék lehetnek, ez leginkább a stroke az, ami nagy esetszám növekedést mutat. Ez egy gyakori betegség, ami gyakran fordul elő, és ezeken a bizonyos jelzett napokon ezeknek az eseteknek a száma még jobban megemelkedik.
8: Gyepgondozás nyáron, nem mindegy mikor és milyen rövidre vágjuk a füvet.
10: Száraz, forró időszakban nem szabad a füvet alacsonyan nyírni. A problémát az jelenti, hogy ez egy sok hatás a fű számára. Tehát, hogyha nagyon sokat vágunk le, akkor egyrészt sérül, másrészt ott azokon a sebeken ugye a párologtat is, tehát vízveszteség is van.
3: Trendidők.
8: Egy új hazai kutatás szerint az időjárás nem csak a hangulatunkra, hanem a sürgősségi betegellátás terhelésére is hatással lehet. A vizsgálatok alapján viharos, szeles és csapadékos napokon jelentősen nőhet a neurológiai esetek, például a stroke vagy az agyvérzés miatti kórházi felvételek száma. A kutatók több tízezer beteg adatát elemezték, és az eredmények hosszabb távon abban is segíthetnek, hogy az egészségügyi rendszer előre felkészüljön a várható terhelésre. A vizsgálat tapasztalatairól Kovács Nagy Áron, professzor dr. Sótonyi Péterrel, a Semmelweis Egyetem érsebészet és endovaszkuláris tanszékének tanszékvezetőjével, illetve Szilágyi Brigittával, a Budapesti Corvinus Egyetem és a BME docensével, az Éghajlatváltozás Nemzeti Laboratórium kutatóival beszélgetett.
11: Arról korábban olvastam, hogy óraátállításkor megnő a forgalom a sürgősségi osztályokon, viszont a viharos időkben tényleg nagyobb terhelés észlelhető ugyanúgy ezeken az osztályokon?
9: Tulajdonképpen az egészségügyben azért régi megfigyelés az, hogy bizonyos időjárás változásokhoz köthetően megnő bizonyos betegségek, infarktus vagy aorta, aneurizma, repedéseknek a száma, és ez ugyanígy megfigyelhető bizonyos évszakokhoz köthetően. Nálunk megfigyeltük azt, hogy aorta diszekció, aorta aneurizma ruptúra, tehát ezeknek a nagy éreknek a repedése az például téli időszakban gyakoribb, mint a nyári időszakban, és akkor ez valószínűleg faktorként jelentkezhet abban a rendszerben, amiben dolgozunk, és akár egyénileg is fontos, hogy mely betegek azok, akik erre sokkal veszélyeztetettebbek, kik azok, akikre oda kell figyelnünk, amikor van egy bizonyos típusú időjárás változás, vagy pedig a rendszer szintjén is lényeges lehet, hogyha ilyen betegből többre számítunk, tehát olyan, ami jobban megtereli az egészségügyi rendszert, akkor gyakorlatilag nekünk erre föl kéne készülni valahogy.
11: És milyen neurológiai tünetekkel érkeznek leggyakrabban a betegek ilyen napokon?
9: Neurológiai tünetek többfélék lehetnek, ez leginkább a stroke az, ami nagy esetszám növekedést mutat. Ez egy gyakori betegség, ami gyakran fordul elő, és ezeken a bizonyos jelzett napokon ezeknek az eseteknek a száma még jobban megemelkedik. Ez lehet isémiás stroke, tehát amikor gyakorlatilag egy embolia okozza, vagy lehet vérzéses stroke, amikor egy érnek az elrepedése és a koponyaüri vérzés okozza ezt a stroke-ot. Nem mindegyiknek ugyanaz a időjárás függése, tehát itt különbségeket mutattunk ki.
11: És mi állhat annak a hátterében ön szerint, hogy az időjárás tényleg hatással lehet a stroke vagy az agyvérzés kialakulására?
9: Valószínű, erről nagyon sokat beszéltünk, meg nagyon sok cikk, meg nagyon sok irodalmi adat van már, hogy nem maga az időjárás okozza, hanem az időjárás valamilyen hatást vált ki az emberi szervezetben, akár a hőmérséklet kapcsán, akár a nyomás kapcsán, akár valamilyen hirtelen változás kapcsán, csapadék hőérzet kapcsán, és ezáltal valószínű olyan vegetatív változásokat hoz létre, amelyik ahhoz vezet, hogy fölmegy egy vérnyomás, vagy éppen leesik a vérnyomás, vagy esetlegesen a trombózis hajlam megnő, és ezáltal tulajdonképpen egy másodlagosan hozza létre ezeket a betegségeket.
11: És kik tartoznak a legveszélyeztetettebb csoportokba, vagy csoportba?
9: Nyilván azok a betegek tartoznak leginkább ide, akiknek az adaptációja, tehát az időjáráshoz való hozzászokása, vagy az adott szituációhoz való adaptáció az valamilyen módon károsodott. Tehát eleve egy kisbabának sokkal rosszabb a hőadaptációja, mint egy idősebb gyermeknek, tehát nyilván az egészen kicsik azok veszélyeztetettebbek, de ahogy megyünk előre korban, a 8.-9. évtizednél már nagyon hasonlóan sokkal kitettebbek ezek az emberek a hőhatásnak, a nyomásváltozásoknak, és valószínűleg ez egy utolsó csepp a pohárban, amikor már egyéb betegségeik vannak, egyéb kitettségeik vannak, amik megnövelik ennek a kórképnek a kialakulását, plusz ez az időjárás változás, ez létrehozza ezt a elváltozást.
11: És lehet bármilyen módon csökkenteni az időjárás okozta egészségügyi kockázatokat?
9: Hát természetes, tehát tulajdonképpen a kutatásainknak az az egyik fő célja, hogy ezek a betegek, ezek, hogyha egy időjárási változás jön, akkor időben kerüljenek mondjuk klimatizált helységben, időben sokkal nagyobb figyelmet kapjanak egy szociális otthonban, azokat a gyerekeket ne vigyék ki, akik egészen kicsik, mondjuk egy nagy hőhullám kapcsán az utcára, vagy tartósan ne legyenek ott. Tehát számtalan olyan dolgot sokkal szorosabban kell bizonyos szívérendszeri betegségben szenvedő betegeknek a megfigyelését, obszervációját végezni, és ezekre tulajdonképpen fel tud készülni a rendszer egyén szintjén is, és a rendszer szinten is. Tehát gyakorlatilag allokálok nagyobb mennyiségű munkatársat, nagyobb mennyiségű eszközt egy ilyen sürgősségi osztályra, mert számítok rá, hogy egy időjárás változással megnő ezeknek az osztályoknak a betegforgalma.
11: Most pedig Szilágyi Brigittához fordulnék. A légszennyezettségnek van bármilyen behatása ezen a területen?
0: Igen, az időjárási paraméterek és a légszennyezési értékek az nem függetlenek egymással. Vannak ezek a légkör fizikai és légkör kémiai paraméterek, ugye erős besugárzások, az ózon az ugye, ami három oxigén molekula összekapcsolása, az lebomlik, a nitrogénmonoxid, nitrogéndioxid, ilyenekről már azért akkor is hall az ember, hogyha nem vegyész, és ezek a légszennyezettségi adatok, ezek egy erős besugárzásos napon ugyanúgy kiemelkedő értékeket vehetnek föl, illetve hát azért a szennyezettség az nem csökken, ahogy látjuk, tehát nem véletlen talán, hogy a kardiovaszkuláris problémák, itt is a stroke, ami azért, bár én nem vagyok orvos, de ide köthető halmaz, a légszennyezettség azokon a napokon, ahol azt láttuk, hogy kiugrik az esetszám, azokban a napokban közös volt a légszennyezettség magas értéke, még akkor is, hogyha ez adott esetben különböző körülmények között valósult meg, ezzel azt értem, hogy voltak különböző PCR-i besorolású napok, ami egy úgynevezett makroszinoptikus osztályozása a napoknak, tehát nem külön tekintjük a hőmérsékletet, nyomást és a különböző légköri paramétereket, hanem egy komplett osztályozását adja a napoknak. 13 osztály van, ciklonális és anticiklonális alcsoportként, különböző részcsoportonként, aminek egyrészt előnye, hogy így globálisan próbálja megfogalmazni az időjárást. Persze van gyengéje, hátránya is, hogy a lokális dolgokat nem tudja megfogni a piciben az adott hely történéseit.
8: Trendidők. A tavaszi és nyár elejé kerti munkák egyik legnagyobb kérdése, hogyan lehet sűrű, egészséges és ellenálló gyepet kialakítani. A szakemberek szerint ebben nem csak az öntözés, hanem a megfelelő időzítésű fűnyírás is kulcs szerepet játszik. A fűnyírás gyakoriságára és időzítésére fontos figyelni. Ha kevés a csapadék, a fű lassabban nő, ezért ritkábban kell nyírni. Intenzív növekedési időszakban a gyepet hetente kell vágni, de nem szabad túl rövidre nyírni sem, mert ez a fű sérülékenységéhez vezethet, a talaj pedig könnyebben kiszáradhat. Az ideális magasság 4-5 cm, de a szárazabb nyári hónapokban lehet ez több is. Kloiber Alexandra Cserpes Tamást, a Soproni Egyetem kertészmérnökét kérdezte.
10: Egy házi kertnél ugye azt kell meggondolni, hogy milyen funkciót akarunk ennek a gyepfelületnek adni. Tehát csak esztétikai funkciója van, és mondjuk nem lesz rajta nagy mászkálás, vagy gyerekek vannak, esetleg kisállatok vannak, akik ott szaladgálnak. Nagyon fontos egy gyep telepítésnél a talajelőkészítés, milyen fűmagkeveréket akarunk oda kivetni. Ugye vannak...
12: Milyen hónapra érdemes, vagy milyen időszakra érdemes időzíteni?
10: Hát ez egy érdekes kérdés, ugye az irodalom, a szakirodalom azt mondja, hogy az április a fő fűtelepítést, tehát akkor lehet legjobban füvesíteni. Akkor már viszonylag meleg a talaj, több a csapadék, de ez mostanában nagyon-nagyon változékony, mert én is jártam már úgy, hogy egy áprilisi fűvetés az kiégett. Júniusban, júliusban újtlanra vetettem, és akkor jött be egy csapadékos időszak. Nagyjából olyan április környékén, de az időjárást azt érdemes figyelni.
12: Aki azt szeretné, hogy egy egészséges, dús, sűrű gyep legyen, hogy kell gondoznia? Mennyiben járul hozzá a fűnyírózás? Mit érdemes, milyen eszközöket használnia?
10: Ahhoz, hogy mondjuk egy egységes, egyszikű fajokat tartalmazó gyepet akar valaki a kertjében gondozni, akkor nagyon sok energiát kell befektetni. Egyrészt a magyarországi klíma nem teszi lehetővé azt, hogy öntözés nélkül ezt a gyepfelületet fel tudjuk tartani, tehát mindenki meg kell oldani az automata öntözést. Ennek az időzítése nagyon fontos, általában ugye reggeli időszakra szokták ezt időzíteni, hogy egészséges maradjon a fű. A nyírásokkal pedig szintén az időjárást kell figyelembe venni. Száraz, forró időszakban nem szabad a füvet alacsonyan nyírni. A problémát az jelenti, hogy ez egy sok hatás a fű számára, tehát hogyha nagyon sokat vágunk le, akkor egyrészt sérül, másrészt ott azokon a sebeken ugye a párologtat is, tehát vízveszegség is van. Plusz a talaj sokkal több napfény éri, tehát jobban kiszárad, és még inkább elősegíti, hogy a fű kiégjen.
12: A lenyírt füvet érdemes-e rajta hagyni a gyepen?
10: Ha nagyon sokat, hirtelen sokat vágunk le a fűből, akkor mindenképpen össze kell gyűjteni, mert hogyha nem gyűjtjük össze, akkor ez a levágott részek, ezek filcesednek, lefolytják az alattuk lévő talajt, ott a fű ki fog rohadni, vagy legalábbis elpusztul. Vannak olyan fűnyírók, amik mulcsoznak, ez azt jelenti, hogy vágja a füvet, és utána ezt le is darálja. Itt nem probléma, tehát olyan picire vágja össze, ami már nem okoz ilyen filcesedést, illetve most sok helyen lehet látni robotfűnyírókat, azok csak pár millimétert vágnak le, és folyamatosan nyírnak, tehát mindig kicsit. Ez a fű számára jóval kedvezőbb, tehát nem okoz le egyszer olyan sok hatást.
12: Nem is kell, ha jól tudom, sokat vágni belőle. Él ez az egyharmados szabály még?
10: Erre figyelni kell. És mondom, az időjárást is figyelembe kell venni. Nyugodtan meg lehet hagyni egy kicsit hosszabbra a füvet, amikor ilyen nyári forró idők vannak. Tehát a fűnyíróknál nem véletlen, hogy be lehet állítani a vágási magasságot.
1: Trendidők.
8: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
13: Széndioxidból alapanyag. A Szegedi Tudományegyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, amely lehetővé tenni a széndioxid ipari hasznosítását. A cél, hogy a levegőbe jutó üvegházhatású gáz helyben átalakítható legyen értékes alapanyaggá, például szénmonoxiddá. A kutatás középpontjában az elektrolízis hatékonyabb és hosszabb távú stabil működésének fejlesztése áll, akár több ezer órás üzemidővel. A szakemberek új elektród szerkezeteket és katalizátorokat vizsgálnak, hogy javítsák az energiahatékonyságot és az ipari alkalmazhatóságot. A fejlesztés jelentős lépést jelenthet a klímavédelem és az ipari kibocsátások csökkentése felé, miközben új gazdasági lehetőségeket is teremthet. Papírvékony számítógép. Egy fejlesztő olyan rendkívül vékony hitelkártya méretű számítógépet készített, amely mindössze 1 mm vastag, így akár egy pénztárcában is elfér. Az eszközben egy mikrokontroller, rugalmas e-papír kijelző, NFC modul és egy apró akkumulátor kapott helyet. A fejlesztés célja egy hordozható, programozható platform létrehozása volt, amely különféle egyszerű digitális feladatokra is használható. A készítő hónapokig dolgozott azon, hogy az alkatrészeket ilyen kisméretbe zsúfolja, miközben biztosítja a működő képességet és a hajlékonyságot is. Bár a prototípus még fejlesztés alatt áll, már most működőképes és többféle jövőbeli felhasználási lehetőséget is felvett.
8: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanyanyelv.

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai adásunkban elsősorban olyan idegen eredetű édességnevekről beszélgetünk, amelyek meghonosodtak a magyar nyelvben. Matichák Sándor nyelvésszel, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Kezdjük akkor a zserbó szelettel. Ennek a neve honnan jön?
2: Ennek a süteménynek a névadója Zserbó Emil, svájci származású cukrászmester, csokoládékészítő, aki 1884-ben 30 évesen költözött Magyarországra, és betársult Kugler Henrik, a magyar királyi udvari szállító címet viselő híres cukrász üzletébe, Pesten, a mai Vörösmarty téren. Korszerűsítette a magyarországi csokoládégyártást, érdemeiért a francia becsületrendet is megkapta. 1919-ben halt meg, de a cukrászdát a felesége 1940-ig vezette. Az üzletet 48-ban államosították, sokáig egyszerűen Vörösmarty téri cukrászda volt, és csak 1984-ben kapta vissza a Zserbó nevet, majd 95-ben magántulajdonba került. A cukrászda történetében az az érdekes, hogy a cukrozott diós baraclekváru Zserbó szeletet nem ő találta ki, hanem a már államosított cukrászdában gyártották 48-tól. A Zserbó név tehát tisztelgés a nagy előd emléke előtt. A cukrászda nevét ma is idegen helyesírással írjuk, de a Zserbó nevét már a magyar kiejtés szerint jegyezzük le.
1: Sokan azt hiszik ugye, hogy az orosz krémtorta is idegen, orosz eredetű.
2: Ennek a desszertnek semmi köze nincs Oroszországhoz, ez is személynévi eredetű, egy oroszi nevű cukrászról kapta a nevét. Ez a sütemény piskóta tésztából, főzött vaníliakrémből, kandírozott gyümölcsből, rumos mazsolából és tejszínhabból áll. Oroszi Sándor híres cukrászdája a Margit körúton működött a két világháború között. Talán a mester volt az első, aki hazánkban a 30-as években ilyesféle süteményt csinált, vagy legalábbis ő tette népszerűvé. Az idők folyamán az oroszi krémtorta i magánhangzója lekopott, így lett belőle orosz krémtorta.
1: És vajon a somlói galuska egy Somló nevű emberről, vagy a Veszprém megyei Somlóhegyről kapta a nevét?
2: Egyikről sem. Ezt a közkedvelt piskótatészt, a csokiöntet és tejszínhab alkotta süteményt a Gundel étterem főpincére Gollerics Károly találta ki az 50-es évek vége felé, és Szőcs József Béla cukrászmester készített el, és ő volt a névadó is. A sütemény nagyon népszerűnek bizonyult az 1958-as brüsszeli világkiállításon. Szőcs eredetileg somjói galuskának nevezte el, ugyanis Fóton, a Somjó domb lábánál működött a cukrászdája. Igen ám, de Brüsszelben véletlenül somjói helyett somlóinak írták a díjnyertes desszert nevét, és ez aztán így is maradt.
1: Térjünk vissza az idegen eredetű nevekhez. Az idősebb nemzedék jól ismerte a melba kockát.
2: Ez a kisméretű négyszög, vagy ahogy valahol olvastam, csonka gula alakú retro édesség, valaha ananászos ízesítésű volt, ma már többféle ízben kapható. Ez a kis csoki az 1861 és 1931 között élt Nelly Melba, ausztrál opera énekesnőről kapta a nevét, aki kora egyik leghíresebb művésze volt. Az ő nevét viseli egy francia őszi barackos málnás fagylalt különlegesség, a Pêche Melba is, amelyet a világ 100 leghíresebb édessége között tartanak számon. Melba asszony londoni fellépései után gyakran vacsorázott a Savoy Hotelben, és az ő tiszteletére alkotta meg az édességet egy híres francia séf, Auguste Escoffier 1889-ben.
1: És hát gondolom, hogy a Mozart golyó elnevezésében semmi meglepetés nincs.
2: Nincs, ez valóban Wolfgang Amadeus Mozart nevét viseli. Egy salzburgi cukrász Paul Fürst készítette először 1890-ben, és ezt a csokoládébe vonatos pisztáciás marcipános édességet Salzburg nagyszülöttéről nevezte el.
1: Egy másik nagy művész nevét viseli a Raffaello golyó.
2: Igen, ez a kókuszos krémmel töltött, kívülről is kókuszreszelékkel borított, belsejében egyszem mandulát tartalmazó édesség a reneszánsz egyik legnagyobb festőjének, Raffaello Santinak a nevét viseli.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány orosz foglyot engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, a geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok százmilliárd forintot költött a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérséklődik, éjszaka 10 és 17, napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
5: Mai vendégünk Feszbaum Béla, a Végszínház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári programkínálata és gyermekprogramok a Kultkikötőben, Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsü Bogyó és Babóca. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió élő kulturális ajánló műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Vendégünk a stúdióban Feszbaum Béla, a Végszínház művésze. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Ez a zenekar vezetői poszt, ez nagyon izgalmas lett. Egyben kell tartani a ifjakat, vagy hogy érzi magát zenekar vezetőként? A Grund fiú zenekarról van szó természetesen.
6: A Grund Végszínházi fiú zenekarról, igen. Zenekarvezető és egyben ötletgazda is, ugye annak idején tulajdonképpen az én fejemből pattant ez ki, hogy ez a zenekar megalakuljon, és hogy álljunk össze valahogy. Ha belefér, gyorsan elmondom, hogy mi volt az indító ok, hogy ez a zenekar tulajdonképpen megszülethetett, vagy megszületett 9 évvel ezelőtt. Ugye mindannyian, akik ebben a zenekarban részt veszünk, a Pál utcai fiúk című Végszínházi előadás ősbemutatójának a szereplői vagyunk, és a kezdetektől fogva játsszuk ezt az előadást, és tulajdonképpen már az első néhány előadás után éreztük, amit aztán érzünk azóta is, hogy ennek az előadásnak a végén valami olyan különleges hangulat alakul ki, olyan különös kapocs alakul ki a nézőtér és a színpad között. Valahogy túlmutat ez a pillanat egy egyszerű, persze semmi sem egyszerű, sikeres zenés színházi est végén, vagy sikerén, az se lenne kevés, ha csak annyi lenne, de valami többről van szó, és volt szó, éreztük ezt, és azt gondoltuk, hogy ez valahogy ez nem érhet véget a Tapsednél ez az előadás. Ezt az ügyet tovább kell valahogy vinni, újra találkozni kell a közönséggel valami más formában, de mégiscsak vinni ezt az ügyet, ezt a történetet, a Grund érzetet valahogy kivinni a színház falai közül, és hát így pattant ki a fejemből egy zenekarnak az ötlete, ami tulajdonképpen egy gimnáziumi rockzenekar végül is, hiszen végül is mindannyian ugye a srácok ugye az osztályomba járnak, hiszen én játszom Rácz tanár urat az előadásban, tehát itt most két generáció együtt zenél tulajdonképpen, és nagy örömmel mondtak igent a fiúk 9 évvel ezelőtt erre az ötletemre, és azóta is hogy mondjam, csak nagy szeretet és nagy lelkesedés övezi ezt a zenekart, és nekünk igazi szívügyünk. És visszatérve így egy nagy kanyarral a legelső kérdésre, zenekarvezetőként természetesen a legnehezebb az, hogy valahogy megtaláljam ennek az idejét, összehozzam ezt a sok-sok elfoglaltságot, vagyis hát nem is tudom csak, tehát nagyon rengeteg elfoglaltsága van a zenekar mindegyik tagjának, ez a névsorból is látszik, gyorsan elmondom, Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medvecki Balázs is, jó magam, alkotjuk ezt a csapatot, szóval mindenkinek egy nagyon komoly színészi, színházi, előadó művészi karrierje van egyébként, és hogy ez még beleférjen.
5: A legnagyobb ellenfél a naptár.
6: A legnagyobb ellenfél a naptár, így van, úgyhogy nagyon praktikusan, gyorsan és haragmentesen kell dolgozni azokban a lopott időkben, amikor erre idő jut még, de hál' Istennek még van idő, és még össze kell, hogy jöjjön, úgyhogy ameddig össze kell, hogy jöjjön, addig hál' Istennek összejön.
5: Nem egyszer láttam a Pár utcai fiúkat, de az utolsó alkalom is elég régen volt, ezért csak nagyon óvatosan merem kérdezni, de ha jól emlékszem, ön nem énekel az előadásban. Így tehát, van. Hogy pont egy olyan zenekart fog össze, egy olyan előadás kapcsán, amely előadásban önnek nincs zenés szerepe.
6: Éppen nekem nincs zenés szerepem, a szerzők mostohán bántak rá.
5: Rácz tanár úr nem dalol.
6: Igen, nem született egy dal a tanári nehézségekről, nem született egy dal az osztályozó értekezletről, vagy akár a spondjáról, vagy a krétáról, ezekről mind nem tudok egy nagyot énekelni. Cserébe például ezeken a koncerteken, ha rám kerül a sor, mert azért én is énekelek, a Pink Floyd-tól az enyém, az Another Brick in the Wall című legendás dal, ami hát végülis egy osztálytermi dal.
5: De egy Durász tanár úr szájából mégiscsak különös.
6: Mégiscsak különösen hangzik. Úgyhogy igen, ez a helyzet áll fönn, de hál' Istennek jól megosztozunk a feladatokon.
5: És hát legközelebb, június 28-án a Budapest Parkban, talán már harmadik alkalommal.
6: Egészen pontosan harmadik alkalommal. 3 évvel ezelőtt ért bennünket az a rettenetes nagy megtiszteltetés, és kicsit még most is ott állunk, és nehezen értjük, és nehezen dolgozzuk föl azt az első meghívást, és azt a hál' Istennek hatalmas nagy sikert, ami 2 évvel ezelőtt a Park színpadán történt velünk, és az ottani közönséggel. Vendégünk volt Dés László, akkor is elkísért bennünket. Megismétlődött ez a meghívás tavaly is, és hál' Istennek az elmúlt 2 alkalom feljogosított bennünket ezek szerint arra, hogy újra ott álljunk, és újra megkaptunk egy megtisztelő meghívást. Úgyhogy június 28-án a Budapest Parkban koncertezik a Grundvigs Jazz Fűzenekar. Ajánlom mindenkinek nagyon sok szeretettel, aki kedveli a Pál utcai fiúk zenei anyagát, ugye döntően azt játsszuk, vagy az előadásunknak az a gerince. Természetesen kedvel bennünket, vagy szívesen látna bennünket színészeket most zenészként a színpadon. És hát közben pedig egy olyan közösségi élmény ennek a zenekarnak a koncertjei, olyasmit lehet átélni benne, ahol tulajdonképpen generációk bulizhatnak, szórakozhatnak együtt, és válhatnak közönségből közösséggé a koncertek kapcsán. Ugyanis igyekszünk megidézni olyan dalokat is, amelyek talán élőben lehet, hogy már nem is nagyon hallhatók. Nyilvánvalóan egy Víg Színházi zenekarnak a repertoáriából kihagyhatatlan Presser Gábor életműve és az LGT képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, és még sok-sok magyar és külföldi rock klasszikus, amelyek mind az ötünknek a szeretetét és lelkesedését bírják. Így alakult ki ez a körülbelül 100-120 perces repertoár, amit játszani tudunk. Szóval nagyon sok szeretettel várunk rá mindenkit, bízunk benne, hogy a mostani is egy nagy élmény lesz.
5: Beszéljünk egy picit a színházról is, meg a igen. Színészi feladatairól is, hiszen bejelentették a 130 esztendős Víg Színháznak a következő évadát, és a Csárdás királynőben láthatjuk majd önt, illetve a Pesti Színházban pedig Fehér Balázs Benő a 2 hétfő emlékét rendezi, és hát ebben is ez is új feladatként önt találta meg. Hogyan készül ezekre az előadásokra?
6: Hát egyelőre még csak úgy készülök rá, hogy én magam is olvasgatom azt a lapot, ami ön előtt is ott van, és nézem, hogy igen, de jó, hogy ezekben benne leszek. Mind a kettőnek nagyon örülök, két különböző műfaj és két különböző lehetőség. Fehér Balázs Bennővel még sosem dolgoztam együtt, nem olyan régen találkoztunk, beszélgettünk, nagyon várom a közös munkát, egy nagyon tehetséges fiatal rendezője a mostani színházi rendező generációnak, és hát Artúr Mirrelt játszani pedig biztos, hogy szép dolog lesz, szép feladat lesz. Egy ritkán játszott darabja a szerzőnek, tehát nem egy lerágott csont Artúr Millertől, úgyhogy nagyon várom, hogy hogyan fogadják majd, azt hiszem, hogy jó szerepem van benne. És hát a Csárdás királynő pedig azt elég kimondani a címet, és azonnal az egész országnak, hogy is mondjam, csak tapsra áll a keze, és nótára a szája, és elindul a
5: Igen, de ha tempó. Látjuk azt is, hogy Mohácsi János rendezi, akkor azt is sejthetjük, hogy nem egészen olyan lesz ez, mint amit eddig megszoktunk.
6: Lehet, hogy nem olyan lesz, mint amit eddig megszoktunk, az viszont biztos, hogy a János, hát most már lassan 30, ugye a 90-es évek elején rendezte ezt az előadást ő először a Kaposvári Színházban, és az az előadás ott és akkor az akkori színház, a magyar színházi élet, és az akkori magyar színházi évtizedeknek az egyik legmeghatározóbb előadása volt. Színházi zenés előadása, bátran nyúlt hozzá kétségtelen. Mohács is lesz az előadás, szerintem a Víg Színházban is, de azt gondolom, hogy a Csárdás királynőt egy olyan oldaláról fogja megmutatni a magyar közönségnek, vagy a Víg Színház közönségének, ami nagyon élvezetes lesz, és biztos vagyok benne, hogy emlékezetes előadás születik majd.
5: És hát nagyon emlékezetes előadásokat láthatunk öntől önálló estek formájában is. A következő évadban mi az, amit tovább visz, készül esetleg új önálló estre, hogyan gondolkodik erről?
6: Ja, nagyon köszönöm a kérdést, ezek a Grundhoz hasonlóan ilyen igazi szívügyek, és régóta fogják a kezemet, és én is régóta fogom az ő kezüket, hogy ne eresszük el egymást. A Seres Rezső estemet az továbbra is műsoron tartom, és játszom szerte az országban, ahová csak hívják, hogy megmutassam ezt a különleges pesti bárzongorista, vagy kosmazongorista alakot, és eljátszom a leghíresebb dalait a Szeressük egymás gyerekektől a Szomorú vasárnapig, és elmeséljem ennek az egész különös dolognak a történetét. Karintit és Kosztolányit is viszem magammal, és szívesen játszom bárhol, ahol hívják. És hát a Pesti Színház színpadán ragadt ott, most már azt kell mondanom, hogy másfél-két évad óta egy olyan előadásom, amit nagyon, nagyon szeretek, és egy friss új dolog. Benedek Miklós nagyszerű színész barátomnak és kollégámnak az emlékének ajánlottam egy estét, amit a régi klasszikus pesti kavarénak szenteltem, ez a Pesti Polgár, és 245 percben igyekszem a közönséget végigvezetni a 20. századon tulajdonképpen a kabaré műfaján keresztül. Min nevetett, min dühöngött, és ugye egyáltalán hogyan élt túl a pesti polgár a 20. század legmozgalmasabb, vagy akár legvérzivatarosabb évtizedeiben is, és hogyan állt mellette ezekben az években a pesti kabaré, mindig hogyan segítette őt a túlélésében, hogyan segített nevetni akkor is a világon, amikor hát semmi ok nem volt a jó kedvre. És hát ebből, ezekből az évekből és ezekből az évtizedekből aztán bőven kijutott. Úgyhogy egy különleges időutazás ez a Pesti Polgár című előadásom, és ez a mostani tudásom szerint látható lesz jövőre is a Pesti Színház színpadán.
5: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: A Grund zenekarral kezdtük, hát mi mással fejezhetnénk be. Mi vagyunk a Grund, ez szólal meg mindjárt. Felszbaum Béla, a Víg Színház művésze volt a vendégünk. Hey!

0: Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű, Boribon, Bogyó és Babóca nyáron szinte minden napra jut gyerekprogram a Kult kikötőben. Május vége nem csak a gyereknapot jelenti, hanem egyben az iskolai, óvodai szünet közelettét is. A Kult kikötő szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy milyen meghatározó már egészen kicsi korban elkezdeni a színházzal való találkozást. Itt van velünk a vonalban Szabó Tamás, a Kult kikötő operatív igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánom, Gergő, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hogyan találkozhatnak a gyerekek a színházzal az önök programjain keresztül?
1: Lényegében egész nyáron 8 héten keresztül heti 5 alkalommal tartunk gyerekszínházi előadásokat a programunkban, és a gyerekszínházi előadásaink előtt pedig ingyenes kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, úgyhogy igyekszünk minél jobban felkészülve várni a családokat. Célunk, hogy tényleg minél több gyerek találkozhasson a színházzal, hiszen tudományos tény, hogy a színház nagyon segíti a gyerekeknek a nevelését, javítja a gyerekeknek az empátiáját, a toleranciáját, magát a társadalmi érzékenységét, tehát a szórakoztatás mellett azért ez egy nagyon jó dolog a gyerekek fejlődése szempontjából a színház, mi ebben hiszünk, és ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá minden évben, hogy elég hosszú és elég jelentős program kínálattal várhassuk őket.
0: Mondjon néhány programot, helyszínt, előadásokat, és azt, hogy egyáltalán milyen korosztályt várnak ezekre az előadásokra.
1: Idén nyáron 3 helyszínen leszünk jelen, Balatonföldvár, Balatonszárszó és Balatonboglár településein. Földváron és Szárszón heti 2 alkalommal, Balatonbogláron heti 1 alkalommal. Érkezik majd hozzánk Halász Judit, a Csiribiri koncertjével ő Balatonbogláron lép fel, Balatonszárszón Rutkai Bori Banda a Palacsinta pályaudvarról fog koncertezni. De érkezik még Bogyó és Babóca, Boribon, Kipkop és Tiptop, Vuk, Kisróka, illetve idén 2 új saját gyerekelőadással is készülünk. Július 4-én Balatonszárszón a Kaposvári Csiki Gergely Színházzal koprodukcióban mutatjuk majd be a Mesék Süsűnek című előadást, ami azért is lesz különleges, hiszen ma ez a július 4-i dátum, ez egy csukás ünnepnap lesz. Ugye Csukás István idén ünnepelte volna a 90. életévét, és ezért az örökösökkel karöltve egy egész napot szentelünk az ő emlékének, ami ez a nap fog kezdődni a Mesék Süsűnek című előadás bemutatójával. Majd a napot folytatjuk egy közös családi piknikkel, lesz pompom játéktér, arcfestés, kézműves programok, illetve majd a délután folyamán már Csukás István felnőtt költészetéből is lesz előadás, illetve koncert, úgyhogy ez az egész nap a család Csukás Istvánról és családokról fog szólni. A másik gyereke bemutatónk pedig július 22-én Balatonföldváron lesz, ekkor Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó címmel mutatunk be egy saját előadást, ami azért is egy fontos mérföldkő, hiszen a Móra kiadó teljesen megújította a Panni köteteket, új illusztrációkkal adták ki, most május 18-a volt a megjelenés dátuma, és ez mi is már ezek az illusztrációkkal tudunk dolgozni a Móra kiadóval együttműködve. Ezzel is igyekszünk a mai gyerekek képzeletvilágához közelebb hozni a hát már nem ma írt Panni történeteket.
0: Visszajáró családjaik vannak, vagy új nézőkre is számítanak?
1: Mind a kettő. Szerencsére van egy nagyon jó kialakult törzsközönségünk, és a legjobb, ami szívemnek a legkedvesebb, amikor találkozunk egy családdal reggel egy gyerekelőadáson, majd utána az esti felnőtteknek szóló színházi előadáson pedig már a szülők egyedül jönnek vissza, és így egy nap kétszer is találkozunk. Volt már erre többször is példa, és ezek így személyes kedvenceim. Viszont mivel Balatonról és nyaraló közönségről van szó, ezért mindig vannak új és új arcok is a nézőtereinken.
0: Érdemes tehát a Kult kikötő programjait keresni, a felnőtt programokat, illetve a gyerekprogramokat egyaránt. Köszönöm, Szabó Tamás, a Kult kikötő operatív igazgatója volt telefonon a vendégünk.
2: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: A Kultúra Szabadon motto jegyében hirdette meg 2026-os nyári évadát a Városmajori Szabadtéri Színpad. Az évadnyitó sajtótájékoztatón készült Kovács Bernadett összeállítása.
3: Idén is az előadó művészeti sokszínűség jellemzi a város majori szabadtéri színpad programjait. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Csányi Vilmos, Széchenyi díjas etológus, Képzelet, fantázia, megvalósítás című tudományos stand-up előadásával indul az évad június 9-én este 8 órától, amely az állati létben megjelenő képzeletről szól majd. Nem hiányoznak a kínálatból a koncertek sem. Lábas Viki, a Margaret Island egykori énekesnője például összművészeti estel, Lovasi András, a Kis Csillag énekese ezúttal egy szálgitáros műsorral, Zsédenyi Adrián Zséda viszont teljes zenekarral érkezik a város majori szabadtéri színpadra. A számos prózai előadás mellett a Zenés Színházat kedvelők megnézhetik a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb darabját, a Lili Bárónőt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásában. A musical rajongóknak pedig egy gálakoncerttel készülnek a szervezők, ahol Jan Zakata, Szomor György és Mészáros Árpád Zsolt a musical irodalom legnagyobb slágereit éneklik majd. Jan Zakata a sajtótájékoztatón viccesen úgy fogalmazott: ha az Elizabeth című musical nagy dalát nem énekli el, akkor őt a közönség megdobálja. Így a június 21-ei gálakoncerten sem kockáztat.

0: Csak egy rövid szakasz volt az életemben, amikor úgy gondoltam, hogy mindenáron inkább valami újat, és ezt már biztos annyiszor hallották. És egyszer volt egy döbbenetes élményem, amikor valahogy úgy volt megvilágítva a nézőtér, hogy láttam minden egyes sort. És majdnem több ezer ember énekelte velem kívülről az egész dalt, és előkerültek a zsebkendők, ez egy kicsit női himnusz is egyébként, sok nőnek adtam vele erőt, az utólagos beszámolók után tudom ezt. Szóval úgy éreztem, hogy akkor ők ezt nem unják. És akkor eldöntöttem és elhatároztam, hogy ha ők így igénylik és tudnak bele kapaszkodni, akkor nekem kutya kötelességem ezt elénekelni. És jó magam is nagyon szeretem, mert én is ebből táplálkozom, tehát nem okozott azért ez gondot. Természetesen itt a Városmajori szabadtéri színpadon is felcsendül majd többek között. Sok lévai szilveszter mű lesz, illetve azokból részletek. Nyilván, ha a színpadon van Szomor György, vagy Mészáros Árpád Zsolt, akkor nem hiányozhat a Mozart, vagy az Elizabeth, vagy esetleg a Rebekából egy részlet, de hát lesznek meglepetések is, ami tavaly például nem volt, igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, azért tőlünk is kapjanak valami ajándékot a nyárra.
1: Jan Zakata mellett a magyar musical színjátszás másik ikonikus alakja, Szinetár Dóra is fellép a Városmajori szabadtéri színpadon, ám ezúttal egy prózai előadással, az Egy életem életrajzi stand-up esttel.
2: Ugye az emberek azt gondolják sokan, hogy önéletrajzi stand-up est, akkor én nyilván azokat a sztorikat mesélem el, amikről még soha senki nem hallott, vagy azoknak a történeteknek az igazságát mondom el, amit mondjuk máshogy olvastak az újságban, de igazából nem erről van szó. Sokkal inkább egy ilyen felnövés történet. Tehát, hogy én azt mesélem el most így nagyon leegyszerűsítve ezen az esten, hogy ez alatt az 50 év alatt, amióta a világon vagyok, én, mint ember, milyen történeteken keresztül jutottam el oda, ahol éppen tartok. És ebben vannak olyan történetek, amiben semmi bulváros nincs, mert tényleg bárkivel megtörténhetett volna. Meg van olyan történet egyébként, ami pedig színházi történet, és aminek valóban nézőként látták az egyik oldalát, én meg elmesélem a másikat. Idén biztos, hogy utoljára látható ez az Egy életem, mert 2 éve mondom, és azért ez tényleg nekem egy kicsit terápiás ez az előadás, és mindig vágytam rá, hogy elmondhassam, mert mindig megkönnyebbültem. Tehát vannak ebben olyan történetek, amiket olyan jó elmesélni, mert a végén egy kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ezt úgy elmondtam, és akkor most ez oldódott, és elkezdtem azt érezni, hogy van egy-két olyan sztori, ami már feloldódott. Úgyhogy most még idén nyáron utoljára ezt így ebben a formában elmesélem, és aztán azt gondolom magamban, hogy félreteszem az Egy életemet, de biztos, hogy ebben a formában már nem fogom többet elmesélni, mert legközelebbre már új történeteim vannak, és vannak, amik meg szerencsére már nem olyan fontosak.
1: Míg Szinetár Dóra Egy életem című életrajzi stand-up estje valószínűleg idén látható utoljára, addig vannak olyan előadások, amelyek most kerülnek először közönség elé. Ilyen például a Loop Színházi Társulás Emberek, Helyek és Dolgok című darabja, amelynek nem titkolt célja az is, hogy a fiatalokkal megszerettesse a színházat, mondja Benkő Nóra, a Városmajori szabadtéri színpad és a Kristály színtér vezetője.
3: A Loop Színházi Társulással vagy a színházzal közösen hoztuk létre a saját bemutatónkat idén. Tudjuk, hogy a lúposok nagyon is el tudják érni a fiatalokat, nagyon sok fiatal jár hozzájuk, mert egy olyan színházi nyelvet használnak, és olyan intenzívek a social media felületeken, ahol elérik tényleg ezt a korosztályt, és ez az Emberek, Helyek, Dolgok című produkció, ami július 3-án lesz bemutatva, sajnos el kell keserítsek mindenkit.
1: Teltház, gondolom.
3: Igen, premier és az első előadás már teltház, de szeptemberi előadásra még vannak jegyek, és próbálunk igen nyitni a fiatalok felé, de nem csak így, hanem tehetséggondozással is. Ugye ezért van a Szemle Plusz, ami egy külön állam az államban, fesztivál a fesztiválon, tehát egy nyáron, mert hogy ez egy zsűrizett program mondja a nyár végén. Itt 12 előadás játszik mindig, 6 itt a Városmajorban, vidéki és határon túli produkciók, és 6 a Kristályban kamaradarabok, 1-2 fős kamaradarabok. És ezen túl utána 8 színiiskola is bemutatkozik a Szemle Off-on, mert hogy azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az új generációkat, a fiatalokat is lássa a szakma, illetve ők is lássák egymást, és a közönség is megismerje őket.
1: A Városmajori szabadtéri színpad idei évadát Bödőcs Tibor, a Duma Színház művészének Innen már csak gurulunk című önálló estje zárja szeptember 13-án este 7 órától.

Idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 20-án szombaton hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényén több mint 450 intézmény, csak nem 3000 programmal várja a látogatókat. 2026 fő tematikája az ízekbe zárt történetek. Így a gasztronómia és kultúra kapcsolata kerül a fókuszba. Ezúttal Sopron, a rendezvénysorozat kiemelt városa. A múzeumok éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz. A kalendárium jövő heti adásaiban játékra invitáljuk Önöket. A műsorban elhangzik majd egy kérdés, és az első helyes választ adó a múzeumok éjszakája ajándékát kapja, tehát a jövő héttől.

Kedves hallgatóink, a kalendárium mai műsora ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
2: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
1: Cedacur Forte?
2: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 16 óra. Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
6: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslatcsomagot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához.
5: Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be 6 budapesti kerületben.
6: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik.
5: Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök.
6: Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
5: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslatcsomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához. A javaslatban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek, amelyeket átvezetnek a magyar jogrendbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát.
6: Vitézi Dávid hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia, és fel is kell használnia a forrás jelentős részét augusztus 31-ig, ugyanis a helyreállítási alapból származó 10 milliárd euró addig érhető el. Hozzátette, a javaslatok elfogadása után az eddigieknél részletesebben kell majd nyilatkozni a vagyonról a képviselőknek és közszereplőknek, és a tervek szerint ezt az integritás hatóság is vizsgálhatja. Súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetést is ki lehetne szabni.
7: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba kockázati tőkealapkezelők és úgy magántőkealapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napirenden lévő kérdés, hogy a magántőkealapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
5: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe. Így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
6: Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstoppot, a rezsicsökkentést átalakítanák, illetve a védett üzemanyagárat is támadják.
8: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozza nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak.

0: részesüljenek a támogatásból.
1: Elkezdte a minisztériumok átvilágítását a kormány. Magyar Éva kormány szóvivő szerint az eredményekről nem csak az átvilágítás végén, hanem folyamatosan tájékoztatnak.
0: Hozzátette, a honvédelmi tárcánál vizsgálják a védelmi beszerzéseket, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek ügyét, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét is. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel.
2: A kormány már a hivatalba lépésekor világossá tette, hogy Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért valamennyi minisztériumban, háttérintézményben és jelentős állami szervezetnél átfogó átvilágítás zajlik. Az egyik cél a korábbi időszak vitatható vagy jogszerűtlen döntéseinek a feltárása, másrészt olyan garanciák kialakítása, amelyek megakadályozzák, hogy hasonló esetek a jövőben ismét előfordulhassanak.
1: Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az országházban.
0: A hagyományos csapatzászló átadás átvételen a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség.
3: Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk, és kötelességünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek. Ehhez azonban nem elegendő a modern haditechnika vagy a fejlesztések sora. A legerősebb fegyver mindig maga, az egyén, a katona marad. Sándor Zsolt vezérezredes úr személyében olyan katonát köszönhetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak rendelte alá.
1: Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban.
0: A KSH első becslése szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve az elektronikai és az optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában.
1: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafiboxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csak nem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több 100 000 forintos bírságot kapott, számolt be a részletekről a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
0: Csécsi Suma hangsúlyozta, a BRFK kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, azon belül is a gyorshajtás visszaszorítására. A sebesség túllépés az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű baleseti ok.
4: Ezek a mérések a második, a harmadik, a hatodik, a tizenegyedik, a tizenötödik és a huszadik kerületben kerültek mérésre 2026 májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák. Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km/h sebesség helyett 122 km/h ment egy autó. Ez egyébként a hatodik kerületben az Andrássy úton történt. Ez esetben a büntetés 312 000 forint volt, amely közigazgatási bírság.
5: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó a 8-as főúton a 22-es kilométernél, lezárták a külső sávot. Több jármű karambolozott a 46-os főúton Gyoma-Endrőd belterületén a 42-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, kerülni a városon belül lehet. Dolgoznak az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, torlódásra készüljenek.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: MÁV Info.

0: Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vác és Diósjenő között még két héten át buszok szállítják az utasokat. Szerencs-Nyíregyháza vonalon is dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon is buszok szállítják az utasokat. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
1: Időjárás jelentés.
2: A front felhőzet kelet felé halad, melyből legfeljebb kevés helyen alakulhat ki kisebb eső, záporeső, ugyanakkor éjszaka a déli délkeleti megyékben elszórtan valószínű csapadék. A vastagabb felhőzet szombat délelőtt a keleti tájakat is elhagyja, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órára kisüt a nap, főként a keleti részeken alakulhat ki zápor, néhol zivatar, ha a légmozgás estétől mérséklődik. A minimum általában 10 és 17 fok között alakul, szombat délután után pedig 23-28 fokot mérhetünk. Kókai Ádám, Hungaromet.
3: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Sór Zoltán és Rácz Dorottya nevében is. Köszöni figyelmüket, Bordi András és Ciprus Éva. Viszont hallásra az esti krónikában 17:30.
1: Műsor ajánlott. Zene és személyiségfejlődés.
4: Egy hangszerek a megszólaltatása, jobb kéz, bal kéz, más csinál. Ez egy differenciált agyi dolog. Aki zenél, annak minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalad ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Mert egy zenészek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni.
1: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Záborszky Kálmán karmester, címzetes zeneigazgató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Két keréken a magyar tenger körül, horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
1: Országjáró szombat délelőtt 10 órát a Kossuth Rádióban.
6: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű, a jó tanács pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
2: 4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. Mit szól hozzá?
7: Természetesen ez egy nagyon hosszú eljárás, hiszen már 4 éve tart. És amiatt aggódtam, hogy egy büntetésként, illetve figyelmeztető jelzésként szolgál majd mások számára, hogy aki szeretne élni a szabadság jogaival, ilyesmi történhet.
2: És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben?
8: Poloskával már találkoztam, felett terasz van, és ott már viszont megjelent, meg a légy. Kisüt a nap, a rögtön ott van a házfalán.
2: A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter.
9: keresztény kiadvány és írásai miatt ítélték el Pályi Virasanen, finn kereszténydemokrata politikust, akinek esete a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán dől el. A korábban belügyminiszterként is szolgálatot teljesítő politikust a finn legfelsőbb bíróság márciusban ítélte el, de az ügy most még magasabb szintre lép. Virasanen pere túlnőtt Finnország határain. A politikust azért marasztalták el, mert évtizedekkel ezelőtt nyilvánosan keresztény meggyőződéséből kiindulva fogalmazott meg álláspontot a házasságról és a szexualitásról. Az eljárás tulajdonképpen 22 éve tart, hiszen a procedúra középpontjában egy 2004-ben megjelent egyházi kiadvány állt, ami miatt a finn legfelsőbb bíróság 1800 eurós bírságot szabott ki Virasanenre. Az érintett szerint az ügy már nem pusztán arról szól, hogy mit mondhat ki egy keresztény politikus Finnországban, hanem arról is, ki döntheti el Európában, hol húzódik az elfogadható vélemény határa. Az ügy különlegessége, hogy Virasanent korábban két alacsonyabb fokú bíróság is felmentette. A finn legfelsőbb bíróság azonban szűk, 3-2 arányú döntéssel idén márciusban más következtetésre jutott. A politikus szerint ez éppen azt bizonyítja, hogy a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozás túlságosan homályos és kiszámíthatatlan. Mi a véleményük erről? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Nárai Balázs összeállítását a Vasárnapi Újság korábbi adásából.
10: Összevetve azzal a bírósági tárgyalás sorozattal, amelynek nyomán már felmentették Önt, most érzékelt valamilyen változást az ügyész hangnemében? Hiszen tulajdonképpen egyszer már elveszítette ezt az ügyet. Érzékelt tehát eltolódást, változást az egész eljárás hangvételében?
11: Talán volt egy kis változás a hangvételben, talán kevésbé volt energikus az ügyész most, de a vádak ugyanazokat az állításokat fogalmazta meg velem kapcsolatban. És most kicsit jobban bele is ment az írásaim részleteibe, kérdéseket tett fel bizonyos szavakkal kapcsolatban. Az ügy lényege pedig továbbra is azt érinti, hogy mit jelent embernek lenni, és mit jelent a vétkesség, nagyon teológiai megközelítésből.
10: Nagy figyelem övezi a fellebbezési bíróságon zajló ügyet Finnországban. Azt tudom, hogy nemzetközi figyelem létezik. Önnek is vannak nemzetközi támogatói, szószólói, például az ADF International.
11: Külföldön nagyobb figyelmet kelt, mint Finnországban. Ebben is szerepet játszik, hogy miután a Helsinki kerületi bíróság felmentett első fokon, a liberális média mintha csalódott lett volna a kimenetel miatt. Ezért is talán nehéz tudósítaniuk a finn közvélemény számára a szólásszabadságot illető ügyről, mert ez a liberális média szintén beállt az engem vádlók sorába, például a legnagyobb napilap. Persze a mostani fellebbezési tárgyalásról is volt élő közvetítés és tudósítás, mégis úgy látom, hogy egyes újságírók számára már nehézséget okoz beszámolni az ügyről.
12: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
9: És köszöntöm a stúdióban két vendégünket, Máté Zsuzsát, a Szent István Intézet korábbi igazgatóját, és Simon Gergő, baptista lelkipásztort. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Köszönjük a hallgatókat!
9: És ha belegondolunk, 22 éve tart ez az egész történet. Ennek európai szinten milyen üzenete lehet? Arra nézve is, ha belegondolunk, hogy igazából nagy figyelmet kapott az ügy.
13: Igen, ez egy emblematikus történet, és ugye két szálon is fut, tehát volt egy 19-es Twitter bejegyzése is korábbi finn belügyminiszter asszonynak, ott felmentették, és ez egy egyházi kiadványra vonatkozó másik párhuzamos eljárás, ami most eljut valóban a Strasbourgig. És hát tulajdonképpen, hogyha így egy kicsit távolabbról tekintünk erre az egész történetre, akkor azt látjuk benne, hogy ugye az az Európa, amelyik akár a világháború utáni időszakban is, mint ugye az Európai Unió, abszolút keresztény gyökérzettel állt a nagy kataklizma után, tehát azok az alapító atyák, akik létrehozták az Európai Uniót, ők mind elkötelezett és hitvalló keresztény politikusok voltak, és azt láttuk, hogy itt a ahogy telt az idő, elérkezett ugye nyilván itt a 68-as diáklázadások ideje, szexuális forradalom ideje. A kereszténység az, ahogy Ratzinger bíboros mondta, ebbe a relativizmus diktatúrájának az irányába kezdett el meggyengülni Európában, és ezeknek a következménye az, hogy egy olyan nemzedék vette át egyébként Európa irányítását, és szinte minden tagállamban az irányítást, akik ebből a 68-as egyébként Istennel hadakozó, vagy adott esetben tagadó generációból léptek elő a politika színpadára, meg azokból az egyetemekről kerültek ebbe a helyzetbe, tulajdonképpen elkezdték átalakítani a jogrendszert is, és ennek lecsapódása az, egyébként akár ez a gyűlöletbeszédre vonatkozó passzusok, amelyek elkezdték a keresztény érvrendszert egy ilyen szélsőséges irányba kitolni, és ennek egy ilyen, most hülye szóval mondva, állatorvosi lova az, amit a korábbi belügyminiszter asszonnyal történik.
14: Gergő?
15: Bennem azt fogalmazódott meg, hogy ugye a Biblia az a szeretetnek az üzenete, és a Biblia mond egy olyan mondatot, hogy az igazság szabaddá tesz, és itt meg pont a ellenkezőjét látjuk. És hogy ez hova vezet? Ez a kérdés őrlődik bennem. Annál is inkább, mert azt látjuk, hogy akár az ilyen politikai üldözés, de akár a fizikai bántalmazások, ami a keresztényeket éri, az egyértelműen, kimutathatóan és mérhetően növekvő tendenciát mutat. Tehát, hogyha utána olvasunk, nem kell sokat keresgélni, meg fogjuk találni azt, hogy akár Németországban megduplázódott az elmúlt években a keresztények elleni támadások száma. De kiemelhetném akár Franciaországot, vagy hát itt a Nyugat-Európát. És aztán, hogyha megyünk Észak-Európára, Európába, akkor ugye látjuk ezt a finn esetet, de lehetne említeni Norvégiát is, ahol ugye egy családot húzgáltak meg azért, mert valaki, egy apuka a Bibliából olvasott föl, és keresztény énekeket énekeltek. Úgyhogy bennem egy ilyen piros lámpa ég, hogy hol van ennek a vége.
14: Tegyük fel a hallgatónak is a kérdést. András van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok. Hol van ennek a vége? Vagy hová vezetett ez?
16: Jó, hát ez egy torokszorító fájdalom, amit itt hall az ember, és én kizelek óta ez a történet folyik. Fájdalom és mi van az emberben, mert egyszerűen azt az Isten igazságot, ami a napnál világosabb, és az összes természeti népek követik, azt megtámadják valamilyen, nem tudom, jobba álcázott ideológia alapján, vagy kellának hozzájogot a gyűlöletbeszédet. Nem tudom, hogy a Bibliának a beszéde mi volt a gyűlöletbeszéd. Most, hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez gyűlöletbeszéd, akkor innentől kezdve minden, ami a Szentírásban van, akkor akár még a szeretet törvényére is látom, azért gyűlöletbeszéd, tudom ezt arasszolni. És egyetértve az erőtem szólókkal azért azt hozzáadném, hogy hát nem csak Norvégiában is, Norvégiában van ilyen, ha megnézzük a magyar sajtót, megjelent írásokat és cikkeket, hát nagyon erős verbális keresztényüldözésnek lehet minősíteni azt, ami történik. Nagyon fájdalmas, és nem gondoltam, hogy ez még meg fogjuk élni Magyarországon, hogy ilyen stílusban, ilyen cinikus, lekezelő, megvető, bántó stílusban lehet írni Istenről, egyházról, Szent Háromságról, Jézus Krisztusról, keresztény emberről, papokról, mindenkiről. Nagyon fájdalmas tendencia burjázott el. Nem tudom, hogy hol, tényleg nem tudom, hogy hol van a vége. Félelem van bennem, hogy ez jóra biztos, hogy nem fog vezetni.
14: Köszönjük szépen András gondolatait, de hogyha egy kicsit ezt megfordítjuk, akkor azokban is félelem van, akik ha meglátják a Bibliát, vagy ha abból hallanak egy idézetet, akkor ilyen indulattal válaszolnak, nem?
13: Igen, valóban, és igaza van az úrnak, aki megszólalt, mert ez itt van testközelben hozzánk ez a tendencia. Én is a napokban is olvastam több olyan újságcikket egyébként magukat komolynak jegyző íróknak vagy újságíróknak a tollából, amiben egészen szürreális kifejezések szerepeltek. Most itt nem citálnám őket, mert nem szeretném senkinek a kedélyeit borzolni, de kétségkívül ez a gondolatiság, amivel tulajdonképpen a nyugati kultúra ignorálni kívánja Istent az életéből, és az egót, a személyt teszi, mármint az emberi jogokat teszi a középpontba, és egyfajta ilyen szeretetvallást irányoz elő, ami viszont az igazságról, amit itt említettél, megfeledkezik, az általában embertelenséghez vezet el. És tulajdonképpen itt már élet és halál kérdése is felmerül, akár az élet kezdetével, végével kapcsolatban, akár a házasság fogalmának a tekintetében, de akár itt a magyar belpolitikában is láthattunk nem olyan régen egyik párt részéről, mondjuk a gyónási titoknak a megkérdőjelezése fölmerült. És tényleg így van, hogy nem tudja az ember, hogy ez meddig tart és hová juttatható el egy társadalom, amelyik tényleg sokszor hivatkozunk Szent Istvánra, aki azt mondta, hogy aki elveszíti az a nemzet, amelyik, vagy a nép, aki elveszíti az Istennel való kapcsolatát, az előbb vagy utóbb pusztulásra van ítélve, és ezek nem ilyen szónoki fordulatok, hanem valóban így van, mert meggyengül a társadalomnak a szövete, és a családok, a személyek, és a közösség is elkezd bomlani. És sajnos Európában, vagy a nyugati civilizációban ezt látjuk, ráadásul ugye van egy civilizációs keverés, amiből nagyon sok akár terror jellegű események is itt az elmúlt időben megjelentek.
14: És amikor Európa értékeiről, alapértékeiről beszéltünk, hogy az unió alapítói is egy keresztény Európát álmodtak meg ezekre az alapokra, építették föl az Európai Uniót és hát annak elődjét, akkor ezt kivetítve tulajdonképpen a keresztény értékek azok általában még a vallás fölé is emelhető értékek, tehát hogyha valakinek ez nem mindjárt a vallás jutatja az eszébe, akkor azt mondjuk, hogy szolidaritás, egymás segítése, gazdasági fölemelkedés, akkor ezek is olyan értékek lehetnek, amiről nem biztos, hogy mindenkinek a vallás kell, hogy eszébe jusson, tehát hogyha indulatot válthat ki benne.
15: Igen, és ne felejtsük el azt, hogy azért a Biblia megfogalmaz különböző értékrendeket, amelyek alapján nekünk hívő keresztény embereknek, hát most fogalmazzuk az a szó, hogy élni kell, és ennek vannak különböző gyümölcsei. Például a szeretet, az öröm, a békesség, ezeket, meg még több mást is úgy hívja a Biblia, ez a Szent Léleknek a gyümölcsei. És én azt gondolom, hogy az, hogy most akár a kereszténység ellen, vagy más kisebbségek ellen üldözéseket tapasztalunk, az a elkényelmesedett kereszténységnek a következménye. Tehát azért, mert mi keresztények elkényelmesedtünk, egyébként a mai kereszténységnek véleményem szerint az egyik legnagyobb rákfenéje az a kényelem. Tehát amikor kényelmesek vagyunk, akkor megengedünk magunknak olyan dolgokat, amiket nem kellene, és akkor tudunk belesodródni abban, amiben most akár Finnországban vagy Norvégiában belesodródtak. És hogyha megfigyeljük akár a bibliai tanításokat, akár az egyháztörténelmi feljegyzéseket, akkor azt látjuk, hogy amikor a kereszténységnek jól megy sorsa, akkor jön a kényelem, aztán a kényelem az oda vezet, hogy akkor a bibliai értékeket elhagyjuk, most már akkor a gazdagság lesz a fontos, meg a minden más, és ez meg az üldözéshez vezet. Aztán az üldözés meg arra kényszerít minket, hogy visszataláljunk az igazi értékekhez, ami aztán megint megerősít minket, mert jönnek ennek a gyümölcsei. Úgyhogy én magamra nézve, legalább ha ezt mondhatom, akkor szerintem az lenne a fontos, hogy ha megtaláljuk a bibliai értékeket, amelyeknek aztán a gyümölcseit élvezni tudjuk, akkor jó lenne abban megmaradni.
14: Ez volt régebben is, tehát ez a hasonlat, hogy erős nemzet szül elős embereket, és hogyha jön a háború, akkor edzett társadalom válik, és utána folytatódik ugyanez a körforgás.
15: Igen, és ne felejtsük el azt sem, amit Jézus mondott, hogy ha engem üldöztek, akkor az én nevemért titeket is üldözni fognak, sőt a Biblia arról beszél, hogy az utolsó időkben, most többen azt gondolják, hogy abban vagyunk most, akkor az üldözés mértéke az növekedni fog. Úgyhogy hát nem, bármennyire is fáj, meg bármennyire is szörnyű, ahogy az előző betelefonál is mondta, ezek szörnyű dolgok, de mégis ez jön, és erre fel kell készülnünk nekünk, fogalmazunk most úgy, hogy keresztény Európának.
14: Azt írják hallgatóink, csak néhány idézet, mert elég sokan küldtek üzenetet, hogy sajnos Európának hamarosan vége, ha a keresztény üldözés így folytatódik, szomorú vagyok, írja László kedves hallgatónk. Másik hallgatónk a következőt írja, ha jól emlékszem, csak a Bibliából idézett, az Európai Uniót LMBTQ övezetnek nyilvánították, és ezt komolyan is veszik.
13: Igen, tehát most ennek van aktualitása, mert most megint ugye abba hónapban, vagy oda a felé evickélünk, ahol ez az ideológia, ami tényleg, ez, amit itt említettem korábban, ez a szeretett vallás, meg ez az ilyen ideológiai csomag, amit egyfajta ilyen valláspótszerként létezik Európában, az itt van, és ugye követelésekkel áll elő, és ezek azokat a fundamentális értékeket vagy szövegeket érintik, és ezért nem ilyen lárpurlár beszél ezekről az ember, tehát akár a gender lobby, akár az életvédelmi kérdésekről, hanem mert egy társadalomnak a legfontosabb tartóoszlopai, hogyha ezek megrendülnek, tehát hogyha elkezdjük relativizálni, hogy férfi és nő közötti házasság miért kitüntetett szerep, az, ugye, az élet szentélye. Tehát ezeknek megvannak, ma már sokan kinevetik, ugye, amikor az ember akár bibliai alapokra hivatkozik, holott ebből lett Európa nagyjá, és ezen lett egy erős, és mások számára is irigylett kontinens, és hívta életre egyébként az emberi jogokat, amik szintén ugye a bölcsője a kereszténység. És ha ezeket az alapvető kötődéseket, vagy még kijelölt mértékeket elhagyjuk, akkor ott ez a legfájóbb, hogy nagyon sokan sérülnek. Hát nincs annyi, gyakorlatilag az európai emberek többsége különböző pszichiátriai, pszichés, mentális panaszokkal küzd. Tehát nem vagyunk rendben, nem vagyunk jól. És ez nagyon sok tekintetben az Istennel való kapcsolatunknak a meggyengüléséből fakad.
14: Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégeinkkel, Máté Zsuzsával és Simon Gergővel a műsort. Hívjanak bennünket és írjanak nekünk, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Bordi András.
17: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy orosz elektronikai zavarás miatt elvesztették az irányítást az eszköz felett, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Itthon befejezték a nyomozást az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A környezetvédelmi hatóság eljárást indította a CETL ellen. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár még május elején szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Bár a szennyezést időközben megszüntette, a jogsértések miatt a vízügyi és környezetvédelmi hatóság is bírságot szabott ki, tájékoztatott a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan esik az eső. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. A szél mérsékelt lesz az éjszakai 10-17 fok után, holnap napközben 23 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk.
18: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán!
14: Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy keresztény írásai miatt ítélték el a volt finn belügyminisztert, Strasbourgban dőlhet el végleg a pere. És ön szerint hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poroska inváziót? Van tapasztalata e tekintetben? És akkor folytassuk hallgatóinkkal. Itt van velünk a vonalban Ferenc, kedves hallgatónk, jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát kérem szépen fölháborító, elfogadhatatlan, de egyben nagyon-nagyon elszomorító. Itt nálunk nyugaton, ami folyik,
20: itt a katolikus vallásról való lemondásról, érdektelenségről, tehát a katolikus vallás ápolása egyszerűen elkeserítő. Hogyha most ez a politikus asszony netán iszlám vallású lenne, és az iszlám írásaiért üldöznék úgy, mint most őtet, akkor itt, Nyugat-Európában, ahol már nagyon nagy többségű muszlim népesség él, itt kérem szépen földrengés lett volna. Nagyon egyszerű példa, hogy ez hova fajult el itt nálunk nyugaton. Körülbelül 2 hónapja ezelőtt, de lehet, hogy 3, az idő nem is lényeges. Hát arról van szó, hogy Münchenbe bement egy iszlám vallású családapa, a 3. osztályos volt a kisfia. 3. osztályos, hangsúlyozom, és panaszt emelt a tanítónéni ellen, hogy a tanítónéninek túl rövid a ruhája, tehát nem takarja el a térdét, hanem térden fölüli, és a keresztet a nyakába tulajdonképpen katolikus vallás mint provokáció hordja a nyakába, és tulajdonképpen ez szembefordul az iszlám vallással, a Koránnal, hogy egy másik vallás fitoktatja az iszlám vallás fölötti kinyilvánítását. Hát kérném szépen, az igazgató úr felkeresték, és hát az igazgató úr úgy döntött, hogy beszélgetésre hívta a tanítónénit, és kérte, hogy hát ennek függvényében legyen szíves hosszabb ruhát hordani, és a keresztet vegye le a nyakából. Ő nem volt hajlandó, és már pedig hát hagyd döntse ő el, hogy keresztet vagy akár mit viszel a nyakába, hisz ő katolikus, és hisz a vallásba, és rendszeresen jár a templomba. És akkor fel még nem mondtak neki, de azóta is, mivel hogy hivatalnok, azóta is kényszerszabadságon van. Hát most kérdezem én a világot. Normális, ahol tulajdonképpen az iszlám már nyugaton úgy felütötte a fejét, és mikor akarják észrevenni, hogy tulajdonképpen az iszlám vallás felül akar kerekedni európai katolikus vallás fölött. Sőt, tulajdonképpen is itt megjegyezném, hogy annyira erőszakosan lépnek föl a mohamedán vallású emberek, hogy tulajdonképpen a katolikusok már ezt látom, ezt érzem a környezetemben, hogy már tulajdonképpen úgy vannak fel, hogy nem is érdekel, tehát lemondanak, inkább eltűrik, és ez óriási, de óriási hiba fog lenni, óriási problémát fog jelenteni.
14: Köszönjük szépen Ferenc gondolatait. Ezek szerint már akkor ez több, mint kényelem, nem? Tehát amiről, hogy elkényelmesedett társadalom, elkényelmesedett Nyugat-Európa, milyen választ adhat erre nem csak az egyház, hanem maga a keresztény Európa?
15: Úgy érzem, hogy értem Ferenc Betefának Münchenből az aggodalmait, meg a fájdalmait, és gyakorlatilag azért tényleg fájdalmas dolgokról beszélünk, és főleg, ha majd egyszer talán minket is fog érinteni, de én arra szeretném kihívni, felhívni, meghívni a hát elsősorban magyar, de európai keresztényeket, hogy mindenre a negatív, sötét dologra erre reagáljunk szeretettel. Ami nehéz, amikor valami olyan dolog történik, amivel gyökeresen nem értünk egyet, de hogyha agresszívan reagálunk rá, hogyha intenzíven lepróbáljuk söpörni ezeket a dolgokat az asztalról, meg ököllel verjük az asztalt, akkor csak rosszabb lesz. Mert a Biblia arra hív minket, hogy jóval győzzük meg a rosszat, és hogyha valahogy ezt meg kell tanulnunk, tehát hogy ez ömlik a nyakunkba ez a moslék, bocsánat a kifejezésért, na itt kell megmutatni azt, hogy akkor milyen keresztények vagyunk, hogy hogyan tudjuk ezt szeretettel fogadni. Ez az egyik. A másik, amit szerettem volna mondani, az, hogy most lehet ennek egy ilyen sötét, depressziós hangulat ennek a beszélgetésnek, hogy hova lesz Európa, meghal Európa, már visszafordíthatatlan, ez a reménytelenségnek a hangja. Ugyanakkor, aki ismeri az Istent, az reménységgel is tud szólni, ugyanis nincs olyan sötétség, nincs olyan mélység, amiből az Isten ne tudna minket kihozni, és ez igaz Európára is, igaz az én saját életemre, mindannyiunk életére, de van egy feltétel ennek, ez pedig az Istenhez fordulás. És ez a mi nagy reménységünk és lehetőségünk is, mint Európa.
13: És mikor szabad egy gondolattal kiegészíteni, egyetértve azzal, hogy a szeretet hangján kell, és ebben is egy mércét tartva, tehát a megszólalásokban is egy mércét tartva, de mindenképpen az igazságot viszont kimondva, ugyanis az igazság alapján tud valaki gyógyulni, aki akár sérült, az saját magunk is, hogyha nem nézünk szembe a bűneinkkel, akkor az egy a vissza kárhozat, és hát egyébként az életünknek a kudarcai felé, úgyhogy a tiszta beszéd az múlhatatlan, és itt egy picit ilyen értelemben az egyházakat felekezetektől függetlenül, meg a hívőket is, az ember arra biztatja, hogy merjenek a tiszta szavakkal élni, mert egyszerűen rengeteg sérülés származik abból, hogy mindent így is, meg úgy is puhán és szoft módon csomagolunk, és nem hangoznak el alapvető igazságok, amiket viszont mindig szeretettel és irgalommal kell tekinteni a bűnös embert is. De meg kell tudni mondani, hogy ha valami rossz, és ha valami jó. Ha nem tudjuk megkülönböztetni, akkor a civilizációnknak ilyen értelemben nincs jövője.
14: Hallgassuk meg István kedves hallgatónkat is. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon kár, hogy csak egy-két percig lehet erről beszélni. Az ember, ha olvassa a Bibliát, akkor talál ilyen egyszerű mondatok, hogy keressetek és találtok, kopogtassatok és megnyitatok nektek. De az ember nem csak a Bibliában keres, hanem mondjuk egy zsinatot megnéz, ami 62-ben volt, és 23. János pápának az Ószövetségről való ítél, mondjuk így, hogy véleményét, akkor elgondolkozhatunk, hogy tulajdonképpen a forrásunk, aminek a végén az van, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, merül az isteni, mondjuk úgy, hogy törvények sújtják. Hát félre kell tenni, én úgy gondolom a Bibliát, bőven elég az a két fő parancs, amit Jézus mondott, hogy szeresd Urat Istenet szívedből, lelkedből, erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagad. Ha mi ezt minden pillanatban, nem vasárnap a templomban, hanem minden pillanatban magunk előtt tartanánk ezt, amit magadnak nem kívánsz, neked meg mással, akkor nem lenne háború, nem lenne bűn. Ami a nagyon fontos az, hogy az emberek senkinek, tehát a Máté 23:8-9-10 azt mondja, hogy senkit ne nevezetek atyátoknak és mestereteknek. Tehát minden embernek ezt szól, mert a ti atyátok az ott fent van. Tehát őt kell a belső hangunkon keresztül megtalálnunk. És mondom, ez nem vasárnapi templom, hanem minden pillanatban. És ha mi így élünk, akkor ez a sajnos katasztrofális, mi teremtjük a poklot, ami itt folyik. Ez nagyon egyszerű megváltoztatni. Felállni úgy, hogy elég volt ebből, és tényleg a Jézus tanítása szerint akarunk élni. Ami nagyon fontos, hogy miért nincs akár csak a keresztény vallások között is, keresztény gondolkodások között is, hogy valami egységet teremtsünk. Valami református, katolikus, evangélikus, és meg ki tudja hányféle keresztény gondolkodás. Ha mi ezt végre lesz egy ilyen igazi beszélgetés erről, és az iszlámot is idehozzuk, vagy bármelyik a zsidó vallást, mert ez a tele van nacionalizmussal, és erről beszélt 23. János pápa, hogy ezt tegyük félre, mert ez már bebizonyították az azóta talált bizonyítékok, hogy teljesen összelapott történelem. És hogyha ezt mi nem vesszük tényleg elő, hogy most akkor szentnek tartjuk a Bibliát, mert erről szól, ezt mondják, vagy tényleg górcső alá vesszük, és megvizsgáljuk, hogy hol tartunk.
14: Köszönjük szépen István gondolatait. Tehát akkor, ha összegezni próbálnánk, akkor eljutottunk oda, hogy beszélni kell, beszélnünk kell egymással, meg föl kell hívni a figyelmet arra, hogy melyek azok a gondok, az elkényelmesedettség közepette, amik igenis fenyegetők, csak nem látjuk. A hallgatóink egyébként a következőket írják. Ha csak az Úrnak beszédéért és hirdetéséért lenne üldözés, büntetés, fenyegetés, de sajnos az álnokság uralkodik a mi társadalmunkban is, írja Mária. Másik hallgatónk a következőket írja, ez a szólásszabadság kérdését is felveti, ami EU szinten jogtalan eljárás zajlik. Lassan középkori keresztény üldözési módszereket sem szégyelnek, a jog nagyon egyoldalú, ha nem fér bele a vallás. Hát igen, csak változatosak a vélemények. Zsuzsa?
13: Ez fontos a jog, mert ugye ami írott joggá válik, vagy alapvető normává, akár az Európai Unióban, akár tagállami szinten, és annak, ha ez ütközik a keresztény tanításokkal, akkor ugye egy nagyon nehéz helyzetbe kerül egy keresztény ember. És tulajdonképpen kikényszeríthető az, amivel szemben ő teljes egyetnemértésben van, és rá ruházhatóak ezek, és ez egy nagyon nagy dilemma egy keresztény alapú civilizációban, amikor a saját normarendszerével fordul szembe. És ugye ez történik Franciaországban például, azt hiszem, hogy tavaly előtt nőnapon volt a francia elnöknek az ajándéka a francia nők számára, hogy alkotmányos jogként definiálta a magzat meggyilkolhatóságát. Tehát azért érezzük, hogy az életről beszélünk, és ez jogként jelenik meg. Tehát itt nagyon súlyos kérdések vannak az asztalon, amik elvezetnek az embernek a személyes, egészen személyes drámáig.
14: Gergő?
15: Megint csak azt tudom mondani, hogy ha az Istennek a valóságát úgy kezeljük, mint egy esernyő, tehát beállunk az esernyő alá, az Isten jelenléte valósága alá, akkor ennek meg lesznek a pozitív következményei, tehát nem leszünk bőrigázva. De ha kimegyünk az esernyő alól, tehát elfelejtjük az Istent, levesszük a keresztet az iskolából, nem olvashatunk fel a Bibliából, nem idézhetjük a Bibliát, meg stb. Stb., akkor ennek is meg lesz a következménye. És egy állam akkor működik jól, ha a törvények a Biblián alapulnak. Még akkor is talán, hogyha nem keresztény államról beszélünk, de tehát a Biblia az hitem szerint egy természet fölötti könyv, azt azért adta nekünk az Isten, hogy mederbe terelje az életünket, mert tudta, hogy nekünk ez a jó, ha ebben a mederbe élünk, és ha ebből kilépünk, akkor ennek következményei lesznek. És én talán nem tudom Európát megváltoztatni, meg ezt a hanyatlást nem tudom megállítani, de mit tudok csinálni, és a kedves hallgatók mit tudnak csinálni? Saját magamért és a családomért felelősséget tudok vállalni. Tehát ha én az én saját gyerekeimet a bibliai értékrendek szerint építem és tanítom, akkor ennek egy nagyon pozitív hatása lesz Európára is. És talán a legtöbb keresztény, mint ahogy én is, kicsik vagyunk ahhoz, hogy akárhol is felszólaljunk, megszólaljunk, vagy befolyásoljuk a keresztény ellenes gondolkodást Európában, de a mi családunkat ezt tudjuk befolyásolni. És azt gondolom, ha mi komolyan veszük a saját életünkbe, és nem a másiknak a torkának akarjuk lenyomni a mi véleményünket, az is elég, és az is meghozhatja a pozitív gyümölcsét.
14: Minden esetre figyeljük a strasbourgi per végét, mert hogy ezek után, tehát 2004 után ott dőlhet el a volt finn belügyminiszter végleges pere, hogy milyen ítélet születik, és akkor azok után majd várnánk szívesen önöket itt a műsorba, és reméljük, hogy akkor is sok hallgatónk igyekszik majd hozzászólni. Az eltelt bő fél órában Máté Zsuzsa és Simon Gergő volt a vendégünk. Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: 3:45 múlt 4 perccel. Második témánkkal folytatjuk a Jó Napot Magyarország műsorát. Az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a poloska, amelyet Magyarországon leggyakrabban jellemzően az invazív ázsiai márványpoloska és a zöld vándorpoloska okozza, tehát ezt az inváziót. Tömeges megjelenésükkel, főleg ősszel a telelőhelyek keresésekor és tavasszal a felmelegedéssel történő kirajzáskor találkozhatunk a lakásokban. A kérdés az, hogy miként tudunk védekezni ellen, ez ellen. Szakemberek szerint a következő védekezés és megelőzési praktikák alkalmazhatók. Van ugye fizikai védelem, a leghatékonyabb módszer a szúnyogháló felszerelése, aztán van fénycsapda, ezeket is érdemes figyelembe venni. De hogy miért érdekes ez a téma, a délelőtt korábbi adásában is volt erről szó, sőt egyik hallgatónk például ehhez kapcsolódóan már azt írta, hogy nem csak az otthonunkban kellemetlen a poloska jelenléte, hanem kevesen gondolnak bele abba, hogy a szőlő feldolgozáskor, ha bekerül a poloska, akkor veszendőbe mehet a bor is. Érdekes megközelítés. Minden esetre, hogy akár a klímaváltozással, hogy teledik át a poloskák az ablakkeretekben, vagy a lakásokban, vagy a kamrában a telet, és hogyan szaporodnak, hogyan élik túl a nem éppen hideg telet, erről is beszélgessünk. Írjanak nekünk továbbra is SMS-t, vagy hívjanak bennünket, és hallgassuk meg Zsoldos Barnabás összeállítását a délelőtt korábbi adásából.
1: Itt a tavasz, nem csak a természet éled, hanem a lakás környékén, a házok környékén található bogarak is. Találkozott már egy-két hangyával, vagy valami mással?
2: Igen, poloskával már találkoztam, a fedett terasz van, és ott már viszont megjelent, meg a légy. Kisüt a nap, a rögtön ott van a házfalán.
1: Ilyenkor mit csinál a házi asszony? Előkeresi azt, amit tavaly eltett rovarölőszereket, vagy megy a boltba is, vásárol újat, hogy a szavatossága jó legyen?
2: Nekünk otthon mindig van rovarirtunk, olyan is van, amit a házfalát lefújni, és akkor az egész évbe van hatása. Van olyan, hogy szintelen, szaktalan, nyugodtan lehet fújni lakáson belül, kívül, mindenféle rovarra hatásos.
1: A kikelettel, a napfénnyel megjelennek a bogarak, előbújtak-e már?
3: 3 hete a konyhában egy morzsán, ami ott maradt véletlenül. Egy egész fekete foltot láttam, mondom, drága jóisten, ez mi? Hát hangya.
1: És mit tett ellenük?
3: Fogtam egy vizes ruhát, feltöröltem vele, és akkor ment bele a kukába.
1: Nyilván tudja, hogy vannak különböző bogár rovarírtószerek, szokott használni ilyet?
3: Hogyne, elő van készítve, még tavalyról maradt. Kimondottan hangyaírtó.
1: Csak a hangyák, amelyek problémát okoznak, vagy azért van másféle bogár is, ami zavarja a háziasszonyt?
3: Lakásban nem szoktam mással találkozni, de hangyával a földszinten igen.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Akkor nagyon gyorsan, úgymond interaktívan tudunk reagálni hallgatónk SMS-ére, aki azt írta, hogy a poloska tehát nem csak a mindennapi életben, hanem mondjuk akár a szőlőfeldolgozásban is jelenthet problémát. Ezt azért tudom mondani, hogy reagálunk, mert hogy Balatonfüredről Kocsor Kálmán balatonfüredi borász hívott bennünket, és erre tud is akkor választ adni. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Találkozott már így a poloskával a szőlőfeldolgozás során? Vagy valóban veszélyforrás ez?
5: Hát tulajdonképpen itt egy nagyon finoman fogalmazva egy hatalmas félreértés van, mert gyakorlatilag ha kézzel szüretelünk, akkor is megmozgatjuk a lombozatot, és onnan a repülni képes poloskák, állatok minden elrepül. Ha géppel szüretelünk, akkor a gép előtt legalább 10-15 méterre, mert igen intenzíven lebegnek a levelek és az egész hajtásrendszer, tehát gyakorlatilag a születkor már eleve nem kerülnek bele a szőlő közé a bogarak, különbözőféle bogarak vagy állatkák. Na most, hogyha véletlen mégis belekerülnek, a feldolgozás során gyakorlatilag a cefre, akár a cefre érlelés, gondolok itt a vörösbor, vagy az illatos boroknak a készítésére, vagy a reduktív jellegű borok érlelésénél, vagy préselésénél a lével nem tudnak eltávozni a prés kosárból, a cefréből a bogarak. Tehát így gyakorlatilag bogarak a mustba nem kerülnek be. Ez egy nagy félreértés, ez egy nagy hozzá nem értésű a tanúbizonyságot, hogy a bogarak bekerülnek a borba, meg ott a problémát okoznak. Én 53. éve dolgozom a szakmában, és ilyen problémával még nem találkoztam.
0: No, de legalább helyre tettük, mert gondolom a Poloska, ahogy szereti például a málnát, vagy a szedvet, a szőlőszemeket is szépen átjárja?
5: Hát megtalálhatok a szőlőbe is, de gyakorlatilag olyan nagyon nagy károkozású nem igen beszéltünk, mert ugye a szőlőbe a peleoszporra, a liszharmat és uram, bocsánat, még a poloskák ellen rendszeresen folyamatosan védekezünk. Tehát gyakorlatilag én megmondom őszintén, hogy már ezelőtt 3-4 napja kiraktam a poloska csapdákat, és teljesen véletlenül ma reggel 9 csapdát ellenőriztem, egyetlen egy poloskát sem találtam még a csapdákban, pedig azért oda beszállnak, de mondom, a művelés során, a szüretelés során, a növényvédelem során azért viszonylag ezeket az állatokat, ha minden be van tartva normálisan, úgy, ahogy technológiailag kell, meg szakmailag indokolt, akkor nincs ilyen problémánk.
0: Akkor azért zárásként beszéljünk arról, ami viszont a szőlőtermesztők életét megkeseríti, a kabóca. Most hogy áll a védekezés?
5: Hát a kabócával ugye gyakorlatilag már azért 10-15 éve jelen van ám az országhatáron belül a kabóca csak, illetve az a sárgasás csak különösebben nem jelentett nagy veszélyt. Most egy kicsit felgyorsult, vagy lehet, hogy nagyon felgyorsult a fertőzés. Ebben a kabócák ugye terjesztésben részt vesznek, mert a biológiai élet az biológiai élet, ott azért zajlik az élet. Hát imádkozunk a jó Istenhez, hogy ne kelljen a szőlőültetvényeket kivágni, és tudjunk kidolgozni olyan technológiát, amivel a környezetbe, a biológiába beillünk, és mégis meg tudjuk védeni a kártevőktől, a kórokozóktól az ültetvényeinket. Hát bízunk abban, hogy nem lesz a filoxéra vészhez hasonló probléma a szőlőtermesztésben. Azért reméljük, hogy megtaláljuk a nagyon precíz védekezési módszert, és ami nagyon fontos, a szakmai összefogás, a szakmai egyetértés. Ez a legfontosabb az egész gazdálkodásunkban, mert elég nagy nehézségekkel, meg komoly gondokkal küzdenek a szőlőtermesztők és a borászatok, mert sajnos a reklám is, és
0: hát itt sok mindent most szóba lehetne hozni. Én nagyon szépen köszönöm. Egy következő alkalommal folytassuk ezt. Kocor Kálmán balatonfüredi borásszal beszélgettünk.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Bordi András.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, illetve átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, még a KDNP mintegy 90 millió forint támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Befejezték a nyomozást az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselők számára meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt, a lőgyakorlat vezető pedig a rendelkezésére álló néhány másodperc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek holnap kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, A programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi zsolnai kulturális negyedben az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek és a zsolnai család köré szerveződnek a programok. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, és az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén változóan felhős az ég, a Dunántúlon elszórtan esik az eső.

0: toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, szombaton 18 órától a Kossuth Rádióban.
1: Hagyományos katonai értelembe vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát, mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
2: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
0: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
3: Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy hogyan tudnánk megállítani az egyre kellemetlenebbé váló nyári poloska inváziót. Hallgatunk fantáziáját, illetve hallgatóink fantáziáját igenis megérintette a poloska kontra szőlő téma beszélgetés, illetve hát egy SMS indította el ezt tulajdonképpen, amire egy szakértőnk azonnal telefonon válaszolt is és hívott bennünket, de jönnek üzenetek is ezzel a témával kapcsolatban. Nekem a kertben igenis megtámadták a poloskát, poloskák az érett szőlőt, kiszúrják és jönnek a legyek is rá, mivel a légy nem tudja kiszúrni. Másik hallgatónk azt írja, hogy van némi ellenvéleményem poloska szőlő ügyben, azért hagytam ott a szomszéd szőlőjében a szüretelést, mert nem voltam hajlandó poloskákat markolni, nem szálltak fel a mozgás hatására, tele voltak a fürtök, a must ihatatlan volt a belepasszírozódott poloskák miatt. Másik hallgatónk röviden az a vélemény, hogy frissen készített kávéjában evickélt a poloska. Folytassuk azzal, mert hogy sokan írtak üzenetet, hogy van a fénycsapda, hogyan lehet eltávolítani porszívóval, aztán mindenképpen ne tapossuk el, mert veszélyérzetük miatt, vagy összenyomáskor kellemetlen bűzös váladékot bocsátanak ki, amely ráadásul a bőrt is irritálhatja. És most ismét hallgassuk meg Zsoldos Barnabás riportját a Délelőtt című műsoron korábbi adásából, majd várjuk hallgatóink véleményét.
4: A társaságunkban van egy fiatal hölgy is. A lányok általában, ha meglátnak egy-egy bogarat, azonnal visítanak a fiatal hölgy, hogyan reagál, ha meglátja ezeket a koratavasszal nem kívánatos bogarakat.
5: Soha nem szoktam megölni őket, én sajnálom a bogarakat. Van olyan, hogy a barátaim vagy az ismerőseim megkérnek rá, miután én ugye nem félek a bogaraktól, hogy öljem meg szegényeket, és utána dobjam ki a kukába őket, de egyszerűen képtelen vagyok rá, nem tudom megtenni.
4: Kézbe veszi és kiteszi a szabadba.
5: Ez mindig így történik. Nyilván én sem szeretem, hogyha a lakásban vannak, de nem szoktam megölni őket, hanem mindig kiteszem őket az udvarra.
4: Ha jól értem, nincsen így rovarírtószer otthon a villanyóra dobozban.
5: Nincsen.
4: Máté Szalkán beszélgetek, a Bodóék féle vegyi áruboltba jöttem be. Gondolom a háziasszonyok már azért bekopogtatnak, hogy látott hangyát, poloskát, szárnyas hangyát lehet ellenük védekezni?
6: Igen, lehet, teljesen felkészültünk már a tavaszra. Tudunk adni különböző szereket hangyára, csótányra, légyre. Amit eddig elsorolunk, ez a jellemző, erre tudunk adni szintelen szaktalant és kívül belőle lehet használni. A hangyára, a kültébe tudunk adni porozószert, granulátumot, csótányra tudunk adni csapdát is.
4: Köszönöm szépen, hogy mondja, hogy külső meg belső. Ugye vannak olyanok, amelyek kívül találhatók a ház falán, és vannak, amelyek a házon belül.
6: Így van, ezeket lehet használni, így amit elmondtam, kívül és belül is.
4: Ön hogyan védekezik?
6: Sajnos nálunk is megjelennek. Ugyanezekkel a szerekkel tudunk védekezni ellene, amiket elmondtam.
3: Érdemes tehát akkor a szaküzleteket is fölkeresni, és itt vannak még a tippek, hallgatóink jó voltából a fénycsapda például, éjszaka sötét szobában kapcsoljon fel egy lámpát egy másik helyiségben, a fény vonza őket, így könnyebb összegyűjteni. Van a rovarhálós tisztítás, a redőny tokja és a szúnyogháló sínje ideális telelőhely, ezért ezeket érdemes rendszeresen átporszívózni, portalanítani. Aztán vannak az illóolajok, hatékony riasztó lehet a menta vagy a szegfűszeg az ablak keretekbe permetezve. És mi lehet még a megoldás? Jöjjenek hallgatóink. László van a vonalban, második témánk első hozzászólója, illetve második hozzászólója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, tisztelt, üdvözlöm Önt és minden.

0: mindenki, aki hallgatja. A koratavas időszakban, amikor már először meleg a nap, akkor szoktak elébb bújni a rejtek helyükről. De nem akkor kell őket megfogni, amikor a rejtek helyre bemennek. Én ugyanúgy, mint az előttem szóló is mondta, hogy az ablakpárkányok alá szoktak ők befészkelni. És ugye én azt csináltam, hogy csináltam az ablakpárkány nagyságában hullámpapírt több rétegben, és tettem alá egy-egy ceruzát minden réteg közé. És minden második, harmadik nap ősszel, hát nem akarok mit mondani, igen sokat. Igen sokat. Egy vedérbe beleteszem éppen, és kifőztem egy doboz cigarettát, abban nikotin van, a kávéfőzőn, arra a célra használt kávéfőzőn, és abban megölöm őket. És kérem szépen, tessék elhinni, hogy közel egy vedérnyi gyűlik össze november közepétől a fagyokig. Így tudom ritkítani őket. Jelentősen kevesebb lett, ezt 4 éve csinálom. Jelentősen kevesebb lett. Ez egy ilyen megoldás. Tulajdonképpen a telelő helyüket imitálom, és avval együtt szépen bele lehet őket egy vedérbe tenni és elpusztítani. Ugyanis ténylegesen sok problémát okoznak, bemennek a lakásba, kellemetlen bűzük van. Ugyanakkor van egy másik bogár, amelyik viszont rettenetes tömegbe jön létre tavasszal, korán, és későn ősszel. Úgy hívják, hogy harlekin katica. Na ez tényleg kiszúrja az összes gyümölcsöt, ami létezik, ha nem permetezzük időbe. Borzasztó károkat okoz, a szőlőt valóba kikezdi, a szilvát, a barackot, és van még egy harmadik is, úgy nevezik, hogy rózsabogár. A korán élő őszi barackot megtámadja, és alig hagy belőle, sajnos, tömegével. Úgy szoktam őket elpusztítani, hogy galagonya virágzásakor szaporodnak, a galagonya bokron. És jelentős mennyiséget szoktam összeszedni, naponta legalább egy üveggel, és a tyúkeim nagy örömére megeszik.
1: De hát itt még lehetne említeni akár a cseresznyelegyet is, mert hogy a cseresznyelég is most kezd igazából szaporodni, vagy sokan említik például a darást is, hogy ott ugye a feromoncsapda, sör plusz víz, egy műanyag flakonba, tehát ezek is nagyon jó módszerek, de érdekes módon így a poloskával kapcsolatban itt nem elég tavasszal vagy nyáron védekezni, hanem gyakorlatilag már ősszel el kell kezdeni, úgymond a begyűjtésüket, tehát a megfelelő csapdát kialakítani, és akkor Imre kedves hallgatónk is itt van a vonalban, vele folytatjuk, és szerintem lassan zárjuk is a mai műsort. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én azt mondtam, hogy ki korán kell, az poloskát meg rózsabogarat lel. Akkor még meg vannak dermedve, nem tudnak leugrani, meg elszállni. Könnyen el lehet kapni, össze lehet gyűjteni őket. Most idén azt tapasztaltam, hogy a burgonya levelén kezdtek táplálkozni az imágó kifejlett sötét imágok, és akkor ott nagyon könnyen össze lehetett szedni. De csak reggel. Visszhangzunk egy kicsit.
1: Mi jól halljuk. Most jobban hall, esetleg a rádiót, ha ott a
2: háttérben. Én hallom most már csak, igen. Tehát korán reggel meg vannak dermedve összeszedni. Nem kell félni, hogy egy kicsit büdös, az nem tart sokáig. Én össze szoktam nyomkodni, lehetőleg egyszerű. Nem kell olyan nagyon humánus léleknek lenni. És vagy összegyűjteni ugye vödörbe, de hát az kínlódás, és akkor hova teszem.
1: És a lakáson belül esetleg, ha bejut, akkor ott milyen módszer lehet a megoldás?
2: Hát én nálam olyan nagyon nem. Ott is az van, hogy a fény felé mennek, tehát reggel ablaknál meg lehet találni, mert fény felé mennek, és szintén, mikor még hűvös van a lakásban, akkor meg lehet fogni könnyen.
1: Az ablakok réseiben írják itt hallgatóink, hogy ott át tud terelni, tehát azokat kellene tisztítani, ez egy ilyen megjegyzés a hallgatónknak, illetve gondolom, hogy akár így átporszívózni, vagy más módszerrel. Másik hallgatónk azt írja, hogy a leghatékonyabb módszer a szúnyogháló felszerelése az ablakokra és az ajtókra, és a redőnyök lefutóit és a szellőzőket is ellenőrizni kell, mert a legkisebb réseken is bejutnak. Hát nagyon szépen köszönjük a tartalmas információt, és azt, hogy mindkét témánkhoz ma is igen sokan hozzászóltak, illetve rengeteg üzenetet is kaptunk. Hétfői témáink is érdekesek lesznek. Mit gondol a szívhangrendeletről? Ön megtartaná, vagy megszüntetné? A másik kérdésünk hétfőn az lesz, hogy mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Sebők Tímea és Meszesán György fogadta a hívásaikat, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Finnország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Visszatérhet a vízilabdázó Zalánki Gergő a nemzeti csapatba. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda BL-ben. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A mérkőzés megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Ma este 19 óra 45 perctől azonban a finnek ellen mérkőzik a magyar válogatott a Puskás arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott a találkozó előtti sajtótájékoztatón.
2: Szapi biztosan játszani fog az első mérkőzésen. Ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Bazsi, az első számú kapusunk, Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Ez a tervünk. De terveinkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 4 nappal ezelőtt. Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani. Nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Páló, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Ezen a szinten már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni. Maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket.
1: A finn válogatott labdarúgó Anssi Suhonen is elmondta a véleményét.
3: I played against Urban and Szoboszlai.
4: Urban és Szoboszlai ellen játszottam is, amikor még mindketten a Lipcsét erősítették, és én is Németországban légióskodtam. Mindketten remek játékosok, lehet, hogy ismét találkozunk a pályán. Kemény mérkőzésre számítok, mert a magyar válogatottat sok jó futballista alkotja. Kulcskérdés lesz, hogy hogyan tudunk védekezni a 16-osunkon belül. Szoboszlai beadásaira mindenképp fel kell készülnünk. Ez nagyon fontos lesz a meccsen.
1: A Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzést 19 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bő keretébe, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es Párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregély Máté 3 bajnoki címet szerzett a csapattal, emellett egy szuperkupa és 2 magyar kupa győzelemnek is örülhetett. Sofron István, Nagy Krisztián és Farkas Boldizsár egyaránt 1-1 magyar kupa és szuperkupa siker részese volt. Tóth Rihárd 2 különböző időszakban 3 bajnoki címet, 2 Erste Liga elsőséget, 2 magyar kupa győzelmet, valamint egy szuperkupa sikert ünnepelhetett. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását José Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itrell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
5: Egyáltalán nem érzek nyomást. érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
6: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
5: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. Úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladat, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
6: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
5: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
1: Délután 3-tól a francia Metz a román Cseszeme Bukarest ellen mérkőzik. Halbek Anna a Metz játékosa nyilatkozik.
7: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra szükségünk lesz.
6: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
7: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban, hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
6: Cseszeme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván, mi lesz szerinted a kulcs, mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
7: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfeleivel a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkban pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha hoztartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
1: Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4 a Bolelli Vavassori olasz duó ellen. Charles Leclerc vezérletével a Ferrari kettőse zárt az élen a Formula 1-es monakói nagyi első szabad edzésén, a második Hamilton mögött Max Verstappen a harmadik, míg az első ötöst Kimi Antonelli és George Russell sorrendben a két Mercedes tette teljessé. A nyitányon kétszer lendült a piros zászló. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először, röviden. A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához.
10: Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre is.
9: Távozik az MTV a vezérigazgatója, Papp Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait.
10: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan esik az eső. A Dunántúlon ma még erős szél, holnapra mérséklődik.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök.
10: Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
9: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarország számára az uniós források felszabadításához, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. A csomagban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek. Illés Anna összefoglalója.
11: A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
12: Közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
11: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
12: Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
11: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi rendelévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
12: Vitézi Dávid azt mondta, a kormány a korrupciós intézkedéseivel még többet is teljesít, mint amit az Európai Bizottság elvárt, hiszen a források felszabadításának nem volt feltétele például Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, de az erről szóló szándéknyilatkozatot már átadták a bizottság elnökének.
9: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe, így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
10: Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstoppot, a rezsicsökkentést átalakítanák, illetve a védett üzemanyagárat is támadják.
2: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozzá nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozzá nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak. Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
9: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, és a dokumentumokat nyilvánosságra hoznák, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter kormány szóvivői tájékoztatón. Az átvilágítás kiterjed majd a közbeszerzésre és arra is, miért dollárban fizettek a magyar kivitelezőnek. A vonalon még csak a teherforgalom üzemel, az is csak lassítva. A kínai vonat befolyásoló rendszer tesztje még tart, és a végső engedélyt a személyszállításra nem kapta még meg a vonal. Szilágyi Béla összeállítása.
13: Február végén elindult az első tehervonat Ferencváros vasútállomástól Kerebiára. Ezzel megindult a vasúti forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépített szakaszán. A korábbi terv az volt, hogy a személyforgalom március közepén elindul, de a személyvonatok még most sem közlekednek a vonalon, és a tehervonatok is csökkentett sebességgel járnak.
11: A Budapest-Belgrád vasútvonalon egy kínai vonatbefolyásoló rendszer telepítésére kerül sor először.
13: Személyvonatok azért nem járnak, mert a biztosító berendezést és a vonatbefolyásoló rendszert a MÁV-nak és a vasúti hatóságnak is ellenőriznie kell, hogy a rendszer biztonságos. Vitézi Dávid szerint dolgoznak azon, hogy mielőbb elinduljanak a személyvonatok, a kormány viszont ezzel párhuzamosan átvilágítja a teljes beruházást.
11: Nyilván ez ki fog terjedni mind arra, hogy hogyan és milyen körülmények között zajlott ennek a beruházásnak a közbeszerzése, milyen módon és ki határozta azt meg, hogy amerikai dollárba fizetik a magyar kivitelező céget is, Mészáros Lőrinc cég vasútépítő cége is amerikai dollárban számlázott, ami egy jelentős drágulást hozott ebben a beruházásban, hiszen a forint árfolyama folyamatosan romlott az elmúlt években, és így egyre drágult az, hogy ugyanazt az építési munkát magyar vállalkozók Magyarország területén egyre drágában végezték, ez egészen példátlan.
13: A miniszter azt is bejelentette, hogy nyilvánosságra hoznák a vasútvonalra kapcsolatos dokumentumokat. Ehhez a kínai fél hozzájárulása is kell, mert a beruházást nemzetközi megállapodás alapján építették. Magyarország, Szerbia és Kína 2013-ban állapodott meg a fejlesztésről, az építésről szóló megállapodást pedig 2014-ben írták alá. Bár a beruházást sokan bírálták, abban szinte minden gazdasági elemző egyetért, hogy nagy hatással lehet a magyar gazdaságra. Sebessén Géza, az MCC gazdasági műhelyének vezetője szerint a beruházás Magyarországot és Szerbiát fontos útvonallá teheti a Dél-Kelet-Európa kikötők és Nyugat-Európa között.
14: Bekapcsolja a régiókat az európai terforgalomba, ez segíti azt is, hogy könnyebben érkezzen külföldi működőtőke beruházás akár a régióba, akár Magyarországra. Komoly bevételeink lehetnek a forgalmon keresztül, ráadásul Magyarország egy logisztikai központtá válhat a vasútvonal következtében.
13: A vasútvonalon a kínai árok is gyorsabban juthatnak el Európába, ami komoly tranzitbevételt jelent Magyarországnak. A személyszállítás a tervek szerint segítheti a turizmust és az ingázást is. A kritikusok ugyanakkor azt kifogásolják, hogy a nyomvonal elkerüli Kecskemétet, és nem jelent jelent közvetlen kapcsolatot a Liszt-Ferenc repülőtérrel.
9: Elkezdte a minisztériumok átvilágítását a kormány. Magyar Éva kormány szóvivő szerint az eredményekről nem csak átvilágítás végén, hanem folyamatosan tájékoztatnak.
10: Hozzátette, a honvédelmi tárcánál vizsgálják a védelmi beszerzéseket, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek ügyét, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét is. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel.
15: A kormány már a hivatalba lépésekor világossá tette, hogy Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért valamennyi minisztériumban, háttérintézményben és jelentős állami szervezetnél átfogó átvilágítás zajlik. Az egyik cél a korábbi időszak vitatható vagy jogszerűtlen döntéseinek a feltárása, másrészt olyan garanciák kialakítása, amelyek megakadályozzák, hogy hasonló esetek a jövőben ismét előfordulhassanak.
9: Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi.
10: A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA.
8: Esti krónika.
9: Ukrajnában újabb civil áldozatai vannak a háborúnak. Közben világossá vált, hogy Kijev és Moszkva továbbra is gyökeresen másképp gondolkodik a fegyveres konfliktus rendezéséről. Részletek Iván Csik Attilától.
16: 4 munkás meghalt, 7 pedig súlyosan megsebesültek, amikor orosz légicsapás ért péntekre viradóra egy élelmiszert, főleg tejtermékeket előállító gyárat Kijev mellett. A dél-ukrajnai Herszonban is meghalt egy helyi lakos éjszakai orosz dróntámadás következtében. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai ezúttal az oroszok által ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken található létesítményeket célozták. Helyi sajtóbeszámolók szerint egy olajtározóban és egy energetikai létesítményben is hatalmas tűz keletkezett. Az oroszországi Voronyezs megyében is eltaláltak az ukrán drónok egy gyárat. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közölte, hogy a dél-ukrajnai Zaporizsia atomerőmű környékén helyi tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva beleegyezésével a létfontosságú javítások elvégzése érdekében. Az oroszok által megszállt atomerőműben megrongálódott a működést biztosító nagy feszültségű elektromos vezeték. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel közvetlen béketárgyalásokra Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Moszkva válaszában közölte, már megállapodtak az Egyesült Államokkal egy rendezési tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján, és annak menetén kell haladni. Kijev és Moszkva béketervei között a területi kérdések jelentik a legnagyobb ellentétet. Az ukránok mindent visszakövetelnek a Krím-félszigettel együtt. Az orosz fél viszont nem mond le az ellenőrzése alá vont régiókról.
9: Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. A robbanásban senki sem sérült meg, mert a környéket korábban lezárták. Egy hét alatt ez a 3. biztonsági incidens a térségben, miután múlt pénteken egy orosz robotrepülő csapódott be egy galaci lakóépületbe, szerdán pedig tengeri akna sodródott partra Románia déli részén. További részletek Baranyi Lászlótól Bukarestből.
17: A bukaresti védelmi tárca szerint olyan tengeri drón robbant fel Konstancán, amilyet Ukrajna használ az Oroszországgal vívott háborúban. A hatóságok számítottak rá, hogy amennyiben a műholdon keresztül ellenőrzött szerkezet irányíthatatlanná válik, akkor működésbe lép a drón önmegsemmisítő rendszere, ezért kiürítették a környéket. Az viszont csak a szerencsén múlt, hogy a robbanás nem az 500 méternyire lévő olajterminálnál következett be. Nikus Ordán román államfő szerint az ilyen súlyos biztonsági incidensek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A bukaresti orosz nagykövetség azonban elhárított minden olyan értelmezést, amely Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.
9: Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az országházban.
10: A hagyományos csapatzászló átadás átvételen a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség.
18: Magyarország büszke tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Szövetségesi rendszerben gondolkodunk, közös felelősségben hiszünk, és kötelességünk, hogy megbecsült, hiteles és erős partnerei legyünk szövetségeseinknek. Ehhez azonban nem elegendő a modern haditechnika vagy a fejlesztések sora. A legerősebb fegyver mindig maga az egyén, a katona marad. Sándor Zsolt vezérezős úr személyében olyan katonát köszönhetünk ma, aki egész életét ennek a szolgálatnak rendelte alá.
9: Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás.
10: A Tisza párt mintegy 700 millió, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintot kap. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíciónak 12 millió forint jut. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságuk szerint részesüljenek a támogatásból.
9: A választás óta eltelt időben érdemben emelkedett a Tisza párt támogatottsága, derül ki a Závetsz Research felméréséből, amely szerint jelenleg mintegy 3 millióval többen támogatják a kormánypártot, mint a Fideszt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez az előny a Tisza párt újfajta politizálásának köszönhető. Kis Júlia Lilla összeállítása.
19: Óriási a Tisza párt előnye. A biztos szavazók körében 72%-on áll a kormánypárt. Ez derült ki a Závetsz Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A Fidesz 20%-on áll a felmérés szerint. A Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága megegyezik azzal az eredménnyel, amit a választásokon elértek. A választást a Tisza párt nyerte április 12-én. Akkor a szavazatok 53,18%-át szerezték meg. A választási rendszer miatt ez bő kétharmados eredménynek felel meg. Az viszont már most látszik, hogy a teljes népességben és a biztos pártválasztók között is jelentősen nőtt mostanra a Tisza előnye. A felmérés szerint a jelenlegi kormánypárt a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében előnyt élvez a Fidesszel szemben. Ezek közül is a legnagyobb különbség a 18-39 évesek és a fővárosiak körében mutatkozik. Nem ez az egyetlen kutatócég, amely az áprilisi választás óta a Tisza előnyét mérte. Egy hónapja a Medián is a kormánypárt nagy arányú támogatottságát mutatta ki. Akkor a biztos szavazók 70%-a szavazott volna a Tisza pártra, míg a Fidesz mellett 23% tartott ki. De a 21 kutatóközpont májusi felmérése is hasonló eredményt hozott. Az ő adataik szerint a biztos választóknak most már a 71%-a szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig csak 21%.
20: Azt látom, hogy a Fidesz összeomló félben van.
19: Egy új típusú politizálás tarthatja fenn a Tisza tábor lelkesedését. Erről a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Horn Gábor szerint ilyen még nem volt Magyarországon.
20: Ez a új típusú politizálás, ahol azt az érzést adja Magyar Péter és a Tisza a választóinak, az ő mögött állóknak, hogy részesei a politikának, hogy ők alakítják a politikát. Ez egy olyan új elem, ami megtartja, föntartja ezt a lelkesedést, hogy meddig azt nem tudom, de ilyet én még Magyarországon az elmúlt 36 évben nem láttam.
19: Horn Gábor hozzátette, Magyar Péter politikája túlmutat egy kormányváltáson, és egy másik Magyarországot ígér.
9: Országos tisztúító kongresszus tart jövő szombaton a Fidesz.
10: Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádióban azt mondta, a párt minden szinten és döntéshozatali fórumon a választási vereség okainak megfogalmazásán dolgozik.
21: A kongresszusi központban lesz, ez egy munkakongresszus lesz, tehát a széles nyilvánosság és a sajtó számára nem lesz nyitott, de az nem azt jelenti, hogy zárt körül, és nem lehet tudni, hogy mi zajlik ott, hiszen Orbán Viktor közösségi média oldalán, illetve a Fidesz Facebook oldalán is folyamatos közvetítés lesz, tehát 13-án 10 órától, hát ameddig tart, reményeink szerint 5 óráig, és ez egy ilyen divatos szóval, ez egy kibeszélő show is lesz, hiszen most a vitairatokat megkapták és megvitatják a Fidesz csoportjai szerte az országban.
9: A Megyei Jogóvárosok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben.
10: Cserpalkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott. de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
3: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
9: Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentését a Szolidaritás pártja.
10: Székely Sándor elnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerintük inkább azzal kellene költséget csökkenteni, hogy racionalizálják az önkormányzati rendszert, például azzal, hogy több kisebb települést összevonnak egy önkormányzat alá.
4: Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja. Ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Tehát ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet.
9: A magyar mikrovállalkozásoknak szükségük van egy egyszerű és kiszámítható adózási formára. Erről az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke beszélt azzal kapcsolatban, hogy a kormány kiszélesíteni a kisadózó vállalkozások tételes adójának elérhetőségét.
10: Németh László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, üdvözlik, hogy a pénzügyminiszter széles körű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. Az IPOSZ elnöke hozzátette, a kata igénybevételét tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Németh László arról is beszélt, hogy a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre, emellett valamilyen módon az érintettek nyugdíj és társadalombiztosítási helyzetét is rendezni kellene.
22: Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
9: Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. A kormányzat és a szakmai szervezetek keresik a közös megoldást a legégetőbb kérdésekre, így a pedagógus hiányra, a bérezésre és a tananyag átdolgozására, mondta a közmédiában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
10: Nagy Erzsébet hozzátette, az új kormány a gyermek és ifjúsági részvételi csoport megalakításával a diákokat is bevonja a párbeszédbe. Hangsúlyozta, elvárják, hogy a minisztérium folyamatosan egyeztessen minden szereplővel. Az ügyvivő a nemzeti alaptantervről azt mondta, azt nem szabad gyorsan változtatni.
23: Itt nagyon széles körű szakmai és társadalmi egyeztetésre van szükség, na de azon belül például a szabad tankönyvválasztás tekintetében igazán meg lehetne lépni azt, és szerintem meg is kell, hogy a kollégák, hogyha más tankönyvet akarnak használni, szülőkkel egyeztetnek, annak ne legyen már szankciója. Sem a pedagógus, sem az igazgatót érintően ne legyen semmiféle szankció, szabadon használhassanak végre olyan tankönyvet, ami a pedagógiai munkához szükséges. És természetesen a tantervhez hozzá kell nyúlni, ez teljesen egyértelmű, de ez nem megy A-ról B-re.
9: A közelgő vakáció alatt változik a gyerekek napi rendje, és ezzel felborulhat a táplálkozási rutin is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt.
10: Mihály Kinga, az intézet dietetikusa hangsúlyozta, hogy különösen az óvodáskorú gyerekek esetében kell odafigyelni arra, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű vizet igyanak. A dietetikus elmondta, a gyerekek, fiatalok szívesen választják a cukros üdítőket. Ez viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
23: Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamintartalma, ásványanyag tartalma, tehát tudjuk javasolni, de abból se javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
9: Immár 20. alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok hetét. Az esemény ma kezdődő nyitó hétvégéjét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat.
10: Június 8-a és 14-e között pedig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság készül változatos, izgalmas programokkal. A programsorozat megnyitóján az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természetvédők munkája, mivel a környezetvédelme és szeretete nélkül hosszú távon nem biztosítható a fenntartható jövő. Kajdos László hozzátette, a minisztérium kiemelt feladata a környezeti értékek iránti felelősségvállalás.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták, hogy legyen szó a vízhelyzetről, az aszályról, az erdeink állapotáról, vagy éppen a környezetet érintő beruházások körüli vitákról. Mind azt jelzik, a magyar emberek egyre jobban figyelnek, egyre fontosabb számukra az őket körülvelő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható és jövőbe mutató döntéseket. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak.
9: Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban a telepített trafiboxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csak nem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több 100 000 forintos bírságot kapott, számolt be a részletekről a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
10: Csicsi Suma hangsúlyozta, a BRFK kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságra, azon belül is a gyorshajtás visszaszorítására. A sebesség túllépés ugyanis az egyik leggyakoribb baleseti ok.
5: Ezek a mérések a második, a harmadik, a hatodik, a 11., a 15. és a 20. kerületben kerültek mérésre 2026 májusában. Összesen ezekben a kerületekben 1356 gyorshajtót mértek be ezek a telepített kamerák. Volt olyan hely, ahol a megengedett 50 km/h sebesség helyett 122 km/h-val ment egy autó. Ez egyébként a 6. kerületben az Andrássy úton történt. Ez esetben a büntetés 312 000 forint volt, amely közigazgatási bírság.
8: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint nagyon sokan tartanak az M7-esen a Balaton felé. Török Bálintnál arra szól a kocsisor, az Érdi emelkedő megtelt, helyenként csak lépésben lehet haladni. Dolgoznak az M6-oson Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között. A Budapest felé vezető sávokat lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, torlódás van. Árokba hajtott egy autó a 470-es főúton a 15-ös kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben.
9: A fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatorna javítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
21: A frontfelhőzet kelet felé halad, melyből kevés helyen alakul ki kisebb eső, zápor eső, ugyanakkor éjszaka a déli délkeleti megyékben elszórtan valószínű csapadék. A vastag a felhőzet szombat délelőtt a keleti tájakat is elhagyja, a fátyor és gomoly felhők mellett legalább több órára kisüt a nap, főként a keleti részeken alakulhat ki zápor, néhol zivatar, a légmozgás estétől mérséklődik. A minimum általában 10 és 17 fok között alakul, szombat délután pedig 23-28 fokot mérhetünk. Kókai Ádám, Hungaromet.
9: Az esti krónika véget ért, köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
8: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Teljes körűen átvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra, valamint a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre is. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Ami az időjárást illeti, éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, a hajnali 10-17 fok után napközben 23 és 28 fok közötti értékek várhatók.
8: Műsorajánlat.
0: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Müller Péter Sziámi.
2: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de arra kell rólam üzenét, nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
0: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
8: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Hagyományok.
12: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
7: Tehetségek.
24: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
7: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
8: Határok nélkül Szerda Téfannival.
25: Korának sztárszónoka volt, ezért nevezték ki a magyar küldöttség vezetőjévé a trianoni béketárgyalásokon. Gróf Aponyi Albertő remélték a veszett ügy megmentését. Több mint egy órás szónoklatában minden érvet felsorakoztatott. Többek között térképen mutatta be, hogy a tervezett új határok mentén tömbben élő magyarok igen jelentős számban kerülnének idegen uralom alá. Beszédében előrevetítette, hogy a diktátum milyen problémákat fog előidézni, de hiába. A békeszerződés tervezete már hónapokkal korábban megszületett. A délvidéket, Erdély jelentős részét és a felvidéket egyaránt már magukénak tudhatták a győztes hatalmak. Bár Aponyi beszéde nem hozott fordulatot, de beépült a magyar közgondolkodásba és emlékezett politikába. A magyarság ugyan elvesztette területeinek jelentős részét, nemzetként mégis erős maradt. Ezt többször fogjuk hallani mai műsorunkban, amely a Kárpát-medencei június 4-i nemzeti összetartozás napi rendezvényekről ad körképet. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl! Első helyszínünk a délvidéki Királyhalom. Itt tartják ugyanis minden évben a Nemzeti Összetartozás napi vajdasági központi megemlékezést. A rendezvény helyszínéül ezúttal is a Királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébánia templom és annak kertje szolgált, ahol a nemzet összetartozását jelképező almafa áll. Németh Ernő tudósít.
26: Az összetartozás napjának központi megemlékezését minden évben a magyar határ mentén fekvő Királyhalmán tartják. A falu elnöke Katona Róbert köszöntötte az egybegyűlteket.
27: 106 évvel ezelőtt nehéz idők elé néztek falunk lakói. Reményvesztetten tekintettek a jövőbe, hiszen úgy tűnt, hogy egy nemzetet, családokat, határokkal szét lehet szakítani. Az elmúlt több mint egy évszázad azonban bebizonyította, hogy a magyarság ereje nem a térképeken, hanem a szívekben él. Mi, akik ma itt állunk, bizonyítékai vagyunk annak, hogy közösségünk megmaradt. Megőriztük nyelvünket, hagyományainkat, hitünket és kultúránkat. Őseink kitartása kötelez bennünket arra, hogy ugyanezt az örökséget továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak.
26: A külhoni magyarság megmaradását célozta meg az új nemzetpolitika is. Erről Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a következőket mondta.
28: Az elmúlt 16 év kiemelkedő volt, de a vajdasági nemzetrész története azt is bizonyítja, hogy a közösség már 2010 előtt is képes volt saját, a közösséget megtartó intézményeket létrehozni és működtetni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei, a történelmi csúcsponton levő magyar-szerb kapcsolatok magas szinten maradjanak. Együttműködünk a mindenkori magyarországi kormányzattal, mert a Vajdasági Magyar Szövetség a közösség legitim parlamenti képviselettel rendelkező egyedüli ereje, és ez így

0: idézem, rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mint mi magunk. A döntő kérdés tehát az, mennyire erős a vajdasági magyar közösség saját tartása, és mennyire erős a vajdasági magyar közösség képviselete. Ebben az új korszakban pedig annak lesz jövője, aki programot is tud felmutatni. Kidolgoztuk a vajdasági magyar közösség második gazdaságfejlesztési stratégiáját, kidolgoztuk a mesterséges intelligencia stratégiát annak érdekében, hogy a korszerű kihívásokra modern válaszokat adjunk, és minden nap dolgozunk hitelesen a közösség tagjai érdekében.
1: Az idén Királyhalom mellett a délvidék 18 településén tartottak Trianon megemlékezéseket.
2: A 18 vajdasági település között volt Múzsia is, ahol este 8 óra 26 perckor a parti kis erdőben lobbant fel az összetartozás tüze. A megemlékezést immár 7. éve szervezik meg a helyi civil szervezetek. Kónya Kovács Ottilia járt a helyszínen.
3: A megemlékezésen a bevezető gondolatokat Gabona Ferenc, a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség alapítója mondta.
4: Muzsláni már 7. alkalommal szervezzük meg az összetartozásunk tüzének a meggyújtását. A helybeli civil szervezetek, meg mindaz, aki úgy érzi, hogy el kell jöjjön, az eljön. Tehát nem egy meghívásos rendezvény ez, hanem tudjuk a napot, tudjuk az eseményt, tudjuk az emlékezés napját. A mai napnak egy háromas fontos dolgát szeretném kiemelni. Az első az, hogy mi magyarok nem csak ünnepelünk, hanem emlékezünk is. És ez a mai nap épp az emlékezés napja. A második fontos dolog pedig az, hogy összetartozunk. Az összetartozás tüzét gyújtsuk meg ma, ami nem csak jelképesse, hanem tiszta szívből azt üzeni mindenkinek, hogy bárhol élünk a nagyvilágban, bármelyik kontinensen, bármelyik városban, ott, ahol magyarul beszélünk, vagy magyarul imádkozunk, a mai estén 20 óra 26 perckor meggyújtsuk az összetartozásunk tüzét, és együtt egy lélekkel tudunk akár egymásra gondolni, vagy egy fohászt elmondani jó Istenhez. Ez mind azt jelenti, hogy ha ezt tovább így meg tudjuk tartani, és így össze tudunk jönni, akkor van reményünk, és ezt a reményt ugye egy szeretett közösségbe tudjuk csak megvalósítani. Hogyha mindazt, ami gyarlóságunk, vagy az, ami nehézséget ad az életünkbe egymás közt, ha ezt mind felülmúlja, ez az összetartozásunk napja, az összetartozásunk tüze, akkor erősek tudunk lenni. A harmadik dolog, amire szeretnék hangsúlyt tenni, az pedig, hogy imádkozzunk a békéért, hiszen nemzettársaink Kárpátalján nehéz helyzetben vannak mai napokban is, és imádkozzunk értük, hogy mi hamarabb béke legyen.
3: Dobó József, parti lakos.
5: Szerintem itt a parton talán a hagyományokat őrizzük legkifejezettebben itt Múzsián, és szerencsénkre van is egy olyan helyünk, olyan térünk, egy kis erdőnk, ahol szépen elkészítettük, és így összetudunk ilyen alkalommal is jönni. Az összetartozásunk tüze, az minden magyar szívébe egy különleges helyet kell, hogy elfoglaljon. Tudjuk, hogy valamikor egy országban is voltunk, most már csak egy nemzet vagyunk, úgy mondhassuk, és ez tartja bennünk talán ezt a lángot, ezt a tüzet, hogy továbbra is kitartsunk ezen az úton, továbbra is kitartsunk, mint magyarok. Élhetünk délvidéken, felvidéken, vagy bárhol máshol, vagy éppen az anyországban, Magyarországon is, de hiszem, hogy minden magyarnak a szíve együtt dobban, különösen ezen a napon.
6: A Norbert Vörök Gyula város alpolgármestere. Mutatjuk úgy is, hogy nem először járok itt. Múzsiával elég régi a kapcsolatunk, és habár hivatalosan nem vagyunk testvérvárosok, de úgy érzem, az itt élőkkel sokkal erősebb kötelék fűz össze bennünket. Hát a mi kapcsolatunk az élő, a mindennapokban működik, valós, és szeretnénk ezt a kapcsolatrendszert, ami az emberek között, civil szervezetek között, akár a két település vezetése között van, ezt a továbbiakban is még élőbbé, még működőbbé tenni. Függetlenül teljesen, hogy határok választanak el bennünket, akár az elmúlt 100 évben, akár jelenleg, ezek a határok a szívünkben nem léteznek.
3: Első alkalommal csatlakozott a Múzsiai Zenészek és Énekesek Egyesülete ehhez a Nemzeti Összetartozás napjához itt Múzsián a Kiserdőben, Juhász Valentin.
7: Igen, a Zenészek és Énekesek Egyesületéből a Next Level, vagyis mi jöttünk el, felkérése, hogy szórakoztassuk a műsor után egy rövid ideig az összejötteket, és nem is volt kérdés, hogy elvállaljuk, vagy nem jöttünk azonnal, ahogy felkértek bennünket.
3: Milyen zeneszámok csendültek föl?
7: Inkább ilyen lassabb és szívhez szóló, próbáltuk úgy összeválogatni, hogy az alkalomhoz illőek legyenek ezek a zeneszámok.
2: Erdély szerte is számtalan helyszínen tartottak megemlékezést június 4-én. Marosvásárhelyen a belvárosi unitárius templom kertjében az összetartozás almafája és egy székelykaput mintázó kis harangláb mellett tartottak kulturális műsorral egybekötött megemlékezést. A városban 14 éve szerveznek emlékrendezvényt a

0: trianoni diktátum évfordulóján Nagy László akkori unitárius lelkész kezdeményezésére. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
1: Én 1997-ben lettem a gyülekezetnek a lelkésze, és akkor érlelődött meg bennem azokban az években, hogy jó lenne egy olyan helyet találni, ahol nem csak az egyházközség, hanem a közösség is megemlékezhet, és mellém szegődött, vagy én szegődtem Csekávor mellé a Marosvásárhely Zalaegerszeg baráti társaságnak az elnöke, akivel megszerveztük az első marosvásárhelyi nyilvános megemlékezést itt ebben a templomkertben, amikor elültettük az összetartozás fáját 2012-ben.
2: 2023-ban újabb emlékmű került ide a templomkertbe.
1: Próbáltuk még emlékezetessé tenni, és vonzóbbá tenni ezt a helyet. Felállítottuk az összetartozás kapuját is. Az egyházközségnek volt egy 1697-es harangja, és akkor én ezt felajánlottam, az, hogy ezt tegyük fel erre a kis székelykapura emlékműre, és ezt húzzuk meg ma is a trianoni aláírás órájában, vagy momentumában, amelyre mindannyian fájdalomban emlékezünk.
2: Most szólal meg ez a kis harang.
3: Ez egy gyásznap nekünk. Sose felejtjük el, hogy megcsonkították drága országunkat. Úgy neveltek gyerekkorom óta, hogy minket elszakítottak, de büszkék voltunk arra, hogy megtartottuk a magyarságunkat a nehéz körülmények között is.
2: Ugye ez az összetartozás napja. Ön szerint összetartó a marosvásárhelyi magyarság?
3: Sajnos széthúzás is van. Főleg ilyenkor látszik, itt kéne legyen több száz ember magyar. Mert Marosvásárhelynek a magyar lakossága mai napig is olyan 40% körül van. Nem érdekli őket, mással foglalkoznak. Sajnos nincs. Szerintem Magyarországon se, Marosvásárhelyen se, és Erdélyben se igazi összetartás.
2: Lehetne tenni ez ellen valamit? Gondolkodott ezen?
3: Igen, sok mindent lehetne tenni, főleg a politika, amelyre most hát inkább nem térnék ki, de szerintem a fentről sokat lehetne tenni, hogy egymást megbecsüljük, megtiszteljük, ne becsmereljük egymást, hanem fogadjuk el egymást úgy, hogy te is magyar vagy, én is magyar vagyok, és együtt végadunk, együtt sírunk.
4: Minden magyar embernek itt kéne lennie egy ilyen szomorú megemlékezésen. Nem is tudom, hogy milyen kifejezést használjak, hogy mit jelent ez a magyarságnak. A trianoni elszakadás. És ez oda vezetett, hogy magyar emberrel nincsen éppen legalábbis most a legjobb viszonyban, és nem nagyon értjük meg egymást, ha bár egyforma a sorsunk.
2: Kovács Mihály Levente, az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a város alpolgármestere.
5: A gondolatra minden évben megfogalmazódik az, hogy összetartozunk, illetőleg a történelmi viszontagságok ellenére megmaradtunk, és itt vagyunk, és hogy bár maga a történelmi tény, az ugye önmagában szomorúságot hoz, de arra is sarkal, hogy sose adjuk fel, és hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben az újrakezdés is, és a meg nem alkuvásnak a napja is a június 4-e, és mindaddig, meddig ilyen közösségi események vannak, az azt jelenti, hogy nem csak voltunk, vagyunk, hanem leszünk is.
2: Szakás György, marosvásárhelyi unitárius lelkész, a megemlékező rendezvény házigazdája.
6: A magyarságnak egyik talán legfontosabb június 4-e, hiszen ekkor emlékezünk arra történelmi Magyarországra, amely még ott van az emberek emlékezetében. És ezáltal, hogy itt megemlékezünk istentisztelet keretén belül, versek keretén belül és a kórusok szolgálatának a keretén belül, talán mi is úgy érezhetjük, hogy a nemzet egyesítés, amely ott a szívünkben és a lelkünkben, ez megvalósul. Mi nem csak a múltba akarunk révedni, búskomoran és azt fájlalni, hogy mi történt, hogy mit nem tudunk már másként tenni vagy kijavítani, hanem a jövőbe akarunk tekinteni. Hiszen azok a nemzeti értékek, amelyek meghatározzák az életünket, a kultúránk, a verseink, a nyelvünk, a népdalok és azok a vidékek, amelyeket itt Erdélyben vagy Kárpátalján, Vajdaságban, a történelmi Magyarország valamennyi vidékén az emberek érzik, hogy ide tartoznak, érzik, hogy összetartoznak, érzik, hogy ez a közösség, ahonnan ők vétettek, az a közösség, amely az ő jövőjüket jelenti.
7: Határok nélkül Szerda Tifannival.
0: Farkaslakán ünneplőbe öltözött kisebb létszámú csoportosulás jelezte a forgalmas főút mellett, hogy a Tamási Áron emlékhelye mellett álló Trianon emlékműnél megemlékezés folyik. A helyiek mellett az anyaországi határtalanul program csoportjai, valamint a csíkszeredai főkonzulátus munkatársai vettek részt a megemlékezésen. A beszédekben a megmaradás mellett a társadalom aktuális kérdéseire is reflektáltak az emlékezők. A rendezvény koszorúzással, valamint a székely és a magyar himnusz eléneklésével ért véget. Geréb Krisztina összeállítása.
8: Tisztelt emlékezők! Kedves vendégeink határon innen és túlról, nagy szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádiót és annak hallgatóit.
9: Kezdte beszédét Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere.
8: Fontos, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül a múlt terheivel és a jelen kihívásaival. Egy nemzetként, bár szétszórtan is, összetartva erősebbek vagyunk. Az egységben rejlik az a bátorság és kitartás, amellyel a jövő nemzedékét szolgálhatjuk. Sorsunkat nem csak múltunk írja, hanem az is, hogyan bánunk egymással itt és most. Mindenkinek a maga módján ki kell ebből vennie a részét.
9: Többen is csodálkoznak, hogyan lehetséges, hogy Románia közepén ma is magyar iskolák működnek, magyar színházak játszanak, magyar könyvek jelennek meg. Tette fel a kérdést beszédében Dévai Hajnal, a csíkszeredai magyar főkonzulátus konzulja.
10: A megmaradás történetét nem az államok írják, azt a családok írják. A nagyszülők, akik továbbadják a nyelvet, a szülők, akik vállalják identitást, a tanítók, akik tudják, hogy egy közösség jövője a tanteremben kezdődik, a lelkészek, akik akkor is összetartják a közösséget, amikor a körülmények széthúznak. És azok a hétköznapi emberek, akik talán soha nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, mégis rajtuk áll vagy bukik egy nép jövője.
11: El akartak, el akarnak ásni minket. Csak azt felejtették el, hogy mi maguk vagyunk. Mag népe.
9: A kereszt és kopjafa összefonódásából készült emlékmű előtt minden évben Hadnagy Jolán, a Farkaslaki Tamás Járon Művelődési Egyesület vezetője is szól az egybegyűltekhez.
11: Mindig ki tudunk hajtani, akiben van erő, és nagyon fontos, hogy legyen hitünk. Legyen hitünk Istenben, egymásban és önmagunkban. És ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk.
12: Ez a nap, ahogy többször is elhangzott itt a beszédek alatt, nem örömről szól, ez egy megemlékezés, ami kicsit nehéz.
13: Trianon fájdalmára a válaszunk a bölcső, és igenis az összetartozás erősítése.
11: Ma árad a világ. Tamás Járon így fogalmazott. Van áradás, és van háromféle ember. Az egyik nem tud úszni, a másik tud, s a harmadik mer is. Hát nekünk merni kell úszni.
14: Tombaj Kende vagyok. Mi osztálykirándulással jöttünk. Nekem tetszett az emlékezés.
12: Több anyaországi csapatot is láttam itt, akik részt vettek ezen a megemlékezésen.
15: Szalóci Tibor. Mi 16 fős csapattal jöttünk a határtalanul program keretein belül.
12: Milyen gondolatokkal érkeztek ide, és mivel távoznak?
15: A mi iskolánk majdnem minden éven itt van, június 4-én, tehát a Nemzeti Összetartozás napján. Mindig a határtalan programot úgy szervezzük. Ez egy csodálatos hely itt Farkaslakán, a Tamási emlékhely, illetve az Erdély első Trianon emlékműve. Hát azzal a gondolattal jöttünk a gyerekekkel is, illetve hát előtte felkészítettük őket. Tudják, hogy mi volt június 4-én, tudják, hogy tovább kell élni, együtt a nemzet egységét képviselni.
0: A magyar nemzet egy. Az összetartozás valóság, és rajtunk múlik, hogy ezt a valóságot a következő nemzedékek számára is megőrizzük, és tartalommal töltsük meg. Hangsúlyozta Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, a Nemzeti Összetartozás napján Csíksomjón. A Székely Hadosztály emlékműnél szervezett megemlékezésen ünnepi beszédekkel, közös imával és koszorúzással idézték fel a trianoni békediktátum aláírását és annak máig ható következményeit. Bíró István összeállítása.
16: Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület közreműködésével a magyar zászló ünnepélyes felvonása és a magyar himnusz eléneklése nyitotta meg a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett csütörtök délutáni emlékünnepséget a Csíkszeredához tartozó Csíksomjón. A Székely Hadosztály emlékműnél tartott beszédében Korodi Attila, a székelyföldi város polgármestere Márton Áront, Erdély néhai szentéletű püspökét idézte, aki szerint nem elég a múltat siratni, a jövőt kell építeni. Hozzátette, ez ma a mi feladatunk is.
17: 106 év után is az országhatárok mozogtak a fejünk fölött, de erős közösségként itt vagyunk. A Csíkszeredában, a Csíksomjon, Pünkösdi búcsú után, ahol legalább 330 ezer magyar ember gyűlt össze, azt tudjuk mondani, hogy erőben találtattunk, és az a hagyaték, ami ránk maradt, azt megtartottuk, és valamit továbbadjunk. Az, hogy a múltra egyértelműen emlékezni, a ilyen tragédiájára egyértelműen emlékezni kell, viszont úgy kell építeni a jövőt, hogy reményt lássunk. Reményt abban, hogy bármi történik, de itt vagyunk.
16: Szungert Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának első beosztott konzulja úgy fogalmazott. Június 4-e már nem csak a múlt tragédiájáról szól, hanem a jelen és a jövő diadaláról is. Hozzátette, arról a csodáról, hogy a történelem minden vihara, a kényszerű elszakítottság és a politikai elnyomás évtizedei ellenére is még mindig itt vagyunk, és még mindig magyarul beszélünk.
18: A trianoni diktátum tervezői azt hitték, hogy a határok átrajzolásával a magyar nemzetet is eltörölhetik a földszínéről. Tévedtek. Mert a nemzet nem vonalakkal meghúzott határokból áll, és nem térképeken mérhető. A nemzet a közös nyelvben, a közös kultúrában, a dalainkban, az imáinkban és a szívünkben él. Nem a földrajzi közelség tart meg minket, hanem az a láthatatlan, mégis elszakíthatatlan kötelék, amely összeköti a budapesti, a kolozsvári, a szabadkai, a dunaszerdahelyi vagy a csíkszeredai magyar. Mit követel meg tőlünk Trianon öröksége a mindennapokban? Azt, hogy ne csak a szavainkban, hanem a tetteinkben is megéljük az összetartozást. Az a feladatunk, hogy megtartsuk a nemzet egységét, és megmutassuk a világnak, a magyar nemzet határok felett is egységes és oszthatatlan. Gondoljunk ma tisztelettel és hálával azokra a generációkra, akik a legnehezebb időkben is hülyek maradtak magyarságukhoz. Az ő kitartásuk a mi örökségünk, és az ő hitük a mi jövőnk záloga is. Amíg van bennünk akarat az összefogásra, addig a magyar nemzet élni és virágozni fog a Kárpát-medencében.
16: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett csíksomjói megemlékezés közös imával, koszorúzással és a székely himnusz eléneklésével zárult.
0: A trianoni békeszerződés után az Egyesült Államok szigorú bevándorlási törvényeket vezetett be, így a magyar kivándorlók tömegei inkább Kanadába, Brazíliába vagy Nyugat-Európába mentek. Az USA-ba távozók száma jelentősen lecsökkent, bár az értelmiségiek és a politikai menekültek egy szűk köre továbbra is elérte a tengeren túlt. Az Egyesült Államok legutóbbi népszámlálási adatai szerint az ország lakosságából több mint 1,4 millióan vallják magukat magyarnak, vagy magyar származásúnak. Róluk szól a Magyarnak lenni Amerikában című könyv, amely 120 észak-amerikai diaszpora interjú válogatást tartalmaz. Ezen életút interjúk a magyarságuk iránt elkötelezett amerikai magyarokról, a helyi magyar egyházak és civil szervezetek, cserkész csapatok, hétvégi iskolák, klubok és néptáncsoportok képviselőiről, azok múltjáról és jelenéről, szellemi örökségük megőrzéséről és továbbadásáról készültek. A kötet írójával, Antal Ferenc Ildikóval Király Levente beszélgetett.
19: Több könyvet is írt az Amerikában élő magyarokról, és most megjelent ezen köteteknek egy válogatása. Ha szabad kettőt kiemelnem, az egyik egy 95 éves zenész, aki magyar számokat ad elő, és van egy szintén 90 év feletti lelkipásztor, aki 170 kilométert utazik azért, hogy magyar nyelvű miséket tartson.
20: Köszönöm, hogy ezt a kettőt kiemelte, mert én nehezebben tudnék választani. Nagyon sok érdekes és értékes életútú, és főleg közösségért nagyon sokat tevő emberrel találkoztam, és mivel köztük is éltem 3 évig, nagyon közel kerültem hozzájuk. Van egy másik 95 éves ember, aki már sajnos nincs köztünk, és részben saját halottamnak is, vagy családi halottamnak is tekintem, mert az interjú után mi még együtt táncoltunk egy piarista bálon, együtt voltunk megnézni egy előmozi vetítést, ahol mindenki izgalomba jött, amikor elmeséltünk, hogy várunk egy bácsit, piros robogóval fog érkezni, 95 éves, csak beülünk a moziba, mert kezdődik a film, és egyébként 56-os nyomdász, ő ezért áll hozzám közel, de hasonlóan az a két másik ember, akit ön említett, nem csak idősekkel, meg nem csak 56-osokkal készítettem interjút, hanem mindazokat próbáltam megszólaltatni kortól, földrajzi helytől és szakmától függetlenül, mert ez egyetlen közös pont az volt, hogy a mai közösségeket ma, vagy az elmúlt időszakban próbálják fenntartani nagyon sok önkéntes munkával és anyagi támogatással. Így került bele például az a 17 éves fiatalember, aki már ott született, de rettentően elkötelezett a magyar népzene és néptánc iránt, úgyhogy nagyon széles a paletta.
1: Mi volt az interjú alanyok kiválasztásának szempontja?
20: Hogy a magyar közösség élet minden területéről válasszak, tehát legyen benne diaszpora szintű szervezet, erről szól az első fejezet, legyen benne templom, hétvégi magyar iskola, legyen benne cserkészet, legyen benne néptánc, népi együttessel foglalkozó, illetve magyar házat vezető személy, és végül tiszteletbeli konzulokat szólaltattam meg ilyen egyéb kategóriában, rádióst, meg egy nyelvészt, aki hozzám hasonlóan próbálja a magyar nyomokat fényképek formájában gyűjteni. Szóval azt gondolom, hogy ez a 45-ös válogatás is nagyon színes lett, földrajzilag is igyekeztem választani, de nem volt könnyű. Hál' Istennek nagy a merítés.
21: Milyen érdekes színes programok vannak, amikből egy-kettőt kiemelne ott az Egyesült Államokban, ahogyan őrzik a magyarságukat a kint élők?
20: Közösségi szinten, tehát a templomok körül is mindig vannak események, a nemzeti ünnepenken kívül például rendszeresen vannak kávézások vagy ebédek, közösségi ebédek, aminek nem is annyira az anyagi, tehát a adománygyűjtés a célja, hanem a közösségben együttlét. A hétvégi magyar iskolák is folyamatosan szerveznek maguknak meg a szülőknek eseményeket, a néptánc együttesek is rendszeresen fellépnek ünnepeken, a magyar házak ugye az a néhány, ami létezik, működik még, azok ezeknek adnak otthon, majd pedig hívnak magyarországi vendégeket, és akkor ezen kívül, ami még fontos, azok a fesztiválok, jó pár magyar fesztiválon megfordultam, a legrégebbi, meg a talán legnagyobb létszám az a New Brunswicki, ott tavaly volt az 50. mindig június első hétvégén van, ami nem csak magyar, hanem nagyon nagy részben magyar származású, vagy magyarsághoz nem köthető amerikaiakat vonz, mert a népzene meg a gasztronómia az egy olyas mi, ami nem csak a magyarok számára szimpatikus, és mindenki tudja, és akkor egy évben egyszer, ahogy a szervezők mondják, mindenki magyar lesz egy kicsit a környéken, de ugyanez megvan Szaraszotában, tizenvalahány éve, Gulyás Fesztivál is tizenvalahány éve működik Chicagóban, tehát ezek ilyen nagyon fontos események, ahova más államok, tagállamokból is érkeznek magyarok és nem magyarok.
21: Amerika egy óriási nagy olvasztó tégely. Hogyan sikerül a magyarságokat megőrizni ezen embereknek? Ezt a folyamatot nyilván megállítani nem lehet, csak lassítani. Mennyire?
20: Ez attól függ, hogy az adott közösség mennyire aktív, mennyire akar túlélni, mennyire hosszú távon gondolkodik. Ahogy a Detroit-i Szent Kereszt plébániának a Kisgyörgy Barnabás atya Ferences plébánosa mondta, Ildikó, mi 30 éve meghosszabbítottuk a plébánia életét, és ezt szoktam válaszolni. Attól függően, hogy az adott közösségben akad-e olyan ember, lehetőleg nem egy, hanem, és nem egy család, hanem több család, tehát akadnak-e olyan elkötelezett magyarok, akik ezt továbbviszik, akik nagyon tudatosan a gyerekeiket erre ránevelik, akik a fiatalokat megpróbálják, és nem csak a fiatalokat bevonni, mert ugye az utódlás és a továbbadás, a generációs továbbadás kérdése, kulcskérdés. Ha vannak ilyen emberek, akik együtt tudnak működni a következő generációval, ha azokat be tudják az ügy érdekében vonni, akkor van tovább.
0: Antal Ferenc Ildikót, a Magyarnak lenni Amerikában című könyv szerzőjét hallották. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
22: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
3: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, és alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, írja Súlyog Tamás a közösségi médiában. A köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, amely most a köztársasági elnök közlése szerint sürgős eljárás keretében vizsgálódik. Ez csak az egyik témánk a mai műsorban, hiszen igyekszünk majd körbejárni a közvetlen elnök választás kérdését, az alaptörvénymódosításokat, a visegrádi négyek együttműködését, illetve azt, hogy hány taggal bővülhet a szövetség, de választ keresünk ma arra is, hogy milyen politikai platformra sorolható a Tisza párt, szüksége van-e egy kormánypártnak egy erős pártszervezetre, és hogyha marad időnk, akkor azt is górcső alá vesszük, hogy a világban zajló események hatékony kezelése liberális, vagy inkább konzervatív szemléletmódot igényel. Ez a nap kérdése. Jó estét kívánok, Csete Beálta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítóját és vezetőjét. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: No hát nézzük akkor az első napi rendi pontunkat, hogyha lehet így fogalmazni. Azt gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas hét van ismételten Magyarország mögött, de mégis ami uralta eddig a politikai híreket, talán az uniós pénzeken túl az államfőnek, vagy az államfő körül kialakult helyzet volt. Ugye a végeredmény az lett, hogy nem mondott le május 31-ével Súlyog Tamás, ugyanakkor azt mondta a miniszterelnök, hogy jó, akkor bár lenne a jelenlegi alkotmányban is, vagy alaptörvényben is mód arra, hogy leváltsák, mégsem ezt teszik, hanem alaptörvényt módosítanak. Súlyog Tamás ide hívta a Velencei Bizottságot. A Velencei Bizottság mit tud tenni, mit fog tenni, mit vizsgál, mi alapján vizsgál, és milyen időintervallumra vizsgál?
4: Nos, a helyzet tényleg az, hogy bőséges a napirendünk, ahogy kedves Beáta mondta, de én is úgy gondolom, hogyha nekem is listát kéne erről összeállítani, akkor én is ezzel kezdeném, mert ezt látom most az első számú belpolitikai konfliktusnak, és szerintem rosszul tette a magyar miniszterelnök, hogy így állt hozzá ez a kérdéshez. Erről egyébként írtam a héten egy cikket is az Indexem, és magam is abba azt vetett fel, hogy ezzel alkotmányos válságba sodorhatja az országot és saját magát is, tehát ez neki sem az érdeke szerintem, és az országnak sem érdeke, hogy egy ilyen konfliktus eszkalálódjon a köztársasági elnök és a miniszterelnök között. Hát egyrészt azért nem helyes ez szerintem, mert ugye én ott ültem az ellenzéki kerekasztalon, tehát tudom, hogy miért és milyen módon alkottuk meg a köztársaság alkotmányát, aminek egy jelentős része az alaptörvénybe is átemelésre kerül. Többek között tudatosan döntöttünk úgy, hogy 5 év a mandátuma a köztársasági elnöknek, és 4 év a képviselőké. Azért döntöttünk így, hogy legyen világos, hogy a köztársasági elnök, aki ugye az alkotmány szerint is a nemzet egységét kell, hogy megtestesítse, az ő személye körül van egy együttműködési kötelezettség, tehát a változó többségű parlamentnek az elhúzódó ciklusok miatt, ugye a mandátum különbségek miatt, a mandátum időtartam különbségek miatt kelljen együttműködni egymással, tehát az új többségnek is kelljen a régi többség által megválasztott köztársasági elnökkel együttműködni. Ezzel szembe megy az, amit a miniszterelnök jelen pillanatban képvisel. Ezért is mondom azt, hogy ez a jogállami elvekkel is szembe megy, és nem beszélve arról, hogy nincs semmiféle olyan kötelezettsége a köztársasági elnöknek, hogy neki le kéne mondani akkor, hogyha valaki 2/3 nyert. Tehát nincs ilyen. És a Velencei Bizottságra rátérve, a köztársasági elnök szerintem jól tette, hogy odafordult. A Velencei Bizottságról érdemes tudnunk, hogy az egy olyan szervezet, amely ajánlásokat fogalmaz meg, elsősorban alkotmányos kérdésekben, jogi és alkotmányos kérdésekben. Tehát ezeket vagy figyelembe veszi egy tagállam, vagy nem. Megjegyzem, az előző kormány, az Orbán kormány is több ajánlását nem vette figyelembe a Velencei Bizottságnak. Tehát jól tette egyébként, hogy odafordult a köztársasági elnök, mert ez egy fórum. Nem tudjuk, hogy mit fog majd dönteni. Én nagyon remélem, hogy azt az álláspontot fogja megerősíteni, amit én most előbb is elmondtam, ezt ezért gondolom, vagy ezért sejtem azt, hogy talán az nem áll messze a Velencei Bizottság felfogásától sem, amit én mondtam, hiszen a Velencei Bizottság már többször állást foglalt a tekintetben, hogy határozottan és nagyon egyértelműen ellenezte a személyre szabott jogalkotást, és itt azért elég erősen személyre szabott ez az ügy, ha más nem, akkor legutóbb néhány nappal ezelőtt a németországi sajtótájékoztatója mutatta ezt Magyar Péternek, ahol azt mondta, hogy a köztársaságnak azért kell menni, mert ő Orbán bábja.
3: De gyakorlatilag akkor ezzel a Tisza kilőtte azt a lehetőséget, lehetőséget, amit egyébként hangoztattak, hogy nem személyre szabott alaptörvénymódosítás lesz?
4: Hát azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz az alaptörvénymódosítás. Könnyen lehet, hogy próbálják ezt úgy megfogalmazni, hogy a jóval általánosabb szempontokat tartalmazzon, és a köztársasági elnök valamilyen módon beleessen ebbe, tehát ne pusztán arról szóljon, hogy most leváltjuk a köztársasági elnököt, aztán majd meglátjuk, mi lesz, de ugye itt több más probléma felvetődik. Tehát, hogyha úgy lesz, ahogy ön is megfogalmazta, hogy mondjuk nem személyre szabottként próbálják ezt valamilyen módon beilleszteni az alaptörvénybe, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag jelentősen módosítani kell a köztársaság elnök megválasztását, adott esetben akár még a hatásköreit is. Ha ez így van, akkor már ez egy jelentős alkotmánymódosítás. Itt megint fölmerül az a kérdés, hogy én 16 éven keresztül folyamatosan bíráltam a Fideszt azért, hogy a Fidesz egyoldalúan módosította az alkotmányt, és lett belőle alaptörvény. Akkor most megint ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy egyoldalúan kezdik módosítani az alkotmányt. Ez nem jó szerintem, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy például egy alkotmány megalkotásánál legyen szélesebb körű konszenzus. Azt nem lehet elvárni, hogy az összes politikai erő egyetértsen vele, de legalább törekedjünk arra, hogy néhányan ott vannak mögötte. Ha még egy gondolatot megenged ehhez, Beáta, hogy elmondjak, annak idején, amikor először volt kétharmad Magyarországon, 1994 és 98 között, én akkor művelődés és közoktatási miniszter voltam, és közelről is láttam a folyamatokat. Mi a szocialista liberális koalíció részéről arra törekedtünk, hogy minden alkotmányos kérdésben, és akkor volt egy új alkotmány előkészítő folyamat is, minden alkotmányos kérdésben, igaz, nekünk megvolt a kétharmadunk, de ne kétharmaddal szülessen döntés, hanem 4/5-del azért, hogy bevonjuk abba az ellenzéket is, tehát, hogy mi magunk saját magunknak állítottunk korlátot, hogy ne a hatalmunkkal élve döntsük el alkotmányos kérdéseket, hanem mindenképpen az ellenzéki részének legalább a támogatását megszerezzük hozzá. Szerintem ez egy olyan modell a rendszerváltás idejéből, amit követni kellene.
3: Nagyon érdekes pontjához érkeztünk most el a beszélgetésnek, ugye itt az alaptörvény módosítása, mert az alaptörvény azért mégiscsak egy a társadalmi normákat, a jogi normákat határozza meg egy társadalom életében, vagy egy ország életében. A legfőbb jogrend gyakorlatilag, ami mentén működik egy ország. Hogyha ezek a normák, ezek a szabályok, a jogszabályok folyamatos változtatás alatt állnak, akkor honnan tudjuk, hogy mi a norma, mi határozza azt meg, hogy mi lesz a norma az életünkben?
4: Hát ez teljesen jogos ez a felvetés, amit most megfogalmazott. Én ezért is kritizáltam annak idején a Fideszt, amikor 2011-ben végül is az alkotmányt megváltoztatta, és alaptörvényét tette, és olyan módon, ahogy tette, hiszen ő is, a Fidesz is pusztán a saját maga kétharmadával változtatta ezt meg, tehát mindig kell szélesebb konszenzus teremteni egy ilyen döntés előtt. Tehát én most is nagyon határozottan azt mondanám, hogy azt várjuk el mindannyian, tehát legyen a társadalom egy ilyen elvárás a Tiszával kapcsolatban, hogy ne nyúljanak hozzá lehetőség szerint az alaptörvényhez, ne nyúljanak hozzá az alkotmányhoz úgy, hogy az pusztán a jelenlegi többséget jelenti, a jelenlegi kétharmadot a parlamentben, hanem annak legyen egy szélesebb körű legitimitása. Most nem pusztán arra gondolok, hogy majd a végén mondjuk népszavazással fogadjunk el egy alkotmányt, lehetséges ez is, tehát az már egy ilyen értelemben egy technikai kérdés. Nyilván egy népszavazáson nem lehet vitás kérdésekről dönteni, vagy legalábbis nagyon ritkaság ilyen ügyekben, de előtte fontos szerintem, hogy arról legyen egy viszonylag széles körű vita, ahogy annak idején 1994-ben, amire utaltam, volt is, ott egy másfél éves vita volt erről a politikai erők, és a civil szervezetek bevonása, hogy viszonylag széles körű társadalmi vita az új alkotmányról, mert aztán végül nem született meg, mert a szocialisták a saját javaslatukat leszavazták.
3: Alaptörvény vagy alkotmány? Én azért abban nem vagyok biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy a kettő között mondjuk mi a különbség. Bocsásson, az egyiket miért így hívták, a másikat pedig miért így hívják.
4: Teljesen igaza van. Jogos, hogy erre rákérdez, mert így van, én is ugye jogász vagyok, és természetesen mi ezeket evidenciának veszük, tehát azt azért érdemes elmondani, hogy alkotmányról beszélünk általában, alkotmány is született meg annak idején a Nemzeti Kerekasztalon, 1989-ben a Szocialista Párttal való megállapodás részeként. Ez az alkotmány, amely megszületett a rendszerváltás után, 1990-ben, miután szabad parlament felállt, ezt az alkotmányt vittük tovább, ami egyébként az előző alkotmánynak volt egy módosított változata, de úgy, hogy abból mondtuk is ironikusan, de ez nem pusztán irónia volt, hogy csak a címe maradt meg, minden más megváltozott, ez tényleg így van, tehát ez teljesen kicserélésre került, tehát tulajdonképpen logikusabb lett volna egy ilyen értelemben egy teljesen új törvényt alkotni, és nem pusztán módosítani az előzőt, de ez még ugye 89-ben született meg, ezért volt ez, de tehát ezt csak arra mondom, hogy sokan mondták, hogy ez a pártállami alkotmány maradványa, ez nem igaz, mert ez teljesen kicserélésre került, tehát alkotmánynak hívtuk, alkotmányról beszéltünk, mert hiszen alkotmánytan van, alkotmányos jogok vannak. A Fidesz, amikor 2010-ben kétharmaddal nyert, akkor hasonló módon próbált arról beszélni, hogy fülkeforradalom van, rendszerváltás, mint amit most a Tisza részéről hallunk, zárójelbe edzem meg, nincs, jogi értelemben nincs semmiféle rendszerváltás, mert jogi értelemben demokráciában élünk, az a rendszer, itt kormányváltás van, kormányváltás volt a Fidesz, féle kétharmad és kormányváltás van most is zárójel bezárva, politikai értelemben persze lehet sok mindenről beszélni, de jogi értelemben nem, és a Fidesz azért valószínű, hogy ezzel is demonstrálja azt, hogy valami más tartalmat akar adni a meghatározó alaptörvényünknek, ezért az alkotmányt átnevezte alaptörvényé, és így lett belőle alaptörvény. Tehát ez valójában, amikor erről beszélünk, tulajdonképpen a fogalom ugyanaz, de a mai precíz elnevezése az az, hogy alaptörvény az alkotmánynak.
3: Mi generálhatja és milyen rendszerességgel akár az alkotmány, akár az alaptörvénynek a módosítását?
4: Hát ez az a jó, ha kevés módosítás születik, ugye ezt el szokták mondani ironikusan, hogy a Fidesz annak idején azt mondta, hogy gránit szilárdságú ez az alaptörvény, most már ugye 16. módosításnál tartunk. A 16. módosítás már több, amelyennyi módosítást megélt az amerikai alkotmányt 200 év alatt.
3: Bocsánat, én utána néztem, az elmúlt 30 évben 23 alkalommal módosították.
4: Így van, ez nem feltétlenül jó dolog, tehát szerintem az lenne jó, ha ritkábban nyúlnánk hozzá az alkotmányhoz. És ez is azt erősíti, amit én előbb mondtam, hogy az a kívánatos szerintem, hogyha egy viszonylag széles körű konszenzuson nyugszik egy alkotmánynak az elfogadása, és jó, hogyha komoly szabályok is védik azt, hogy ne lehessen mindig csak úgy hasraütésszerűen módosítani, különösen most Magyarországon, ahol most sorozatban a kétharmadok jönnek, most az 5. kétharmadot éljük meg éppen. Hát ez azt jelenti, hogy mindenki minden alkalommal a saját képére akarja formálni az alkotmányt, ez nem jó szerintem semmi.
3: Lehet legyinteni, hogy demokrácia van, és ez beletartozik tulajdonképpen. Igen, de amit ön fölvetett, hogy ez most jó-e vagy sem, az egy másik kérdés, és azért vannak ezek az elemző műsorok, hogy ezekről is beszéljünk. Persze. No, visszakanyarodva még egy kicsit az államfőnek a kérdéséhez, és itt most már nem is a Velencei Bizottság tekintetében, hanem az államfő választás kérdéséhez. Ugye most már többször felmerült a miniszterelnök, sőt, mi több Radnai Márk is mondta, illetve hát más ellenzéki pártok is beszéltek már korábban erről, hogy a közvetlen államfő választás lehetőségével is számolni kell. Van-e értelme a közvetlen államfő választásoknak? Én akikkel, elemzőkkel, jogászokkal az elmúlt hetekben beszéltem, mindenki azt mondta, hogy nem. Ugyanakkor a kormányzat részéről mégiscsak az fogalmazódott meg, hogy ez egy társadalmi egyeztetésnek a része tulajdonképpen. Ugyanakkor ott van a kérdés, hogy tudják-e majd az állampolgárok, hogy ki a jó államfő? Kik azok az emberek, akiket most jelölnek államfőnek? Most akkor az államfők elmennek kampányolni, ugyanúgy, mint egy országgyűlési választáson a jelöltek? Szóval, hogy honnan, hogyan ismerjük meg őket, hogyan tudunk jól választani? Szóval nagyon sok kérdést felvet a közvetlen államfőválasztás kérdése.
4: Igen, ebben is teljesen igazam, hogy ez egy messzire vezető ügy, de azért is szeretnék néhány dolgot elmondani, ha már így ezt megkérdezte, hogy remélhetőleg ez is egy plasztikusabbá teszi a hallgatók számára, hogy miről is van itt szó. Tehát azt érdemes leszögezni, hogy a közvetlen elnökválasztás az már nagyon régóta felmerül Magyarországon. Ugye annak idején mi az ellenzéki kerekasztalban megállapodtunk, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, ez egyébként Antal József javasolta azért, hogy a magyar hagyomány, az 1946. évi egyes törvény, az így szól, és a magyar köztársaságnak valójában ez a fundamentuma, az egyébként nagyon rövid életű, hiszen gondoljunk csak bele, hogy például 1945 után is lényegében vagy egy évig beszélhetünk, mert az is korlátozott mértékben volt magyar köztársaság, mert ugye utána kommunista hatalom átvétel lett, és már közben is itt voltak a szovjet megszállók. Tehát de akkor is, mégiscsak ez valami picike kis hagyomány. És aztán 1989-ben a négyigenes népszavazás döntötte azt el végérvényesen, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, és ezt is érdemes azért mindig a figyelmükbe igényelni, hogy a nép magas részvételi, közel 60%-os részvételi arányal úgy döntött, hogy a parlament válassza meg a köztársasági elnököt. Igaz, az akkor még a levegőben volt, hogy ez most érvényes ez a döntés, aztán majd egyszer lehet, hogy majd ezen elgondolkodunk, hogy ez jó-e, hogy ezt tartósan fenntartsuk. Utána volt egy kezdeményezés erről népszavazásra 1990-ben, azt az akkori SZOSZDEM párt és mások kezdeményezték, szocialista háttérrel, és nem jött össze a szükséges aláírás, ami miatt népszavazást tartottak volna erről az ügyről, úgyhogy így maradtunk a közvetett elnök választásnál. Hát én egyébként ezt tartom helyesnek, több okból is. Egyfelől azért, mert most már ez hagyomány, tehát azért hoztam elő a történelmi példákat, mert azt gondolom, hogy a hagyományt komolyan kell venni. A Magyar Köztársaságnak most már ez hagyománya. Tehát az, hogy felrúgjunk egy hagyományt, az nagyon erős érveket kell mondani, hogy ez miért nem jó, miért kéne akkor közvetlenül választani az elnököt. Ha közvetlenül választunk elnököt, az azt jelenti, tehát még egyszer mondom, az nagyon erős érveket kell hozni, hogy mi a gond a mostani közjogi berendezkedéssel, de akkor mellé kell tenni azt is, hogy jó, ha ne agyisten úgy döntünk, hogy közvetlenül szeretnénk elnököt választani, akkor teljesen át kell alakítanunk az alkotmányos berendezkedésünket. Mely közvetlen elnökválasztás az azt jelenti, hogy megérkezik valaki úgy a hatalomba, hogy közvetlenül a néptől kapja a felhatalmazást, ergo jóval nagyobb hatalmi jogköröket kell a számára adni, biztosítani. Vagyis át kell írni az egész közjogi berendezkedésünket, át kell írni azt, hogy mi a kormánynak a hatásköre, át kell írni a parlamentnek a hatáskörét. Végig kell gondolni a parlament egy kamara, két kamara, hogyan tudjuk a törvényalkotást ilyen értelemben kiegyensúlyozni és mellé rakni a most új létrejövő hatalmi centrumhoz, ami a köztársasági elnököt jelenti, és nem is sorolom tovább, de tudnám az az igazság hosszan sorolni azt, hogy lényegében mindent át kell alakítani. Akarjuk ezt akkor, amikor van most már egy történelmi hagyományunk, amely egyébként működőképes, hozzátenném. Tehát én a közvetett elnök választás mellett vagyok határozottan a parlamentben általi elnökválasztás, mert az más kérdés, hogy például én is el tudom képzelni az elnök hatásköreinek a bővítését, vagy egy kicsit átalakítását, de nem abba az irányba, amit például egy közvetlen elnökválasztás jelentene.
3: Közvetlen elnökválasztással, ahogy ön is említette, hogy itt az egész közjogi rendszert újra kellene akkor gondolni, vagy a hatásköröket újra kellene gondolni. A miniszterelnöknek a hatásköre is módosulna, vagy sérülne? Hogyan oszlana akkor meg a miniszterelnök és a köztársasági elnök?
4: Természetesen között? Egy közvetlen elnökválasztás esetében meg kell alapvetően változni a miniszterelnök hatáskörének is. Tehát vannak úgynevezett elnöki rendszerek, ez is felmerülhet Magyarország részéről, de ennek nálunk semmiféle hagyománya nincs, ezt ne felejtsük el.
3: Sokszor említette most adás során a hagyomány kifejezést. Én értem, és tisztelem, csak nem tudom, hogy a társadalomban most a hagyomány szó az pozitív vagy negatív kicsengésű.
4: Hát nézze, szerintem ettől olyan értelemben vonatkoztassunk el, de nagyon fontos a kérdés, amit feltett, hogy tehát, hogyha úgy akarjuk élni az életünket, hogy állandóan azt gondoljuk, hogy forradalmat csinálunk 10 évente, és abból vagy rendszerváltásnak hívjuk ezt, vagy akármilyen, mert ugye a fülkeforradalomnak kezdődött a Fidesznél, majd lett belőle ott is rendszer, nemzeti együttműködés rendszere, most állítólag megint rendszerváltás van, ugye erről már előbb elmondtam, hogy nincs, szerintem jogilag, politikailag persze lehet erről beszélni, mert tényleg nemzeti együttműködés rendszerének a Fidesz nevezte saját magát. Tehát
3: igen, csak ez megint átértelmezi azokat a szavakat, tehát itt most megint a
4: ezért mondom azt, hogy szerintem tehát egy társadalom nem tud úgy működni, hogyha nincsenek tradíciói, hagyományai. Az kell egyszerűen nem pusztán a köztársasági elnökkel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, kell a jogrenddel kapcsolatban, kell a kultúránkkal, kell az oktatással, kell az államszervezet működésével, kell a történelmünkhöz való viszony, mindenben a hagyományaink, azok rendkívül fontosak, ezek tesznek azzá, amik vagyunk. Tehát a nyelvünk tesz azzá, a kultúránk, a hagyományaink, ezek tesznek közösségé minket, ettől vagyunk magyarok, hozzáteném. Ha állandóan 15 évente fel akarjuk rúgni a hagyományainkat, abból óriási nagy baj van az a helyzet. Tehát, hogy az rendkívül nagy problémát jelent, mert akkor egyszerűen lebegünk a levegőbe, tehát akkor nincsenek olyan gyökereink, ami stabilitást ad az életbe. Ez ugyanolyan, mint a magánéletünkből is tudjuk, hogy milyen fontos az, hogy van egy család, akihez tartozunk, vannak szüleink, aki akik mindig biztonságot jelentenek a számunkra, ahova vissza tudunk menni, ahova, ahonnan kapunk kritikát, meg támogatást is, de tudjuk, hogy az egy igazi stabilitást adott. Egyszerűen megszokunk egy viselkedési formát, egy normát, ahova mindig kapcsolódunk, amivel persze lehet konfliktusunk, meg alakíthatunk is rajta, de mégiscsak ez tesz minket emberré. Ugyanez vonatkozik egy társadalomra is. Tehát ennek nagyon nagy szerepe van. Ha ezt mi mindig ki akarjuk dobni az ablakon, akkor óriási baj van. Akkor nem tudunk egyszerűen megmaradni az életbe, akkor nem tudunk stabilitást adni, nem tudunk erőt adni, nem tudunk kiszámíthatóságot jelenteni, az a helyzet. Tehát ezért én ezt nagyon komolyan venném, az, hogy ma Magyarországon most már, hála Istennek, a rendszerváltás óta van egy komoly demokratikus hagyományunk, azt nem lehet csak úgy kidobni az ablakon.
3: Visszakanyarodtunk ugye a normák kérdéséhez, gyakorlatilag ahonnan indultunk. Na de kevés időnk van, 8 percünk, és még sok téma, úgyhogy nézzük a külkapcsolatokat. Ugye Magyar Péter azt ígérte, hogy Lengyelországban, Varsóban kezdi majd a kormányfői látogatást, és el is ment Varsóba, utána Berlinbe, majd pedig Franciaországba. Ezeknek részben azért is van jelentősége, mert ezeken a találkozókon is szó esett a V4-eknek, a visegrádi négyeknek ugye az újraélesztéséről, vagy újjáéledéséről, ami 4 évvel ezelőtt az orosz-ukrán háború kirobbanásakor éppen a lengyel-magyar ellentét miatt gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy megszakadt, de azért egy hosszú-hosszú pihenőre ment. Ez egy nagyon jól működő kis közösség volt itt Közép-Európában. Hogyan kell, vagy lehet-e ezt egyáltalán bővíteni?
4: Kell és lehet is, és ha már erre a kérdéskörre tértünk rá, akkor hadd jegyezzem meg azt, hogy ugye előzőleg én itt kritizáltam és korholtam a mostani kormányt és a miniszterelnököt, például a köztársaság elnökkel kapcsolatos támadás miatt. Itt a külpolitikában jó pontot kell neki adnom. Tehát én azt helyeslem, amit ugye ön is azzal kezdte beállta, hogy elment Varsóba, szerintem jó kezek, tehát elment Varsóba, emlékezzünk, elment Bécsbe, elment Brüsszelbe, mindegyik fontos, mindegyiknek megvan a maga üzenete. Most ugye néhány nappal ezelőtt Németországba járt, aztán utána Franciaországba, szerintem ez rendben
3: van. Németországi azért megérne még egy beszélgetést.
4: Ott történt egy komoly hiba, így van, például a sajtótájékoztatón megjegyzem, ahol szintén megtámadta a köztársasági elnököt külföldön, ami nem helyes dolog, szerintem ez egy hiba volt, de ezzel együtt maga a látogatások, hogy ezekre a helyekre elmegy, az jó. Az, hogy mi az Európai Unióval rendezzük a viszonyunkat, ez nemzeti érdek, szerintem Magyarország számára, és én azt gondolom, az Ukrajnával való kapcsolatban is jó irányba indult el a kormány, tehát Ukrajnával is valamilyen módon meg kell egyezni, mert az ottani kisebbségi magyaroknak ez az érdeke. Tehát, és a V4-ek hogy jönnek ebbe az egész történetbe? Ugye úgy keverednek ide, hogy a V4-es együttműködés az létezett, de valójában ez egy üres együttműködés volt. Tehát én miniszterként, ugye kétszer is voltam miniszter, többször is voltam ilyen V4-es találkozón, és tudom, hogy valójában ez egy ilyen formális dolog volt.
3: Formális, de például itt a mezőgazdaság tekintetében az elmúlt években, ugye éppen az ukrán gabona szállítványok ügyében, ez egy hatékony együttműködésnek.
4: Hogyne, ezzel akartam folytatni, hogy ez viszont az Orbán kormány sikere volt, hogy ők tartalommal töltötték meg a V4-eket. Tehát a V4-ek elkezdtek egy erőcentrumként működni az Európai Unióban, és ez szerintem nekünk jó, ez nekünk az érdekünk. Ez 2022-ben bomlott fel, tehát ez egy nagy sikere volt az Orbán kormánynak külpolitikailag. Akkor bomlott fel, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és az orosz agresszióhoz való viszony szétrombolta a V4-eket, tehát onnantól kezdve tetszhalott állapotba került, főleg ugye azért már lengyelek a legmeghatározóbb, legjelentősebb ország azt mondta, hogy Magyarországnak olyan viszonya az orosz agresszióhoz, hogy innentől kezdve nincs értelme a V4-es együttműködésnek. Tehát itt is van mit rendbe hozni. Tehát az, hogy Magyar Péter erre törekszik, ez egy jó dolog, mert ebből szerintem tényleg kellene formálni egy közép-európai erőcentrumot. Ezt most ugye előbb is többször mondta, hogy próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen a dolog. Azt mondanám, hogy lényegében a V4 az mi más, mint az osztrák-magyar monarchia újba csomagolva, tehát egy új csomagolása, mert ezekre az országokról beszélünk. Tehát az a törekvés, hogy vonjuk be Ausztriát ebbe az együttműködésbe, ami már egyébként az Orbán kormány részéről is fölmerült, ez a törekvés, vagy az, hogy Horvátország felé is nyissunk, és Szlovénia felé, ezek szerintem jó dolgok, egyértelműen jó dolgok. Úgyhogy én szerintem érdemes itt a V4-nek a külső karéján gondolkodni, hogy esetleg ez szélesítsük ki, és nekünk kifejezetten érdekünk az, hogy tehát ezek a közép-európai országok, akiknek a kultúrája nagyon hasonló, ezért hoztam az osztrák-magyar monarchiát, mert ugyanonnan érkezünk történelmileg lényegében, ezeknek az országoknak valóban van egy specialitásak, mert Közép-Európa, ugye Bibó Istvántól tudjuk, az más, mint Kelet-Európa, és más, mint Nyugat-Európa. Tehát Közép-Európának van egy önálló karaktere, kultúrája, történelme, jó, ha ez politikai előcentrumá is tud válni.
20: Ausztria szeretné, hogyha tagja lenne ennek a Visegrádi Szövetségnek?
4: Nem
20: azért,
4: szeretné.
20: Mert én ezt az országot érzem kakukktojásnak ebben így a felsorolásban.
4: De hát ez egy laza, Ausztriával csak egy laza együttműködés lehet kialakítani. Ausztria ugye az megtalálta a maga útját, ő a negyedik leggazdagabb állam az Európai Unióban, neki nem érdeke az, hogy egy jóval gyengébb gazdasági teljesítmény nyújtó régióhoz kapcsolódjon, azonban az az érdeke, hogy a speciális történelmi kapcsolatai révén részben gazdaságpolitikailag, üzletpolitikailag is itt azért a befolyását valamilyen módon érvényesítse. Tehát szerintem egy külső kapcsolódását az osztrákoknak, tehát egy erőteljesebbet, mint most van, azt meg lehetne oldani, azt gondolom. De tagok ők itt ebbe soha nem lesznek, az nyilvánvaló.
20: Tényleg egyetlen perc erejéig csak a német és a francia kapcsolatokról, ugye mind Németország, mind Franciaország esetében egy olyan kormányfőről beszélünk, aki éppen nem a csúcsidőszakát éli, hogyha lehet így fogalmazni, mert egy éve van hivatalban, és a lehető legrosszabbul teljesít. Macron viszont már, ugye neki egy éve van hátra, és ő pedig már nem is nagyon akar teljesíteni. Jó-e, hogyha velük köti meg ezeket a szövetségeket, nézze, Magyar Péter, vagy nincs jelentősége
4: a személynek? Jelentős. Ezt nem szabad nézni, ezt a szempontot, azért nem, mert akárki és akármilyen épp az aktuális megítélése, ő képviseli ezt az országot, tehát ezt úgy kell elfogadni. Tehát a német kancellár, független attól, hogy tényleg nem népszerű jelen pillanatban, és Macron is francia elnök függetlenül attól, hogy ő be fogja fejezni a ténykedését egy év múlva. Tehát én szerintem egyelőre a külpolitikai irányban, amit csinál a mostani kormány, szerintem az dicséretet érdemel. Tehát itt végre helyrehoz olyan dolgokat, mondom, elsősorban itt az Európai Unióval véglegesen és nagyon rossz irányba menne megromlott kapcsolatunkat, ami egyszerűen a nemzeti érdekünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy Magyarország, amely egyértelműen ugye nyugatorientált, a nyugati irányba törekvő ország volt kultúrájába, történelmébe az elmúlt évszázadokban, most végre a helyén van, és ezt rendbe kell tenni.
20: No, bő egy perces válaszra marad idő, aztán többre már sajnos nem. Hova soroljuk, milyen politikai platformra soroljuk a Tisza pártot?
4: A Tisza párt szerintem egyelőre nem is annyira pártszerűen működik, inkább egy mozgalomként. Ezt sokszor el szokták mondani kritikusai, hogy 20-valahány tagja van a pártnak. Hát ugye Tisza szigetek vannak, amelyek mozgalomszerűen kapcsolódnak egymásba. Egyébként, ha már szóba hozta Emmanuel Macront, ugye Macronnak a Saint-Marché, ami aztán később Renaissance lett, ugye ez a pártja, ez a gyerünk, induljunk, majd az újjászületés néven futó pártja, az valami hasonló struktúrával épült fel. A miből érkezett, nem klasszikus pártformát mutatott. Én szerintem a Tisza az most áll azelőtt, a döntés előtt, hogy pártszerűen akar-e működni, vagy pedig meg akar ilyen mozgalomként maradni. Én azt látom, hogy jelen pillanatban baloldali, liberális, jobboldali értékek egyaránt vannak a Tiszában. Ezt valahogy tisztázni kell, az biztos a későbbiekben.
20: Okozhat ez szakadást?
4: Hát ezt nézze, előre nem lehet tudnunk. Szerintem itt a gazdasági kérdések fognak kiélezni, amely azért egy vihar előtti ma, ami Magyarországon van, mert azért vannak komoly gazdasági problémák, tehát ezek ki fognak élezni szerintem ideológiai vitákat, és akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz.
20: Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítója és vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm. A Kossuth Rádió műsora most hírekkel folytatódik. Én pedig szép estét, minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló 2 ország között. A győzelemnapi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseit a kormány. Az ellenőrzés kiterjed egyebek mellett a közbeszerzési eljárásra és a kifizetéssel kapcsolatos rendelkezésekre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, hogy kezdeményezik a beruházás dokumentumainak nyilvánosságra hozatalát is. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló TISZÁS törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és a beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkaviszony megszüntetéséről a munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Több mint 15 fokos hőmérséklet különbséget mértek délután az országban, közölte a Hungaromet. A lehűlést hozó front a Dunán túl nagy részét elérte, többnyire 15 és 20 fok között alakult a hőmérséklet, miközben a Dunától keletre 25-28 fokot mértek. És végül a várható időjárásról. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10 és 17, napközben 23-28 fok várható. Keddig kitart a napos, koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprus Évát hallották. Krónikával legközelebb majd 20 órakor várom Önöket, 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Valóban szívtelen a szívhangrendelet? Mit szól a megszüntetéséhez az ötletadó életvédő civil? De szó lesz arról is, hogy nem lett szegényebb Magyarország az elmúlt 15 évben. A lakosság pénzügyi és ingatlan vagyona jelentősen nőtt, miközben az adóssága felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és három barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a

0: rádióban.
1: Jó estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a belvárosi főplébánia plébánosa, a mai este házigazdája. Vendégem Záborszky Kálmán, a Szent István Filharmonikusok vezető karmestere, címzetes zene igazgató. Régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy nagyon fontos volt számodra az indulás, a család, édesapád, az, amit rád hagyott örökség. Hogyan is indult a te pályád?
2: Hány éves kortól kezdje?
1: A csecsemőkortól indul a dolog, de azért ne ott
2: tulajdonképpen kezdjük. Onnit indítanék, amikor ugye először az István gimnáziumban jártam, első gimnáziumban, ami egy nagyszerű iskola volt, akkor fiú gimnázium volt, és ugye ebből az iskolában alapította meg édesapám az István zenekart. Akkor első István gimnázium szimfonikus zenekarát. El kell mondani azt, hogy ez az alapítás nem egy egyszerű dolog, mert egy normál, főleg reál gimnáziumban, bár ott a humán tanárok is kiválók voltak, hogy zenekar induljon, ez semmilyen feltétel nem volt. Tehát édesapám megkezdte 16 gyerekkel, de hát pillanat alatt úgy történt, mert tavasszal 60-tól lett a zenekar. Mert hallották a környékbeli iskolák gimnáziumban, hogy van a zenekar, és jöttek maguktól. Tehát 1954. szeptemberében indult. Én ezt végig láttam, akkor még gyerekként figyeltem, hogy hogy történik a dolog. Sokszor elkísértem édesapámat a próbára, és akkor most ugorjunk egy nagyot, mert rengeteg minden történt. Alapítás nehézségei azon túlmentünk, és akkor egy nagyon nagy fordulat volt, amikor 1968-ban az országos rendelet volt, hogy minden városnak és budapesti minden keletben legyen önálló zeneiskolája. Mivel akkor már az István zenekar 68-ban nagyon működött, sőt, hát ugye 65-től már Ferencsik János is megjelent nálunk, onnantól kezdve haláláig rendszeresen jött vezényelni, és akkori tanács, ugye azt találta ki, hogy akkor a István gimnáziumban legyen a zeneiskola központja, és papám legyen az igazgató. Kézenfekvő volt, hogy tulajdonképpen van egy zenei lendület, amit tovább lehet adni a gyerekeknek. Ez szépen haladt, és édesapám elindított egy olyasmit már még az István gimnáziumban, hogy elindította a Tücsök zenekart, én voltam az első vezetője, akkor már zeneakadémista voltam, cselló szakom, és akkor szépen építkezett a dolog, és 1990-ben, ugye papám nagyon sokat tett ez a dologért, hogy arrébb menjen az egész, fejlődjön, hogy akkor elindítottuk a akkor szakközépiskolának, konzervatóriumnak, a szakközépiskolának nevezték, és ez még a pártrendszer végén volt, tehát 89-ben kitaláltuk, hogy ez legyen, és akkor a rendszerváltás már úgy éltünk meg, hogy elindult a szakközépiskola, és először bátyám volt a igazgatója, de mivel finn felesége volt, és ők kimentek Finnországba, most is ott élnek, és nagyon jól. És akkor én 91-től átvettem a igazgatói széket.
1: Tehát édesapa hagyatékát.
2: Így van. Ez nagyon fontos dolog, mert ugye minden szinte találva volt, ki volt találva minden, tehát csak csinálni kellett.
1: Tehát kezdettől fogva nem volt meg semmi adottság, csak a legfontosabb, jelesen az az ember, aki professzionális szíve ott van, szereti a gyerekeket, és elkötelezett. És hát ebbe álltál be végül is, akkor te is.
2: Ez így van, ja. Teljesen így van. Még egy érdekes fordulat volt, ugye akkor még az István gimnázium kinőttük.
1: Mármint az épületet.
2: Igen, az épületet, igen. És akkor azt történt, hogy megpályáztuk a Kolumbusz utcai pártházat, hogy ott alakítsunk ki zenéskolát, és a zenékoroknak legyen megfelelő helye. És itt egy érdekes dolog történt, hogy édesapám ismerte Antó Józsefet, ő volt az első miniszterelnökünk, rendszerváltás után, és édesapám átjutotta 5-ös gimnáziumba, és ahol személyesen is találkoztak sokszor, és megírta a gondot, hogy ez itt jó lenne, hogyha ez segítene abba, hogy mi oda mehessünk. Ez sikerült is, és 92-ben megjelent a közlönybe, a kormány határozott, hogy a zuglói önkormányzatok adják az épületet azzal a céllal, hogy a Szent István zeniskola, a zenészi szakközépiskola és a zenekaroknak legyen méltó helye.
1: Így kerültetek a pártházba.
2: Igen. Most ez nagyon fura volt, mert ez a pártház érdekes hely volt. Lesétáltam, amikor átéztük az épületet, akkor az alaksorban volt egy terem, ahol volt egy lemez, egy személy,

0: és nem ez börtön, vagy fogdaszerűség, ez volt a pártházak az egyik. Sőt, de most nem régen, mikor most felújítás volt az épületben 2 évvel ezelőtt, akkor Makovec Pál most a igazgatója az iskolának, és ő elég szülői indítatásban elég jól olvas terveket, és kikérte a terveket, hogy a felújításnál legyen valami háttéranyag, és hogy meg tudják tervezni, hogy hogyan épüljön fel, és akkor derült ki, hogy megtalálták-e menekülő alagutat.
1: Nem éppenséggel a művészettel és imádsággal áthatott épület volt.
0: Szóval még az, hogy oda kerültünk, felültettek valamelyest a dolgot, és akkor elkezdtem építeni az iskolát. Elég hamar sikerült azt elérem, hogy több együttesnek lett helye. Ma 16 együttes működik az iskolába.
1: Ez mind az iskola mind saját együttes.
0: Igen, mert ugye van zeniskola és szakközépiskola, és komoly létszáma rá, mint szóval 1600 gyerek
1: az igen.
0: Tartozik ide.
1: És milyen együttesek?
0: Hát kérem szépen, a Bodósoknál van Tücsök zenekar, akkor zeniskolai szimfonikus zenekar, akkor fuvós zenekar, 3 énekar, fagott zenekar, ütőegyüttes,
1: és így tovább.
0: Igen.
1: Hihetetlen névre tettetek szert.
0: Ez tényleg egy különleges dolog, mert ugye itt a közösség építés a legfontosabb. Mert édesapám, amikor elkezdte ezt csinálni, az a helyzet, hogy olyan adottsága volt, hogy hogyan kell a gyerekeket nem dresszúrával, hanem a zene szeretetével, és a, tulajdonképpen a zené alkotások nagy segítség. Egy Beethoven vagy valamilyen mű az óriási segítség, mert arra mindenki reagál. És ezen keresztül ment a közösségépítés és a nevelés. Ez nagyon fontos. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó, hogy dolgozni mindenkinek, mert van cél, van értelme mindennek.
1: Zenének milyen szerepe van a személyiségfejlődésben? Ezt mindig hangsúlyozott, hogy a zene az gyógyító erő, az valami olyan forrás, ami az egész személyiségre hat, tehát nem csak bizonyos érzékszervekre, vagy tulajdonságokra, lehetőségre, hanem az egész személyiséget formálja.
0: Ez egészen biztos. Tehát itt a együttes, tehát közösség az egy fontos szerep. Ugye nagyon sokáig csináltam zenétábort is, és a zenétábornál Tihanyban jártunk nagyon-nagyon sokáig, és ott tulajdonképpen jöttek a gyerekek, senki nem keresett televíziót, nem értekelte, együtt zenéltek, együtt játszottak, és együtt koncerteztünk minden nap, térzenét tartottunk a gyerekekkel. Ez nagyon fontos volt, és tényleg komoly munka volt, tehát reggel ébresztő után van olyan gyerek, aki hát ilyen táborban nem nagyon vett részt, önellátó tábor. Vittem professzionális takarítót, ami a mellékhelységet zuhanyozott kitakarítja, de a szobát, meg mindent a gyerekeknek kellett csinálni. Tehát az épületnek a fölmosása is a mi dolgunk volt. Be volt osztva, hogy kinek melyik területet kell megcsinálni. Hát volt olyan gyerek, aki életében nem fogott felmosó rongyot a kezébe, és akkor még nem volt ez a...
1: Villed a felmosó.
0: Igen,
1: nem volt.
0: Rongya a partvissal is. Igen. És akkor meg kellett tenni, be kellett tenni a ruhát a vízbe, azt ki kell csavarni, azt rá kell tenni a partvissal, és akkor így lett föltörölni. Volt egy gyerek, aki ő nem mos föl. Hát mondom, figyelj, akkor nincs más választás. Telefonálunk a szülőknek, hogy menjenek ki a déli pályadban, azt mert elviszünk, haza kell menni. Mondom, itt vagy. Ja, akkor mégis megpróbálom. És aztán nagyon büszke volt, amikor megdicsérte, hogy ez egy szép munka volt.
1: Nem csak a hangszert, a szólfést tanulták meg arról a fölmosást.
0: Ez nagyon fontos. Az életet kell tanulni, mert a zenésznek azért, ha nem ismer az életet, akkor nem is tud előadni. Szerintem ezek összefüggnek.
1: Ez téged hogyan határozott meg zenészként? Erről valljál kérlek szépen, mert ez nagyon lényeges tanúság.
0: Hogy hogyan?
1: Hogyan határozott meg téged a te művészi munkádat? Az, hogy milyen a személyiséged, milyen az egyéniséged, mi az, amit tanultál folyamatosan?
0: Na, hát azért
1: milyen kapcsolatokat igen. építettél?
0: De most azért a zenétábor, ez egy jó példa. Ugye a zenétábor 1957-ben indult, akkor csinált édesapám először a zenekari tábort, sátortábor volt, mivel cserkész volt, nagyon sok mindent tudott. Hogyan kell egy tábort létrehozni, mi kell hozzá, mindent tudott. És tulajdonképp ezeket a példaértékű jelzéseket bevezettem, csináltam tovább, csak sokkal egyszerűbb, jobb formában már, tehát modernebb.
1: Gyerekekkel milyen volt, és van a kapcsolatod?
0: A iskolai gyerekek?
1: Igen.
0: Igen, hát az nagyon jó szerintem. Hát jöttek utána, mint a... Szóval, mert érezték, hogy csinálnak valamit, aminek értelme van. És ráadásul a hangverseny volt, és siker volt, ez az ő sikerük is volt, amit nagyon örömmel fogadtak. Szóval az a dicséretet, ezt megkapta, nem csak a nevelést, vagy elnye-elnye, nem. A dicséret az egy nagyon fontos pedagógiai eszköz. Hát amikor sokat vizsgáztattam a gyerekeket, és akkor mindig a jóval kezdem. Ugye, ez nagyon jó, hogy ezt így csinál, ez nagyon jó. Na most mind kell fejleszteni, és nem azt mondom, hogy rosszul csinál, mind kell fejleszteni. Szépen be lehet adagolni, hogy ezen javítson. Mm-hmm. És volt egy üzletem, mindenki benne volt akkor, és mondta, figyelj, én most fölírom, hogy neked mit kell évvégére megcsinálni. És azt én fogom nézni, és én vissza is kérdeztem. Igen. Mindenki Igen. tudta, hogy apa, ez nem csak úgy, hogy elhangzott, és aztán nem történik semmi. Én felírtam magamnak, Igen. ezt kell. Ezt.
1: Dicsérettel kell motiválni, dicséret, és kísérni kell.
0: És figyelni, hogy...
1: Fejlődését, hogy, igen. igen. Azt mondják, hogy a egyetlen kritikai megjegyzés előtt ötször kell dicsérni, és azzal lehet beágyazni azt, hogy valaki elfogadja azt az egyszem kritikát, és ne bántásként vegye, hanem igenis fejlődését szolgálja. Ezt egyébként mondjuk, mert házasságokban is szakemberek azt mondják, hogy ez egy alapvető kommunikációs törvény.
0: Igen. Igen. Hát, ez így van. Ez nagyon fontos dolog. Hát...
1: De ahhoz neked kell a zenével olyan kapcsolatban lenni, ez kisugározzék belőled a tanítványok felé.
0: Hát én, ugye a zenei alkotások az óriási segítséget adnak, mert az minden élethelyzetet zenében ugye kifejezünk, és a rengeteg jelző és hasonlat van. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy nagyon nehéz a zenéről beszélni, hogy miről szól. Ez nagyon sok mindenről szól, és akkor elő kell venni az irodalmat, a képzőművészetet, az építészetet, hogy hogy vannak, hogy hogyan, milyen fontos. És akkor, mikor egy technikai dologról van szó, ami nehéz például egy hegedűsnek gyakorolni, hogy jól gyakorolni, és mondom neki, hogy figyelj, de hát hogy építjük a házat? 6. emeletről, vagy pedig lejjebb? Hát lejjebb. És mennyire lejjebb? És ő maga kitalálja nekem egy a pincéig. És akkor alapozni kell valamit, az jó az alap, akkor rá lehet tenni az emeleteket. És akkor ez egyébként egy nagy segítség minden gyereknek, mert sokszor nem tudják, hogy hogyan kell tanulni. Didaktikailag ez egy ilyen folyamat, hogy miután mit érdemes csinálni, hogyan. Hát ez egy zenésznek, aki hangszert tanul, ráadásul ugye egy hangszerek megszólaltatása jobb kéz, bal kéz más csinál, mint a... Ez egy differenciált agyi dolog ez. De hát aki zenél, annak hát minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtalálod ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Uh-huh. Mert egy zenésznek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni. Igen. A zenélés az egy nagyon jó dolog, mert rögtön hallatszik, ha valami nem jó.
1: Igen.
0: Tehát ez egy nem könnyű. Igen.
1: Ez mutatja, hogy az egész személyiségre milyen hatással Igen. van a zenélés, és egyáltalán a művészet. És hogy ahogy tartoznak össze a művészetek, a különböző művészeti ágok. Fölneveltél nemzedékeket. Hogy történt ez, illetve, hogy kik azok, akik aztán még vissza is csatoltak, mert tudom, hogy vannak olyanok, akik tanítványaid voltak, és aztán munkatársaid lettek. Hogy emlékszel hát, a tanítványokra?
0: Hát nagyon sok kiváló tanítványom volt, és itt, ha nem is az én tanítványom volt, hát ugye Perisz András mesemondóról biztos hallottál, az Hogyne. Ő fia egy kivételes adottságú zongoraművész most már, és vele az történt, hogy Tücsök zenekarba járt hozzám, és a harmadik egyedülbe kezd mindenki. Ott aztán, ha jobb, akkor megy a második egyedülbe, ha még jobb, akkor megy az első egyedülbe.
1: Ez azt jelenti, hogy a zenekaron belül mindig
0: igen.
1: előrelépés
0: vagy történik. Mozgás, igen. Ez, igen. Na most, ő a harmadik egyedül utolsó pultjában ült. Most azt tűnt fel nekem, hogy én beintettem valamit a harmadik egyedülnek, ugye mindenki a kottát, meg a hangszerét, igyekszik minél jobban csinálni valamit, de a Misi az fölnézett. Uh-huh. Nagyon érdekes volt, hogy ez azon a föltűnő volt, mint egy vérutérös zenész, aki megnézi, hogyan játszam. Mert a karmester intése az a döntő, és akkor na. Ez így szépen haladt. Egyszer volt egy, mert akkor már azt hiszem már második egyedülben játszott, amikor csináltam a zenekarnak egy kis születet, és akkor az elkerült próba helységnek a végén volt egy zongora, egyszerűen hallok egy hegyszonátát, valaki játszik, oda nézek, te jó ég, ez a Misi. Oda megyek hozzá, te Misi, mióta zongorázol? Az egy éve. Nem tudtam. Hát ez nagyon megrendítő volt nekem, mert egy éves zongora tanulás után hegyszonátát senki nem szokott játszani. Igen. Tehát itt valami olyasmiről van szó, ami nem mindennapi. És aznap jött hozzám a Kocsis Zoltán a nagy zenekart vezényelni, és mondtam az édesanyjának Lilának, a Berec Lilának, hogy a Lila, most maradjatok itt egy kicsit, ne menjetek sehova, várjatok. És akkor megjött a Kocsis Zoltán, mondtam neki, hogy Zolikám, van itt egy gyerek, aki érdemes lenne odafigyelni, meg kéne hallgassat. Jó, holnap van 20 percem. Hát mondtam a Misinek, hogy holnap játszol a Kocsis Zoltánokat majd össze nadrágjával. És nagyszerűen játszott másnap, de nem 20 perc volt a Kocsis Zoltánokban, hanem másfél óra. Ugye mindenről kikérdeztem, mert észrevettem, tényleg olyasmi tulajdonságai vannak ennek a gyereknek, ami nem minden nap. És attól kezdve minden hónapban egyszer be kellett neki menni a Nemzeti Filharmonikusoknak a helységébe, a MIPA-ban van az, és ott a Kocsis Zoli szobájából zongorórát kapott. Hát így kezdődött, és így aztán...
1: Milyen csodálatos dolog egy pedagógusnak együtt élni a tanítványaival, és fölfigyelni arra, hogy mi lakik benne, vagy ki lakik benne, és azt szolgálni, hogy kibontakozzék a tehetség. Mi az, ami most téged leginkább foglalkoztat? Most már ugye így kinevelted a következő generációt, sikerült átadni nagyjából ezt a csodálatos életművet. Mi az, ami ma leköti a napjaidat, foglalkoztat, és hát mi az, amit
0: most
1: ma
0: ugye én a iskolában kifejezetten dolgozom, de ott vagyok, mert érdekes, hogy mi történik, hogy mit, hogyan csinálnak. Szerencsére Markovec Pál nagyon jól vette át az iskolát, remek muzsikus ő, és úgyhogy...
1: A Markovec Imre építésznek a fia.
0: Így van, igen, nagyon igen. Jó.
1: Itt is nyilvánvaló, hogy hogy tartoznak össze a művészetek.
0: Nagyon, na, ezerrel. Na és a lényeg az, most ugye a Szent István Filharmonikusok nekem a fő munkám, egy zenekar azért nagyon sok dolog van. Úgyhogy most éppen most a napokban a jövő szezon műsorát véglegesítem, és küldöm a meghívást, akik jönnek, vendégművész vagy karmester.
1: És ott vannak még a gyerekeid is, akiket szintén pályára állítasz. Csodálatos. Záborszky Kálmán volt a mai vendégem, a Szent István Filharmonikusok vezető karmestere és az iskolának címzetes igazgatója. Zenéről, zenepedagógiáról, a személyiség fejlődésének szolgálatáról beszélgettünk vele. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, Osztie Zoltán, a belvárosi főplébánia plébánosa. További szép estét és tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Ízig-vérig régi módi mester, akiről mindenki csak rajongó szeretettel beszél, akár tanítványa volt, akár művésztársa vagy barátja, pedig amilyen megnyugtató karakter az életben, olyan nyugtalanítóak a képei. Elég csak a védjegyévé vált férfi profilokra gondolni, amiket évtizedek óta újra és újra megfest, és mindig máshogy néznek ki, mást jelentenek, és mást akarnak egymás fülébe súgni. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész, akivel természetesen a műtermében beszélgettünk. Ezek azok a képek, amik, jól értem, hogy Kecskemétről érkeztek vissza.
2: Igen, most zárt be a kiállításom Kecskeméten, összegző jellegű, de a legutóbbi időkben készült munkáimat gyűjtöttük egybe. Ezek a nagyméretű képek, amelyeket vannak most a műteremben, ezek adták a törzsét.
1: Ezek
2: az
1: nagyon nehéz képek. Én most nem akarom azt a szót használni, hogy nyomasztóak, bár van, amelyik kifejezetten az.
2: Ez úgy valahogy jött belülről, és az az érdekes, hogy ez a sorozat, az a három ház, három égő hajlék. Ez akkor készült, amikor még a világban nem égett semmi. És idővel ránk köszöntött egy olyan korszak, hogy a természeti katasztrófák utolértek bennünket, és a világ különböző pontjain fellángolt a világ. Ez egy furcsa dolog, mert én ezt nem semmiféle jóslatnak nem szántam.
1: Egy váltesztől elvárjuk, hogy tudjon jósolni.
2: Semmiféle jóslat nincs bennük. Egyszerűen jött, nagyon izgatott maga a lángolás és a füstölés és a táji elemeknek az ilyetén összhangja ebben az őselemmel.
1: De ha rajta múlna, akkor még mindig ott állnék a festékes asztal, mondjuk fogalmazunk így, hogy ez nem paletta, hanem sok-sok tegelyben vannak a színek, és hát egyszerűen rabulejtő, lenyűgöző, és azért ezeken a képeken, ahol tüzet ábrázol, azért kiválóan lehet használni gyönyörű színeket, hogy valami pozitív is legyen.
2: A paletta, hát én annak nevezem, bár egy asztalnyi, kis asztalnyi.
1: Egy jó nagy paletta.
2: Jó nagy paletta, és ráadásul gurul is. Szépen sorba, színsor szerint ugye körben vannak rakva ezek a pigmentek, pigment porok, ami önmagában annyira varázslatos, hogy engem annyira inspirál arra, hogy belemártsam az ecsetemet és elkezdjek vele valamit csinálni. Na, ez egy hatalmas kaland nekem, mert hogy eljátszok nem csak a gondolattal, de egyébként a gondolattal is, hogy mi lesz, mi hogyan tudnám magam arcára formálni ezeket az anyagokat, hogyan tudnám a magam számára érvényessé tenni, pedig csak ásványokról van szó. Ebben az a különleges igazából, mindegyik ásványi típusú, ásványi jellegű.
1: De semmi mesterséges, a természetben létezne ezek a ragyogó színek.
2: Én szeretem magam készíteni a festékeket, és szeretem, tehát a pigmentből festéket azt én szeretek csinálni, és akkor olyan lesz, és minden egyes ecsetvonás meg olyan, mint egy érintés igazából. Igazából ez nekem is egy tanulságos dolog, hiszen a lazúrokat egymásra pakolva szépen kialakul végül is az arcának a műnek, amivel én foglalatoskodom, de hát akkor is valami történik, tehát az anyagok kémiailag, fizikailag azért hatnak egymásra, valami történik ott anyag tekintetében is. Ez mindig a kaland része, mert a kép igazából visszabeszél. Nekem van egy elképzelésem, hogy mit fogok csinálni, milyen anyaggal fogom én ezt megvalósítani, milyen méretben fogom megvalósítani, nekiállok a vászon előtt, odaállok, elkezdem festeni, vagy rajzolni, vagy mintázni, vagy most mindegy. És akkor az történik, hogy amit én elképzeltem magamban, az szépen elkezd formálódni, és sok esetben átalakulni, mert az anyag önmagában is elkezd válaszokat kérni tőlem, és azt mondja, jó, tehát ezt így képzelted, na de hát de mi lesz a végén? Szóval, hogy alakul, formálódik, és ugye amit elképzeltem kompozíció szempontból, az is néha módosul. Összesen egyébként életemben azt hiszem 2 olyan művem van, 2 olyan képem van, ami tűpontosan olyan lett, mint amilyennek elképzeltem, de összesen
1: de olyan, mint a fejében volt?
2: Igen, az a 2, de azzal nagyon megszenvedtem.
1: Férfi profilok, én pont arra gondoltam, hogy bejöttem, hogy már-már ezek a férfi profilok annyira magához nőttek, mindenféle formátumban látom, vasból festve, papírból kivágva, szóval, hogy ez hogy volt, hogy kezdődött?
2: 1986-ban Császár László barátom, aki akkor úgy mondták, hogy disszidált Hollandiába, és ott megalapította a Hangár című folyóiratot. Ez egy irodalmi kulturális folyóirat volt, hangos folyóirat, magnókazettán terjesztették. Ebben a nagyívű projektben igazán a lényeg az volt, hogy a Honi és a Szórvány magyarság irodalmi, kulturális, művészeti termését mutassák meg. Egyik igazi cél az volt, hogy végre mondjanak igazat az irodalmárok és a művészek, mondják ki a valóságot. Ebben a sorozatban tényleg az akkori avantgard művészek, ma már elismert fontos
1: művészek. Ma már klasszicizálódott avantgard.
2: Igen. Felugosi Lászlótól kezdve Szkárosi Endrén keresztül Kukorelli Endre, Garaci László, sorolhatnám, Petri György, és így tovább. Nagyon sokan szerepeltek ebben a sorozatban. Császár László felkért, hogy csináljon meg ennek a borítóját. És akkor kitaláltam azt, hogy hogyan tudjuk az igazságot egymásnak átadni, elmondani, megfogalmazni, és valójában eljuttatni másokhoz is. És akkor azt találtam ki, hogy az ókori egyiptomi ábrázolások mintájára én oldalt fordítottam, profilba fordítottam az arcokat, és egymás fülébe súgják azt, amit az üzenet.
1: Hangosan nem lehet mondani.
2: Igen, az életben való feltétlen bizalom és hit, és a másokban való bizalom vezet, és az ember szeret, tehát az bennem van, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy a hit, remény, szeretet és művészet négyese, ami bennem igyekszik egy komplex személyiséggé válni, ezt én valahogy így próbálom. Nyilván sokszor csalódik az ember, de az a helyzet, hogy...
1: De annyiszor nem.
2: De el lehet ezt fogadni, és azt kell mondani, hogy a rajtunk kívülálló dolgokkal kevésbé kell nekünk foglalkozni. Az nem a mi harcunk igazából, tehát ami nekem rosszul esik, azt én feldolgozom, és tovább megyek. Tehát én nem büntetem magam azzal, hogy azon keseregek, hogy valaki engem meg kíván bántani, mondjuk. Hát nem foglalkozom én ezzel. Szerintem értékesebb az élet minden perce, hogy buslakodással, meg gyötrelemmel töltsük. Van elég baj a világban. Egy
1: első zenénk az East, együtt dolgozott velük nagyon sok éven keresztül.
2: Egy nagyon jó baráti kapcsolat fűz a zenekarral, ugyanis már az alakulás előtt, Szegeden eltöltött éveimben, a középiskolás éveimben összebarátkoztunk, és úgy adódott, hogy amikor 1981-ben az East együttesnek megjelent az első lemeze, akkor a zenekar engem kért fel, hogy csináljon meg a borítóját ennek a...
1: És mi nem zenésznek kérték fel, mert zenélni is tud.
2: Azért ők profik, én pedig műkedvelő vagyok. Később azért lett közös zenélés is nyilván. Az első lemez címe a Játékok volt, a második a Hűség, ez két karakteresen fontos lemeze, úgy gondolom a zenekarnak, persze a többi is, viszont én azt gondolom, hogy most jó lenne belehallgatni, akár mondjuk, vagy az első, vagy legyen a második lemez, mondjuk a Hűség című lemez.
1: És melyik dal?
2: Lemezről az első számot, azt javasolnám.

0: is ilyen arról a tündökletes gyerekkorról, ahol művész papa, és akkor gondolom, hogy csupa gyönyörű színes fonál és gyönyörű színes festék között nőtt fel.
1: Hát én nagyon hálás vagyok az életemnek, hogy egy olyan családba születhettem, ahol a művészet az volt a mindennapok mozgató ereje, az a belső kohézió és szeretet, ami a családból árad felém, ez nem is tudom. Apám Szurcsik János festőművész, anyám Sárkány Anna, aki hát már 28 éve sajnos nincs velünk. Az illatok tényleg magának, a gyapjú fonalnak is van illata, és ahogy ül édesanyám a szövőszék mögött, és a felvető szálak között bújtatja át azokat a csodás színeket, és ugye hogy lógnak a gyapjuk. Hát azóta is megvan bennem egyébként így az anyag iránti vonzalom.
0: Meg a színek iránti.
1: Igen, és közben édesapám ugyanabban a térben festette a képeket. Nagyon nagy kaland volt.
0: Hogy ismerkedtek meg?
1: 1949-ben együtt utaztak Budapestre a felvételire, hajóval, bajáról.
0: Hajóval? Hát ez milyen romantikus. Igen.
1: Bár az az igazság, hogy ismerték egymást korábbról, mert a Rudnai Szabadiskolában Baján már találkoztak, és ott rajzoltak, ott készültek fel a felvételire. Apám Herceg Szántó, édesanyám pedig apatini származású volt. Hát a háború az nagyon elbánt a családunkkal is, és hát így végül is, amiről édesanyám nem nagyon mesélt sokat.
0: A délvidéki vérengzés.
1: Igen, hát az is, meg sok minden más. Például az én anyai nagypapámról semmit nem tudtam megni, nem maradtak fényképek, nem maradt semmi. Tehát édesanyám végül is Baján készült fel a felvételére, és így együtt kerültek be a főiskolára.
0: Egyelőbb a hajóra.
1: Hát ez egy gyönyörű hajóút lehetett. Édesapám nagyon szívesen emlékszik erre az útra is vissza, és igen, talán innen itt kezdődött. Iskolai évek után összeházasodtak, bátyám már 56-ban megszületett, aki egyébként szintén művészettel foglalkozik, ők Ausztriában él, oda nősült, és a felesége is festő.
0: Ezért itt nagyon jó gének vannak a családban.
1: Nagyon szeretjük ezt, hogy nálunk a diskurzus az sokszor valóban a művészetről szól, és vannak közös programjaink, amikor mondjuk elmegyünk közösen megnézni kiállításokat, és mondjuk annyira pozitív szemléletűek, édesanyám is nagyon az volt, édesapám, ő most 92 éves, és
0: még dolgozik?
1: Hihetetlen friss. Nem is tudok mit mondani rá, irigylem. Nagyon derűsen fogja fel a világot, nagyon igyekszik azt a pozitív szemléletet átadni az unokáinak is, meg ugye nekem is, így öröm vele minden nap. Ő bármennyire is igyekezett volna engem bizonyos dolgokra megtanítani, nyilván azért igyekeztem kikerülni a szülői figyelem köréből, de nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon-nagyon nagy szabadságot adtak nekünk a testvéremmel. Ez leírhatatlan segítség is volt igazából, hogy a saját utamat tudjam járni, és ne...
0: Igen. Más lehetőség nem is volt, mint hogy rajzoljon.
1: Sok minden érdekelt, megmondom őszintén, de adott volt az, hogy egyrésztről a környezetemben látható műtárgyak, a maga készülés metodikája, ez számomra annyira fontos volt, és ez a mi hétköznapunk, minden percünknek a része. Ráadásul egy művészházba születtem, ahol 4 lépcsőházon keresztül, azt mondja, hogy 3, 6, 9, 12 darab.
0: Hát ez egy varázs, a gyerekkor lehetett mesélni róla.
1: Úgyhogy kitűnő művészek dolgoztak ebben a házban, és hát majdnem mondhatnám pici túlzással, hogy úgy járhattunk át egymás műtermébe, egymás lakásába, mint a sajátunkba, tehát bejárásunk volt. Én láthattam olyan nagy mestereket, mint Kokas Ignác festeni, láthattam Würcz Ádámot, ahogy a csodálatos részkarcait készíti, vagy... Igen, vagy Patai László mester, aki a főiskolán akkor ugye az anatómia tanszéket vitte, mesterem is volt egyébként, Kovács Ferenc szobrászt, Segesdi György szobrász művészt, nem szeretnék kihagyni senkit, de kitűnő szobrászok, festők, grafikusok dolgoztak ott. Egy gyereknek, egy fiatalnak ez valami hihetetlen adomány.
0: És hagyták ezek az emberek, hogy ott bámészkodjanak, a gyerekek meg zajongjanak körülöttük?
1: Igen, de azért persze igyekeztek a maguk magánszféráját megtartani, de minden kérdésre nagyon korrekt válaszokat adtak. Szóval igazán hangsúlyozom még egyszer, hogy az illatok is, meg meg ezek a fények, színek, maga az alkotás módja, az a sokféle alkotói eljárás és az egyedi utak, ezek mind-mind egy gyerek szemében is nagyon-nagyon inspiratív dolgok voltak, nagyon inspiráltak tényleg.
0: Akkor beszéljünk a következő zenéről, Art Reaktor és Hubály, és ez a saját zenekara.
1: Az Art Reaktor egy saját kreáció, nagyon profi muzsikusokkal játszom együtt. Itt én találtam ki ezt az egész koncepciót a zenésztársakkal. Itt nagyon komoly vizuális látvány együttes született, itt én írtam a szövegeket, és Varga János gitáros, Németh Gábor dobos, Mákó Miklós trombitás, Duncan Shields billentyűs játékos, és jó magam voltunk ez a zenekar régen, és 1986-ban adtuk ki a lemezünket, és erről én a Why, a Miért című számot javaslom. Hát sajnos angol nyelvű nagyjából a lemez, mert ez maradt meg, a többi elveszett.
0: Legalább a világ megérti.
1: Angolul, franciául, németül vannak benne szövegbetétek, de a végén ott van azért magyarul is, igen.
2: We open our arms, bury our face

0: Why blindness?
1: Miért a bűnözés?
0: Why darkness?
1: Miért a vakság?
0: Why suffering?
1: Miért az elnyomás?
0: Why captivity?
1: Miért a rabság?
0: Why oppression?
1: Miért a hazugság?
0: Why lies?
1: Miért a pusztítás?
0: Why distress?
1: Miért a kegyetlenség?
0: Why

0: Why life?
1: A tehetség kérdése, szóval én azt gondolom, hogy mindenkiben van. Amikor gyerek nekül rajzolni, itt nincs kérdés, hogy az tehetséges vagy nem tehetséges, ez áramlik belőle kifelé, és mindenkinek van tehetsége, már pedig van, mert az élethez, ha már megszülettünk és itt vagyunk, ahhoz is kell egyfajta tehetség.
2: Nekem, hogy ahhoz kell, csak igazán.
1: Gazdagon élni lelkileg, és szeretni azt, hogy itt vagyunk ezen a földön, ehhez is kell egyfajta tehetség. Én még az analóg világban szocializálott, és hogy szépen átsétáltunk ebbe a digitális korszakba, és mi minden változott meg, és mennyire nagyszerű dolgok történhetnének, történnek is valahol, de történhetnének ahhoz képest, amelyek történnek, és ugye a művészet szerepe lényegében még mindig nagyon erős és létező szerep. Hát gondoljunk csak bele, hogy minden, ami a környezetünkben van, azt mind művészek készítették. Tehát itt most ülünk és beszélgetünk, ez a gyönyörű kabát, amiben ül előttem, ezt is egy művész készítette. Égvilágon minden, hogy az épületek, amiben vagyunk, a járművek, amik elsuhannak, minden az égvilágon a művésznek a kezenyomát biztos, hogy viseli. Ebben megvan a szerepe mondjuk a képzőművészetnek is, meg a társművészeteknek, az autonóm művészeteknek, nem az alkalmazott művészetekre gondolok. Tehát az autonóm művészeknek is megvan a szerepe, és az az érdekes, hogy a művészet egyébként az egy indikátor. Olyan válaszokat ad a társadalmi kérdésekre, és olyan új kérdéseket tesz fel, amelyekre a társadalomnak válaszokat kell adni.
2: Jó génekről volt szó, tehát a művészi gének azok a következő generációba is mennek. Ez a Séf együttes, ugye jól értettem, hogy a fiának a zenekara, tehát ők akkor nem rajzolnak, hanem a fia és a lánya zenél.
1: De rajzolnak is.
2: Jó, hát megnyugodtam.
1: Igen, igen. A Séf zenekart ezt a fiam alapította, most már kiszállt belőle, de ez nem probléma, viszont az Üvöltés című számot javaslom az egyik lemezükről.
2: És milyen érzés hallgatni a gyerekét?
1: Zseniális. Egyszerűen nagyon tetszik, mert az igazmondásban ők nagyon élen járnak, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát amikor, ahogyan ők szocializálódtak, ők megtanulták azt, hogy érdemes az egyenes utat választani, és mindig igazat mondani, mert akkor sokkal könnyebb a problémákat is megoldani, és könnyebb.
2: Nem is keletkeznek felesleges problémák.
1: Úgyhogy ez is egy ilyen. Ez egy Szurcsik Benedek, az Üvöltés című számát ajánlom, ez egyébként egy Ginsberg parafrázis.
2: Szóval akkor fel sem merült, hogy ne festő legyen, tehát soha nem képzelte azt, hogy majd sebész orvos lesz, vagy hídépítő.
1: De az nem, viszont könyveket ír, méghozzá itt van a kademet tartom a kezemben, filozófiai nyelvbe rejtett kísérleti vers, kitalált egy nyelvet, ez is egy szenzációs dolog, és itt a másik könyvem most jelent meg, ez pedig a jegyzetek a valósághoz és a matematika abszurdot.
2: Akkor most a Benedek pontosan mit tanult?
1: De tekintsük filozófusnak és gondolkodnak, egyébként pedig zenél és a képzőművészet is foglalkoztatja, konkrétan ma is éppen rajzol és fest.
2: Akkor ezt, hogy is mondják, multidisziplinális művész, ugye?
1: Igen, így van. A lányom is lehet majd ő róla később. Később is ő elvégezte a képzőművészeti egyetemet egyébként, ő pedig kitűnő énekes.
3: Láttam nemzedékek legragyogóbb elmét, kvantum szuperpozícióból örjöngő hússá manifestálódni. Mesztelen létezőket, az izmusoktól személyiségzavaros utcákon vonszolva magukat hajnalban egy mérges megzuhanást üldözve. Angyalarcú gengszterek, égve az éjszaka képzeletében hamis megvilágosodásra találva. Égi kapcsolatot látva minden azonosságban, rögeszméket etetve magukban, állandó menekülésben nem létező titkos ügynökök elő. Albérletekben olvadó tapéták, lélegző falak és csepegő csillagok alatt vallottak örök szerelmet és hűséget egymásnak. A legolcsóbb pocsmák teraszán üveges tekintettel nézve a cikázó fény.
2: Szokott még úgy tanítani, hogy még ilyen régi módon odáll a rajza mögé, és ami valamit magyarázgat. Ez a fajta mester-tanítvány viszony van, amivel még mondjuk Botticellit tanítgatták.
1: Egyébként van. Én a grafika tanszéken tanítok, és ott mondjuk egy részkarc készítésnél, ha látom, hogy valamiért nem elég mélyre mart az a vasklorid a rézlemezben, ettől nem bomlott ki,
2: nem, annyira, plastikus,
1: nem lett ennyire, igen, plastikus, akkor tudok tanácsot adni, hogy ezt hogy kéne megoldani, de ez technikai jellegű dolog. A nehéz a kreatív művészi felfogások egyeztetése igazából, hogy az az ötlet, ami nő dolgozik, ami tényleg az övé, na abban nehéz ugye bele szólni, és nem is biztos, hogy célra vezető azt mondani neki, hogy hát ez nem jó, nem jó, amit te gondolsz, mert nem feltétlen van igazam. Tehát én egy másik ember vagyok, máshogy gondolok ugyanarra a dologra, tehát nekem az a jó feladat, hogy bele tudom-e érezni magam abba, amit a hallgató csinál, hozzá tudom-e tenni azt, amire neki szüksége volna ahhoz, hogy előrébb lendüljön. Hogyha megakad valamiben, vagy a témaválasztásban nincs például jóba magával, akkor mondhatom, hogy szerintem, de igazából az a fontos, hogy ő hogyan áll ezekhez a dolgokhoz, nekem meg ez a kaland benne, hogy látom az, hogy éppen ott készül, az orrom előtt készülnek el a műtárgyak, ott vívódik a hallgató, és gondolkozik azon, hogy melyik lenne a jobb változat, talán ez, talán az. Van ugye, hogy megkérdeznek, hogy itt van három változat, és nem tud dönteni, akkor mondom, hogy én hogy gondolnám, de nem ez a fontos ebben, hanem az, hogy legyen egy olyan szeretetteli közeg, ahol ő ki tud bontakozni, hogy legyen neki egy olyan bázisa, amiben ő őszinte tud lenni, és nem kelljen szerepet játszani.
2: Ne kelljen megfelelni.
1: Ne kelljen megfelelnie, csak önmagának. Az nagyon fontos, hogy mint minden pályán gondolom, de a művészet terén, a művészek életére ez nagyon fontos, hogy legyenek kellőképpen elszántak, és legyenek kellőképpen alázatosak is a szakmájuk iránt, meg az iránt, hogy becsüljék önmagukat eléggé ahhoz, hogy higgyenek is magukban, hogy nekik van helyük ezen a pályán.
2: Most húsvét hétfő van, amikor ezt hallgathatják a hallgatók, hát akkor meséljen a húsvét ünnepekről ebben a művész kolóniában, feltételezem, hogy sokkal vidámabban ment a locsolkodás, mint máshol.
1: Hát nem csak a locsolkodás, hanem a felkészülés is, mert ugye oly sokfélék voltunk már a gyerekkoromban is, mindannyian más gyökerekkel, máshonnan, és hogy volt, ahol volt tojásfestés, volt, ahol nem, de hogy ezek a tojások... Ezek...
2: De az úti családban volt, és egy művész édesanyja, az gyönyörű tojásokat.
1: Hát ez elképesztő, gyönyörű tojásokat csináltunk, én ezt nagyon élveztem. Volt egy fájdalmas része, amikor ezek a tojások eltörtek, vagy
2: elfogyasztotta valaki.
1: Igen, ez nagyon haragudtabb, amikor valaki vendégségbe jött, mondjuk locsolkodni jött hozzánk, édesanyámat mondjuk meglocsolták, akkor édesanyám ezekben gyönyörű tojásokból adott egyet. Nem irítségnek mondanám, de bosszantott, hogy elkerülnek ezek a szép míves tojáskák tőlünk. Egyébként persze jártunk locsolkodni is egy ideig. A környéken lakott egy néni, igazi megtestesítője volt a Vasorú bábának. Ő volt az, aki, ha labdázni lementek a gyerekek az utcára, akkor biztos, hogy előkerült, és a botját rázva igyekezett minket elüldözni a környékről. És egyszer senki nem szerette. És jött ez a húsvét, és akkor úgy gondoltam, hogy hát nem maradjon ki szegény néni, mert őt biztos senki nem szereti.
2: De jó, milyen angyal?
1: És akkor oda mentem, hát fenyegetett már akkor is, mikor közelítettem, hogy mit akarok én, és mondtam, hogy ó, hát csak Etelka nénit meg szeretném locsolni. Ezen ő annyira elcsodálkozott, és akkor láttam, nem, most ha nagyon dramatizálni szeretném ezt a történetet, mondanám, hogy egy könycsepp kicsordult a szemébe, de ez nem igaz, vagy de legalábbis nem emlékszem rá, de minden esetre nagyon meglepődött. Két fiolában tartottam egyben egy nagyon jó illatú kölné vizet, a másik viszont tiszta víz volt, és mindenkitől mindig megkérdeztem, hogy melyikkel locsolhatok.
2: Hát mondom, hogy egy angyal.
1: Egyébként mindenki a vizet választotta. Mindenki. Soha senki nem mondta, hogy a kölnivel locsolgasson, mert gondolom, hogy a sokféle kölni együtt. No, és akkor azt mondta ez a néni, hogy akkor ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy akkor Köldivel, mert engem nem szoktak locsolni, és meglocsolt. Nekem ez egy olyan boldogság volt, hogy ez a néni, nem tudom, mi lett vele, sajnos nem tudom, hova lett, de hogy ennyi kapcsolatunk végül lett, hogy ne gyűlölje már a világot annyira, meg a gyerekeket gondoltam én, hát ha segít, de aztán nem találkoztam többet vele. A kereszténység nagy ünnepe, a húsvét a legnagyobb ünnepe, és ugye minden benne van. A brutalitás, a gyűlölet, a harag, a megértés és a szeretet minden egyszerre benne van. Ez egyik legkülönösebb része ennek. És hát milyen jó a művészet, a képzőművészeti évszázadokon keresztül ez az ábrázolásban, ugye egy nagyon fontos téma. Ennek ez a boldog feloldása, ugye a locsolkodás, az úgy szerintem nagyon bájos dolog. Aval együtt, hogy maga ez a locsolkodás, meg ugye a hétfő, húsvét hétfő, egy kiváló alkalom, igen, erre, hogy a fiatalok is egymással mókázzanak. Viszont milyen érdekes az, hogy mindig attól rettegtem, hogy valaki előkerül majd egy vödör vízzel, és majd a lányokat nyakon önti be a hideg húsvéti időszakban, ami komoly veszélyeket is jelent, mert azt meg úgy éreztem, hogy azt pedig igazán, ez egy erőszaktétel, és ezt nem szabadna így csinálni. Tudom, hogy a népéletben ez egy jelenség, és benne van, és elfogadom, de az nem egy elegáns dolog, úgyhogy én ezt mindig nagyon sérelmeztem.
2: Mi legyen az utolsó búcsú zenénk?
1: Megint csak egy családi zenét ajánlanék. A lányom Szurcsik Erika, a képzőművész és zenész, de hát a zenei pályafutásra azt szerintem, hát apaként is mondhatom, hogy fantasztikus, én nagyon szeretem a Gustav Tiger zenekarnak a lemezéről It's Breaking My Heart című számot javasolnám.
2: És ott ő énekel.
1: És ott ő énekel, igen, és nagyon-nagyon szeretem. Csodás hangnak tartom, hogy nagyon örülök neki, hogyha ezt a hallgatók is meghallják.

0: Vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díja kitüntetett Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész volt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrá és felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is búcsúzom, Farkas Adriánt hallották. Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után ismét meghallgathatják, utánunk az Esti Mese és a Krónika következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először, röviden. A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához. Vladimir Putyin, orosz elnök elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését a háború lezárására. Holnap országszerte napos, gomoly felhős idő lesz, a szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható. Következnek a részletek. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához. A javaslatban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek, amelyeket átvezetnek a magyar jogrendbe, közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia a forrás jelentős részét augusztus 31-ig, ugyanis a helyreállítási alapból származó 10 milliárd euró addig érhető el. Hozzátette, a javaslatok elfogadása után az eddigieknél részletesebben kell majd nyilatkozni a vagyonról a képviselőknek és közszereplőknek, és a tervek szerint ezt az integritás hatóság is vizsgálhatja. Súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
3: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi rendelévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Fisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
2: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe. Így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstoppot, a rezsicsökkentést átalakítanák, valamint a védett üzemanyagárat is támadják.
4: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozza nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak. Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
2: Putyin elutasította Zelenszkij személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését a háború lezárására. Az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén úgy fogalmazott, egyelőre nem látja ennek értelmét. Zelenszkij felhívását goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte. Hozzátette, Zelenszkij először egy Kijevben tárgyaló orosz üzletember közvetítésével kért találkozót tőle, de másnap ukrán drónok 21 tizenévest öltek meg egy középiskolában. Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. A robbanásban senki sem sérült meg, mert a környéket korábban lezárták. Egy hét alatt ez a harmadik biztonsági incidens a térségben, miután múlt pénteken egy orosz robotrepülő csapódott be egy galaci lakóépületbe, szerdán pedig tengeriakna sodródott partra Románia déli részén. További részletek Baranyi Lászlótól, Bukarestből.
5: A bukaresti védelmi tárca szerint olyan tengeri drón robbant fel Konstancán, amilyet Ukrajna használ az Oroszországgal vívott háborúban. A hatóságok számítottak rá, hogy amennyiben a műholdon keresztül ellenőrzött szerkezet irányíthatatlanná válik, akkor működésbe lép a drón önmegsemmisítő rendszere, ezért kiürítették a környéket. Az viszont csak a szerencsén múlt, hogy a robbanás nem az 500 méternyire lévő olajterminálnál következett be. Miklós Ordán román államfő szerint az ilyen súlyos biztonsági incidensek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A bukaresti orosz nagykövetség azonban elhárított minden olyan értelmezést, amely Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.
2: Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált. Hozzátette, a folyamat továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok

0: Június 8-a és 14-e között pedig mind a 10 hazai nemzeti parkigazgatóság készül változatos és izgalmas programokkal. A programsorozat megnyitóján az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a természetvédők munkája, mivel a környezet védelme és szeretete nélkül hosszú távon nem biztosítható a fenntartható jövő. Gajdos László hozzátette, a minisztérium kiemelt feladata a környezeti értékek iránti felelősségvállalás.
1: Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták, hogy legyen szó a vízhelyzetről, az aszályról, az erdeink állapotáról, vagy éppen a környezetet érintő beruházások körüli vitákról. Mind azt jelzik, a magyar emberek egyre jobban figyelnek, egyre fontosabb számukra az őket körülvelő környezet állapota, és joggal várják el a felelős, átlátható és jövőbe mutató döntéseket. Személyes elköteleződésem, hogy olyan minisztériumot építsünk, amely képes megfelelni ezeknek a társadalmi elvárásoknak és a 21. század környezeti kihívásainak.
2: Időjárás jelentés.
0: Északa még délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
2: Műsor ajánlott.
3: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc Én és a zene című meséjét Sinkovics Imre mondja el.
5: Ne tessék rossz néven venni, hogy én vagyok előbb, mint a zene. Nem szerénytelenségből van ez így, hanem amilyen a kérdés, olyan a felelet. A kérdésben pedig ilyen volt a sorrend. Idézhetem szó szerint is. Szíveskedjék lehetőleg érthetően és röviden arra a kérdésre felelni, milyen az ön viszonya A. az énekhez, B. a zenéhez. Szíves válaszát a hó végéig kérjük, mivel akkor rovatunkat lezárjuk. Ezt a kérdést Budapestről intézte hozzám egy olvashatatlan aláírású úr, és ellenjegyezte egy másik olvashatatlan aláírás. Az egyik mint szerkesztő, a másik mint kiadó. Közlik velem azt is, hogy ezt a kérdést hazánk több jelesének is föltették. A honorárium nem sok, csak 10 000 korona. Tudni illik, hogy hazánk jelesei tartoznak ennyit fizetni válaszuk közzétételéért, amire a zenekedvelő magyar közönség rendkívül kíváncsi. Nem tagadom, nagyon jól esett ez a figyelem, először azért, mert ritkán van alkalma az embernek a mai világban 10 000 koronáért hazánk jelesének érezni magát. Másodszor azért, mert így végre magam is tisztába jöhettem vele, hogy milyen is az én viszonyom az énekhez és a zenéhez. Szégyen, nem szégyen, eddig soha se gondoltam rá. De ha már a zenekedvelő magyar közönséget is úgy gyötri ez irányban a kíváncsiság, akkor illik, hogy magam is számot vessek magammal. Hát az ének ügye nem éppen komplikált, tegnap délután nekem kellett elaltatnom az unokámat. Az elaltatásnak többféle módja van. Az ember a bal karjára veszi az elaltatandót a pólyában, megy vele le és fel a szobában, s a szabad kezével ott ütögeti a pólyát, ahol leggömbölyűbb benne a gyerek. Lehet úgy csinálni, hogy az ember föl se kell az íróasztaltól, hanem a babakocsit egy zsineggel hozzáköti a lábát.

0: magához, aztán hol előre rúgja a lábát, hol hátra rántja. Én azonban szeretek előírásos nagypapa lenni, s régi, szép családi novellákból úgy tudom, hogy a rendes nagypapák dallal altatják el az unokáikat. Hát megpróbáltam a rendes nagyapaságot. Az eredmény engem is nagyon meglepett. Az unokám most tette életében az első öntudatos mozdulatot, bedugta mind a két fülecskéjét. Azt hiszem, a kérdés A pontjára lehetőleg értelmesen és röviden feleltem. A zenéhez való viszonyom az már komplikáltabb. Olyan ötesztendős lehettem, mikor a kocsi úton találtam egy részből való aranykrajcárt. Első-utolsó talált pénzem volt ez az életben. Az apám ezt is el akarta tőlem venni azzal az indoklással, hogy azon a pénzen, amiért nem dolgozott meg az ember, úgy sincs Isten áldása. Ebből látnivaló, hogy az apám kissé doktrinér ember volt, ami a szűcsipari pályán különösen megbecsülni való erény. Én azonban már akkor is gyakorlati észjárású férfiú voltam. Befektettem a talált pénzt, mégpedig körte muzsikát vettem rajta a ponyván áruló tótoknál. A körte muzsika nagyon elegáns hangszer volt. Az egyik oldala piros, a másik sárga, addig, amíg hol a szájával, hol a kezével le nem szedte róla az ember a festéket. De szépen szóló muzsikának akkor is megmaradt, amikor az eleganciáját elvesztette. Kár, hogy kiment a divatból. Filharmonikusok ugyan nemigen használhatnák, de például a parlamenti harmóniát nagyon eredményesen lehetne vele szolgálni. Azt hiszem, a házelnök is méltányolná, úgy, mint ahogy Borbás keresztanyám méltányolta, akit először bűvöltem el zeneművészetemmel. Megálltam az ablak alatt, és megrikkantottam a körte muzsikát. Keresztanyám Bazsarózsa képe mindjárt kipiroslott a zsalun. Elnyete vagy az, gyerekem? Azt hittem valami eltévedt rigó. No, tartsd a kalapodat. Ezt azért adom, mert olyan szépen fújod. Egy aranykrajszár hullott a kalapomba. 5 perc múlva mellé pendült a másik. Ezt meg azért adom, hogy most már ne fújjad. Így bukott meg 5 perc alatt az apám puritán közgazdasági elmélete. A talált krajcár már fiadzott 2, pedig még csak 1 keresztanyámnál próbáltam szerencsét. A szegény soron ugyanis másképp látják el az embert keresztanyákkal, mint a királyoknál. A princeknek 1 keresztanyjuk van és sok kereszt nevük. A szegény ember gyerekének keresztneve csak 1 van, de annál több a kereszt anyja, és ez sokkal okosabb berendezkedés. Most már öreg ember vagyok, de még most is sajnálom a szegény kis princeket, hogy mennyit sírhatnak azok, még valamennyi keresztnevüket megtanulják. Sokkal jobb az, ha csak 1 keresztneve van az embernek, de azon 15 keresztanya becézgeti, hullatván a kalapjába az aranykrajszárt. 15 keresztanyához természetesen legalább 15 keresztapa is tartozik. Azokról azonban meg kell állapítanom, hogy nem mutattak annyi fogékonyságot a zenéhez, mint a nők. Ők mindjárt a második krajcáron kezdték, és azon az óhajtáson, hogy álljak odébb egy házzal. Rámestel lett, mire alvéget felvéget bejártam, és minden komán koma asszonyon sógoron behajtottam a zenepénzt. Úgy tele lett a kalap, hogy alig bírtam. Mire a magunk ablaka alá értem, le is kellett tennem a földre. Isten látja, lelkem, hogy nem a pénzvágy, hanem a tiszta művészi ambíció vezetett, mikor itt is megszólaltattam a szépen szóló muzsikát. Már alig lihegtem, mikor kiszólt az apám.
1: Ennye, de fene szépen szól!
0: No, gondoltam magamban, most jön az aranykrajcár. De hát megcsalt az emberismeretem. Nem az aranykrajcár jött. Az apám jött egy frissen hasított szíjostorral.
1: Eddig fújtad, most már járjad,
0: mondta minden harag nélkül az elfogulatlan műbíráló hangján. De itt olyan intim részlet következik, amely nem tartozik a haza zenekedvelő közönségére. Érje be azzal, hogy azóta nem foglalkozom zenével, legfőjebb nádi hegedűvel. Az a szokásom azonban azóta is megmaradt, hogy szót fogadok azoknak, akik unják a nótámat. El lehet engem hallgattatni, csak a kalapom kell kibélelni aranykrajcárral.
2: Móra Ferenc Én és a zene című meséjét Sinkovics Imre mondta el. Szerkesztette Makka Talin, rendezte Gál Ernő. A hangfelvétel 1981-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Jó estét, gyerekek! Móricz Zsigmond kedves meséjét halljátok most, az engedetlen libákról. A libák egyszer gágogva fogták körül a pásztorlányt. Hová megyünk? Kérdezték. A rétre, felelte a pásztorlány. Egy fehér liba erre megszólalt. Engedelmet kérek, nem szeretnénk oda menni. Az nem jó hely, aztán meleg is van. Alig tudjuk odáig cipelni a terhünket. Hát hová kívántok menni? Kérdezte a pásztorlány. A patakra. Az közel van, és nagyon pompásan lehet úszkálni, fürdeni rajta. A kacsák is folyton fürödnek a tavon. Miért legyünk mi alább valók a kacsáknál? Gigágó, gyerünk a patakra, gágogta a libafalka. Nem bánom, gyerünk, mondotta a pásztorlány. A libák vidáman csaptak át a patakra vivő útra. Gágogásuk szinte a második határba hallatszott. Gigágó, éljen a mi pásztorunk! A patakra egymás hátán ereszkedett a libahad. Lubickolva, bukdácsolva kergették egymást, vagy pedig engedték, hogy a habok ringassák a testüket. Nincs ennél szebb élet, kiáltották egyhangúan. Egyszer azonban mégis megunták a fürdést, és egyenként kikapaszkodtak a partra. Mikor mind kikerültek, megint körül gágogták a pásztorleányt. Kedves pásztorunk, most hová megyünk? Kérdezték. Legjobb lesz, ha a rétre megyünk. A libák hallgattak, majd előállott egy hamvas liba. Bizony nem lesz az jó, mondotta. Miért nem? Mert instálom, gigágó, az úszástól nagyon elfáradtunk, nem tudunk odáig menni. Hát mit tegyünk? Engedd meg, hogy leheverjünk ide a homokra. Hadd pihenjünk és szundítsunk kissé. Nézd, a csikók is pihennek, az ökrök a homokban gubbasztanak, még a csirkék is szundikálnak a kerítésen. Pihenjünk, pihenjünk, kiáltotta a sereg. Hát pihenjetek, adta meg az engedelmet a pásztorleány. A libák kétszer sem mondatták maguknak. Leültek a forró homokba, és mélységes hallgatásban pihentek. A legtöbb szundikált. Amelyik ébren volt, az is bólogatott a fejével. Éljen a mi kedves pásztorunk, hogy megtette a kedvünket, gondolták magukban. Egyszer azonban megmozdult a libatábor. Előbb egy vagy kettő emelkedett föl, aztán lassan utánuk húzódott a többi, és végül mind a pásztorlány köré sereg lett. Valamennyi aggodalmasan gágogott. Gigágó, pásztorunk, éhesek vagyunk. Azt elhiszem, mondotta a pásztorleány, hiszen reggel óta nem ettetek. Hát mit tegyünk? Kérdezték a libák. Gyerünk a rétre, ott pompás füvet találtok. Egy lármás liba, mely valamennyi közt a legszorgalmasabban gágogott, kidugta most a többi közül a csőrét. Én bizony nem megyek oda, gigágó, kiáltotta. Miért nem? Kérdezte a pásztorleány. Mert az messze van, és közelebb is van, szép füvelő. Ide egy kőhajításnyira. Nézd csak oda, pásztorunk. A pásztorleány és az egész falka abba az irányba nézett, mely felé a gágogó csőre fordult. Jó távolból zöldes laposság látszott. Hiszen az sincs sokkal közelebb, mint a rét, mondotta a pásztorleány. A gágogó méltatlankodva gágogott. Hogy lehet ilyet mondani, gigágó? Kiáltotta. Akinek szeme van, láthatja, hogy az én füvellőm sokkal közelebb van, mint a pásztorleány rétje. Nézzétek csak, liba testvéreim! Valamennyi liba a szeme fölé emelte a lábát, hogy jobban lásson, és mindezt mondotta. Persze, hogy közelebb van. Én nem a rétre mennék, hanem oda, erősködött a gágogó. Mi sem mennénk a rétre, hanem oda, gágogta a sereg. Hát gyerünk oda, mondotta a pásztorleány. A libák gágogva indultak meg. Gágágó, éljen a mi pásztorunk, aki megteszi minden kívánságunkat. Lihegve, döcögve haladtak a libák a zöld laposság felé. Sokáig mentek, se vége, se hossza nem volt az útnak. Akárhány felsóhajtott. Sohasem jártam én ennyit a rét felé. Végre
útjuk céljához értek. Hát akkor tűnt ki, hogy a laposságon kutyatejnél és tövisnél egyéb nem termett. Ó, jaj, gigágó! Nincs itt egyetlen jó fűszál, majd elhullunk az éhségtől. Mit tegyünk? Azt tanácsolom, hogy gyerünk a rétre, felelte a pásztor leány. Sokáig érünk oda? Kérdezte néhány bátortalan hang. Bizony, most kétszer olyan messze vagyunk tőle, mint amikor elindultunk. A libák lelógatták az orrukat. Hogy bírják ki azt a nagy utat ilyen éhesen, fáradtan? Azért csak megindultak. Mentek, jobban mondva, vánszorogtak a rét felé. Egyszer megszólalt mérgesen az akadékoskodó fehér liba. Gigágó, berossz pásztorunk van nekünk. Miért nem vezetett mindjárt a rétre minket? Miért vezetett a patakra? És miért kívánta, hogy a homokban pihenjünk és elvesztegessük az időt? Kiáltotta bosszusan a hanvas. Miért vezetett a kutya teljes helyre fakadt ki a gigágó? A többi liba is ezt gágogta. Rossz pásztorunk van nekünk. Úgy. Na, majd leszek én nektek még jó pásztorotok is, szólt a pásztorleány, megsuhogtatva vesszőjét a levegőben. És a sok ostoba liba bezzeg egyszeribe elfelejtett akadékoskodni. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móricz Zsigmond az Engedetlen libák című meséjét Versényi László mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódva most Gyida Jenő Psalmus Hungaricus című verséből Pindrok Csaba mond részletet, majd Kosztolányi Dezső Rapszódia című versét Mózes András mondja el.
1: Idegen vérű és beszédű kenyeres jópajtásaim, kikkel együtt bolyongtam az emberiség ligetét, kiket szerettem, s kik szerettétek lágy szívem, nyitott és éneklő sebét. Nekem is fáj, higgyétek el, hogy zordaszom és homlokom setét. Nekem is fáj, hogy búcsúzom, mert immár más utakra kell mennem. De ízeng most a trónja vesztett magyar Isten parancsa bennem, s én nem tagadhatom meg őt. Mikor beteg és reszkető, és nincs többé hatalma, mikor palástja szafatos, és fekvőhelye szalma, nincs más testvérem, csak magyar. Ha virasztok, miatta állok poszton, csak tőle kérek kegyeret, s csak ő, kivel a kegyeret megosztom. Sok tévejgés és sok kanyar után jutottam el ide. Ha bűnös is, magyar. S ha tolva is, magyar. S ha gyilkos is, magyar. Itt nincsen alkú, nincsen semmi, de gyűlöletes ki ünneplő ruháját s virágos lelkét fitogtatta henceg. Mi elesettek, párják vagyunk. Testvérek a nyomorban és a bűnben, sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek. Zúgjon fel hát a magyar zsoltár, dúljon a boldog éji álomokon, seperje át a fekete tarajos és hideg hullámokon vérkönnyed csepegő fáklyák fényeinél, Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint népem, te szent, te kárhozott, te drága.

0: Kosztolányi Dezső, Rapszódia. Nincs ahova hazatérjek, ténfergek, mint a kísértett éjszaka. Süt a napfény, mégse látnak, a magyar a nagyvilágnak árvája. Megy az élet, jő az élet, ebek vagyunk és cselédek, bolondok. Jajgatok, de nincs ki hallja, vizes a kalapom alja a könyvtől. Jaj, ha szám egyet kiáltna, kitűzném a kapufára szívemet. Csak csöndesen, szívem, aludj! Jó nekem így, jó nekem úgy, akárhogy. Így végezték bús hatalmak, olcsó víz a magyar harmat. Sárba hull. Mit bánják ők? Nevetnek ők, várnak akácos temetők mi ránk. Édesanyám, minek szültél? Elhervadtál, megőszültél, hiába.
1: Gida Jenő és Kosztolányi Dezső versét Pindrok Csaba és Mózes András mondta el. A műsort Duba Szilvia, Pór István és Talics Péter készítette.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Makkai Sándortól származik. A vallás nem arra való, hogy mutogassák. Menj be vele a titkos kamrádba, és aztán légy becsületes. Ez a fő. Makkai Sándor erdélyi író református püspök számára a hit nem külső formaság, nem látványos gesztus vagy hangos megnyilatkozás volt, hanem csendes belső ügy. Úgy tartotta, hogy a vallás igazi próbája nem a szavakban, hanem az életben mutatkozik meg. A titkos kamra a lelkiismeret helye. Az a belső tér, ahol az ember önmagával és Istennel szembenéz, ahol eldől, mi igaz és mi hamis. Innen indul minden valódi hit, és innen fakad a becsület is. Makkai figyelmeztetése ma is érvényes. A hit nem mentség, hanem kötelezettség. Nem felment, hanem számon kér. Nem kirakat, hanem belső iránytű, amely akkor válik élővé, ha becsületes életben, tiszta döntésekben és felelős cselekvésben ölt testet.
4: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
6: Kovács Mihály neve mindenki számára ismerős, és igazából senki nem ismeri. Egy újra felfedezett és egykor elfeledett Jászkun huszár. Majdnem azt kell, hogy mondjam, egy jó 100 évvel ezelőtt fedeztük fel, hogy a 18. század végén volt egy huszár ezredes, aki nagyon-nagyon kalandos életet élt, az amerikai függetlenségi háború hősi halottja.
7: Kovács Mihály Karcagon született 1724 körül. Katonai karrierje fiatalon 1740-ben közhuszárként kezdődött a Habsburg Birodalom Hávor huszárezredében. Élete néhány rövidebb megszakítással katonai szolgálatban telt 3 állam hadseregében 1779 májusáig, amikor, amint imént Végső István történésztől hallottuk, az észak-amerikai függetlenségi háborúban halt hősi halált. Ki volt Kovács Mihály ezredes, ez a félig ismeretlen, félig ismerős katona? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
8: Karcagon született, sok mindent tudunk, de nem tudunk eleget Kovács Mihályról. Nem a hagyományos módon építi fel a katonai karrierjét, tehát nem a Habsburg Birodalomban, hanem a Habsburg Birodalom egyik ellenségénél, vagy ellenfelénél, Poroszországnál.
6: Még a pontos születési dátumát se tudjuk.
7: Végső István, történész, levéltáros.
6: Ez az 1724, ez az egyik katonai iratból, amit ő bemondott. Nincsenek meg az anyakönyv iratai Karcagnak. Ő református vallású volt. Nagyon fiatalon lép be a Hávor féle huszárezredbe, 1740-ben. Ez egy magyar ezred volt, a Habsburg birodalomban. Ebből az ezredből lép át aztán, ugye tudjuk, hogy volt egy redemció a Jászkunságba. Ez az önmegváltás, amikor önkormányzatiságot kap a Jászkunság, de cserébe állandóan ezredet kell fenntartani. És ebbe a Jászkun ezredbe lép be Kovács Mihály is, és az örökösödési háborúban még a Habsburgok mellett harcol, de aztán később valóban Poroszországba távozik. Poroszország egyébként angol szövetségben van, a Habsburgok ellen kezd el harcolni. Kovács Mihály egészen sikeres, most azt mondanánk partizán hadműveletekhez szokott ilyen szabad csapatot vezet gyakorlatilag, róla is nevezik el ezt az egységet, a poroszok, de ezt nagyon gyorsan megunja. Valószínűleg nem is érzi azt, hogy ez olyan nagyon huszáros lenne, hogy neki is harcolnia kell, meg kell támadnia az ellenséget, amikor éppen pihenő van. Nem tetszett neki valószínűleg ez az egész dolog, és vissza akar térni a Habsburg birodalom területére. Azonnal le is tartóztatják természetesen. Ki magyarázza, hogy őt megzsarolták, hogy őt elfogták, ő hadifogságba esett, és nem volt mit tennie, frontharcot nem végzett. Tehát végül is elengedik egy idő után, ekkor meg is házasodik. Sáros vármegye Alispányának a lányát, Szinyei Franciskát vett el. Ez egy nagyon rövid életű házasság. Egy gyermek születik, de és 3 éves korában elhunyt, nagyon gyorsan elhidegül a házaspár, és Kovács Mihály Szászországba költözik, és ott kezd el a lengyel emigrációval kapcsolatba kerülni.
8: De még mielőtt költözne és kapcsolatba kerülne, az 1760-as évek végén vagyunk, nézzük meg ezt az idáig eltelt időszakot. Mi indítja arra ezt a Habsburg hadseregben szolgálatot teljesítő katonát, hogy elhagyja a Habsburg hadsereget és porosz szolgálatba álljon? Van valami fajta dokumentum erre? Vagy a történelmi helyzet valamiféleképpen a kutató számára ad támpontokat?
6: Igazán kalandvágyó ember lehetett. Látható, hogy egy igen megosztó figura, tehát ő nem nagyon találja a helyét szerintem. Pont azért, mert hogyha valaki ilyen jászkunsági területen születik, azért annyira a Habsburgokat nem kedveli. Tehát ő nagyon szívesen ment át szerintem, és ez egyébként ez nem volt egy kivételes dolog, azért ez nagyon sűrűn előfordult ebben a korszakban, hogy azért a huszárok jönnek, mennek, itt szolgálnak, ott szolgálnak. Én azt gondolom, hogy neki volt egy olyan lelkisége, hogy ő szívesen harcolt a katolikus Habsburgok ellen.
8: Az 1760-as évek vége, porosz szolgálatba áll.
6: Egyre kevesebb az információnk a 70-es évek elején vele kapcsolatban. Valószínűleg keresi is a helyét, neki ott is marad a vagyona egyébként porosz területen. Özvegyének onnan kell majd visszahozni a vagyonát. Kovács Mihály elkezdett kiépíteni magának egy egzisztenciát, ami nem feltétlenül a hadsereggel kapcsolatos. Elkezd mezőgazdasággal foglalkozni, próbálja megvetni a lábát, de hát ez egy végzetes dolog, hogy összefut úgymond a lengyel emigrációval, és még végzetesebb, hogy az 1770-es évek közepétől egyre több információt kapnak a korabeli újságokban az európaiak arról, hogy az amerikai kontinensen vannak államok, amik el akarnak szakadni a brit koronától. A Bécsi Diárium, a Pressburger Zeitung újságok, ezek heti szinten közvetítenek. Konkrét hadi jelentések is jönnek egy idő után azzal kapcsolatban, hogy 1776-ot követően George Washington milyen hadműveleteket hajt végre, tehát igazi haditudósítások érkeznek be, de akár holland meg francia lapokból is. És Kovács Mihály így értesül arról például, hogy Benjamin Franklin, aki az Egyesült Államok egyik alapítóatja, magának a függetlenségi nyilatkozatnak is ugye a szerzője, amely gyakorlatilag az amerikai alkotmány. És 1776-tól kezdve nyilvánvalóvá válik szerintem Kovács Mihálynak, hogy neki valami keresnivalója lesz itt, és megtudja, hogy Benjamin Franklin ugye Franciaországban diplomataként keresi a szövetségeseit Európában, és gyakorlatilag egyfajta katonai toborzást is végez, és ezért Kovács Mihály Benjamin Franklinnek 1777. januárjában ír egy latin nyelvű levelet, leírja, hogy nem beszél se angolul, se franciául, latinul és németül tud kommunikálni, úgyhogy ne haragudjon meg rá.
7: Részletek Kovács Mihálynak a franciaországi Bordóban 1777. január 13-án az amerikai függetlenségi háború egyik vezetőjéhez, Benjamin Franklinhez írott leveléből. Milyen tisztelt uram, szabad születésű és magyar nemzetiségű vagyok. Külföldi országokban, legfőképpen Poroszországban nevelkedtem. A katonaság legalsó fokától őrnagyi rangig emelkedtem. Ez nem a szerencsének vagy a kegynek köszönhető, sokkal inkább a hadierénynek és a leglelkiismeretesebb fegyelemnek. Megtanultam mindazt, ami az újoncok kiképzéséhez szükséges, járatos vagyok a katonai alakzatok és a hadmozdulatok irányításában is. Semmit sem kívánok olyan lángolóan, mint oda elindulni, ahová engem a hadi szükség szólít, azért, hogy ott nagyságodnak és az egész nagyra becsült kongresszusnak örök engedelmességben éljek és halljak. Fabrici Kovács Mihály.
6: 1777. januárban írja ezt a levelet. George Washington elé is terjesztik ezt, hiszen ő ugye a kontinentális hadseregnek a parancsnoka is. Ő neki örökké gyanús maradt Kovács Mihály. Szemben a lengyel ezredessel, Pulaszkival, aki viszont egyértelműen Washington kegyeibe kerül rögtön. Pulaszki viszont folyamatosan ajánlgatja Kovácsot Washingtonnak, hogy higgye el, hogy ez egy rendes katona. Lehet, hogy rossz a híre, hogy itt szolgált, ott szolgált, poroszoknál is szolgált, hadburgoknál is szolgált, hogy egy kicsit olyan gyanús, meg a lengyel emigrációval is kapcsolatban van, meg miért ír a Benjamin Franklinnek egy levelet, úgyhogy Washington nem nézte jó szemmel Kovácsnak a múltját, és ezért van az, hogy inkább a lengyel ezredesre bízza az amerikai lovas hadsereg megszervezését. Kovács Mihály nagyon-nagyon kiemelkedik a magyar huszárság történetébe, már csak azért is, mert mi Magyarországon őt az amerikai lovas hadsereg megteremtőjének is tekintjük, ami csak egy féligasság, mert azért voltak ott mások is, maguk az amerikaiak is úgy gondolták, hogy nem csak Kovácsra kell ezt bízni. Kovács Mihály társa, akivel egy nagyon jó ismerettség mondható, Kázsmiás Pulaszki, lengyel ezredes, ő ismertebb egy kicsivel. Ugye róla is nevezik el a légiót is, Pulaszki légió. Gyakorlatilag rábízzák valójában magának a lovas egységnek a vezetését, de Kovács Mihály az, aki konkrétan a kiképzést elvégzi, a szabályzatokat megírja, tehát ő az, aki az alapot megteremti. A csatákban viszont Pulaszki az, aki vezeti ezt az egységet, amit azért ne túlozzuk el, nagyon szépen hangzik ez a dolog, hogy van egy ilyen egység, amit egy lengyel és egy magyar is vezet gyakorlatilag, de ez egy nagyon kezdetleges kis egység, egy ilyen 160 főből áll, de úgy, hogy van neki gyalogsága is. És ez a kezdete gyakorlatilag az amerikai lovas hadseregnek.
8: Van-e Washingtonnak egyéb oka is arra, hogy Kovács Mihálytól esetleg tartson, vagy gyanúsnak találja? Szolgáltat-e okot arra Kovács Mihály?
6: Tevékenységével semmiféleképpen az, hogy nem beszéli ő se a nyelvet, egyébként maga Pulaszki se beszéli jól az angol nyelvet.
7: Végső István, történész, levéltáros.
6: Ez egy nagyon vegyes társaság is ez a légió, ez az első lovas egysége a későbbi Amerikai Egyesült Államoknak, mindenféle nációk Európából. Washington egy kicsit mindig gyanúsan tekint erre az egész egységre. A kongresszus megszavazza, hogy ez működhet, megszavazza a parancsnoki tisztséget, megszavazza azt, hogy a Kovács Mihály ezredes írja meg ezeket a szabályzatokat, ő legyen a kiképző tiszt, tehát úgyhogy ilyen szempontból szorul háttérbe gyakorlatilag Kovács Mihály, hogy Washington nem igazán hisz neki, nem igazán értik az ő múltját, hogy lehet ő Habsburg birodalom alatt valójából a szabadság harcosa. A lengyeleket értik, mert ők ugye el vannak nyomva. Ő náluk világos a képlet.
8: Méghozzá úgy világos a képlet, hogy a lengyelek három európai nagyhatalom folyamatos, akkor már mondhatjuk, hogy folyamatos szorításában élnek.
6: És az a három nagy hatalom, az oroszok, a poroszok, illetve maguk a Habsburgok is, és ilyen szempontból világos, mindenki számára világos. Értik Amerikába. A franciákat is értik ilyen szempontból, akkor még Amerikába. Harcolnak ugye a királyság ellen, és ugye maguk az amerikaiak is a királyság ellen harcolnak. De az, hogy Kovács Mihály a porosz király szolgálatában harcol egy másik királlyal szemben, az nem a függetlenségről szól. Egy kicsit úgy is tekintenek rá, mint egy zsoldosra.
8: Ettől függetlenül lehetőséget kap. Mennyiben él ezzel a lehetőséggel?
6: Én azt gondolom, hogy nagyon. 1777 tavaszán érkezik meg Bostonba, és onnantól kezdve folyamatos vezénylés alatt áll ugye ez az egység is, aminek nagyon szép vörös zászlója van. A mai napig is újra varják, különböző emléktáblavatásoknál is fel-fel bukkannak ezek a kicsi kis vörös zászlók. Megkezdődik a vezénylés, olyan csatában is harcolnak, ahol vereséget szenvednek, olyan csatában is harcolnak, ahol győzelmeket aratnak, de pont azért, mert a britek is úgy gondolják, hogy nem alkalmas az amerikai terep a lovasság bevetésére, ezért aztán komoly eredményeket lehet elérni ezzel, hiszen összezavarják ezáltal a gyalogságot, gyorsabban tudnak átcsoportosítani erőket ezáltal az amerikaiak, és hát Charleston is úgy készül, hogy igazából esélye nincsen a város lakosságának, meg az ott állomásozó amerikai alakulatnak, hogy megvédjék azt egyébként akkoriban egy nagyon-nagyon fontos település Dél-Karolinában, gazdaságilag is. Az gyakorlatilag akkor a délnek az egyik legfontosabb kikötő városa, a leggazdagabb emberek ott élnek, tehát hogyha az elvész, akkor gyakorlatilag a dél elvész. Nem véletlenül vezényelnek oda minél több egységet, és az északiak, Washington pont ezért is rögtön oda vezényli, mert ez egy gyorsan mozgatható, gyakorlatilag szabad csapat Kovács Mihály egysége, és így kerül 1779 tavaszán Kovács Mihály Dél-Karolinába, Charleston védelmébe. Azt azért tudni kell, hogy előtte két hónappal még majdnem tripla annyian voltak egyébként abban a lovas szabad csapatban, de mire leérnek, addigra megfeleződik.
8: Vajon miért?
6: Hát a fegyelmezetlenség miatt leginkább. Főleg a gyalogság az, amelyik nem jól viseli, illetve hát nyilván ők azért lassabban is tudnak mozogni. A lovasokat azért maga Kovács Mihály egyébként összetartja, tehát pont ezért ő egy ilyen nagyon fontos személy, mert én azt gondolom, hogy őre mindenféleképpen hallgathattak a katonái, mert érezték, biztos kezekben vannak, akkor ő már ugye 50 év fölött van. Tehát egy tapasztalt katoná.
8: Vannak-e arról információk, hogy az Egyesült Államokban hogyan nézett ki egy kiképzői tevékenység, vagy konkrétan ennek a bizonyos, mint már tudjuk azóta, az amerikai hadsereg lovas alakulatainak a kezdetét jelentő egységnek a kiképzése? És ebben Kovács Mihálynak milyen szerepe volt?
6: Ez elég egyértelmű, hogy nyilván az, aki a lovasságban jelentkezett, annak már volt valamiféle előképzettsége ennek kapcsán.
8: Emberünknek kétféle képzettsége is lehetett, a Habsburg birodalmi hadsereg, illetve a porosz király hadserege. Európa két jó felkészültségű hadseregéről van szó.
6: Azt tudjuk, hogy van egy nagyon ellentmondásos adatunk, amit főleg Pulaszki lengyel ezredes állít, hogy maga Kovács Mihály már a Habsburg birodalomban is kiképző tiszt. Pulaszki konkrétan a szepességet jelöli meg. Nem is biztos, hogy annyira elrugaszkodott vélemény, hogyha azt vesszük, hogy Kovács Mihály valóban Sárosból házasodik. Elképzelhető, hogy azon a területen ő valóban mozgott, tehát volt egyfajta elképzelése szerintem, és ennek a háttértudásnak is köszönhető, azt gondolom, hogy Kovács Mihály szívesen is vállalta, hogy akkor jó, akkor nem ő fogja ezt a lovas egységet vezetni, bár azt gondolom, hogy ő ezért kezdte magát ajánlgatni, hogy amit a poroszoknál csinált, tud egy szabad csapatot vezetni, de amikor látta, hogy van egyfajta komoly bizalmatlanság, főleg George Washington részéről, akkor ez volt a második opció, hogy ezt felajánlja, hogy akkor rendben, akkor ő kiképző lesz, és Pulaszki legyen a szabad csapatnak a parancsnoka.
8: Miképpen működött ez a Pulaszki és Kovács Mihály ezredesek által vezényelt amerikai alakulat?
6: Egyértelmű volt, hogy kellenek kisegítő erők ehhez a lovassághoz, hiszen a terep mai napig nem alkalmas. Nem véletlen az, hogy például az amerikai polgárháborúban nem igazán vetik be a lovasságot, tehát ott is elsősorban a gyalogság és a tüzérség az, ami bevethető a terepnek. Én is most így helyben is megismerhettem. Ott is egyértelmű volt, hogy a lovasságnak nem sok keresni valója van itt.
8: Azzal együtt, hogy a hadtudományok főszabályként hozzák azt, hogy a háborúkban a döntő erő a gyalogság.
6: Egyértelműen, és ezért is kellett magának a lovas hadseregnek is, hogy legyen ilyen egysége. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy azért is szervezik meg így Kovács Mihályék, hogy legyen gyalogság, mert hogy elsősorban a washingtoniak abba hisznek, hogy itt most vagy tüzérséget alkalmazunk, vagy pedig egy ilyen verekedős, összecsapásos, testközeli harcokban tudunk előnyomulni. És ebbe hisznek a britek is. Tehát, hogy nekik is nagyon kevés lovas egységük van a kontinensen, és ők is ebbe hisznek, vagy tüzérség, vagy egy ilyen közelharc, és akkor el fog dőlni a csata. Tehát valaki biztos, hogy meg fog futni előbb-utóbb.
8: Hogyan alakul ennek a Pulaszki és Kovács Mihály által vezetett egységnek a sorsa? Majd, hogy nem a működés legelején hatalmas csatába kerülnek, Charlestonnál, Dél-Karolina.
6: A keleti parton, az északi területen is már vannak csaták, de a legnagyobb csata valóban, meg a legnagyobb megmérettetés itt vár rájuk. Tehát, hogyha ezt elveszítik, akkor dél elvész egyértelműen. 1779. május 8-án érkezik be ez a Pulaszki légió Charlestonhoz. Nincs nagy megkönnyebbülés a charlestoniakban, tehát látják azt, hogy ez egy ilyen szedetvetett kis 160 fős egység, hogy fognak ezek minket megvédeni. És pont arra jó egyébként, hogy elterelő hadműveleteket is tudnak végezni, pont azzal, mert hogy gyorsan mozognak, délről északra tudnak komoly manővereket véghez vinni, és maguk a britek is egy kicsit megzavarodnak ebbe, hogy fogják akkor ők végrehajtani a városnak az egyértelmű elfoglalását. Az amerikaiak követnek el hibákat, tehát például egyértelmű, hogy magukat a tengerjáró hajóikat nem tudják megvédeni. védeni, ahhoz túlságosan jó a brit flotta, ami megjelenik, de ezeket nem süllyesztik el. Sikerül olyan manővereket végrehajtani, ami tényleg összezavarja a briteket. És ez az egyik ilyen manőver, hogy észak felől jelenik meg a Pulaski féle légió Kovács Mihály vezetésével, tehát nincs ott a lengyel ezredes, tehát ezt rá meri bízni Kovács Mihályra, és ott van egy komoly támadás. Ennek a területnek egyébként, hogy ez hol történt, ennek van egy komoly vitája, mert hát ez ugye sajnálatos módon, ez Kovács Mihály halálának is a helyszíne.
7: A lengyel Pulaski ezredes 1778 márciusában 68 lovasból és 200 gyalogosból álló légió szervezésére kapott engedélyt a kongresszustól. A légió toborzásában, szervezésében Kovács Mihály mármint ezredes jelentős szerepet játszott. Toborzási nehézségek, váratlan rajtaütés okozta veszteségek, kényelmetlen téli szállás jellemezte az elkövetkezendő időszakot, amikor a távol levő Pulaski helyett kizárólagosan Kovács intézte a légió ügyeit. 1779 tavaszán az amerikai hadvezetés a légiót a Dél-Karolina fővárosát Charleston-t fenyegető angol hadsereg ellen rendelte. Május 11-én megtörtént az első összecsapás. Kovács Mihály ezredest halálos lövés érte. Nem világos, hogy a légió gyalogságának vagy lovasságának élén-e. Hősi halálával Kovács Mihály beváltotta az 1777 elején Benjamin Franklinnek írott levelében tett fogadalmát. Hűség a halálig. Írta Urbán Aladár történész a Századok című folyóirat 1983. évi 6. számában, amelyben ismertette a Pókapivni Aladár adatait is felhasználó Zahar József történész 1982-ben megjelent könyvét, melynek címe Kovács Mihály ezredes élete.
6: Nincs meg a sírja, nem bajtársi a Kovács Mihály temetése, a britek temetik el, és sajnálatos módon csak sokkal később kezdik el felderíteni, hogy hol is temethették el.
7: Részlet Pókapivni Aladár írásából. Nagy-Magyarország, Budapest, 1939. május 15-e. A magyar Kovács Mihály hősi halálából az amerikai magyarságra háromló örökség erkölcsi értéke felbecsülhetetlen. Amikor tehát az amerikai magyarság Kovács Mihály ezredes emlékezetét ünnepli és hősi halálát méltatja, akkor saját magát értékeli és emeli fel, mert Kovács Mihályra minden magyar, minden időkben büszke lehet.
6: Volt egy kisfiú, aki később Charleston orvosa lesz. Ő az, aki esküszik arra, hogy tudja, hogy a Huger Street környékén volt ez a sír. Ide teszi mindenki a mai napig is a Kovács Mihály halálának a helyét. Most voltak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy egy pár utcával lehet, hogy lejjebb volt ez az esemény. Én azt gondolom, hogy a Huger Street, illetve a Hampton Park az Kovács Mihály halálának a helyszíne. Ebbe az elterelő manőverbe Kovács nem hazudtolja meg önmagát, jó huszárosan az egysége élére áll, halálos lőtt sebet kap. Azt kell tudni, hogy az amerikai hadsereg akkor kezdetlegesebb puskákkal van felszerelve, mint a brit előtöltős puskákkal, míg a britek hátultöltős sokkal gyorsabban fel lehetett tölteni, ilyen puskákkal vannak felszerelve, tehát nagyon gyorsan a gyalogság tud reagálni ezekre a lovas manőverekre is. Ennek ellenére maga a csata végül úgy dől el, hogy maguk a britek inkább visszavonulnak, mert látják azt, hogy ezzel nem fognak ők bírni, hogy nekik mindig mindent le kell reagálniuk, inkább visszavonulnak, és egy másik döntő csatában kezdenek el gondolkozni Georgia állam területén. Charleston megmenekülése attól, hogy a britek elfoglalják, ez gyakorlatilag megmenti a déli részeket, hiszen az egyik legnagyobb kikötővárosról van szó, a leggazdagabb városról, gyakorlatilag dél fővárosáról beszélünk, az akkori államnak a fővárosáról. Ilyen szempontból egy nagyon döntő csata, és az, hogy ilyen önfeláldozóak ott a légiónak a katonái, többek között ugye Kovács Mihály is, egyértelmű, hogy eldöntötte a csatának a sorsát és a briteknek a visszavonását.
7: 1779. május 11-e a Charlestoni csata Dél-Karolinában. Kovács Mihály halála. Tudjuk, hogy Kovács Mihályra ott helyben nemzedékek óta emlékeznek.
8: gyakorlatilag a halála óta. De Magyarországon feledésbe merült. Hosszú időre, és vajon feledésbe merült-e az amerikai függetlenségi háború történetében? Vagy megemlékeznek róla?
6: Pont azért, mert ilyen viszonylag rövid ideig harcol ő, tehát 2 éven keresztül szolgál az amerikai hadseregbe. Van is kultusza, meg nincs is kultusza. Bocsánat, egyértelműen van kultusza. Az ottani hadi akadémia a gyakorlóterét is elnevezi róla, mert pontosan tudják, hogy ez egy nagyon fontos ember volt.
7: Végső István, történész, levéltáros.
6: Nyilván az amerikai hadsereg történetében ő egy kiemelt személy. Nem biztos, hogy tudják, hogy milyen nemzetiségű, tehát én olvastam olyan forrást is, ahol hollandnak, lengyelnek is írják. Nem is tudják leírni a nevét.
8: De a tetteiben biztosak.
6: A tetteiben biztosak. Egészen 1925-ig a magyar közvélemény szinte semmit nem tud erről az emberről. Pivány Jenőnek, az amerikai magyar történelmi kapcsolatok egyik fáradhatatlan kutatójának köszönhető, és ő cikkez először az amerikai magyar névszavában, hogy egyébként volt egy ilyen Jászkun huszárember, és hogy erről nem is tud a közvélemény. És innentől kezdve kezdődik meg ennek a kutatása, Póka Pivényi Aladár és Zakar József, és később egy washingtoni református lelkész Vasvári Ödönnek köszönhető az, hogy egyre többet tudunk Kovács Mihály múltjáról, vannak hazai kutatások, vannak amerikai kutatások. Amerikában is annyira kevés minden maradt fönt, hogy gyakorlatilag ilyen kis cetliket, ahol rá van írva az ő neve, azt úgy számon tartják. A Benjamin Franklinnek írt levele, amit 1777-ben írt és felajánlotta a szolgálatait, az például a Philadelphiai Filozófiai Társaság őrzi.
7: A Karcagi Kovács Mihály Társaság és a Karcagi Múzeum ébren tartja az amerikai függetlenségi háború hősi halottja Kovács Mihály ezredes emlékét. Pintér Zoltán Árpád pedig a 21. században is kutatója a Jászkun huszár életének.
6: Az amerikaiak nagyon megőrizték az ő emlékezetét, és amikor visszajön a Szent Korona egyébként Magyarországra 1978. januárjában, akkor állítólag az amerikai küldöttségnek van egy ilyen kívánsága, hogy ők szeretnék a Kovács Mihálynak valami emléktábláját vagy szobrát megkoszorúzni, mert biztos, hogy Magyarországon is számon tartják, és akkor nagyon nagy zavarban van Karcag. Ott egyébként az 1920-as években alakul Kovács Mihály Társaság, mert felfedezik maguknak azért a jászkunok is Karcagon. Tehát 1978. januárjában a társaság, meg akkor ott a múzeum elkezd hirtelen mozgolódni, hogy itt akkor gyorsan kell egy emléktáblát csinálni, mert az amerikaiak mit fognak szólni, hogy nincs egy emléktábla se.
8: Hogy ők hoznak nekünk koronát, mi nekünk meg nincsen emléktáblánk se.
6: Nincs emléktáblánk, pont az amerikai lovas hadsereg egyik megalapítójának, úgyhogy gyorsan gyártnak egy táblát, az a tábla ma már nincsen kihelyezve, úgy tudom, hogy a Karcagi Múzeumban van. És maguk az amerikaiak egyébként visznek is Karcagról el földet, azt nem tudom pontosan, hogy hová, de nekik ennyire fontos, hogy földet is vigyenek arról a helyről, ahol maga Kovács Mihály született.
7: Kovács Mihály ezredes, a félig ismeretlen, félig ismerős katona.
5: Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
7: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
5: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 21 óra, jó estét kívánok! Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárása érdekében. Közben már a Viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. Hersonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Itthon a kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alap forrásait augusztus végéig fel kell használni. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A Bánkitóba fulladt délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. Bár azonnal elkezdték keresni, holttestét végül a mentőbúvárok találták meg. A Rétsági Rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. És végül az időjárásról. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10 és 17, napközben 23-28 fok várható. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprus Évát hallották, 21 óra múlt 4 perccel.
5: Műsorajánlat.
10: Két keréken a magyar tenger körül horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi Kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
11: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
12: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Müller Péter Sziámi.
13: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rakendról a mi zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
12: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
11: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
14: A következőkben Németh László Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak második részét hallgathatják meg.

Délután beborult. Az ég tarka márványa szaggatott felhőktől volt habos. A felhők alsó álló rétege fölött ziláltabb és sötétebb gomolyok vonultak. Egyszerre egyetlen szürke bolt volt az ég, s az eső, mint aki megfontolt, hosszú munkára készül, neki eredt. A fenyők felfogták az első cseppeket, lassan átnyírkosodtak, zöldjük megfeketedett, a vastagabb ágak vége kis csurgót eresztett, a vékonyabbak kövér cseppeket potyogtattak a zápor finomabb szitálásába. A fába és fűbe ütődő cseppek monoton nesze töltötte be a völgyet. Az utak előbb átnedvesedtek, aztán pocsolyákat hánytak. A pocsolyákon át egy-egy hatalmas ernyő sietett a vendéglő felé. A vacsoránál többen voltak, mint rendesen. Akik ettek, nem siettek le tücsök szerenádot hallgatni. Egy-egy szelet torta mellett ott ragadtak. A hétkor vacsorázók összekeveredtek a kilenc óraiakkal. Ismerős családok összetolták az asztalaikat, s a pincéreknek egyre új cselhez kellett folyamodniuk, hogy az újonnan jötteket is elhelyezhessék. Gerendai Aurél bocsánat kérő mosollyal oldalgott új ismerősei asztalához. Azok már a tésztánál tartottak, s mintha szívélyesebbek lettek volna, mint délelőtt.

0: Radicsné azok közé a nők közé tartozott, akik minél kevesebbet szólnak mások, annál görcsösebben iparkodnak a feszélyező csöndet benépesíteni. Ma egyebet se tett. Aurélt féltette, s most megmagyarázhatatlan kényszerből Aurélt kezdte magasztalni. Mintha a tulajdon félelme szugerálta volna, nyilvánvalóan túlzott, valószínűtlen jelzőket használt. Szegény Aurél szemérmesen büszke ábrázata szinte élő cáfolata volt viharos jelzőinek. Volt abban valami tragikus és megható, ahogy üveggyöngy kincseit épp a vélt tolvajok előtt esküdte brilliánssá.
1: Csodálom, hogy nem ismerik Gerendai Aurél nevét. Már első kötete, a túlcsordult kehe is óriási feltűnést keltett. A revű 7 versét hozta egyszerre, s a legelső nevek írtak róla elismerőleg. Persze Aurél költő, s nem tudja magát értékesíteni. Irigy törtetők, akik szemére hányják, hogy vagyonos ember létére az ő karajukba harap. Válveregetéssel intézték el a második kötetét, a Szatír szarvakat, amely a magyar líra legnagyobb eseménye Adi halála óta.
0: Keserű nét ebből az egész biográfiából csak az irigy törtetők szemrehányása érdekli.
2: Meglep, hogy egy vagyonos ember éhen kórászírókkal kell hálátlan versenyre.
1: Látszik, hogy nem művész, méltóságos asszonyom. El se képzeli, mire képes a művész, a költő, hogy az emberek szívéhez férkőzzön. Ó, Aurél egész élete egyetlen áldozat. A méltóságos asszony nem tudja, mit hagyott ott Aurél. A Bóna név fogalom zalában. Bóna Ferenc Aurél édesapja, a gerendai, csak költői álnév.
3: Nem álnév. Nekem nincs szükségem álnevekre. Én nem rejtőzködöm. Egyszerűen utálom az apám nevét.
1: Hát nem álneved. Gerendai az édesanyja neve. Voltak éppen nem is Gerendai, hanem Gerandé. Mert Aurél anyai ősei francia márkik voltak, akik a hugenotta háborúk idején vándoroltak Németországba.
4: Szóval nincs köze a Gerendához.
3: Nem értem, Emma, mit hozakodik elő az őseimmel. Annyit törődöm velük, mint az elveszett kabátgombommal. Gerendai vagy Bóna. A fő, hogy itt vagyok, s fütyülök a familiámra.
2: Az ember nevesse meg a családját.
3: Nem vagyok krumpli, hogy azzal büszkélkedjem, ami a földben van. Vagyok annyi, mint az őseim együtt véve, ha még olyan márkik voltak is. Különben is nem márkik voltak, mert Duc de Gerendai az körülbelül a mi hercegi címünknek felel meg. Herceg minden szamár lehet, de írták volna meg a szatír szarvakat.
0: Aurél a tükörből ellenőrzi a gesztusait. Nyilvánvalóan szépnek találja magát a demokrata főnemes szerepében. Ha még egy percig késik a nevetésürügy, botrány lesz, mert Alice belepukkan a költő képibe. A szatír szarvak azonban felbökik a jókedv tömlőjét, s megrázott szőkefürtjei boldogan csenget tűzhetnek.
3: Igenis, ott hagytam az egész korhatosztályomat. Fütyülök a 2000 holdjukra, ha a költőt akarják megfojtani bennem. Az ember legyen szabad, és mondja ki az igazságot. A költő a szabad szó katonája. Én szakítottam az apámmal, de a szabadságomat nem hagytam. Erre mutasson valaki példát a magyar irodalomban.
0: Keserűné igazán nem akar erre példát mutatni. Ő különben is fáradt, a szíve is beteg. Korán kell lefeküdnie. Az eső elállt.
2: Gyerünk, gyermekem, haza kell mennünk. Nem, a nagyságos asszonyék csak maradjanak. Igazán nem engedhetem meg, hogy miattam zavartassák magukat.
0: S míg a súlyos cseppeket hullató fák alatt hazafelé csúszkáltak, kedvetlenül latolgatja az eshetőségeket.
2: Tehát kitagadták? Az apai kitagadások nem halálosak? Vajon egyke? Nem, nem menne simán. A fiú könnyen gyúl, de nehéz melegen tartani. Sivár kilátások. De a ruhája határozottan finom. Sejem harisnyát hord, s a nyakkendőtője brilliáns.
0: Keserűné a szoknyáját fölfogva, gyorsan, előrehajtott derékkal siet a kvártéja felé. Minél előbb paplan alatt lenni és gondolkozni, gondolkozni. Ebben

0: A szótlanul loholó, csatakos árnyban ki ismert a kimért léptű szívbeteg méltóságos asszonyra. Aliz is eltűnődik, nézi a szétszakadó felhők közül kimosolygó csillagokat.
1: Mama, ez a Radicsné nem is annyira művész, mint mecénás.
0: Keserűné szemeit fölpeckelte a gond.
2: Történnie kell valaminek. A kifőzde egyre rosszabbul megy. A környéken új vállalkozók szorítják le az árakat, le az egypengő alá. Hogy versenyezzek én velük? Altisztek feleségei, akiknek az uruk is jól keres, de én, és még a Feri előtt is hosszú 3 év. És akkor is mit kezd a diplomával? Istenem, mennyi facérmérnök! Ez a nyaralás a legutolsó. Ha most nem üt be, vége. Alice felszívja a Ferencváros. Legalább segítene a másik két lányom. De szegény Matildnak is oly élhetetlen az ura. Egyetemi karriert jósoltak neki, s a Bakonyban körorvoskodik. Persze, a házassága. De a házassága nélkül nem lehetett volna a Matild ura. Így gáncsolja el egyik érdem a másikat. Luisa viszont, az a szemérmetlen, kihalászta a maga fogkefe gyárosát, s azóta meg sem ismer minket. Pedig mennyibe került az abbáziai nyár, motorcsónakos kirándulások a Quarneróban, vacsorák a vendéglők teraszán. Tavaly ajánlottam, hogy meglátogatom őket. Még nem is voltam Bécsben, s mit ír az a ripők vejem? Várom a mamát, s a hozományt. Ezt írta. Nem baj. Azért úriasszonyok lettek. Boldogult jókuti nagyapjuk nem dohog, ha csillagokkal kivert karosszékéből rájuk tekint. Istenem, olyan boldogság után ennyi baj. Dezső, Dezső, szegény uram, csak te ne hagytál volna az én fiatal kelekótya fejemre mindent. De neked csak a fácánokra volt gondod, s amikor a fácánokat kiirtottad, a foglyokra, s amikor az utolsó foglyot is lelőtted, én az utolsó holdföldet is elprédáltam. 150 holdföld, mi az? Te persze simán kicsúsztál a bajból. A foglyok után egy hajnalban önmagad. De én meghalhattam-e?
0: Az ablakon befülelő vadgesztenye megrázta a fejét. Nem, a gesztenye mögött a szürkület nyújtózó leányai sóhajtoztak. Az ablak nyitva volt. Igaz, ő nyitotta ki még éjféltájban. Nem bírja a csalánforró ágyneműt. A keresztfának támasztotta a fejét. Nézte a szálló előtt hunyorgó lámpát, hallgatta az esőcseppeket rázó fákat, s az ablak nyitva maradt. Nem baj, senki sem láthatott be. Emeleti szoba a fiók pavilonban.
2: Hidegek a hajnalok. A Liz vajon nem fázott meg?
0: Nem. Alíz nyitott szájjal szedi a levegőt, átöleli a párnáját, elmosolyodik, s hirtelen mimikája hangtalan szavakat kísér. Olyan eleven ez a mosoly, hogy keserűné hallja a szavakat. Vajon kinek vágott oda?
2: Ezt a gyerekemet szeretem a legjobban. Vásott, komisz kis Alíz, csak a te huncutságodat keretezhessen be a fényes parti aranyrámájával. Te majd eligazodsz azokban a felsőbb körökben is, noha csak a Népligetben nevelkedtél. Úgy szállszod fölfelé, ahogy a Ferencvárosban szállnál lefelé. Csak ennek a fickónak látnék a begyébe. Hol van már az anyai sugallat, valami jel, ami útba igazít? Minden nap 20 pengő, a 20 pengő 50 menü haszna.
0: Betette az ablakot, betakarta a lánya kicsúszott mellét, magához vette a horvátnéhoz írt levelét, és kiment a ragyogó augusztusi reggelbe. Horvátné a húga volt, az egyetlen jókúti lánya, aki szinten maradt. Pedig hogy lenézték, amiért a simontornyai parasztfiához hozzáment. De a parasztfiú iparkodott, s ma törvényszéki bíró. Micsoda irónia! Horvátné az egyetlen igazi méltóságos köztük. Nézte a borítékot, a maga fagyos és dőfös betűit. Ebben a levélben csupa apró semmiség volt. Horvátné talán nem is felel rá. Elfből nem felel. Mégis, nem dobta a leveles ládába, ajánlva fogja föladni. A méltóságosnak szóló leveleket ajánlva szokta föladni. Harmadszor sétált el a posta előtt, a hivatal nyitott ablakán át tésztás bőrű, szemölcsös vénlány állt, a csomagokat rakosgatta. Szegényke makacson iparkodott fiatalos és régi szabásúan úri leány lenni, de pegyhütt arca, konyba tűzött gyérhaja, merev dereka az elszaladt ifjúságot siratta. Mintha egy haszontalanul ellobbant élet hamváza lett volna. Észrevette Keserűnét. Ó, Keserűné előkelő asszony, s a postás kisasszony vonzódik az előkelő idősebb hölgyekhez, akik kedveskedve jegyzik meg, milyen tökéletes úri leány, igazán jobb sorsot érdemelne.
3: Parancsol-e valamit?
2: Nem, hiszen még nincs hivatalos óra, majd később visszajövök.
3: Nem tesz semmit, csak tessék.
0: A retesszel is bezárt ajtóban megfordult a kulcs. Az öreg hölgy igazán bizalomkeltő. A kisasszony elveszi az ajánlott levelet.
3: Méltóságos Horváth Józsefné, Budapest.
2: Már ilyen korán munkában, kedvesem.
3: Ó, igen. Olykor 10-ig is dolgozom. Persze csak nyáron. Télen alszunk akár a medve.
2: Nagy sor az ilyen fiatal lánynak. Nem unatkozik?
3: Nem. Dehogy, ez nem olyan unalmas foglalkozás. Az ember megtud egyet, és mást, nem úgy.
2: Teszem a sürgőnyök, ugye?
3: Nem csak a sürgőnyök a legkevésbé. Egy halálhír, egy férj, aki hazarendeli a feleségét, mindez semmi. De olykor egész váratlan dolgokat tud meg az ember. Egy előkelő puccos úriasszony, aki minden héten csomagot kap. A csomagon ez áll, ruhanemű. De a ruhanemű átázik, s a papíron zsírfoltok ütnek ki. A hölgy nem étkezik a vendéglőben, nem. Ő a szobájába hozatja az ételt, s egy este elutazik, anélkül, hogy számláját kiegyenlítette volna. Sok különös ember fordul meg itt. Néha hetekkel előbb tudom, amire a rendőrség vért izzadva jön rá.
2: De hisz ez nagyon érdekes. Azt hittem, ide csak halálosan unalmas és beteg emberek jönnek.
3: Á, dehogy! Bankárok, képviselők, költők.
2: Költők is?
3: Tessék!
0: A postás kisasszony a revű egy kifordított számát mutatja. Az oldalán egy verssel. A vers címe Csatát fürdő. Ilyesmi is lappang a kisasszony fiókjában.
3: Ez az a gerendai, akit azzal a szőkenővel látni.
2: Szőke? Vörös? Az a nő annak a fiúnak az átka. Pedig nagyon tehetséges. Ó, nagyon! De az a nő beleválja a karmait. Őszintén megvalva, a kisasszony azt hiszi...
0: Ebben a pillanatban egy szállodai boly lép be. A kezében fölbontatlan sürgönnyel és Szedlacsek úr üzenetével, hogy ilyen nevű címzet nincs a szállodában.
3: Nincs. Ezt a két csomagot a Terézi alakba küldik.
0: Amikor a boly a két csomaggal kikószált, a postás kisasszony Keserűnéhez hajolt.
3: Hát nem érdekes? Egy órával ezelőtt vettem föl. A sürgőny így szól, ugyebár ő köztünk marad. Atyád javadra végrendelkezett. Azonnal jöjj, anyád. S az illető nem is lakik itt, nincs is a fürdőhelyen. Ki tudja, milyen fontos érdekek forognak itt kockán.
0: Keserűné a rejtélyes borítékra néz. Egy szempillantás, s a lap már vissza is hullott az asztalra. E szempillantás alatt három dolgot lát. Egy au betűt, aztán az egész Auriel szót, s amikor a sürgöny eltűnt a szeme elől, szinte ott ég a retináján a bizonyosság. Bóna Auriel. S most rajta villan át egy perc alatt az ezeregy éjszaka.
2: Persze, hogy nem találják. A költői nevén jelentette be magát, Gerendai Bóna. A kis Gerendai ebben a pillanatban 2000 holdat ér.
0: Szeretné fölvenni, megnézni, megtapintani ezt a papírost, de nem meri. Kiejteni a kezéből, összeesne. A ketyegő fali órára néz.
2: 8:30. A lányom vár. Nagyon örültem, kisasszony.
0: Már szalad, tele kavargó gondolatokkal, mint egy fiatal poéta, aki megivott fél liter feketét, megírta élete legjobb versét, s nem tud elaludni.
2: Azonnal jöjj! Miért jöjj? Haldoklik, vagy csak megbocsátott? De akkor miért azonnal? Ebből a két szóból a halál kacag. De hát akkor miért nem így? Ha életben akarsz látni, azonnal gyere. Így lenne érthetőbb, de Gerendai úgy is tudja, miért kell jönnie. Az anyával bizonyosan jó viszonyban van. Az anyja titokban értesíti őt, ő dugja pénzzel is. Fúj, borzasztó, hogy Bóna Aurél nagybirtokosról gondolkodom. Még jó, hogy nem szóltam el magam. A titok így is minden pillanatban kipattanhat. A postás kisasszony fecseg, akad valaki, aki tudja, hogy Gerendai és Bóna ugyanaz, hogy rohanna az a vén círmos a sürgönnyel. Gerendai úr egy szomorú hír, fogadja részvétemet. S fucs, Gerendai Aurél már el is utazott, s Bóna Aurél minden ujjára kap egy aliszt.
0: A szálloda előtt nyulánk, tejképű cserkész tisztecske értekezik Szedlacsek bácsival, a világot járt portással, aki hét nyelven kíván jó reggelt, s a szakállát Ferenc Jóskára vágja. A fiú egész megokolatlanul faképnél hagyja Szedlacsek bácsit, s az üveggyárhoz induló társas autó mögött keres fedezéket. De keserűné nem tűnődhet olyan intenzíven, hogy a retinájára rajzolódó homályos árnyak közt a fia holdképére fölneri adjon.
3: Feri!
0: Feri féltestével már az autó mögött van, s ez a felkiáltás az ifjú parancsnokból a gyermekkori engedelmesség ős reflexét csiholja ki. Iszkolni akar, de már is hátrafordul, s mint veréstől félő szűkölő, de azért farokcsóváló komondor sündörögve az anyjához, s túlzott boldogsággal esik fekete kesztyűjére, míg drótos tótkalapja a nyakába csúszik.
3: Alice hol van?
4: Úgy hiszem a tenisznél. Megkeressem?
2: A tenisznél? Mondd meg neki, hogy azonnal jöjjön. A hallban várlak, de már itt is vagytok.
0: Beleveti magát az előcsarnok nagy nád fotelébe. A kis fonott asztalon a fürdőhelyet dicsérő prospektusok hevernek. Orvos professzorok és kémikusok nyilatkozatai. A híres csatádi víz összetételét igazoló analitikai táblázatok. Széndioxid, kén, hidrogén, olvassa keserűné, s lassan tekercsbe sodor egy fényes papírú füzetet. Egy nyitott lapon a kékesi kilátó fotográfiája, a másikon az új szanatórium terve. Hirtelen abba hagyja a tekercs sodrását, s megáll, mint akinek a csákánya keménybe ütött.
2: Végre!
0: Alice és Feri melléje telepedik. Elég közel, hogy beszélgetésük foszlányait a reggelizni siető vendégek el ne kaphassák. Elég messze, nehogy az a látszata legyen, hogy sugdolóznak. A gyerekek látják az asszony izgatottságát, s tudják, hogy valami rendkívüli előtt állnak. Alice arcán még ott a teniszparti, s a partit fűszerező enyelgés édes évődése. De szemeit tisztelettudóvá redőnyözi, s nedvesen csillogó ajkait komolyra biggyezti. Feri buksi fejéből az elnyomott és halvérű fiúk köteles jó indulata kandikál.
2: Gerendai apja meghalt. A vagyont Aurél örökölte. 2000 hold. Tessék gondolkozni. Én véletlenül tudtam meg a halálhírt. Néhány óra kérdéses, Aurél is megtudja. Akkor biztos elutazik, s mi meg itt maradunk.
1: Biztos ez mama? Ez a Gerendai egy majom.
4: Gerendai? Csak nem a költő Gerendai, aki a férfi erény tűzpróbáit ecsetelő novellákkal és versekkel árasztott el valamennyi szerkesztőt és a legkriptogámabb pályázatok bírálóit is. Gerendainak minden két hónapban jön verse a revűben, fényes üstököső.
1: Az. A pincérek úgy hívják, Mester Gerenda.
2: Ne viccelj! Labdaszedő akarsz lenni? Vagy bankot nyitsz a facér udvarlódnak?
0: Alice az asztalt nézi, s a környék nevezetességeit reklámozó füzetet lapozza.
2: Nekem ne lapozz! Légy okos! Gondoskodni akarok rólad, s ennek a fiúnak 2000 holdja van. Grófnő vagy mellette, és kenyérre kenheted. Ha 100 évig maradsz 18 éves, ilyen nem akad több.
4: Igaz.
0: Feri tudja, hogy ha a mamája vállalkozása meghiúsul, őt tépik meg a csatádfürdői nyaralásért. De a költőmilliárdos sógor is új perspektívákat tépet föl benne.
2: Meg kell előznünk ezt a halálhírt. Gerendainak még ma nyilatkoznia kell, érted? Legalábbis el kell vesztenie a fejét.

0: Önök Németh László, Aurél a Kékes Remet című írásának rádióváltozatát. Annak második részét hallották. Mesélő Tokai Csaba. Keserűné Sarolta, Földeáki Nóra. Radicsné Emma, Tankó Erika. Alíz, Keserűné lánya, Kis Nikolett. Feri, Keserűné fia, Rákos Olivér. Gerendai Aurél, Kerek Dávid. Postás kisasszony, Cirják Liliana. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A következőkben Németh László, Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak harmadik részét hallgathatják meg.

0: Mi ez?
1: Bök keserű né a prospektusra, s a cserkész tisztre néz.
2: Ez, mama, a kékesi kilátó. 1010 méter, gyönyörű panoráma, északra Salgótarjánig, keletre Miskolcig, délre a Tiszáig.
0: Mennyire van ide?
2: Ó, gyalog nagyon sok, de a kaparóházig kitűnő kocsi és autóút. Onnét másfél óra séta a csúcs.
0: Ide figyelj, megismerkedsz ezzel a gerendaival. Megmondod, hogy Alíz öccse vagy, és kipuhatolod, nem jönne el velünk délután. De egy nővel van, azt el ne hozza. Az autóban csak egy fölösleges hely van.
1: Feri ismeri a rendes csomót, a dupla csomót, a halás csomót, tud szabad tüzet csinálni, és tudja az ábrázoló geometriát. De még soha életében nem ismerkedett meg senkivel, ha csak szolgálati úton nem. Nyel egyet, elvörösödik.
2: Igenis, mama. 9:30. 11-kor indulunk.

0: Ismertem egy női szabót, aki verseket írt, s világosan ítélkező bírák a legbadarabb verseket őrzik a fiókjukban. Halász Tóninak azonban még én sem merném a szemébe vágni, hogy igenis, barátom, te is költő lennél. Előről ügynök, hátulról artista, oldalról fogorvos, de költő. És nem is költő a szó klasszikus értelmében. Viszont kitűnő gyakorlati érzéke van, és ha pillanatnyilag nincs is elhelyezkedve, a kilátásai nem rosszak. Volt bankhivatalnok, próbálkozott a tőzsdén, hallgatta a sajtófőiskolát, nyaranta aktív tenisztréner. Ha egy ilyen ember leül és operettet ír, a darabjai nem soká fognak színpadot keresni. Minden esetre ismeri már a nyomdafesték gyönyöreit. Számos riportja jött a pesti Aretinóban és a Színházi Szentben. Elég kedves és elég vitriolos dolgokat mond ahhoz, hogy a jövője elé kellő bizalommal nézzen.
1: Kissé különös, hogy keserű Feri épp ezt a Halász Tónit hívta félre, aki pedig a húgának megrögzött udvarlója, s így gerendai versenytársa is. Ebben nem csak a gyáváknak az a görcsös szemtelenség tisztelete vezette, melyel ezt az életre született embert bálványozta. Furcsa, de az a titkos óha is ott motoszkált benne, hogy a meghívás kényelmetlenségét a trénerre tolja. Ezt persze magának sem vallotta be. Ő végre is bemutatkozik Gerendainak, de itt nem csak Alizról van szó.
0: Gerendai ma holnap irodalmi hatalom. Új Baumgarten. S nincsenek-e szegény, érvényesüléstől elzárt költők, akiknek tehetségét épp az én barátságom óvhatná meg a pusztulástól? A tréner fölényes ember, aki Alice karrierjét se buktatja el, ha azzal a magáé lendít. Majd kialakul minden a beszélgetés során, hiszen ismerősökkel szemben megoldom. Csak idegenek előtt zavarodok meg, de Tony végtére is a barátom.
2: Tudod, hogy a Gerendai is itt nyaral.
1: Fordult Feri fontoskodva Tónihoz, a trénerhez, aki akkor fejezte be a cukorbeteg Schwarzmama 12 éves és 62 kilós terikéjének a meddő ugrándoztatását. A pálya melletti zöld pattámlájára ült, s cigarettára gyújtott.
3: Beszéltem vele.
0: De azt nem tudod, hogy ez az ember hallatlanul gazdag?
3: Igen, a papa kitagadta. De ez csak frázis. Jeleti magát a kis apuci. Kihagyott fiam egy kastélyt.
0: Márpedig gazdag? Az apja mindenét ráhagyta. 2000 holdat, fiam?
3: Szamár vagy, kedvesem. Az apja él. A múlt héten küldte vissza a felvágatlan szatír szarvakat.
0: Meghalt. Tegnap halt meg, a mama mondta.
3: A nagyságos asszony?
4: A keserűnél mondta.
3: Magva van a szónak.
0: Még Gerendai sem tudja. Mindent ő örökölt, s még nem tudja.
3: Nem.
0: A mama is véletlenül értesült róla. Látott a postán egy sürgönyt, ami Bóna Aurél nevére szólt. Onnan tudja?
3: Ez a Gerendai belepistult az Alice-ba. Alice panaszkodott, hogy reggel is zaklatta.
0: Igen.
3: Voltak épp nem utolsó dolog 2000 holdba beleülni. Mit gondolsz? Revüt vagy napilapot fog alapítani?
0: Gerendai? Úgy hiszem, revüt.
3: Lesz olyan ostoba. Te egész jól elhelyezheted majd a dolgaidat. Alapjában nekem sincs kifogásom egy megfelelő állásocska ellen. Mondjuk az adminisztratív ügyek intézése?
0: Igen, neked kitűnő gyakorlati érzéked van. Gerendai jól járna veled.
3: Kár, hogy nem voltam szívesebb hozzá. Be fogják lepni szegényt az irodalom legyei.
0: A mama azt gondolja, ki kellene rándulnunk a Kékesre.
3: A mama kitűnő turista. Persze, gondolom, Alice is jön.
0: Igen, Alice-nak is szüksége lehet összeköttetésekre.
3: Hogyne. Tulajdonképpen még én se voltam a Kékesen. Gondolod, hogy a nagyságos asszonynak nem lesz kifogása ellenem?
0: Nem. Talán. Ám bár különben azt is mondhatod, hogy Gerendai hívott.
3: Természetesen nem Alice kedvéért megyek. Megnyugtathatod a mamát. Sőt, ezt Alice-nak is megmondom. Te barátom vagy. Előtted őszintén beszélhetek. Alice nagyon kedves lány, és engem igazán kitüntet az ő kedvessége. De miért gáncsoljuk el mi egymást, amikor egymás segítségére is lehetünk? Mi lennénk mi együtt? Két gályarab. Hidd el, fiam. Két gályarab.
0: Körülbelül.
3: Látod? Én velem lehet beszélni. Ismerem az életet, és nem lövöm szívem magam. Nem gondolod, hogy át kellene iratkoznod a gazdasági akadémiára?
0: A gazdasági akadémiára?
3: No igen, egy kis jószág kormányzóság.
2: Ugyan, te komolyan hiszed, hogy Gerendai elveszi Alice-t?
3: Gerendai hajlítható. A kedves mama meg kemény. Mikor indulunk?
2: 11-kor.
3: Akkor hát nem amlaszkodjunk. Meg kell főzni a kis öreget. Talán jobb volna, ha én beszélnék. Úgy nem olyan föltűnő.
2: Igen, te sokkal élelmesebb vagy.
3: Radics néval minden esetre számolni kell.

0: Gerendai Aurél csodálkozva nézett a két fiatal ember után. Semmi kétség, az ő ideje is elközelgett. Vannak, akik lelkesednek érte, ifjú szívekben él, s mindig tovább.
1: Milyen különböző volt a hódolatuk, s mennyire egy igazság lángolt mindenikben. A tréner úgy beszélt, mint egy férfi, aki nem tehet róla, de meg kell hajolnia. Nehezére esett a vallomás, de épp ezért volt becses. A kis szőke viszont belepirult, s úgy rebegte el szerelmét, mint egy visszautasítástól reszkető leány. Pedig milyen rosszul indult a nap? Fejfájósan ébredtem, annyira kimerített Emma este lirikácsolása. Rettenetes tud lenni. Fölmagasztal, s otthon nekem esik. Nincs az a buddhista imamalom, amelyik gyorsabban lejárná a tibeti miatyánkot, mint Radicsné a magas érelmeit. S akkor az engesztelgetés. Legalább kibékülni ne kellene. És Alíz? Milyen hideg volt reggel, mintha csak le akart volna rázni. Hogy is mondta a tréner? A mester burokban született, s hunyorított is hozzá. Gúnyolódott, vagy igazán irigykedett? De mit jelent akkor a meghívás? Biztos, hogy a hölgyek tudta nélkül nem hívtak volna. A mester burokban született. Nem, ebben a mondatban árnyéka sem volt a gúnynak. Vagy a mester megszólítás is gúny. De hát többször is ismételték ezt a szót, és szinte kigyúlt arccal. Fölfedezett a Líz. A reggeli hidegségével csak a hirtelen szerelmét páncélozta el. Némelyik nő akkor a legfagyosabb, amikor görcsösen kell összeszorítania az ajkát, hogy a szerelmére árulkodó szavak ne robbanjanak ki mögüle. Mintha lett volna a Líz arcán valami elgyötörtség. Kissé szórakozottnak tűnt. Idegesen felelt, s a feleletének nem volt értelme. De micsoda szamár vagyok, inkább örülnék.
0: Ahelyett, hogy újjongott volna, az erdőbe vette magát, s egy keserű levelet rágva, hosszú orral ballagott föl az egyenes sudarú bükkfákat tükröző halastóig. Voltaképp arra gondolt, hogy legjobb volna az egésznek véget vetni. Úgy tartják őt, mint egy rabot, s az igazi nők elhúzódnak tőle, kigúnyolják.
1: Ó, ostoba pesszimizmus! Hányszor megfogadtam, hogy nem alászkodom meg a sors és önmagam előtt. Milyen lecke ez? Elveszíthetem minden tartalékomat? Vagy ezer meglepetést rejt az élet? Minden férfi egy leleplezésre váró barát. Minden nő egy megnyilatkozni óhajtó szerelmes. Még mindig nem gyógyultam ki a szorongásból. Jogom van mindenhez. Zörgessetek és megnyittatik, mondja a Biblia. Én meg azon sopánkodom, mit gondolnak a zsalu mögött. De hát én írtam az ódát a szemtelenséghez. Különben mindegy. Az érzés szép és igaz. A vers is az, de nehogy a kabát zsebemben hagyjam, mert Radicsné megtalálja, s megint jön a roham.
0: Kivette a papírt. A mellénye bélése egy helyütt felfes lett. Apróra hajtotta, s oda gyömöszölte. Így senki meg nem találja. Egyszer majd ezeket a verseket is ki fogja adni. Akkor derül ki, hogy nem volt ő olyan egyrétű ember, mint a kritikusai hirdetik.
1: Jaj, a Radicsné, hogy szököm meg tőle? Át kellene öltöznem, de ha fölmegyek, rám kullancskodik, s estig le nem rázom. Ó, ezek a veszekedés utáni pásztorórák. Most könyörülj rajtam, Odüsszeusz iravasság.
0: Meglátta a szálloda kapujában ólálkodó Bolyt.
2: Gyuri, szaladj föl a nagyságos asszonyhoz. Gerendai úr kéret, és sétáljon föl a halastóhoz. De el ne árult, hogy itt beszéltél velem. Mondd, hogy még reggel hagytam az üzenetet.
0: Behúzódott a harranyíló biliárdterembe. Onnét leste, mikor megy el az asszony. 10:45, 10:30, végre. Fölsurrant a szobájába, átöltözött.
1: Vajon mit szól Emma, ha nem leszek a randevú helyén? És az a szörnyű, hogy ezt még viccesnek is tartom. De ez most az én napom. Végre megbecsülnek. Nem tarthat egy asszony kalitkában. Csak azért is csínytevő diák leszek. Meg fog pukkadni. 3:45 múlt 5 perccel. Csak most segítsen le az istenke. Csak most jussak át a féltékenység sárga drótsevényén.
0: Reszketve szaladt le a lépcsőn. A forgatható kapu üvegkalitkáján egy bordó női ruhafoltja derengett át. Visszahúzódott a lépcsőházba. Nem, nem Emma volt. Már kinnáll a szálloda előtt. Nem bírja a várakozást. Minden ünnét az Emma szemei vöröslenek. Lemegy a garázshoz. A kapuban egy indulásra kész kocsi.
1: Kiket visz, barátom?
0: A sofőr elmondja, hogy őt a tréner fogadta meg.
1: Akkor maga az én emberem. Mondja meg a keserűné méltóságos asszonynak, hogy itt várom őket.
0: A sofőr már semmin sem csodálkozva bólint. Gerendai Aurél egy fölfordított kocsimosó dézsára ült, és várja az autót.
1: Csak benne ülnék már. Bármi történhet. Emma kiszámíthatatlan. Vajon ezek a keserűjék gazdag emberek? Bekerülhetnék egy rendes családba. Letenném az utolsó jogi vizsgáimat is. Keserűjék összeköttetése révén állást is kaphatnék. Utálom az ilyesmit, de akár így is lehet. Egy-két év, s a legelőkelőbb kiadók versengenek majd a regényeimért.

0: Az autó csak négy üléses, de a visszaülés is kényelmes párnázott. Alice az édesanyja és Feri közt szorong. Szemben velük Aurél és a tréner. Alice baltérde Aurél lábát éri, a jobb a trénerét. A baltérd mozdulatlan, de a jobb, mint halálra ítélt rab, segélyért kopogtat. De halásztóni érzéketlen. Ő nem is ismeri az SOS jeleket. Sőt, hogy fitoktassa a maga semlegességét, keserű né felé húzódik. Alice széjjelebb teszi a lábát, de a tréner ma a mama kedvence lesz. Mentegetőzik, hogy szűk a hely, s egészen oldalt rakodik. Aurél nézi az Alice bájos kis arcát, amely megint egészen új, mintha váratlan mélységek nyilatkoznának rajta. Szürke szemeit összehúzza, mintha a szembefúvó szél ellen védekezne. De keserű néz széllel szemben ül, s mégsem húzza össze a szemét. Az autó a Gyöngyösi úton kapaszkodik, lassít és berreg. Igazán nincs mit hunyorgatni.
1: Milyen gyönyörű is ez a gyermekarc. Egy izmocska megvonaglik rajta. Hogy került ez az izmocska oda? Az ember nem is hinné, hogy ez alatt a patyolatsima, egybeöntött arc mögött valami különálló és különélő is rugódozhat. Az a bőr, mintha közvetlenül a lélekre lenne vonva. Piros hullámok kergetőznek rajta, alig észrevehető borzongások. Lám-lám, már meg egy porszem esett a szemünkbe.
0: Pedig az autó csak nem áll. A motorja berreg, de annál lassabban halad. Ez a Gyöngyösi út legmeredekebbje. De Aurél udvarias. Ő nem veszi észre, mi megy végbe a kis Alice-ban. Vigyáznia kell a szemére. Ő 10 éves korában az északi tengeren nyaralt a szüleivel. A vasúton egy égő szikra ment a szemébe. Majdnem megvakult. Alice Aurélra néz. S kimondhatatlanul szomorú. Aurél legszívesebben leszállna és megírná élete legszebb versét. A címe ez volna: Ó, szűz szemek árulkodó szomorúsága. De a trénernek nincs érzéke a szűz szemek árulkodó szomorúsága iránt. Megértőn és megértetőn mosolygott vissza a keserű név fürkésző tekintetébe, s iparkodik olyasmit mondani, ami az anyának és gerendainak egyaránt kellemes.
2: Úgy érzem, mester, hogy az ön mámorversei mélyén egy családszomjas szív kiált segítségért. Ne gondoljon valami kispolgári nyálkásságra. A legönállóbb lélekben is ott dorombol a kivert ember boldogságisége.
0: Milyen lángvörös lesz Alice. Fölegyenesedik az ülésben, s kiáltani akar. Az ember azt hinné, megátalkodott dülobbant föl benne. De Aurél érti, az elevenére tapintottak. Szegény kicsike, aki a felszínt nézi, azt mondhatná frivol. A teraszon talán ebbe a látszólagos frivolságba akad bele a szeme. Pedig milyen mélyről jön a lelke minden hullámverése.
1: Lehet, hogy igaza van. Sokszor én is úgy érzem, hogy a mostani életem belém folytja legjava erőimet. Roppant lehetőségek zsúfolottak belém. De nincs égboltja az életemnek. Nincs sark csillaga.
2: A mesternek lapot kéne alapítani.
1: Épp én nekem.
2: Igen, mester. Én sajtófőiskolai hallgató is vagyok. Gyakran latolgatjuk a kollégáimmal, hogy nincs olyan revünk, amely a fiatalságot fejezi ki. Törjük a fejünket, ki lenne a legalkalmasabb ilyen lap szerkesztésére. És újra s újra a mesterben állapodunk meg.
3: Én is hallottam ilyen véleményt.
1: Nem tartom lehetetlennek, annak is eljön az ideje. Éreztem én is ilyenféle hajlandóságot.
4: Remélem, a szerkesztő úr felfogad titkárnőül.
0: Aurél csak a jövendő titkárnő párás szemét látja. Gondolhat-e rá, hogy ezt a párát nem az ő napja szívta föl azokból a tószemekből, s hogy e kacagás mögül dühös kétségbeesés kartácsa röpül egy közömbös fiatalember szemtelen arcába. Keserűné a sarokba húzódik és néz. Talán nem is bánja már, hogy a tréner is közébük tolakodott. S talán Feri is elkerülte ezúttal másodszor az anyai pofonokat. Ó, keserűné sok mindent észrevesz, amint az autó sarkába gubózva, barátságos arca mögül kikémlel a fiatalokra. Tétova fiatalok, akik fölött csak egy bizonyos van, az ő akarata. Aurél azonban semmit sem lát, csak Alice-t, a jövendőlapot, s az útra hajló tölgyfák cifra és réteges levélzetét. Az autó fölért az első hullám ormára, s neki ereszt. 100 méternyire alattuk buja hegyi legelő, a pillangósok lilájába, a boglárkák sárgájaért szeszélyes cikcakkokat. Egy botott faragó fiú körül 20-30 tarka svájci marha cselleng. Aurél nem bírja tovább. Föláll, lekapja a sipkáját, kilóbálja a tehenek felé, s elhurrázza magát. A meglepett sofőr fékez, hátra néz. De nincs semmi baj. A méltóságos asszony a sarokba húzódik és mosolyog. A cserkésztiszt alázatosan heheréz. A kisasszony ülős a tréner urat nézi. Csak a bolondos gerendai lengeti a sipkáját, s kiabál a teheneknek. 1/4. Kékesi kaparóház. 10 percnyire szépen kikövezett forrás körül csinos körönd, 5-6 pad. A kultúra a kékest is megmássza. Feri kufferjéből egy sonkás zsemjés stanicli kerül elő. 5 percnyi csámcsogással el egy tohonya diskurzus következik. Még keserűné és vidáman nyeli a 80 filléres pilulákat. Egy zsemje, 2 menü haszna. De haj, befektetés nélkül nincs vállalkozás. Alice csillogó szemekkel vadul harapja a sonkát, mint egy kis ragadozó, mintha a nyakát harapná valakinek. Aurél most megint egész másnak láthatná, ha nem a maga kiszabadult ifjúságával volna elfoglalva. Fölugrik a padokra, a támlájukon egyensúlyoz, noha azt gyermekkorában is csak a síneken merte megtenni. A forráshoz gugolnak, isznak, s ő beüti a Feri összenyomható poharát. A cserkészkalapot helyettesítő vászonsapka, a zöld nyakkendő csuromvíz, az alig serkedő bajuszkán fényes gyöngyöcskék ülnek. Szegény Feri alig győz elég széleset vigyorogni. Ezt a kitüntetést honorálni kell. Keserűné is ezt tartja a kirándulás legjobb élcének. Gyönyörködő szemei elnézően mosolyognak. A tréner is elért valamit. Aurél letegezte.

0: Önök Németh László, Aurél a Kékes Remet című írásának rádióváltozatát. Annak harmadik részét hallották. Mesélő Tokai Csaba, Alice Keserűné lánya Kis Nikolett, Feri Keserűné fia Rákos Olivér, Gerendai Aurél Kerek Dávid, Halász Antal Tóni Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok. Főbb híreink, először röviden. A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához. Vlagyimir Putyin, orosz elnök, elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését a háború lezárására. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel az NMHH média tanácsának elnökének nyújtotta be felmondását. Holnap országszerte napos gomoly felhős idő lesz, a szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható. Következnek a részletek. Több fontos döntést hozott tegnapi ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncepciót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslat csomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarország számára az uniós források felszabadításához. Jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. A csomagban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek. Illés Anna összefoglalója.
4: A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
5: Közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
4: A kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a Magyarország gyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
5: Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
4: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőkealapkezelők és úgy magántőkealapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napirenden lévő kérdés, hogy a magántőkealapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Tisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőkealapok mögött.
5: Vitézi Dávid azt mondta, a kormány a korrupciós intézkedéseivel még többet is teljesít, mint amit az Európai Bizottság elvárt, hiszen a források felszabadításának nem volt feltétele például Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, de az erről szóló szándéknyilatkozatot már átadták a bizottság elnökének.
6: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe, így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstopot, a rezsicsökkentés átalakítanák, valamint a védett üzemanyagárat is támadják.
7: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozza nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak. Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
6: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, és a dokumentumokat nyilvánosságra hoznák. Erről is beszélt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Az átvilágítás kiterjed majd a közbeszerzésre és arra is, miért dollárban fizettek a magyar kivitelezőnek. A vonalon még csak a teherforgalom üzemel, az is csak lassítva. A kínai vonatbefolyásoló rendszer tesztje még tart, és a végső engedélyt a személyszállításra nem kapta még meg a vonal. Szilágyi Béla összeállítása.
8: Február végén elindult az első tehervonat Ferencváros vasútállomásról Kelebiára. Ezzel megindult a vasúti forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépített szakaszán. A korábbi terv az volt, hogy a személyforgalom március közepén elindul, de a személyvonatok még most sem közlekednek a vonalon, és a tehervonatok is csökkentett sebességgel járnak.
4: A Budapest-Belgrád vasútvonalon egy kínai vonatbefolyásoló rendszer telepítésére kerül sor először.
8: Személyvonatok azért nem járnak, mert a biztosító berendezést és a vonatbefolyásoló rendszert a MÁV-nak és a vasúti hatóságnak is ellenőriznie kell, hogy a rendszer biztonságos. Vitézi Dávid szerint dolgoznak azon, hogy mielőbb elinduljanak a személyvonatok, a kormány viszont ezzel párhuzamosan átvilágítja a teljes beruházást.
4: Nyilván ez ki fog terjedni mindarra, hogy hogyan és milyen körülmények.

0: is kell, mert a beruházást nemzetközi megállapodás alapján építették. Magyarország, Szerbia és Kína 2013-ban állapodott meg a fejlesztésről, az építésről szóló megállapodást pedig 2014-ben írták alá. Bár a beruházást sokan bírálták, abban szinte minden gazdasági elemző egyetért, hogy nagy hatásra lehet a magyar gazdaságra. Sebessén Géza, az MCC gazdasági műhelyének vezetője szerint a beruházás Magyarországot és Szerbiát fontos útvonallá teheti a Dél-Kelet-Európa kikötők és Nyugat-Európa között.
1: Bekapcsolja a régiókat az európai terforgalomba, ez segíti azt is, hogy könnyebben érkezzen külföldi működőtőke beruházás akár a régióba, akár Magyarországra. Komoly bevételeink lehetnek a forgalmon keresztül, ráadásul Magyarország egy logisztikai központtá válhat a vasútvonal következtében.
0: A vasútvonalon a kínai árok is gyorsabban juthatnak el Európába, ami komoly tranzitbevételt jelent Magyarországnak. A személyszállítás a tervek szerint segítheti a turizmust és az ingázást is. A kritikusok ugyanakkor azt kifogásolják, hogy a nyomvonal elkerüli Kecskemétet, és nem jelent közvetlen kapcsolatot a Liszt-Ferenc repülőtérrel.
2: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította az ukrán elnök kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Már a Viradora családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Hersonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Tengeri drón robbant fel Konstancán, Románia legnagyobb fekete-tengeri kikötőjében. A robbanásban senki sem sérült meg, mert a környéket korábban lezárták. Egy hét alatt ez a harmadik biztonsági incidens a térségben, miután múlt pénteken egy orosz robotrepülő csapódott be egy galaci lakóépületbe, szerdán pedig tengeri akna sodródott partra Románia déli részén. További részletek Baranyi Lászlótól Bukarestből.
3: A bukaresti védelmi tárca szerint olyan tengeri drón robbant fel Konstancán, amilyet Ukrajna használ az Oroszországgal vívott háborúban. A hatóságok számítottak rá, hogy amennyiben a műholdon keresztül ellenőrzött szerkezet irányíthatatlanná válik, akkor működésbe lép a drón önmegsemmisítő rendszere, ezért kiürítették a környéket. Az viszont csak a szerencsén múlt, hogy a robbanás nem az 500 méternyire lévő olajterminálnál következett be. Nikus Ordán román államfő szerint az ilyen súlyos biztonsági incidensek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agressziós háború közvetlen következményei. A bukaresti orosz nagykövetség azonban elhárított minden olyan értelmezést, amely Oroszországot próbálja felelőssé tenni a konstancai incidensért.
2: Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált. Hozzátette, a folyamat továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Döntött a kormány az idei párt támogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás. A Tisza párt mintegy 700 millió, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintot kap. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíciónak 12 millió forint jut. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságuk szerint részesüljenek a támogatásból. A kormány támogatja azt a tisztás törvényjavaslatot, amely betiltaná a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámokat, és korlátozná a választási plakátok elhelyezését. A javaslat szerint a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni, és választási plakátot villanyoszlopra vagy jelzőtáblára elhelyezni. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, a javaslatnak az a célja, hogy visszaszorítsa a vizuális környezetszennyezést. Kis Júlia Lilla összeállítása.
4: Ha a Tisza párt javaslatát elfogadják, akkor villanyoszlopokra, jelzőtáblákra vagy fákra tilos lesz a jövőben választás.

0: plakátokat elhelyezni. Emellett, ahogy fogalmaznak, személyek képmását sem lehetne valótlan vagy megtévesztő módon megjeleníteni. A javaslatot a Tiszás Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt nyújtotta be a parlamentnek.
1: Politikai reklámok a jövőben nem sérthetik senkinek az emberi méltóságát, nem kelthetnek gyűlöletet társadalmi csoportokban, és nem jelölhetnek ki mesterségesen kreált ellenségképeket. Ez vonatkozni fog minden politikai hirdetésre.
0: A javaslat szerint a médiatanács a beérkező kérelmek alapján határozatban dönthetne arról, hogy egy tájékoztatás tiltott politikai reklámnak minősül-e. Csontos Bence, a miniszterelnökség államtitkára szerint a cél a gyermekek védelme is.
2: A legnagyobb kárt mindez azoknak okozta, akik egyébként meg sem tudják védeni magukat, a gyermekeinknek, mivel a gyerekek számára a köztér is olyan, mint egy tanterem. Az óriás plakátok, képek, szlogenek mind arról üzennek nekik, hogy hogyan működik, vagy éppen nem működik a világ. Azt, hogy mit gondoljanak másokról, kitől féljenek, vagy éppen kit gyűlöljenek.
0: A kormány is támogatja a javaslatot, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, szeretnék visszaszorítani a vizuális környezetszennyezést, és helyreállítanák Magyarország történelmi városközpontjainak látképeit.
3: Az, hogy végtelen mennyiségű műanyaggal és vizuális szennyezéssel telerakják a választási kampányok idején az épített környezetünket, ennek véget vetni javasol ez a jogszabályjavaslat, ahogy annak is, hogy Magyarország gyönyörű történelmi városközpontjait, annak a gyönyörű épülethomlokzatait ilyen óriási épülethálókkal borítsák be, és lassacskán úgy nézzen ki, mondjuk Budapest belvárosa, mintha egy ilyen reklámkiállításon lennénk.
0: A törvényjavaslat emellett az önkormányzatok jogköreit is helyreállítaná, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hol és milyen reklámokat lehet kihelyezni.
4: A választás óta eltelt időben érdemben emelkedett a Tisza párt támogatottsága, derült ki a Závetz Research felméréséből, amely szerint jelenleg mintegy 3 millióval többen támogatják a kormánypártot, mint a Fideszt. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint ez az előny a Tisza párt újfajta politizálásának köszönhető. Kis Júlia Lille összeállítása.
0: Óriási a Tisza párt előnye, a biztos szavazók körében 72%-on áll a kormánypárt, ez derült ki a Závetz Research legfrissebb közvéleménykutatásából. A Fidesz 20%-on áll a felmérés szerint, a Mi Hazánk, a DK és a Kutyapárt támogatottsága megegyezik azzal az eredménnyel, amit a választásokon elértek. A választást a Tisza párt nyerte április 12-én, akkor a szavazatok 53,18%-át szerezték meg, a választási rendszer miatt ez bő kétharmados eredménynek felel meg. Az viszont már most látszik, hogy a teljes népességben és a biztos pártválasztók között is jelentősen nőtt mostanra a Tisza előnye. A felmérés szerint a jelenlegi kormánypárt a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében előnyt élvez a Fidesszel szemben. Ezek közül is a legnagyobb különbség a 18-39 évesek és a fővárosiak körében mutatkozik. Nem ez az egyetlen kutatócég, amely az áprilisi választás óta a Tisza előnyét mérte. Egy hónapja a Medián is a kormánypárt nagy arányú támogatottságát mutatta ki. Akkor a biztos szavazók 70%-a szavazott volna a Tisza pártra, míg a Fidesz mellett 23% tartott ki. De a 21 kutatóközpont májusi felmérése is hasonló eredményt hozott. Az ő adataik szerint a biztos választóknak most már a 71%-a szavazna a Tiszára, a Fideszre pedig csak 21%.
5: Azt látom, hogy a Fidesz összeomló félben van.
0: Egy új típusú politizálás tarthatja fenn a Tisza tábor lelkesedését. Erről a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt. Horn Gábor szerint ilyen még nem volt Magyarországon.
5: Ez a új típusú politizálás, ahol azt az érzést adja Magyar Péter és a Tisza a választóinak, az ő mögött állóknak, hogy részesei a politikának, hogy ők alakítják a politikát. Ez egy olyan új elem, ami megtartja, föntartja ezt a lelkesedést, hogy meddig azt nem tudom, de ilyet én még Magyarországon az elmúlt 36 évben nem láttam.
0: Horn Gábor hozzátette, Magyar Péter politikája túlmutat egy kormányváltáson, és egy másik Magyarországot ígér.
4: A Megyei Jogóvárosok Szövetségének frissen megválasztott elnöke szerint jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben. Cser Palkovics András emlékeztetett, a több mint 30 éves, 25 tagú szövetség már a választások előtt megfogalmazott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet valamennyi tag támogatott, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. Hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, eltörlésére is javaslatot tesznek.
6: Nagyon fontos lenne, hogy a helyi adóbevétel az helyben maradjon, mert ez önmagában egy nagyon komoly garanciája lehetne ennek a pénzügyi és egyben politikai függetlenségnek. Másodszorban pedig például egy gépjárműadó kérdése, az kerüljön újra napirendre, hogy legalább részben adott esetben ezeket a forrásokat helyben lehessen felhasználni, és mondjuk közlekedésfejlesztési beruházásokat belőle megvalósítani.
4: Elutasítja a polgármesterek fizetésének csökkentését a Szolidaritás pártja. Székely Sándor elnök a Kossuth Rádióban azt mondta, szerintük inkább azzal kellene költséget csökkenteni, hogy racionalizálják az önkormányzati rendszert, például azzal, hogy több kisebb települést összevonnak egy önkormányzat alá.
7: Hollandia a világ egyik leggazdagabb országa. Ott a pár ezres települések összeállnak, és 4-5 kis település alkot egy önkormányzatot. Magyarországon minden településnek külön önkormányzata van, még a 80 fős településeknek is van, ahol egyébként alig van út, tehát olyan zsákfalunak, aminek nincs útja. Ott is van egy polgármester és egy 4 fős testület fizetésért. Tehát ezek olyan szintű problematikákat mutatnak, amiken változtatni lehet.
4: Jövőre ismét széles körben visszavezethetik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a kattát. Szakemberek szerint addig azonban több ponton is módosítani szükséges a szabályozást. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
8: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a kattának a széles körű elérhetőségét.
9: Ezt még hétfőn jelentette be a pénzügyminiszter a parlamentben. Kármán András hangsúlyozta, szükségük van a magyar mikro- és egyéni vállalkozóknak, valamint az önfoglalkoztatóknak olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem jár adminisztrációs teherrel. A kisadózó vállalkozások tételes adóját 2013-ban vezették be. Az adózási forma lényege az volt, hogy havi 50 ezer forint befizetésével a főállású vállalkozók teljes adó- és járulék kötelezettségüket teljesíteni tudták. Az Orbán kormány 2022-ben a rendszerben tapasztalt visszaélésekre hivatkozva szigorított a szabályokon és csökkentette a résztvevők körét. A GKI gazdaságkutató ZRT szerint 35 ezer katás vállalkozás szűnt meg ezután, s mintegy 264 ezer alakult át.
10: Mi nagyon-nagyon örültünk ennek, hogy előrevette a kormány ezt az adózási formát.
9: Ezt már az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke mondta a Kossuth Rádióban. Németh László kiemelte, üdvözlik, hogy a tárcavezető széleskörű érdemi egyeztetést tervez a módosításról az érintettekkel. A szakember hangsúlyozta, rendezni kellene a katások nyugdíj és társadalombiztosítási helyzetét, mivel jelenleg egy év katás jogviszony kevesebb, mint egy év szolgálati időnek számít a nyugdíj alapszámításakor, és a figyelembe vett összeg is eltér a havi nettó keresettől.
10: Nyugdíj és a járulék ellátáshoz mindenképpen követni kéne a minimálbérrel kapcsolatos emelkedéseket, hiszen akkor kaphatják meg azt az ellátást, ami a minimálbér. Van még egy lehetőség, hiszen elkerülhetetlen hosszú távon, hogy a magas élőmunkát igénylő tevékenységeket kiemeljük ebből az adózási körből, ami most van, hiszen azok a szolgáltató vállalkozások, amelyek tényleg magas élőmunkával dolgoznak, azok nem tudják felvenni a versenyt a robotokkal, amelyek a nap 24 órájába termelnek.
9: Az IPOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a kata alkalmazását tevékenységi körökhöz kellene kötni, és ismét elérhetővé kellene tenni a másodállásban dolgozóknak is. Szorgalmazzák, hogy a katások magánszemélyek mellett ismét számlázhassanak cégeknek is. Hozzátette, a katásoknak is szükségük lenne fejlesztési hitelre.
10: Az IPOSZ már nagyon régóta hangoztatja, hogy nagyon jó a Széchenyi kártyás hitel, de el kéne már egyszer távolodni ettől a mikrohitelekkel, és olyan alapítványon kéne, mint korábban is működött ez, nem kereskedelmi bankokon keresztül, hiszen a kereskedelmi bankoknál a katások sok esetben olyan kockázatos vállalkozásnak minősültek, hogy semmi esetben se kapták meg azt a például a Széchenyi kártyát, vagy az egyik támogatást hitelt.
9: A GKI gazdaságkutató ZRT becslése alapján a jövőre tervezett új szabályozással 250-270 ezer munkavállaló térhet vissza a katás adózási formához.
4: Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség gyümölcságazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termelés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
11: Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerő hiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a morálgyával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerő hiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiség is hiány van.
4: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett, tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot. Harcz Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, mára 100 forint alá süllyedt kilogramonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak egyaránt.
12: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk el szenvedni tejtermelés tekintetében.
4: Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrár Tárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel az NMHH média tanácsának elnökének nyújtotta be felmondását, amelyet azzal indokolt, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Reagált Pap Dániel lemondására a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, megkésve, de végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. A kormányfő hozzátette, ugyanezt várják el a Duna média szolgáltató vezetőjétől, és ahogy írta, a bukott rendszer kiszolgálóitól. Újabb két helyszínt mentesítettek az aszbeszt szennyeződéstől Zalaegerszegen. 16-ból 6 területen találtak mérgező kőzúzalékot az utakon. Szakértők szerint a szabályozás hiánya miatt fordulhatott elő, hogy éveken át termeltek ki és hoztak forgalomba aszbeszt tartalmú követ. Patakfalvi Humonor és Bácskai Judit összefoglalója.
13: Péntek délben befejeződött a tanítás az András Hidai iskolában. A szülőket megkérték, hogy vigyék haza a gyerekeket. Elkezdték ugyanis az aszbesztmentesítést. Speciális vegyvédelmi ruhába öltözött szakemberek markoló segítségével távolították el a szennyezett kőzúzalékot az iskola előtti parkolóból. Bauer Arnold, az Alamüllex Kft. Ügyvezető igazgatója.
14: Maga a folyamat úgy zajlik, hogy egy nedvesített technológia után a műanyag fóliával kibélelt konténerekbe helyezzük el ezt a kavicsot vagy zúzalékot, amit lefedünk ponyvával, elszállítjuk a megfelelő veszélyes hulladék tárolába, és azt is lefedjük, így már nem jelent problémát a környezetre.
13: A helyiek bíznak benne, hogy ezzel megoldódik a helyzet.
15: Nem örültünk neki, mert sajnos a mi utcánk is érintett, Láfonya utca, mi abban lakunk, de bízunk abban, hogy minél előbb valamilyen megoldást tudunk találni.
13: Zalaegerszegen a labor eredmények 16 vizsgált helyszínből 6-ban mutattak ki aszbesztet. Két helyen már dolgoznak a mentesítésen, a következő hetekben pedig további 4 helyszínen avatkoznak be. A nyugat-magyarországi aszbesztbotrány több mint 250 hazai települést érinthet. A krízissel a Magyar Tudományos Akadémia is foglalkozik. Pósfai Mihály, az MTA elnöke egy podcastben azt mondta, a szakértők fórumot szeretnének összehívni, hogy tisztázzák az ügy tudományos hátterét.
16: A természetes aszbeszt szennyezés az nincs szabályozva az Európai Unió. a beltéri az igen. És ez a probléma most rámutatott ilyen hiányosságokra. Megvitatjuk, és remélhetőleg utána valami ajánlást is tudunk tenni, legalábbis arra, hogy milyen irányba érdemes tovább menni a kutatással, illetve még talán a döntéshozóknak is hasznos lesz, hogy megtervezhessék a kármentesítést, meg a kártalanítást.
17: Az osztrák bányákból több tízezer tonna aszbeszt tartalmú kőzuzalék kerülhetett a hazai utakra. Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság és tárca közi munkacsoport is alakult az aszbeszt szennyezés kivizsgálására.
18: Időjárás jelentés.
4: Holnap országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 10 és 17, napközben 23-28 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották a holnapi viszonthallásra.
18: Műsor ajánlott. Új világ.
19: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal is, mint majdnem mindig, aktuális, nagyon is aktuális eseményeket kínálunk önöknek. Az Irán ellen indított háborúról, amelyben bent ragadni látszik az Egyesült Államok, a libanoni mocsáról, amelyben Izrael vesztegel, még akkor is, ha a héten tűzszünet köttetett Jeruzsálem és Beirut között, és az új dán kormány megalakulásáról tartsanak velünk.
18: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
20: Ez a Sportvilág.
21: Varga duplája döntött. A francia bajnokon vezet az út a címvédés felé a női kézilabda bajnokok ligájában. Balatonfőkajáron a motorsport színejava. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
20: Sportvilág.
21: A magyar labdarúgó válogatott a Puskás Arénában Finnország ellen lépett pályára. A mérkőzés hosszabb összefoglalóját Regős László Pál és Virányi Zsolt közvetítésében hallhatják.
22: A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Schäfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB-selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. Ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtezőt érő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Hradecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jánszon, aztán Miettinen, Koszki és Mahuta, mégpedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márhiev és Szuonán, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skitte, Pohján Pálo és Hakánsz lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni. Szoboszlai Dominik kapja meg a labdát a játékvezetőtől, aki Horvátországból érkezett. Ante Csulina vezeti ezt a mai mérkőzést. Szoboszlai tehát ott van a kezdőkörben, ő fogja elkezdeni a mérkőzést, a magyar válogatott első júniusi mérkőzését.
23: Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Radecki is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre jön mindenki ilyenkor, hogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövésre blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem, hanem a felező vonalig, de Osváth visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadrugást elvégezte vissza a bal oldalra Osváthoz. Azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy megkerkezve inkább a helyén balról, igen, behagyja, és ott nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól. Fordulásból szerette volna a kerkezbeadását bevágni a hálóba, de nem talált el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most mert lehet ívelni jobban a középre. Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koszki, jött a kapus Radecki is, magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbról középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miért Tina érkezett oda? Kerkez? Lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelés azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetetnek blokkolták, hát miért Tinennek nagy szerencséje volt. És így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most mi szorítsunk be 2-3 percre a finneket? Na hát, ha 24. perc egyelőre 0-0.
1: Akár többre is lehet, mint 2-3 perc, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szövet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz, hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásból rugott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar sarokrúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vajta, a finnek középpályása a Szoboszlai, viszont ez be fogja ívelni megint csak a 16-oson belülre. Jön is Szoboszlai labdája, van is fejes gól, vezet a magyar válogatott a mérkőzés 25. percében, mégpedig Varga góljával, hogyha minden igaz. Remekül érkezett a magyar játékos középen, ma meg remekül érkezett Szoboszlai sarokrúgása. És a harmadik magyar szöglet után megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Varga Barnabás első idei válogatott gólja, mert ugye márciusban nem játszott azon a két mérkőzésen.
23: A magyar támadás, Szoboszlai a jobb oldalon, itt van Osváth az alapvonal mellett, mondjuk az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent, középen már Tóth Alex, még tovább, ott Schäfer ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-ra vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás! A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrja ennek a finnek. Elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hihet. Azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra. Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát. Tóth Alex a gólt megelőzően, ő csatázott Márhievvel, és ezt követően Márhiev a földre került, de Varga Barnabás a labda szerzést követően nem teketúriázott, hanem jobbal a kapu bal oldalába lőtte, de mondom, alapvetően a bal kapufát talált el egész pontosan, és onnan vágódott már a hálóba. Ezzel a góllal tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban, a újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapus csere is, mert hogy a 12-es számú gyakorlisvili áram is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy készfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 ezer néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat, hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki 19 és 24 éves kora között egyébként a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesden, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossz, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottól. Jött a finn támadás ott a jobb szélen, a 16-oson környékére, a beadáshoz csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez a baloldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakovicsvili Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. Koszki és Lukács csatájából a finn férfi a közepén, Koszki kerül ki győztesen, az Alaves légiósa, és már is Janssonnak teszi a jobb hátvédnek, aztán rossz a testcsel, jó a labdaszerzés, jól van. Most ott Lukács is ott van, a 16-oson belül, a passza nem teljesen rossz, és ezt még összeszedi Nagy Zsolt is, Nagy Zsolt és a Lukács. Összjátékából a finnek kikerekednek, majd is visszapattan a 16-oson belülre, de ott már azt mutatja a játékvezető, hogy ennyi, nem tovább, és tovább, letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
21: A 2-1-es siker után Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt.
2: Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz megszerezni a győzelmet, mert mindenki a legjobbjára törekszik, és ma este is láttuk, hogy a 60. percig minden többé-kevésbé jól működött. Onnantól talán a fáradtságok miatt, mert néhány játékos fáradt volt, elkezdtünk belecserélni a meccsben, nem voltunk annyira egységesek, a távolságok nem maradtak meg, volt már lehetőségünk, hogy lezárjuk a meccset, de aztán utána 3 nagy helyzete is volt az ellenfélnek kontrából, gyakorlatilag egymás után az egyik az, ami hibánkból jött, és a második is, amiénk volt igazából, nem voltunk ellen szervezettek hátul, szóval oda kell figyelnünk az ilyen helyzetekre a jövőben. De összességében azt kell mondjam, hogy a srácok a legjobbjukra törekedtek. Nyilván van miben fejlődni, különösen azoknak a srácoknak, akik most a legutóbbi, vagy a mostani ablakban, időszakban kaptak először meghívót, hogy egy kicsit még jobban be tudjanak illeszkedni, de azt gondolom, hogy sokkal teljesebb képünk van a játékosokról, hogy kik azok, akik már most készen állnak, és kik azok, akik a másik oldalon még pici időt kérnek, hogy erre a szintre jussanak. Jakubisvili például egy új arc, és volt több nagyszerű védése. Igen, nagyon jól szállt be. Szapi a 60. percig jól végezte a munkáját, de igazából munkanélküli volt, mert addig, amíg le nem cseréltük, nem is emlékszem, hogy lett volna bármilyen a helyzet, amiben védenie kellett volna, vagy valami, úgyhogy, de ahogy említettem, a 60. perc után valami megváltozott, és helyzeteket 3 kontrát is engedtünk az ellenfelünknek, és ezekben a helyzetekben mind a 3-ban Jakub nagyon-nagyon jól teljesített. Esetleg ennyi. El tudja mondani, hogy vannak olyan játékosok, akik esetleg elmennek már most a kazak meccs előtt? Igazából ez mindig ugyanaz a fajta beszélgetés. A szezon végén vagyunk, vannak a játékosok, mint Dominik például, aki 60, talán még több meccset is játszott, a többiek is itt a szezon végén vannak, akik már fáradtak. A válogatott viszont minden alkalommal, minden egyes ilyen FIFA időszakban, 7-8-9 nap áll az ember rendelkezésre, hogy játszok 2 meccset. Úgyhogy nyilván itt az energiát vissza kell nyerni a meccsek között, és így általában a táborban és az edzőtáborban is úgy jönnek, hogy meccsen vannak túl. Ez benne van. Arra is dolgozunk majd, hogy a taktikai részen fejlődjünk, főleg a videónak köszönhetően, de a pályán is, és olyan fejlődnünk kell, az biztos, hogy ez a része. Különösen a cserék pillanatában, mert amikor cserélsz, akkor is ugyanazokat a lényeges dolgokat kell szem előtt tartani, mint a cserék előtt. Tudom, hogy nem könnyű, főleg amikor 6 változtatás van egy meccsen, plusz a kapus is, úgyhogy ez nem egyszerű, hogy ezt a fajta egységet meg tudjuk tartani, de ezzel dolgozunk.
21: A kapus Szappanos Péter is elmondta a véleményét a mérkőzést követően.
3: Páratlan sztori a debütálásod, de a búcsú meccs is jól sikerült. Mire fogsz emlékezni erről?
5: Hát ugyanaz az eredmény. Nyilván az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Azt gondolom, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani. Ugye a kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
3: Igen, pedig mondtad, hogy nem vagy az az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
5: Nyilván ezeket az örökre elteszi az ember. Nagyon jó esik, mondom, ez egy nagyon jó visszacsatolás számomra. Nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénában tudtam játszani. Nem akarom kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit az a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és mondom, készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Úgyhogy azonnal már eddig is egy fantasztikus utazás volt. Meglátjuk, mit az a jövő.
3: Minden esetre a nagy védéseket ma meghajtad Áronnak.
5: Tessék?
3: A nagy védéseket ma meghajtad Áronnak.
5: Igen, azért nyilván nem kell mindig rólam szólni a Fámának, úgyhogy így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra, úgyhogy igazából így egy kerek sztori az egész.
21: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A találkozót megelőző napon 17 órakor kezdődik az edzés, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. De a belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy az MLS idén ünnepli fennállása 125. évfordulóját. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. Takács Péter maradt a labdarúgó évvonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott DVTK vezetőedzője. A diósgyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, most véglegesítették posztján. A bajnok Barcelona támadóját Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgó ligában. A válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez.
0: Sportvilág.
21: Zalánki Gergő is szerepel a férfi vízilabda válogatott bőkeretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem ugrott medencébe a nemzeti csapatban. A felkészülési programban a július első hétvégén esedékes OTP kupa a legfontosabb hazai állomás, ekkor Hollandiával, Szerbiával és Georgiával mérkőzik az együttes. A világkupára kijelölt csapat aztán július 12-én utazik el, a helyszínen még részt vesz egy felkészülési tornán július közepén, ahol az ausztrálokkal, a görögökkel és a japánokkal, valamint a montenegróiakkal is találkozik. Sydneyben majd július 23-án játssza az első világkupa meccset a válogatott, a negyeddöntőben Horvátország lesz az ellenfél. A magyar jégkorong válogatott Düsseldorfban játssza jövő évi világbajnoki mérkőzéseit. Kanada, Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazaksztán csapatával. A 2027-es VB-t május 14-e és 30-a között rendezik. 5 magyar és 6 külföldi jégkorongozó távozik az osztrák ligában szereplő Ferencvárostól. Seregély Máté, Sofron István, Nagy Krisztián, Farkas Boldizsár, valamint Tóth Rihád is elhagyja a zöldfehéreket. A légiósok közül máshol folytatja a pályafutását Jossi Antonen, Tyler Coulter, Lou Green, Jordi Green, Marek Hudec és Alexander Itterell. Mindannyian egy szezonon keresztül erősítették az FTC-t. Holnap rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőinek elődöntőit. 18 órától a címvédő Győr a friss francia bajnok Brest ellen mérkőzik. A találkozó előtt Szemerei Zsófival, az Eto kapusával Szabó Szilvia beszélgetett.
6: Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát tényleg szerintem nagyon jól felállította az edzői stáb, úgyhogy tényleg már csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
7: A holnapi elődöntőben a francia bajnok Brest vár rátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
6: Nekik inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly, nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani, úgyhogy igazából szerintem a mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladat, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Szerintem, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor szerintem nem lehet probléma.
7: Ugye azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti párosotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet?
6: Szerintem minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt tényleg nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Úgyhogy ebből a szempontból talán azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de tényleg mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.
21: A Brest játékosa Anna Vyahirjeva is nyilatkozott.
7: Anna, you know exactly how special. Anna, te pontosan tudod, hogy milyen speciális hangulata van egy BL Final Four-nak, hiszen egyszer jutottál be a négyes döntőbe. 3 éve nyertél a Vipers-el, a Rostovval pedig egy ezüstérmed, és egy negyedik helyed van. Ha a csapattársaid azt kérdezik, hogy mire számítson a Budapesten, mit mondasz nekik? Ask you, what do you expect here in Budapest? What do you tell them?
8: To be fair, I never got asked this question.
9: Őszintén szólva, még soha nem tették fel nekem ezt a kérdést. De ha megkérdeznék, azt mondanám, hogy életük legjobb kézilabdás hétvégére számíthatnak. Ez az, amiért egész évben dolgozunk, hogy átélhessük ezt az élményt. Ezek azok az érzelmek, amelyekre örökre emlékezni fogsz, függetlenül attól, hogy végül milyen helyezést érsz el. Persze óriási a nyomás is, de csak akkor teher, ha nem tudod kezelni. Számunkra, a kézilabdázók számára ez egy hatalmas és nagyon fontos esemény, amiért megéri egész évben keményen dolgozni. Ennél többet mit is kívánhatnánk?
8: It's just worth working the whole year for, like, what else can you expect?
7: Okay. You had a fantastic season. Fantasztikus idény van mögöttetek, hiszen a francia bajnokságot megnyertétek az azonos pont a záró meccs előtt. Nem kell attól félni, hogy ettől megnyugodtatok egy kicsit, vagy a BL trófea az a korona lenne? I'm done from it. Or this Champions League final would be a crown of this season.
8: You mean if we are overstimulated over the win and now we need to go back to the earth?
9: Ha arra gondolsz, hogy túlságosan felpörgetett minket a bajnoki cím, és most vissza kellene szállnunk a földre, akkor szerintem erről szó sincs. Nem lebegünk a felhők között. Nagyon is két lábbal állunk a földön. Tudjuk, miért jöttünk ide. Legalábbis én biztosan tudom, hogy a munka még nem ért véget. Még nagyon fontos mérkőzések várnak ránk. Szóval itt vagyunk, koncentráltak vagyunk, és a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani ezen a hétvégén. Nagyszerű érzés, hogy megnyertük a bajnokságot, de most ez egy kicsit háttérbe szorult, mert egy másik, szintén nagyon fontos célra összpontosítunk.
7: You will meet with the title holder Győr. A címvédő Győrrel találkoztak az elődöntőben. Mi fog dönteni szerinted a két csapat között? Fizikális, mentális, taktikai dolgok, fegyelmezettség?
8: Honestly, my personal opinion, I think mental is always on the first place.
9: Őszintén, szerintem a mentális tényező mindig az első helyen áll. Hatalmas aréna, rengeteg néző, óriási nyomás. Egyszerűen elképesztő. Rengeteg érzés és gondolat kavarok benned és a csapattársaidban, energetikailag pedig valóságos káosz tud lenni. Ha ezt mentálisan egységbe tudjuk rendezni és megfelelően tudjuk kifejezni a pályán, akkor rendben leszünk.
21: Délután 3-tól a francia Metz a román Cseszeme Bukarest ellen mérkőzik. Albek Anna a Metz játékosának gondolatait hallják.
6: A csapaton belül igen, azért az újoncok, mint én például, azért kérdezgették az tapasztaltabb játékosokat erről a hétvégéről, és igazából nehéz volt nekik is a dolguk, mivel ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. Nagyon a csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Ugye, amit említettél, két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és tényleg minden tartalékunkra
10: szükségünk lesz.
11: Egy kicsit beszélj a csapatnál a hangulatról. Ugye a korábbi két Final Four-ra úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlásul, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
10: Természetesen előző évről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de én úgy gondolom, hogy mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban, hogy elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és szerintem mindenki azon lesz, hogy ezt a szezont úgy zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
11: Cseszem, a Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs? Mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
10: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen, és a támadójátékunkba pedig igazából azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Én úgy gondolom, hogy megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre, és ha hoztartsuk magunkat, akkor szerintem jól fogunk kijönni belőle.
21: A női kézilabda négyes döntő összes mérkőzését a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A magyar férfi röplabda válogatott három szedben kikapott a cseh csapattól az Európa Liga alapszakaszának kecskeméti nyitányán. Ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány együttese a szombati pihenőnap után vasárnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Az olimpiai bajnok Márton Viviana sikerével zárult a tékvándósok 67 kg-os súlycsoportjában a római Grand Prix verseny. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása. Márton a szerb Alexandra Perisicet győzte le. Az eseményen az Európa-bajnoki bronzérmes Patakfalvi Luca az 57 kg-osok küzdelmeiben a legjobb 32 között búcsúzott. A tizedik helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A tizedik kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért száll majd harcba. Az első helyen kiemelt Granollers Ceballos spanyol-argentin kettős nyerte a Roland Garros férfi páros versenyét 7-6-6-4 a Bolelli-Vavassori olasz duó ellen. A női párosok döntőjében a Siniakova-Tausend kettős a Dabrowski-Stefani duó győzte le 6-0-6-1 arányban. A másik elődöntőben a Danilina Krunic kettős 7-5-6-2-re verte az Aoyama Liang duót. A szabad edzésekkel ma délelőtt megkezdődött a MotoGP Magyar Nagydíj Balatonfőkajáron. A verseny hétvégén magyar motorosnak is szurkolhatunk majd. A mindössze 16 éves Lukács Tamás szabadkártyával áll rajthoz a Moto4 Nother Cup viadalán. A 2007-ben 125 köpcentés kategóriában világbajnok Talmácsi Gábor azonban többet dolgozik majd a helyszínen, mint amennyit szórakozik. Bera Emese interjúja.
12: Ez egy olyan turisztikai attrakció, amely egy ország marketing, hiszen a TV közvetítések által és maga az, hogy a MotoGP megrendezése kerül Magyarországon, ennek egy hatalmas reklámereje van. Csak úgy, mint a Forma 1-nek, ugye, ami már évtizedek óta nálunk van, a négy kerék, ugye az autósport tekintetében, a motorsport tekintetében ez legmagasabb csúcsa a MotoGP. Ez az a gyorsági motoros szakág, amely a legmagasabb presztízsértékű a világon. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog szerintem Magyarország számára, hogy egy ilyen futamot rendezhet, és hogy részesei vagyunk a 22 állomásos bajnokságnak.
11: Egy ilyen pályabejárás, amikor végigjárod a pályát, akkor milyen érzések vannak benne? Nyilván a büszkeség, amiről már beszéltél, de ilyenkor azért visszajönnek régi emlékek a versenyző múltadból?
12: Ez a pályabejárás most nem versenyzői oldalról történik, hanem nagyon sok olyan szervezetnek a szakmai munkáját segítem, ami például pálya homologizációval kapcsolatos, és ilyenkor a kollégákkal, szakemberekkel megvizsgáljuk azt, hogy évről évre milyen újításokat kell tenni annak érdekében, hogy a pályák még biztonságosabb legyenek. Most nem csak a Balatonpart-szirkötről van szó, hanem más pályákról is.
13: Tehát akkor ez neked, ez a hétvége nem is inkább szórakozás, mint inkább munka?
12: Több feladatom van a hétvégén. A pálya inspekció, ami most folyik, az gyakorlatilag azért fontos, mert a pálya maga azt a homologizációt, amivel a verseny meg lehet rendezni, az csak ezekre a napokra kapja meg, hiszen most van olyan állapotban a pálya, hogy a MotoGP-t meg lehet szervezni. Utána a mindennapi üzemeltetésben ez a fajta homologizáció, ez nincs meg.
13: De neked akkor egyébként nem csak a versenyen, hanem mondjuk két nagy díj között abban az egy évben is ezen a pályán van feladatod, vagy ez most csak erre a versenyhétvégére vonatkozik?
12: Erre a versenyhétvégére vonatkozik, viszont vannak olyan pályák, ahol nagyon sokat szoktam motorozni, ahol mondjuk elküldenek és kérik a véleményemet. Amúgy a Balatonpart-szirkét esetében is így volt.
13: Egy picit az egyetlen magyar versenyzőről beszéljünk. Mit várhatunk tőle? Te mit vársz tőle?
12: Tisztességes helytállást, ugye a hazai közönség előtt nem könnyű nagy nyomással motorozni, azonban egy olyan fiatal versenyzőről van szó, Lukács Tamásról, aki amúgy az én klubomnál versenyez, és az én versenycsapatomnál is versenyez majd a következő hétvégén Mizánóban a Superbike betétfutamán a Ducatival, hogy egy olyan karrier szakaszban van, ahol több bajnokságban is indul, és folyamatosan fejlődik. Én azt gondolom, hogy bárhová juthat, már úgy bárhová, hogy akár állandó MotoGP versenyző, vagy Superbike bajnokság versenyző is lehet. Ezért is jó, hogy több bajnokságban megy, hogy tud adaptálódni a különböző kihívásokhoz és motorokhoz.
21: Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését, a brit mögött a csapattársa hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen. 2037-ig biztosan megrendezik majd a Las Vegas-i nagydíjat. Stefano Domenicali, az F1 elnök vezérigazgatója a hosszabbításról szóló közleményben kiemelte, a futam 2023-as bemutatkozása óta gyorsan a világ legnépszerűbb sporteseményei közé emelkedett, amelyen a sportot övező körítés és a szórakoztatás világszínvonalú. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
14: Hírek 23 órakor. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben mára virradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában, az újabb orosz dróntámadásokban. Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Itthon a kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására, a javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alapforrásait augusztus végéig fel kell használni. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány, ennek részeként mától a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán emlékeztetett, a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert, mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Németh Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTVA. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten, a demonstrációt jobboldali influencerek szervezték. A résztvevők a Kodály köröntől a parlament előtti Kossuth térre vonultak, és kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt, valamint Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették. A szónokok szerint a magyar kormány a 6000 milliárd forint értékű uniós forrásért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, és vállalta a migrációs paktum végrehajtását. Szerintük ennek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Befejezték a nyomozást az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselőknek meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt, a lőgyakorlat vezető pedig a rendelkezésre álló néhány másodperc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, a közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasmárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatotta a Balatoni Hajózási ZRT. Végül az időjárásról, éjszaka délen, délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly, felhős idő lesz, a szél mérséklődik. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható, keddig kitart a napos, koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
15: Műsor ajánlott.
16: Retro tárcák, különleges szemüvegtokok, vicces kártyatartók, a bőr és nemes találkozása, egyedi alkotások a természetes anyagok bűvöletében. Skót, görög, osztrák, spanyol, népek táncai és lelkes táncosai, a hagyományőrzés dinamikus formája. Festmények, grafikák, kollázsok az utca hétköznapiságában. Kapuaj galéria, ahol a művészet közel lép az emberekhez. Keszthely érdekes emberei, értékálló alkotásai.
15: Országjáró szombat délután. 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
17: Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és három barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
15: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
20: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
15: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
24: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
15: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
1: A Tisza kormány és az Európai Unió között létrejött megállapodás nyomán összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. Az uniótól érkező pénz jelentős része nem feltétlenül új beruházásokat szolgál, hanem korábban előfinanszírozott fejlesztések költségeit is megtérítheti, ami érdemben javíthatja a költségvetés helyzetét, mérsékelheti az állam finanszírozási igényét és csökkentheti az adósság terheket. Ugyanakkor az unió által meghatározott közlekedési, energetikai, kutatásfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programok a következő évek növekedésére is hatással lehetnek. Az uniós források várható felhasználásáról és hozadékáról is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Lentner Csaba közgazdász professzort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, kezés fogom.
1: No, szeretném elsősorban a hallgatók kedvéért szeretném az elején leszögezni, hogy most a pénzek hazahozatalának ugye a politikai feltételeit ebben az adásban nem vizsgáljuk, kizárólag ugye a gazdaságot és a költségvetést érintő esetleges kritériumokat és minden mást, amit az előzőekben elmondtam. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy ez a 16,4 milliárd hogyan áll össze, van ebben ugye helyreállítási és kohéziós forrás is, illetve a helyreállításinak mekkora hányada érkezhet meg. Azért is érdemes külön kezelni ugye ezeket, mert más a felhasználhatósági időkeret.

0: milliárd euró, ez összesen 10,4 milliárd euró. Na most van ez a helyreállítási alap, a hallgatóság véget mondom, ez abból adódik, mikor a évekkel ezelőtt a Covid járvány volt, és hogy a Európai Unió nemzetgazdaságai konszolidálódjanak, elmozduljanak egy hatékonyabb, energiatakarékosabb gazdálkodás irányába, és ebből erre a keretre, mind a támogatási keretre, mind pedig a kedvezményes hitel keretre Magyarország benyújtotta az igényét, és ez 10,4 milliárdot eurót tesz ki. Na most vannak a strukturális alapú víziós pénzek, ezek pedig az Európai Uniónak a normál 7 éves költségvetéséből adódnak, a 2021-27-es költségvetési ciklusból. Itt pedig hát 4,4, itt egy 7 milliárd euróról van szó, amit még 2500 milliárd forintot tesz ki. Ezek a kohéziós pénzek közlekedésfejlesztésre, szociális környezetvédelemre, felcsoktatás fejlesztésre vannak előirányozva. Na most ennek a két nagy körnek, tehát a Covid utáni helyreállítási alapnak és a folyóköltségvetési pénzeknek az a közös jellemzője, egy általános kategóriát meghatározásokat mondani, hogy az Európai Unió az elmúlt években Magyarországot a horizontális és a jogállamisági feltételek hiánya véget mindkét forrástól lényegében elzárta. Minimális folyósításokra került sor, nagyon minimálisra, és az is igaz, hogy ezeknek a pénzeknek egy része, mint egy 2 milliárd euró már el is veszett a helyreállítási abból, mert Magyarország kifutott abból a időkeretből, amikor igénybe tudta volna venni. De még mindig van lehetőség, ez egy nagy fejlesztési, beruházási lendületet adhatna Magyarországnak, hogyha a következő hónapokban hozzájutnánk ezekhez a pénzekhez.
1: Professzor úr, elnézést, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy elég rosszul halljuk, viszonylag szakadozó a vonal, hogyha esetleg meg tudnánk azt oldani, hogy egy kevésbé szakadozó vonalon beszélgessünk, akkor az nagyon jó lenne. A másik viszont, és ez most jutott eszembe, amit ön az előzőekben mondott, ugye, hogy az inflációt vajon ezek az összegek követték-e? Tehát ez mondjuk még a 3 évvel ezelőtti inflációnak az összege, amit most, amihez hozzájuthat Magyarország, vagy esetleg ezek az összegek követik az adott inflációt?
0: Ezek pénzösszegek euróban vannak meghatározva, és ez azt jelenti, hogy hát eurózónában is volt infláció, nem akkora mértékű, mint Magyarországon. Na most inkább az a helyzet, hogy a jelen pillanatban a forint euró árfolyama nagyon kedvező, tehát lényegesen kedvezőbb néhány évvel ezelőtt, és ezeket a euró milliárdokat, hogyha átszámoljuk forintra, akkor hát egy csökkentett összeg jön ki. Tehát nem mindegy az, hogy a megítélt euró milliárdokat 350-nel vagy 400 vagy 410 forinttal szorozzuk be. Az kétségtelen, hogy ezek a pénzek akkor lettek volna még jobbak, hogyha megkapjuk, amikor néhány évvel ezelőtt a igényünket a hitelre, a helyreállítási hitelre és a helyreállítási támogatásra benyújtottuk, illetve hogyha a strukturális kohéziós forrásokat ha folyamatosan kaptuk volna. Tehát az lett volna az igazi, tehát minden pénznek én azt gondolom, hogy örülni kell. Ez az összeg, ha kiáramlik a magyar gazdaságba, alapvetően jobbára beruházásokra fordítódik, és ez a költségvetési pozíciókon is javítani fog ez a 17,4 milliárd euró nekem a számításaim szerint, mint pedig a bér viszonyokon lényegesen javíthat, és közben a lakosságnak a szociális körülményei, komfortérzete, megélhetési viszonyai ennél is tovább javulhatnak.
1: Ugye említettem én azt az előbb, hogy politikai kérdésekről nem beszélgetünk, ugyanakkor a költségvetéssel szemben vannak vagy lesznek az Európai Bizottságnak elvárásai, hogy hogyan kell a magyar gazdaságot átalakítani ahhoz, hogy azt

0: talán megkaphassa Magyarország ezeket a pénzeket, és utána a lehető leghatékonyabban tudja felhasználni. Hogy látja, hogy milyen költségvetési átalakításokra lesz szükség, és akkor itt már is felmerül egy kérdés, hogy az idei évi költségvetésen kell módosítani, vagy majd a jövő évén?
1: Én az intézkedéseket, várható intézkedéseket azokkal kezdeném, amelyekre most rövid távon a magyar kormánynak nem kell reagálni. Tehát a költségvetésre nem fognak kihatást gyakorolni a különadók olyan tekintetben, hogy 2022 és 26 között még az előző kormány megígérte, hogy kivezetik a különadókat. Azonban most az európai, ezt folyamatosan követelték is tőlünk, de most a Fidesz kormánnyal szemben megfogalmazódott azt, hogy a különadók nem kerülnek még csak kivezetésre, ezt augusztus 31-ig nem lehetne megvalósítani. Tehát ez most, ezt sokat emlegettük annak idején ezeket a különadókat, ez most nem fog megvalósulni. A nyugdíjrendszerbe se került lényegesebb változás. A magyar nyugdíjasoknak a fizetés a GDP-nek mindössze 7,4%-át teszik ki, és ez az Európai Unióban, ez a nyugdíj kifizetés GDP arányosan az egyik legalacsonyabb, tehát a három legalacsonyabb között vagyunk, tehát nem lesznek intézkedések a nyugdíjrendszer tekintetében sem. Most várhatóan ebből a 2026-os évnek a hátralévő részében. Na most, ami a továbbá költségvetést illeti, költségvetési pozíciókat illeti, az az a helyzet, hogy ezek az Európai Uniós pénzek, ezek elszámolás technikailag úgy viselkednek, hogy ugyan nem kaptuk meg a forrásokat, de számos beruházás elkezdődött, vagy már meg is valósult. Na most ezeket a kormány ezeknek a fedezetét nem tudta lehívni az Európai Uniótól, de a nemzeti költségvetésből ezeket megfinanszírozta. Na most, hogyha bejönnek majd a pénzek, akkor lényegében a költségvetésben egy költségvetési többlet fog előállni. Hát idézőjelben mondom ezt a többletet, tehát lesz a pénznek helye, de ez a költségvetésre, ha bejön ez a 16-17 milliárd euró, kétségtelen, hogy kedvező hatást fog kiváltani. Én úgy számolok, hogy a 2027-es év elejére Magyarország talán nem kényszerül rá arra, hogy az államadóság kezelő központon euró és dollár kötvényeket bocsásson ki. Az összehasonlítás véget, vagy érzékletetés véget mondom, hogy 2026. januárban az államadóság kezelő központ 3 milliárd eurót bocsátott ki, meg 1,2 milliárd dollár kötvényt bocsátott ki. Na most, hogyha nem jöttek, vagy nem jönnének ezek a pénzek, akkor 2027 elején is ezt a 4-5 milliárd eurónak megfelelő összegű kötvényt ki kellene bocsátani, hogy Magyarország finanszírozása zavartalan legyen. Ez kétségtelen egy előnyösebb pénzügy, technikailag egy előnyösebb konstrukció lesz a EU pénzekből történő gazdálkodás. Na most, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy ez a befolyó pénzek aztán milyen területekre kerülnek alapvetően, én azt mondanám egy szóval, hogy infrastruktúra fejlesztésre, vasútfejlesztésre, energiahordozó kapacitások bővítésére, aztán a járműparknak, a vasúti járműpark korszerűsítésére, a hévonalaknak a korszerűsítésére, szóval 35 komplett intercity vonatterelvénynek a beszerzésére, és bérlakásépítésre, kollégiumépítésekre, ahonnan vannak mindig veszélyek is, és itt a nagy beruházások, amiket én felsoroltam most az imént, egy gyenge pontja van mindennek többek között, hogy hát Magyarországon a építőipari és a kivitelezői kapacitások meglehetősen limitáltak, jelenleg is limitáltak. Most gondoljunk bele, ha bejön 16-17 milliárd euró, ez az beruházások lennének, el kell költeni ezt a pénzt lényegében. Hát hogy tudunk ehhez építőipari munkásokat, meg vállalati kapacitásokat rendelni, hát az feladata lesz még a kormánynak, hogy ezt kigondolja és megvalósítsa.
0: Egyébként Európában is, tehát az építőipar területén Európában is hiány van, például szakember hiány, hogyha most erről beszélünk. Most csak találgatom, ugye, hogy honnan lehet esetleg elhívni, vagy áthívni munkaerőt.
1: Hát az nem fog menni a munkaerő, hiszen a Tisza kormánynak az egyik intézkedése, hogy az előző kormány által Magyarországra behívott munkaerőnek, vendégmunkásoknak a limitálását el fogja végezni. Az a megoldás pedig, hogy azokat a szakembereket, kőműveseket, lakatosokat, akik a elmúlt 5-6-7 évben Nyugat-Európába távoztak, mert nem voltak Magyarországon megrendelés, és akkora mértékben az építőiparban, hogy azok hazajönnének, az úgy csak lehetséges, hogyha a jelenlegi építőipari fizetéseket a új kormány megkétszerezné, meg háromszorozná. Na most én más építőipari kapacitásokat, akik ezeket az energiatározóknak, energiahordozóknak a megépítését ki tudják vitelezni, hát az ilyen jellegű képzett szakemberek, azok hát Magyarországon is hiány van belőlük, de a környező országokban is hiány van. Tehát egyik pillanatról a másikra ezeket a szakembereket, akik a 1000 megawatt kapacitásbővítő energiatárolókat, energiahódozókat kialakítanák, a nap és a szénenergia tárolókat létre tudnák húzni. Hát én ezeket nem látom a környező országokban se, hogy Magyarország ilyen szakemberekre rövid időn belül sort tudna keríteni, hogy behozza őket. És az a helyzet itt, hogy a szélerőműveknél, napenergia tárolóknál, hogy augusztus 31-ig kell befejezni ezeket a folyamatokat, ezeket a beruházási folyamatokat. Tehát az a helyzet, hogy jó a pénz, de hát ezt szakszerűen el kell költeni. De ez még mindig egy kedvezőbb helyzet, mint hogyha nem lenne pénz, abszolút.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit a helyreállítási tervről még. Ez azért érdekes, amit ön is említett itt az előzőekben, mert ezt ugye időre el kell költeni, vagy hát időre, és akkor ez lenne a nagy kérdésem, hogy itt most tulajdonképpen egy sikeres projektet vagy pályázatot kell megírni mondjuk augusztus 31-éig, vagy már a beruházásnak kell elkészülnie. Ugye 2023-ban az Európai Bizottság már elfogadott egy helyreállítási tervet. Nyilván a jelenlegi kormány, ez még az előző kormánynak a javaslata volt. Nyilván az új kormány majd változtat ezen valamennyit, részben itt az idő intervallumhoz igazítja ezeket a beruházásokat. Hogy kell most ezt elképzelni, hogy mi fog történni augusztus 31-éig?
1: Augusztus 31-ig sok mindennek meg kell történni, de ahhoz, hogy az Európai Unió magyar helyreállítási tervvel, vagy mondhatom így beruházási tervvel, hogy érdemben foglalkozzon, ahhoz Magyarországon egy hiperaktív törvényalkotási folyamatnak kell megvalósulni. Azokat a szempontokat, amelyeket az Európai Unió Magyarország vonatkozásában, főleg itt jogállamisági feltételek tekintetében kifogásol, azokat a törvényeket meg kell alkotni az országgyűlésnek, el kell fogadtatni, azaz a meghozott jogszabályoknak egy nemzeti hatályosulása kell, hogy bekövetkezzen. Itt azonban látok veszélyeket. A Magyarországgyűlés által meghozott törvények a köztársasági elnök által kerülnek előírásra, alkotmánybírósági felülvizsgálatra is sor kerülhet. Na most, hogyha ezek a meghozandó törvények, én úgy nem mondom ezek a demokrácia törvények idézőjelbe, hogyha elakadnak, nem tudnak hatályba lépni, hát akkor hiába nyújtotta be a Tisza kormány ezt a megújulási beruházást, tervet, hát a pénzhez nehezen tud hozzájutni. Tehát én azt mondom, hogy itt augusztus 31-ig a törvényeknek hatályba helyezve meg kell lenni, és a másik az, hogy a pénzeknek az öme az 2026 második felében, inkább ősszel, hogyha minden simán menne, meg kell, hogy érkezzen, és ebből a 16-17 milliárd eurós összegből el kell kezdeni a beruházásokat, új beruházásokat is el kell kezdeni, mint a beszélgetésünkben elhangzott. Vannak olyan építkezések, főleg itt a vasútfejlesztések tekintetében, amik már elkezdődtek a magyar nemzeti költségvetésből előfinanszírozva, de a jogi problémák véget az Európai Unió ezeket még nem adta oda azt a pénzt. És ezek a simább, ugye, hogyha csak ki kell fizetni a számlákat. Na, tehát itt rengeteg forrás allokációra is sor kell keríteni, és ebben a tárgykörben meg kell említsem azt a megoldási lehetőséget, hogy a pénzek az elfogadott beruházási terv alapján, ha bejönnek az országba, hatályosak a demokrácia törvények, akkor bejön egy olyan megoldás, hát 4 hónap alatt nehéz ezeket elkölteni december 31-ig, még a beruházásokat is nehéz elkezdeni, hiszen közbeszerzési eljárások alá fognak esni. És ugye itt bejön az a lehetőség, én úgy definiálom ezt, hogy a pénzek, a bejött pénzeknek betárolására van lehetőség. Tehát egyszerűen nem költi el, hanem egy állami bankban a magyar kormány elhelyezi ezeket a forrásokat. Ez a Magyar Fejlesztési Bank, elnézést, Magyar Fejlesztési Bank lenne, amelynek a feltőkésítését, illetve a menedzsment cseréjét hát rövid időn belül végrehajtja majd az új kormány, tehát ahhoz, hogy ezek a pénzek betárulásra kerülnek, hogy az EU pénzeknek úgy 40-50%-áról van szó, amelyek egyszerre nem mennek a KKV-hoz, nem mennek a szélerőmű beruházásokra, hanem betárulásra kerülnek. Ez más országok esetében is élt már az Európai Unió ezzel a lehetőséggel, de hát hogy jóval kisebbek voltak ezek a betárolások, ez ilyen 10-20%-ot jelentenek, tehát hogy egy nemzeti állami fejlesztési bankba beteszik a pénzt, és majd ott menet közben a következő évben esetleg felhasználásuk megtörténik. Na most ez nem egy jelentéktelen dolog, amiről én most beszélek, mert az Európai Uniós pénzekből kell, hogy finanszírozza az új kormány a Demján Sándor tőkeprogramot és a Széchenyi kártya programot is, mint ahogy sokszor beszélgettünk erről a Kossuth Rádióban. Hát a Széchenyi kártya programnak az a lényege, hogy a normál banki 10-12%-os hitelek, piaci kamatozású hitelek helyett a vállalkozók forgóalapra, feltöltésre, meg beruházási hitelekre 3%-os kamattal jutottak pénzhez. Na most azt a 9%-ot, ami a kedvezményes 3%, meg a piaci 12%-os kamat között van, azt a magyar költségvetés finanszírozta meg. Na most ettől kezdve, hogyha bejönnek a pénzek, hát ott a EU pénzekből kell ezeket finanszírozni, aminek a technikai kezelésében, mint mondtam, a Magyar Fejlesztés Bank be fog segíteni.
0: Jó, hogy említette a kis és középvállalkozásokat, éppen erre szerettem volna rákanyarodni, hogy például a helyreállítási alapból, vagy alapnak a pénzeire pályázhatnak-e a kis és középvállalkozások, tehát hogy ez az összeg, ez segíti-e majd az ő fejlődésüket, vagy inkább majd csak a kohéziós források, ugye leginkább az a projektfinanszírozási alap.
1: Én azt gondolom, hogy lényegesen segíthet a kis és középvállalkozásoknak a helyzetén a bejövő helyreállítási források, a 10,4 milliárdos összeg. Azonban én azt látom, és megismétlem a már elmondottakat, hogy szükösek a kapacitások, tehát pályázhat egy kis és középvállalkozó egy-egy naperőműnek a megépítésére, vagy a naperőműhöz kapcsolódó energiatárolónak a megépítésére. Azonban, hogyha ehhez nincsen szakembere, nincsen technológiája, akkor hát nem sok eredményt lehet vele elérni a kivitelezés folyamán. De kétségtelen az, hogy itt sok pénzről van szó, ez a pénz ez emelni fogja a fizetőképes keresletet, tehát a munkaerőnek a javadalmazásán, bérezésén segít, tehát munkát ad a társadalomnak, a vállalkozásoknak, kis és nagy vállalkozásoknak egyaránt, ez megemelheti a GDP-t, javul a költségvetésnek a helyzete, és hát a nemzetközi pénzpiacokról, ahol álláspontunk szerint a turbulenciák folyamatosak lesznek, tehát mindig lesz egy amerikai-iráni olajháború, mindig lesz egy térségünkben egy-egy fegyveres konfliktus. Ezek a nemzetközi turbulenciák, én azt gondolom, hogy mindig jelen lesznek Magyarországra nézve, és mindig kitettek leszünk ezeknek a hatásoknak, és hát így hát a hitelpiacokról, kötvénypiacokról, piaci alapon nem kell talán annyi pénzt bevonnunk, hanem a kedvezményes EU hiteleket igénybe tudjuk venni, illetve a támogatást, illetve ami nekünk alanyi jogon jár, járt volna mindig is a kohéziós forrásokból, az EU 7 éves költségvetéséből folyamatosan pénzhez kell, hogy jussunk. Ennek a modellnek, ami most felépül pénzügypolitikai szempontból, az a lényege, hogy Magyarország finanszírozásában egy átállás történik a piaci forrás beszerzésről egy kedvezményesebb forrás beszerzés irányában. Na most egyenleget egyelőre nem lehet mondani, hogy ennek mi lesz a végeredménye. Most jelenleg az látható, hogy Magyarországnak a pénzügyi kitettsége, a pénzügyi nehézségei oldódni fognak.
0: Kettő percünk maradt, professzor úr, szeretném, hogyha még beszélnénk egy keveset a kis- és középvállalkozói szektorról, már csak azért is, mert ugye ezeknél a pályázatoknál ön is említette ugye a kedvezményes kamatozású hiteleket, illetve hát ugye azok a pályázatok korábban GINOP néven ismertük, ugye ezek a gazdaságfejlesztési pályázatok, ezeket az uniós pénzeket, ezek eddig úgy működtek, és nyilvánvalóan ebben a jövőben sem lesz nagy változás, hogy ez 50%-os önerőt kell biztosítaniuk ugye a vállalkozásoknak. Szóval, hogy ez a mostani helyzet, ez majd azt is megmutatja, hogy mennyire erős a KKV szektor?
1: Hát igen, én már előre mondom, hogy annyira nem lesz erős a hazai kis- és középvállalati szektor, hogy a 50%-os önerőt garantálja. Már érdekes dolog, hogy a bérlakásépítési és a kollégiumépítési alprojektben a Kármán András miniszter úgy, illetve a kapitány miniszter ura úgy gondolják, hogy ezeknél a beruházásoknál a közpénz az 20%-os arányt ennek ki, a magántőke meg 80%-os. Na most én ezt nem látom annyira biztosnak, hogy a tőke ezekben a lakásépítési programokban, kollégiumépítésekben 80, nem is 50%-os, hanem 80%-os önrészt ki tudna tenni. De megoldás lehet az, én azt javaslom megfontolásra, hogy tegyék meg azt a pénzt az államháztartásból, hogy a saját tőke, saját önrésznek a biztosítására az állam a központi költségvetésből adjon forrást az arra érdemes kis- és középvállalkozásoknak, amit majd később nyilván vagy visszafizetnek, tehát ez lehet vízterhes kötelezettséggel járó, vagy anélküli, és akkor így a állami pénz meg az a kevés magántőke pénz egyesül, és akkor becsatornázva oda az Európai Unióból jött pénzeket, elindulhatnak a kollégiumépítések és a bérlakásépítések és a lakáspolitikán, lakások fejlesztésén, a lakhatás fejlesztésén keresztül ez az egész gazdaságra egy pozitív felhúzó hatást gyakorolhat. Tehát ez egy komplex folyamat, nagyon oda kell figyelni, és hát reméljük, hogy olyan nehézségek nem lépnek be, esetleg a kormány ne tudja megoldani.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Lennár Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk. Köszönjük szépen valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Szilágyi Zsolt nevében hallgatóink figyelmét. Köszönöm, minden jót!
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Budapesten járunk, egy a Dózsa György úton álló házban. Itt nőtt föl Piács Vali balettmester. Itt kezdett tanítani, majd iskoláját a Wesselényi utcába költöztette, és a lakás újra családja otthona lett. Itt élt férjével, itt nevelte lányait, és itt köszöntötték 100. születésnapján is.
2: Minden nap reggel, mikor fölkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, nem foglalkozom ebben a témával, úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.
1: A beszélgetésünkhöz frissen főtt teát kapunk csinos csészékben, egyenes tartásunkat pedig én őrzöm nehezebben. Nagyon szép ez a lakás. 8 éves volt körülbelül, igen, amikor ide költöztek?
2: Igen, ez úgy volt, hogy a 3. osztályban jártam, úgyhogy azóta itt vagyok, és nagyon szeretem ezt a lakást, és megszoktam azt a tágasságot. Persze akkor ugye az volt, hogy itt, ahol most ülünk, egy ebédlő volt. Középen volt egy hatalmas asztal, 12 székkel, ott volt a gyerekszoba, ott pedig a szüleim szobája. Most aztán az évek során ez változott. Végül a szüleim szobájában rendeztük be az első tanítási lehetőségemet, amiben az anyukám nagyon segített. Amikor az első tanítvány becsöngetett, akkor azt mondta nekem, hogy kislány, szólj az anyukádnak, hogy jöjjön be, mert mi szeretnénk a balett felől érdeklődni. És akkor mondtam, hogy én vagyok az.
1: Nagyon meglepődtek?
2: Igen, igen. Egy kicsit bizalmatlanok is voltak, mint aztán később kiderült, hogy ez a kislány, aki az első növendék volt, nevére is emlékszem, Belényesi Évának hívták. Táncos lett, és a Duna Együttesbe, vagy az Állami Népi Együttesbe
1: néptáncolt.
2: Néptáncolt, igen. Az alkata miatt szívesen alkalmazták, de ő a klasszikus balettet szerette, de majd most megkérdezem tőle, igaz, hogy 70 éve nem beszéltem vele, de majd meg fogom keresni.
1: Az alkatot szóba hozta. Ön örökölte a családban valakitől a nagyszerű alkatot?
2: Valószínűleg örököltem, de a családunkban tudomásom szerint senki nem foglalkozott művészettel. Az anyukám, aki itt az iskolának az adminisztrációját intézte, mindig kérdezték tőle, hogy ugye ő is táncolt. És akkor mondta, hogy ő nem. De nagyon tetszett neki, hogy kinézték belőle, mert ugye az, hogy táncos, akkor arra azt gondolják, hogy szépen mozog, és hát a legtöbb gyereket is úgy hozzák, hogy én nem akarom, hogy táncos legyen, én csak azt akarom, hogy olyan sikeres legyen. Szóval ön is olyan szép, egyenesen tartja magát, majd biztos, hogyha ide fog járni, akkor ő is ilyen szép, egyenesen fogja tartani magát, és sikeres lesz.
1: Itt ebben a szobában, ami most a szomszédszoba, a szülei egykori hálószobája, az első helyszíne az iskolának, ott is volt már rúd?
2: Már volt rúd.
1: Rúd kell, hogy legyen egy iskolában.
2: Asztalos bácsi, aki azt megcsinálta úgy, hogy volt rúd, igen. De hát persze a kicsikkel ezt a rúd gyakorlatot nem vettük nagyon hosszúra.
1: Az anyukája vette észre, hogy ügyesen mozog?
2: De nem, hanem az iskolában én voltam a legjobb tornász. Úgyhogy az évzáró ünnepélyeken mindig én tornáztam, amit én találtam ki. Így kezdődött, és akkor először akrobatikát tanultam. Ott az akrobatika tanfolyamon megismerkedtem a lányokkal, akik klasszikus balettet tanultak a Nádasi féle iskolába. Ő volt az opera balettmestere, és akkor beleszerettem a táncba. Azért jártam meg az akrobatikára is, úgyhogy megtanultam a szaltót, meg a flükfakot, de igazából a táncot szerettem. És akkor a gyerekek ezt érezték rajtam, és ők is beleszerettek, és már nem csak azért jártak, hogy sikeresek legyenek, hanem mert jól érezték ott magukat, és rájöttek, hogy ez milyen jó a tánc.
1: Azért táncol, és azért tanított táncot, mert jól érezte közben magát. Mert jó táncolni. Ezzel még én is egyetértek, akinek aztán semmiféle nagy képzettsége ezen a területen nincsen, de én is szeretek táncolni, meg mozogni.
2: Igen, szóval úgyhogy volt olyan anyuka, aki azzal hozta a gyerekét, hogy valahol beíratta, és a gyerek azt mondta, nem akarok menni, mert ott a néni kiabál hangosan, hogy nyújtsam ki a lábamat, és én ezt nem szeretem. Valaki azt mondta, hogy jöjjön el hozzám, és én nem fogok kiabálni. Tényleg nem kiabáltam. A következő órára jött az anyuka, és hogy a kislány már azt kérdezte, hogy én minden nap szeretnék jönni, miért csak hétfőn meg pénteken lehet jönni, mert ez itt nagyon jó, amit csinálunk. És én ettől nagyon boldog lettem, mert úgy éreztem, hogy valami jót csinálok.
1: Amikor elindította ezt a tánciskolát itt a szülei egykori hálószobájában, akkor tulajdonképpen mit tanított?
2: Mindent meg akartam ismerni, ami a tánccal összefüggésben van. És mint ahogy az előbb mondtam, a klasszikus balettet megismertem, de aztán ott megismerkedtem egy lányjal, aki a Becik Sárinak a növendéke volt, és ő mozgásművészetet tanított, és a mozgásművészet akkor egy üldözött műfaj volt, mert az polgári műfajnak volt elkönyvelve, és azt nem szabadott tanítani.
1: A mozdulatművészet és a táncművészet, vagy a balett között mi a különbség?
2: De a balett a színpadra készít elő azokat, akik az operában a magas táncművészetet 9 évig napi 2-3 órában gyakorolják. A Hattyúk Tamárt, a Diótörőt, vagy bármelyik ilyen ismert balettet képesek előadni. Na most a mozgásművészet az amatőrök oktatására szolgál, akik, mint ahogy könyvet olvasnak, vagy nyelvet tanulnak, ugyanúgy a testi képzésükhez hozzátartozik ez, és ez a mozgás művészet, mondjuk a fizikai képzésnek egy formája, akinek ez jobban fekszik, mint a torna. Mert a klasszikus baletthez bizonyos adottságok kellenek, amit nem mindenkinek van meg, de ő szeret táncolni. És akkor én rájöttem, hogy ezt csak úgy tudom jól csinálni, hogyha különveszem azokat, akik tánccal szívesen foglalkoznak, meg szívesen mennének a színpadra, és érdekli őket a táncművészet, és egy külön csoportba azokat, akik csak már jól érzik ott magukat, és úgy érzik, hogy tánccal foglalkozni az hozzátartozik a kultúrához.
1: Milyen adottság kell ahhoz, hogy valaki jó táncos lehessen, vagy balettáncos lehessen?
2: Hát ahhoz, hogy jó balettáncos legyen, ha hosszú végtagjai vannak, hosszú lába, hosszú karja, nyaka, és a lábfeje alkalmas legyen a táncra, mert a spiccelés, ez csak egy olyan lábfej alkalmas, aminek magas rüsszje van, hajlékony és erős.
1: A családjától kapott egy gyönyörű fotóalbumot a 100. születésnapjára, amikor köszöntötték, és rengeteg olyan képet találunk benne, ami még abból az időszakból való, amikor itt a lakásában működött ez az iskola. Itt látom az egyik első osztályt. Vissza tud rá emlékezni, hogy hányban indult el itt az oktatás a saját otthonokban?
2: Ja, igen, hát ez 1948-50.
1: Hát azok kemény évek voltak.
2: Meg is tiltották, hogy itt a lakáson tanítsak, és akkor alakult ki ez a Veselényi utcai iskola.
1: Ott lehetett egy helyet bérelni?
2: Nem, ez úgy volt, hogy akkor több fiatal pedagógust összetereltek egy intézménybe, hogy ugye az nem magánszektor, hanem akkor az közösségi oktatóhelyiség.
1: Magánszektor az nem lehetett akkoriban, nem lehetett, ez azért volt fontos, vállalkozni nem volt szabad.
2: Még emlékszem is, hogy előírták, és minden hónapban eljöttek ellenőrizni, hogy a bevétel közös és egyenletes arányban kell elosztani. Függetlenül attól, hogy kinek mennyi órája van, egyenlőség van. Nem voltak könnyű évek, de túléltük.
1: Az a Veselényi utcai hely, az tánciskola volt korábban is?
2: Nem, biliárdterem volt. Nem volt könnyű megteremteni, de azt megteremtettük, és aztán szerettünk oda járni. Nekem nagy örömem, hogyha bejön egy asszonyság, és akkor ő azt mondja, hogy ő ide játsz, és van neki egy unokája, és azt elhoznám beiratni.
1: Helyszínt váltottunk, az egykori családi otthont, amiből később az első iskola lett, átcseréltük a Veselényi utcai táncstúdióra, és elkísért minket Vali néni egykori tanítványa, Ladnyánszky Márta. Gondolom, hogy jó régi járt erre.
3: Hát ez így van. Igazából én Vali nénihez a 80-as évek elején jártam. Azután, hogy befejeztem a tanulmányokat ebben a délutáni iskolarendszerben, csak kívülről láttam a stúdiót. És amikor a lányai felkerestek, hogy Vali néni 100 éves, és lehet őt köszönteni, ha akarom, akkor egyrészt ugye megdöbbentem. Másrészt...
1: Hogy eltelt az idő?
3: Meg, hogy ő 100 évesen még mindig aktív, és kiderült, hogy épp egészséges, szellemileg, testileg, szerencsére olyan alkata van, adottságai, és meglátogathattam, és akkor persze följött ez a vágy is, hogy ismét megnézzem a táncstúdiót, amire úgy emlékeztem, hogy egy nagy terem, és tágas sok gyerek befér, és hát eljött az a pillanat, hogy meg is nézzem a stúdiót, ami nem nagyon sokat változott. Ez egy bérlemény, még mindig működik, Vali néni lánya ugyanúgy, ahogy korábban Vali néni osztja az időbeosztást egy másik tánctanárral, de a fő tánctanítási tevékenység már nem itt zajlik. És hát, hogyha így belépünk ebbe a térbe, azt lehet látni, hogy kicsit minden olyan régi. Egy dologban van nagy különbség, a tükör most már fenn van a falon, ami a táncteremben az én időmben még nem volt, és én ezt nagyon szerettem, mert mai fejemmel így már 52 évesen azt mondom, hogy nagyon sokat számított, hogy egy belső tartást, egy belső figyelmet alakítsak ki, és ne a tükör mondja meg nekem, hogy mibe kell rendeznem magam. Ez ma már ugye nem így van, két oldalon is tükör van a falon, de még ez a barna üveges elválasztó rész, ez még a régi, vagy a csillárok, a stukkok fenn a plafonon, és hát van egy kisebb öltöző rész, a zongora még mindig azon a helyen áll, ahol az én időmben állt, és van egy kifejezetten öltözőnek minősített kis hátsó tér, és nagyjából ennyi a táncstúdió.
1: Milyen érdekes, hogy a tükörről azt mondja, hogy nem hiányzott annak idején, és hogy az segített, hogy nincs. Én kívülállóként végig azt gondolom, hogy pedig onnan milyen jó visszacsatolás jön.
3: Sok olyan táncművésszel volt lehetőségem dolgozni, akik zseniális táncosok egyébként, de nagyon nehéz volt elszakadni a tükörtől. Tehát én szinte látom egy előadásban, amikor valaki tükörben készített egy előadást, mert a fej az nem a természetes útját követi a mozdulatnak, hanem egy beállított helyzetet, és ettől nagyon nehéz elszakadni. Vagy attól a visszaigazolástól, hogy tudjam, hogy biztosan úgy áll-e valami. Nagyon izgalmas számomra, hogy tudom, hogy mim hol van a térben, és ezt nem a tükör mondja meg, hanem az a belső koncentráció és a testemnek a tudása. És én ezt a szemléletmódot szeretem továbbadni az én tanítványaimnak, vagy az együttműködőimnek, akikkel dolgozom.

0: minden évben előadásokat hoztak létre a gyerekekkel. Milyen előadások voltak?
1: Hát a gyerekekben is benne van, bár nem ismerték Ady Endrét, hogy szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak. Erre az előadásra hónapokig készültem, hogy ne csak az legyen, hogy kijön egy gyerek, és az anyukájának biztos fog tetszeni, hogy milyen helyes a kislánya, hanem hogy akkor egy ilyen összefüggő előadást csináltunk, hogy egyszer meséket táncosítottunk, egyszer különböző nemzetek táncaiból állítottam össze. Volt olyan, hogy a Tompa Mihály virágregéből csináltam egy táncos jelenetet, ahol minden gyerek más virágot alakított, és érdekes módon, akik most már nagymamák, nagyon jól emlékeznek arra, hogy nekik mi volt a szerepük. És akkor gondolom, hogy nem hiába jöttem a világra.
0: Kérdezzük meg Mártát is, ő hogy emlékszik a két előadásra, 1982 és 1984 a két évszám, amikor évvégi előadása volt. Mire emlékszik belőlük?
2: Vali néninél az is különleges volt, hogy két évente volt ilyen színpadi előadás, és az én élményem az az volt, hogy nagyon komolyan erre készülünk. Manapság ezt olyan nehéz elképzelni, amikor valószínűleg a szülők is elvárják az ilyen képzőintézményektől, de már a diákokban is az van, hogy minél hamarabb szerepeljenek, és ha még nincs kész valaki vagy valami, akkor is már színpadra kerül. Egyrészt megértem, de másrészt meg én nagyon örülök, hogy még egy kicsit klasszikusabb módon estem át ezen a képzésen, mert úgy érzem, hogy ez is azt az alapot adta meg, hogy ha készülök valamire, azt teljes komolysággal vegyem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mosolyogni közben, csak hogy odaadó figyelemmel legyek jelen. Az a helyzet, hogy konkrétan mozdulatokra nem emlékszem, és nekem nagyon fontos volt, hogy élő zongora kísérettel tudtunk dolgozni, és bár én jó magam, valahogy ez kimaradt kulturális neveltetésemből, hogy valamilyen hangszeren játszak, de ugye a szakmámból adódóan alkotóként, koreográfusként zeneszerzőkkel is dolgozom. Egy picit nehézséget jelent, hogy hogy fogalmazzam meg az ő nyelvükön, hogy mit szeretnék elérni, de az, hogy van egyfajta muzikalitásom, vagy a fülem úgy élesen hallja a dolgokat a zenében is, holott nem vagyok szakértője, az szerintem szintén egy ilyen nagyon erős alap, amit itt a Veselényi utcai táncstúdióban sajátítottam el.
0: És volt ez annyira egyszerű iskolát csinálni akkor? Hát kellett egy hely, kellett egy zongorista, egy zongorával.
1: Persze nehéz volt megtalálni egy olyan zongoristát, aki érdekelt a tánc. Megtaláltam egy Babi nevezetű hölgyet, aki sajnos már meghalt, aki ő maga is gyerekkorában táncolt, és nagyon szerette a táncot, és értettük egymást. És ha azt mondtam, hogy na most az légy szíves még egyszer, de egy picit lassabb tempóban, amíg nem mindenki tudja, akkor ő ezt értette, hogy ez miért van. És 40 évig dolgoztunk együtt, úgyhogy ez jó, hogy erre ráterelted a szót,
0: mert mondjuk Mártának,
1: illetve hát a Márta. Szóval azért érezték magukat jól ott az iskolában a gyerekek, mert volt olyan, akit a zene vonzott oda. Akkor volt olyan gyerek, akinek valamilyen más szempontból, hogy ez milyen érdekes lesz, hogy a vizsgán mit fogunk előadni, ezt inkább a színművészet érdekelt. Szóval mindenki talált magának valami olyasmit, amiért jól érezte magát. Azért is szerettem csinálni, mert úgy éreztem, hogy van érzékem ahhoz, hogy mindenkinek adjak valamit.

0: Tehát akkor nem bánja, hogy pedagógus lett, hogy tanítással foglalkozott. De az életének azért biztosan volt egy olyan pontja, amikor például próbált felvételizni az operába, hogy az nem sikerült. Az nem, akkor nem volt nagyon csalódott?
1: Nem sikerült. Az úgy volt, hogy 45-ben, akinek akár csak a nagymamájában volt egy kis zsidóvér, azt neki futásból kirúgták az operából, azt is, aki már ott volt. Úgyhogy én nem is mehettem oda. És amikor a Nádasi mester azt mondta, hogy mikor ennek az időszaknak vége volt, hogy menjek el próbát táncolni, akkor el is mentem, és föl is vettek, de én éreztem, hogy csak kartáncosnak vesznek föl, és akikkel együtt jártam, azok már szólótáncosok voltak, és akkor azt gondoltam, hogy én azokkal szemben hátrányban leszek, és ezt nem akartam vállalni. Talán jól tettem, mert akkor, ha nem is kartáncos, de valamilyen közepes táncos lehettem volna, így pedig egy menő tánctanár voltam, aki több ezer gyereket tanított, és megszerette velük a táncot. Van köztük olyan is, aki érdemes művész, táncművész lett, Tóth Sándor. Ő volt a Pécsi Balettnek egy igen nevezetes tagja. Akkor azok, akik katás tánccal foglalkoznak, akik néptánccal foglalkoznak, próbáltam adni valamit azoknak, akik beiratkoznak.
0: Férje ügyvédként dolgozott.
1: Igen, így van.
0: Tudtak együtt táncolni?
1: Társas táncot tudtunk táncolni. Ő nagyon sokra becsült az én munkámat, én is sokra becsültem az ő munkáját, ezért tudtunk közel 50 évig boldogan élni. És hát néha viccelődtünk, hogy mikor én a vizsgaműsorokat összeállítottam, akkor ő akart nekem segíteni, és akkor mondtam, hát hogy, hát az ön segít abba, hogy tegyük ABC sorrendbe a gyerekek nevét. Mosolyogtam, mert nem ez volt a lényeg, az ABC sorrend, csak ő az ő jogász adottságaiból ezt futotta. Na hát ez csak ugye a vicc kedvéért mondom.
0: Az egyik lány követi önt a pályán, a másik nem követi önt a pályán. Ez hogy alakult?
1: A nagyobbik lányom, ő alkatilag jó volt, és ő a balettintézetbe járt. De ő ott végzett 2 évet, de nem érezte ott jól magát. Annál is inkább, hogy valahogy amiben felnőtt ott nálam, azzal szemben ott az a vasfegyelem, és akkor én azt mondtam, hogy én akkor őt kiveszem a balettintézetből. Nagyon csodálkoztak rajta, mert akkor évente több ezer gyerek ment jelentkezni, és olyan még nem volt, hogy valaki önként elmenjen. De aztán akkor ő végül a művészi tornán valahogy ritmikus gimnasztika kinőtt, azzal foglalkozott, és jelenleg is avval foglalkozik, és egy nagyon jó működő iskolája van művelődési házakban több kollégának a részvételével. Kisebbik lányom pedig úgy érezte, hogy neki nincsenek olyan kitűnő táncos adottságai. Aval együtt is nagyon szerette ezt csinálni, és szerintem jól is csinálta. Ő aztán nyelvtanítással nagyon értékes munkát végez, de nagyon szereti a táncot, és szívesen csinálja.
0: A nyelvek szeretete, a nyelvtudás, az ön mindennapjaiban is jelen van a mai napig. Igen. Úgy tudom, hogy még most is olvas németül,
1: olvasok,
0: és ha talál olyan szót, amit nem ismer, azt még szótározza.
1: Igen, azért, mert akikkel így találkozom, azok mindig csodálkoznak, hogy én már 100 éves vagyok, és papírforma szerint nekem hűlni kellene, és ezt nem csinálom úgy, ahogy ők ezt várnák.
0: Tartsa meg ezt a jó szokását.
1: Na, és akkor azért azt gondolom, hogyha németül olvasok, akkor nem fogok butulni, és azon kívül minden nap reggel, mikor fölkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társas játékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, mert nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.

0: Az idén 100 esztendős P.Ács Valinál jártunk a vendégségben, és a tánciskolájáról szólt mai műsorunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkhardt Rudolf nevében is, Bakanitát hallották.
1: Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok, hír összefoglalónk következik. A mikrofonnál Brieska Dániel. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatotta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló Tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket, hogy az épületek falait és a homlokzatokat ne takarják el a reklámok. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Távozik az MTVA a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között, az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a 2 legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Jakov Milatovic, montenegrói elnök, a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Itthon jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon.
Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. A Bánkitóba fulladt péntek délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal elkezdték keresni, és értesítették a hatóságokat. Holttestét végül mentőbóvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Sporthírekkel folytatjuk. Varga Barnabás 2 góljával 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen a Puskás arénában felkészülési mérkőzésen. Kedden Kazahsztán ellen játszik a nemzeti csapat Debrecenben. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A Ferrari pilótája Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma a felnőtté válásról fogunk beszélgetni. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt van velem
2: Panna, Toncsi és Panni. Mit gondoltok, mikor válik valaki felnőtté?
1: Szerintem akkor, hogyha képes felelősséget vállalni a tetteiért, és képes felmérni a tetteinek a súlyát.
2: Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, az, hogy valaki betölti a 18. életévét, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mostantól akkor felnőtt. Nyilván jogokat kap, választási jog, stb., de attól még ő nem válik felnőtté. Az, hogy felnőtté válunk, az része annak, hogy munkát vállalsz, el tudod tartani magad, felelősséget vállalsz a tetteidért.
1: Ezért van nagyon sok fiatal, akire már 16 évesen is rámondhatnám, hogy felnőtt, meg van olyan, aki 22 évesen is teljesen éretlen.
2: Igen, van olyan, aki 16 évesen félárva lesz, belekényszerül, hogy segít a családnak az eltartásába, munkába jár, és a szükség miatt felnőtt lesz, és emiatt nem élheti meg teljesen a gyerekkorát.
3: Hát ezeket hívjuk parentifikálódott gyerekeknek, akik már olyan hamar belekényszerülnek egy élethelyzetbe. Ti mit gondoltok erről? Ti is parentifikálódott gyerekek vagytok?
4: Már 18 vagyok. Szerintem bennem van ilyen rész határozottan, mivel a szüleim kiköltöztek Olaszországba, és én körülbelül 1-1.5 évet egyedül, illetve a nagymamámmal éltem. Még most is van, hogy egyedül kell egy picit lennem, és ez nagy mértékben hozzájárult az érettségemhez, a felelősség tudatomhoz is. Viszont, hogyha valakinek ez hiányzik az életéből, akkor lehet, hogy ez az életévállás elég el tud húzódni. Szóval én talán kicsit korainak is érzem néha azokat a dolgokat, amiket teszek, hogyha egyedül vagyok, hogy mosogatok, be kell osztanom az időmet úgy, hogy a tanulásra is maradjon idő, a szociális életemre, de arra is, hogy akkor éppen tegyem be a mosást és egyebek. Viszont azt nem érzem, hogy ez még a koromból adódóan kötelességem lenne, viszont nem is egy földtel elrugaszkodott dolog.
2: Igen, sokan vannak, akik mondjuk 30 évesen is elváltak, és visszaköltöztek a családjukhoz, de ugyanúgy dolgoznak, pénzt keresnek, felnőttek, de ugyanúgy a szüleikkel élnek az élethelyzetük miatt. Ugye ezt nevezik mama hotelnek, amikor valaki felnőttként még a szülein ellakik. Nyilván ez egyáltalán nem baj. Mindenkinek ez máskor alakul ki, hogy érzelmileg mikor fejlődött annyira, hogy elköltözhet, el tudja magát tartani. Nyilván gyerekként az egy biztonságérzetet ad, hogy hazamész, van főtt étel, vár otthon a család, és hogy nem neked kell még mindent megcsinálnod. Gyerekként még nem érezzük a súlyát, hogy számlákat kell fizetni, meg ilyenek. Tehát sokkal kényelmesebb.
3: És ti hogy élitek meg a felnőtté válást? Hogy érzitek, hol tartotok?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szűk egy hetet taposom a felnőtt élet igencsak kevéssé kitaposott ösvényét, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok minden nem úgy változott meg, ahogy erre számítottam. Tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változott. Tehát ugyanúgy a szüleimmel élek, ugyanúgy egy diák vagyok, és az élethelyzetem az továbbra is ugyanaz, mint ami gyerekként volt. Az, hogy mikortól kéne elkezdenem érezni azt a nyomást, hogy függetlenednem kéne, mert mégiscsak felnőtt vagyok, nem tudom. Mert szerintem ez a pillanat minden emberben máskor jön el. De például az, hogy ahogy te is mondtad, Toncsi, hogy jár ez jogokkal, szerintem ez jár kötelezettségekkel is. És eltekintve attól, hogy mi is segítünk otthon házi munkában, meg mosogatni, meg ilyenek, de most már elvárja tőlem nyilván az állam azt, hogy sokkal jobban figyeljek oda a törvények betartására, hiszen ezt már másképp büntetik. Az, hogy a szüleimnek a szemében milyen elvárások változtak, erről még nem tájékoztattak, úgyhogy gyanítom, hogy nagyon még semmilyen, de ez majd idővel változni fog. Viszont, ahogy az adás elején is említettem, most már nekem igenis felelősséget kell vállalnom azért, amit csinálok, meg amit mondok, meg ahogy csinálom, az most már sokkal fajsúlyosabb, mint 1-2 évvel ezelőtt.
4: Egyébként a születésnapon napján érezted, hogy ez egy vízválasztó az életedben?
1: Na ez az, hogy nem. És nem tudom, hogy miért nem, és hogy kellette volna. És nyilván megvolt bennem az az érzés, hogy hú, ha most már felnőtt vagyok, de az, hogy itt most minden megváltozik, és fenekes

0: ő felfordul, az nem.
1: Nem vetettél számot az életedről?
0: Egyébként de még így sem érzem azt, hogy változott. Mert te érezted, amikor betöltötted a 18-at?
1: Igen, én elgondolkodtam azon a tényen, hogy már nem vagyok gyerek, ezért már az emberek sem úgy fognak hozzám állni, mint egy gyerekhez, és a hibákat, amiket vétek, már vagy jobban ki fogják emelni, vagy kevésbé fogják tolerálni.
0: Én meg nem vagyok biztos abban, hogy a felnőttek másképp fognak már nem tekinteni, és nem úgy, mint egy gyerekre.
1: Szerintem, mivel jogokat kapsz, ezért az ügyintézés is rád fog korlátozni. Szóval neked kell majd elmenned a bankba, bizonyos dolgokat aláírni. Hozzátenném, az egyik legboldogabb dolog volt az életemben, hogy végre egy dokumentumot, amit az iskolában kaptam, nem kellett hazavinnem, hogy anya aláírja.
0: Eddig se vittem haza.
1: Hát én az érettségi lapomról beszélek, szóval, hogy az így nem opcionális. Viszont én olyan boldog voltam, hogy amiért nem kellett plusz egy napot felszámolnom, hogy én most hazaviszem, aláíratom, visszahozom, elfelejtem-e. Szóval én nagyon boldog voltam, aláírtam, visszaadtam. Nem mondom, hogy ez a legnagyobb felelősségvállalás, de ez egy határozott lépése volt az életemnek.
2: Igen, sok nehézség van a felnőtté válásban, a sok kötelezettség, de ugyanakkor nagyon sok jó dologgal is jár nyilvánvalóan, amiket mondtál, hogy nem kell mindig mindenért engedélyt kérni. Egy részből könnyebb is. Nyilván sok nehézség van, amiken túl kell lépni. Egy idő után az ember hozzászokik, hogyha már egyedül él, hogyha magának intéz mindent, de ez az első években nehéz. Mondjuk erről én még nem tudok túl sokat, de majd annak is eljön az ideje.
1: Nekem is vannak olyan dolgok, amik motiválnak, de szeretnék majd egy lakást, ez mindegy, hogy most bérlem vagy veszem, amiben én hazamehetek, esetleg a barátommal ott élhetek. Engem ez már vonz, és szerintem 2 évvel ezelőtt nekem ez nem lett volna egy szükség. Én úgy gondoltam volna, hogy miért élhetik múzeusan még otthon, mert szerintem ez a kor még nem kötelezi az embert arra, hogy költözön egyből. Viszont most már inkább kecsegtető, vagyis várom már, hogy egyszer én is elmondtassam, hogy megyek haza, és akkor a kis lakásomra gondolok, és szoktam gondolkodni az életemen is, amilyen lesz majd sokkal később, amikor összeházasodom, az ilyen lesz majd a barátnőimben megünneplem, a különböző lépéseket, hogy miket fogok csinálni, mik a céljaim, és szerintem ez jár egyfajta érettséggel is.
0: De ezt azért érzed kecsegtetőbbnek, mert 18 lettél, vagy van más is, ami ezt befolyásolta?
1: Szerintem éppen amiatt, mert megtapasztaltam, hogy milyen egyedül élni, és már nem úgy tekintek rá, mint egy akadály, vagy mint egy nehézség, hanem megtapasztaltam azt, hogy milyen, és hogy én ezt hogyan alakítanám, hogyha tényleg egyedül élnék a saját lakásomban.
0: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Nekem kicsit más a szituációm, mint nektek, mert én nyáron leszek 18, tehát én epekedve várom az összes bulit, meg fesztivált, amire azután elmehetek. Amúgy el is felejtettem, hogy 18 leszek a nyáron, és most, ahogy anyával beszéltük meg, hogy akkor miket tervezünk a nyárra, meg hogy mennénk el nyaralni, és hogy én milyen eseményeken vennék részt, és mondtam neki, hogy anya, figyelj, nem lenne baj, ha szülinapom után rögtön van a Colorado Fesztivál, elmehetnék erre a fesztiválra, és azt mondta, hogy Panna, ezért már nem kell engedélyt kérned, mert hogy már 18 leszel, úgyhogy ezek után már csak beszéljük meg, hogy hova szeretnél elmenni, és mikor, és akkor megnézzük, hogy egyezik-e a naptárral. Tehát nekem az volt meglepő, hogy már nem engedélyt kell kérnem, csak szimplán oda menni és megbeszélni, hogy ekkor meg ekkor ezt és ezt szeretném csinálni.
1: Igen, ezt én is tapasztaltam, csak én abban, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne elutazni barátnőkkel, vagy a barátommal, és arra gondoltam, hogy most tulajdonképpen semmi nem tart vissza, hogy én lefoglaljak egy hotelszobát. Mert ugye eddig az volt bennem, hogy hát nem utazhatok el, mert ahhoz kell egy szülő, mert a foglaláshoz egy 18 éven felülnek ott kell lennie. Emiatt volt, hogy már barátnőkkel nyaraltam, csak ott az anyukájuk, teljesen más. Viszont ez engem nagyon motivál, és nagyon szeretnék sokat utazgatni majd.
0: Én annak örülök nagyon, és azt vártam a legjobban, hogy mivel ez egy jogi határ is, ugyan, de hivatkozhatok most már erre úgy, hogy de hát én felnőtt vagyok, ergo nekem más nem mondja meg, hogy mit csináljak. Tehát, hogyha én úgy döntök, hogy elmegyek egyik este valahova, és hazajövök este 10:30-kor, akkor nem mondja azt senki, hogy már pedig nem mész sehova. És nem olyan gyakori, hogy ilyen a valóságban megtörténik otthon, és nem csak elképzelem, de akkor is jó, hogy ebbe már egy nagyobb rugalmasságot tudok belevinni, például koncert esetén.
3: Most nagyot nevettek ezen, mert pont múlt héten volt egy ilyen vitánk anyukámmal, hogy ezzel érveltem neki, hogy valamilyen nevelésbeli kérdésbe szólt bele, szabályozzák otthon a telefonhasználatot, és akkor az volt a reakcióm, hogy anya, lehet, hogy nem mindjárt 18 évesen kezdeném el azt, hogy ki mikor hogyan használhat telefont, és akkor erről azt reagálta, hogy most akkor, ha betöltöd a 18-et, akkor mindenre az lesz a válasz, hogy nem, mert felnőtt vagy. És amúgy igen.
0: Igen.
3: Ne haragudjunk, meg 18 évet várok arra, hogy ez legyen a válaszom. Úgyhogy én ezt ki fogom használni.
2: Hát nyilván, amíg kiskorúak vagyunk, addig folyamatosan mondogatják, hogy én felelek érted, stb. Azért egy nagy kő esik le az ember szívéről, mikor már elmondhatja azt, hogy én felelek saját magamért. Tehát elmész valahova, történik valami, nem a szüleidet fogják elővenni, hanem neked kell ezért felelősséget vállalni, mert már nagykorú vagy.
0: Pont pár napja ketten voltunk otthon az öcsémmel, viccelődtem vele, hogy most aztán különösen figyeljünk oda, hogy mit csinálunk, mert most már engem vesznek érte elő, úgyhogy próbáljunk meg normálisak lenni. Sikerült eddig, ha minden jól megy tovább, akkor így is fog maradni. De egyébként ebben az elején túlba volt belegondolni, és nem rögtön éreztem a súlyát a szülnapomon, csak hogy egy kicsit visszautaljak a te kérdésedre is, Panni, hogy sokkal nagyobb felelősség terhel már engem 18 évesként, mint korábban, tulajdonképpen az élet minden területén. Főleg autóvezetés előtt állva, pláne nagyon durva belegondolni abba, hogy ha én balesetet okozok, vagy balesetet szenvedek el, akkor mik vonatkoznak rám, mikkel vádolhatnak meg, amivel egyébként egy 18 év alatt itt nem biztos, hogy meg tudnának vádolni.
1: És szerintetek ez a 18 éves korhatár, ez elegendő ahhoz, hogy egy ember tényleg éretté váljon?
3: Most lehet, hogy meg fogtok kövezni, de szerintem még sok is. Tehát én 16 éves kortól mondanám egy embert felnőttnek. Azért, mert én már 12 évesen éreztem magam bizonyos szituációkba annyira éretnek, mint egy felnőtt. És 16 évesen meg már pláne. Néha így azt érzem, hogy vannak olyan élethelyzetek, amiket sokkal jobban meg tudtok oldani, mint egy felnőtt, és reálisabban látom a dolgokat, meg két lépés távolságból. És akkor meg nagyon rosszul esik az, hogy nem kezelnek felnőttként. Itt vagyok 17 évesen, és a családi vacsoránál a gyerekasztalhoz ültetnek le a 12 éves Zoárkával beszélgetni. Én ezeken felszoktam háborodni azért, mert sokkal szívesebben beszélgetnék a szülők asztalánál, és erről mindig a Petőfi Sándor vers jut eszembe. A 19. század költői, nem tudom, hogy nektek megvannak.
0: Igen, igen.
3: Mindig az a vers jut eszembe, hogy mindenki egyenlő asztalnál, egyenlő feltét.
2: Majd a jobbnak asztalánál mindenki
0: egyaránt foglal helyet.
3: Igen, úgyhogy...
0: A bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ugye?
3: Igen.
1: Azt a minden, igen, csak
0: milyen
1: ülök.
0: Mondhatod olaszul is, hogy
1: nem akarsz lefordítom.
3: Tehát mindig ez a vers jut eszembe, hogy én is szeretném, én is akarom, és közben meg lehet, hogy csak túlhabzsolni szeretem az életet, hogy mindent azonnal, és meg kell tanulni várni, meg türelmesnek lenni, de közben nem.
0: Nagyon tudok ezzel azonosulni, mert nagyon sok esetben én is ugyanezt éreztem. Konkrét példával élve én is ezt a ki hol ül az asztalnál kérdést hoznám ide, ami nagyobb társaságok esetén kifejezetten zavaró volt, már 16-17 évesen is. De úgy gondolom, az, hogy ki mikortól felnőtt, az minden embernél másképp jön el, és emiatt nagyon nehéz megszabni egy bizonyos korhatárt. Nyilván, aki korai érett, téged, Panna, zavarni fog elég sok minden, tudom, mert én is ilyen voltam, és engem is nagyon sok minden zavart. 15-6 évesen nem engednek ide-oda ezt vagy azt csinálni, a sajnos ennek hangot is adtam, és most az a megnyugvás, hogy ezt megtehetem, az csak egy megnyugvás.
1: Szerintem ez eléggé becsapós, hogy ki hogyan gondolja magát éretnek, mert ha visszagondolok, és ez pont olyan dolog, mint például a 12 éves húgom esete, hogy ő teljesen azt hiszi, hogy igaza van az apukámmal szemben, és azt hiszi, hogy csak neki lehet igaza, és ő pont úgy csinál mindent az életében, ahogy azt neki kell, mert ő úgy érzi, hogy az a helyes. És szerintem egy csomóan így vagyunk, hogy azt érezzük a leghitelesebbnek, amit mi gondolunk. Én mindig úgy gondoltam magamra, hogy egy picit érette vagyok a korosztályomnál, és ezt a visszacsatolást is kaptam. Viszont, amikor visszanézek magamról videókat, vagy a naplómat visszaolvasom, akkor néha így elgondolkodom, hogy ez lehet, hogy nem teljesen így volt, és emiatt én sosem merem már magamról azt mondani, hogy na, készen vagyok, nincs hova fejlődnöm, már mert úgy érzem, hogy néha magamról sem tudom teljesen. Ez tényleg egy fals kép tud lenni.
0: Jó, papholtig tanul ugyebár. Nagyon sok olyan embert ismerek a környezetemben, akik vagy velem egykorúak, vagy idősebbek nálam, és közel sem viselkednek úgy, mint ahogy azt a koruk megindokolná.
3: Eszembe jutott most az, hogy végignézek az osztályomon, és a 3/4 18 éves. És nekem, tesi órám volt ez a legszembetűnőbb, amikor mindenki ökörködik, mindenki játssza a lovat.
0: Mint egy 10 éves, de összes,
3: de tényleg így összeresztjük őket, és nem tesiztem, mert nem volt ott a cuccom. Kívülről néztem egy barátnőm meg a fiúkat, hogy ott szórakoznak. Az jutott eszembe, hogy ezek érett 18 éves felnőtt emberek, akik elmehetnek szavazni, és hogy fognak felelősség teljes döntést hozni úgy, hogy szerintem megkérdezem tőlük, hogy mi az a politika, és nem tudják megmondani.
1: Egyébként szerintetek is előbb érnek a nők, mint a férfiak?
3: Igen!
2: Igen, ez egyértelműen.
1: Egyszer utána olvastam ennek. Vannak férfiak, akik kb. 55 éves korukra érnek meg.
3: Apukám?
1: Addig tudnak élni.
0: Mint ahogy az ellenkező is van bizony, az egy kutatás
1: készült. Persze, én ezért kérdeztem tőletek, hogy mi a véleményetek, mit tapasztaltok.
3: Mert
1: a kutatás az egy dolog, ez egy statisztika, de én is azt tapasztalom. Körülnézek én is az osztálytelmen, bár csak 6 fiú van. De hát az a 6 is milyen. Amúgy ebből a 6-ból, rájöttem, hogy 7 van, szóval ebből a 7-ből 3 bejött kopasszan tegnap előtt. És csak azért, mert miért ne? És nekem is lehetne ilyen szabad elvűségem, szóval én is élhetném így az életet, de rájöttem, hogy egy lányt sokkal kevésbé látnám ilyen helyzetben, hogy ma most bejött a nem tudom Anna kopaszon. Nyilván vannak olyan lányok, akik éretlenebbek, szóval ez nem teljesen fekete-fehér, én ezt nem állítom. Meg a fiú osztálytársaim közül is vannak, akiknek jobb meglátásai vannak, és nagyon jobb barátaim is vannak. Jól lehet velük beszélgetni, szóval ez nem egy ellenük irányuló dolog, csak kíváncsi voltam a véleményetekre.
2: Az is egy érettséget mutat, hogy órákon rászólnak 5-ször az osztályra, ki van a töri tanár már, látszik, hogy vörös a feje, lassan ideg összeroppanást kap szegény, és én ott ülök, és sajnálom is, csöndbe vagyok, úgy ülök, mint egy deszka, hogy semmiben ne tudjon belekötni, és vannak lányok egyaránt, fiúk, akik folytatják a baromkodást, a beszélgetést, és ilyenkor nem értem, hogy az érettségük az ilyenkor milyen szinten van, hogy ennyire nincsenek tekintettel egy tanárra. Azok után, hogy látják, hogy ez mennyire rosszul esik a tanárnak, mégis folytatják.
0: Ez nem tőle független. Én is ugyanígy elgondolkozom ezen, amikor látom, hogy fiú osztálytársaim, évfolyamtársaim némelyik órákon miket csinálnak, hát számomra ez érthetetlen.
2: Igen, és mondjuk kapnak emiatt egy órai munkaegyest, és akkor otthon meg, bocsánat a kifejezésre, de jön a hatjuk halála, hogy ő nem csinált semmit, és utána a tanárt kérik számon, és a tanár issza meg a levét, mert nem vállalja érte a felelősséget.
0: Jó, de Doncsi, ennek vannak vonzatai. Az, hogy nem lehet haladni az anyaggal, mert az órának a 45 percéből 40 perc az fegyelmezéssel telik el, amíg ott tartunk, hogy TikTok generációt nevelünk ki, és ezért van az, hogy azzal telik egy óra, hogy a szerencsétlen gyereknek a szövegét értés okoz gondot, és matekórai példánál maradva nem lehet építeni trigonometriára, mert az egyszerű, hagyományos összeadás, kivonás és hasonló műveletek nem mennek zsigerből. Akkor miről beszélünk?
1: De ez majd nekik lesz rossz, amikor érettségizni kell, és nem tudnak majd semmit.
2: Hát igen, van olyan, hogy a fél osztály már könyörök, hogy fejezzék be, mert ma mi róvásunkra megy ez az egész. Tehát mi nem tudunk haladni a tananyaggal, nekünk lesz sokkal nehezebb az érettségi.
3: Én szerintem az első évben, második hetében üvöltöttem le az osztálytársaimat, hogy akkor befejeztük, és azóta amúgy mindenki fülét farkát behúzza, ha én szólok neki, hogy akkor figyeljünk oda az órára, és pont idén van az az év, hogy már érettségi előtt vagyunk, és azért mindenkinek számítanak a jegyei, és még most is vannak olyan órák, például német vagy informatika, ahol annyira nem figyelünk, mint kéne, de hogy egy töri órán abszolút szólok nekik, hogy akkor ezt most befejeztük. Mert hogy ez mindenkinek fontos, és mindenkinek kell, majd az érettségihez, meg az élethez, és akkor ők is felfogják azt, hogy csöndbe maradunk, ha mi nem is akarunk figyelni, akkor legalább többieket ne zavarják. És akkor a kérdésem ehhez kapcsolódóan, hogy mit gondoltok a 16 éves tankötelezettségről? Hogy szerintetek is 16 éves korig kéne tankötelezetnek lenni valakinek?
2: Itt megint visszajön szerintem ez a munkavállalás, hogy van, aki rákényszerül, hogy otthagyja az iskolát, mert olyan családi helyzetben van, hogy nem engedheti meg, hogy iskola mellett még munkába is járjon, hanem akkor betöltötte a 16. életévét, akkor elkezd dolgozni. Ez nyilván van, akinek jó, hogy csak 16 év a tankötelezettség, de attól függetlenül szerintem sokan vannak, akik úgy vannak, hogy az iskola egy nyűg, és abba akarják hagyni, de ez a mi javunkat szolgálja, hogy ne olyan felnőttek legyünk, akik semmit nem tudnak a világról, hanem hogyha beszélgetünk valakivel, akkor hozzá tudjunk szólni dolgokhoz, és értelmes beszélgetéseket tudjunk folytatni, és ne az legyen, hogy egy olyan emberrel beszélsz, aki 10 osztályt végzett, vagy 8 osztályt, és ő meg van elégedve. Ezzel nyilván nem baj, vannak, akik így élnek sikeresek, de attól függetlenül sokkal jobb egy olyan emberrel beszélni, aki szofisztikáltabb és értelmesebb dolgokról tud társalogni.
1: Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy egyáltalán van tankötelezettség, másrészt pedig egy csomó ember úgy gondolja, hogy az iskola számára felesleges. Hogyha azt a maradék 2 évet még lejárja, szóval 18 éves koráig marad, akkor sem fog valószínűleg jellemében megváltozni az ember. Szóval most ez a 2 év, én nem látom azt ebben igazából, hogy nagy változást hozna, hogyha valaki már eltökélte 16 éves korából, hogy ő ezzel nem szeretne abszolút semmit kezdeni. Nyilván szülők mondják, hogy maradnod kell, érettségizd legalább le. Viszont én meg tudom érteni azokat az embereket, akik úgy vannak vele, hogy egy életük van, ők mondjuk utazni szeretnének, vagy másfajta megoldást keresni az életben, és ezért én nem fogom elítélni őket. Én szeretnék egy érettségit, szeretnék majd diplomázni, de nem ítélem el ezeket az embereket. Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Mi az az egy dolog vagy vágy, ami ott van bennetek, hogy 18 évesen meg szeretnétek csinálni, vagy esetleg meg is csináltátok?
3: Én utazni szeretnék, minél többet, minden mennyiségben.
2: Én is engedély nélkül, hogy akkor, amikor akarok, utazhassak, amennyit akarok.
1: Igen, ez a szabadság megélése nekem is, hogy hotelt foglalni, utazni, és csak ott lenni a pillanatban, pláne érettségi után, mert akkor nagyon érezni fogom ezt, hogy már érettségi megvolt, és jött a szabadság, a nyár. Én ezt szeretném, erre vágyom.
0: Én kibővíteném a kört, én azt mondanám, hogy a függetlenedés. Elsősorban a szüleimtől, a családomtól, de ezt ne úgy értse senki, hogy teljesen elszakadni tőlük, és aztán egyszer elmenni, és vissza se fordulni, vissza se nézni soha többet, hanem az a szabadság, amit 12-13 évesen elképzeltem, hogy na majd, ha felnőtt leszek, ezt meg tudjam élni. Minél előbb, így 18 évesen.
1: Ez volt a Válaszutak. Ma a felnőtté válásról beszélgettünk. Én Panni vagyok, és itt volt velem
0: Kristóf,
2: Toncsi
3: és Panna.
0: Hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcaston, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Belényi Barbara és Mohácsi Edit, a hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. 14-16 év között vagy és érdekel a rádiózás. Gyere el kedden délután, és nézd meg, hogyan készül egy adás. Én Kristóf vagyok, és a többi taggal is személyesen megismerkedhetsz. Meghoztuk a kedvedet? Írj egy e-mailt a vendégháznál@mtva.hu címre. Várunk!

0: A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a belvárosi főplébánia plébánosa, a mai este házigazdája. Vendégem Záborszky Kálmán, a Szent István Filharmonikusok vezető karmestere, címzetes zeneigazgató. Régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy nagyon fontos volt számodra az indulás, a család, édesapád, az, amit rád hagyott örökség. Hogyan is indult a te pályád?
2: Hány éves kortól kezdje?
1: A csecsemőkortól indul a dolog, de azért ne ott kezdjük.
2: Tulajdonképpen onnit indítanék, amikor ugye először az István gimnáziumban jártam, első gimnáziumba, ami egy nagyszerű iskola volt, akkor fiú gimnázium volt, és ugye ebből az iskolában alapította meg édesapám az István zenekart. Akkor első István gimnázium szimfonikus zenekarát. El kell mondani azt, hogy ez az alapítás nem egy egyszerű dolog, mert egy normál, öreg reál gimnáziumban, bár ott a humán tanárok is kiválóak voltak, hogy zenekar induljon, ez semmilyen feltétel nem volt. Tehát édesapám megkezdte 16 gyerekkel, de hát pillanat alatt az úgy történt, mert tavasszal 60-tól lett a zenekar. Mert hallották a környékbeli iskolák gimnáziumban, hogy van a zenekar, és jöttek maguktól. Tehát 1954. szeptemberében indult. Én ezt végig láttam, akkor még gyerekként figyeltem, hogy hogy történik a dolog. Sokszor elkísértem édesapámat a próbára, és akkor most ugorjunk egy nagyot, mert rengeteg minden történt. Alapítás nehézségei azon túlmentünk, és akkor egy nagyon nagy fordulat volt, amikor 1968-ban ez országos rendelet volt, hogy minden városnak és budapesti minden keretben legyen önálló zeneiskolája. Mivel akkor már az István zenekar 68-ban nagyon működött, sőt, hát ugye 65-től már Ferencsik János is megjelent nálunk, onnantól kezdve halálaig rendszeresen jött vezényelni, és akkori tanács, ugye azt találta ki, hogy akkor a István gimnáziumban legyen a zeneiskola központja, és papám legyen az igazgató. Kézenfekvő volt, hogy tulajdonképpen van egy zenei lendület, amit tovább lehet adni a gyerekeknek. Ez szépen haladt, és édesapám elindított egy olyasmit már még az István gimnáziumban, hogy elindította a Tücsök zenekart, én voltam az első vezetője, akkor már zeneakadémista voltam, cselló szakom, és akkor szépen építkezett a dolog, és 1990-ben, ugye papám nagyon sokat tett ez a dologért, hogy arrébb menjen az egész, fejlődjön, hogy akkor elindítottuk a akkor szakközépiskolának, konzervatóriumnak, a szakközépiskolának nevezték, és ez még a pártrendszer végén volt, tehát 89-ben kitaláltuk, hogy ez legyen, és akkor a rendszerváltás már úgy éltünk meg, hogy elindult a szakközépiskola, és először bátyám volt a igazgatója, de mivel finn felesége volt, és ők kimentek Finnországba, de most is ott élnek, és nagyon jól. És akkor én 91-től átvettem a igazgatói széket.
1: Tehát édesapa hagyatékát.
2: Így van. Át. Ez nagyon fontos dolog, mert ugye minden szinte tálalva volt, ki volt találva minden, tehát csak csinálni kellett.
1: Tehát kezdettől fogva nem volt meg semmi adottság, csak a legfontosabb, jelesen az az ember, aki professzionális szíve ott van, szereti a gyerekeket, és elkötelezett. És hát ebbe álltál be végül is, akkor te is.
2: Ez így van, igen. Teljesen így van. Még egy érdekes fordulat volt, ugye, akkor még az István gimnázium kinőttük.
1: És mármint az épületet.
2: Igen, az épületet, igen. És akkor az történt, hogy megpályáztuk a Kolumbusz utcai pártházat, hogy ott alakítsunk ki zenéskolát, és az zenékaroknak legyen megfelelő helye. És itt egy érdekes dolog történt, hogy édesapám ismerte Antal Józsefet, ő volt az első miniszterelnökünk, rendszerváltás után, és édesapám áttentotta 5-ös gimnáziumba, és ahol személyesen is találkoztak sokszor, és megírta a gondot, hogy itt jó lenne, hogyha ez segítene abba, hogy mi oda mehessünk. Ez sikerült is, és 92-ben megjelent a közlönybe, a kormányhatározat hogy az ukrai önkormányzatok adják az épületet azzal a céllal, hogy a Szent István Zenéskola, a Zenészi Szakközépiskola és a zenekaroknak legyen méltó helye.
1: Így kerültetek a pártházba.
2: Igen. Most ez nagyon fura volt, mert összehívóan az a pártház érdekes hely volt. Lesétáltam, amikor átéztük az épületet, akkor az alaksorban volt egy terem, ahol volt egy lemez, egyszemélyes lemez börtön, vagy fogdaszerűség. Ez volt a pártházak az egyik. Sőt, de most nemrégen, amikor most felújítás volt az épületben 2 évvel ezelőtt, akkor Makovec Pál most a igazgatója az iskolának, és ő elég szülői indítatásban elég jól olvas terveket, és kikérte a terveket, hogy a felújításnál legyen valami háttéranyag, és hogy meg tudják tervezni, hogy hogyan épüljön fel, és akkor derült ki, hogy megtalálták-e menekülő alagutat.
1: Nem éppenséggel a művészettel és imádsággal áthatott épület volt.
2: Szóval igaz, hogy oda kerültünk, felültettek valamelyest a dolgot, és akkor elkezdtem építeni az iskolát. Elég hamar sikerült azt elérem, hogy több együttesnek lett helye. Ma 16 együttes működik az iskolába.
1: Ez mind az iskola mindes. Saját együttes.
2: Igen, mert ugye van a zeniskola, és szakközépiskola, és komoly létszámmal rám, itt szóval 1600 gyerek
1: az ilyen.
2: Tartozik ide.
1: És milyen együttesek?
2: Hát kérem szépen, a Vodósoknál van Tücsök zenekar, akkor zeniskolai szimfonikus zenekar, akkor fuvós zenekar, 3 énekar, fagott zenekar, ütő együttes,
1: és így tovább.
2: Igen.
1: Hihetetlen névre tettetek szert.
2: Ez tényleg egy különleges dolog, mert ugye itt a közösség építés a legfontosabb. Mert édesapám, amikor elkezdte ezt csinálni, az a helyzet, hogy olyan adottsága volt, hogy hogyan kell a gyerekeket nem dresszúrával, hanem a zene szeretetével, és a tulajdonképpen a zené alkotások nagy segítség. Egy Beethoven vagy valamilyen mű az óriási segítség, mert arra mindenki reagál. És ezen keresztül ment a közösségépítés és a nevelés. Ez nagyon fontos. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó, hogy dolgozni mindenkinek, mert van cél, van értelme mindennek.
1: Zenének milyen szerepe van a személyiség fejlődésben? Ezt mindig hangsúlyozott, hogy a zene az gyógyító erő, az valami olyan forrás, ami az egész személyiségre hat, tehát nem csak bizonyos érzékszervekre, vagy tulajdonságokra, lehetőségre, hanem az egész személyiséget formálja.
2: Ez egészen biztos. Tehát itt a együttes, tehát közösség az egy fontos szerep. Ugye nagyon sokáig csináltam zenétábort is, és a zenétábornál Tihanyban jártunk nagyon-nagyon sokáig, és ott tulajdonképpen jöttek a gyerekek, senki nem keresett televíziót, nem értekelte, együtt zenéltek, együtt játszottak, és együtt koncerteztünk minden nap, és zenét tartottunk a gyerekekkel. Ez nagyon fontos volt, és komoly munka volt, tehát reggel ébresztő után van olyan gyerek, aki hát ilyen táborban nem nagyon vett részt, önállátó tábor. Vittem professzionális takarítót, ami a mellékhelységet zuhanyozott kitakarítja, de a szobát, meg mindent a gyerekeknek kellett csinálni. Tehát az épületnek a fölmosása is a mi dolgunk volt. Be volt osztva, hogy kinek melyik területet kell megcsinálni. Hát volt olyan gyerek, aki életében nem fogott felmosó rongyot a kezébe, és akkor még nem volt ez a...
1: Villed a felmosó.
2: Igen, nem volt. Rongyal, partvissal is. Igen. És akkor be kell tenni a ruhát a vízbe, azt ki kell csavarni, és rá kell tenni a partvissal, és akkor így lehet föltörölni. Volt egy gyerek, aki ő nem mos föl. Hát mondom, figyelj, akkor nincs más választás. Telefonálunk a szülőknek, hogy menjenek ki a déli pályadban, azt mert elviszünk, haza kell menni. Mondom, itt vagy. Ja, akkor mégis megpróbálom. És aztán nagyon büszke volt, amikor megdicsérte, hogy ez egy szép munka volt.
1: Nem csak a hangszert, a szólfést tarulták meg arra a fölmosást.
2: Ez nagyon fontos. Az életet kell tanulni, mert egy zenésznek azért, ha nem ismer az életet, akkor nem is tud előadni. Szerintem ezek összefüggnek.
1: Ez téged hogyan határozott meg zenészként? Erről valljál kérlek szépen, mert ez nagyon lényeges tanúság.
2: Hogy hogyan?
1: Hogyan határozott meg téged a te művészi munkádat? Az, hogy milyen a személyiséged, milyen az egyéniséged, mi az, amit tanultál folyamatosan?
2: Na, hát azért
1: milyen kapcsolatokat építettél?
2: De most azért a zenétábor, ez egy jó példa. Ugye a zenétábor 1957-ben indult, akkor csinált édesfám először a zenekari tábort, sátortábor volt, mivel ő cserkész volt, nagyon sok mindent tudott. Hogy kell egy tábort létrehozni, mi kell hozzá, mindent tudott. És tulajdonképp ezeket a példaértékű jelzéseket én bevezettem, csináltam tovább, csak sokkal egyszerűbb, jobb formában már, tehát modernebb.
1: Gyerekekkel milyen volt és van a kapcsolatod?
2: A iskolai gyerekek?
1: Igen.
2: Igen, hát az nagyon jó szerintem. Hát jöttek utána, mint a... Szóval, mert érezték, hogy csinálnak valamit, aminek értelme van. És ráadásul a hangverseny volt, és siker volt, ez az ő sikerük is volt, amit nagyon örömmel fogadtak. Szóval az a dicséretet, azt megkapta, nem csak a nevelést, vagy elnye-elnye, nem. A dicséret az egy nagyon fontos pedagógiai eszköz. Hát amikor sokat vizsgáztattam a gyerekeket, és akkor mindig a jóval kezdem. Ugye, ez nagyon jó, hogy ez dicséret, ez nagyon jó. Na most mind kell fejleszteni, és nem azt mondom, hogy rosszul csinál, mind kell fejleszteni. Szépen be lehet adagolni, hogy ezen javítson. Mm-hmm. És volt egy üzletem, mindenki benne volt akkor, és mondtam, figyelj, én most fölírom, hogy neked mit kell évvégére megcsinálni. És azt én fogom nézni, és én vissza is kérdeztem. Igen. Mindenki Igen. tudta, hogy oppa, ez nem csak úgy, hogy elhangzott, és aztán nem történik semmi. Én felírtam magamnak, ez kell. Ezt.
1: Dicsérettel kell motiválni, dicséret, és kísérni kell.
2: És figyelni, hogy
1: fejlődését. Igen. Azt mondják, hogy a egyetlen kritikai megjegyzés előtt ötször kell dicsérni, és azzal lehet beágyazni azt, hogy valaki elfogadja azt az egyszem kritikát, és ne bántásként vegye, hanem igenis fejlődését szolgálja. Ezt egyébként mondjuk, mert házasságokban is szakemberek azt mondják, hogy ez egy alapvető kommunikációs törvény.
2: Igen. Hát, ez így van. Ez nagyon fontos dolog.
1: De ahhoz neked kell a zenével olyan kapcsolatban lenni, ez kisugározzék belőled a tanítványok felé.
2: Hát én, ugye a zené alkotások az óriási segítséget adnak, mert az minden élethelyzetet zenében ugye kifejezünk, és a rengeteg jelző és hasonlat van. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy nagyon nehéz a zenéről beszélni, hogy miről szól. Ez nagyon sok mindenről szól, és akkor elő kell venni az irodalmat, a képzőművészetet, az építészetet, hogy hogy vannak, hogy hogyan, milyen fontos. És akkor, mikor ilyen technikai dologról van szó, ami nehéz egy hegedűsnek gyakorolni, egy jól gyakorolni, és mondom neki, hogy figyelj, de hát hogy építjük a házat? 6. emeletre, vagy pedig lejjebb? Hát lejjebb. És mennyire lejjebb? És ő maga kitalálja, le kell menni a pincéig. És akkor alapozni kell valamit, az jó az alap, akkor rá lehet tenni az emeleteket. És akkor ez egyébként egy nagy segítség minden gyereknek, mert sokszor nem tudják, hogy hogyan kell tanulni. Didaktikailag ez egy ilyen folyamat, hogy miután mit érdemes csinálni, hogyan. Hát ez egy zenésznek, aki hangszer tanul, ráadásul ugye egy hangszerek a megszólaltatása jobb kéz, bal kéz más csinál, mint a... Ez egy differenciált agyi dolog ez. De hát aki zenél, annak hát minden könnyebb. Mondtam az egyik gyereknek, hogy figyelj, de jó, megtanulod ezeket a dolgokat, akkor mikor már autót fogsz vezetni, sokkal jobban tudsz figyelni sok felé. Uh-huh. Mert egy zenésznek, hát nem tudom megszámolni, hogy hány felé kell figyelni. Igen. A zenélés az egy nagyon jó dolog, mert rögtön hallatszik, ha valami nem jó.
1: Igen.
2: Tehát ez egy nem könnyű. Igen.
1: Ez mutatja, hogy az egész személyiségre milyen hatással Igen. van a zenélés, és egyáltalán a művészet. És hogy tartoznak össze a művészetek, a különböző művészeti ágok. Fölneveltél nemzedékeket. Hogy történt ez, illetve, hogy kik azok, akik aztán még vissza is csatoltak, mert tudom, hogy vannak olyanok, akik tanítványaid voltak, és aztán munkatársaid lettek. Hogy emlékszel hát, hogy a tanítványokra?
2: Hát nagyon sok kiváló tanítványom volt, és itt, ha nem is az én tanítványom volt, hát ugye Perisz András mesemondóról biztos hallottál, az hogy ő fia egy kivételes adottságú zongoraművész most már, és ő vele az történt, hogy Tűcsik zenekarba járt hozzám, és a harmadik hegedűbe kezd mindenki. Ott aztán, ha jobb, akkor megy a második hegedűbe, vagy még jobb, akkor megy az első hegedűbe.
1: Ez azt jelenti, hogy a zenekaron belül mindig
2: igen.
1: előrelépés
2: mai
1: történik.
2: Mozgás, igen. Mozgás, ez, igen. Na most, ő a harmadik hegedű utolsó pultjában ült. Most azt tűnt fel nekem, hogy én beintettem valamit a harmadik hegedűnek, ugye mindenki a kottát, meg a hangszeret, vagy igyekszik minél jobban csinálni valamit, de a misi az fölnézett. Uh-huh. Nagyon érdekes volt, hogy ez az a föltűnő volt, mint egy vér utérős zenész, aki megnézi, hogyan játszam. Mert a karmester intése az a döntő, és akkor na, ez így szépen haladt. Egyszer volt egy, akkor már azt hiszem már második egyedülben játszott, amikor csináltam a zenekarnak egy kis szünetet, és akkor a zenekari próbahelyiségnek a végén volt egy zongora. Egyszer csak hallok egy hegyi szonátát, valaki játszik, oda nézek, te jó ég, ez a Misi. Oda megyek hozzá, te Misi, mióta zongorázol? Az egy éve. Nem tudtam. Hát ez nagyon megrendítő volt nekem, mert egy éves zongora tanulás után helyi szonátát senki nem szokott játszani. Igen. Tehát itt valami olyasmiről van szó, ami nem mindennapi. És aznap jött hozzám a Kocsis Zoltán a nagyzenekart vezényelni, és mondtam az édesanyjának Lilának, a Beresz Lilának, hogy a Lila, most maradjatok itt egy kicsit, ne menjetek sehova, várjatok. És akkor megjött a Kocsis Zoltán, mondtam neki, hogy Zolikám, van itt egy gyerek, akire érdemes lenne odafigyelni, meg kéne hallgassad. Jó, holnap van 20 percem. Hát mondtam a Misinek, hogy holnap játszol a Kossi Zoltánokat majd össze és nagyszerűen játszott másnap, de nem 20 perc volt a Kossi Zoltánokban, hanem másfél óra. Ugye mindenről kikérdeztem, mert észrevettem, tényleg olyasmi tulajdonságai vannak ennek a gyereknek, ami nem mindennap. És attól kezdve minden hónapban egyszer be kellett ki menni a nemzeti filharmonikusoknak a helységébe, a MIPA-ban van az, és ott a Kocsis Zoli szobájából zongorórát kapott. Hát így kezdődött, és aztán...
1: Milyen csodálatos dolog egy pedagógusnak együtt élni a tanítványaival, és fölfigyelni arra, hogy mi lakik benne, vagy ki lakik benne, és azt szolgálni, hogy kibontakozzék a tehetség. Mi az, ami most téged leginkább foglalkoztat? Most már ugye így kinevelted a következő generációt, sikerült átadni nagyjából ezt a csodálatos életművet. Mi az, ami ma leköti a napjaidat, foglalkoztat, és hát mi az, amit
2: most
1: ma
2: ugye én a iskolában kifejezetten dolgozom, de ott vagyok, mert érdekes, hogy mi történik, hogy mit, hogyan csinálnak. Szerencsére Makovec Pál nagyon jól vette át az iskolát, remek muzsikus ő, és úgyhogy...
1: A Makovec Imre építésznek a fia.
2: Így van, igen, nagyon jó.
1: Itt is nyilvánvaló, hogy hogy tartoznak össze a művészetek.
2: Nagyon, na, ezerrel. Na és a lényeg az, most ugye a Szent István filharmonikusok nekem a fő munkám, egy zenekar azért nagyon sok dolog van. Úgyhogy most éppen most a napokban a jövő szezon műsorát véglegesítem, és küldöm a meghívást, akik jönnek, vendégművész vagy karmester.
1: És ott vannak még a gyerekeid is, akiket szintén pályára állítasz. Csodálatos. Záborszky Kálmán volt a mai vendégem, a Szent István filharmonikusok vezető karmestere, és az iskolának címzetes igazgatója. Zenéről, zenepedagógiáról, a személyiség fejlődésének szolgálatáról beszélgettünk vele. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, Osztia Zoltán, a belvárosi főplébánia plébánosa. További szép estét és tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek egy órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brieska Dániel. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz drón támadásokban, Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Itthon a kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alapforrásait augusztus végéig fel kell használni. Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten. A szónokok szerint a magyar kormány a 6000 milliárd forint értékű uniós forrásért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását. Szerintük ennek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, a közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik, a kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben indul. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok, idén a nők vannak a középpontban. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. Egy sporthír, a 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam trófeájáért száll majd harcba. Végül az időjárásról, éjszaka délen délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Ízig-vérig régi módi mester, akiről mindenki csak rajongó szeretettel beszél, akár tanítványa volt, akár művésztársa vagy barátja, pedig amilyen megnyugtató karakter az életben, olyan nyugtalanítóak a képei. Elég csak a védjegyévé vált férfi profilokra gondolni, amiket évtizedek óta újra és újra megfest, és mindig máshogy néznek ki, mást jelentenek, és mást akarnak egymás fülébe súgni. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Szulcsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész, akivel természetesen a műtermében beszélgettünk.
3: Ezek azok a képek, amik, jól értem, hogy Kecskemétről érkeztek vissza.
4: Igen, most zárt be a kiállításom Kecskeméte. Összegző jellegű, de a legutóbbi időkben készült munkáimat gyűjtöttük egybe. Ezek a nagyméretű képek, amelyeket vannak most a műteremben, ezek adták a törzsét.
3: Ezek nagyon nehéz képek. Én most nem akarom azt a szót használni, hogy nyomasztóak, bár van, amelyik kifejezetten az.
4: Ez úgy valahogy jött belülről, és az az érdekes, hogy ez a sorozat, az a három ház, három égő hajlék. Ez akkor készült, amikor még a világban nem égett semmi. És idővel ránk köszöntött egy olyan korszak, hogy a természeti katasztrófák utolértek bennünket, és a világ különböző pontjain fellángolt a világ. Ez egy furcsa dolog, mert én ezt nem semmiféle jóslatnak nem szántam.
3: Egy váltesztől elvárjuk, hogy tudjon jósolni.
4: Semmiféle jóslat nincs bennük. Egyszerűen jött, nagyon izgatott maga a lángolás és a füstölés és a táji elemeknek az ilyetén összhangja ebben az őselemmel.
3: De ha rajta múlna, akkor még mindig ott állnék a festékes asztal, mondjuk fogalmazunk így, hogy ez nem paletta, hanem sok-sok tegelyben vannak a színek, és hát egyszerűen rabulejtő, lenyűgöző, és azért ezeken a képeken, ahol tüzet ábrázol, azért kiválóan lehet használni egy gyönyörű színeket, hogy valami pozitív is legyen.
4: A paletta, hát én annak nevezem, bár egy asztalnyi, kis asztalnyi.
3: Egy jó nagy paletta.
4: Jó nagy paletta, és ráadásul gurul is. Szépen sorban, színsor szerint ugye körben vannak rakva ezek a pigmentek, pigment porok, ami önmagában annyira varázslatos, hogy engem annyira inspirál arra, hogy belemártsam az ecsetemet és elkezdjek vele valamit csinálni. Na, ez egy hatalmas kaland nekem, mert hogy eljátszok nem csak a gondolattal, de egyébként a gondolattal is, hogy mi lesz, mi hogyan tudnám magam arcára formálni ezeket az anyagokat, hogyan tudnám a magam számára érvényessé tenni, pedig csak ásványokról van szó. Ebben az a különleges igazából, hogy mindegyik ásványi típusú, ásványi jellegű.
3: De semmi mesterséges, a természetben léteznek ezek a ragyogó színek.
4: Én szeretem magam készíteni a festékeket, és szeretem, tehát a pigmentből festéket azt én szeretek csinálni, és akkor olyan lesz, és minden egyes ecsetvonás meg olyan, mint egy érintés igazából. Igazából ez nekem is egy tanulságos dolog, hiszen a lazúrokat egymásra pakolva szépen kialakul végül is az arca annak a műnek, amivel én foglalatoskodom, de hát akkor is valami történik, tehát az anyagok kémiailag, fizikailag azért hatnak egymásra, valami történik ott anyag tekintetében is. Ez mindig a kaland része, mert a kép igazából visszabeszél. Nekem van egy elképzelésem, hogy mit fogok csinálni, milyen anyaggal fogom én ezt megvalósítani, milyen méretben fogom megvalósítani, nekiállok a vászon előtt, odaállok, elkezdem festeni, vagy rajzolni, vagy mintázni, vagy most mindegy. És akkor az történik, hogy amit én elképzeltem magamban, az szépen elkezd formálódni, és sok esetben átalakulni, mert az anyag önmagában is elkezd válaszokat kérni tőlem, és azt mondja, hogy jó, tehát ezt így képzelted, na de hát de mi lesz a végén? Szóval, hogy alakul, formálódik, és ugye amit elképzeltem kompozíció szempontból, az is néha módosul. Összesen egyébként életemben azt hiszem 2 olyan művem van, 2 olyan képem van, ami tűpontosan olyan lett, mint amilyennek elképzeltem, de összesen
3: olyan, amit a fejében volt.
4: Igen, az a 2, de azzal nagyon megszenvedtem.
3: Férfi profilok, én pont arra gondoltam, hogy bejöttem, hogy már-már ezek a férfi profilok annyira magához nőttek, mindenféle formátumban látom, vasból festve, papírból kivágva, szóval, hogy ez hogy volt, hogy kezdődött?
4: 1986-ban Császár László barátom, aki akkor úgy mondták, hogy disszidált Hollandiába, és ott megalapította a Hangár című folyóiratot. Ez egy irodalmi, kulturális folyóirat volt, hangos folyóirat, magnókazettán terjesztették. Ebben a nagyívű projektben igazán a lényeg az volt, hogy a Honi és a Szórvány magyarság irodalmi, kulturális, művészeti termését mutassák meg. Egyik igazi cél az volt, hogy végre mondjanak igazat az irodalmárok és a művészek, mondják ki a valóságot. Ebben a sorozatban tényleg az akkori avantgard művészek, ma már elismert fontos
3: művészek. Ma már klasszicizálódott avantgard.
4: Igen. Felugosi Lászlótól kezdve Szkárosi Endrén keresztül Kukorelli Endre, Garaci László, sorolhatnám, Petri György, és így tovább. Nagyon sokan szerepeltek ebben a sorozatban. Császár László felkért, hogy csináljon meg ennek a borítóját. És akkor kitaláltam azt, hogy hogyan tudjuk az igazságot egymásnak átadni, elmondani, megfogalmazni, és valójában eljuttatni másokhoz is. És akkor azt találtam ki, hogy az ókori egyiptomi ábrázolások mintájára én oldalt fordítottam, profilba fordítottam az arcokat, és egymás fülébe súgják azt, amit az üzenetet.
3: Hangosan nem lehet mondani.
4: Igen, az életben való feltétlen bizalom és hit, és a másokban való bizalom vezet, és az ember szeretet az bennem van. Tehát, ha lehet ilyet mondani, hogy a hit, remény, szeretet és művészet négyese, ami bennem igyekszik egy komplex személyiséggé válni, ezt én valahogy így próbálom. Nyilván sokszor csalódik az ember, de

0: baráti kapcsolat fűz a zenekarral, ugyanis már az alakulás előtt Szegeden eltöltött éveimben, a középiskolás éveimben összebarátkoztunk, és úgy adódott, hogy amikor 1981-ben az Ízt együttesnek megjelent az első lemeze, akkor a zenekar engem kért fel, hogy csináljam meg a borítóját ennek a...
1: És mi nem zenésznek kérték fel, mert zenélni is tud?
0: Azért ők profik, én pedig műkedvelő vagyok. Később azért lett közös zenélés is nyilván. Az első lemez címe a Játékok volt, a második a Hűség, ez két karakteresen fontos lemeze, úgy gondolom a zenekarnak, persze a többi is, viszont én azt gondolom, hogy most jó lenne belehallgatni, akár mondjuk vagy az első, vagy legyen a második lemez, mondjuk a Hűség című lemez.
1: És melyik dal?
0: A lemezről az első számot, azt javasolnám.

0: meséljen arról a tündökletes gyerekkorról, ahol művész apa, és akkor gondolom, hogy csupa gyönyörű színes fonál és gyönyörű színes festék között nőtt fel.
1: Hát én nagyon hálás vagyok az életemnek, hogy egy olyan családba születhettem, ahol a művészet az volt a mindennapok mozgató ereje, az a belső kohézió és szeretet, ami a családból árad felém, ez nem is tudom. Apám Szurcsik János festőművész, anyám Sárkány Anna, aki hát már 28 éve sajnos nincs velünk. Az illatok tényleg magának, a gyapjú fonalnak is van illata, és ahogy ül édesanyám a szövőszék mögött, és a felvető szálak között bújtatja át azokat a csodás színeket, és ugye hogy lógnak a gyapjuk. Hát azóta is megvan bennem egyébként így az anyagok iránti vonzalom.
0: Meg a színek iránt.
1: Igen, és közben édesapám ugyanabban a térben festette a képeket. Nagyon nagy kaland volt.
0: Hogy ismerkedtek meg?
1: 1949-ben együtt utaztak Budapestre a felvételire, hajóval, Bajáról.
0: Hajóval? Hát ez milyen romantikus. Igen.
1: Bár az az igazság, hogy ismerték egymást korábbról, mert a Rudnai Szabadiskolában Baján már találkoztak, és ott rajzoltak, ott készültek fel a felvételire. Apám Herceg Szántó, édesanyám pedig apatini származású volt. Hát a háború az nagyon elbánt a családunkkal is, és hát így végül is, amiről édesanyám nem nagyon mesélt sokat.
0: Délvidéki vérengzés.
1: De hát az is, meg sok minden más. Például az én anyai nagypapámról semmit nem tudtam megni, nem maradtak fényképek, nem maradt semmi. Tehát édesanyám végül is Baján készült fel a felvételére, és így együtt kerültek be a főiskolára.
0: Egyelőbb a hajóra.
1: Hát ez egy gyönyörű hajóút lehetett. Édesapám nagyon szívesen emlékszik erre az útra is vissza, és igen, talán innen itt kezdődött. Iskolai évek után összeházasodtak, bátyám már 56-ban megszületett, aki egyébként szintén művészettel foglalkozik, ők Ausztriában él, oda nősült, és a felesége is festő.
0: Ezért nagyon jó gének vannak a családban.
1: Nagyon szeretjük ezt, hogy nálunk a diskurzus az sokszor valóban a művészetről szól, és vannak közös programjaink, amikor mondjuk elmegyünk közösen megnézni kiállításokat, és mondjuk annyira

0: pozitív szemléletűek. Édesanyám is nagyon az volt, édesapám, ő most 92 éves. És
1: még dolgozik?
0: Hihetetlen friss. Nem is tudok mit mondani rá, irigylem. Nagyon derűsen fogja fel a világot, nagyon igyekszik azt a pozitív szemléletet átadni az unokáinak is, meg ugye nekem is, hogy öröm vele minden nap. Ő bármennyire is igyekezett volna engem bizonyos dolgokra megtanítani, nyilván azért igyekeztem kikerülni a szülői figyelem köréből, de nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon-nagyon nagy szabadságot adtak nekünk a testvéremmel. Ez leírhatatlan segítség is volt igazából, hogy a saját utamat tudjam járni, és ne...
1: Igen. Más lehetőség nem is volt, mint hogy rajzoljon.
0: Sok minden érdekelt, megmondom őszintén, de adott volt az, hogy egyrésztről a környezetemben látható műtárgyak, a maga készülés metodikája, ez számomra annyira fontos volt, és ez a mi hétköznapunk, a minden percünknek a része. Ráadásul egy művészházba születtem, ahol 4 lépcsőházon keresztül, azt mondja, hogy 3, 6, 9, 12 darab.
1: Ez egy varázs, a gyerekkorát mesél róla.
0: Igen, úgyhogy kitűnő művészek dolgoztak ebben a házban, és hát majdnem mondhatnám pici túlzással, hogy úgy járhattunk át egymás műtermébe, egymás lakásába, mint a sajátunkba, tehát bejárásunk volt. Én láthattam olyan nagy mestereket, mint Kokas Ignác festeni, láthattam Würcz Ádámot, ahogy a csodálatos részkarcait készíti, vagy...
1: Kirigy vagyok.
0: Igen, vagy Patai László mester, aki a főiskolán akkor ugye az anatómia tanszéket vitte, mesterem is volt egyébként, Kovács Ferenc szobrászt, Segesdi György szobrász művészt, nem szeretnék kihagyni senkit, de kitűnő szobrászok, festők, grafikusok dolgoztak ott. Egy gyereknek, egy fiatalnak ez valami hihetetlen adomány.
1: És hagyták ezek az emberek, hogy ott bámészkodjanak, a gyerekek meg zajongjanak körülöttük?
0: Igen, de azért persze igyekeztek a maguk magánszféráját megtartani, de minden kérdésre nagyon korrekt válaszokat adtak. Szóval igazán hangsúlyozom még egyszer, hogy az illatok is, meg ezek a fények, színek, maga az alkotás módja, az a sokféle alkotói eljárás és az egyedi utak, ezek mind-mind egy gyerek szemében is nagyon-nagyon inspiratív dolgok voltak, nagyon inspiráltak tényleg.
1: Akkor beszéljünk a következő zenéről, Art Reaktor és Why, és ez a saját zenekara.
0: Az Art Reaktor egy saját kreáció, nagyon profi muzsikusokkal játszom együtt. Itt én találtam ki ezt az egész koncepciót a zenész társakkal. Itt nagyon komoly vizuális látvány együttes született, itt én írtam a szövegeket, és Varga János gitáros, Németh Gábor dobos, Mákó Miklós trombitás, Duncan Shields billentyűs játékos, és jó magam voltunk ez a zenekar régen, és 1986-ban adtuk ki a lemezünket, és erről én a Why, a Miért című számot javaslom. Hát sajnos angol nyelvű nagyjából a lemez, mert ez maradt meg, a többi elveszett.
1: Legalább a világ megérti.
0: Angolul, franciául, németül vannak benne szövegbetétek, de a végén ott van azért magyarul is, igen. We open our arms, bury our face in the

0: Why blindness?
1: Miért a bűnözés?
0: Why darkness?
1: Miért a vakság?
0: Why suffering?
1: Miért az elnyomás?
0: Why captivity?
1: Miért a rabság?
0: Why oppression?
1: Miért a hazugság?
0: Why lies?
1: Miért a pusztítás?
0: Why distress?
1: Miért a kegyetlenség?
0: Why cruelty?

0: Why life?
1: A tehetség kérdése, szóval én azt gondolom, hogy mindenkiben van. Amikor gyerek neki ül rajzolni, itt nincs kérdés, hogy az tehetséges, vagy nem tehetséges, ez áramlik belőle kifelé, és ha mindenkinek van tehetsége, már pedig van, mert az élethez, ha már megszülettünk és itt vagyunk, ahhoz is kell egyfajta tehetség.
2: Nekem, hogy ahhoz kell, csak igazán.
1: Gazdagon élni lelkileg, és szeretni azt, hogy itt vagyunk ezen a földön, ehhez is kell egyfajta tehetség. Én még az analóg világban szocializálódtam, és hogy szépen átsétáltunk ebbe a digitális korszakba, és mi minden változott meg, és mennyire nagyszerű dolgok történhetnének, történnek is valahol, de történhetnének ahhoz képest, amelyek történnek, és ugye a művészet szerepe lényegében még mindig nagyon erős és létező szerep, hát gondoljunk csak bele, hogy minden, ami a környezetünkben van, azt mind művészek készítették. Tehát itt most ülünk és beszélgetünk, ez a gyönyörű kabát, amiben ül előttem, ezt is egy művész készítette. Égvilágon minden, hogy az épületek, amiben vagyunk, a járművek, amik elsuhannak, minden az égvilágon a művésznek a kezenyomát biztos, hogy viseli. Ebben megvan a szerepe mondjuk a képzőművészetnek is, meg a társművészeteknek, az autonóm művészeteknek, nem az alkalmazott művészetekre gondolok. Tehát az autonóm művészeknek is megvan a szerepe, és az az érdekes, hogy a művészet egyébként az egy indikátor. Olyan válaszokat ad a társadalmi kérdésekre, és olyan új kérdéseket tesz fel, amelyekre a társadalomnak válaszokat kell adni.
2: Jó génekről volt szó, tehát a művészi gének azok a következő generációba is mennek. Ez a Séf együttes, ugye jól értettem, hogy a fiának a zenekara, tehát ők akkor nem rajzolnak, hanem a fia és a lány a zenél.
1: De rajzolnak is.
2: Jó, hát megnyugodtam.
1: Igen, igen. A Séf zenekart azt a fiam alapította, most már kiszállt belőle, de az nem probléma, viszont az Üvöltés című számot javaslom az egyik lemezükről.
2: És milyen érzés hallgatni a gyerekét?
1: Zseniális. Nagyon, nagyon tetszik, mert az igazmondásban ők nagyon élen járnak, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát amikor, ahogyan ők szocializálódtak, ők megtanulták azt, hogy érdemes az egyenes utat választani, és mindig igazat mondani, mert akkor sokkal könnyebb a problémákat is megoldani, és könnyebb.
2: Nem is keletkeznek fölösleges problémák.
1: Úgyhogy ez is egy ilyen. Ez egy Szurcsik Benedek, az Üvöltés című számát ajánlom, ez egyébként egy Ginsberg parafrázis.
2: Szóval akkor fel sem merült, hogy ne festő legyen, tehát soha nem képzelte azt, hogy majd sebész orvos lesz, vagy hídépítő.
1: De az nem, viszont könyveket ír, méghozzá itt van a kademet tartom a kezemben, filozófiai nyelvbe rejtett kísérleti vers, kitalált egy nyelvet, ez is egy szenzációs dolog, és itt a másik könyvem most jelent meg, ez pedig a jegyzetek a valósághoz és a matematika abszurdot.
2: Tehát akkor most a Benedek pontosan mit tanult?
1: De tekintsük filozófusnak és gondolkodnak, egyébként pedig zenél és a képzőművészet is foglalkoztatja, konkrétan ma is éppen rajzol és fest.
2: Akkor ezt, hogy is mondják, multidisziplinális művész, ugye?
1: Igen, így van. A lányom is, de hát majd ő róla később is elvégezte a képzőművészeti egyetemet egyébként, ő pedig kitűnő énekes.
3: Láttam nemzedékek legragyogóbb elmét, kvantum szuperpozícióból örjöngő hússá manifesztálódni. Mesztelen létezőket, az izmusoktól személyiségzavaros utcákon vonszolva magukat hajnalban egy mérges megzuhanást üldözve. Angyalarcú gengszterek, égve az éjszaka képzeletében hamis megvilágosodásra találva. Égi kapcsolatot látva minden azonosságban, rögeszméket etetve magukban, állandó menekülésben nem létező titkos ügynökök elől. Albérletekben olvadó tapéták, lélegző falak és csepegő csillagok alatt vallottak örök szerelmet és hűséget egymásnak. A legolcsóbb kocsmák teraszán üveges tekintettel nézve a cikázó fény.
2: Szokott még úgy tanítani, hogy még ilyen régi módon odáll a rajza mögé, és ami valamit magyarázgat. Ez a fajta mester-tanítvány viszony van, amivel még mondjuk Botticellit tanítgatták.
1: Egyébként van. Én a grafika tanszéken tanítok, és ott mondjuk egy részkarc készítésnél, ha látom, hogy valamiért nem elég mélyre mart az a vasklorid a rézlemezben, ettől nem bomlott ki.
2: Tehát plasztikus.
1: Nem lett ennyire, igen, plasztikus, akkor tudok tanácsot adni, hogy ezt hogy kéne megoldani, de ez technikai jellegű dolog. A nehéz a kreatív művészi felfogások egyeztetése igazából, hogy az az ötlet, ami nő dolgozik, ami tényleg az övé, na abban nehéz ugye bele szólni, és nem is biztos, hogy célra vezető azt mondaná neki, hogy hát ez nem jó, nem jó, amit te gondolsz, mert nem feltétlen van igazam. Tehát én egy másik ember vagyok, máshogy gondolok ugyanarra a dologra, tehát nekem az a jó feladat, hogy bele tudom-e érezni magam abba, amit a hallgató csinál, hozzá tudom-e tenni azt, amire neki szüksége volna ahhoz, hogy előrébb lendüljön. Hogyha megakad valamiben, vagy a témaválasztásban nincs például jóba magával, akkor mondhatom, hogy szerintem, de igazából az a fontos, hogy ő hogyan áll ezekhez a dolgokhoz, nekem meg ez a kaland benne, hogy látom az, hogy éppen ott készül, az orrom előtt készülnek el a műtárgyak, ott vívódik a hallgató, és gondolkozik azon, hogy melyik lenne a jobb változat, talán ez, talán az. Van ugye, hogy megkérdeznek, hogy itt van három változat, és én nem tud dönteni, akkor mondom, hogy én hogy gondolnám, de nem ez a fontos ebben, hanem az, hogy legyen egy olyan szeretetteli közeg, ahol ő ki tud bontakozni, hogy legyen neki egy olyan bázisa, amiben ő őszinte tud lenni, és nem kelljen szerepet játszani.
2: Ne kelljen megfelelni.
1: Ne kelljen megfelelnie, csak önmagának. Az nagyon fontos, hogy mint minden pályán gondolom, de a művészet terén, a művészek életére ez nagyon fontos, hogy legyenek kellőképpen elszántak, és legyenek kellőképpen alázatosak is a szakmájuk iránt, meg az iránt, hogy becsüljék önmagukat eléggé ahhoz, hogy higgyenek is magukban, hogy nekik van helyük ezen a pályán.
2: Most húsvét hétfő van, amikor ezt hallgathatják a hallgatók, hát akkor meséljen a húsvét ünnepekről. Ebben a művész kolóniában feltételezem, hogy sokkal vidámabb ment a locsolkodás, mint máshol.
1: Hát nem csak a locsolkodás, hanem a felkészülés is, mert ugye oly sokfélék voltunk már a gyerekkoromban is, mindannyian más gyökerekkel máshonnan, és hogy volt, ahol volt tojásfestés, volt, ahol nem, de hogy ezek a tojások... Ezek...
2: De az úti családban volt. És egy művész édesanyja,
1: az
2: gyönyörű
1: tojásokat csinált. Hát ez elképesztő, gyönyörű tojásokat csináltunk, én ezt nagyon élveztem. Volt egy fájdalmas része, amikor ezek a tojások eltörtek, vagy
2: elfogyasztotta valaki.
1: Igen, ez nagyon haragudtabb, amikor valaki vendégségbe jött, mondjuk locsolkodni jött hozzánk, édesanyámat mondjuk meglocsolták, akkor édesanyám ezekben gyönyörű tojásokból adott egyet. Nem irítségnek mondanám, de bosszantott, hogy elkerülnek ezek a szép míves tojáskák tőlünk. Egyébként persze jártunk locsolkodni is egy ideig. A környéken lakott egy néni, igazi megtestesítője volt a Vasorú bábának. Ő volt az, aki, ha labdázni lementek a gyerekek az utcára, akkor biztos, hogy előkerült, és a botját rázva igyekezett minket elüldözni a környékről. És egyszer, és senki nem szerette. És jött az a húsvét, és akkor úgy gondoltam, hogy hát nem maradjon ki szegény néni, mert őt biztos senki nem szereti.
2: De ura, milyen angyal?
1: És akkor oda mentem, hát fenyegetett már akkor is, mikor közelítettem, hogy mit akarok én, és mondtam, hogy ó, hát csak Etelka nénit meg szeretném locsolni. Ezen ő annyira elcsodálkozott, és akkor láttam, nem, most ha nagyon dramatizálni szeretném ezt a történetet, mondanám, hogy egy könycsepp kicsordult a szemébe, de ez nem igaz, vagy de legalábbis nem emlékszem rá, de minden esetre nagyon meglepődött. Két fiolában tartottam egyben egy nagyon jó illatú kölni vizet, a másik viszont tiszta víz volt, és mindenkitől mindig megkérdeztem, hogy melyikkel locsolhatok.
2: Hát mondom, hogy egy angyal.
1: Egyébként mindenki a vizet választotta. Mindenki. Soha senki nem mondta, hogy a kölnivel locsolgassa, mert gondolom, hogy a sokféle kölni együtt. No, és akkor azt mondta ez a néni, hogy akkor ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy akkor kölnivel, mert engem nem szoktak locsolni, és meglocsolt. Nekem ez egy olyan boldogság volt, hogy ez a néni, nem tudom, mi lett vele, sajnos nem tudom, hova lett, de hogy ennyi kapcsolatunk végül lett, hogy ne gyűlölje már a világot annyira, meg a gyerekeket gondoltam én, hát ha segít, de aztán nem találkoztam többet vele. A kereszténység nagy ünnepe, a húsvét a legnagyobb ünnepe, és ugye minden benne van. a brutalitás, a gyűlölet, a harag, a megértés és a szeretet minden egyszerre benne van. Ez egy egyik legkülönösebb része ennek, és hát milyen jó a művészet, a képzőművészeti évszázadokon keresztül ez az ábrázolásban, ugye egy nagyon fontos téma. Ennek ez a boldog feloldása, ugye a locsolkodás, az úgy szerintem nagyon bájos dolog. Aval együtt, hogy maga ez a locsolkodás, meg ugye a hétfő, húsvét hétfő, egy kiváló alkalom, igen, erre, hogy a fiatalok is egymással mókázzanak. Viszont milyen érdekes az, hogy mindig attól rettegtem, hogy valaki előkerül majd egy vödör vízzel, és majd a lányokat nyakon önt ebbe a hideg húsvéti időszakban, ami komoly veszélyeket is jelent, mert azt meg úgy éreztem, hogy az pedig igazán, ez egy erőszaktétel, és ezt nem szabadna így csinálni. Tudom, hogy a népéletben ez egy jelenség, és benne van, és elfogadom, de az nem egy elegáns dolog, úgyhogy én ezt mindig nagyon sérelmeztem.
2: Mi legyen az utolsó búcsúzenénk?
1: Megint csak egy családi zenét ajánlanék. A lányom Szurcsik Erika, a képzőművész és zenész, de hát a zenei pályafutása azt szerintem, hát apaként is mondhatom, hogy fantasztikus, én nagyon szeretem. A Gustav Tiger zenekarnak a lemezéről It's Breaking My Heart című számot javasolnám.
2: És ott ő énekel,
1: igen, és nagyon-nagyon szeretem. Csodás hangnak tartom, én nagyon örülök neki, hogyha ezt a hallgatók is meghallják.

0: Vendégem Szócsik József, az idén Kossuth díjjal kitüntetett Munkácsy Mihály díjas magyar festőművész, grafikus képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, egyetemi adjunktus, érdemes művész volt. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen, FM 93. Rádiószínház.
2: A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
3: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoárkötetéből. Negyedik rész. Tovább és tovább.

mikor honfitársam Iszmail pasa, azaz kmetti tábornok közben járására házi tanítói állással kínáltak meg Hussein Daim pasának a Kabatas városrészben levő konakjában, és az állást elfogadtam, átköltöztem a török városrészbe, és az időtől fogva annak rendje és módja szerint való török vált belőlem. Csak még a nevem nem volt meg hozzá. Ezt pedig megkaptam új főnökömtől, ki megparancsolt a háza népének, hogy resítnek, vagyis deréknek, becsületesnek szólítson, és írástudó voltom szerint adja meg nekem az efendi címét. Ettől fogva Resid efendi lett a hivatalos nevem. Fokról fokra emelkedve a császári diván fő kancellárja házához jutottam, s itt napról napra érintkezhettem az udvari körök legfőbb embereivel, köztük Mithát pasával, a török alkotmány atyával, ki bevezetett Nur Oszmaine medreszébe, kollégiumába, hol a szofták, azaz a növendékpapok társaságában jelen lehettem amaz idők híres hittudósainak, grammatikusainak és jogászainak előadásain. A könyvtárak rendelkezésemre álltak, és azokban a történeti művekben, melyeket eddig csak hírekből ismertem, nem egy olyan dologra akadtam, mely vonatkozással volt a magyar nemzet történetére, s melynek lefordításával megkezdhettem irodalmi pályafutásomat.

0: A magyar nép őstörténetének búvárlására korai ifjúságomban nyertem az első ösztönzést. 1849-et írtak. Komárom kapitulált. Sűrűn szállinkóztak haza mifelénk Dunaszerdahely felé, a Csalló közön át a várból fegyvertelenül útnak eresztett búshonvédek. Kukoricatörés ideje volt. Úgy emlékszem rá, mintha ma történt volna. Mi, gyermekek, künn voltunk az öreg orosz Józsi bácsi földjén, kis tejeden, és kukoricát sütöttünk. Velünk ült a körben a gazda is, szép öreg magyar ember, a hosszú haja fésűvel volt összetűzve a feje búbján. Egy rongyos ruhájú honvéd jött felénk az ismert irányból. Meglátszott rajta, hogy nagyon elfáradt, és éhezik. Megkínáltuk kenyérrel és sült kukoricával. Megeredt ajkáról a szó, elmondotta a vár elestének és a maga viszontagságainak szomorú történetét, hogy a németek hogyan köbdöstek a magyar honvéd szemébe, hogyan ütötték, lögdösték a hősöket. Mikor vége volt az elbeszélésnek, megszólalt az öreg orosz Józsi is. Megsimította kezével hosszú haját, megigazította benne a fésüt, és valami különös reménykedés csendült meg szavában.
1: Ne féljetek! Majd eljönnek Ázsiából az ősi magyarok,
0: mondotta, és lelkén bizonyára az a régi néphit rezgett keresztül, mely ősidőktől fogva hiszi szent bizalommal, hogy rajt bocsátanak ismét az ázsiai őshazában élő testvérek, ha végső veszedelem fenyegeti a magyar népet. Tehát vannak ősi magyarok, gondoltam, és ettől az érzéstől azóta sem tudtam megszabadulni. Természetesen következett tehát ebből az a reménységem, hogy Közép-Ázsiában az összehasonlító nyelvtudomány segítségével világosságot vető sugarat lelhetek, mely eloszlatja a homályt a magyar őstörténelem sötét tájairól. Sziklaszilárd volt bennem az elhatározás, hogy kiszakítom magam a sztambuli élet elpuhulással fenyegető karjaiból, és útnak indulok Közép-Ázsia még felderítetlen tájai és országai felé.

Magyar Tudományos Akadémia irodalmi munkásságom elismeréseül épp ez időtájt választott meg levelező tagjává, Schmidön 1861-ben, 4 évi távollét után Pestre visszatértem, hogy megtarthassam székfoglaló értekezésemet, közöltem elhatározásomat az akadémia akkori elnökével, és egyben felvetettem a kérdést, hogy támogatna-e ebben a vállalkozásomban. Az akadémia akkor még nem volt bővében az anyagiaknak, de szerencsére volt 1000 forintja tudományos utazások előmozdítására, és az elnök elhatározta, hogy nekem juttatja a pénzt, ha a magyar nyelvrokonság kutatása véget megyek Ázsia belsejébe, így csábító reménységekkel telve mondottam búcsút Pestnek, és útra keltem másodízben is Konstantinápoly felé. 1862. március havában a Progresszó nevű Lloyd gőzösen tengerre szálltam, pűre testemre erősített övemben annyi pénzem volt, hogy számításom szerint Teheránig juthattam vele.

Uramisten, mire nem viszi rá az embert a becsvágy mindennél hatalmasabb ösztökélése. De mit is ér az élet, ha nincs meg benne, vagy már eltompult erugója és kútforrása minden tetteinknek? Az anyagi jólét, a kitüntetés, a méltóságok dísze tarka játékszer csupán. Fenségesen szépnek csak azt a tudatot lehet mondani, hogy bár a legkisebb dolgokban is szolgálatot tettünk az emberiségnek. Van-e dicsőbb dolog, mint az a reménység, hogyha csak egyetlen egy betűvel is gazdagíthatjuk nyitott könyvét a szellemi életnek? Így gondolkoztam, és így éreztem én, és ebből merítettem erőt, hogy ezerszerte nagyobb veszedelmekbe, küzdelembe és nélkülözésekbe döntöm magam, mint ami nőkben részem volt annak előtte. Nem. Szándékom a fölhevült képzelet, az ismeretlenre való ellenállhatatlan vágyakozás és a kalandok féktelen szomjúhozásának szüleménye volt. Amidőn Perzsiába való utazásom közben egy kis kereskedelmi karavánnal lassan léptetve tartottam fölfelé a Pontus hegység emelkedésén, és rávetettem pillantásomat a távolba vesző tengerre, először éreztem, hogy szívem összeszorul, és lelkemben a kalandok vágya először kelt tusára vállalkozásom bizonytalanságának és veszedelmeinek riasztó érzetével. Szép tavaszi nap volt. A propontuszi hegyek közt az első állomásig vivő egész úton fenséges képe és csodás természeti szépségei lassanként elűzték komor gondolataimat, és már-már győzedelmessé vált bennem a rajongás. De midőn este felé betértem a karaván szeráj útálatos piszkos fülkéjébe, aztán leterítettem a puszta földre szőnyegemet, és fáradtan az első lovagló út viszontagságaitól magamnak kellett elkészíteni sovány vacsorámat, akkor erőt vett rajtam helyzetem fagyos komolysága, és első ízben éreztem a különbséget a rideg valóság és a rózsás ábrándok között. A rizskása, melyet főztem, megkozmásodott, a zsír avas volt, s a kenyér, melyet hozzájöttem, a legélvezhetetlenebb fajtából való volt a között, melyet törökföldön valaha ennem adatott. Éjjeli szállásom a hidegföldön minden volt inkább, csak kényelmes nem volt. És hogy mégis mélységes álomba estem, az csak első lovaglásom fáradalmának köszönhettem. A Trapezundból Erzeumba vivő út, Szamarkandig tartó hosszú lovaglásom egy gyakorló iskolája egyáltalán a legkínosabb út volt, melyet valaha jártam, mert mindenek előtt ezen kellett hozzátörődnöm összvér hajcsárokból álló durva, piszkos és vakbuzgó utitársaim kíséretéhez, és ami még ennél is jóval borzalmasabb volt, ezen kellett hozzászoknom a férgekhez, melyektől nyüzsgött minden éjjeli szállásom. Eleinte elég volt ölő és védelmi fegyvernek a hüvelykujjam körmei se tolakodó vendégek ellen. A tisztálkodás második stádiuma az volt, hogy az izzó parázs fölé tartottuk ruhánkat. Eközben az állatkák, elkábulva a melegségben, a tűzbe hullottak, és sajátszerű sercegés közben kímúltak tűzhalállal. Ez autodafé hiányában az ember meghintette homokkal a ruháját, s midőn kitette a nap égető sugarainak, a pedikulinák kénytelenek voltak az alsó hűvös rétegből a felső, melegebb rétegre menekülni, akkor aztán könnyűszerrel lerázhatta őket az ember. Ha sem tűz, sem homok nem állott rendelkezésre, az ember letette ruháját egy hangyaboly közelébe, és átengedte az alkalmatlan férgeket a hangyák kényének, amelyek minden irányból megkezdették a támadást, és elhurcolták rágóikban az apró fenevadakat.

Erzerumba érve, hol egykori főnököm, Daim Hussein pasa, a katonai kormányzó látott magánál vendégszeretettel, részem volt újra némi pihenésben. E háznál való tartózkodásom közben ismerkedtem meg egy merőben eredeti módjával annak, hogyan lehet a babonát a rendőrség szolgálatába állítani. A pasa elvesztette drága gyémántos gyűrűjét, s mert azon a napon nem tette ki lábát a házból, jogos volt a föltevése, hogy megkerül, ha csak el nem oroszta egyike az ő nagyszámú szolgáinak. Minthogy minden kutatás hiába való volt, egy csodatévő sejket hivatott magához. Ez leült a ház nagy előcsarnokába, hová már előbb az egész ház népet összecsődítették. Én türelmetlenül vártam az elkövetkezendőket, mikor a sejk, törökös módon keresztbe vetett lábain ülve, egy fekete kakast vett elő a köpenyege alól, és az ölébe téve felszólította a szolgákat, hogy vonuljon el sorra előtte mind, simítsa meg tenyerével gyöngén a kakast, a kezét pedig rejtse tüstént a zsebébe, mert, így szólt a sejk, a kakas menten el fogja árulni a tolvajt egy kukorításával. Amikor a szolga mind elvonult már a sejk előtt, és a kakast megérintette, a sejk mindenkit sorra felszólított, hogy mutassa meg neki a kezét. Valamennyi kéz fekete volt, egynek a kivételével, mely fehér maradt, s melynek gazdájában a tolvaj kilétét nyomban meg is állapították. Mert a kakas tolla be volt hintve korommal, s mivel a tolvaj attól való féltében, hogy elárulja magát, nem merte megsimítani, a keze fehéren maradt, és bűnössége emiatt természetes módon kiviláglott. A tolvaj elvette büntetését, a sejk meg a jutalmát. Az örmény fensíkon át a perzsa határig vezető út a legfárasztóbbak egyike az ázsiai utazónak. A szegényes örmény házak, jobbára föld alatti odú valamennyi, a vakontúráshoz hasonlatos, egyetlen egy helységből állnak, melyben a lakó együvé van zsúfolva 10 vagy 20 bivajjal. Örökre felejthetetlen lesz nekem az első éjszaka, melyet együtt töltöttem a rosszagú állatokkal, melyeknek társaságában a végletekig gyötri az embert a gőz, a hőség és a féreg. Az ilyen gőzfürdő után pompásan hat az elernyett idegekre az örményfönsík fagyos reggeli levegője. Az ember azt sem tudja, hová legyen gyönyörűségében az Isten szabad ege alatt, és újongva szívná magába a levegőt, ha a kis karavánt még inkább, mint a magános utast, nyomon nem kísérné a félelem a kurd rablók miatt, kiknek hazája a Köruglu hegyszorosnál kezdődik. A Dagar hegyen akadt velük első kalandom. Jéghideg borzadály futott végig tagjaimon, midőn örmény útitársaim könyörgésére, kiknek értékes árumálháit már lerakták a reánk törő rablók, kénytelen voltam felcsapni a gyöngék védőjének, és pisztollyal a kezemben felrohantam a magaslatra, hogy kérdőre vonjam a vakperő úton állókat. Szép erény a bátorság, a férfias elszántság és a halál megvetés, gondoltam magamban, de nem mindig születik vele az emberrel, mert meg kell azt tanulni, és szokni kell hozzája. A Dagar hegyen átélt epizód után sok más támadás és meglepetés ért még későbbi utazásomon, s végezetül annyira vittem, hogy bátran a szeme közé néztem minden veszedelemnek, anélkül, hogy gondoltam volna a halálra. De ragaszkodom ahhoz a meggyőződésemhez, hogy az ember hősnek nem születik, hanem azzá nevelődik. Voltaképpen az önfenntartás ösztöne az a forrás, melyből a hősiesség fakad.

Mikor Diadinnál átkelve a perzsa határon Irán földjére léptem a török effendi szerepében, tehát a síita perzsák szemében a legundokabb szerepben lépve fel, másként a készültségem és iskolám miatt nem lehetett, örökös célpontja lettem a honi földjükön fanatikusabbá és vakmerőbbé váló perzsák gúnyos megjegyzéseinek, kajánságának és akárhányszor tetleges bántalmazásaiknak is. Mintha ifjú koromban nem lett volna elég bőrészem az efféléből, új formát öltve kezdett ismét gyötörni a vallási dühhidrája. Szegi szunni! Szunita ebb, harsogott éjjel és nappal fülembe. Soha sem fogom elfelejteni azt az érzést, melyet Koi utcáján és bazárjában szemközjövő perzsák kaján haragos és megvető pillantása keltett bennem. Az emberek törökül beszélnek itt is, de elég volt a szájamat kinyitni, hogy tiszta sztambuli kiejtésemmel rögtön eláruljam szunnita voltomat. Még pénzen is nagy bajjal kaptam valamit a vakbuzgó néptől. Ha gyakoribb lett volna az érintkezés a perzsák és a törökök közt, bizonyára kevesebb szenvedés ér engem, de én voltam az első oszmán magánember, ki évek óta utazó minőségében perzsa földre lépett, és ennek következtében sok mindennel meg kellett alkudnom. Leginkább az lepett meg, hogy az asszonyok sokkal vadabbul viselkedtek, mint a férfiak. Sokan kiköptek előttem, ha elmentem mellettük, és szemen szedett szidalmakkal kísérték gyűlöletüke kitörését. Ja, a szép nem mindenhol szenvedélyesebb, mint a férfi nem. Ám a türelem és a kitartás a legádázabb ellenséget is lefegyverzi. Ha csengő hangomon, szigorúan síita hangváltozatokkal elénekeltem a Korán egy-egy szúráját, vagy egy-egy versét a Mesznevinek, melyet egyformán szent könyvének val mind a két mohamedán felekezett, haragjuk megszűnt, és fanatikus útitársaim megvigasztalódtak ebben a mondásban. Még nincs veszve egészen, válhat még belőle igazi muzulmán, azaz síita.

Tebrizben, az emír karavánszerájban, fülkénbe vonulva, napokon át fáradhatatlanul néztem a perzsakalmárok, mesteremberek, koldusok, dervisek, komédiások, énekesek és szemfényvesztők őrült sokadalmát. Kezdettem érezni, hogy keleti emberré alakultam át. Félig európai ruházatomat egymás után cserélve föl a bő perzsa ruhadarabokkal, külsőmet lassanként átalakítottam, és már kevésbé tűntem fel az embertömegek között.

Midőn Tebrizben való hosszabb tartózkodásom után nyeregbe szálltam, a megszokott karavánok helyett inkább egyes útazókhoz csatlakoztam, mégpedig különös előszeretettel a szunnita országokból jövő és síta inkognitóban egész Iránt bebaranguló kurdokhoz és arabokhoz, kik a vallással kalmárkodnak, más szóval, kik, mint eléggé a dallók, faluról falura járnak, naponta több liter könnyűvel öntözik meg a két vértanú, Hasszán és Husszein emlékét, s amikor már besöpörték a szép sárga csikókat, álruhába bújt szunnita létökre, jót nevetnek a markukba, hallgatóik együgyűségén. Egy másik fajtája ezeknek a vallásos üzletembereknek, eleven és holt perzsáknak a kerbelai szent búcsújáró helyekre való szállításával foglalatoskodott oly módon, hogy az előbbieknek úti marsalja volt zarándok útjukon, alaposan ki is szipolyozta, vagy pedig titkon összejátszva a rabló beduinokkal minden javaikból kifosztotta őket. Az utóbbiakat pedig, tudni illik Alinak az úrban elszenderült híveit, négy deszka közé szorítva szállította Kerbelába és Necsefbe. Perzsiai vándorlásaimról és élményeimről szóló könyvemben megpróbáltam képét festeni egy ilyen halottas karavánnak. Minden bizonnyal egyike a legborzalmasabb és a legundokabb üzleteknek a világon, de nyereséges üzlet. S midőn úgy egy társaságban utaztam ezekkel a szállító urakkal, eléggé a dallókkal és kerbelai zarándok vezetőkkel, hamar rájöttem, hogy a szent férfiak szemfényvesztése keleten épp úgy, mint nyugaton, és a keresztények közt csak úgy, mint a mohamedánok között, egy és ugyanaz mindig, csak éppen, hogy Ázsiában sokkal alaposabb és gyakoribb a megcsalatásban való üdv esete, mint nálunk Európában. A bölcsőtől az akkorig, Európában úgy, mint Ázsiában, a fényes kultúra levegőjében épp úgy, mint a pőre barbárság honában, fanatizmust és szűkkeblűséget, gonoszságot és igazságtalanságot, jobbára a vallás emberei részéről, és csak a vallás miatt szenvedtem.

0: küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Negyedik rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek 2 órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Briáska Dániel. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány. A jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a párt finanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a